0: Kedves hallgatóknak tisztelettel köszöntöm mindannyiójukat. Köszönöm szépen a türelmüket. Elkezdenénk az előadást. Korábban már jártam itt többször is, de kis időközökkel szoktam érkezni. Viszont most az a megtisztelő lehetőség adódott számomra is, hogy most és a jövő héten is jöhetek. Ezen a napon az ízületi betegségekről szeretnék szólni, helyesebben az étrend és az ízület, illetve a porcok összefüggéséről. Viszonylag új keletű felismerés, hogy az ízületi problémák hátterében étrendi kérdések vannak, helyesebben. Azt nyilván tudtuk, hogy a köszvény mögött a purintartalmú élelmiszerek állnak, és a szakma ezzel ezt a kérdést úgy tűnik le is zárta. Kiderült, hogy ennél sokkal komolyabb a kérdés, mivel például az, hogy a purinbevitelkor a húgsav kristályok kik kristályosodnak-e az ízületekben vagy a vesében, ez nem csak attól függ, hogy mennyi húst teszik valaki, mennyi hüvelyest, szóját, száraz hüvelyest, vagy éppen csokoládé, tipikusan. Ugye purin képző, illetve húgsav képző anyagokról van szó, de sajnos ott a spárga is, és majd esetleg mondok néhány ilyen növényt vagy állati terméket. Ez attól is függ, hogy kicsapódik-e a kristály, hogy milyen pH érték van a testben. Tehát a savlók kérdéssel is összefügg ez az egész dolog. Én, ha nem baj, akkor a csontrendszert és az ízületi rendszert egy kalap alá venném, és az emberi szervezet csontvázát nyilván láthatjuk, és a csontok egymáshoz kapcsolódása ugye a porcok, ízületek révén történik. Ezért a mozgás nyilván használja az ízületeinket. Az ízületeinkre az jellemző, hogy rendszeresen megújulnak, hogy az ízületi tokokban bizonyos folyadék van, ami a kenését biztosítja az ízületeknek. Az élő szervezeteknek a porcok és porckorongok az úgynevezett lengéscsillapító rendszerei. Az egyik nagyon fontos része a gerincoszlop, és a gerinc és csigolyák között lévő porckorongok. Vannak szabad szemmel látható rendszerek, nyilván csontok, porcok, szalagok, amelyek saját rugalmasságuk mértékében tágulnak vagy szűkülnek. Ez sem mindegy, mert az ő rugalmasságukat is az étrend és a vízfogyasztás befolyásolni fogja. Szabad szemmel nem látható szinten, hát itt van egy érdekes kifejezés, extracelluláris, sejten kívüli mátrix, fogok erről szólni, úgy tűnik, hogy ennek van kulcs szerepe a porcok felépítésében, és itt lesz majd szintén fontossága a kovasavnak, és a glükózamin szulfátnak. A csontozat és az ízületi rendszer 8-10 évente megújul. Ez a szakmai jelzés, illetve ezt vélelmezik a szakemberek, és hát nyilván hihetünk is azért ebben. Van-e merőleges és boltívszerű gerendarendszer az emberi csontrendszerben, és vannak csontépítő és csontfalú sejtek. Talán tudják, hogy a csöves csontok így képződnek az anyamékben, hogy a csontépítők építik, a csontfalók pedig falják belül, és így a cső kialakul, fantasztikus összehangolt mechanizmusról van szó, a felépítés és a lebontás tökéletes harmóniájáról van szó. Hát, hogyha az oszteoblasztok és az oszteoklasztok úgy működnének, mint időnként a mai világban egyes szervezet, akkor elég érdekesen állnak a csontjaink, mert hogy ezek harmonikus működése nem hibázhat, mert akkor rosszul fejlődik a csont az anyamékben, és később is rosszul regenerálódik a csontozat. Szeretném jelezni, hogy testmozgáskor a csontrendszer, hogy fogalmazzam. Szóval lehet, hogy furcsa hangzik, de rombolódik, de amikor mozgunk, akkor a csontrendszer sérül, így fogalmazom inkább. Mégis azt mondjuk, hogy a mozgás az a csontokat erősíti, és ennek mi az oka, hogy a sérülés egyáltalán nem mindig rossz dolog. Nyilván nem mindegy, hogy milyen sérülésről van szó. Amikor a szervezet érzi, hogy teher van rajta, akkor mit csinál? Nyilván megerősíti az adott szövetet. Ez a lényege a testnek. A terhelés a testet erősíti. Úgy nevezzük, hogy stressz, de a stressz szót most ne úgy értsék, hogy minden nap értelemben értjük, hanem a stressz az jelent fizikai és lelki terhelést is. Hát van egy ilyen mondás, hogy teher alatt nő a pálma, tehát nem igazán az a célunk, hogy minden stresszt elkerüljünk, mert például a Biblia is azt írja, hogy vannak próbák az életünkben. Önöknek is volt már próba az életükben, vagy esetleg van? Ugye ezek erősítik az embert, nyilván nem mindegy ki, hogy dolgozza föl, ki, hogy reagál a próbákra. Az emberi szervezet szereti a próbákat egy határig természetesen, aztán szeret pihenni Amikor a próba után pihen a test, akkor mi történik? Megerősödik, regenerálódik, ez az izomszövettel is ugyanígy működik, és a csontrendszerrel is ugyanígy működik. Ha valamilyen csontunkat használunk, ízületeinket használjuk, akkor vér áramlik oda. Amikor használjuk, akkor egy picit igénybe vesszük, majd a pihenéskor megerősödik. Ez a lényege a test edzésnek, a gyógytornáknak és minden hasonló dolognak. Ezt csak azért mondtam el, mert én nagyon tisztelem és becsülöm az úszást. De az úszásnak van egy hátránya, hogy a vízben sajnos könnyebbek vagyunk. Ezért igazán úszáskor gravitációs és komoly fizikai terhelés nem éri a testet, de mégis ajánlom az úszást, mert az ízületek számára nyilván fantasztikus, olyan mozgásformákat tesz lehetővé az úszás, amit álló helyzetben nem tudnánk igazán végezni. Tehát fontos az úszás, jó az ízületeknek, tehermentesíti a gerincet, de nem minden. A csontrendszer erősödését az úszás nem hozza létre, csak az ízületek védelmét és a tehermentesítést. Ahhoz, hogy valakinek a csontrendszer is erősödjön, ahhoz bizony gravitációs mozgásra van szükség. És ha megtetszenek nézni, hogy a kirándulások során mit szoktunk művelni, emelkedőn és lejtőn haladunk. Hát amikor a kirándulásainkon az életmódtáborban is vannak erős emelkedők és lejtők, akkor kicsit meg kell állnunk, és meg kell nézzük az előttünk álló távot és magasságkülönbséget, de hozzá kell tennem, nincsenek véletlenek, itt sem. Aki csak síkterepen sétál, annak a csontrendszer igazából nem lesz mindig olyan előnyös és erős. Muszáj, hogy időnként úgy nevezzük, hogy lépcsőzés, emelkedőn való haladás, illetve lejtőn való lemenetel. Mindig más-más terhelés írja a csontrendszert, és hadd mondjam el, ha már itt tartok, hogy amikor valaki emelkedőn siet, akkor a csontrendszer nagyobb tömeget észlel, mint amikor a valós tömegünk. Tehát ez az alapja annak, hogy a kirándulás és az ilyen típusú magasságkülönbségek hegymászás, az intenzív csonterősítő egyébként. A gerinc úgynevezett S alakú görbületű tartópillér, mint egy 33 csikójából áll. A csikóják között polcorongok találhatók, itt most ha lehet, akkor nem mennék bele, hogy pontosan milyen elosztásban. A lényeg, hogy fölülről a nyaktól lefelé különböző számú egymásra épülő csikója látható, található, majd fogom mutatni, hogy mint egy kis szobrászati alkotás, olyanok a csikójáink fantasztikus, és néhány milliméter vagy egy-két milliméter hiba is komoly fájdalmat okozhat a csikójában. Itt tetszenek látni, ez a gerinc oszlop szemből, illetve oldalról, és azt hiszem látható azért, hogy itt egy elég bonyolult rendszerről van szó, tehát nehogy azt gondoljuk, ugye, hogy az előrehajolás vagy a forgás olyan egyszerű a test számára. Az emberiség az elmúlt néhány ezer évben folyamatosan azon gondolkodott, hogy lehetne olyan gépeket készíteni, amelyek így tudnak mozogni, mint az ember, és nem sikerült ilyet csinálniuk. Azt hiszem, hogy az emberiségnek, az embernek van még mit tanulnia, hogy úgy mondjam, a teremtőjétől. Egészséges gerincoszlop. Az egészséges gerincoszlop gyermek ifjúkorban alakul ki, nyilván testtartás és mozgás függvénye, és a porckorongoknak az egészségi állapota pedig néhány tényezőtől függ. És szeretném jelezni a vízfogyasztást is, a vízfogyasztást, mert a polckorong vizet présel ki magából, vizet vesz fel. Amikor összenyomódik, vizet présel ki magából, amikor visszaveszi a vizet, akkor pedig ugye egyenesbe járunk például, akkor regenerálódik. Tehát az étrend, ezen belül a szabályozók, vitaminok, antioxidánsok, ásványi anyagok, ezekről mindjárt szólok. Vízfogyasztás, a hátizmok állapota, szeretném aláhúzni ezt is, nem csak gyógytornál javítjuk a hátizmot, tehát nem csak utólag, hanem megelőző gerinctornát is érdemes végezni, bár mögöttünk van a hátizmunk, ezért nem nagyon látjuk, és gyakran megesik az ember, hogy olyan izmokat szeret építeni, amit lát, vagy mások is látnak, és a hátizom, ez nem egy hálás izom, mert úgy főleg az alsó hátizom, az nem egy látványos dolog. De nem is az a célunk, hogy látványos izmokat építsünk, hanem az, hogy tartós, egészséges testet és izomzatot és csontrendszert alakítsunk ki a saját testünkben. Ne felejtsük, hogy az emberi szervezet úgy él és úgy működik, ahogy mi tápláljuk. Tehát nem más, nem a szomszéd, nem a barátunk, hanem mi magunk. Mi magunk felelünk a testünkért, nem mondok ezzel újat, de szeretném aláhúzni azért azt, hogy a felelősség az még mindig a régi. A gerinc sérv akkor alakul ki, amikor a gélállomány, a rostos gélállomány megváltozik, heves fájdalom, zsibbadás, érzéketlenség, izomgyengeség. Jellegzetes tünetei vannak a gerinc sérvnek, és amikor az ember hát, hogy úgy mondjam, idősödik, akkor az egyenes hátgerincből szép lassan hajlott hát lesz. Nyilván ez ellen megint tehetünk. A mák és a szezámmag Időnként előre el szoktam mondani a végét, nem baj? A mák és a szezámmag rendkívül hasznos egyébként a táplálkozási régión belül. A viharsarokban az emberek csontrendszere jóval erősebb, nem jóval, de mérhetően erősebb, mint az ország más területein, és ez a mák fogyasztásról függ össze. A szakmai leírások szerint, hát lehet, hogy mással is, nyilván a mák, hetente legalább egyszer vagy kétszer fogyasztunk mákot, minden nap nem fogyasztjuk, szezámmagot és tökmagot fogyasztunk, erről is mindjárt szólok, kálcium-foszfor egyensúly miatt. Kálcium a szezámban, foszfor a tökmagban és a dióban is található. Az előbbi ábra közelebbről látható, a gerincoszlop, amikor meghajlik, akkor azok a bizonyos porckorongok vizet veszítenek, és tartósan összenyomódva tulajdonképpen előbb-utóbb a gélállomány megszakadhat benne, ez okozza később a problémát. A következő ábra azt mutatja, tessék parancsolni. Hát ez jó kérdés. Az a gerincoszlop, én úgy gondolom, gerincoszlop, illetve a szervezet időnként, amikor meghajlik, akkor körülötte kötőszöveti állományt is képez. De ebbe nem mernék belemenni, mert az annyira inkább ortopédiai kérdés. Aki tudja, hogy mi az a púp, az majd szóljon, mert nem merek nyilatkozni az ügyben. De valóban, egyébként én úgy gondolom, hogy az a gerincünk. Sajnos azt kell mondani. Visszamenni? Tessék. Tessék parancsolni. Tizenhat, 16-18 évesek is. Így van. Igen. Teljesen jó. Igen. Köszönöm szépen a kiegészítést. A következő ábrán megszakadt gerinc porckorongot látunk. Egyrészt keresztmetszeti, másrészt hosszmetszeti ábrában. Tetszenek látni a csigolyák között a porckorong, ahogy nyomódik folyamatosan, egy idő után nyomja az ideget is, ez okozza a fájdalmat. Igyekszünk tehát ezt is mozgással javítani, és más képben, más metszetben is látjuk, ahogy a gerincsérv kialakul. Ennek is vannak életmódbeli hátterei. A csontritkulást jól látjuk a következő ábrán. Bal oldalon ugye a ritkult, jobb oldalon az erős, egészséges, 30 éves csontszövet. A ritkult csontozat ugye nem lesz kisebb keresztmetszetű, hanem csak ritkább, törékenyebb lesz. Amikor a kalcium tablettákat elkezdték adni Magyarországon is, akkor kiderült, hogy nem mindig erősödik a csont a kalcium tablettáktól, és sajnos a veselkőképződés és egyéb ilyen folyamatok gyakorisága az viszont megnőtt, ugyanis a kalcium beépüléshez sok-sok anyagra van szükség. Aztán később kiderült, hogy a kalcium mellé magnéziumot is kell adni, és ma már tetszenek látni, hogy mi minden van a kalcium mellett. Őszintén szólva azért úgy érzem, hogy a mai világban elég bátrak azért a gyártók, és a szakemberek is. Nekem minden tiszteletem a kutatók és fejlesztőké, de én azt hiszem, hogy időnként maga az ember és az emberiség is egyfajta kísérleti alany, mert hasonlóan a szalicil kérdéshez. Ugye, amíg a szalicil befőző tartósítószer volt, senki nem tette szóvá, mindenki tette hozzá az élelmiszerhez, pedig egyértelművé vált, hogy milyen káros, illetve hogy nem mindenkinek hasznos, és vérhigító, és gyomorvérzést okozhat, és hogy hány ember kapott gyomorvérzést az ilyen típusú, főleg paradicsom sűrítménytől, szóval elképesztő, és én soha nem hallottam azt, hogy kiállt volna valaki, és azt mondaná, hogy elnézést kérek. Elnézést kérünk a szakma nevében. Ezek azért nekem hiányoznak. Hiányzik az, hogy a tudomány elnézést kérjen. Ez csak egy kis kitérő volt, mert azt gondolom, hogy a tudomány is hibázhat, nem szégyen a hiba. Legalábbis, ha a tudomány hibázik, az problémás, csak nekem az a problémám még e fölött, hogy miért hoznak olyan gyorsan forgalomba valamit, amiről még nem tudják biztosan, hogy mit okoz. Tehát amikor a kálcium tablettákat hirdették, és aszpartámmal, ugye, aszpartámos kálcium tabletták, mind agyi problémákat, mind pedig vese problémákat és ízületi problémákat okoztak, és aztán később óriás jóvációval mondták, hogy hát kell hozzá a magnézium, kell hozzá a mangán, a cink és a rész. És hát olyan természetessé vált ma már. Azt mondják, hogy a fejlődésnek vannak áldozatai, de én nem szeretem az ilyesmit, és nem is tudom elfogadni. Elsődleges és másodlagos csontritkulásról beszélünk. Az elsődleges csontritkulás visszalépek, bocsánat, az elsődleges csontritkulás változókori, illetve időskori csontvesztés, általában életmódfüggő, és van a különböző betegségekkel összefüggő csont és ízületi problémák, ilyenek a sok ízületi gyulladás, autoimmun folyamat, a felszívódási zavar, az inzulindependens, inzulinfüggő cukorbaj, a vesebetegségek, májbetegségek, alkoholizmus, gyógyszerek, ezek mind-mind a csontrendszerben, és következményesen az ízületi rendszerben is okozhatnak problémákat. Nyilván én most az orvosi, illetve gyógyszerészeti kérdésben nem megyek bele. Mi befolyásolja a csont és ízületi betegségeket? Szokások, az étrendi és mozgás, vízfogyasztási szokások, munkakörülmények, testtartás, munkakörnyezet, hormonális szabályozás. Láttak már olyan párnát, ami ilyen háromszög keresztmetszetű, hogyha oldalról nézem, és alánk, magunk alá lehet tenni a széken, de nem úgy lejt, ahogy gondolnánk, hanem fordítva. Értik-e, amit most mondtam? Tehát, hogy a lejtésem nem föntről, jól mondom? Köszönöm, tehát hátul vastag, és előre vékonyodik, bocsánat. Igen. Az a lényeg, hogy nevezik ezt? Köszönöm szépen. A lényeg az, hogy ez a fajta égpárna, köszönöm. Bár nem mondta senki, de beugrott. Égpárna. Az égpárna lényege az, hogy ráülve automatikusan egyenes tartásban van a gerincünk. Tehát nem fordítva van, bocsánat, hanem rendesen égben van előre. Csak arra kényszeríti a szervezetet, a testünket, hogy kihúzzuk magunkat. Van egy olyan megoldás, és nyilván autóvezetőknek is javasolják, hogy a hát mögé szoktunk tenni egy párnát, vagy valamilyen erre kialakított kis valamit, és borzasztó fontos, hogy folyamatosan kihúzott testtartásban legyen a gerinc. Táplálkozás, életmód és környezet, lelki tényezők, kicsit általános szabályok ezek, vagy felsorolás, de szeretném ezeket apró pénzre is váltani. A fehérjék. Konkrétumokról szeretnék szólni, tehát a fehérjék hogy befolyásolják a csont és ízületi problémákat. Először is a túl sok állati fehérje, a túl sok fehérje sem jó, savasít. A túl sok állati fehérje pedig speciális, és úgy nevezzük, hogy hát destruktív anyagokat képez tipikusan. Hát nem mindegy, hogy valaki mondjuk tökmagfehérjét, csicseri fehérjét, köles fehérjét fogyaszt, vagy mondjuk tojásfehérjét, tejfehérjét, húsfehérjét. A kettő között azért érdemi különbség van. Magyarországon 100-120 gram per nap közötti a bevitele a fehérjéknek, ez igen magas. Ez igen magas. Ez elég sok kalciumot kivon a szervezetből, és az ízületi tokok is sérülhetnek a savasodás miatt, ahogy mondtam, a húgsavköve, helyesebben kristályok kiválhatnak. A kalcium anyagcsere tehát negatív irányba tolódik a fehérje adásával. Gondolom, hogy azért erről már olvastunk, hogy ezt hallottuk. Tehát az elsavasodási folyamat cukor, fehérjék révén elindul, acidózisnak hívják, és a bérrendszeri felszívódási folyamatok is változnak. A fehérjék az emberi bérrendszerben van a vékony és a vastag bél. Ugye? Azt mondják, hogy az erjedés nem jó. Ugye ezt hallottuk, hogy az erjedés nem jó a testben. De hol nem jó a testben az erjedés? Gyomorban. Na most más helyen is van erjedés a szervezetben, és ha iszik, hanem az viszont létfontosságú. És ez hol található az a hely? Vastagbélben. A vastagbélben erjesztő baktériumok vannak, úgy nevezzük, hogy laktó és bifidobaktériumok erjesztenek. Nincs más választásuk. Ez borzasztó fontos. Az erjedési termék okozza azt, hogy mi rendes időben tudunk menni a mellékhelyiségre, és a vastagbélben nem alakulnak ki gyulladásos folyamatok. Ez a bélflórának köszönhető, és a bél, tehát a vastagbél erjedési, fermentációs folyamatának. Ott tehát kötelező az erjedés. Azonban a fehérjék sajnos, a fehérjék az emberi bélcsatornában nem az erjedés, hanem a, hát most mondok egy nem túl szép kifejezést, de így használja a szakma, rothadási folyamatokat segíti elő. A széklekedést okoz, úgynevezett nitrózott termékeket okoz, terheli a májat, savasítja a szervezetet, és kalciumot von el az ízületi rendszerből és a csontokból. Ezért vigyázunk a fehérjékkel. Egyébként a vese és a szervezet, a bélrendszer is nagyon gazdaságosan, takarékosan bánik a fehérjékkel, tehát nem kell falnunk a fehérjéket, hanem mértéktartóan fogyasztjuk. Hát így a sajt és a hús kérdés is egy picit átértékelődik. Azt hiszem, ezekről már részben beszéltem, vagy beszéltünk a kollégákkal együtt. És a húsból képződő homocisztein pedig elég komolyan neki támad az ízületnek és a gerincnek. Ugye metioninban gazdag élelmiszerek, főleg az állati fehérjék, de aki mondjuk kölesre leszik, azt sem mindig javasoljuk, ezért azt mondom, hogy a gabonaféléket is változatosan eszük. A köles borzasztó fontos, gabona, lugosi. De elég sok benne a metionin, ezért a köles úgy nevezzük, hogy kiegészítő gabona, tehát önmagában is adható a köles kása, de az ételhez adott, vagy az egyéb gabonákhoz adott kis mennyiségű köles, vagy főtt köles, az jobb hatású, mert kiegészítő metionint ad hozzá. A többi gabonában nincs igazából metionin, ezért limitáló aminosavként fehérje komplettálásra a köles borzasztóan alkalmas. Emlékezem, mikor az Ezékiel kenyér receptjét néztem az Ószövetségből, és a vicc az érdekesség kedvéért elővettem a tápanyag táblázatot, és megnéztem, hogy melyik alapanyagnak milyen a fehérje összetétele. Ugye az Ezékiel kenyérben vannak babfélék, és vannak gabonafélék, és nem stimmelt, mert kihagytam a kölest véletlenül, és nem állt össze a kép. Mert a metionin hiányzott az Ezékiel kenyér receptjénél a teljes fehérjéhez, és hát bizony nézegettem, hogy hogy lesz ebben ennek a prófétának teljes értékű fehérjéje. Ugye Ezékiel próféta fogyasztotta ezt elég sok ideig. Míg nem újra néztem a képletet, illetve a úgymond a receptúrát, a bibliai receptúrát, és hát kihagytam a kölest, és hát mit hozott az élet? A kölesben pont ott volt a komplementer, pont ott volt az a jó néhány aminosav, ami hiányzott a többiből, és teljes komplett kenyér lett az Ezékiel kenyérből. Emlékezem, milyen nagy élmény volt ez annak idején, egyetemista koromban. Mondanom sem kell, hogy ilyen biológiai módszerekkel is időnként igazolni lehet, hogy az Ó és Új Szövetség milyen értékes és hasznos lélekemre dolgokat tartalmaz, és egészségügyi tanácsokat is. A kalcium és a D-vitamin együttes munkája borzasztó fontos. Hozzáteszem, a nagy mennyiségű kalcium és D-vitamin adás meszesedésre hajlamosít. Tudom, hogy ez nem újszerű, azért említem és jelzem, hogy ma már a D-vitamint emelte a szakma, ugye az arányát, a kalciumot viszont nem. Ez az 1500 mg per nap fogyasztás, ez nagyon magas. Kalciumból. Ez nagyon magas. 500 és 1000 közötti. 500 és 1000 közötti. Nyilván inkább a 800-nál maradunk, de aki vesekőképződésre hajlamos, ott a 600 mg per nap. Csak azért mondom ezt, mert kiderült, ugye, ahogy mondtam, hogy a kalcium önmagában édeskevés nyomelemekkel együtt tud működni, mangánnal, cinkkel, rézzel és magnéziummal együtt. Tehát kevesebb kalciumfogyasztás mellett a magnéziumot emelve egyáltalán nem lesz probléma. Ez megfigyelhető. Börtönkísérletek voltak. Miért a börtönben kísérleteznek a kálciumbevitellel? Ugye, mert gazdaságossági szempontok vannak, és a börtön fogházorvosok azt nézik, és az élelmezés vezetője a börtönöknek, hogy melyik az a legkisebb mennyiségű étel, ami még az elítélteknek az egészségét megtartja, de nem híznak el tőle, és nem is kapnak túl sokat, mert nincs pénze máskülönben az ilyen büntetés végrehajtási intézeteknek, és ezért mindig ez egyébként több tíz éve folyik, hogy a börtönökben figyelik azt a minimális, azt a küszöbb értéket, amit meg kell adni egy testtömegre vonatkoztatva egy elítéltnek ahhoz, hogy az ő egészségét a fogság alatt megőrizzék. És ezért a börtönkísérletek elég fontosak szakmailag, mert ahogy csökkentetik a kalciumbevitelt, nem lett csontritkulás az elítélteknek. És miért nem? Mert a bélrendszer a csökkenés függvényében fokozta a felszívást. És kiderült, hogy a pazarló típusú étrendi formák miatt kell annyit bevinni. Mert aki 1500 mg kalciumot visz be, az a vizelet révén nagyon sokat fog üríteni. Aki kevesebbet visz be, a szervezetnek nincs más választása, mint többet fog felszívni, és a vesét is jobban védi. Egyébként az egyszerűbb népek általában 500-700 mg kálciumot visznek be egyesek, egyes népek még kevesebbet, és bivajerős csontjuk és fogazatuk van. Tehát még egyszer mondom, a kálcium kérdés az több oldalú kérdés. Egyébként ahhoz hasonlítanám, hogy tudják, mint a C-vitamin. A C-vitamin az egy fontos antioxidáns, de kiderült, hogy a C-vitamin még nem minden, hanem mellette van még két antioxidáns, az A-vitamin, és az E-vitamin. És kiderült, hogyha valaki fele annyi C-vitamint visz be, de megemeli az A-vitamin, vagy a provitamin, a karotin, illetve az E-vitamin, hidegen sajtolt olajok fogyasztását, akkor a szervezet megvédi az E és A-vitamin révén a testbe került C-vitamin. Ezáltal sokkal jobban hasznosul a C-vitamin is, és nem kell bevinni azt a 5 gram C-vitamin naponta, mert nem biztos, hogy ez a vesének jó, csak jelzem, hogy a változatosság mennyire fontos. Szezámmag, diófélék, tehát diómandula, mák, teljes gabonák, hüvelyesek, sötétzöld levelű növények, gazdag kálcium források. Időnként előfordul velem, hogy amikor jövök előadásra, akkor megkérem kedves barátomat, Orbán Dávidot, és sajnos egy motorbaleset miatt hát gerincvelő szakadást szenvedett, hát mozgássérült és kerekesszékben ül, egyébként pék, ő szokott nekem sütni kenyereket, és sütettünk a kenyérbe szezámlisztet, és tökmaglisztet is, 50%-a teljes őrlésű liszt, van benne burgonya, van benne tönköly, fehérliszt is, és kovászolja Dávid ezt a kenyeret, és ebből hoztam néhány mintát, valakit érdekel, akkor itt 300 forint magasságában tudom így kvázi önköltségi áron adni. Ezek 600 grammos, 60 dekás kenyerek, és azt gondolom, hogy jó ízűek, és egészségesek is, ráadásul csak jelzem, hogy a gabonának a csíra és korpa része is benne van. Ráadásul a szezám és a tökmagliszt hozzáadása kb. 5%-ban kerül a kenyérhez, a lisztre számítva foszfor és kálcium szintet emel. Most nyilván nem fognak tudni hozzájutni ilyen típusú kenyérhez minden nap, én gondolom, de egyrészt meg lehet nézni, hát ha van az üzletekben, de a másik, hogy szeretnénk sarkalni mindenkit arra, hogy amennyire csak lehetséges, igyekezzen otthon ezt megoldani, és otthon sütni kenyeret, és az sem baj, ha egyszerre nagyobb kenyeret süt valaki, mert megszikkad, megszárad egy picit, és egészségesebb lesz a szikkad kenyér. A kalcium források tehát fontosak. Szeretném mondani, hogy ezt egy szakmai anyagból vettem ki ezt a írást, azért nem gondolom, hogy csak a 25%-át, de a tehéntejből nem olyan jó a kalcium felszívódás, mint ahogy azt gondolnánk. Az emberi női anyatejben viszont fantasztikus, a kettő között óriási különbség van. Mi a különbség az emberi női anyatej és a tehéntej között? Hát sok különbség van. C-vitamin, vas, stb. De a legfontosabb különbség. Az is igaz. És inkább a fehérjékre gondolok, itt a témánk szempontjából. Anyatej lugosi, tehéntej nem. Érdekes, hogy a tehéntej fehérjében kazein fehérje van. A kazein fehérje egy elég bonyolult szerkezetű fehérje, amit az emberi szervezet nem igazán jól emészt, csak hogyha megsavanyítjuk a tejet, és a savanyított tejkészítményben a kazein átalakul, más kazeinát komplexé alakul, és egy picit könnyebben emészthető a savanyított tejkészítményben a kazein fehérje. A kazeint a szervezet nehezen emészti, mert ugye az nem nekünk készül, hanem a bocinnak, amelyik ugye kérődző típusú állat, és ott mások az oltóenzim, illetve az emésztési idő arányok. Az emberi gyomorban pang a kazeinfehérje, ez nem azt jelenti, hogy halált okoz a tehéntej, hanem annyit jelent igazándiból, hogy nem emésztjük igazán jó hatékonysággal, vagyis amit a szakma és a reklámok eddig mondtak nekünk, az nem teljesen úgy van. Ezért a tehéntejről való leszokás, leállás az hasznos, és ez diótejjel, szezámtejjel, mandulatejjel, mandulatejszínnel, napraforgó tejszínnel, és esetleg vannak ezek a vegetáriánus tejfölök, vegetáriánus szószok, amiket rakott krumplira, és mondjuk rakott kerre szoktunk tenni. Gondolom ezekről azért részben már volt szó, vagy lesz szó. Kelkáposzta, petrezselyem, zöld, szezáma, kalcium felszívódása jobb, mint a tehéntejé. A petrezselyem zöld. Igen? Tessék, parancsol. Visszalépek. Egy érdekes korrelációt látunk. Minél magasabb a kalciumfogyasztás, annál törékenyebbek a csontok. Ezt az ábrát nem nagyon szabad publikálni. Főleg oszteoporózis napokon. Nem nagyon javasolják. de egyértelmű az eredmény. A kalcium törékenyé teheti a csontokat, de nem biztos, hogy építi a csontokat, mert ahhoz nyomelemek, és antioxidánsok és B-vitaminok kellenek, ezért fogom majd mondani a szárított búzacsíra adását. A szárított búzacsíra egy fantasztikus csont és ízületi védő anyag. Egyik kedves ismerősömnek, Pista bácsinak a zsebében szinte mindig van búzacsíra, ilyen csörgő zacskóban, és táborokban is mindig ezzel jár ebédelni, és akkor belerakja a levesbe főzelékbe, mint hogyha nem volna elég a tábori ebéd, amit szoktunk adni. De hozzáteszem, hogy nagyon jó a felépítése, idős emberként is jól mozog, és azt hiszem, hogy a búzacsírának van szerepe az élet minőség, a csont és ízületi rendszer védelmében. Nagyon fontos a K-vitamin adása.
1: Tessék.
0: Nem, én most nem a friss csírára gondolok, hanem arra a pici sárga színű búzacsírára. Igen. Tehát az arra a kis sárga színű búzacsírára gondolok, itt most kivételesen nem a csírázott búzára. Egyébként a frissen csírázott búza sem rossz, de az igazából nem annyira ilyen szempontból, az más szempontból antioxidánsként fantasztikus, de az a sárga színű valami, amit egyébként egész olcsón lehet kapni, azt akár tejbögrészbe, akár műzlikbe téve, nagyon szépen emelhető a csont erősség, védhető a csont. Szeretném mondani, hogy a brokkoli K-vitaminban gazdag, káposztafélék K-vitaminban gazdagok, saláta, paraj, tejtermékek K-vitaminban gazdagok. Csak jelzem, hogy a parajban igen sok az oxálsav, de mégsem félünk tőle, mert a K-vitamin az vesekőoldó hatású, talán tudják, és ezért az oxálsavas növények nem okoznak a vesének problémát. Szemben egy elsavasító típusú diétával, mint egy állati fehérjében gazdag diétával, azért azt mondom, hogy mondjuk a spenótot és a céklát, azt inkább kúraszerűen vagy időnként fogyasztjuk, nem állandóan. B6 vitamin, kulcsfontosságú a B6 vitamin élesztőben. Ha valaki még nem készített, vagy ritkán, ajánlom az élesztő krém készítését. Daráldió, tehát a dió adása, nem csak darálva, hanem elfogyasztva egészben. Hüvelyesek, lencse, csicseriborsó, babfélék, banán, és a teljes búza, és még a többi gabonaféle is B6 vitaminban gazdag. A B6 vitamin erősíti a csontokat. Időnként szoktam ajánlani egy B-vitamin, B-komplex kúrát. De ahogy mondtam, a búzacsíra, illetve a sörélesztő pehely, és a sima élesztő adása is erősíti a csontrendszert. Soha se felejtsük el, hogy azért, amiről én most beszélek, ez a táplálkozás. Az étrend, az fontos, mert a bélből ez felszívódik, de tudják, hogy említettem a mozgást, akkor lesz ebből igazán a csontba, ízületekbe beépülő kálcium és egyéb anyag, hogyha a vérkeringés révén az el is jut. Folsav. A folsav szintén vízoldható vitamin, leköti a állati fehérjékből és általában a fehérjékből képződő homocisztein, ezáltal véd, főleg a gerincoszlopot védi a folsav, édes magzat védő vitamin, de nem csak a magzat, hanem a gyermek és a felnőtt gerincét is védi. Általában gyümölcsökben, zöldségekben, a nyers gyümölcsökben és nyers zöldségekben, valamint élesztőben található, az élesztő krémek tehát itt is előkerülnek. És ahogy mondtam, a kalcium mellett a magnézium elképesztően fontos, a méz kristályok alakját, szerkezetét befolyásolja, tehát nem a kalcium önmagában, hanem a mellette fogyasztott magnézium az, ami a kristály szerkezetet meghatározza. Ha valaki magnézium hiányban szenved, akkor törés vonalak alakulnak ki a csontban, tehát bizonyos részeken a csont gyengébb. És ha éppen elesik az illető, akkor eltörhet a csontja, akkor is, ha elég kalciumot fogyasztott. Forrásai a barna rizs és más gabonafélék, zab, köles, dió, a búzacsíra, erről beszéltem, a kis szárított sárgaszín búzacsíra, amit a búza szelektálás, akkor ugye kiválasztanak a korparész mellett. Mák, napraforgómag, tökmag és a mandula, ezek mind-mind magnéziumban igen-igen gazdagok. Egyébként a kukorica is. A puliszkát szoktam javasolni, akár édes, akár sós formában nagyon jó a csontrendszernek a magnézium tartalma miatt, és a karotén is ott van a kukoricában, ami védi a testünket és a csontrendszert és antioxidáns hatású mangán. Amióta a madarakat a városokban az ember eteti, azóta a madarak betegek. Hát beszélhetnék a Deák téri galambokról, ott bent a belvárosban, hogy ott ugye kenyérmorzsát, fehér kenyérmorzsát kapnak, és nem, tehát megfigyelték, hogy a városi galambok csontrendszere nem fejlődik jól, és mangán hiányuk van, mert szinte mindig, amikor a kedves fiatalabb vagy idősebb emberek kimennek etetni a galambokat, akkor szinte mindig mit visznek nekik? Fehér kenyérmorzsát. És a fehér kenyérmorzsa, a szegény galamb ugye ő azt hiszi, hogy hát normális ételt kap, ezeket felcsipeget, és jól lakik tőle. Nem lesz éhes. De a fehér lisztből megszáradt morzsa, az nem táplálja a csontozatát, így a városi Budapesten is ez a helyzet, a városi etetett galamboknak a csontja nagyon gyenge, jelentősen gyengül. Szemben azzal, hogyha valaki mondjuk diót tesz ki madaraknak, vagy valami hasonlót, akkor az táplálja a csontrendszerüket is, de a fehér kenyérmorzsa az nem. Megfigyelték, természetes mangán hiány alakul ki madaraknál, ez egyébként sokkal jellemzőbb, ez csontlágyulást okoz, a csont fehérje szerkezetét fogja befolyásolni, ezért javasolni szoktuk a mangán bevitelt, és talán nem mondok ezzel újat, hogy minden olajos mag, jellegzetesen a búzacsíra, és minden hüvelyes, a zöld borsó és a zöld bab is mangán tartalmú. Ez csont erősítő hatással van, tehát még egyszer a magnézium a mézkristályok szerkezetét, belső elmeszesedést, a mangán a csont belső fehérje összetételét befolyásolja, a cink és a rész pedig a D-vitamin működést aktiválja, tehát cink és rész források, magyaró, a mazsola igen komoly cink és rész forrás, máskülönben kis szemű, tehát nem arany mazsola, kis szemű, fekete színű mazsola, értékesebbek, zappehely, a szilva és a babfélék cink és rész források, a csicseri borsó is, a humusz vagy humuszkrém is jelentős mennyiségű ilyen elemet tartalmaz. Természetesen a stresszek is szerepet játszanak a csont és ízülete problémában, különösen a poszttraumás stresszek, mondjuk valamilyen haláleset után erőteljes savasodás indul meg, és az ízületi problémák megjelennek. Nem ritkán jegyzi fel a szakirodalom, hogy ha valakinek mondjuk meghal valakie, akkor akik hozzá közel állt, akkor utána viszonylag előrehaladottabb ízületi problémái alakulnak ki. A táplálkozás mellett tehát a lelki hatások, és ne felejtsük el Bölcsalamon mondását, hogy a vidám elme jó orvosság, a szomorú lélek megszárasztja a csontokat, tehát a vidámság a jó közérzetnek fontos feltétele. Környezeti ártalmak közül az ólom, az ón és az alumínium játszik szerepet, és a kadmium, itt már dezodorok is, kadmium inkább a dohányfüstben, alumínium viszont az ilyen golyós és más dezodorokban is bizony megtalálható még mindig. A testmozgásról szóltam, nem csak úszás, hanem gravitációs mozgás. Van egy kedves ismerősünk, barátunk, aki megtölt két literes műanyag flakont vízzel, és azzal megy sétálni, azzal megy futni. Tessenek kipróbálni, izgalmas dolog, 4 kilóval futni. És egyébként ilyenkor láthatjuk, hogy a túlsúly is mit jelent az emberen, mert amikor a szervezet 4-5 kilogrammos súlyfelesleggel mozog, tehát még egyszer mondom, valami kis súllyal együtt mozgunk, akkor a csontrendszer mindig épül. Nagyon hatékonyan lehet csontrendszert építeni úgy, hogy egy kis súly van hát nem is a vállunkon, de mondjuk a két kezünkben, és úgy mondjuk egy 2-3-4 kilométeres gyaloglásra elmegyünk, akár emelkedő lejtő, nagyon komoly csontizületi védelmet lehet elérni, a vérkeringésünk javulni fog, és a napfényterápia, ilyenkor télen D-vitamin kiegészítést szoktunk azért nyilván javasolni. Ugye a végéhez közeledve is még az izületi kérdésről szeretnék néhány szót szólni nyilván. Tetszenek látni, hogy ahol a csontok ízesülnek, illetve összeérnek, ott ugye komoly sérülés veszély van, hiszen egymás súrolhatják a csontok, ezért van szükség arra, hogy a kettő közötti részt izületi folyadék, izületi tok vegye körül, és folyadékban ússzon az egész rendszer, különben nagyon hamar elkopna. Az egyik legkritikusabb részt itt látjuk, ugye a combnyak, combfeji rész, amikor kopás esetén ugye idővel sajnos protézis műtétre is kerülhet a sor, nagyon érdemes védeni ezt a részünket, hiszen az egyik legkomolyabb, sőt a legkomolyabb terhetviselő rendszer maga a csípő részünk. A következő ábrák is, én azt hiszem, hogy nagyon szép módon mutatják be, anatomi atlaszból lett kifényképezve a vállizület, látják, hogy milyen gömbcsuklókkal működünk? Tehát nincs olyan nap alatt, azt mondják, az emberi test fantasztikus berendezéseket tartalmaz, az ember legtöbbször ezeket másolja le. A gömbcsuklók, és hát ahogy mondtam, hogy erről is lesznek képek, rendkívül a kivehető, mint hogyha valaki kifaragta volna, nem? Olyanok a gerinc csigolyáink, és egymásra rakva pontosan illeszkednek. Fantasztikus rendszerről van szó. Kinagyítva, itt tetszenek látni, ahogy a különböző részek ténylegesen mindennek a helye és a formája megvan. Nem véletlen, hogy szoktunk beszélni a teremtés evolúció kérdésről, mert ugye abban hiszünk, hogy ilyen véletlenül nem alakul ki, hogy pontosan így illeszkednek egymáshoz a gerinc csigolyák, és ilyen szép testben élhetjük az életünket. Fantasztikus egyébként, hogy a test ötvözi magában a szilárdságot és a rugalmasságot is, és látják, ahogy az izületekre, a csontokra ráépülnek az izmok, és így tulajdonképpen biztosítják a mozgásunkat a nap 24, legalábbis 16 órájában. Szeretnék szólni végezetül az izületi problémák megelőzéséről és kezeléséről, vagy étrendi terápiájáról. Az emberi szervezet felépítése alapvetően a szimmetria elvét követi, de nem minden tekintetben vagyunk szimmetrikusak, illetve nem születik olyan ember a világra, akinek minden része pont ugyanolyan a szimmetria tengelytől a jobb oldalon, mint a bal oldalon, tehát változunk. Illetve nem vagyunk azonosak, nem vagyunk teljesen szimmetrikusak, kvázi szimmetrikusak vagyunk, és ha valaki megsérül az egyik lábára, mi történik akkor? Akkor a másik lábát fogja terhelni, tehát gyakorlatilag az életünk folyamán szerzünk olyan sérüléseket, vagy hát ér bennünket olyan hatás, hogy nem azonos módon terheljük mindig minden részünket. Én emlékezem, hogy az iskolatáskát is legtöbbször, amikor már nem hátitáskát hordtam, akkor az általában az egyik vállamon hordtam, és senki nem szólt, hogy időnként át kell venni a másik vállra is a táskát, és teljesen megszokta az ember, hogy egy vállon hordja a táskát, és ugye a gerinc pedig érdekes máshogy dolgozik az egyik, mint a másik oldalon, tehát nem lesz szimmetrikus ilyenkor a szervezet. Amikor az ember észreveszi, hogy gerincfeldülése van, akkor nyilván szakemberhez fordul. A lényeg, hogy mi hamarabb ezt kontrollálni és korrigálni kell az ilyen típusú aszimmetriákat. De én most nem erről beszélnék, hanem a kapillarizációról. Mi az, hogy kapillarizáció? A kapilláris erekből származik a szó, és mi az a kapilláris ér? Hajszálérhálózat. A vérpálya nagyobb elemeinek anatómiai helyzete állandó, magyarul a nagyobb ereink azok inkább belül futnak, de nem nagyon futnak periférián nagy erek. Tehát a testünk perifériás részein. A vérpálya és a szövetköz közti kapcsolatot hajszálerek hozzák létre. És gondolom, hogy tudják, hogy ezt miért mondom. Azért, mert az izületeinket is, izületi tokokat is mi az, ami táplálja? A hajszálér. És ez borzasztó fontos kérdés, mert én ehetem a legegészségesebb és legjobb ételt is, hogyha a hajszál erejében az nem jut el a megfelelő helyre. Ezért mondtam egyébként a testmozgás. Testmozgáskor mi történik a hajszálerekkel? Úszáskor is azért. Kitágulnak nyilván, mert mozgáskor a vérünk felhalmozódik, a vérraktár felszabadul, kitágulnak a hajszálerek, de van néhány anyag, általában a színes gyümölcsök, áfonya, bodza, ribiszke, ami kitágítja az ereket, piros szőlőlé, a piros must, hoztam is magammal az alapítványtól most piros mustot, hiszem 2 vagy 1,5 literes kis flakonba, vagy nagy flakonba hoztam a piros szőlőlevet, és a piros szőlő magja, homoktövis mag, értágító anyagok, és higítják a vért is, tehát segítik az áramlást az izületekhez. Ezen kívül a ginkgo biloba, a fokhagyma, hagymafélék, ezek mind-mind segítik a hajszál kapillárisok tágulását, a gyógynövények is vannak ilyenek. Az érintett területek hajszál érrel való ellátottsága befolyásolja a regeneráció és a gyógyulás reparáció sebességét, ezért fokozzuk a kapillarizációt. Tehát az a cél, hogy az izületeink környékén több legyen a hajszálér. Szeretném megkérdezni, hogy vízkezeléssel növelhető-e a hajszálér kapillarizáció? Költői a kérdés. Amikor hideg-meleg váltóvizes fürdőt használunk, akkor mit csinálunk? Akkor érpumpát hozunk, érszívet hozunk létre, és egy idő után a szervezet újabb ereket fog képezni. A vízkezelés ezzel jár. A masszázsnak is lehet ilyen hatása. Ha valaki nem tud mindig mozogni, vagy valami oknál fogva nem mozoghat, vagy fájnak már az izületei, akkor másodlagos terápiákkal, vízkezeléssel, masszázssal tud segíteni, de ma már olyan módszerek is vannak, tudják, mint ezek a kapszaicines különböző csípős krémek, amik fokozzák a vérellátást egy-egy részünkben, tehát már különböző külső terápiák, egyéb külső terápiák is vannak, amik javítják az izületi tokok vérkeringését. Nemrégiben volt alkalma, hogy ilyen kapszaicines kórán részt venni, izgalmas volt, ezt elárulhatom, de remélem más is részt vett már ilyesmi, elég jó csípő hatása van egy ilyen bedörzsölésnek a gerincoszlop, illetve az izületek környékén. A mozgásszeli problémák anyagforgalmi háttere, hát elég misztikus a cím, a lényeg, vajon mi hiányzik, amikor valakinek izületi problémái vannak. Hát először is kiderült, elnézést kérek, kicsit visszaléptem véletlenül, egy másodperc is itt leszek, glükózamin. A glükózamin egy viszonylag újabb eredmény, glükózamint tartalmaz például a kagylóhéj, de elő is lehet állítani más úton. A glükózamin hiány porc és izületi nedv csökkenést, porckopást, porccsökkenést és izületi nedv csökkenést okozhat. Ezért már forgalomban vannak glükózamin szulfát alapú készítmények, különbözőféle módon. A proenzi 3, a béres porcerő, hadd ne soroljam, a lényeg, sőt szakember orvos is felírhat különböző készítményeket. Lényeg, hogy szoktuk javasolni a glükózamin adását. Kálcium hiány nem annyira jellemző, ahogy én ezt jeleztem, nem annyira ezt tesszük felelőssé. Mozgás hiány, savasodás, magas purintartalmú étrend. Ezek okozhatnak még izületi problémákat. Purin ugye a húsban van főszabályként, és a növények közül, hát a hüvelyesekben és a spárgában van nagyobb mennyiségű purin. Amit itt látunk, ez lehet, hogy egy furcsa és érthetetlen rendszer, erről beszéltem, ez az a bizonyos extra celluláris mátrix, ami a porcunkat alkotja. A porcok szöveteit ilyen jellegű, hát ilyen pálcikák, és tulajdonképpen ilyen pókhálószerű kolloid rendszerek alkotják. Ezeknek a mennyisége csökken, amikor a porc elkezd kopni. Szakmailag ezeket úgy nevezik, hogy glükózaminoglikánok, ezért mondtam a glükózamin szulfátot, fontos a pótlása, rendezett víztéráramlás, vízfogyasztás és sejtszintű anyagcsere, itt pedig a vitaminok, ásványi anyagok és a só, kálium-nátrium egyensúly kerül szóba. Hát, ezt azért elhoztam, ezt az ábrát csak jelzem, egy kedves ismerősömtől vettem át, hogy elindult egy bizonyos zöld kagyló különböző termékforgalmazás, de általában itt a kagyló kérdést azért nagyon zárójelbe teszem, mert ezeknek a mini fertőzöttség azért változó, tehát egy új

Nyilván nem órák alatt, de átvenni. Tehát mák, szezámmag, mandula, dió, tökmag. Ezek zsíros, olajos magok. Személy szerint, hát eléggé el nem ítélhető módon, nekem az a véleményem, hogy fontos az olajos magokat fogyasztani, ha lehet egy picit nagyobb mennyiségben, mert kezd kiüresedni itt a táplálkozás, vagy a nyersanyag Magyarországon, és erre van egy módszer, ami nem tűnik annyira mesterségesnek, sőt, ez a sajtolás. Amikor sajtoljuk a tökmagot, akkor 40%, 35% zsiradék, olaj elmegy belőle. És ha iszik, hanem nem az olajat tartom értékesebbnek, hanem a kúpos présben visszamaradó úgynevezett tökmag száraz anyagot. Na, az a lényeg. És megdöbbentő, megrázó, hogy a két opció közül az emberiség az olajat választotta. Rendben, az olaj egy fantasztikus anyag, tényleg van benne omega-3, a Biblia jelképként is ugye a Szentlélek jelképe az olaj, a felkenetés jelképe, de nagyon tömény anyag, nagyon sűrű tömény anyag, olajban sütés, ezek olyan drasztikus dolgok. Vagy a nagyobb mennyiségű zsiradékfogyasztás, és az az igazság, illetve az az én személyes véleményem, hogy én szeretnék a tökmagból többet enni, de nem ehetek, mert zsíros. Ezért a tökmagot, hogyha hidegen 40 fok alatt kisajtoltatjuk, akkor lesz belőle száraz tökmagliszt. Ennek 55% a fehérje, elképesztő, tehát megduplázódik benne lényegében a fehérje tartalom. 55% a fehérje, 10%-a lesz a zsiradék, és az ásványi anyag és a B-vitaminok jó része visszamarad a préselvényben. Ezért a száraz tökmagliszt úgynevezett funkcionális olajos magliszté válik, ezért a sajtolás másik terméke értékesebb. Amit én most mondtam, ezt nyilván nem én találtam ki, egyetemen mondják el a kedves professzorok, amikor erről a témáról beszélünk, elmondják, de hát sajnálkozva azt is hozzáteszik, hogy takarmányozásra kerül. Egyes országok, mint nem tudom, Törökország, Görögország, ebből sajtol, ugye halvát, cukorral, mézzel, stb. És ezt a halvát nem olcsón, máskülönben, forgalomba is hozzák, mint csemegét, de hát otthon is lehet ezeket keverni mézzel, lehet ezekből sütni pogácsákat, lehet ebből főzni műzlihez, lehet hozzátenni. Tehát én azt gondoltam ki, hogy mi lenne, hogyha segítenénk országos szinten is funkcionális lisztek forgalmazásában, nyilván nem alapvetően üzleti szempont, hanem alapítványi célkitűzésként. Ezért fognak találkozni majd különböző, hát ilyen kis magliszt örleményekkel, és különböző csomagokban, negyed kilós egyszerű formában szoktam forgalomba hozni, és itt kedves Éva foglalkozik vele. Éva néni, aki segít ennek a népszerűsítésében. Még egyszer mondom, ezek natur, és hát felhasználást, fantáziát igénylő anyagok, tehát nem készíteleket gyártunk, mert mindenkire rábízunk, mit készít belőle. Tehát ez egy fontos szempont, szezámmagliszt. A szezámmaglisztban a kalcium tartalom kétszeres, másfél-kétszeres. Tehát az egyébként 1000-1100 mg kalcium, nem beszélve a szezám magnézium foszfor cink résztartalmáról, megduplázódik a zsírszegényített formában, és ebből egy evőkanállal teszünk hozzá, ezekben a kenyerekben is egyébként ezek az okos magos lisztek vannak, valakit érdekel, ezeket otthon is meg lehet ilyen kenyeret csinálni, két evőkanál szezámlisztet, vagy úgymond női formulát, tehát tökmaglisztel keverem a szezámot, mert 20% tökmaglisztel a 80% szezám mellé, fantasztikus keveréket, ugye foszfor-kálcium arány beállítva, egy tökmag és szezámliszt keveréket lehet csinálni. Ugye, hogy nem nehéz dolog ez, amiről én most beszélek? Tehát nem beszélek itt egy extra magas dologról, árban sem komoly. Tehát itt arról van szó, hogy Magyarországon képződik más a tonna számra ilyen anyag naponta vagy hetente, és nem kerül felhasználásra, hanem a tejet és a sajtot adják az embereknek, és a tejipar ugye uralja a piacot. Nem szabad beszélni a tökmag, sajtolt tökmaglisztről, pedig a sajtolt tökmagliszt belekeverve kenyérbe a gyerekek számára olyan foszforforrás, ami az idegrendszerüket elképesztően építeni. Hát a tökmag

0: fosfor, ugye foszfolipidek építésével, lecitin tartalmánál fogva is, építi az agyi szöveteket, és ehelyett fehér zsömlét, felfújt fehér zsömlét adnak párizsival a gyermeknek szendvicsre, szendvicsgyalán, és aztán csodálkozik a nevelő vagy a szülő, amikor a gyermek nem úgy viselkedik, de nincsenek B-vitaminok, nincsenek szabályozók, nincs foszfor, és elmarad a fejlődés, tanulási nehézség van, meggyőződésem, hogy ez nem született adottság a magyar gyermeknek, hanem szerzett probléma. Az étrenddel összefüggő probléma, én személy szerint szinte mindenhol államilag dotálnám a foszforban, B-vitaminokban gazdag kenyerek adását, és megfigyelhető lehetne a szellemi-lelki erőnlét növekedése, én ezt megkockáztatnám, egy 10 éven belül ezt lehetne mérni, de valami oknál fogva nem történik meg Magyarországon. Hanem csak ilyen nagyon jól hangzó dolgokat hallok, hogy a magyar nemzet és a fejlődés, de hogy ez ugye kézzelfoghatóan, szakmailag, hogyan viszonylag olcsón, még egyszerűen olcsón, tehát ez filléres dologok ezek az ország költségvetéséhez mérten, nem történik változás. Emlékezem, voltam egy nagy egészségnapon, Budapesten szervezték, és hát országos vegetáriánus fesztivál volt, és vegetáriánus és más célcsoportok jöttek el, voltak vagy 500-an, és az előadás után egy aláírásgyűjtés indult el, hogy változtassuk meg Magyarországon az élelmiszer kínálatot, illetve a közétkeztetést. Úgyhogy kisebb forradalom alakult ki az előadás után, amit le kellett csendesíteni, mert majdnem zendülés alakult ki az egészségnapon. De jelzem, hogy ha sikerül elmondani az embereknek, és jól sikerült tálalni és átadni azt az információt, hogy milyen egyszerű módszerekkel lehetne javítani csont, ízület, emésztés, érpálya, akkor azt hiszem, hogy lenne rá szellemi kereslet. Az emberek azt hiszem, hogy változtatnának, de ha megtetszenek nézni a médiát, eléggé szelektív információk vannak, és ezek, amikről én most itt beszéltem, ezek valahogy kimaradnak, bár ma este azt hiszem 9 óra magasságában, ha addig hazaérnek, nyilván, remélem, hazaérnek. Van egy, azt hiszem az M1-en, egy ilyen műsor, hogy pesti fekete doboz, jól mondom? És ha ma belekukkantanak, akkor fognak találkozni az én arcommal is. Nyilván felvételről, mert jó pár hete kijött hozzánk a televízió, és a génmódosításról beszélt, de inkább ezzel csak azt üzenném, nyilván nem a saját személyemet, hanem azt, hogy azért van a médiában valamennyi kereslet az ilyen témák iránt. Mondjuk a szerkesztőség, a Magyar Egyes stábja, amikor kijött, akkor azt kérte, hogy komolyan fogalmazzam meg a génmódosítás problematikáját, és hát most vagy sikerült, vagy nem, óvatosan bántam azért a szavakkal, mert a Magyarországon, amikor megírtam a Génháború című könyvet, akkor néhány hét múlva fölhívott egy hazai génkutatóközpont, vagy a génkutatóközpont, ugye ez Szegeden van, és kérte a könyv visszahívását, mert nem tartja ezt szerencsésnek. És nyilván nem fenyegetőzött, mert egy szakintézmény nem fenyegetőzik azzal, hogy kiszórja a gumimat, meg ilyesmi, hanem egyszerűen szakmailag mondta, hogy bizonyos kifejezések a könyvben nem helytállóak, ez így ebben a formában nem megfelelő, megfogalmazott, és különböző szakmai érvekkel igyekezték visszavonatni a könyvet, amit hát azóta sem vontunk vissza. És néhány nap után a Magyar Rádióban, a Kossuth Rádióban beszéltek ezek a szakemberek, éppen hallgattam a rádiót, és ott derült fény arra, hogy mögöttük áll egy komoly multinacionális koncern, amelyik ugye nagyon-nagyon erősíti a génmódosított vetőmag adását, úgyhogy nagyon-nagyon küzdeni kell, hogy ez ne terjedjen el, mert az egész pannonrégiót elszennyezi, és ha valaha elterjed, ha csak egyszer is elvetnek ilyen magot, akkor ez egy irreverzibilis folyamat, soha többet nem lesz géntiszta a talaj, ez nem olyan egyszerű, hogy majd kimossuk a talajból az idegen géneket, soha többet. A DNS ott lesz, és szaporodik, és fölveszik a rovarok. Onnantól kezdve egyirányú utcában vagyunk. De visszatérve a témához, omega-3 zsírsavak, hoztam magammal, legyen egy gyártótól, hát így sem olcsó, de valamivel olcsóbb, 750 forintba kerül fél liter hidegen sajtolt lendmag olaj, ha esetleg valakit érdekel, elég sokáig elég más különben, tehát ugye nem isszuk az olajat, hanem tejás kanál nyit reggel és este, éjszaka, hogyha a vérben van, az nagyon jó, mert éjszaka ugye a vérünk sűrűsödik, nincs annyi víz, folyadék, és szépen áramlik, ugye fekvés közben is a vér. Ha lendmag olajat fogyasztunk esténként egy keveset, glükózamin szulfát, hagylóhéj kivonat algát, tulajdonképpen itt a glükózamin kiegészítőként való adását szoktam ajánlani, ma már ilyen készítmények tehát vannak, és mérhető eredménnyel. Antioxidánsok, A-vitamin, sárgarépa, lé, karotinok, C-vitamin, savanyúkáposzta, homoktövis. Hoztam magammal, illetve a kedves Ivának is át fogok majd adni itt, hogy ha valaki később, amikor én már nem leszek itt, érdeklődik, homoktövis húslisztet, homoktövis maglisztet. Két külön termékről van szó, mind a kettő más jellegű. Ezek hidegen, tehát 40 fok alatt szárított homoktövisből készülnek, és a homoktövis vas és C-vitaminban gazdag, az egyik legerősebb antioxidáns, ilyenkor ősszel savanyú káposzta, csipkebogyó, homoktövis hármast használjuk. Ugye, ha lehetséges, mindig megnézzük az idényt, hogy éppen ősz van. Nyilván, hogy nem annyira biztos, hogy a citrusfélék a legjobbak, de nem rosszak. Csak jelzem, hogy inkább azt mondom, hogy érik a csipkebogyó, megcsípi a dír, ugye, homoktövis is hazai termesztés, savanyú káposzta, azt hiszem, hogy aki ezt a hármat használja, és még mondhatnának hozzá mást is nyilván, ugye ribiszke és még egyebek, amik ugye esetleg nyárról maradtak, vagy kora őszről. A lényeg, hogy ezek az antioxidánsok jól használhatók, és nagyon szépen dolgoznak. E-vitamin, diófélékben hidegen sajtolt olajokban vannak, nyilván a hús és a szójababot, valakinek ízületi problémái vannak, vagy a családban voltak, akkor azt kell mondjam, hogy a szójával óvatosan bánunk. A tofut csak ritkán fogyasztjuk, egyébként nem tart egészségtelen élelmiszernek a szóját, de ízületi problémák esetében azért óvatosan. Zab, köles, tönköly, árparos, a búza sajnos erősebben savasít. Tehát ízületi problémák esetén, meg általában is, a klasszikus búzát picit háttérbe szorítjuk, és inkább a zabból kását, fasírtot, kölesből kását, fasírtot készítünk, illetve köretnek is jó zöldséggel, gombával, tönköly lisztet használjuk inkább a búza helyett, árpa, ugye a gersli, a hántolt árpa gyöngy, és a rozs változókortól kezdve sokkal értékesebb és előnyösebb a csontnak is az ízületek számára, tehát az alternatív gabonákat is felhasználjuk. Talán hallották már, hogy a kölesnek van egy vad formája, ez a barna köles, aminek extra magas a kovasav tartalma, mert amikor a kölest elkezdik nemesíteni, akkor nemesítés során a kölesnek a kovasav tartalma sajnos csökken, és az értéke is csökken, ezért a vadkölest, illetve barnakölest szoktuk nem lisztként kenyérbe sütve, hanem nyersen, tejáskanál annyit, ez egy tápanyag kiegészítő, tulajdonképpen funkcionális liszt. A vadkölest szoktuk tenni műzlihez, és mérhető, hát szájról szájra jár a híre, a vadkölesnek Magyarországon, Ausztriából hozatjuk mi magunk is, és csomagoltatjuk, mert nagyon magas az ára általában az üzletekben, és így próbáltuk ezt is megoldani, tehát ízületi formulaként a vadkölest szezámmaglisztel, száraz szezámmaglisztel, és egy pici lendmaglisztel kevertük. A lendmagliszt ahhoz kell, hogy a bélben haladjon. Muszáj neki, hogy haladjon a bélben, ne tapadjon föl, ez kell a lendmagliszt, és így ízületi védő, fájdalomcsillapító, porcépítő. A kovasav, vagy metakovasav a glükózaminokkal együtt elég jó ízületi porcépülést és gerinc védelmet biztosít, az egyik legjobb ilyen párosítás. A lúgosításról nem lehet eleget beszélni, de említem itt is, tehát a nyers saláták, a párolt zöldségek is lúgosítóak, maradnak folsav, zöld levelek, zöld turmixok, itt egészen a csalántól, ugye a disznóparejon át a különböző sóskáig és felolték is lehet, csináztatás. A lúgosító étrend alap szabály, alap elv, és a nyomelemek és az ásványok lúgosító hatásáról se feledkezzünk meg, lehet kapni lúgos vizet a mai világban már, ismerik talán különböző alkalikus ásványvizek, vagy a peridot, egyre ismertebb a peridot nevű 8,8-as pH-jú lúgos ásványvíz. Reggel éjgyomorra fogyasztjuk a lúgos vizeket, nem evés után, leköti a gyomorsavat, viszont ha éjgyomorra fogyasztjuk, akkor a szervezet nem termel hozzá savat, és a lúgosító hatását kifejti. Hogyha valaki evés után, vagy mondjuk még a gyomorban van étel és gyomorsav, és akkor iszik lúgos vizet, tehát 7-es pH-nál nagyobb pH-jú vizet, akkor ez nem fog hasznosulni, sőt rosszul étet is okozhat, mert a gyomorsavval reagálni fog, tehát nem mindegy, hogy a lúgos vizet hogy fogyasztjuk, mindig így gyomorra fogyasztjuk, gravitációs testedzés, 2,5 liter víz fogyasztása, És természetesen a lelki egyensúly az ember végső, tehát a végső célok, az élet végső kérdéseinek a vizsgálata is azt gondolom, hogy hasznos lehet. Ezzel is szoktunk ugye foglalkozni, biblikus alapokon az életmód és a lelki egyensúly együttese azt hiszem, hogy igazán jó életminőséghez fog vezetni. A lukos vizet, mint a rendes vizet szoktunk javasolni 30 perccel, 40 perccel az evés előtt fogyasztjuk, ajánljuk. Én azt hiszem, hogy ezzel köszönöm meg a megtisztelő figyelmüket.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök itt a Benczúr utcai sorozatunkon. Ebben az évben ezzel a címmel hirdettük a sorozatunkat, hogy Jézus és mi. Ugye a cím eléggé magáért beszél, az emberi életünk legalapvetőbb kérdéseire keressük a választ és a megoldást. Jézus miért tudott boldog életet élni, és oly sok ember miért nem tud boldog életet élni? Jézus hogyan tett bizonyos dolgokat, és mi miért nem teszünk úgy bizonyos dolgokat, és tehetünk egyáltalán ugyanúgy, hogy Jézus tett? Azt az igazság kedvére el kell, hogy mondjam, hogy a nyári táboraink délelőtti sorozata tulajdonképpen ezzel a sorozattal majd, hogy nem egyenlő, egy kicsit kibővítettük most. Akik nem tudtak eljönni a nyári itt Budapesten, Törökoppányban és a Zempléni hegységben megrendezett táborainkra, azokra is gondoltunk, hogy azoknak itt bepótoljuk a sorozatunkat, méghozzá kibővítve. Lesz itt szó arról, hogy Jézusnak milyen volt az időbeosztása, miért tudott úrrá lenni az időn, mi meg miért vagyunk mindig időzavarban, milyen volt Jézusnak a munkabírása, hogyan bírta ezt a nagyon megfeszített sok munkát, lelki-szellemi terheit az embereknek viselni, és mi hogyan kaphatunk ugyanehhez erőt, mi volt a titka Jézus erejének, mi volt a Jézus ima életének a titka, és mit jelent az igazi ima élet, hogy Jézus semmit el nem hibázott, és minden szava tökéletes volt, beszélünk majd Jézus tévedésmentességéről, Jézus felhívásairól, ígéreteiről, hogyan viszonyult az ellenségeihez, a bűnben lesüllyedt emberekhez, az idegenekhez, és a képmutató, vallásoskodó emberekhez is, akik a leginkább bántották. Mai első alkalommal ez a témánk címe Jézus nyugalma, hogyan lehet a miénk? Azt hiszem, hogy nem kell talán igazolnom, hogy miért beszélünk erről a kérdésről, és miért az első előadáson. Alapvetően egy nyugtalan világban élünk, és egyre nyugtalanabb világban élünk. Ez az első indok. Hogyan élhetünk egy nyugtalan világban mégis nyugodtan? Már úgy első hallásra is olyan valószínűtlennek látszik. De Isten ígéretei szerint ez valóság lehet az életünkben, hogy egy nyugtalan világban mégis megőrizhetjük a nyugalmunkat, és mégis békés, kiegyensúlyozott életet élhetünk. Hogyan? Aztán hát az emberi természetünk se valamilyen nyugodt. Ha nem élnénk ilyen nyugtalan világban, akkor is helye lenne egy ilyen témának, mert az emberi természetünk is sokszor olyan, hogy valamit gyorsan akarunk, adj Uram, de rögtön alapon. Ha valami nem egyezik a mi akaratunkkal, akkor ráförmetünk a másikra, kijövünk a sodrunkból. Tehát mindannyiunk számára fontos ilyen szempontból is ez a téma. Harmadsorban pedig azért kell Jézushoz fordulnunk, mert Jézus életében valóban ez egy nagyon rendkívül és különleges dolog volt, hogy Jézus is nagyon sok nehéz helyzetbe jutott, konfliktusos helyzetekbe, idegesítő helyzetekbe. Az emberi értetlenség, butaság, gonoszság csak úgy hullámzott körülötte. És hogy lehet az, hogy Jézus mindig meg tudta őrizni a nyugalmát? Hogyan tette ezt? Hiszen ő is emberként is született, noha Isten fia volt, de emberfia is volt. Földi édesanyától látta meg a napvilágot, az ő természetében is ott volt az a sok vágy, késztetés, amit sokszor le kellett neki is győznie. Hogyan tette ezt Jézus? Lényegileg három dolgot szeretnék én most kifejteni a mai előadás során. Az első dolog, ami számomra itt ennél a témánál a legfontosabbnak látszik, hogy Jézus azért lehetett mindig nyugodt, és azért őrizhetett meg egy belső békességet, és azért tudott mindenütt békességet árasztani. Ahol megjelent, ott lecsillapodtak az indulatok, ahol szólásra emelkedett, ott az emberek odafigyeltek. Ahol ahol Jézus, ahova Jézus eljutott, ott valami más légkör köszöntött be. Én abban látom az első titkát ennek, hogy Jézus küldetéses életet élt. Jézus tudta azt, hogy neki küldetése van. Jézus tudta azt, hogy miért jött a világra, és mindent annak rendelt alá a küldetésének. Különös szó ez minden nyelvben, a magyar nyelvben is, hogy küldetés. Elmondtam a nyári táborokon is, hogy én a 70-es évekig már megértem 21 néhány évet, de szintén nem is használtam ezt a szót, hogy küldetés. Egy mindannyiunk, vagy akik már akkor éltek, mindannyiunk számára érdekes film vitte rá a figyelmünket, a Balczó Andrásról készült film, aminek ez volt a cím, hogy küldetés. És akkor kezdtem én is ezen gondolkozni, hogy hát minden embernek itt a Földön, aki ide születik erre a Földre, valamilyen küldetése van, csak ezt az emberek nem is tudják. Vagy nem is akarjuk megtudni. Vagy nem is akarjuk tudatosítani, hogy aki itt él, az valamilyen programmal kell, hogy éljen, az valami küldetéssel, valami hivatástudattal kell, hogy éljen, független attól, hogy mi a szakmája, mi a foglalkozása. Nem csak a művészeknek, vagy nagy alkotó egyéniségeknek kell, hogy legyen küldetésük, vagy közéleti embereknek. Minden egyes ember, aki erre a világra születik, nem hiába való fogaskerék. Nagyon is valaki akarta azt, hogy ő neki az élete teljes és szép élet legyen. Tehát Isten mindannyiunk számára küldetést tartogat, de a küldetés az olyan dolog, amire magunknak is rá kell ébrednünk, magunknak is rá kell jönnünk. Jézus Krisztus a küldetését kisgyermekkora óta vizsgálta, és ugye azt látjuk, hogy 12 éves korában már eljutott olyan szintre, amikor szülei elveszítették ott Jeruzsálemben a templomban, hogy már akkor azt mondta a szüleinek, akik nagy szemrehányások között, ugye hát azt mondták akkor Jézusnak, hogy az édesanyja mondta, hogy az apád és én nagy szomorúsággal kerestünk téged, ugye 3 napig elveszítették Jézust, és akkor Jézus azt mondta, hogy mi dolog, hogy engem kerestetek? Hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyámnak dolgaiban kell foglalatosnak lennem? Tehát már a 12 éves Jézus nagyon, nagyon világosan önmaga számára az életét lefordította, és ő már akkor egy küldetéses életet élt, még már fiatal korában. De én amit szeretnék idézni most a felnőtt Jézustól, és az egyik legegyszerűbb és leghíresebb kijelentését, János evangéliuma 5. fejezet 30. verséből, hogy Jézus hogyan is fogalmazta meg ezt a küldetést. János 5. fejezet 30. verse szerint ezt mondta egyszer az egyébként őt támadó vallási vezetőknek: én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyájét. Ebből a nagyon összetett mondatból én csak ezt szeretném kiemelni, hogy Jézus azt mondta, hogy ő azért van itt a világon, hogy az atya akaratát keresse, és amit az atya akar, azzal ő tudjon azonosulni, és be tudja mutatni az embereknek, hogy az Istennek mi az akarata az élet 1000 területén és 1000 kérdésében. És ez az egyszerű mondat, hogy ő egy küldetéssel, azt mondja, hogy engem az atya küldött, és az engem az atya azért küldött, hogy megmutassam, nekem is küzdelemre van szükségem, mert nekem is lenne saját akaratom. De engem az atya azért küldött, hogy azt mutassam be, hogy az atya akarata az mindenki számára a tökéletes akarat, és ha a legjobb céljainkhoz akarunk elérni, ne a magunk akaratára támaszkodjunk, hanem a legjobb céljainkhoz akarunk elérni, akkor keressük az Isten akaratát, mert Isten sokkal jobban szeret bennünket, mint mi magunkat, sokkal jobban akarja a jó dolgokat, mint mi magunk, és sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. Én azt gondolom, hogy ha valaki a Bibliát nem ismeri, vagy kereszténységtől távol van, annak is egy naponkénti tapasztalata az, hogy az ember életben a legtöbb bajt az akarat szerzi. Tudnék az, hogy az emberben az akarat nagyon gyorsan kifejlődik, lásd csecsemők meg kisgyermekek, az akarat az nagyon gyorsan napvilágra jön, az értelem sokszor kullog mögötte, és az még nem is drámai, hogy gyerekkorban az akarat mögött kullog az értelem, de hogy még felnőtt korban vagy idős korban is az embereket elfogja a harci hév, és mindent az akaratuknak rendelnek alá, és aztán az akaratukat szentesítik különböző ideológiával, meg értelmi meggyőződés, ez már katasztrofális. Mert az ember életnek mi is a végső értelme, az értelem és az akarat összhangja, de az értelem vezetésével. Jézus Krisztusnak is volt akarata, nagyon erős akarata. Ugye a leghíresebb téma, a leghíresebb történet a Getsemáné kertbeli éjszaka. Rendkívül erősen dolgozott az akarat az ellen, hogy Jézus ne hozza meg az áldozatát az emberiségért. De Jézus arra mutatott példát, hogy az igazi emberi élet az, amikor nem az akaratunkra hagyatkozunk, bármennyire is erős az az akarat, bármennyire is úgy érezzük, hogy ez én vagyok, mert ugye legtöbbször az emberek úgy érzik, hogy amit akarok, abban vagyok én. Az vagyok én. Hanem Jézus arra mutatott példát, hogy az emberi életben az válik igazán harmonikus, kiegyensúlyozott személyiségé, akinek a lelkiismerete és az értelme tudja megszabni az élete folyását, és annak szolgálatába tudja állítani az akaratát. Sajnos ennek az ellentétét látjuk nagy tömegek esetében, hogy az emberek arról el tudnak számolni, hogy mi a vágyuk, mi a kívánságuk, mi az akaratuk, ezt mindenki tudja. De amikor arról kellene elszámolni, hogy értelmes az a vágy, jó az a kívánság, és azt az akaratot mi táplálja, miféle értelem és meggyőződés jegyében cselekszenek, hát a legtöbb emberi életről kiderül, hogy az égvilágon semmi nincs az emberek mögött. Semmiféle értelem, semmiféle meggyőződés, semmiféle elvrendszer, semmiféle bölcsesség. Mi emberek élünk napról napra, és arról nagyon számot tudunk adni, hogy mit akarunk, de hogy jó ez, amit akarunk. És hogy egyáltalán hogy nem az borítja fel a békénket, hogy a mi magunk torz akarata, torz kívánságai visznek bennünket félre. Szóval röviden úgy tudnám mondani, hogy a Biblia szerint az értelemnek kell legyőzni az akaratot, és nem az akaratnak az értelmet. És Jézus ezt mindig tudatosította, ő tudta, hogy miért jött. Ő az értelmével ezt megragadta, ő emellett kitartott, és hogyha az ösztönei, a vágyai, az indítékai, az akarata más mondott volna is, Jézus ez ellen mindig fölvette a küzdelmet, és mindig legyőzte azt, ami a hitével, az értelmével ellentétben állt. Ezért először belül volt békessége, és ez belül olyan nagy békességet és nyugalmat adott, hogy ebből volt mit adni a környezetének, és ez kisugárzott. Nagyon sok ember ma úgy gondolja, hogy akkor lenne békés és nyugodt, hogyha nyugodtak lennének az életkörülményei. Ebben ne reménykedjünk. Ez soha így meg nem valósul. Békés és nyugodt csak akkor lehetünk, hogyha belülről tisztázzuk, hogy miért is vagyunk a világon, ha van küldetés tudatunk, ha van belső meggyőződésünk, hitünk, hogy nem hiába élünk, és hogy kikért és mikért is élünk, és a belsőleg megszerzett békesség és nyugalom az igazi békesség és nyugalom, mert azt nem lehet elvenni az embertől. Ha arra vágyakozunk, hogy majd most rendeződnek a körülmények, majd most már a család is más lesz, most már a gyerekek is már más életkorba jutnak, majd a férjem, feleségem is majd egy kicsit most más lesz, stb. Hát akkor egész életünket várakozással tölthetjük el. Itt is lehetnek periódusok, amelyek nyugodtabbak az ember életében, de hogyha csak erre vágyakozunk, akkor csak addig fog tartani ez a nyugalom, ameddig a külvilágban tart a nyugalom. Jézusban nem ilyen nyugalom volt. Jézusban az egész életében valami fenséges, valami csodálni való nyugalom kísérte az egész életét végig, ami egy bizonyos erő felesleggel, egy erő többlettel járt, amiből tehát tudott adni. Ezért ezt nagyon világosan meglátták a tanítványai, a követői. Pál apostol szavát idézem a Római Levél 5. fejezet első verséből, amikor azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki hitáltal megismeri Krisztus életét, és ezt elfogadja tökéletes életnek, és számunkra megvalósítható életnek, megigazulván hitáltal békességünk van az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Akkor nyerünk békességet az életben, amikor megbékélünk Istennel, amikor el tudjuk fogadni Isten akaratát, amikor Isten akaratát megismerjük a Bibliából, a törvényein, parancsolatain keresztül, amikor bepillantást nyerünk abba, hogy Isten jobban látja a dolgokat, mint mi, de akkor sem úgy cselekszik, hogy mi elvárnánk. Isten soha nem elhamarkodva, soha nem ingerülten, soha nem gyorsan akarja megoldani a rossz dolgokat, vagy a konfliktusokat, hanem az Isten nagy elve az, ami a Római Levél 12. fejezet 21. versének is a nagy elve. Ne te győzetessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győz meg. Jézus pontosan látta a küldetését. Jézus pontosan látta előre, hogy mi szidalmat kap. Mennyi támadást, hányszor fognak az életére törni. Pontosan tudta azt, hogy az életben sok jóra nem számíthat. De neki azt kellett megmutatni, hogy a gonoszt is jóval meggyőzni. Neki azt kellett bemutatni, hogy az emberi életben minden ellenkező látszat ellenére a jónak és a szeretetnek van győzelme, akkor is, ha a rossz mindent felvonultat, mindent kipróbál, de végül is a szeretetben való élet, az igazi Isten törvényeit követő életnek van esélye arra, hogy boldog élet legyen és értelmes élet legyen. Szóval érdemes ezt megjegyezni, én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélem, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem az atyáit. Ez volt Jézus nyugalmának, békességének az egyik titka, hogy ő pontosan tudta, hogy amit az Isten megenged, azt nem véletlenül engedi meg. Ha ő az Isten kezéből el tudja venni az élet dolgait, és összhangba kerül az atyával, akkor az atya erőt fog adni a legnehezebb helyzetekben is. Tehát ez a bizonyos legyen meg a te akaratod felfogás, ami azonban nem egy fatalizmus, hogy sokan gondolják, hogy hát úgy nem törődöm semmivel, ahogy jön az élet, úgy jön, mindenben legyen meg az Isten akarata, hát én nem is foglalkozom ezzel a kérdéssel, meghaladja az erőmet, nem erre gondolok. Egy őszinte, becsületes küzdelemre, igen, van nekünk is elképzelésünk, nekünk is akaratunk, de állítsuk oda az Isten akarata, az Isten törvényei elé, hogy jó ez az akarat, és hogyha látjuk, hogy nem jó, akkor, és az értelmünk meggyőz bennünket, akkor az értelmünknek legyen kiszolgáltatva az akarat, és ne az akaratunknak az értelem. Ez mindannyiunk életében egy élethosszig való küzdelem, de van itt egy nagyon nagy változás az ember életében, amikor az ember Istent már annyira megismeri, hogy látja, hogy az Isten jó és tökéletes, látja, hogy az Isten nem kínozni akar bennünket az életünk sok problémáival, hanem megedzeni, megtisztítani, és ez a nagy határkő az ember életében, ha odáig eljutunk az Isten megismerésében, a Biblia megismerésében, hogy azt mondjuk, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Tehát amikor mi szövetségre lépünk Istennel. Jézus is ezt a szövetséget úgy akarta bemutatni, hogy mindannyiunk számára később fel is ajánlotta. 30 éves volt, megjelent a Jordánnál, hagyta magát bemutatni Keresztelő Jánostól, és bár bűne nem volt, odament és a Jordán vizébe Keresztelő János őt alámerítette, és ezáltal mutatta be Messiásnak, és mutatta be példának, hogy a számunkra is ezt mutatja az Isten, hogyha eljutunk az életben idáig, hogy mi megismertük a jó Istent, látjuk, hogy ő jó és tökéletes, akkor adjuk át az életünket úgy, hogy ami eddig volt az életünkben, azt eltemetjük a vízben, ami ezután jön a vízből fölemelkedve, szeretném azt követni, ami a Krisztus példája, ami az Isten akarata. Ennyit erről, majd az előadás után nyilván vissza lehet erre kérdezni, nem akarom a témát túl részletezni. Akinek kérdése van, mind a jogi egyetemen, mind itt a Benczur utcában mindenki visszakérdezhet. Már is a második titokra mennék. Ugye még ennek utána is azért ott van bennünk a kérdés, hogy no de Jézus annyiszor került váratlan helyzetekbe, annyiszor csöppent bele feszültségekbe, annyiszor kreáltak is vele szemben kínos helyzeteket. Sadduceusok, farizeusok, Heródes pártják, maga a nép, maguk a tanítványok is. Hogyan tudott Jézus mindig olyan nyugodtan szólni, beszélni? Ez nem valamilyen tettetett nyugalom volt? Vagy nem valamilyen olyan, ugye láttunk mindannyian Jézusról filmeket, meg ábrázolásokat, olyan kicsit olyan embertől idegen, valaki nekem egyszer azt mondta, hogy hát egy ilyen halvéri magatartást én nem tudok elfogadni, mert hát senki nem mondja nekem, hogy az élet egy nehéz helyzetében ilyen szeretettel, ilyen nyugalommal lehet meglenni, hogy Jézus megvolt. Számtalan példát idézhetnénk a Bibliából, Jézus életéből, ami mind egy dologra mutat. Ezt én nagyon hangsúlyoztam a nyári táborokon és más előadásokban is. Elnézést, akinek ez ismétlésnek tűnik, de tetszenek tudni, hogy Goethe is azt mondta, hogy amikor szemére vetették, hogy miért ismétli olyan sokszor az igazságot, azért ismétlem olyan sokszor, mert a hazugságot is sokat ismétlik. Tehát annyi sokszor ismétlik azt a hazugságot el nekünk, hogy nekünk lehet türelmetlennek lennünk. Jobb, hogyha csapkodunk, vagy jobb, hogyha kiabálunk, vagy jobb, hogyha oda mondogatunk, akkor legalább kijön belőlünk ugye a feszültség. És hát ezt a hazugságot a tudományoktól, pszichológiától, a hétköznapi élet nagy bölcselkedőig annyi sokszor ismétlik. Ez egy hazugság, ez nem így van. Ha valaki úgy engedi, hogy kijöjjön belül a sok feszültség, akkor holnap és holnap után már sokkal kisebb feszültségeknél is engedi, a végén meg már akkor arra is rángatózni fog, amikor semmi oka nem lenne egyébként. Ez egy hazugság. Jézus ezt nem tette például. Jézus nem mondta azt, hogy úgy vezessük le a feszültségeinket, mint ugye a pap Laci le akarta vezetni az ökölvívókkal, hogy fölvitte őket a Jánoshegyre, mindenkinek adott egy fejszét a kezébe, és a sok feszültséget úgy vezessétek le, hogy csapkodjatok oda a fához, és egy fát vágjatok, és akkor egy hétre levezettétek a feszültséget. Nem ajánlom senkinek se, hogy akár fához, akár emberhez csapkodja a feszültségeit. Jézus mást ajánlott. Jézus más példát mutatott. Mondom, minden egyes történet, amit számba lehet venni a négy evangéliumból. Ha Jézus nehéz helyzetbe került, feszült helyzetbe került, ideges helyzetbe került, vibrált a levegő szinte Jézus körül. Jézus egy dologra mutatott nagyon példát. Nem arra, hogy vonuljunk vissza. Nem arra, hogy hunyászkodjunk meg. Nem arra, hogy egy ilyen tettetett nyugalommal és békességgel mi, mint egy fölülállónak mutassuk be magunkat, hanem arra mutatott példát, várjuk meg az emberi reakciókat, és utána tudjunk jól kérdezni. Jézus a Bibliában a nagy kérdező. De hát ő Isten akaratát jött bemutatni, és a Bibliában Isten a legnagyobb kérdező. Ha valaki el akar olvasni a Bibliát, ugye a harmadik fejezetben ott van, Ádám, hol vagy? Negyedik fejezetben ott van, hol van Ábel, a te atyád fia? Profétáknál is ott van, mit csinálsz itt, Illés? Vagy Jónásnál, avagy méltán haragszol-e? Isten, amikor feszült helyzet volt, amikor nyugtalan, idegesítő helyzet volt, az Isten soha nem akar gyorsan igazságot osztani, soha nem pirított le embereket, vagy vádolt embereket, hanem mit tett az Isten? Hát éppen azt, amit előbb mondtam, hogy az emberek ne a vágyaik meg az akaratuk malmában járjanak, hanem az emberek gondolkozzanak. Szóval valahogy az értelmet kellene elővenni. Ez a nagy probléma az emberi életben, hogy az értelmet az emberek sokszor a hónaj alá csapva, vagy a zsebben tartják. Jézus akkor, amikor nehéz helyzet volt, mindig kérdezett. Mondom, sok eset van a Bibliából. Az én kedves esetem Márk evangélium a 3. fejezet 31. 35. verse között található. Márk 3. fejezet 31. 35. verse között. Akkor Jézust haza akarta vinni a tulajdon édesanyja és a testvérei. Haza akarták cipelni. Mert szégyelték, hogy Jézus az országot járja. Szégyelték, hogy az ő gyermekük, aki egy ácsmester műhelyében nevelkedett fel, van egy jó foglalkozása, nem marad otthon Názáretben, nem keresi otthon a kenyeret, megy és embereket keres, és nekik beszél, halászoknak, meg vámszedőknek, meg utcanőknek. Hát miféle élet ez? Szégyelte a tulajdon édesanyja. És amikor Jézus egy szobában tanított, egy házban tanított, akkor odaért Mária az idősebb testvérekkel, és beüzentek a kívülállók, hogy az anyád és a te testvéreid ott kint keresnek téged. És ugye a botrány a levegőben volt, hogy most Jézus most befejezi a tanítását, hazamegy, vagy most mit fog erre mondani, vagy hogy ők fognak erőszakoskodni. Tehát feszült volt a helyzet, vibrált a levegő. Hogy tudja ilyenkor valaki megőrizni a nyugalmát, amikor a megszégyenítés szele csapja meg, amikor kiszámítható, hogy itt valami nagyon rossz történik. Hát most ilyenkor szoktuk azt mondani, mi emberek, hogy bárcsak ilyenkor nyílnék meg a föld, és süllyednénk el, egy pár pillanatra legalább vonnának ki bennünket a forgalomból, és aztán túlélve ezt a helyzetet, majd biztos a rendes kerékvágásába visszazökken az élet. De milyen érdekes, hogy Jézus ott is gondolkodni tanította az embereket. Micsoda kérdés az, amit ott Jézus föltett. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Micsoda egyszerű kérdés, de micsoda mélységes kérdés. Ki az én anyám, és kik az én testvérem? De ezt olyan komolyan, olyan hangsúllyal kérdezte Jézus. Senki nem tudott erre megválaszolni. Na most az, hogyha ugye szoktam mutatni, hogy mi van akkor, ha kérdezünk. Ha kérdezünk, akkor itt van a kérdés. Akkor nem az, hogy itt vagy te, és itt vagyok én. Nem ez van. Hanem itt van a kérdés. Ez is, meg ez is odafigyeljen. Szóval ezért kell az életben gondolkodni, és kérdések szerint gondolkodni, mert nyilván az életünkben azért készülünk a holnapokra és a holnap utánokra, aki jól megtanul kérdezni. Sokszor csak egy kérdésre az emberek elnémulnak. Ja, hogy tényleg, micsoda, tényleg, ez, van ebbe valami? Meg kéne ezt válaszolni, senki nem tudja megválaszolni, de akkor jó ez arra, hogy mindenki lecsillapodjon, mindenki lenyugodjon, és mindenki a kérdésre figyelje. Nem arra, hogy ő itt áll, én itt állok, ő most lőni fog, én most mivel fogok visszalőni, ez egy áldatlan dolog az emberi világban, amikor ilyen frontok alakulnak ki, és kinek lesz igaza, na, hazamegy a férj vagy a feleség, egyik beleküt a másikba, vissza, na most ki fogja agyoncsapni a másikat. Borzalmas, nem? Munkahelyeken is, az élet ezer területén is, hogy az emberek oda-vissza adják a lapot, kötélhúzás jobbra-balra, hogy mi lesz ebből. Milyen jó lenne, ha mi emberek megtanulnánk kérdezni. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És amikor csönd, senki nem tud megválaszolni, akkor Jézus megadja a választ, hogy aki a mennyei atyám akaratát cselekszi, az az én fiú testvérem, nő testvérem és anyám. Lett botrány a dologból? Nem lett. Elvitték Jézust, nem mertek hozzányúlni. Romba döntötték a napi programját, nem tudták. Minden megoldódott. Ennyiből állt a dolognak a megoldása. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Vagy egy másik eset, amit Máté evangélium a 20. fejezetében, a 22.-23. versek között olvassuk a lényegét, hogy egyszer Jézus két legszeretettebb tanítványa, János és Jakab, az édesanyjukat rávették, hogy járjon közbe Jézusnál, hogy ők majd a mennyek országában Jézus jobb és bal felől lehessenek, üljenek. És ezt hallották a tanítványok is, és hát rettentően mérgesek lettek a tanítványok, mint ahogy minden versengése, meg vetekedése bizonyos emberek mérgesek lesznek. És akkor Jézus látta, hogy a tanítványai között megint vibrál a levegő, megint ott van a harag, meg a versengés, meg a vetekedés, örök nagy emberi probléma, amikor az emberek meg akarják mutatni, hogy ők két arasszal többek, mint a másik. És akkor Jézus megint egy kérdést tesz föl. Megkeresztelkedhettek azzal a keresztséggel, amivel én megkeresztelkedhetem? És kiihatjátok azt a poharat, amit én nekem kell kiinnom? Megint egy kérdés. És erre mindenki a kérdésre néz, és akkor megszűnik, hogy itt van a Jakab, meg a János, meg a Péter, meg a többiek. Szóval az életben, ahogy mondta egy 20. századi bölcselő, az életben a legnagyobb dolog az, amikor az emberi kapcsolatokban jó értelemben személytelen síkra tudjuk vinni a problémát. Túl személyesen éljük az életet. Mindenki a maga igazát akarja bizonyítani. Neki aztán nagyon igaza van. Itt van az adó a kezében, most fogja lecsapni. És az életben iszonyatos személyeskedő, és ezáltal kisszerű viták zajlanak. Amitől már mindenki csömört kap, ez a politika, ugye? Iszonyú. Most nem azzal foglalkoznak, hogy elvek vagy emberek szolgálata, hanem az, hogy a másik milyen, mit tudom, mit csinált, vagy hogy vannak-e lovai, vagy nincsenek, ezek a nagy kérdések. Borzalmas. De a hétköznapi életben is ezt látjuk. Az ember életben valóban nagy dolog, amikor valahogy a személyes dolgokat át tudjuk lendíteni egy személytelen szintre. A személytelen szinten ezen azt értem, hogy most, hogyha választ tudunk adni egy nagy kérdésre, akkor abból a válaszból mindenki számára személyesen következnek a levonlandó tanulságok. De ha nem tudjuk egy személytelen szintre fölvinni, akkor mindig csak az lesz, hogy te ezt mondod, én meg ezt mondom. És aki majd hanggal vagy hatalommal jobban győzi, az lesz a győztes. Ez félelmetes, ez egy kisszerű, már Homérosztól fogva az emberiség nagy alkotói ezt a darutörpeharchoz, a kakasviadalhoz és egyéb más nemtelen csatákhoz hasonlították. a kisszerű, személyeskedő emberi problémák, amelyek indulatokkal, nyugtalansággal fűszerezik az életet, és mindenki ezekbe készül ki. Jaj, rólam ezt mondták. Na, volt képe ezt mondani, és nekem, és rólam ezt, és hírbe hozott, és így, és mindenki így forog maga körül. Jézus ezt a bűvös kört úgy törte meg, hogy megtanít bennünket kérdezni. Ugye a leghíresebb történet, mert itt ugye tucatszám lehetne a történeteket ismertetni, a Máté evangélium a 26. fejezetében, a 6. verstől a 16. elolvasható történet, ez is kedves történetem, sokat hivatkozom rá a betániai vacsora története. De miért szoktam mindig hivatkozni rá, mert sokszor a kedves hallgatók is úgy hallatlanra veszik a dolgokat, és fordulnak én hozzám is lelki problémákkal, és mondtam, hogy ezt már legalább 5-ször elmondtam, és te is ott voltál, amikor, meg emlékszem, amikor még kérdést is tettél fel, hát ezt nem kellene gyakorolni az életben? Mi volt azon a betániai vacsorán? Jézus ott ül, meghívja őt egy farizeus, Simonnak hívják. Ezt a farizeust Jézus kigyógyította a bélpokrosságából. De ez a farizeus, amellett, hogy hálás, de mégsem annyira hálás, hogy meg ne róná Jézust, mert amikor jön Mária Magdolna a vacsora kellős közepén, és hálája jeléül megkeni Jézusnak a testét, akkor ez a Simon úgy magába morfondírozik, hogy hát a mester miért fogadta ezt el. Tehát a házigazda, aki meghívja Jézust, bizonyos időtől fogva ellenséges érzelmeket kezd magán úrrá lenni, hagyni. Tehát ez a Simon belül feszültse, ott ül Jézus mellett, de lehet érezni, hogy feszült, és Jézussal nem ért egyet. Megszólal Júdás, hogy el lehetett volna osztani ezt a nárdust a szegények között. Na éppen Júdás, aki a tanítványok pénztárosa, és aki már elcsent a pénzkül. Éppen ő mondja. De jól célzott mondás ez, mert a többi tanítvány is kórusban zengi Júdás után, hogy mire való ez a tékozzás, miért nem adta el a szegényeknek ezt a pénzt, miért Jézust keni meg ezzel a nárdussal. És ott van Mária Magdolna, tehát négy feszültség góc, és négy vibráló frekvencia. És milyen érdekes elolvasni ott Máté 26. fejezetének 10. versét. Ott is Jézus egy kérdést mond. Én azt mondja ott az evangélista, hogy amikor Jézus megvárta, hogy mindenki előadja a maga nagy érveit, mindenki látszólag az igazságért küzdött, akkor Jézus, mikor ezután eszébe vette ezt, Jézus azt mondta, miért bántjátok ezt az asszonyt? Miért bántjátok ezt az asszonyt? A temetésemre kente meg a testemet. De csupán ez a rövid kérdés, hogy miért bántjátok? Most az életben megoldunk valamit azzal, hogy valakit bántunk? Ez lenne a megoldás? Hogy valakit megsértünk, valakit megbántunk, valamit megszólunk, ez már a győzelem? Tehát ezzel azonosítjuk mi emberek a dolgok megoldását? Mert sokszor ezzel azonosítják az emberek. Jól kiosztottuk az illetőt. Tehát nem is tájékozódtak, hogy miről van szó, vagy miről nincs szó. És Jézus erre utal, és ez, hogy miért bántjátok ezt az asszonyt? És akkor hozzátesz, hogy a temetésemre kente meg a testemet. Szegények mindenkor lesznek veletek. Majd tegyetek jót szegényekkel, mert még tart a világtörténelem, és még nagyon sok szegény lesz a világtörténelemben, de én nem mindenkor leszek veletek. Szóval egy kérdés és pár egyszerű szó, és az egész zajgó sokaság lecsillapodik. Szóval az életben nagyon sok ilyen jelenet van, és nekünk azt gondolom, akik a Bibliát talán komolyan vesszük, mert én úgy gondolom, akik így összejövünk bibliai előadásokra, meg érdekel bennünket a Bibliát, hát azért csak azért vesszük komolyan, vagyis az a komolyan vétel a Bibliának, hogy mi is így szeretnénk cselekedni. Ugye nem azért tartunk mi előadásokat, hogy szép dolgokat mondjuk, aztán mindenki menjen ki az utcára, és élje tovább úgy az életét. Nem úgy, mint Schopenhauer, aki nagy művet akarván írni, megmondta a szolgáló lánynak, a cselédnek, hogy senkit ne engedjen be hozzá. Ne is kopogjon. Aztán kopogott egyszer a cselédlány, akkor már ideges lett Schopenhauer. Még egyszer kopogott, akkor már fölállt az íróasztalától. A harmadszor kopogott, már ott volt, és megfogta a cselédjét, és letuszkolta a lépcsőn, és kidobta, elbocsátotta. Aztán szépen visszasétált az emeletre, és a megkezdett nagy filozófiai művét tovább folytatta, aminek a célja ez volt, a türelemről. Szóval nem, tehát gondolom nem ezért jövünk össze, hogy most mi szép történeteket halljunk, és aztán kimegyünk az utcán, hazamegyünk, aztán ugyanolyan türelmetlenek leszünk, kérhetjük az Isten segítségét. Látjuk, hogy az Isten mindenben az ember rendelkezésére áll. Jézusnak olyan helyzetei voltak az életben, hogy azok túltesznek minden nehéz, konfliktusos helyzetünkön. És Jézus nem akart rögtön igazságot osztani. Jézus nem állt be jobbra vagy balra táborokba. Jézus nem arra használta fel az életét, hogy embereknek gyorsan igazságot osszon. Egyszer odament hozzá egy fiatalember, és azt mondta, hogy Mester, osszál igazságot a testvérem között, mert hát itt van az örökség, ugye örökösödési kérdésekben aztán az emberek kegyetlenül össze tudják rúgni a port, iszonyatosan. Addigi családtagok eskütellenségek lesznek egymásnak, mondjuk 20 fillérért vagy 30-ért. És Jézus mit válaszolt ennek a fiatalembernek? Azt mondta, hogy barátom, kitett engem bíróvá és osztóvá ti köztetek? Kitett engem bíróvá és osztóvá ti köztetek? Hát ha Jézus ezt mondta az életében, mi nem tudnánk ezt egy kicsit jobban tudatosítani? Hát én nem azért vagyok a világ, hogy én bíró és osztó legyek. Hát sokszor nem is tudom magamat kiismerni egy helyzetben. Nincs is elég adalékom ahhoz, hogy én bíró és osztó legyek. A bíróságok is sokszor évekig tájékozódnak, és azután sem tudnak igazán igazságos ítéletet osztani. Az életben nem az a feladat, hogy én kiosszam a másik embert, vagy én igazságot nyilvánítsak, hanem az a nagy feladat, hogy megtanítani helyesen gondolkodni az embereket, hogy ne jöjjenek létre olyan konfliktusok, amiket soha az életben nem tudnak megoldani. Na, nem jönnek létre, akkor az élet is egészen más lesz. Tehát a második titok, amire hivatkoztam, hogy Jézus először is, hogy küldetéses életet élt, és mindent ennek rendelt alá, hogy Jézus tudott kérdezni. És nem szégyelt kérdezni. Azért gondoljuk meg, hogy Jézus a Biblia szerint nem csak a megváltó, hanem a világ mindenség teremtője. Így mondja a Zsidókhoz írt levél első fejezet, első két vers, hogy nem csak a mi világunkat teremtette Isten Jézus által, hanem a világokat is Krisztus által teremtett az Isten. Tehát, hogy mondjam, Jézusnak minden a kisujjába volt. Ő aztán biztosan igazságot tudott volna a pillanat tört részre osztani. De Jézus nem azért jött, hogy ő egy mutatványt hajtson végre, nem ez volt a küldetés, hogy azt mutassa meg, hogy ő az Isten fia mire képes, hanem Jézus azért jött el, hogy mi lássuk, hogy mi is képesek lehetünk arra, hogy kövessük őt, mert ő Isten fiaként emberfia is lett, és ő azt jött el bemutatni erre a világra, hogy minden ember élethelyzetben van helyes megoldás. De az nem az ítélkezés, nem az, hogy én emberlétemre vádolok és felmentek, hanem az, hogy megtanítani az embereket, akik ott vannak, a Poklós Simont, Júdást, a tanítványokat, Mária Magdolánt, megtanítani gondolkozni. A helyes gondolkozás, az egyedüli reménységünk a helyes gondolkozásból kiinduló más élet, amit az Isten más irányba tud majd vezetni. És kedves hallgatók, volt még egy harmadik dolog is. És ez a harmadik dolog az, hogy de ez tulajdonképp már következménye az első kettőnek, a küldetéses életnek, meg a kérdezni tudó életnek, hogy Jézus csodálatos példát adott arra, hogy az életnek a legfontosabb törvénye a szeretet, de a szeretet tulajdonképpen nem más, mint a békesség. Ha az élet, olyan sokszor el szoktuk mondani, hogy szeretet, meg az élet, meg a szeretetért élünk, meg stb. Na de a szeretet, most bontsuk fel, hogy szeretet mivel egyenlő. Például amikor Pál apostol mondja a lélek gyümölcseiről a Galata levél 5. fejezetében, hogy a lélek gyümölcse szeretet. Mit tesz rögtön hozzá? Öröm, békesség, béketűrés. Tehát rögtön ott a bokor tövéből milyen hajtásokat húz ki? Szeretet, ugye ez a bokor. Ez az életnek a sója és a lényege, ugye a só a Bibliában mindig a szeretetnek a szimbóluma. Az öröm, békesség és béketűrés. De szeretnék önöknek most több igeverset bemutatni, hogy ezt mennyire megértették a tanítványok, Jézus tanítványa és Jézus követői, hogy az emberi életben a legnagyobb dolog az, hogy ne veszítsük el a békességünket, mert ha elveszítjük a békességünket és nyugalmunkat, akkor szeretetről úgyse lehet beszélni. Furcsa és anakronisztikus dolog, amikor például egy szülő csapkod otthon, hogy én hogy szeretlek édes gyerekem, de hát most kihoztál a sodromból, stb. Jaj, vagy az én életem párját hogy szeretem, de kiabálok vele. Hát ha nem vagyunk nyugodtak, békések, ha nincs meg bennünk a szelídség, a másik ember el fogja hinni, hogy szeretjük. Csak azért, mert mi azt mondjuk, hogy szeretjük. A szeretet egyenlő azzal, hogy valaki nyugodt, békés, mert a nyugodt, békés ember tudja irányítani magát, és aki belülről tudja irányítani magát, azt tudja a másikat szeretni. Aki nem tudja irányítani magát, az össze-vissza csapkod, meg magát látja mindenben, tehát az nem tud a másikért tenni valamit, aki nem nyugodt. A szeretet alapvető feltétele, hogy a belső nyugalmat és békességet megőrizzük. Hát ha ez nincs meg, akkor a szeretet az egy nulla. Hát az nem lehetséges szeretni nyugalom, békesség, türelem, szelídség nélkül. Szeretnék most mondom több Biblia verset felidézni, hogy ezt mennyire mélyen megértették a tanítványok. Számtalan Biblia vers lesz, talán bevezetésül annyit hadd mondjak, hogy Pál apostolnak, mint mondjuk, tudjuk, 14 levele van. A 14 levél közül egy híján, a Titus levél híján, a többi 13-at mindig ezzel kezdi, kegyelem néktek és békesség. Ez a két nagy dolog, amire szüksége van az embernek. Tudnilik, hogy az Isten annyira szeret bennünket, hogy nem a mi életünk szerint ítél, nem a mi cselekedeteink szerint ítél. Az Isten kegyelmes. Az Isten ad nekünk időt a megváltozásra. Az Isten nem rögtön sújt le ránk, nem is az első, nem is a századik, nem is az ezredik vétkünk után, hanem az Isten állandóan előlegezi a bizalmat, állandóan adja az erőt, hogy talán más emberek leszünk. Aki tudja, hogy kegyelemből él, és az Isten kegyelméből él, abban viszont békesség lesz. Kegyelem néktek és békesség. Ez a két nagy dolog, ami egy ember belül elrendez. Az ember belső labirintusának az elrendezéséhez, kitisztításhoz, ez a két dolog kell. Hogy én tudjam azt, hogy az Isten annyira szeret, hogy a saját életét nem kímélte azért, hogy én más legyek. Hogy az Isten a legjobban akarja az én boldogságomat és örök életemet, semmilyen árat nem sajnál ezért az Isten. És ha én azt érzem, hogy én kegyelemből élek, és az Isten szeretete, kegyelme, így mondta Pál apostol, hogy az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Mindenkinek az emberi arculata, az emberi személyisége attól függ, hogy mennyire érzi, hogy ő, mint ember, valóban az Isten kegyelméből él. Mert ha ezt érzi, akkor lesz hálás ember, akkor lesz figyelmes ember, akkor lesz másokkal együttérző ember, másokat segítő ember. Tehát aki nem érzi ezt, valaki úgy éli meg a föld életet, hogy itt vagyok én, ide születtem, és körülöttem forogjon a világ, és majd én megmondom, hogy mi legyen a világban. Szóval ebből soha nem lesz egy boldog és nyugodt élet. De aki érzi azt, hogy én az Isten kegyelméből élek, ez át fogja hatni az élete minden területét, és ez egy belső békességet fog neki nyújtani. Kegyelem néktek és békesség. Ezért kezdi tehát Pál minden levelét ezzel a kijelentéssel, de mondom, most tételesen szeretnék önöknek nagyon megdöbbentő Biblia verseket felolvasni a nyugalommal és a békességgel kapcsolatban. Először a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 14. versét olvasnám. Tehát zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 14. verse így szól. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Egy döbbenetes Biblia vers. Azt mondja, az életed minden területén, bárki emberrel legyen is kapcsolatod, mindenkivel keresd a békességet. Azzal is, aki békétlen veled, aki rajtad ütni akar, aki ki akar használni. És ezt te tudod és érzed, akkor se vágjál vissza, akkor se éreztesd vele, hogy azért neked is van hatalmad meg magadhoz való eszed. Te is bele tudod a gyilkot mártani őbe, ne tedd ezt, ne tedd ezt. Kövessed mindenki irányában a békességet, és még hozzátesz, hogy a szentséget, minden egyes ember legyen szent előtted olyan szempontból, hogy lásd meg a másik emberben azt az embert, akiért Jézus az életét adta. Ha te Jákob vagy, és gonosz a másik ember, mint az Ézsau, elolvasandó Mózes első könyve 33. fejezete, Jákob becsapta Ézsaut, egyszer az egy tálentsénél, másodszor az atyai áldásnál, de 20 év után Jákob 7-szer meghajtotta magát Ézsau előtt, aki egy nagyon kegyetlen durva ember volt, de nem azért hajtotta meg magát, mert ő ügyeskedni akart, és így akarta leszerelni Ézsaunak az indulatait, hanem amikor meghajtotta magát, azt is mondta Jákob, hogy ezután már a te orszádat úgy nézem, mintha az Isten orszáját látnám. Miért? Mert a másik ember arcán, a másik ember életén észrevenni az Isten orszáját, ez annyit jelent, hogy én nekem tudatosítanom kell, hogyha az Isten ő érte is meghalt, ha ő érte sem sajnálta az életét,

szükséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Ugye milyenre? Ez, tehát nem idealizmus a kereszténység, és jó, mindenki iránt követjük a békességet és szentséget, ebből nem következik az, hogy mindenki velünk is meg fog békélni. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Tehát rajtatok ne érezzék az emberek, hogy ti vissza akartok vágni, vagy nehezteltek, vagy bosszút forraltok. Bennetek mindig rend legyen, nyugalom legyen. Ha ők ennek ellenére még jobban belétek kötnek, még jobban ki akarnának használni, hát az már az ő felelősségük. Azt már, azért te már többet nem tudsz tenni, ennyit meg tudsz tenni, hogy ő nem kell, hogy érezze rajtad azt, hogy te rossz indulatokkal vagy iránta. Ugyanitt a Római Levél 14. fejezetében, a 17-től a 19. versig a Bibliának egy középponti részlete található. Hogyha egy ember tényleg kereszténynek mondja magát, vagy Krisztust akarja követni, vagyis az Isten országát akarja építeni, ahogy mondta Jézus, ez a középponti Biblia vers, amiről egy előadás, de egy előadás sorozatot is lehetne tartani, így hangzik. Tehát Róma 14, 14. fejezet 17. versétől. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbált. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Kedves hallgatók, nincs olyan itt közöttünk, aki ebben ezer hibát ne követett volna, sőt a mai napon is legalább több százat. De hogyha mi ezzel mindig szembesülünk, hogy törekedjünk azokra, amik a békességre és egymás épülésére valók. Tehát ne kritizáljunk rögtön embereket. Ne piszkáljunk rögtön embereket. Fiatalabb nemzedékeket ne nézzünk le, vagy gyerekeket ne szóljunk le, vagy hogy milyenek. Tehát ne ez legyen az első gondolata. A természetünknek persze ez az első gondolata, mert a természetünk mit diktál nekünk, hogy mi többek vagyunk, mint a másik. Ez van a természetünk. Ezt mindig ezerszer akarja napjában igazolni a természetünk, hogy mi különbek vagyunk a másiknál. Ezt csak hitáltal lehet legyőzni. Csak a hit képes olyan tekintetre, egy egészen más oda pillantása, hogy a másik ember az ugyanolyan, mint én, és a másik emberben először azt vegyem észre, amiben ő külön, mint én. Ahogy mondja a Filippi Levél 2. fejezetében Pál, hogy egymást különnek tartsátok magatoknál. Nem angró különnek, hanem bizonyos dolgokban a másik ember mindig külön nálunk. Nem arról van szó, hogy most ilyen nagy alázatoskodással azt mondod, hogy hát a másik külön, meg milyen jó, meg milyen rusnya, meg rossz vagyok. Nem erről van szó. Ez a vallási képmutatás egyik formája. Vígan él és tenyészik, de nem e felé irányítom a kedves hallgatókat, hanem a felé, hogy minden emberben lehet találni valamilyen vonást, ha csak egy vonást is, ami jobb, mint a mi bennünk levő ugyanaz a vonás. Azt kellene észrevenni. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált, azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és egymás épülésére valók. Tehát itt is hangsúlyozza a békességet, és az, hogy építeni a másik embert. Kritikával általában ugye rombolni lehet a másik embert, főleg a durva és szeretetlen kritikával. És a 17. versben ki is mondja, hogy mi az Isten országa? Igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Tehát aki Krisztust követi, az nyilván az igazságot követi, az igazság mércéje a Biblia, János 17-17 a te igéd igazság, de ha valakinek igaza van, annak békessége is kell, hogy legyen. Én azt szoktam mondani, ilyen nehéz helyzetekben, főleg családi problémákban, vagy másrébb lelki helyzetekben, mondom, hát hogyha az ön pártján áll az igazság. És igen, önnek van igaza. Az igazság, akiben az igazság ott van, az igazság nem követeli azt, hogy azt erőszakkal vagy indulattal erősítsük meg. Akinek igaza van, az nyugodt lehet. Akkor is, hogyha nem fogadják el az igazát, nem? Az igazság az valami olyan nyugalmat ad, hogyha apró fát vágnak a hátunkon, hát vágjanak, attól még nem lesz a másik igaz, mert ő vagdos.

0: csapdos. Tehát mindig ezzel szoktam bátorítani embereket, meg hát természetesen saját magamat is ezzel kell, hogy bátorítsam, hogyha én valaminek utána néztem, meggyőződésre jutottam, vagy egy adott helyzetben úgy látom, hogy én képviselem az igazságot, akkor az igazsággal együtt kell, hogy járjon a békesség és a nyugalom is. Különben az igazság, békesség és nyugalom nélkül nem is meggyőző, mert az olyan igazság, ami hadonászva akarja a maga jogait érvényesíteni, ugye a Mózes igazsága 40 éves korában, amikor igaza volt, csak éppen leütött egy egyiptomit, hát az mégse volt teljes igazság, mégse volt a tökéletes igazság. Tehát, hogyha most úgy gondoljuk, hogy ezek olyan nehéz dolgok, mert az életben sokszor elfog bennünket a harci hév. Mert hát ugye igazunk van. Hát ne veszítsem el a nyugalmamat, amikor a másik már századszor nem akarja belátni, hogy mennyire nekem van igazam. Vagy amikor a másik valami egyszerű dolgot nem tud elfogadni, vagy nem tud aszerint cselekedni. Hát erre vonatkozólag is hadd olvassam a Római Levél 16. fejezet 20. versét. Római Levél 16. fejezet 20. versét. A békességnek Istene megrontja sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. A Biblia nagyon sokszor Istent nevezi a reménység istenének, de legtöbbször Istent a békesség istenének nevezi. Tehát aki az Istenhez járul, aki küzd Istennel imádságban, aki az Isten szavával is küzd, mert olyan ember, aki a Bibliát úgy olvassa, hogy rögtön mindenben igazat ad a Bibliának, ilyennel nem találkoztam, sőt, ilyen nincs is. Ha a Bibliát elkezdjük olvasni, rögtön az az érzésünk, hogy nem, nincs igaza, mert én ezt eddig nem így csináltam. Na de aki ezt becsülettel küzd, hogy most én olvasom és hagyom ezt a küzdelmet magamban, hogy most az eddigi életvitelem legyen győztes, vagy amit a Bibliából olvasok, az legyen győztes. Hát aki ez utóbbi mellett szavaz, és így olvassa, így küzdve, sokszor megszégyenülve, megintve, megdorgálva, megdorgáltatva a Bibliától, annak az életében előbb-utóbb átütő erővel kezd feltünedezni egy nagy tapasztalat, hogy Isten a békesség Istene. Isten nem csak igazságot tudna adni nekünk, hanem az igazság mellett még azt a békességet is, amivel lehet képviselni azt az igazságot. Ugyanezt mondja a második korintusi levélben Pál apostol, ahonnan szeretnék egy nagyon szép kifejezést felolvasni, megint csak ezzel kapcsolatban. A második korintusi levélben a 13. fejezetben olvashatjuk a következőket. Tehát második Korintus levél 13. fejezetében, a 8. verstől, mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örvendünk, ha mi erőtelenek vagyunk, ti meg erősek vagytok. Ezt pedig kérjük is a ti tökéletesedésetekért. És utána azt mondja a 11. verstől, végezetre, atyám fiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egyértelemben legyetek, békességben éljetek, és a szeretetnek és békességnek Istene lesz veletek. Ugye előbb azt mondtam, hogy a szeretet nincs békesség és nyugalom nélkül. Hát itt össze is fűzi. Azt mondja, a szeretetnek és békességnek Istene lesz ti veletek. Olyan egyszerű kijelentések ezek, például békességben éljetek. De hogyha ez többször az eszünkbe jutna, hogy például, hogyha érzem, hogy már feszült, mondjuk egy vita már feszült, akkor inkább abba hagyom. Érzem, hogy a másik ideges, akkor inkább abba hagyom. Az ember sokszor megszégyenül az életben, nekem is nagyon sok megszégyenülésem volt tegnap előtt, tegnap és ma is, mindig az életben. Épp egy tegnapi megszégyenülés már egy pár hónappal ezelőtt, hogy valakit nagyon próbáltam meggyőzni valamiről. Hát nem ment. Én azt hittem, hogy nekem van igazam. Természetesen ő is azt hitte, hogy neki van igaza. Szerencsére ott volt a felesége. És a felesége egy talpig rendes, becsületes és hívő asszony is. Akkor már látta, hogy mi nem tudunk ott fél óra után se dűlőre jutni, azt mondja egyszer csak. Te János, nem engednék meg, hogy a férjemet a Szentlélek győzze meg. Kész voltam. Csak ennyit mondta. Biztos ő már készült erre a mondatra, ugye látta, hogy ide-oda megy a pingponglabda, mindegyik üt, mindegyik a másik tér felére. János, nem engednéd meg, hogy a férjemet a Szentlélek győzze meg. És akkor eszembe jutott, hogy én már erről előadást is tartottam. Nem is egyszer. Hogy ki tudja meggyőzni a másik embert. Mert ugye, mikor diákok voltunk, én is gimnazista voltam, mindig azt tanította nekünk egy tanár, hogy aki jól érvel, az meg tudja győzni azt, aki kevésbé jól érvel. Hát minden igaz volt, amit tanította, de ez nem igaz. Az életben érveléssel az embereket nem lehet meggyőzni. Nagyon kevés az az ember, aki van annyira elvtisztelő, eszmetisztelő, gondolkodástisztelő ember, hogy odafigyel az érvek, és független attól, hogy kimondja azokat az érveket, ő hagyja meg. Ez nagyon kevés ez az ember. Az emberi lélek mélyére, az emberi szív mélyére csak az Isten tud levilágítani, és csak a Szentlélek tudja meggyőzni az embert. A békességnek és a szeretetnek és békességnek Istene legyen ti veletek. Szóval akkor lesz az embernek nyugalma, és befejezésül, most idéztem már Pál római zsidókhoz írt leveléből, tehát még egy harmadik levélből is hadd idézzek, ez a Filippi levél, amiről éppen elkezdődik itt majd a sorozatunk, csodálatos kis levél, és ilyeneket ajánlunk mindig a kedves hallgatóinknak, hogy ilyen rövid, például ez is 4 fejezetből álló kis írásmű, úgyhogy ebben még a Kolossé levél magyarázata is benne van, tehát azért tudjuk így ajánlani a holnap kezdődő kis bibliakutató körünkre. És ebből a Filippi levélből szeretném idézni a 4. fejezetből először a 3. verset, amit ezt mondja Pál apostol. Nem, talán már elment az időm, nem idézem ezt, csak a 7. verset idézem. Filippi 4:7 így szól, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat is a Krisztus Jézusban. Azt mondja Pál apostol, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad. Nem tudjuk mi elképzelni, hogyha az Isten törvényei szerint élünk, és nem vitatkozunk, nem zsörtölődünk, nem neheztelünk, nem akarunk visszaállni. Szóval itt teljesen megállt parancsolunk ezeknek az addig sajnos nagyon sokszor gyakorolt magatartás formáinknak, akkor az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Szóval, hogyha Isten törvényei szerint járunk, az Isten olyan békességet tud adni, amit a 91. Zsoltár fejez ki szépen, hogy eleshetnek jobbot felől ezren, balot felől 10000, hozzád a vész nem is közelít. Hát körülbelül ezt a csodát helyezi kilátásba minden egyes ember számára Isten, hogyha ugyanazzal a békességgel és nyugalommal élünk, ha törekszünk erre a békességre, ami Jézus Krisztusban is egy kiküzdött eredményként volt jelen, akkor olyan dolgokra számíthatunk az életben, amiket addig nem tapasztaltunk, el se tudtunk gondolni, és mégis meg fog valósulni, hogy egészen más lesz körülöttünk a légkör, az emberek máshogy fognak viszonyulni hoznánk, és nagyon sokan, akik addig támadtak, vagy kifejezetten nem szerettek bennünket, egészen megváltozik majd a magatartásuk, mert ekkora változás láttán, azt hiszem, nagyon sok ember gyorsan leteszi a fegyvert, vagy ha nem teszi le gyorsan a fegyvert, akkor is önmagában megszégyenül. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad. Ezt nem lehet kitalálni, ezt nem lehet előidézni. Aki Istennel jár, aki bevallja a tévedéseit, aki Istennel rendezni akarja a bűneit, és aki Krisztus tartja mindig mértéknek és legfőbb példaképnek, annak az embernek az életében ez a békesség meg fog születni. Ha sokszor az emberi életben, a kísértésekben, ugye sokszor az ember kijön a sodrából, de gyorsan vissza fog zökkenni. Mindenkit tudok vigasztalni azzal, hogy már ha megizleltük ezt a békességet, de utána meg a fejünkhöz kapunk, hogy jaj, most ma megint kijöttem a sodromból, megint elveszítettem a nyugalmat, pedig csak a postást csengetett és mondott 2 mondatot, ami nem volt odaillő. Jaj, hogy hát hogyan veszíthettem el, akkor azzal szoktam vigasztalást nyújtani, hogy de most már legalább gyorsan észrevesszük, hogy mi a helyzet, és már nem időzünk abban a helyzetben, amiben talán régebben hosszú hetekig, hónapokig időztünk. Szóval, hogyha ezt mi gyakoroljuk, ha küzdünk ezért, akkor olyan békességre tehetünk szert mi is, amilyen békességre Jézus Krisztus szertett. Hogy csak elejét vegyem a kérdésnek, még befejezésül hadd mondjam el, hogy Jézus, amikor megtisztította a templomot, akkor se jött ki a sodrából. Olvassuk el János második, Máté evangélium a 21. fejezetét, hogy Jézus milyen nyugalommal csinálta ezt. Elvégre vannak az életben olyan helyzetek, amelyek szemérmetlen, arcátlan, pimasz helyzetek, amikor egy megfelelő magatartást kell tanúsítani, de Jézus akkor se jött ki a sodrából, akkor se veszített el a nyugalmát, akkor se csapdosod, akkor is ura maradt önmagának, csak megmutatta, hogy ez a magatartás körülbelül a Gedeon csalánverésére. Ugye Gedeon volt az Jézus előtt másfél évezreddel, aki a szemtelen zsidókat csalánnal tette helyre egy bizonyos helyzetben, ott Bírák könyve 9. fejezetében lehet ezt elolvasni. Vannak olyan helyzetek, amikor égbe kiáltó gonoszsággal, szemtelenséggel, arcátlansággal találkozunk, amikor határozott és biztos fellépésre van szükség. De abban a fellépésben sem kell elveszíteni a nyugalmunkat. Az sem az a helyzet, amikor az embernek önkívületi állapotra kellene jutnia. Ilyen nincsen. És ezért gondoltam azt, hogy ezt tesszük a sorozatunknak az élére, és itt fejezném be én is. Én ebben a három dologban látom Jézusnak a nyugalmának a forrását, a küldetés tudatában. Az, hogy valóban az Istent látta, és az Isten kérdései lettek elevenni az ő ajkán is. És hogy ő tudatosította azt, hogy egy ember megmentése az mibe kerül. Ott mindent vállalni kell, minden árat vállalni kell, ott mindenki irányában a békességet és szentséget kell követni, és amennyiben rajtunk áll, mi is minden emberrel békességben legyünk. Jézus fölséges példákat vonultatott fel erre. A Júdást is barátomnak nevezte a Getsemáné kertben. Kajafással is illő tisztelettel beszélt. Pilátusért, a durva katonáért küzdött, ameddig csak lehetett, és még a jobblatorhoz, aki először szidalmazta és becsmérelt őt a ballatorral együtt, ahhoz is volt vigasztaló és ígéretet tartalmazó szava. Itt fejeződik be az első témánk, az első előadásunk. Köszönöm a figyelmet, hogy tenni szoktuk, tartunk egy 10-15 perc szünetet, és utána mindig a témáink megbeszélése következik. Aki itt tud maradni, az... Igen, szóval ez biztos, hogy sokszor ott nagy kérdés, ahol a családban találkozunk ilyen esetekkel, és a hosszú együttélés során már úgy kialakult mindenkinek a képe a másikról, és akkor ott már nagyon nehéz a családban így érvekkel meggyőzni, mert azt szokták mondani, hogy a családokban annyira közel vagyunk egymáshoz, hogy ott tényleg a magatartása meggyőző, a napi életvitel és magatartás. Én csak arra szerettem volna itt utalni, hogy ha bárkit is meg akarunk győzni, de érezzük azt, hogy ő nem, jelen pillanatban nem meggyőzhető, mert túl erősen védekezik, vagy túl hevesen fejti ki az állásban, vagy a szavunkba vág és nem is adja végigmondani, mert ezek napi előfordulások, akkor ilyenkor a legjobb tényleg beszüntetni a törekvést, mert nem, szóval nagyon, vagy pedig egy olyan mederbe terelni, hogy érezze a másik, hogy nem legyőzni akarjuk, hanem meggyőzni, vagy nem hát minden áron a mi igazunkat érvényre juttatni, hanem hát beszélgetünk, közösen akarunk eljutni az eredményhez. Tehát ezek ilyen lelki törvényszerűségek, amelyeket sokszor az emberek figyelmen kívül hagynak, mert hogyha mondjuk kedvesen állnának hozzá az emberek, tehát hogyha a bibliai szóval nyájas lenne a dolog. Csak azért jut ez eszembe, mert szeretném felidézni, hogy Pál apostol, amikor tanácsot ad Timóteusnak, hogy kiket válasszanak meg például egy keresztény közösségben is vezetőnek, és milyen emberi tulajdonságokra legyenek tekintettel. Például azt mondja, hogy az első Timóteus levél harmadik fejezetében a bizonyos episzkóposzról beszél, akit aztán püspöknek fordítanak le, de az nem az, amit ma püspöknek mondanak, hanem tulajdonképpen egy ilyen lelki tanácsadó, aki városról városra járt, és így a keresztény közösségekben tanácsokat osztogatott. Ilyeneket mond, hogy, hogy szelíd legyen, mondja a harmadik, 1 Timóteus 3, vagy szelíd legyen, versengéstől ment, ne legyen akaratos, és ugyanezt mondja a diakónusokról is, vagy a feleségeikről is, hogy tisztességes, nem patvarkó, tehát nem állandóan vitatkozó, józanok legyenek. Tehát erre nagyon nagy hangsúlyt helyeztek az őskeresztény korszakban, hogy valahogy az emberek lelkileg beérlelődjenek, és akinek van nyugalma, józansága, aki az a szentségtelen, üres lármákat kerüld, mert ezek mind nagyobb istentelenségre növekednek, mondja a második Timóteus levél második fejezet 16. versében. Tehát én erre szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy ha érezzük, hogy valami vibrál a levegőben, akkor az is győzelem, hogyha valahogy lecsendesítjük a másikat, vagy kilépünk ebből a szorításból, és majd valamikor jobb helyzet áll elő, és akkor lehet valakit meggyőzni, de abban biztosak lehetünk, hogy ha lelkileg rossz a helyzet, akkor értelmileg se sikerül bevinni a dolgokat. Szóval én ezt tudnám tanácsolni, és családban is, gyerekekkel is, rokonokkal is, hogy de aki előzékeny, nyájas, kedves, tehát sokszor szelídséggel többet el lehet érni, mint nagyon nagy érvekkel, vagy meggyőzni akarással. Itt azt kell tudatosítani, hogyha valakiben türelem van, meg szeretet van, a másik azt megérzi, hogy akkor az ő javáért akarunk valamit. Ha valaki csak annyira a meggyőzésre, vagy az igazságra teszi a hangsúlyt, akkor meg az emberek azt érzik, hogy mi mindenképpen át akarjuk vinni a felfogásunkat, meg az akaratunkat ő rájuk. És ez rossz. Hát mert az ki akarja, hát mi se akarjuk, hogy mi ránk bárki is átvigye. Tehát ezért mondja Pál az Efézus 4.15-ben, hogy az igazságot követvén szeretetben. Tehát ez a fő dolog. Az igazság és szeretetnek az összekapcsolása. Az igazságot követvén szeretetben. Egy nagyon érzékeny egyensúly, ez nagyon gyorsan felbomolhat. Amikor érezzük, hogy felbomlik, akkor nekünk kell megtenni az óvintézkedéseket, hogy végzetesen ne bomoljék fel. Tehát ne az legyen, hogy aztán az a másik hetekig ne akarjon velünk komolyan beszélgetni, ne legyen összezörrenés, ne legyen eltávolodás. Erre nagyon vigyázni kell. Hát itt a kérdés arra vonatkozott, hogy adva van egy vallásos, magát vallásosnak tartó szülő, és van egy hitre fogékony gyermek, és hogy ilyen esetben hogy lehetne a szülőt kimozdítani ebből a kicsit képmutató vallásos, farizeusi vallásoskodásból. Hát két dolgot tudok erre mondani, hogy az egyik dolog, hogy ez a világon a legnehezebb helyzet. Tehát ennél nehezebb helyzet nincs. Az ateisták meggyőzése ehhez képes gyerekjáték. Ugye, mert aki egy önigazult vallásosságnak a meggyőzése, az lásd Biblia, Malakiás könyve beszél erről például. Egész Malakiás könyve erről beszél, hogy ezt mondják magukról, mégse az a helyzet. Az egész János első levele erről beszél. Jézus ezért küzdött leginkább a farizeusokkal, Máté 22, Jelenések könyve 3. fejezete, a Laodicea üzenet erről beszél. A világ legnehezebb helyzete az önigazult emberek meggyőzése. Mert tudnék, azok olyanná teszik magukat, hogy nem lehet őket meggyőzni. Eleve úgy akarnak beállni, hogy őket ne lehessen meggyőzni, mert őnáluk van az igazság. Tehát ők mindennel elbástyázzák magukat. Tehát ilyen két dolgot tudok ilyenkor mondani. Az egyik dolog az, hogy ha sikerülne elfogadtatni, ugye amit itt Ágnes mondott is, hogy ha a Biblia fedelét felnyitnák, vagy hogyha egy közös nevező lenne a Biblia.
1: De arra nincs idő.
0: Se idő nincs, de alapelvileg nem fogadja el. Nem csak az, hogy nincs idő, de az embernek arra van ideje, amire akarja. De ő azért nem akarja, hogy erre legyen ideje, mert ő attól nem vár semmit se. Hát nem vár semmi, őt kimozdítani ebből nem. Tehát először is valahogy úgy kellene, hogy valami, ami a Bibliából úgy bizalmat szerez neki, De erre lehet, hogy várni kell évekig, míg ezt elő lehet hozni. Egy olyan történet, egy olyan ige, egy olyan élethelyzet. Mert sokszor Isten, aki többet lát ebből a nehézségből, mint mi, milliószor többet lát, majd elhoz olyan esetet, ami esetleg egy megrázkódtatás, egy megszégyenülés, egy halálesetet enged meg, vagy egy betegség, ki tudja, hogy mit. De mi nekünk csak arra lehet éber figyelmünk, hogy bár csak az Isten szavával összeköttetésbe lehetne hozni azt az embert, ez az egyik. A másik meg, hogy Jézus azt mondta Márk evangélium a 9. fejezete szerint, hogy hát van olyan fajzat, ami csak imádsággal és bőjtel távozik el. Tehát általában a keresztények életében az a nagy probléma, hogy nem imádkoznak eleget a másikért. És imádság nélkül fognak hozzá a másiknak a meggyőzéséhez, vagy megközelítéséhez. Az imádság az egy nagyon fontos gyakorlati dolog, az imádság, mert ha valaki imádkozva fog, imádságok után fog hozzá egy másik ember megközelítéséhez, az az imádság közben kapott isteni válaszokkal felvértezve fog hozzá. Tehát ott érezheti maga mögött a jó Istent. Ne fogjunk hozzá semmihez se, nagy dolgokhoz, komoly, akár egyhetes, kéthetes ima küzdelem nélkül. Vigyük Isten elé azt a dolgot, és kérdezzük meg, hogy vajon az ő akarata az, hogy most mi eljárjunk, és így járjunk el. A nyári táborok után most Debrecenben is folytatom a sorozatot, és mondja ott nekem egy hölgy, hogy hát nyáron milyen nagy tapasztalata volt, hogy a nyári táborokban mi imádkoztunk. Összegyűltünk, sokszor idegenekért, de mindenki elmondta, hogy mi nyomasztja a lelkét, mi a legnagyobb probléma. És amikor hazamentem, mondja ez a hölgy, amikor hazamentem, egész más világ fogadott. Mások voltak a családtagjaim. Aztán meg voltam döbbenve, csoda történt. Nem úgy vették fel a dolgokat, ahogy annak előtte. Szóval Isten például ilyen csodát nagyon gyorsan tud tenni. Ézsau is hogy nem ölte meg Jákobot. Csak is az Isten szent lelkének a különleges munkája nyomán mondott le a bosszúállásáról. Ma is létezhetnek ilyen csodát. Ezt ki kell próbálni, erről én hiába beszélek. Fogjuk szaván a jó Istent. Jézus azt mondta, hogyha ketten vagy hárman egybe gyűltök az én nevem, és egy akarattal lesztek egy bizonyos dolog felől, akkor amit az ő nevében kérünk, meg lesz. Tehát ezt próbáljuk, hogy jó cél érdekében küzdjünk azért, hogy Isten is küzdhessen, mert sokszor mi is akadályai vagyunk annak, hogy küzdhessen az Isten. Nem olyan a lelkületünk. Sokszor támadó a lelkületünk, sokszor fölényes, sokszor leckésztető, hogyha az emberek ezt megérzik, rögtön egy csigaállásba húzódnak vissza. De hogyha érzik az emberek, hogy nyitottak vagyunk, érdekel bennünket a másik ember személye, mi is tudunk tanulni, mi is tudunk kapni, akkor sok minden megváltozik. Tehát ezt tudjuk mindig ellenőrizni. Hát ez nagyon nehéz eset, de nincs lehetetlen ugye, eset, és ezt a két dolgot tudnám így tanácsolni. Ha rögtön tudna idézni, mert nem olyan a lelkület, hogy befogadná, mert ő akkor egy nagy elánnal tulajdonképpen a maga igazát akarja csak érvényesíteni. Hát persze ilyen esetekben én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy tudni kell azt is mondani, hogy majd megkeresem. Meg fogom mondani, most nem találom. Semmi baj nem történik. Hát ki az, aki mindent ismer a Bibliából? Nincs olyan ember. De általában idáig nem szabad, hogy elfajuljanak a dolgok. Akkor inkább nem, mert azért gyöngyöket ne hányjunk sárba és sertések elé, mondta Jézus. Szóval nem, tehát amikor érezzük, hogy egy szent ügyet így sárba tipornak, hát akkor inkább hallgatni kell, vagy majd más utakon, módokon megközelíti a Jóisten ezt az ember. Most nem lehet így. Vita szelleme nem jó, a feszültség nem jó. Kintélye erősség, nehéz kérdés. Ez nem lehet, ezeket nem lehet megtörni, mert ezek vagy elmúlanak úgy, hogy ő rátalál az igazi tekintélyre, vagy az Istenre, tehát lesz neki egy személyes Isten kapcsolata, és a Biblia lesz számára a tekintély, nem ember. De ezzel úgy közvetlenül nem lehet fölvenni a küzdelmet. Meg nem is olyan bajok ezek, amelyekből olyan gyorsan ki lehet jönni. Ezek azért, ezeknek gyökerük van, amit úgy szépen körbe kell ásni először időt, elvágni a mellékgyökereket, és utána lehet a fát kiemelni. Szóval nem, erről senkit nem biztatok, hogy ez olyan gyorsan be fog következni. Ez. Tessék? Igen. Jézusnak van erre egy kijelentése, Zsuzsika. Jézus erre azt mondta, hogy bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem. Isten, bízzatok Istenben, és bízzatok.
2: Nagyon szép a hosszú tűrés, de egyszer csak olyan ez, mint a forrásba lévő tej, és kibújjon, akkor már orvosi eset. És nincs visszaút, mert mint orvos is azt mondja, igen, megnyugodni, de a család azt mondja, nem, többet nem kell lesz. A te magatartás.
0: Hát, most megjelent egy kis könyvünk, ilyen idősebb emberek visszaemlékezései. Ott olvastam Varga Sára néni, ismerem őt Nagykőrösről, 80 éves, és azt mondja, hogy az emberi világban ő mindig a Lukács 6-ot szokta érvényesíteni, ami így szól, hogy adjatok az embereknek, érte semmit nem várván. Elvárásaink ne legyenek. Ha elvárásaink vannak nagy, akkor tényleg elmebetegek leszünk, mert nem fogjuk mindig azt kapni az emberektől, amit várunk. De nem, az emberek jók és rosszak, küzdenek önmagukkal, egymással. Azért mondom, hogy bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem, mondta Jézus, mert nem szabad az emberi világgal annyit foglalkozni. Jézus azt mondta máskor, hogy óvakodjatok az emberektől. Nem szabad az embereket mértéknek tartani, és mindent, hogy mit mondanak, mit gondolnak, mit jelentenek ki, milyen stemplit, stb. Az ő bajuk. Most, hogy ha én összeszámoltam volna mindazt, amit rólam mondanak az emberek, kiindulva, hogy maga a sátán is én vagyok, és befejezve azon, hogy minek vagyok a világon, hát akkor, hogyha ezt olyan túl komolyan vettem volna, akkor tényleg már valahol a bolondok háza környékén lehetne az ember, de ezzel nem kell foglalkozni, ezt mindenki megkapja valahogy az életben.
1: És hogy lehet ebben túlélni, mert valahol
0: az ember belül marad. Mert hiszen Jézusra azt egyszerre mondták, hogy jó ember, mondták meg a nép hitetője. Ott van János 7-ben. Fölment a sátoros ünnepre, és akkor jó ember, nép hitetője, na tessék. Hát most akkor most mi... Azt mondja, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani, mondták neki a keresztvár. Hát ugye, amit Jézus kapott, annál többet mi nem kapunk. És Jézus azzal nem foglalkozott. Az, hogy törvénytelen gyereknek mondták, meg mindent elmondtak róla. Hát, jó, de ez nem annak a számára fontos, aki ezt kapja, hanem valami riasztó látlelet, hogy az emberi világ mennyire megzavarodott. Hát meg van zavarva az ember. Na de lehet a bűn miatt nem megzavarodott? Hát hol lehet igaz ítélet? Igaz ítélet ott lehet, hol van normális gondolkozás, van következtetés és ítéletalkotás. De itt mindenki úgy ítél, hogy se normális gondolkodás, se következtetés, csak rögtön, mint a légycsapóval lecsapja. Na most akkor magamat sajnáljam, hogy engem ért most a légycsapó. Hát inkább azt kell sajnálni, aki csapott. Tehát ezzel nem szabad sokat foglalkozni, ennek túl nagy jelentősége nincsen. Mindenki mindent megkap ebben az életben, ami rossz és visszataszító. De hát ez nem itt kezdődnek a problémák. Tessék? Az a kis sárga könyv, ami ott van, Judit, a gyermeknevelés című könyv, most felmutatja Judit. Mert külön fejezet van erről, nagyon szép tapasztalatok vannak leírva ebben a könyvben, hogy a gyermeknevelésben azért fontos a nyugalomnak a megőrzése, mert ha elveszítjük a békességünket és a türelmünket, egyrészt megszűnünk a gyerek számára mérték lenni, tekintély, jó értelemben tekintély lenni, másrészt meg a gyerek elveszíti azt a biztonságot, amit addig talán tapasztalt, hogy mellette ott van valaki, akit nem lehet kihozni a sodrából. Ha sok szülő látná ezt, hogy milyen sokat kockáztat vele, hogy csapkod a gyerek előtt, meg mindent mond, nem tenné ezt meg. Azt mondja ott a szerző ebben a könyvben, hogy ő is az életében elhatározta, hogy csak úgy fenyíti a gyerekét, ha teljesen nyugodt. És inkább megvárja az estét, míg mindenki lenyugszik, még a gyerek is, mert azt mondja, hogy amit napközben nem tudtam elfogadtatni, az három gyereket nevelt, azt mondja, este mindig, tehát egy fél nap vagy egy nap alatt belátásra jut a gyerek is. Nem olyan oktondi azért az ember, hogy a makacsul kitartana az igaza mellett. Nagyon sok mindent be lehet láttatni, csak nem ott együltő helyében. De hogyha fegyelmezni kell is, akkor is csak úgy fegyelmezzünk, hogy türelemmel és hát egy bizonyos erőtöblet birtokában. Hát azt lehetne mondani, hogy szinte úgy szánkba lehetne adni a szót, hogy mondjuk azt, hogy gyerekem, hát ez felháborító, amit csinálsz, és ezt már hányszor elmondtam, meg a magad érdekében mondtam ezt. Ez nem indulatból mondom, mert most én fáradt vagyok, vagy most már nem bírom tovább, hanem ezt már olyan sokszor elmondtam, és ezt te tudtad is, és meg is fogadtad, el is határoztad. Miért nem tetted azt, és most ezért kapsz egy fenekest. Szóval ezt meg lehet tenni úgy is, hogy a gyerek érezze, hogy ezt a javának az érdekébe tették. Rögtön is érezheti, meg később, már egy-két évvel azután, soha nem felejtem el, amikor egyszer szóba került a mi családunkban is, hogy mi hogy neveltünk, mi a feleségemmel figyelmeztettünk, és bizony kaptak a gyerek, mind a három gyerekünk kapott fenekest. Már gimnazista korukban megköszönték, mert azt mondták, hogy az osztálytársaik kezelhetetlenek, és látják, hogy aki nem kapott az életben, az mire viszi 17-18 éves korában. Hát aztán, hogy még később mire viszi, arról meg ne is beszéljünk. És már gimnazista korában megköszönte, hogy ő kapott, mert ő ura volt önmagának, és az órákon nem szemtelenkedett, meg nem hozta ki a tanárt a béketűréséből, meg hagyta az órát, és csak úgy nézték, hogy mások mit meg nem engednek maguknak. Tehát már kiáltó volt az ellentét. Tehát ők maguk is belátták, hogy hát ezt a nevelésüknek köszönhetik, mert hogyha nem így neveltük volna, ők is olyanok lennének most, akiktől most látják ezt a lehetetlen magatartást. Úgyhogy megéri ám azt, nem kell egy ilyen olcsó és hamis humanizmussal elütni, hogy most azért van a fenéken vastagabb bőr, hogy oda lehessen bizonyos jelzéseket elhelyezni. Én nem azt mondom, hogy a halántékot kell verni, meg ilyen durva dolgokat, de ott nem is a retorzió a célja a fegyelmezésnek, hanem a figyelmeztetés és a megszégyenítés. Tehát nem a megalázás a célja, nem az, hogy most én erősebb vagyok, és agyba főbe tudlak verni, mint sokszor így csinálják főleg a jó atyák, hogy megmutatják, hogy ők még erősebbek a 6 éves gyereküknél, vagy 8 éves gyereküknél, hanem az, hogy a gyerek észbe kapjon, megszégyenüljön. A régi paraszti világban is milyen bölcs volt, a hideg vízzel leöntötték ész. Jelzés volt, hogy túlságosan fölfort már a hűtővíz, hát le kellett egy kicsit hűteni. Hol látja, hogy a szülő, ha fegyelmez, ha nem fegyelmez, van ezért egy nyugodt stílus, van a problémák kezelésének egy bizonyos lelkülete és rendje, az nagyon sokat számít, mert az a gyereknek a vérévé lehet, és nem úgy fogja megoldani az életben a konfliktusokat, hogy mindjárt a másik hajába kapaszkodik. De ezt otthon el kell sajátítani. Teljesen igazat tudok adni, hogy lássák az emberek, és hogyha lehet, vagy kell, vagy kérdeznek, akkor beszélni is lehet róla. De sok mindent a gyerekek a levegőben szívnak magukba, amit otthon látnak.
3: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet szombat délelőtti Isten tiszteletünkön, és a mai szavak, amiket az Úrtól fogadunk, rendkívül ünnepélyesek. Persze, hát, hogy is mondjam, csak Isten szavának a hallása az mindig ünnep. Mindig ünnep az, hogyha Isten házában összegyűlhetünk, és az ő szavát hallhatjuk, és az ő szava felől gondolkodhatunk, de azok a szavak, amiket ma fogunk együtt végig gondolni, legalábbis bizonyos vonatkozásaiban, ezek a szavak különösképpen ünnepélyesek. Egyrészt a tartalmuk miatt is, mert hihetetlen távlatok azok, amik megnyílnak általuk a mi számunkra, másrészt pedig azért, mert Jézus ezeket a szavakat nem a tanítványaihoz intézi, hanem magához, az Atyához. Jézusnak a főpapi imájából olvasunk három verset. Nyissuk ki az igét tehát János evangéliumánál, és János evangéliumának a 17. fejezetéből a 21., 22. és 23. verseket olvassuk együtt. Tehát János evangélium a 17. fejezete 21, 22 és 23. verseit olvassuk együtt. Így hangzik ezen a helyen az Úr igéje, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Ez az ima, a főpapi ima, aminek most egy tényleg nagyon kis részét idéztük fel együtt, Jézus leghosszabb számunkra ismert imádsága, amit az ő Atyához intézett, ezért is van különös jelentősége ezeknek a szavaknak. Nem akármilyen körülmények között hangzanak el, ugyanakkor ezek, ezt is fel kell, hogy idézzük együtt. Amikor ezek a szavak elhangzanak Jézus szájából az ő Atyához és mindannyiunk Atyához, akkor már vége van az utolsó vacsorának. Amikor ezek a szavak hangzanak, akkor Júdás már elindult, hogy elárulja az ő mesterét. Ezután, a könyörgés után, amit itt olvastunk, kezdődik el Jézusnak a haláltusája a Gecsemáné kertben, és a Gecsemáné kertbeli küzdelem után mindannyian tudjuk, már elfogják őt, és kezdődik a meghurcoltatása egészen a kereszt halálig. Olyanok ezek a szavak a számunkra, azt gondolom nem csak az én számomra, vagy legalábbis bízok benne, mint hogyha Jézusnak valami fajta végrendeletét olvashatnánk. Pontosan azért, mert ezek a szavak, ezek a tanítványaira vonatkoznak, de ezek azok az utolsó szavak, ahol Jézus még kifejezetten összefüggően a tanítványaival tud foglalkozni, értük tud könyörögni magához, az Atyához. Ezek azok a tartalmak, ha szabad így mondanom, amelyek igazából a legfontosabbak lehettek, a legfontosabbak voltak az ő számára, és nyilvánvaló, hogy ezért vitte éppen ezeket a gondolatokat, és éppen ezeket a szavakat magához, az Atyához, ebben a rendkívül kritikus, és hát maradjunk csak ennyiben, ebben a rendkívül kritikus órában. Hogyha ezeknek a szavaknak nincsen súlya számomra, hogyha ezeknek a szavaknak nincsen súlya számunkra, akkor nem tudom, hogy milyen szavaknak van.
Gondoljatok bele abba, hogy még emberek között is azt figyelhetjük meg magunkon, hogyha valamely ember, aki közelebb állt hozzánk is, és eltávozik közülünk, átmenetileg legalábbis, akkor azok a szavak, amiket utoljára mond, azok a gondolatok, amiket utoljára valahogy a lelkünkre köt, de hogyha nem is nekünk mondta, csak utoljára mondott még valamit a konyhában, és aztán nem sokkal meghal, ezek a szavak valahogyan belénk égnek. Ezeket a szavakat nem tudjuk elfelejteni. Ezeket a szavakat újra és újra felidézzük, mert ezek a szavak valahogyan kitüntetettebbek mindazoknál, amiket ez a valaki korábban mondott. Ilyenek ezek a szavak is, amiket most Jézustól olvashattunk, hogy az Isten kegyelméből betekinthettünk ebbe az ő utolsó, ilyen nagyon hosszú, mindannyiunk számára hallható imádságába. Amikor Jézusnak ezeket a szavait én felidézem, amit hát bizonyos időszakonként mindenféleképpen meg kell tennem, nem csak így igehirdetés keretein belül, akkor én megmondom nektek őszintén, hogy ezeknek a szavaknak a felidézése a számomra mindig küzdelemmel jár. És azt is mindjárt elárulom, hogy miért. Azért, mert az a tanítás, amire itt Jézus felhívja a figyelmünket, amit itt az ige rögzít a mi számunkra, ez a tanítás, ez teljesen világos. És ez a tanítás, ez félre nem érthető egyikünk számára sem. Hogyha én most megkérdeznélek benneteket, hogy mi itt a tanításnak a lényege, szerintem kórusban tudnátok mondani, hogy micsoda. Mindannyian pontosan el tudnátok mondani azt, hogy amit itt Jézus mond, az pontosan az, hogy a Krisztus tanítványai közötti egység, hogy ne legyen félreérthető, ugye a mi közöttünk lévő egység, az valójában az Atya és a Fiú közötti egységhez hasonlítatik. Ez az alapvető mondani valója ennek a három rendkívüli jelentőségű versnek. És ennek nyomán akár akarom, akár nem, és talán ti is így vagytok ezzel, nem állok meg Jézus szavainál és annál, amit ő mond, hanem akarva akaratlanul a saját közösségeinkre és a saját gyülekezeteinkre gondolok. És azt látom, és beszélgetve testvérekkel, és hallgatva akár a panaszaikat, akár a kétségbeeséseiket, a közösség hiánya miatt, az együttérzés hiánya miatt, és a többi, mindig meg kell küzdenem magamban, magammal, mert azt látom, hogy Krisztusnak a tanítása, ami nem most hangzott el, hanem igencsak régen, Krisztusnak a tanítása és a saját hétköznapi gyakorlatunk fényévnyi távolságra van egymástól. Nem túlzás azt gondolom ezt mondani, nagyon-nagyon-nagyon messze van a gyakorlat attól, amit itt az ige megfogalmaz. A kérdés pedig ennek nyomán a következő. Nem valami fajta idealizmus-e az, hogyha azt gondolom, hogy a mi közösségeinknek, amely Krisztust követni akaró embereknek a közössége, a krisztusi mintát kell betöltenie. Idealizmus-e azt gondolni, hogy ezeknek a kicsit ügyefogyott, kicsit csetlő-botló közösségeknek a krisztusi mintára kell hasonlítania? Hogyha azt gondolom, hogy az, amit itt az Úr megfogalmaz a mi számunkra, ez túlzás, hogyha ennek egy halvány reménye, vagy nem is tudom, egy halvány gondolata is bennem marad, hogy amit itt Jézus megfogalmaz az imában, azért túlzás, és ugyan számoljunk a valósággal, akkor ezzel akár tudomást veszek róla, akár nem, én vagyok az, aki Krisztust idealistának bélyegzem, én vagyok akkor az, aki őt rajongónak nevezem, és rajongónak gondolom, akkor azt mondom, hogy mindaz, amit ő mond, az nem lehet valóság. Hogy mindaz, amit ő mond, az szép és biztos igaz, na de a valóság az úgy is. Ugye ez az úgy is, ennek jelentősége van, úgy is egészen más. Igazából csak két út van. A gondolkodásban és a saját hitéletünkben is. Ez az egyik út. Az egyik út, ami azt mondja, hogy óriási a távolság Krisztus ígérete és Krisztus szavai és a valóság között, éppen ezért
a valóságnak engedünk teret, és azt mondjuk, hogy amit Jézus mond, az azért túlzás, de mondom, ezzel őt rajongónak bélyegzem, és a kérdés akkor még mindig ott maradt, hogy hívő ember vagyok-e én még így, vagy sem. Azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy nem. Aki Krisztusról azt gondolja, hogy rajongó csupán, aki azt gondolja Krisztusról, hogy idealista, az nem hívő ember. És újra és újra szerintem szembe kell néznünk azzal, hogy vajon amit az igében olvasunk, és amire az ige ígéretet tesz a mi számunkra, azt mi hisszük-e komolyan, hogy az valóság? Hisszük-e komolyan azt, hogy ez nem mese, vagy sem? Nincsen harmadik út ebben a kérdésben, egyikünk számára sem. A másik út ezeknek az igéknek a kapcsán is, az az elfogadásnak az útja. Az az út, amely komolyan, a lehető legkomolyabban veszi Krisztusnak a szavait. Az az út, amelyik bízik benne feltétel nélkül. Akkor is, hogyha azt tapasztalja, hogy óriási a távolság, a valóság, vagy a hétköznapi gyakorlat és az Úr szavai között. Akkor is hinnünk és bíznunk kell abban, hogy amit az ige tanít, az feltétel nélkül igaz, és amire Krisztus hív minket, az megvalósítható. Ha nem így lenne, akkor nem hívna minket erre. Hitünk, az igéhez való viszonyunk, Krisztushoz való viszonyunk, alapkérdései ezek, amiket én azt gondolom, hogy fel kell tenni magunknak újra és újra. Hiszem-e, amit az Úr mond az ő igéjében, vagy már régen letettem arról, hogy amit az Isten ígér, az valóság lehet. Most mi ezekre a szavakra ebben az utóbbi értelemben fogunk tekinteni. Azt gondolom, és azt gondoljuk mi most itt együtt, hogy ezek a szavak igazak. És ezeket a szavakat azért mondta ki a megváltó, mert ezek, amiket itt megfogalmaz, ez valóság lehet a mi életünkben. És nem csak az örök életben, az újjáteremtett földön. Milyen kijelentéseket tartalmaznak ezek a versek? Hogyha röviden össze kellene foglalnunk, akkor mit fogalmaznánk meg? Az egyik kijelentés az az, hogy amire már utaltam is, hogy a Krisztusban hívőknek az egysége, az bizony olyan egység lehet, amilyen az Atya és Jézus között van. A 23. vers azt mondja, hogy tökéletes. Ezt a szót használja az Úr. Olyan egység közöttünk, mint amilyen az Atya és Jézus között van. A második kijelentés talán így lehetne megfogalmazni. A világ akkor hiszi el, hogy Krisztus az Atya Istennek a küldötte, hogy tudnélik ő a messiás, hogy ő maga az Isten fia, hogyha ez az egység, amiről az előbb beszéltem, a tanítványok között megvalósul. Ez a második kijelentés.

hogyha Krisztus arról beszélne ezen a helyen, hogyha valaki hívő emberré lesz, és megvalósul az életében egészen Krisztusnak a szívében lakozása, Krisztusnak a benne lakozása, akkor ezáltal, mintha hát idézőjelbe téve, akkor ezáltal, mintha megkapnám, mint egy automatikusan a belépőjét a Krisztus hívőknek a közösségébe, abba a közösségbe, ahol csak is olyan emberek vannak, vagy lesznek, mint ő, akiknek az életében megvalósult így múlt időben a Krisztusnak való teljes önátadás, és ebből kifolyólag aztán maga ez a közösség is teljesen tökéletes lesz, és pontosan be tudja mutatni a világnak az Atya és a Jézus közötti szeretet kapcsolatot. Igazából ez a gondolat az, ami meghúzódik sokszor, amögött a kijelentés mögött is, amit mi nagyon sokszor hangoztatunk, én magam is nagyon-nagyon sokszor hallom, hogy igazából azért vannak problémáink a közösségeinkben, és azért vannak problémáink a gyülekezeteinkben, azért nem tudunk együtt, közösségben munkálkodni, mert alapvető gond van a Krisztushoz való egyen-egyenkénti, az a személyes viszonyainkkal, és mihelyest a saját személyes hitéletünkben megvalósulna a teljesség, megvalósulna a valódi ébredés, mihelyest tehát ez megtörténne, onnantól kezdve a közösség is egymással végre valódi lenne, és megvalósítaná azt, amiről itt Krisztus tanít bennünket, tudnilik, hogy be tudja mutatni az Atya és a Fiú közötti szeretet kapcsolatot. Én azt szeretném megkérdezni magunktól, hogy igaz-e ez a gondolatmenet? Így van-e? Nem hiszem, hogy bárki azt tudná mondani erre nyugodt szívvel, hogy nem igaz, amit mondok, hogy ne. Hitben erős embereknek a közössége minden bizonnyal maga is rendkívül erős lenne. Mégis szeretném, hogyha tovább lépnénk a mai napon ennél a gondolatnál, és észrevennénk azt, hogyha megmaradunk ebben a gondolkodásban a Krisztus hívők közössége felől, akkor éppen a közösségnek a szerepét értékeljük le. S ott hadd kockáztassam meg azt is, hogy ebben az esetben a közösség az, ami egyszerűen mintha funkcióját vesztené a mi életünkben. Rendben van, de akkor mitől lesz krisztusi maga egy közösség, hogyha nem attól, hogy a tagjai hitben erősek? Mindannyian vágyunk arra, hogy erős legyen a közösségünk. És szinte mindannyian úgy gondolunk erre, hogy ez akkor fog megvalósulni, hogy a hitben egyen-egyenként erősek leszünk, akkor erős lesz a közösség. De ha én most ezt mondom, akkor mégis miről beszélek? Mitől lesz akkor krisztusi? Mitől lesz akkor valódi egy közösség, ha nem attól, hogy az egyes egyenkénti tagjai hitben erősek, és megvalósult az életükben a Krisztusnak való teljes önátadás? Hogy a kérdéshez közelebb léphessünk, most az alapigénken kívül még egy igét szeretném, hogyha felidéznénk együtt, és ennek a mentén gondolkodnánk tovább a krisztusi szavakról, mégpedig Pál apostol efézusiakhoz írt leveléhez kérem a gyülekezetet, hogy lapozzunk oda. Ez az ilyen fajta Bibliában, mint az enyém, a 229. oldalon van, így talán egyszerűbb lesz kikeresni a páli levelek sorából. Tehát Pál apostol efézusiakhoz írt levele, 4. fejezetéből olvasunk az első 3 verset, és aztán a 11, 12 és 13. verseket. Tehát 229. oldalon könnyebb megtalálni. Az Efézusi Levél 4. fejezet első 3 és 11, 12, 13. verseit így olvasom. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. 11. verstől.
és ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangéliumokul,

istákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletes bítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk minnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Ezekből a versekből, amiket itt Pál apostol fogalmaz meg elsősorban az efézusiaknak, de természetesen a mi számunkra is, az első dolog, ami rögtön szembeötlik, remélem mindannyiunknak, az az, hogy a Krisztussal való kapcsolat az elhívás után is rendkívül dinamikus. Nem arról van szó, hogy az elhívás után az ember benne marad valamiben, és minden úgy marad, ahogyan addig volt, és az ember beérkezett, hanem arról van szó, hogy miután megtörténik az elhívás, ugye, ahogy Pál apostol ezt megfogalmazta, az után is folyamatosan fejlődni, növekedni lehet Krisztusban, sőt, nem csak lehet, hanem kell növekedni benne, meddig? A teljességig, vagy ahogyan Pál apostol nagyon határozottan megfogalmazza, az érett férfiúságig. Olyan szép ez a kép, az érett férfiúságig, és nehogy úgy érezzék a hölgyek, hogy ez akkor rájuk nem vonatkozik, jó? Tehát az érett férfiúságig, hölgyekre, urakra egyaránt vonatkozik természetesen ez a páli jellegzetes kifejezést. Ez az egyik dolog. Ami ennél talán sokkal különösebb lehet a mi számunkra, de az ezzel a gondolattal szorosan összefügg, az az, hogy ebből az igéből úgy tűnik, minthogyha erre az érett férfiúságra vagy teljességre való eljutásnak valami fajta feltétele lenne. És az igéből úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy erre a teljességre eljuthassak én, és eljuthassál te, annak az a feltétele, hogy a Krisztus hívők közösségéhez tartoz. Nézzétek meg, hogy az ige itt a 11. verstől kezdődően mindvégig többes számban beszél, többes szám első személyben. Azt mondja, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, stb. Mi együtt jutunk el az érett férfiúságra. Pontosan az, ami nyilvánvalóvá válhat a mi számunkra az efézusi levélnek a leírásából, hogy a valódi, Istentől áldott közösségnek nem feltétele az, hogy a tagok Krisztusban egyénileg teljességre jutottak legyenek, hanem éppen, hogy a valódi, egymással való közösség az, ami az egyes embereket elsegíti a Krisztusban való teljességig, az érett férfiúságig. A Krisztus közösségéhez való tartozásnak persze feltétele van. A Krisztus közösségéhez való tartozásnak természetesen az a feltétele, hogy az elhívás megtörténjen, hogy megtörténjen a kapcsolatfelvétel magával, az Úrral, de nem a hitben való egyéni teljesség az, ami valódivá és élővé tudja tenni a Krisztus hívőknek a közösségét, hanem az, hogy aki ennek a közösségnek a tagja, az igazán keresi Krisztust, és az a vágya, hogy növekedhessen benne. Ne gondoljuk azt, hogy a valódi közösségnek előfeltétele az, hogy én és te és te és te teljességre jutott ember legyél Krisztusban. Nem. Pál apostol szavai is egyértelművé teszik, hogy annak úgymond csupán az a feltétele, hogy az elhívás megtörténjen az életedben. Hogyha ez megtörténik, tagja vagy ennek a közösségnek. És ez a közösség attól fog élővé válni, attól fog Krisztus előtt kedvessé válni, hogy olyan emberekből áll, akik mind Krisztust keresik, akik mind Krisztusban akarnak növekedni. Nem attól igazi a közösség, hogy te, meg én tökéletesek vagyunk Krisztusban. Nem. Nem. De az feltétele a valódi közösségnek, hogy egyen-egyenként őszintén vágyjunk erre a tökéletességre.
és őszintén vágyjunk a teljes közelségre az Úrral. Azt a különös tanítást látjuk és vesszük tehát innen az Efézusi levélből és Jézus szavaiból is, hogy az érett férfiúság és a testvérek közötti egység az valahogyan együtt, egymással párhuzamosan fejlődik és teljesedik ki. Nem pedig arról van szó, hogy a mi egyenkénti tökéletességünk feltétele a krisztusi közösségnek. Keresők vagyunk, ebben a Krisztus utáni vágyunkban jutunk egységre. És ahogyan Krisztus felé egyen-egyenként közeledünk, úgy fog a mi egységünk is egyre-egyre tökéletesebben megvalósulni. De ez az egység, a Krisztus keresőknek a közössége és szövetsége, hadd mondjam így, már az elejétől krisztusi közösség. Olyan, ami képes arra, hogy visszatükrözze az atya és a fiú közötti szeretet kapcsolatot. Miért olyan fontos gondolatok ezek? Miért olyan hatalmas örömhír ez a mi számunkra? Miért olyan leleplező ez? De előbb nézzük magát az örömhírt. Mert ezek a tanítások azt mondják el a mi számunkra, hogy nekem nem egyedül kell megbirkóznom önmagammal. Mindez arra tanít engem, hogy nekem nem egyedül kell megküzdenem azt, hogy a hit teljessége az enyém legyen. És ha ez megvan, akkor megvan a belépőm a közösségbe. Ha így lenne, én nagyon szomorú lennék. Hadd ne mondjam, elhagyatott, magányos. Nem lenne jó. Az örömhír ebben éppen az, hogy a hitem fejlődésének egyetlen szakaszát sem kell szégyelnem. Úgy, hogy közben tagja vagyok a krisztusi közösségnek. Nem szégyen a hit fejlődésének egy alacsonyabb fokán lenni. Nem szégyen. Nem szégyen úgymond ezen az úton hátrébb lenni, mint ahol a másik van. Nem. Egyáltalán nem. Nem csak akkor lehetek és vagyok teljes értékű tagja Krisztus közösségének, Krisztus testének, hogyha tökéletes hívő vagyok. Az én egyéni fejlődésem, ahogy a te egyéni fejlődésed is, kizárólag és egyedül közösségben valósulhat meg. Erre tanít bennünket az ige. Krisztus hívők egyéni fejlődése közösség nélkül nem történik meg. És éppen az együtt fejlődés az, ami a krisztusi közösség valódi értelmét adja. A krisztusi közösség tehát nem egyenlő a Krisztusban tökéletességgel jutott emberek közössége. Nem. A krisztusi közösség értelme az együtt fejlődés. Ezért adatott nekünk ez a közösség. Én azt gondolom, hogy már mindebből láthatjuk azt talán mindannyian, hogy a Krisztus hívő közötti közösségnek a kérdése az nem mellékes. Nem egy mellékes téma, nem olyan, ami az egyébként nagyon fontos egyéni hitéletem témájához, mint egy hozzá csatlakozik, vagy hozzá kapcsolódik. Nem. Mindebből már azt láthatjuk, hogy ez a téma, a közösség kérdése kulcs kérdés. És hát nem akarok bátortalan lenni, kimondom, hogy üdvösségi kérdés. Mi nem biztos, hogy ennek szoktuk ezt gondolni. De én arra jutottam az ige alapján, hogy ez bizony üdvösségi kérdés, mind János apostol, mind Pál apostolnak a szavai ebbe az irányba mutatnak, ezt domborítják ki. A közösséghez való viszonyom döntő tényező abban a kérdésben, hogy ott leszek-e majd. Abban az új országban, ahol azt gondolom mindannyian szeretnénk ott lenni. Aki nem tartozik a Krisztus keresők közösségéhez, aki kívülálló, és aki kívülálló is akar maradni, azzal könnyen előfordulhat, hogy az üdvösség útja elzárva maradhat. Gondoljatok János apostol szavaira az 1 János 4:8-ból, amikor azt mondja, hogy aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. És szerintetek én honnan fogom megtudni azt, hogy szeretek-e?
Honnan? Az egyéni ima életemből nem. Az igeolvasásomból sem tisztán. Ehhez kell egy terep, ahol ez nyilvánvalóvá válhat. Mi rendszerint, ahogy már talán utaltam is rá, az igeolvasást és az imát tekintjük, és említjük meg úgy, mint a hitéletünknek a két alappillérét, amelyek készek és képesek arra, hogy megtartsanak bennünket. És én azt gondolom, hogy az ige alapján ki kell azt mondanunk, hogy nem kettő, hanem három ilyen alappillér van. Igeolvasásban hallhatom azt, ahogyan Isten személyesen hozzám szól. Ugye? Ez az igeolvasás nélkülözhetetlen? Hogyne? Ez az első lépcsőfok, vagy az első alappillér. Hogyha ehhez nincs, akár ezzel párhuzamosan, nincs meg a második alappillér az életemben, akkor nagy gondjaim lesznek. A második alappillér az az ima. Az az ima, amelyben, ahogyan egy testvérünk tanította a valamelyik gyülekezetet nem olyan régen, az az ima, amelyben én alkalmazom a saját egyéni hitéletemre azt, amit az egyéni igeolvasás során megtanultam, meghallottam az Úrtól. Ez a második alappillér. Az alkalmazásnak a gyakorlata, hogy amit olvastam, azt hogyan tudom alkalmazni a saját életemre. Azt mondja az ige, ne légy házasságtörő, jó, ez igaz, ezt az Úr mondja nekem, de az imára van szükség ahhoz, hogy én ezt a saját életembe felfedjem, hogy bűnös vagyok ebben, hol vannak a fogyatkozásaim ebben, és a többi, és a többi. Elmélyüljön úgy az Úrral való kapcsolatom, hogy az ige élet lehessen az én szívemben. De ha itt megállok, akkor még mindig elveszek. Mert a harmadik alappillér, maga a közösség az, ami meg tudja egyedül mutatni azt neked és nekem, hogy ez az alkalmazás, az hogyan sikerült. Sikerült-e egyáltalán? És ehhez neked és nekem közösségre van szükségem. Mindenféleképpen. Mert csak ezen a harmadik alappilléren a közösségen fog tudni leméretni az, hogy milyen mértékben járt sikerrel az alkalmazás. A Szentírás szavainak, az Isten szavának az alkalmazása az egyéni életemre. Ez a gyakorlat terepe, ez a próba terepe, ha úgy tetszik. Hogyha nincs meg ez a harmadik pillér, akkor egyrészt, megint egy hármas pont, nyilván a teljesség igénye nélkül mondom ezeket, hogyha nincs meg ez a harmadik pillér, akkor egyrészt hiányozni fog a tükör, hiányozni fog a számunkra a külső kontroll, amelyik, ugye az a tükör, amelyik olyannak mutat engem, amilyen vagyok. Gondoljatok bele abba, hogyha ez a tükör, ez a külső kontroll hiányzik, akkor én nagyon-nagyon könnyen illúziókba ringathatom magamat önmagam felől. Nagyon-nagyon könnyen. Ne gondoljuk azt, hogy én erre nem hajlok. Mindannyian olyanok vagyunk, akik nagyon is hajlunk erre. Igazából az önmagában való gondolkodás, az önmagába zárt gondolkodás, a magányos gondolkodás mindig szükségképpen korlátozott. Mindig. Mindig. És vegyük ehhez azt, hogy igazából az a kép, amit én kialakítok önmagamról, az az esetek legritkább, hogy kell ezt mondani, legkisebb százalékában egyezik meg azzal a képpel, amit mások alakítanak ki róla. Tudtok követni? Az a kép, amit én magamról alakítok ki, az valamilyen. Csinos vagyok, okos vagyok, jó vagyok. Nem azért legtöbben ilyennek látjuk magunkat. Jó, igen. Hajlunk arra, hogy ilyennek lássuk magunkat. De hogyha azt nézem, hogy mások, a közösség tagjai milyennek látnak engem, akkor lehet, hogy rájövök,
hogy nem is vagyok olyan szép, nem is vagyok olyan okos, és nem is vagyok olyan jó. Nincsen, nem lehet teljes önismeretem, még Isten előtt sem, anélkül, hogy ne lenne meg számomra a közösségnek a külső kontrollja és visszajelzése az én életemben. Igazából azon egyébként, hogy én hogyan viszonyulok ehhez a közösséghez, és hogyan tekintek erre a keresztény közösségre, ebből nagyon-nagyon sok minden kiderülhet már eleve a magam számára, az Istenhez való viszonyomról is. Hogyha megvetem ezt a, hát mondjuk ki, szedett-vedett, kicsit vegyes, kicsit túl sokféle, sok mindenben fogyatékos társaságot, hogyha én kívülállónak gondolom és tudom és érzem magam, hogyha azt gondolom, hogy külön vagyok, mint ők, ha ők és nem mi, hogyha idegesít a beszédük, idegesít az, hogy mindig ugyanazok a problémáik, mindig ugyanazokat a dolgokat ismételgetik, stb. Akkor már ez önmagában egy nagyon fontos visszajelzés nekem. Nem arról, hogy a gyülekezet fogyatékos. Nem arról, hogy a gyülekezettel baj van, hanem arról, hogy az én Istenhez való viszonyommal baj van. Aki a közösséghez, a gyülekezethez, bármilyen legyen is az, így viszonyul, ott annak az embernek a személyes Isten képével, személyes Isten ismeretével és a személyes Istennel való kapcsolatával alapvető gondok vannak. De nem csak emiatt, amit most mondtam, nem csak a külső kontroll miatt, létkérdés, üdvösségi kérdés a mindannyiunk számára a közösségnek a jelenléte, hanem azért is, mert igazából csak közösségben tudunk megtartatni. Egyen-egyenként, függetlenül nem. Közösségre van szükségünk ahhoz, hogy támogatást tudjunk kapni, hogyha elesünk. Tudjunk iránymutatást kapni akkor, amikor úgy érezzük és azt tapasztaljuk, hogy eltévesztettük a helyes utat. Én magam is arról tudok nektek beszámolni, hogy nagyon-nagyon sokszor, nagyon-nagyon sokat kaptam és kapok olyan testvérektől, akiktől azt gondoltam volna saját egyfajta elbizakodottságomban, hogy na aztán én tőle kapni soha semmit nem fogok. És éppen tőle, és éppen tőlük kapom a legtöbbet a legváratlanabb helyzetekben. Mert mindannyian Isten eszközei vagyunk, nincs olyan közöttünk, aki ne lehetne az Úrnak az eszköze. És talán már itt is említettem azt az alapvető tapasztalatot, amely jó lenne, hogyha minél gyakoribb lenne a mi életünkben, hogy a közösség az egy olyan terep és egy olyan eszköz az Úrnak a kezében, ami által ő jelen lehet a mi számunkra. Úgy, hogyha nekem gondom van, ha nekem kérdéseim vannak, ha én támogatásra szorulok, akkor egy másik testvér által ő maga tud szólni hozzám, ő maga tud engem bátorítani. Mi egymás számára fizikailag érzékelhetővé tehetjük Krisztusnak a lelkét, és az óriási kiváltság, és óriási lehetőség, amellyel nem szembesülünk, azt gondolom, eléggé. De van még egy harmadik oka is annak, hogy Krisztus közösségre hív minket. Ez úgy látszik a hármas számoknak a délelőttje. Ez pedig a jellemformálás. Nagyon szorosan összefügg az előzőekkel. A jellemformálódás kizárólag közösségben valósulhat meg. És ennek kapcsán szeretném azt elmondani, hogy vigyáznunk kell. Mert igazából a Krisztus hívők között levés az egyáltalán nem egyenlő a Krisztus hívő közösségéhez tartozással. A Krisztus hívők között lenni nem egyenlő azzal, hogy én ehhez a közösséghez tartozom. Miért olyan fontos különbségtétel ez?
Azért, mert én magam is tapasztalom, és gondolom, ti is tapasztaljátok, hogy milyen általános gyakorlat lett a közösségeinkben a gyülekezetek közötti vándorlás. Budapesten óriási divatja van ennek, nem lehet tudni, hogy ki mikor hol bukkan föl, hol ide, hol oda megyek. De országos szinten is megjelenik ez valami fajta problémaként azoknál, akik nyilván megtehetik azt, hogy hol ide utaznak, hol oda utaznak, hol amoda utaznak. Most ugye nyilván nem a szolgálattevőkről beszélek, az ő helyzetük sajátos, és ebből kifolyólag bizonyos értelemben nehezebb is. Mert elképzelhető, hogy én elmegyek Isten tiszteletre, és ott vagyok egyfajta Krisztus hívők között. De hogyha én nem tartozom oda, akkor én ilyen értelemben nem közösségben vagyok. Mert én valahogy kívül vagyok ezen a közösségen, amelyik hétről hétre és jó esetben hétközben is figyel egymásra, gondoskodik egymásról. Hogyha Isten tiszteletről kiesek, egy másik Isten tiszteletre beesek, hol ebben, hol abban a gyülekezetben, biztos, hogy sok érdekes dolgot fogok hallani. Lehet, hogy követek prédikátorokat, és nagyon jó tanításokat fogok hallani. De az biztos, hogy nem fog tudni megvalósulni a közösségnek az a jellemformáló ereje, amelyre az Úr létrehozta, életre hívta ezt a bizonyos krisztusi közösséget, a gyülekezetnek a közösségét. Én magam is tudom, ha vendégként elmegyek egy gyülekezetbe, mindig nagyon jól érzem magam, hát hogyne? Messziről jött ember vagyok. Sok érdekes dolgot tudok mondani, ők is csak érdekes dolgokat tudnak mondani, rácsodálkozom arra, hogy milyen vonzó ez az ember, milyen vonzó az az ember, mindenki milyen kedves, aranyos és érdekes. Persze, jövő héten elmegyek másik gyülekezetbe, mivel ott sem vagyok ott állandóan, ott is ugyanezt tapasztalom, és így tovább. De csak akkor kell szembesülnöm azzal, hogy ez a testvér mintha kicsit ellenszenves lenne, mert mindig ugyanazt ismételgeti, ha én hétről hétre találkozok vele. Akkor látom, hogy kik ők valójában, hogyha újra és újra együtt vagyok velük. És akkor tudja a közösség a jellemformálást megvalósítani az életembe Krisztus kegyelme által, hogy szeretem őket. Szeretem ezeket az embereket, akiknek már látom a hibáit, látom a gyengeségeit, látom, hogy mind szívódnak. Szeretem őket akkor is. Ezért fontos az, hogy tartozzak egy gyülekezethez, és annak a gyülekezetnek építő tagja legyek. És akkor is maradjak ott, ha nehézségek vannak. Mert a nehézségek, az egymás közötti nehézségek, félreértések, és a többi, a legjobb jellemformáló erők az én életemben. Ha mindig vendég vagyok valahol, akkor a közösség ezt a harmadik alap pillér szerepét nem fogja tudni betölteni az életemben. És engedjétek meg, hogy még egy gondolatra mindenképpen felhívjam a figyelmünket a jellemformálás kapcsán, mégpedig azt, hogy én magam is találkoztam azzal nem olyan régen, egy uniós testvérünk hívott el egy olyan gyülekezetbe, ahol hangsúlyozta, fiatalok vannak. És ez nagyon jó. Biztos nagyon vidám, nagyon élénk, nagyon gyorsbeszédű emberek vannak ott, és könnyebben találunk hangot egymással. Könnyebben találunk utat egymáshoz, nem? Én mégis azt látom Pál apostolnál is, most a Galata levél 3. fejezet 28. versét idézem, nem kell fellapozni, mindannyian ismerjük. Így hangzanak ezek a szavak Pál apostol szájából, nincs zsidó, sem görög. Nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Pál apostolnak nem az volt a cél, hogy úgy széthúznak ezek a zsidókból lett keresztények, meg úgy széthúznak ezek a pogányokból lett keresztények, mert hogy ugye egymástól, úgy értem. Akkor legyenek zsidókból lett keresztény gyülekezetek, meg pogányokból lett keresztény gyülekezetek, nem. Valamiért Pál apostol egész szolgálatának a célja az volt, hogy az adott gyülekezeteket egységbe forrassza. Úgy, hogy ott vannak szolgák, és vannak szabadok. Nem voltak szolga gyülekezetek és szabad gyülekezetek, szegény gyülekezetek és gazdag gyülekezetek, okos gyülekezetek és kevésbé művelt gyülekezetek, nem.
A gyülekezet szükségképpen vegyes. Vannak benne lassú beszédűek, vannak benne gyors beszédűek, vannak benne fiatalok, vannak benne öregek. Vannak férfiak és vannak nők. Vannak flegmatikus természetűek és vannak olyanok, akik indulatosabbak. És a többi, és a többi. Sokfélék vagyunk, és a gyülekezeteink ezt kell, hogy leképezzék. Miért? Mert hogyha nem sokfélék vagyunk, ha nem olyanok lennénk természetünk szerint, hogyha százan vagyunk, száz felé mennénk, akkor nem tudnánk, mit jelent az egység Krisztusban. Létre lehet hozni gyülekezeteket, szét lehet menni, mert a fiatalokkal sokkal egyszerűbb. Nem lehet. Az ige nem erre vezet minket, nem erre mutat rá, hogy keresd azokat, akikkel jobban érzed magad. Nem. Nem. Az ige éppen azt mondja, légy a gyülekezet tagja. Találd meg ott a helyed. És tanuld meg magad ott jól érezni a szolgálatban. Tanuld meg szeretni és elfogadni a másságot. Tanuld meg a türelmet. Tanuld meg a hibát szeretettel nézni. Vegyes közösségekre van szükségünk. De még mindig van hátra egy gondolat, amit azt gondolom, hogy ennek a témának a kapcsán nem lehet kikerülni, még akkor sem, hogyha természetesen a témafelvetés által elhangzottak semmiképpen sem törekednek a teljességre. Mert nem minden hely, ahol több keresztény gyűlik össze, a közösségnek a helye. Én azt tapasztalom, és azt tapasztalhatjátok ti is bizonyára, hogy lehetnek bizony áll közösségek is. És erről szólnunk kell, hogy lehetnek áll közösségek. Lehet keresztény emberek között, együttlétük ellenére is áll közösség, ami nem valódi krisztusi közösség. Mikor? Miért? Én azt gondolom, hogy a keresztény áll közösségnek a legfontosabb jellemzője az, hogy hazugságra épül. Tudjátok ki a hazugságnak az atya? Sátán. Sátán. A legkisebbnek is. Sátán az atya. A keresztény állközösség hazugságra épül, arra tudnélik, hogy a tagjai hazudnak egymásnak magukról és Istenhez való viszonyukról. Hogyha a keresztények együttléte olyan, ahol a keresztények hazudnak magukról, hazudnak arról, hogy én hogy állok az Istennel, és hogy állok magammal, és hogy állok veled, az nem lehet valódi, Krisztusnak kedves közösség. Az ilyen közösségnek látszó alakulatot nem a Krisztus iránti vágyódás tartja össze, hanem a közös félelem. A közös félelem attól, hogy csak nehogy kiderüljön, hogy nem vagyok tökéletes hívő. Mint hogyha az együtt lét valami fajta olyan meleget tudna önmagában nyújtani, ami garantálja azt, hogy nem fogok elveszni. Az ilyen állközösség az rendszerint képmutatásra késztet. A képmutatás pedig hazugság. Pontosan azáltal késztet képmutatásra, hogy elvárásokat támaszt velem, veled szemben az előtt, hogy szeretni tudna. És az ilyen állközösség az elvárásaival éppen a szeretetre való képtelenségét leplezi. Az állközösség egyébként azért nagyon veszélyes, mert akadály lehet Krisztus és az egyes ember között. Akkor, hogyha az egyes ember nem tanulja meg szétválasztani Krisztust, és az állközösséget, hanem Krisztussal azonosítja az állközösség rossz sémáit, elvárás rendszerét és szeretetlenségét. Krisztus nem ilyen. A valódi
és hangsúlyozom, nem emberi értelemben vett, tökéletes közösség jellemzője, elsőképpen éppen az, hogy az ember ott önmaga lehet. Nagyon fontos, kézenfekvő, de nagyon fontos hangsúlyozni, ahol csetléseivel, botlásaival, örömeivel, bánatával együtt az lehet, és annak mutatkozhat, aki valójában. Az őszintétlenség, önmagunk nem vállalása egymás előtt megöli, a szószoros értelmében megöli a közösséget, és hosszú távon az egyéni hitéletemet is. Tudjátok miért? Mert ahogyan olvastuk az Efézusi levélben, hogyha őszintétlen vagyok, hogyha nem tudom vállalni önmagamat, hogyha képmutató vagyok, ha csak elvárások vannak, és görcsösen akarok ezeknek megfelelni, akkor éppen, hogy ebben a fajta állközösségben szó nem lehet együttes fejlődésről. Hát hogyan? Ahol mindenki eljátsz, hogy tökéletes? Ott nincs semmi dolga a közösségnek, mindenki rendben van, kész. Ismételgetjük mindig ugyanazt, és majd csak üdvözülünk. Nem. Ha képmutató vagyok, ha többet hazudok, vagy többet mutatok magamról, mint ami vagyok, hívőbbnek mutatom magam, mint amilyen vagyok, ha nem merem kimondani a küzdelmeimet, hogy most nem találom az Urat, hogy most fáj, hogy a hitetlenség határmesdjéjén járok, mert van ilyen. Ha a közösség nem olyan, amelyik ezt el tudja hordozni, akkor az nem valódi közösség, mert nem ad alkalmat arra, hogy együtt fejlődjünk az érett férfiúságig. A valódi közösség alapfeltétele, hogy önmagam vagyok abban a közösségben. Én is, te is, meg te is. Mert csak a csetlők, botlók, a valódi küzdő, kérdező, eleleső emberek azok, akik úgy tudnak szövetségbe forni, hogy együtt kell fejlődnünk valahová. Te is azt keresed, amit én. Időnként te is elbotlasz, én is. Menjünk együtt. Menjünk együtt, és győzni fogunk. Ez a krisztusi közösség. Nem az, ahol mindenki azt hazudja magáról, hogy ő hívő ember, és neki semmi problémája és gondja nincsen. Csak két példát hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy ezen a területen én azt gondolom, van mit tanulnunk, egyen-egyenként is, de közösségileg is. Pont pénteken voltunk a férjemmel egy nagy bevásárlóközpontban, valami ajándékot kellett venni egy családtagnak, mindegy, nem ez a lényeg. Mentünk le a parkolóba, ugye ilyen, hát nem mozgó lépcső, az mindegy, megyünk, és hát én nehezen vásárolok ajándékot, csacsogok, gondolkodok, megvettem, de még utána is gondolkodom, hogy jó lesz, nem lesz, jaj, miért nem, hát hogy, mint, jó a minősége, tudjátok, nem tudom, gondolom, vannak még azért ilyenek rajtam kívül. A férjem meg ilyenkor mindig ugye megnyugtat, hogy jó lesz, nagyon jó, rendben van. És nem is ezért nyilván nem mondanám el ezt a dolgot, hanem azért mondom el, mert ennek a csacsogásomnak a végén kiderült, hogy a hátam mögött áll egy testvérem egy gyülekezetből, de én ezt már csak azután vettem észre, miután ugye ment ez a hát vidám párbeszéd ugye a férjemmel. Na most a testvérnőre ráköszönöm, jaj, szervusz! Ő egy felső parkoló szinten szállt ki, hátra mosolygott, és azt mondta, sziasztok, sziasztok, és elment. És tudjátok, mi volt a következő gondolatmenet, amiről beszélgettem a férjemmel? Az volt, hogy nem mondtam valami csúnyát. Nem mondtam valami rosszat. Nem feledkeztem meg magamról. Amit ez a testvér hall, persze, hát nem mondtál semmi csúnya, és ezt csak azért mondom el, mert rendkívül megvilágosító erejű, hogy és ha csúnyát mondtam volna, és ha olyasmit mondtam volna, amit nem illik mondania egy kereszténynek, akkor mi van? Olyan vagyok, könyörgöm. Ha csúnyán beszélek a bevásárló micsodának a mély garázsa felé tartva, akkor én az is vagyok. Akkor miért kérdés az, hogy ő hallotta ezt? Nem mindegy.
Értitek? Olyan mélyen vannak bennünk, hát ezek szerint bennem is, ezek a fura ilyen megfelelés, megfelelni akarás. Hadd lehessek az, itt is, aki a garázs felé tartva egy pénteki bevásárlás után. Mert az vagyok. Hadd ne kelljen itt másnak mutatni magam. Hadd legyek én. Mert van hová fejlődnöm. Nekem is, de neked is. Ugyanilyen példa az, amikor, ez tényleg nagyon rövid, amikor egy kedves testvérem, ez másra példa, hogy hogyan tudjuk egymást valami fajta képmutatás felé vinni. Egy kedves testvérem, mert számára szegény, megint csak váratlanul összefutottunk egy nyilvános helyen. Nagy lelkesen köszönöm, szia, hát örültem neki, hogy látom, együtt mehetünk most már tovább. Még nem azt látom, ahogyan még talán nem is köszöntem, de már észrevett engem, hogy egy automatából, tudjátok, vannak ilyen kávé, csoki, tea, nem tudom mi automaták, egy ilyen automatás pohárral a kezében állt. Észrevett. Hát úgy dobta el azt a poharat. De mint a nyúl. Tehát, úgy tett, mint hogyha nem is lett volna a kezében. Nem tudom, mit volt, nyilván nem is érdekes, de mondjuk egy ilyen automatában többnyire csak olyan dolgot lehet kapni, amit mi azt mondjuk, hogy ennyi egészségtelen. És tudjátok, akkor is ez már régebben volt, de a magam tapasztalata is ezt igazolja vissza. Miért? Itt tartok. Forró csokit iszok. És? Hadd ne kelljen hazudnunk. Ilyen szinten sem egymásnak. És vegyük azt észre, hogy azzal, hogy azt mondom, hogy a valódi közösség együtt fejlődő emberekből áll, aminek az előfeltétele az, hogy vállaljam önmagam, különben nem fogok tudni fejlődni. Ezzel nem azt mondom, hogy melengessük és nézzük el a bűnt. Nem. A képmutatók gyülekezete rendszerint azért jön létre, mert félnek attól, hogyha bevállalom magamat, és ő is bevállalja magát, akkor mintha bűn előtt hajtanánk fejet. Nem. Azzal, hogy én bevallom, hogy igen, mit tudom, én forró csokit iszok reggel, ezzel még nem a bűn támogatom. Csak bevallom azt, hogy én még bűnre hajló ember vagyok. Bűnös ember vagyok. De te se vagy különb. Egyikünk se különb. Így kell nézni egymásra. Tudjátok, hihetetlen az, hogy a világban lévő segítő csoportok működnek, amelyek működnek, ahova az emberek szívesen mennek, mert meghallgatják őket, mert nem oktatják ki őket, és fejlődni kezdenek. Tudjátok miért? Mert bevallják először azt, hogy segítségre van szükségük. És együtt el tudnak indulni. Attól belőlünk nem lesz senki és semmi, hogy azt hitetjük, vagy próbáljuk elhitetni egymással, hogy tökéletesek vagyunk. Szóval szombaton kívül találkozunk az utcán, és csak dobáljuk az automata poharakat. Nem. A valódi, élő, segítő közösség kialakulása nagyon-nagyon fontos. Három. Az első nagyon fontos dolog, meg kell tanulnunk szeretni egymást. Miért? Nem öncélú, nem azért, hogy jól legyünk együtt. Krisztus nem erről tanít minket. Meg kell tanulnunk szeretni egymást, mert hogyha egymást nem tanuljuk meg szeretni, akkor nem fogjuk szeretni azokat, akik Krisztust még csak nem is ismerik. Nincs olyan, hogy én a gyülekezetbeli testvéreimet nem tudom szeretni, de azért a világban lévőket nagyon tudom. Ilyen nincsen. Előbb meg kell tanulni egymást szeretni, aztán meg tudjuk tanulni szeretni azokat, akik Krisztust még nem is ismerik. És a harmadik lépcső sajnos, vagy nem sajnos, csak ezután jön. Ekkor fogok tudni szolgálni. Értük, és nekik. Ja, tehát a gyakorlat mutatja, hogy enélkül is lehet szolgálni a világban, csak éppen Isten áldása nincs a szolgálatodon. Mert ha nem szeretetből van, akkor semmi értelme nincsen.
melyikünket fűti a hétköznapokban az elveszettek iránti szeretet? Úgy igazán. Ne azon görcsöljünk, hogy hogyan tudunk minél többet dolgozni. Először ne. Először találjunk egymásra. Építsünk szerető közösségeket, hogy ennek nyomán valóban megtanuljuk szeretni a kívülvalókat is. És aztán igazán, teljes szívvel, krisztusi szeretettel haladva előre tudjunk szolgálni nekik. A megoldás, én azt gondolom az, hogy először meg kell vizsgálnom őszintén Isten előtt azt, hogy hogyan viszonyulok a közösséghez. Hogyan viszonyulok a testvérekhez. A gyülekezethez való viszonyomat kell megvizsgálni. Nem felsorolni 10 testvért, akik szimpatikusak nekem. Mert ez még nem jelenti azt, hogy szeretem a gyülekezetet. És én azt gondolom, hogy ha hiányosságokra bukkanok, akkor Istentől kell segítséget kérnem ahhoz, hogy rendezni tudjam ezt a viszonyt, és hogy egyre inkább megismerjem őt magát, mert ahogyan őt magát egyre jobban megismerem, egyre inkább megtanulok szeretni. És hogyha azt tapasztalom, mert Isten azt mutatja meg, hogy változtatni kell valamin a gyakorlatomban, akkor tegyem meg. Tegyem meg én azt a lépést, hogy elinduljak a közösség felé. De az is előfordulhat sokszor, sokaktól hallom, hanem hogyha én úgy találom, akár igazam van, akár nem, de így érzem, így tapasztalom, hogy a gyülekezet áll közösség, akkor azon kell gondolkodnom, hogy mit tehetek én azért, hogy ez a szerintem áll közösség, ami nem biztos, hogy az, valódi közösség irányába kezdjen el mozdulni, változni. Az egész gyülekezetet nem fogom tudni egyedül megváltoztatni, és nem is kell. De a közvetlen környezetemben érhetek el változásokat azáltal, hogy én másképpen kezdek el viszonyulni a testvérekhez. Hogy keresem azoknak az embereknek a társaságát, akik más korosztályba tartoznak, akik talán nem szimpatikusak. Éppen a közeledésemmel próbálom legyőzni a szeretetlenséget a szívemben. És azért vegyük azt észre, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy ha én nyílt vagyok, akkor az nyíltságot generál a másik emberben is. Különös ez. Különös. És szépen fokozatosan átalakulhat az a közösség, amiről azt gondoltuk korábban, hogy talán áll közösség. És zárszóként annyit még hadd mondjak, hogy azt ne felejtsük el, hogy áldozatok nélkül Krisztus követés nincsen. És áldozatok nélkül valódi közösség sincsen. Valamit az egyéni életemből, az egyéni kis céljaimból, pénzkeresetemből, mit tudom én, minden bizonnyal fel kell áldozni azért, hogy valamennyi idő felszabaduljon a másik emberre, a testvéremre. Nem lesz soha üres órám, amikor most fel tudom hívni, vagy meg tudom látogatni a szükségben lévő testvéremet. Soha. Sátán erről gondoskodik. Nekem kell helyet adni az életemben a másokra való odafigyelésnek. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy fedezzük fel a közösségnek a hatalmas ajándékát a magunk számára, hogy ezáltal Krisztus kezében végre valóban formálhatóak és megszólíthatóak lehessünk. Amen.

0: Kedves gyülekezet, a mai alkalommal nagy örömmel szeretnék megosztani veletek egy hitbeli tapasztalatot, ami nem egy esztendőnek, hanem 50 esztendőnek a termése. Én ugyan még nem vagyok 50 éves, de az 50 évet mindjárt megértitek. Kérlek melleteket, hogy alapigeként lapozzuk fel együtt a Zsoltárok könyvét, és abból egy gyönyörű szép fejezetet idézünk, Dávid Zsoltárát, a 37-et. A 37. Zsoltárból olvasom a 3. verstől terjedő szakaszt. Így olvasom tehát Dávid szavait az Isten igéjéből, a 37. Zsoltár 3. versétől. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki áldog tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz, nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességgel. Testvéreim, engedjétek meg, hogy abbéli örömömet fejezzem ki, hogy miért készhetett erre. Említettem már itt nektek ige szolgálatban is, hogy sorban olvasom a Szentírást, és az elmúlt időszakban olyan igei gondolatok voltak egymás után, ugye kétféle módon is olvasom a Szentírást, olvasom egyszer saját magamnak, meg olvasom a Biblia olvasó kalauz vezérfonala gyanánt, és két olyan egymással párhuzamos mondani valót hozó gondolat rajzolódott ki a szemem előtt, ami összekapcsolódott egy személyes élményemmel. Az az 50 esztendő, amiről szóltam nektek, az a szüleimhez kapcsolódik. Március 1-én töltötték be házasságuknak az 50. évét. És itt kint a fiataloknak is elmondtam, hogy az életük kezdetétől fogva, hogy én gyermekségemben emlékszem, hihetetlen nehézségeket éltek át. Majdhogy nem azt mondhatom, hogy a közös életüket gyakorlatilag nyomorban kezdték. És emlékszem, mi is gyermekek egy olyan szobába jöttünk a világra, nyilván a kórházban születtünk, de a gyermekségünket, a kicsi gyermekkorunkat egy olyan szobában töltöttük el, amelynek a padlóján kartondobozok voltak, és arra volt terítve a szőnyeg. Olyan hideg volt. És a szüleim, akik kitartottak az Isten ügye és az ő igazsága mellett minden nehézség és megpróbáltatás ellenére, az Isten oly módon megáldotta, hogy az életük végére az Isten békességet, nyugalmat, a családjunkban örömet és kiegyensúlyozott életet adott. Hihetetlen nagy dolog, és nagyon nagy hála tölti el a szívemet, és az a fantasztikus, hogy látom őket, hogy még mindig ugyanaz a szeretet, ha nem mondjam, szerelem lobog a szívükben, mint annak idején. Hatalmas dolog ez. És ez az ige volt az, amit szerintem édesapám is figyelembe vett, mikor az első Szentírást kaptam tőle, akkor is a példabeszédek könyvéből azt a gyönyörű 3. fejezetet írta be a Bibliámba, hogy fiam, az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én gondolataimat őrizze meg a te elméd. És végig kísért az életemen ez a gondolat. És a másik dolog, ami megragadta a szívemet a Szentírásból és a bizonyságtételekből, az pedig az, a 4. versben így olvasom meg az 5. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Gyönyörű szép ez a gondolat. Hogyan is fogalmazhatnánk meg, hogy érzitek, az első igeversben van-e valamilyen összefüggés? Nyilván egy helyen vannak, de milyen összefüggés van az első két versben, illetve az első, a negyedik versben olvasható két gondolat között? Azt mondja, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Mi lehet az összefüggés e között, a két gondolat között? Ha az Istenben való gyönyörködés nélkül vannak egy embernek, illetve az ember szívének kérései, vajon milyen kérések foglalkoztatnak egy embert? Milyen vágy hajt ma egy embert, egy fiatalt mondjuk az életére nézve? Minden biztosik? Önző emberi dolgok. Én is egy olyan társadalomban élek, hogy egy vállalat, vagy egy csapat, vagy egy ember célokat tűz maga elé. A legtöbb nagyvállalatnál van is egy ilyen gyakorlat, aminek az a neve, hogy karriermenedzsment. Ismeritek ezt a kifejezést? Többen bizonyára hallottátok. Mit jelent ez? Az az ember, akiben nincsenek előrejutási, netán hatalmi pozícióra való vágyakozási arroganciák, illetve ambíciók, az kevésbé hasznos lehet a társadalom számára. És ugye mi jár együtt a pozícióval? Hatalom, pénz. És nagyon érdekes, itt kint beszélgettünk a fiatalokkal, és Kardos Péter testvérünk is jelenlétével támogatott bennünket, és azt mondta, hogy meglepő, de sok esetben az embereket a hatalom, a mások feletti uralomvágy jobban hajtja, mint maga az anyagi előrejutás. Hát az a helyzet, hogy az Isten igéje valami egészen mást mond nekünk, azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban. Mit jelent ez a kifejezés? Ízlelgessük egy kicsit. Mit jelent az, hogy gyönyörködni? Hogyan tudnátok más? Csak ezt a kifejezést próbáljátok meg visszaadni, hogy gyönyörködni. Öröm, de akkor ezt úgy, hogy ez hogy most ige formájában. Örülni, ugye ezt? De azért ez csak egy olyan nagyon általános.
1: Szívesen időzni
0: valakinél, nagyon jó. Aztán valakibenek a szépségében, szépséget találni valamiben, ugye? Vagy értéket, vagy példát találni. És az Isten igéje szerintem az Úristent úgy mutatja be, mint aki tényleg igazán követendő példa lehet. Emlékeztek, egy korábbi igeszolgálatomban említettem azt a gyönyörű Pál apostol igét, mikor azt mondja, hogy az Urat mi hogyan szemléljük? Fedetlen arccal szemléljük, és mi történik azzal az emberrel, aki eltakarás nélkül szemtől szembe látja az Urat? Emlékeztek, hogy folytatja Pál apostol? Elváltozunk méghozzá dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. És az az ember, aki gyönyörködni tud az Istenben, annak szerintetek átalakul-e a szíve, és átalakulnak-e az elképzelései, a vágyai, amik erre az életre vonatkoznak? Meggyőződésem, hogy teljesen más vágyak és más elképzelésekkel egy hívő embert motiválják. Ettől függetlenül, majd a vége felé látni fogjátok, már most előre bocsájtom, Példabeszédek könyvében például milyen szerepe van a szorgalomnak? Emlékeztek? Miket mond, vannak negatív igék a szorgalomról, és vannak pozitív igék a szorgalomról. Hogy hívja a Károlyi fordítású Bibliánk a nem szorgalmas embert? Restnek. Emlékeztek? Azt mondja, hogy bemártja a kezét a tálba, de megdöbbentő egy kijelentés. Emlékeztek? Tehát, hogy még arra is lusta, hogy a szájához visszavegye a falatot. Vagy azt mondja, hogy oroszlán van kint az utcán, és nem megy el, hogy dolgát végezze. De emlékeztek, van egy fantasztikus ige, amelyik így fogalmaz, hogy láttál-e már dolgában szorgalmatos embert? Hogy folytatódik? Hol fog az állni? Tessék, hallom, a királyok előtt fog állni. Testvéreim, nagyon fontos, nem arról szól az Isten igéje, hogy király leszel. De arról szól, hogy meg fogják látni benned a becsületességet, a hűségességet, a kitartást, az álhatatosságot. Az Istennel és az ő igéjével való kapcsolatod meg fogja acélozni a gondolkodásodat, a szorgalmadat, a testrekészségedet, és az emberek számára világos lesz, hogy ez az Istennek az embere. Emlékezzetek rá csak Dániel esetében, mit mondtak a királyok? Azt mondták Dánielnek, hogy tudjuk, hogy benned micsoda van. Az élő Istennek lelke van. Vagy emlékeztek Józsefre, a folyamatos, szorgalmas tevékenysége, az Isten áldotta munkája, milyen véleményt hozott elő a fáraóból egyetlen rövid beszélgetés hatására? Azt mondja, találhatnánk-e értelmesebb és bölcs embert, mint ez a férfi maga? Testvéreim, hatalmas dolog ez, de nézzünk egy kicsit körül az igében, és ezek voltak azok az igei gondolatok, amik így a Biblia sorba olvasásában elém adódtak. Kérlek benneteket először lapozzunk Királyok első könyve 3. fejezetéhez. Királyok első könyve 3. fejezetéhez, és szerintem jól ismeritek ezt a bibliai igeszakaszt, amikor is Salamon valamit kér az Úrtól. Így olvassuk a Királyok első könyve 3. fejezetének 5. versétől a szakaszt. És egy picit elgondolkodtatott engem ez a rész, majd mindjárt elmondom, hogy mi volt számomra a gondolkodás tárgya. Megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és mondta az Isten, kérj, amit akarsz, hogy adjak néked. És mondta Salamon, te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképpen ő is járt előtted híven, igazán, és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot, hogy néki fiat adtál, aki az ő királyi székében ül, amint te mai napon megtetszik. És most, ó én Uram Istenem, te tetted szolgádat királyát, Dávid az én atyám helyett. Én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. És a te szolgád, a te néped között van, amelyet te magadnak választottál. Nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, meg sem írattathatik a sokaság miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között. Mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet? És tetszette beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. Én csak eddig olvasom, de aztán majd folytatjuk. Testvéreim, emlékeztek rá, hogy Dávid, az Úr szolgája, milyen életet élt? Makulátlan volt-e az az élet? Mégis emlékezzetek rá most, hogy végigolvastam már, ugye Esdrás, Nehémiás kezdődik most a sorbanolvasásomban, ha végigolvastátok ezt az egész fantasztikus folyamatot, minden egyes alkalommal, amikor Júdának a vesztére akarna törni az Úr, mindig mi volt a kitétel, mi volt a válasz, hogy miért is irgalmazott Úr az ő népének? Folyamatosan Dávidért, az én szolgámért. Dávidért, az én szolgámért. És olyan szép, hogy Salamon, aki beül az atya királyi székébe, így kéri, hogy Uram, köszönöm, hogy ezt az irgalmasságot megtetted. És ugye emlékeztek rá, a későbbiekben olvashatjuk, hogy Salamon miket kérhetett volna magának? Kérhetett volna magának gazdagságot. Kérhetett volna magának hosszú életet. De egyiket sem kérte. És az Úr azt mondta, hogy mivel sem egyiket, sem másikat nem kérted, ezért én ezeket is megadom. És úgy elgondolkodom rajta, hogy vajon az Úr miért engedte meg, hogy Salamon olyan hihetetlen gazdagságra tegyen szert. Emlékeztek rá, úgy írja a Királyok meg a Krónikák könyve, hogy olyan mennyiségben halmozták fel az aranyat, hogy azt még csak-csak számolták, de az ezüstöt már nem. Olyan mérhetetlen kincsmennyiséget halmozott fel. És úgy elgondolkodtam, hogy mi volt a probléma, ami Salamonnak a félrecsúszását eredményezte. És nézzétek, a következőt olvasom a 14. versben, lapozzatok át kérlek a következő oldalra. Így olvasom tehát a 3. fejezet 14. versét. és ha az én utaimon jársz, megőrizvén az én végzéseimet és parancsolataimat, amiképpen járt a te atyád, Dávid, meghosszabbítom életed idejét. Látjátok? És az az érzésem volt, hogy nem az Úr is hozzájárult azzal, hogy gazdagságot adott Salamonnak, hogy Salamon így elcsúszott. Mert emlékeztek, szép lassan a király, amikor olvassuk a Prédikátor könyvében, mit mond magáról, hogy mi okozta az ő borzasztó elcsúszását? Az okozta, hogy nem tartott vissza semmit a szívétől. Azt mondja, hogy mindent kipróbáltam. Mindent. És itt hadd kérdezzem meg tőletek emlékeztek, mit mond a Zsoltáros, akit az előbb olvastunk? Hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Vajon Salamon, amikor ezeket a dolgokat kipróbálta, még mindig az Úrban gyönyörködötte? Vajon megtette a 14. vers szerint azt, hogy amennyiben az én utaimon jársz, akkor meghosszabbítom a te életedet, gazdagsággal, hatalommal, erővel áldalak meg téged. Kedves gyülekezet, az első dolog, amit szeretnék leszögezni, a gazdagság önmagában nem probléma, nem bűn. Emlékeztek rá, van egy gyönyörű példatörténet, és az egyik, amelyik a legszebb. Tudunk olyan gazdag emberről, aki az Isten áldott követe volt? Mondjatok egyet. A legnagyobbat, akiről a leggazdagabb tudjuk. Jób, ugye? Egyértelmű. Mit mond az Úrról, illetve Jobról az Úr? Emlékeztek, amikor Jób magáról beszél, és az Úr nem vonja kétségbe, hogy így volt. Azt mondja, hogy a sántának lába, a vaknak szeme, a szegénynek, özvegynek, árvának védelmezője voltam. Tehát azt mondhatjuk, hogy nem önmagában a gazdagságon volt a probléma, hanem az, hogy míg Jób az Istennel járt, emlékeztek, így szól róla az ige, addig Salamon, amikor megkapta az Istentől azokat a nagyságos dolgokat, akkor nem élt ezzel a lehetőséggel, amit az Úr elé adott. És emlékezzetek vissza, hogy az uralkodását milyen módon fejezte be a zsidó nemzet Izrael, mi történt rögtön, ahogy Salamon lehunyta a szemét? Az ország ketté szakadt. Az ország ketté szakadt. Megdöbbentő, hogy az a király, akinek az Isten ilyen kérés után ad bölcsességet. Hát nézzétek, azt mondja, hogy ő nem tud kimenni és bejönni, ő kicsin gyermek. Hova lett Salamonnak az alázata? Emlékeztek, mi volt a problémája a népnek, amikor Roboámhoz, Salamon fiához ment a nép? Mi volt a nagy gondjuk? Olyan súlyos adókat vetett a népre, hogy megnyomorodtak. Hova lett az Isten szolgálata? A nyáját, az Isten nyáját bölcsen, hűségesen terelgető királynak a szemlélete teljesen kiveszett ebből az uralkodóból. Lapozzunk egy picit visszább az ószövetségi történetben, és lapozzatok velem kérlek Mózes első könyve 28. fejezetéhez. Az első félresiklás után, tehát amikor valaki elfordul az Úrtól, van egy másik, még veszélyesebb dolog azzal kapcsolatban, hogy az Úr megadja néked a te szíved kéréseit. Kérlek benneteket, hogy a 28. fejezet verseit olvassuk el. Itt a 18. verstől fogom olvasni. Ismeritek a történetet, hogy Jákobnak menekülnie kell a szülői házból Ézsau elől, és vándorútján, amit Lábán háza felé vitt, ez az esemény történik vele, hogy lefekszik és lát egy létrát, amelyen az Isten angyalai föl s alá járnak, s a tetején az Úr áll. És így olvasom a 18. verstől. És felkelt Jákob reggel, és vette azt a követ, amelyet fej alá tett, és oszlopul állította fel azt, és olajat öntött annak tetejére. És nevezte annak a helynek nevét Bételnek, azelőtt pedig Lúz volt annak a városnak neve. És most jön a lényeg. És fogadást tett Jákob, mondta, ha az Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül kenyeret, s öltözetül ruhát ad nekem, és békességgel térek vissza atyámnak házához, akkor az Úr lesz az én Istenem. És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lesz, és valamit adsz nékem, annak tizedét néked adom. Eddig olvasom. Majd később visszatérünk erre az ígére, de még előbb picit nyúljuk vissza a történetnek az elejéhez. Emlékeztek-e, hogy mi történt, amikor Jákob megszületett, illetve még a születése előtt mi történt az édesanyával? Hogy hívták az anyukáját? Rebekának. Mi volt, ugye különlegesség volt Rebeka terhessége, mert nem egymagában volt a baba az édesanyja méhében, hanem ikrek voltak. És amikor ezzel a tusakodással kapcsolatban valószínűleg nagyon mozgékonyak lehettek a gyerekek az anyuka pocakjában, elmegy az édesanyja megtudakolni az úrtól, hogy mi lesz a gyermekeknek a sorsa, és mit mond neki az úr, hogy két nép támad a te méhedből, az egyik a másiknál erősebb lesz, és hogy fejezi be? És a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Tehát melyik lesz a feljebb való, az áldott? Ugye egy iker csapat esetében valószínűleg nem a méretről szól, hanem a születésük sorrendjéről. Ugye egy néhány perccel, vagy egy fél órával, órával előbb jön a világra az egyik, mint a másik. És akkor itt, testvéreim, olvassátok majd el Ellen White-nak a könyvében, a Pátriárkák és Profétákban, hogy milyen lelkülete volt a két gyermeknek. Ugye az egyik volt Ézsau, a másik volt Jákob. Mi volt Jákob szívének a legfőbb kívánsága és óhaja? Az áldás. Ézsaunak mi volt a legfőbb vágya? Az elsőszülöttséggel járó vagyon. Az elsőszülöttséggel járó vagyon. Mondjátok meg, hogyha így lelkiképpen gondolkodó emberekként nézitek ezt, helyes volt-e Jákobnak a vágya? Rábólinthatunk egyértelműen, helyes volt. És akkor most teszem föl nektek az érdekes kérdést. Helyes volt-e, ahogy Jákob ennek a vágynak érvényt szerzett? Milyen módon szerzett Jákob érvényt a vágyainak? Isten szerint való szíve kérése volt? Isten szerint való volt a kérés, de a módszer, ahogy ehhez megpróbált eljutni, az aztán végképp nem. Tessék? Antónió, mielőtt még az édesanyára ráhúzzuk ezt a vádat, Jákob mielőtt bement volna az apjához, ügyeskedette már korábban. Hogyan? A vörös étellel. Emlékeztek rá? Testvéreim, amikor az Úr áld, van neki szüksége külsőségekre, vagy bármi egyébre? Jákob azonban mégis orvul ellopta Ézsautól. Ugye Ézsau megvetette, emlékeztek, így mondja szó szerint az ige, hogy ő megvetette. Mit nekem? Úgyis halni járok, állandóan vadászok, vadállatok között vagyok. Mit érdekel engem az elsőszülöttségi jog, és eladta egy tálentsért. Döbbenetes egyébként, ahogy a testvérünk leírja, ez sose fogalmazódott meg a fejemben, hogy ment az atyai házhoz, de Jákob közelebb volt, és annyit nem bírt várni az evéssel, míg hazaér, hanem rögtön ott, nem itt nekem, körülbelül ez a lelkülete volt Ézsaúnak. Tehát megdöbbentő. De most térjünk vissza Jákobhoz. Testvéreim, elmondhatjuk-e, hogy az az út, ahogy Jákob megszerezte, nem volt helyén való. És utána emlékeztek rá, hogy amikor Antónió mondott, hogy az édesanyja segített neki, de figyeljétek meg, azért megdöbbentő, hogyha egy ember elindul a nem Isten szerinti úton, hova jut. Emlékeztek rá, Jákobban felvetődik a gyanú, mikor az anyja felkínálja ezt a lehetőséget. Nem, még mindig nem az erkölcsiség a probléma, emlékeztek, hanem hogy Ézsau az én testvérem milyen. Ugye szőrös, én meg sima vagyok. Tehát igazából nem az erkölcsi problémával foglalkozik, hanem a bukás, a lebukás veszélye. Az foglalkoztatja Jákobot. Bemegy az apjához, és azt mondja, hogy hát a szó Jákob szava, de a ruháknak az illata, meg az egész, ugye megsimogatja, ez Ézsau az én fiam, és megáldja. De emlékeztek, Izsáknak feltámad azért a gyanú, és azt mondja, hogy már most itt vagy. És figyeljétek meg, hogy milyen eszközhöz folyamodik. Ez a megdöbbentő. Az urat belekeveri a hazugságába. hogy az Úr a te Istened hozta előmbe. És testvéreim, milyen következménye lett ennek? Nagyon érdekes dolog ez. Volt egy Isten szíve szerint való vágya Jákob szívének, de mivel rosszul akarta elérni, borzalmas következménye lett. Testvéreim, milyen tanulságot vonhatunk le, ha Isten szíve szerint való kérésünk van is? Ne használjunk hozzá olyan eszközöket, amely nem méltó az Istenhez. Emlékezzetek rá, Salamon esetében mi volt a probléma? Megkapta az Istentől a bölcsességet, a gazdagságot és a hosszú életet, de nem járt az Úr útján. Jákob esetében mit olvasunk? Megvolt a lehetőség, maga a profécia elmondta, hogy ő lesz az, akinek majd a másik testvér szolgálni fog, mégis a saját kezébe vette a dolog megvalósítását. Jön a következő ige. Mózes első könyve 12. fejezetéhez lapozzatok, kérlek. Ez is nagyon ismerős lesz, ezt is nagyon jól tudjátok. Semmi újat nem fogok nektek ma mondani, de annyira megragadta a szívemet ez a gondolat, az Isten szerinti gondolkodás, hogy ezt meg kellett osszam veletek. Így olvasom Mózes első könyve 12. fejezetének az első 3 versét. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből és rokonságot közül és atyád házából a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt. És megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. Testvéreim, hogyha ilyen ígéretet kapnánk az Istentől, azért ez egy különleges dolog. De azért felteszem nektek a kérdést, nekünk nincsen ilyen ígéretünk az Istentől? Most olvasta fel Zsóka testvérünk itt gyönyörű szépen a szombatiskolai összefoglalójában. Emlékeztek rá, hogy az Istentől felelősség, kötelesség és üzenetünk van, ugye említetted, hogy profétálnod kell sok nép, nemzet és király előtt. Testvéreim, ennek a népnek. Emlékeztek, itt ige szolgálatban elmondtam nektek azt a 3 jellem tulajdonságot, illetve tulajdonságot emlékeztek? Isten parancsolatainak megőrzői. Náluk van Jézus Krisztus bizonyságtétele, és persze Krisztusból valók. Hatalmas ígéreteink vannak, nem? Óriási ígéreteink. Mint Ábrahámnak. Nézzük meg Ábrahámnál, mi volt az egyetlen baki és bökkenő ebben az egész történetben. Azt mondja neki az Úr, emlékeim szerint 75 esztendős volt, amikor ez történt. Igen, itt látjátok is a 4. versben, jól emlékeztem. 75 esztendős volt, amikor ez történt, és a következőképpen szól az ígéret. 2. vers. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged. Mi volt a baj? Mi volt az, ami hiányzott ehhez az áldáshoz? A gyermek. Emlékeztek rá, hogy amikor Sára megszülte Ábrahám fiát, hány éves volt? 100. Képzeljétek el, én most 49 leszek. Egy éven van hátra, hogy 50. Az életem felét kellene várnom annak az ígéretnek a beteljesülésére, amit itt az Úr Ábrahámnak ígért. Mondhatjuk-e, hogy az Úrban gyönyörködött Ábrahám? Szíve szerint, az Úr szíve szerint való kérése, vágya volt az, hogy gyermeke szülessen. Az volt. Maga az Úr mit ígért? Nagy nemzetté teszlek. De 25 évet várni? Gondoljatok bele. Most nyilván vannak, akik azt mondják, hogy 25 év már nem olyan sok. De azért azt végigélni, állandó várakozásban, gyötrelemben, kínban, hány dolgot megtesznek a szülők, hogy gyermekük születhessen? Ábrahám és Sára nem tudták kivárni az isteni ígéret beteljesedését. Emlékeztek? Mit zúdítottak a családra, és mit zúdítottak a világra? Sárának mentő ötlete támad, és azt mondja Ábrámnak, hogy Itt van az én szolgálom, Hágár, majd én megépülök általa. És mit tett ezzel Ábrahám és Sára? Ugyanazt, amit Jákobról beszélgettünk az előbb, hogy az Isten szíve szerint való vágyuknak a megvalósítását mivel helyettesítették? A saját kezükbe vették ennek a véghezvitelét, és ennek egy óriási tragédia és félresiklás lett a vége. Emlékeztek, mi történt, amikor már Izmael felnevekedett, és Sára egyszer csak megszüli a gyermekét? Mi történik a családban? Viszály, mert a szolgáló úgy érezte, hogy ő az elsőszülöttnek az édesanyja, a gyermek pedig az elsőszülött. És akkor Sára azt mondja a férjének, hogy üzd el a szolgálót a fiával együtt. És emlékeztek, Ábrahám olyan szép olvasni, mikor azt mondja, hogy nehéznek látszott a gyermek miatt, mert nagyon szerette. De azt mondja az Úr, megjelent Ábrahámnak, és azt mondja, hogy bocsásd el nyugodtan, engedj a feleségednek, mert én megmondtam neked, hogy kitől fog származni az örökös, akiben megáldatnak a föld meg minden nemzetségei. Sára, a te feleséged fog szülni fiat. Kedves gyülekezet, itt, ahogy mondtam nektek, édesapám még betöltötték ezt az 50 esztendőt, annyi fájdalom és küzdelem volt az életükben. De meggyőződésem, hogy az Isten áldása azért kísérte őket, mert bármilyen dolog érte őket, az Istenhez mindig hűségesek maradtak. Bár az én életemben is mindig így lett volna. Hadd bátorítsalak benneteket, hogy gyönyörködjünk az Úrban. És ha benne gyönyörködünk, ő megadja, beteljesíti szívünk kéréseit. Ne vegyük az Isten útjait a saját kezünkbe, ne akarjuk mi megvalósítani azt, amit az Isten ígért, emberi erőlködéssel, hanem engedjük meg, hogy az Isten legyen az, aki betölti helyettünk. Olvassuk el befejezésképpen még egyszer ezt a gyönyörű zsoltári szakaszt, és most ezek hátterén próbáljuk meg átgondolni még egyszer az igéket, amelyeket az Isten szól hozzánk. Emlékeztek rá, hogy Dávidtól azokat a szavakat olvastuk, hogy ne irigykedj a gonoszra. Testvéreim, hány ember vesz körül bennünket, akik rossz akarattal, rossz indulattal, haraggal, áskálódással vannak telve irántunk. Szokott megfordulni a szívünkben, hogy miért? Vagy szoktunk a jó előmenetelő emberekre irigykedni? Talán nem. Így szól hozzánk az Isten igéje. Még egyszer tehát a harmadik verstől. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködj az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne. Majd ő teljesíti. Bocsássatok meg, itt elfelejtettem mondani, több fordításban is megnéztem megint, a kis fiatalok is olyan szépen olvasták, hogy egy másik fordítást vettek elő, és ott úgy olvassuk a majd ő teljesíti kifejezést, hogy majd ő irányít. Tehát így is olvashatnám, hogy hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő irányít. Megmondja majd a hátad mögül, jön a kiáltó szó, hogy ez az út, ezen menj. Az én életemben is, ebben a rövidke életben is hányszor tapasztaltam, és ismeritek ezt a nyitott meg zárt ajtók törvényszerűségét. Ismeritek ezt? Hogy a Jóisten bezár egy csomó ajtót, és egy ajtót hagy rendszerint nyitva. Egyszerűen bezáródnak a dolgok. Volt eset, hogy a bezárt ajtón átmentem fejjel. 10 évembe került, mire visszataláltam arra az útra, amire az Isten vezetni akart. Látjátok itt az Isten szolgáit, Salamont, Jákobot, Ábrahámot. Az Úr nyitott előttük egy ajtót, csak türelmesen, az Úrra bízva végig kellett volna járjanak rajta, de ők átmentek fejjel az ajtón, és csak a gyötrelem, csak a fájdalom, a keserűség lett belőle. Hadd bátorítsadak benneteket, hagyjuk az Úrra az útunkat. És hogy így folytatja Dávid, felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki állok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál csak rosszra vinne. mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz, nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Hadd kívánjam ezt nektek. Legyünk ezek a szelidek. Ez az egyetlen út. És Isten adja meg, hogy együtt örököljük az ő kegyelméből. Amen.

Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy a te kegyelmedben járva, a te igédet és törvényeidet követve már ebben az életben igaz boldogságról lehetünk. Köszönjük, hogy ez a békesség nem külső forrásból jön, hanem abból, hogy benned gyönyörködhetünk. Kérünk, hogy a mi lelkünket, a mi szívünket, értelmünket tedd magadéhoz hasonlóvá, hogy a te szíved szerint való kéréseink, vágyaink legyenek. Add meg ezt mind a fiataloknak, mind az időseknek. Kérünk, segíts meg bennünket abban is, amit igédből megtanultunk ma, hogy bár lehetnek az embernek szíved szerint való vágyai, de sokszor oly türelmetlen, a hívő s hitetlen, kérünk, őrizd meg bennünket ettől a hibától, hogy eléd szaladjunk. Segíts bennünket, hogy téged kövessünk, te utánad menjünk. Áld meg gyülekezetünket, hogy fény és világosság lehessen ebben a világban. Erősítsd meg egymás iránti szeretetünket, hogy egymásért, ha készek legyünk, bármilyen áldozatra is. Hallgass meg imádságunkat. Kérünk Jézus nevében, töltsd be rajtunk jó gondolatodat.

0: Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, és a gyerekeket külön szeretettel köszöntöm. Gyerekek, tőletek szeretnék kérdezni egy-két dolgot, és aztán majd egy igevers kapcsán szintén megkérdezni, hogy mit gondoltok erről. Az első kérdésem az, hogy ki volt Salamon? Mi jut eszetekbe erről a névről, hogyha ezt meghalljátok, hogy Salamon? Bármit lehet mondani nyugodtan, akár a legapróbb kis dolog, hogyha eszetekbe jut. Na, ki lehetett ez a Salamon? Igen?
1: Király.
0: Király volt. Nagyon jó. Milyen király volt Salamon? Jó király, vagy rossz király, vagy mit tudtok róla? Van-e bármi a fejetekben? Jó volt? Ugye egy dolgot szoktunk hozzá kapcsolni, hogy milyen volt ez a Salamon. Azt mondja az ige, meg ez terjedt el, és sokaknak ez a véleménye, hogy bölcs volt. Nagyon bölcs, nagyon okos király volt. Igaz, hogy az életének voltak kevésbé jó szakaszai is, de alapvetően azt mondhatjuk, hogy tényleg Salamon egy jó király volt. Nagyon érdekes az, hogyha megnézzük azt, hogy az uralkodása hogyan is kezdődött, mert ugye egy királynak ez egy nagyon fontos dolog, amikor trónra lép. Hogy akkor mit mond a népnek? Vagy éppen hogyan kéri az Istent? Hogyan hívja segítségül, hogy segítse meg az ő uralkodásában? Hogyha megnézzük, hogy Salamon mit tett, vagy mit mondott, hát itt egy nagyon érdekes dologra jutunk. Van egy ige a Bibliában, Királyok első könyve 3. fejezetében, a 7. versben, nagyobbak esetleg kikereshetik, de ezt az igét szeretném csak fölolvasni, tehát Királyok első könyve 3. fejezetéből a 7. verset. Ezt írja Salamon, illetve ezt mondja egy imádságában. És most, ó én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királlyá, Dávid az én atyám helyett. Én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Hát ezt meg miért mondja Salamon? Nem furcsa, hogy ezt mondja? Hát gondoljatok csak magatokra. Ti mindannyian olyanok vagytok, hogyha elhatározzátok, hogy most innen kiszaladtok ebből a teremből, akkor ezt simán megtehetitek. De ha elhatározzátok, hogy visszajöttök, azt is megtehetitek. Mert ez olyan természetes, van két lábunk, tudunk menni, szaladni. És mégis Salamon, amikor trónra lép, egy erős, egészséges fiatalember azt mondja, hogy én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Mit jelent ez? Vajon miért mondhatja ezt? Ez nem olyan könnyű kérdés, de gondolkozzatok egy picit rajta. Salamon azt mondja magáról, hogy ő olyan, mint egy pár hónapos csecsemő. Mert hogyha megnézzük, hogy mikor kezdenek el megtanulni járni a gyerekek, én ezt most közelről figyelhetem, mert van egy egyéves kisgyerekünk, akkor azt látom, hogy nagyjából ez már az a kor, amikor ugye elkezd járni ez a kisfiú. Marcinak hívják, Balázs fiunk, aki nagyobb, ő előbb kezdett el járni egy kicsivel, de Marci még csak úgy tipeg, és az első lépéseket most teszi meg. Aztán lehet, hogy majd egy idő után magától is fog tudni járni, bízunk benne, de Balázs fiunk, azt tudom, hogy már 9 vagy 10 hónaposan járt. És mégis akkor, amikor, hogyha visszagondolok az első hónapjaikra, akkor azt látom, hogy ez nekik a legtermészetesebb volt, hogyha ők valamit szerettek volna, akkor ők ugye sírtak, és ezzel jelezték, hogy valami itt most nem jó, vigyük ki őket, mert túl melegük van, vagy éppen fáznak, vagy vigyük be őket. Ez teljesen természetes volt nekik, hogy őket viszik. És Salamon azt mondja, hogy én ugyanilyen vagyok, mint ezek a kis csecsemők. Tiszta furcsa. Nagyon érdekes ez az ige, mert azt gondolom, hogy Salamon ezzel azt akarja kifejezni, hogy ő nem önmagától akar uralkodni. Mert ez egy hatalmas dolog, hogy amikor valaki tróra lép, egy egész országot igazgathat. De azt mondja, hogy ő nem önmagától akar uralkodni, nem az a célja, hogy ő, amit kigondolt, azt mindent véghez vigyen, hanem azt mondja, hogy amire az Isten vezet engem, ahova visz, ahova elvezet, én oda szeretnék menni. És én magamtól azt mondom, hogy én inkább nem vagyok képes semmire. És közben egy erős, egészséges fiatalember volt. Gyerekek, az az alázat csendül ki ebből az igeversből, ami meggyőződésem, hogy ti bennetek nagyon sokszor még megvan. A Felnőttekben talán már kevésbé, tehát mintha úgy fogyna ez az alázat. De egy gyerekben, pláne egy csecsemőben teljes természetességgel megvan, mert nem tud csinálni semmit. Csak akkor tud csinálni valamit, hogyha ő vele csinálnak valamit, hogyha valaki segít neki. És Salamon azt mondja, hogy igen, bár én meg tudnám tenni, hogy kimegyek és bejövök, meg tudnám tenni, hogy egy országot elvezetek a saját meggyőződésem, a saját akaratom szerint. De én ezt tudatos a háttérbe tolom. Én nem ezt akarom megtenni. Én azt akarom megtenni, hogy szépen rábízom az életemet az Istenre, és ő vezessen engem minden lépésnél. Nagyon-nagyon szép ez a kép. Jegyezzétek meg jól ezt az igeverset. Azt mondja tehát itt az ige, én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Salamon ennyire alázatos volt. És ez volt az ő uralkodásának a titka, mert valóban ezt meg tudta valósítani az uralkodása sok-sok szakaszában. Aztán, ahogy mondtam, volt olyan szakasza, amikor elfelejtkezett az Istenről, de alapvetően tényleg ilyen uralkodó volt. Figyeljetek majd Salamon életére, emlékezzetek rá, amikor tanultok róla és foglalkoztok vele, mert ez egy olyan alapja az ő uralkodásának, ami tényleg meghatározta az ő uralmának éveit. Amen. És kedves gyülekezet, erről a témáról is szeretnék majd szólni, amit itt most a gyerekeknek elmondtam, de induljunk ki egy kicsit hátrébről, induljunk ki egy kicsit másból. Az igehirdetésemnek valami ilyesmi címet lehetne itt adni, hogy a másoktól független hit. Miért van vajon erre szükség, vagy miért így fogalmaztam ezt meg? Mert a hitet nagyon sokféle oldalról meg lehet ezt világítani, de azt gondolom, hogy a Szentírásnak bizony van olyan vetülete és olyan vonulata, amikor kifejezetten erre világít rá, és kifejezetten ezt szeretné a mi bensőkbe helyezni, hogy igen, nekünk hinnünk kell, nekünk érdemes hinnünk, érdemes ugye a bizalmunkat az Istenbe vetni, hiszen az eredeti kifejezés ezt jelenti, de ez a bizalom, ez másoktól nem függhet. Más emberektől egész egyszerűen nem függhet. János evangélium a 21. fejezetét érdemes föllapozni, és innen olvasom majd az igehirdetésünk kiinduló igéjét, de először szeretném azt elmondani, hogy mi is található ebben a 21. fejezetben. Mert csak az utolsó néhány verset fogjuk megnézni, de azt gondolom, hogy ez a fejezet sokunk számára ismerős. Hiszen, hogyha Péter nevét említem, annak a tanítványnak a nevét, aki méltán lett híressé, és sajnos egy nagyon szomorú dolgot tett, ugye háromszor tagadta meg a mesterét, akkor azt látom, hogy egészen különlegesen és egészen szépen viszonyul hozzá Krisztus a háromszori megtagadása után is. Hiszen háromszor tagadta meg a Getsemáni kertben a megváltót, de akkor, amikor ez a tagadás megtörtént, akkor utána találkozott a tekintetük, és azt olvassuk Péterről, hogy kimenvén, keservesen sírt, mert abban a tekintetben bizony nem volt semmi neheztelés, hanem Péter rájött, hogy óriási hibát követett el, de Jézus tekintete őt megindította. De nem csak ennyi történt azonban, hanem miután föltámadt Krisztus, azt láthatjuk, hogy Péterrel külön beszélgetést folytat, és ezt olvashatjuk János evangélium a 21. fejezetében. Ebben a beszélgetésben Jézus három kérdést tesz neki föl. És a három kérdés mindegyike arról szól, hogy vajon ez az ember, Péter, szereti-e Jézust, jobban szereti-e mindenkinél, és ezzel a hármas kérdéssel és Péternek az egyre alázatosabb, egyre csendesebb válaszával utal rá Jézus arra, illetve érzékelteti Jézus és a Biblia azt, hogy igen, ez a bűn tényleg el volt rendezve. És az, amit Péter elkövetett, innentől kezdve a feledés homályába vész, és innentől kezdve Pétert nem kell, hogy terhelje ez a vétek. Nagyon-nagyon szép ez a történet, de nem ezt szeretném felolvasni, nem erről szeretnék szólni, hanem ennek a történetnek a szorosan utána következő igeverseiről, és itt olvassuk el a 21. fejezet 20. versétől a 23. versig az ige szakaszt. Tehát János evangélium a 21. fejezetéből a 20. verstől a 23. versig olvasom az igét. Péter pedig megfordulván látta, hogy követi az a tanítvány, akit szeretett Jézus, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén, és mondta, Uram, ki az, aki elárul téged? Ezt látván Péter mondta Jézusnak, Uram, ez pedig mint lészem? Mondta néki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem. Kiment azért a beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem mondta néki, hogy nem hal meg, hanem ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Ez tehát az a szakasz, ami azt gondolom, hogy szinte ilyen függeléknek is tekinthető, tehát egy ilyen hozzácsatolás a történethez, aminek a gerince ténylegesen a 15. versről olvasható, a három kérdés, amire utaltam már, és Péternek a ráadott válaszai. Mégis azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jelentős ez a néhány igevers, és természetesen ez sem véletlenül van benne a Bibliában. Hiszen akkor, amikor Péter és Jézus beszélgetnek egymással, ugye látják, hogy ott az úton szorosan a nyomukban van valaki. Hát ki lehet ez a valaki? Roppant egyszerű erre a kérdésre válaszolni már annak, aki János evangéliumát egy kicsit mélyebben ismeri, mert ugye János evangéliumának van egy érdekes jellegzetessége, maga a szerző nem jelenik meg benne így név szerint, hogy János. Mindig csak utal rá az evangélium, mégpedig ilyen formában, ahogy itt a 20. versben is olvassuk, hogy akit szeretett Jézus, a tanítvány, akit szeretett Jézus. János mindig szeretett a háttérben maradni, soha nem volt egy olyan élenjáró, élre törő tanítvány, és az evangéliumot is bizony így írta meg, hogy ő magát nem nevezi meg, hanem csak azt mondja, hogy akit szeretett Jézus, így érzékelteti, hogy igen, itt vagyok én is, de nem szeretném előtérbe helyezni magamat. És ugye ezt mondja róla, hogy teljesen egyértelmű legyen, hogy ki is követi, de hát ugye ebből a megfogalmazásból is már egyértelmű, hogy ő volt az, aki nyugodott az utolsó vacsora közben Jézus kebelén, és ő tette fel azt a kérdést, hogy Uram, ki az, aki elárult téged? Ugye egyértelmű utalás Júdásra, nem Péterre, hanem Júdásra. És látja Péter, hogy ott van mellette János, illetve ott van mögöttük János, és csak olyan teljes természetességgel és egyszerűséggel fölmerül benne a kérdés, hogy Uram, ez pedig mind lészem, mi lesz vele? Hát itt mi most ketten jól elbeszélgettünk egymással, de azért itt van ez a harmadik, hát ő vajon meg fogja érni a te eljöveteledet? Mi lesz az ő sorsa is, és egyáltalán mit tudunk róla mondani? Nyilván Péter pontosan tudta, hogy Jézus ismeri a jövendőt, pontosan tisztában van azzal, hogy mi lesz Jánosnak a sorsa, de hát gondolta, megkérdezi tőle. És érdekes Jézus válasza, mert amit itt olvasunk, az szinte olyan udvariatlannak tűnik. 22. versben ezt mondja Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem. Hát azért ilyen szavakat én azt gondolom kimondhatjuk, hogy nem nagyon szoktunk meg mondjuk Jézustól. Mi az, hogy mi között hozzá? Hát szóval ez körülbelül arra utal, mintha ha Jézus szinte ilyen udvariatlanul elhárítaná, hogy neked semmi közöd ehhez, Péter, te ne foglalkozz ilyennel. És mégis azt gondolom, hogy ha megértjük azt, hogy abban az időben ez egy teljesen udvarias kifejezésmód volt. Egészen más a hangulata most, 2000 évvel később, meg más volt akkor a hangulata. De ennek egy nagyon komoly tanítása van, hogy igen, Jézus ezt a kérdést tette föl Péternek, mi között hozzá? Neked nem ezzel kell foglalkoznod. Te arra tekints elsősorban, hogy te mellettem légy, akkor is, amikor már nem leszek itt veletek, akkor is te az én követőm legyél neked. Erre kell figyelned. És nem pedig arra, hogy azzal a másikkal mi lesz. Lehet, hogy téged ez érdekel, de ne érdekeljen. Nem ez az elsődleges a te életedben, hanem az, hogy a te hited, a te bizalmad, a te Krisztus követésed az hiánytalan legyen. Aztán a 23. versben még ugye ezt csatolja hozzá az evangélium, hogy kiment ez a beszéd az atyafiak közé, ugye ez egy nagyon érdekes, különleges gondolat volt, de hát egy ilyen félreértést cáfol János, mert azt mondja, hogy hát ugye úgy ment ki, hogy az a tanítvány nem hal meg, hogy János esetleg nem fog meghalni. Pedig nyilvánvaló, hogy Jézus nem ezt mondta, hanem hogy azt, hogyha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá. Érdekes egy dolog ez, mert hogyha megnézzük azt, hogy mi is ennek a mélyebb üzenete, akkor azt gondolom, hogy kimondhatjuk azt, hogy a 22. vers azt akarja leszögezni, hogy igen, Jézusnak rendkívül fontos, hogy nekünk emberektől független legyen a hitünk. Nekünk valóban egy szint után, és bármennyire furcsa is ez a megfogalmazás, de az ige alapján ezt kimondhatjuk, egy szint után nekünk nincs közünk a másik emberhez. Senkihez. Egy szint után csak az a legfontosabb, hogy én és az Isten milyen viszonyban vagyunk egymással. Az én Istenbe vetett bizalmam az hogyan áll meg, teljesen függetlenül attól, hogy kik vesznek engem körül. Szeretném ezt egy kicsit mélyíteni és érzékeltetni, hogy mondjuk Pál apostol hogyan beszél erről, hogyan élte meg ezt Pál apostol. Mert azt gondolom, hogy az ő írásaiban, az ő igéiben is bizony találunk olyan gondolatokat, amelyek kifejezetten erről szólnak. Apostolok cselekedetei 20. fejezetéhez kérem, hogy lapozzunk, és itt találhatunk, tehát a Cselekedetek könyve 20. fejezetében egy nagyon szép beszédet Pál apostol búcsúja az efézusi gyülekezet véneitől. Attól a gyülekezettől búcsúzik, ahol kifejezetten sok időt töltött el, 3 esztendőt. És érdekes ez a búcsú beszéd, ugye a 17. versről egészen a 38. versig, tehát a fejezet végéig olvashatjuk ezt. Valaki ezt egyszer úgy mondta, hogy ez annyira jelentős ez a beszéd, hogyha mondjuk egy gyülekezet magának házi rendet szeretne megalkotni, vagy éppen kitenni a falra, akkor ki lehetne tenni akár ezt a beszédet. Így önmagában, ahogy van. Tehát ezt a 21 néhány igeverset, mert olyan jelentős, olyan magvas tanítások vannak benne, hogy mindenféleképp megérdemli mindannyiunk figyelmét. Ez tehát ez a búcsúbeszéd, amiből én csak egyetlen dolgot szeretnék kiemelni. Igazából ez a beszéd végig a munkára serkentésről szól. Arról szól, hogy hogyan érdemes egy gyülekezetnek munkálkodnia, hogyan érdemes azoknak a véneknek munkálkodnia, akik ott vannak a gyülekezetben. És a 28. versre szeretném ráirányítani a figyelmet. Ugye a hagyományos beosztású Károlyi Bibliában ez vastag betűvel is van szedve, a következőt írja itt az apostol. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket felvigyázókká tett az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, amelyet tulajdon vérével szerzett. Nagyon szép és jelentős ez a felhívás, ugye egyértelművé teszi, hogy ezeknek az embereknek feladatuk van. A véneknek, vagy püspököknek, mert ugye a felvigyázó az episzkoposz kifejezés erre utal, a véneknek vagy a püspököknek kifejezetten kell figyelniük arra, hogy ők nem akármilyen helyen dolgozhatnak, nem akármiben munkálkodnak, hanem azt mondja az Isten Anya Szent Egyházának, az Isten gyülekezetének legeltetésére, és amelyet a tulajdon vérével szerzett. Tehát ezzel próbálja nyomatékosítani, hogy itt nem egy akármilyen munkáról van szó, hanem ez Krisztus vére által jöhetett létre ez a gyülekezet is. Krisztus vére által, Krisztus áldozata által élünk, és az ő áldozata nyomán van lehetőségünk egyáltalán arra, hogy az örömhírt terjesszük. Erre utal tehát ez az igevers. Viszont van itt egy olyan érdekesség, amire elképzelhető, hogy nem is figyelünk föl, mert pusztán az igének a fő mondani valójára próbálunk koncentrálni. Ez egy nagyon fontos dolog egyébként. Tényleg ez az igének talán a legfőbb üzenete, meg ez az egész szakasznak az üzenete. De nézzük csak meg, mit is mond itt az apostol. Azt mondja, viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra. Ha kivennénk ebből a versből ezt a magatokra kifejezést, azt gondolom, hogy akkor talán nem tűnne föl senkinek. Megállna úgy is az igevers. Viseljetek gondot azért az egész nyájra. Önmagában ez a legfőbb üzenet, amit itt az apostol mond. Mégis behelyezi ezt a kis szócskát, hogy viseljetek gondot azért magatokra, és ezután mondja, hogy és az egész nyájra. Nem érdekes ez a sorrend? Szinte olyan önzőnek tűnik. Hát nekem elsősorban magamról kell gondot viselnem? Hát nem az a legfontosabb, hogy én másokról viseljek gondot? Nem az a legfontosabb, hogy én másokért munkálkodjak? Hát ezt tanuljuk az igéből. Hát mi az önzetlenséget tanuljuk. Azt tanuljuk, hogy mi ne én középpontú életet éljünk, hanem a másik legyen a mi életünk középpontjában. És mégis itt van ez a szócska, hogy viseljetek azért gondot magatokra és az egész nyájra. Ez az első ige, amit szerettem volna idézni. De van egy másik ige is, szintén hasonló tartalommal és hasonló sorrenddel. Timóteusi első levélhez kérném, hogy lapozzunk, és a Timóteusi első levél, ugye szintén Pál apostol levele, innen a 4. fejezet 16. versét olvasom. Tehát a Timóteusi első levél 4. fejezetéből a 16. verset. Ezt írja az apostol. Gondot viselj magadról és a tudományról. Maradj meg azokban. Mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Pál apostol tehát egy ilyen felhívást intéz ehhez a fiatal munkatársához, Timóteushoz, hogy viseljen gondot magáról és a tudományról. Ugye a tudomány kifejezés helyén a gnózis szó áll, ez azt jelenti, hogy a tiszta isteni tudományról, tehát itt nem akármiről van szó, nyilván nem arról van szó, hogy tudományos előrehaladása legyen Timóteusnak, neki nem ez volt a feladata, neki az volt a feladata, hogy az isteni tudományról, azokról a tiszta tanításokról, amit az apostol rábízott, ezekről viseljen gondot. És ott van az igében megint csak ez a megjelölés, hogy mert ezt cselekedvén, tehát azt mondja, maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Itt is érdekes a sorrend, nem? Mert ahelyett, hogy kizárólag a hallgatókra koncentrálna, mi azt hinnénk, hogy ez a legfontosabb egy szolgáló ember életében, hogy másokat tanítson, hogy az igét tiszta módon hirdesse másoknak, azt mondja, hogy nem, először neked magadat kell megtartanod, neked először magadra kell figyelned, és aztán tudod a hallgatóidat is megtartani. Különleges ez a sorrend, mert azt gondolom, hogy ez a két ige maximálisan összefügg. Összefügg azért, mert itt mutat rá arra az apostol, hogy ha a mi saját hitünk nem szilárd, hogyha a mi saját hitünk bármilyen szinten is, de függ másoktól, függ a gyülekezettől, függ a gyülekezeti tagoktól, függ egy országos közösségtől, vagy egy világközösségtől, bármitől, akkor igazából nem értjük meg az evangéliumnak egy nagyon jelentős tanítását. Nem értjük meg azt, hogy nekünk elsősorban arra kell figyelnünk, hogy az én és az Istenem kapcsolata az milyen. Semmi másra, ez az elsődleges, ez a legfontosabb. Nincs ennél fontosabb kérdés. Mert hogyha ez nem szilárd, hogyha ez nem stabil, akkor én másokat sem fogok tudni építeni. Hogyha engem mások befolyásolni tudnak, hogyha mások ki tudnak zökkenteni abból a nyugalomból, amit az Isten akar nekem adni, akkor azt gondolom, kimondhatjuk azt, hogy akkor nincs igazán stabil alapja a mi épületünknek. Akkor nem kősziklára építjük a mi házunkat, hanem sajnos homokra. Mert a kőszikla ez azt jelenti, hogy az Isten maximálisan uralja, teljes mértékben uralja az életemet, és egészében rajta vagyok. És ezt az alapot semmi nem tudja megrendíteni. Akár az sem, hogy én a másikban, akár gyülekezeti tagban, vagy akár barátban, vagy rokonban, vagy ismerősben, de valamilyen szinten én megbotránkozok. Nem, ez sem tudja megrendíteni a kőszikla alapot. Nem lehetséges, hogy ezt megrendítse. Hogyha ez megtörténik, akkor azt gondolom, hogy ezt a tanítást felejtettük el, nekünk először magunkkal kell összhangban lennünk, úgy értem ezt, hogy természetesen az Istenben és az Istennel kell összhangban lennünk. És ez a másik embertől teljesen független. Azt gondolom, kimondhatjuk azt, hogy ez semmiféleképpen nem önzés. Ez egyszerűen egy logikus és az igéből következő dolog. Hogyan valósult ez meg Jézus életében? Csak egyetlen dologra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy ha Jézus életét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez az élet, ez tényleg a szolgálat élete volt. Teljesen egyértelmű volt, hogy igen, ő egy olyan életet élt, ami mások számára hatalmas segítséget jelentett. Tehát olyan élete volt, és olyan igehirdetése, és olyan szolgálata, ami számunkra példamutató. De nem ez volt az ő szolgálatának az alapja, hogy szolgált. Nem az volt az ő szolgálatának az alapja, hogy másokért munkálkodott, hanem az, hogy reggel, amikor fölkelt, akkor egy bizonyos időt, akár órákat, hogyha erre volt szükség, vagy akár éjszakákat, de a mennyei atya társaságában töltött el. Ez volt az alap. És hogyha ez az alap nem lett volna meg Jézus életében, akkor az ő szolgálata az erőtlenebb lett volna. Persze tudott volna eredményeket elérni, kétségtelen, de ő mindig pontosan tudta, hogy az első az az, hogy én legyek összhangban a mennyei atyával. Ez a legfontosabb. Na most, ha neki ez volt a legfontosabb, akkor nekünk is ez kell, hogy legyen a legfontosabb. És megint csak azt mondom, hogy ugyanezt a másoktól független hitet láthatjuk Jézus életében, hogy ő nem tette magát függővé attól, hogy a tanítványai milyenek, hogy ő mit kap tőlük, hogy mit kap a zsidóktól, mit kap a zsidó vezetőktől. Szeretetet kap? Vagy éppen botránkozást kap? Meg nem értést kap? Támadásokat kap? Meg akarják ölni? Ez egy szint után mindegy volt. Az volt a legfontosabb, hogy neki az atyával teljesen egyértelmű és teljesen biztos és szilárd legyen a kapcsolata. Óriási dolog az, amit Jézusnál megfigyelhetünk, és mondom, ugyanez a sorrend érvényesül az ő esetében, az ő életében is. De nézzünk meg még egy ige szakaszt, illetve még kettőt, a második korintusi levélből, hogy Pál apostol hogyan mutatja be ennek a kérdésnek a másik oldalát. Tehát a korintusi második levélből a 11. fejezet 23. versétől majd a 30. versig szeretném olvasni az igét. Tehát korintusi második levél 11. fejezetéből a 23. versről a 30. versig olvasom az igét. Mert fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy na jó, hát ez mind-mind roppant érdekes, na de akkor Pál hogyan munkálkodott a gyülekezeti tagok között? Akkor neki ők vajon nem voltak fontosak, vagy hogy tudjuk tisztába tenni ezt a kérdést? 23. versről a következőképpen olvasom az igét. Krisztus szolgálja, balgatagul szólok, én még inkább. Több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között. Veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között. Fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. Miről is szól tehát ez az ige szakasz? Pál apostol itt az élményeiről, a saját életének élményeiről beszél. Különleges ez a szakasz, meg különleges az egész második korintusi levél. Nagyon szeretem ezt a levelet, mert ez beszél talán a legtöbbet, itt beszél Pál apostol a legtöbbet önmagáról, hogy ő miket élt meg. Ez egy nagyon szabad tartalmú és szabad stílusú levél. Az első korintusi levél roppant mód összeszedett, ott a tanítás a lényeg, itt meg sokkal inkább az őszinte, személyes, nagyon személyes és nagyon gyakorlatias hangvétel, amit itt olvashatunk ebben a levélben. Különleges dolog ez, mert akkor, amikor látjuk Pál apostol munkálkodását, akkor azt látjuk, hogy ő olyan ember volt, aki mélységesen átérezte mások gondjait, együtt érzett velük. Rengeteg nyomorúságot élt meg, és ezekről a nyomorúságokról be is számol. De nem ezt helyezi a középpontba. Nem azt mondja, hogy ti erre figyeljetek, hanem mint egy leírja nekik, hogy igen, eddig én ezt kaptam. És eközben mélységes szeretettel és mélységes odafigyeléssel fordul a gyülekezet felé. Azt mondja, hogy mindezeken kívül, 28. vers, mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezetek gondja. És hogy mennyire fontos volt neki a gyülekezet, azt a 29. versben, hát szinte nem is lehetne már jobban érzékeltetni, azt mondja, ki beteg, hogy én is beteg ne volnék, ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék. Tehát azt mondja, hogy ha ilyen ember van közöttetek, akkor az teljesen természetes, hogy az mélységesen érint engem. Az adott esetben megvisel. Római levélben ezt így fogalmazza meg, ugye felszólításként mondja, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. De ezt tapasztalatból mondja. Ő tényleg ilyen ember volt. Örült az örülőkkel, és sírt a sírókkal a gyülekezetben. De föl kell, hogy tegyük a kérdést az eddig elmondottak hátterén, hogy mennyiben érintették ezek. Mert azt látjuk Pálnál, hogy ugyan mélységesen átérezte a gyülekezet gondját, és szíve minden vágyakozásával azon volt, hogy ő szolgáljon a gyülekezetben, és szolgáljon azoknak az embereknek, akik sötétségben élnek, és az evangéliumot el kell vinni hozzájuk. De mégis azt mondja itt a 30. versben, hogy ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. Mert azt mondja, hogy ez egy szintig igaz, hogy ezek engem nagyon mélyen érintenek, de mi az én életemnek az alapja? Ez a gyengeség, amiről beszél. Hogyan fejti ezt ki? Nézzük csak meg a másik fejezetet, itt a 12. fejezetet, a 9.-10. verset. Azt mondja, itt idézi a megváltójától ezt a mondatot, és ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. így teszi tehát egészen nyilvánvalóvá, hogy mi is ez a gyengeség. És nem véletlenül fogalmaztam így, hogy az életének alapja ez a gyengeség, vagy ez az erőtlenség volt, mert ő tisztában volt azzal, hogy önmagától semmit nem tud megtenni. Tisztában volt azzal, hogy ugyanolyan, mint Salamon. Neki ugyanolyan kell, hogy legyen a megnyilatkozása az élete. Kicsin gyermek vagyok. Nem tudok kimenni és bejönni. Ha ez igaz, ha ezt elfogadjuk kiinduló alapként, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, erre tud építkezni az Isten. Másra nem. Tehát, hogyha önmagunkat erősnek gondoljuk, önmagunknak azt mondjuk, hogy igen, én vagyok annyira erős, hogy az Istent kövessem, vagyok annyira megalapozott már a hitben, hogy én magam tudom követni az Istent, ezek az emberek nem ezt mondták, Salamon sem ezt mondta, Pál apostol sem ezt mondta, hanem azt mondja, hogy ha van valami dicsekvésre méltó az én életemben, nyilván teljesen abszurd ez a megfogalmazás, teljesen különleges, azt mondta, az én gyengeségemmel dicsekszem. Ez az alap. Mert hogyha ez az alap megvan, hogyha erre az Isten tud építkezni, hogyha nem a becsvágyó, a büszke, az önmagától eltelt emberrel tud dolgozni, hanem egy megtört és alázatos emberrel, akkor erre tud az Isten egy olyan épületet fölépíteni, ami aztán, és itt idézem az igehirdetés középponti gondolatát, ami aztán a másiktól független lesz. Mert igaz, hogy Pál apostolt is mélységeiben érintette a gyülekezet helyzete, a gyülekezeti tagok állapota, de a hite, a meggyőződése az másoktól független volt. És ezért fogalmaztam úgy korábban, hogy egy szint után teljesen mindegy, hogy engem kivesz körül. Teljesen mindegy, hogy kik vannak körülöttem. Mindegy, hogy kik a barátaim, mindegy, hogy kik azok a gyülekezeti tagok, akikkel én közösséget ápolok, mindegy, hogy bántást vagy szeretetet kapok tőlük. Persze, hogy érintik ezek az embert, kétségtelen. Persze, hogy befolyásolják bizonyos értelemben. De egy szint után mindegy, csak az Isten van és én, senki más. És a hitem az nem a másik embertől függ, a bizalmam azt nem a másik ember kell, hogy meghatározza, nem kell, hogy megbotrákozzak bármi miatt, amit a másik ember tesz, mert ez az én hitemet, az én meggyőződésemet nem érinti. Az én elkötelezettségemet nem szabad, hogy érintse. De ezt csak azt tudja megélni, akinek a hite, ez a bizonyos alap, amit nap mint nap megszerezhetünk, ez sziklaszilárd. Tehát nem a homokra építi az ő házát, hanem a kősziklára, ahogy Jézus mondja a hegyi beszédben. Egyetlen gyakorlati dolgot, egy tapasztalatot szeretnék még elmondani, hogy én ezt hogyan éltem meg. Egész pontosan ez még a Timóteusi igéhez kapcsolódik, amikor azt mondja, hogy gondot viselj magadról és a tudományról, mert aztán mind magadat megtartod ezzel, mind a te hallgatóidat. Volt az életemben egy olyan szakasz, amikor imádkoztam, de az imádságaim témája az úgy kezdett egy kicsit eltolódni egy bizonyos irányba. Elkezdtem sokat imádkozni másokért. És egy idő után azt vettem észre, hogy ezek az imádságok, ezek olyan érdekesek, sok mindenkit meg tudok említeni, és látom azt, hogy egyes embereknek mi mindenre van szükségük, és ezért fohászkodtam, hogy igen, ezeket a szükségleteket az Isten töltse be. És azokat a jellemhibákat, amik az ő életükben vannak, azokat az Isten csiszolja ki. Na most az volt az érdekessége ennek, hogy egy idő után egy ilyen hangsúly eltolódás történt, egyre kevesebbet imádkoztam magamért, és egyre többet másokért. És pont akkor, ebben az élethelyzetben, életszakaszban találkoztam ezzel a két igével, amit idéztem is. És akkor vált ez egyértelművé, hogy igen, én ott követtem el a hibát, hogy túlzottan is másokra figyeltem. Nekem elsősorban magamra kell figyelnem. Nekem a hitem az nem másoktól kell, hogy függjön, nem másra kell, hogy irányuljon, hanem arra, hogy nekem a meggyőződésem a szilárd legyen a Krisztusban. És ezáltal tudott rávezetni az Isten, hogy igen, nagyon fontos dolog az imádság, nem szabad elhagyni az imádságot, kétségtelen, de az imádságaidnak az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb tárgya önmagad kell, hogy legyél. Mert te magad vagy magad számára a legfontosabb. Rendkívül fontosak mások, kétségtelen. Tehát ezzel én nem cáfolom az igének azt a tanítását, hogy nekünk a másikra figyelnünk kell, szolgálnunk kell a másik embernek. Na de ezért idéztem azt Pál apostoltól, hogy igen, ő is abszolút lényegesnek, nagyon lényegesnek tartotta ezt, de azt mondta, hogy az első az te magad vagy, az első az én magam vagyok, és azután következnek a többiek. Ez nem önzés. Még egyszer erősítve tehát ezt a gondolatot, csak akkor lesz nekünk megalapozott és igazán eredményes a szolgálatunk, hogyha a saját hitünk, a saját meggyőződésünk rendben van, és ezáltal fogunk tudni szolgálni annak a másiknak, aki mellettünk, körülöttünk van. Kedves gyülekezet, azt gondolom, hogy ha ezt így egészében átgondoljuk, az igének, a Bibliának ezt a vonulatát, akkor már talán sokkal inkább meg tudjuk érteni, vagy el tudjuk fogadni Jézusnak azt az első pillantásra talán udvariatlannak tűnő kijelentését, vagy kérdését, hogy mi között hozzá, te kövess engem. Ez egy nagyon nagyszerű kérdés, és hatalmas kijelentés, mert Jézus ezzel akar rámutatni arra, hogy igen, nagyon-nagyon jó dolog, és nagyon hasznos dolog az Isten művében dolgozni, és bátorít mindannyiunkat, hogy ezt tegyük meg. De végső soron nekünk nincs közünk a másikhoz, nekünk az Istenhez van közünk, és azután a másik emberhez. És a szolgálatra akar megtanítani bennünket az Isten, mindannyiunkat, arra a szolgálatra, amire mindannyiunkat hív, hogy mi legyünk tekintettel másokra, legyünk figyelmesek másokra. De ez a szolgálat csak akkor lehet eredményes, hogyha az Isten és a közöttem való kapcsolat az mindenféleképpen folyamatos. Adja az Isten, hogy ez így legyen, és adja az Isten, hogy így tudjunk szolgálni másoknak, sokaknak, amíg el nem jutunk a végső üdvösségre. Amen.

Testáborozóink, tegnap előadást hallottunk arról, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és hogy ez mire tanít és mire nevel bennünket, hogy az Isten, ahogy tegnap este hallottuk, nem fordult el az emberiségtől, hanem megváltási tervet készített, és hogy a kegyelmébe kíván fogadni minden embert, és ahogy szintén hallottuk, akár tud valaki róla, akár nem, mindenki annak köszönheti az életét, hogy Jézus felajánlotta az üdvösséget és a helyettesítést a bűneinkért. És a mai alkalommal folytatjuk tovább a tegnap megkezdett sorozatunkat, és most is van egy alapigénk, amiből szeretnénk kiindulni. Ez az első Tesszalonikai levél, 2. fejezet 13. verse. Tehát lapozzuk fel közösen az első Tesszalonikai levél 2. fejezetében a 13. verset, nálam a nagy alakú Bibliában a 242. oldalon található, és itt a következőt mondja Pál apostol, tehát az első Tesszalonikai levél 2. fejezet 13. versében. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Egy olyan közösségnek írta ezt Pál apostol, aki őt mindösszesen csak 2 hétig tudta hallgatni. Pált kiűzték ebből a városból, ma Görögország északi részén helyezkedik el Szaloniki vagy Tesszalonika, és itt olyan ellenérzés bontakozott ki Pállal szemben, mind a zsidók, mind a helybeli görögök részéről, hogy neki záros határidőn belül el kellett hagyni ezt a várost, de nagyon kedves közössége volt ez a Tesszalonika beli közösség, és időszámításunk szerint 50-51-ben az első 2 levelét Pál apostol ennek a keresztény közösségnek írta. Igen, jól hallottunk, ez 2 hét alatt állt össze ez a keresztény közösség. És ebben a levélben, a 2. fejezet 13. versében mondja, hogy ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valóságban az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Ez az igevers különbséget tesz először a mi beszédünk és Isten beszéde között. Azt mondja ennek a hívő közösségnek, hogy amit én mondtam nektek, az Isten beszéde volt, és ezt úgy is fogadtátok, nem úgy, mint Pál beszédét, nem úgy, mint egy emberi beszédet, és ezáltal ti valami olyasmit fogadtatok el, ami most csodálatosan munkálkodik ti bennetek, akik hisztek. Ezért ma az első kérdésünk az kell, hogy legyen, hogy mi a különbség Isten beszéde és a mi beszédünk között. A Biblia szerint nagyon nagy különbség van. Ugye mi is megkaptuk teremtésünkkor a beszéd adományát. Ha a Bibliát elkezdjük olvasni, akkor mindjárt Mózes első könyve 2. fejezetében ilyen mondatokra bukkanunk, hogy Isten, amikor megteremtette a növényvilágot és aztán az állatvilágot, elvonultatta az állatokat Ádám előtt, és azt kérte tőle, hogy adjon nevet nékik. Ugye ez egy nagyon egyszerű Biblia vers, de emögött óriási tartalmak rejtőznek, hiszen az, hogy mi nevet tudunk valaminek adni, az feltételezi azt, hogy gondolkodni tudjunk, fogalmakat tudjunk alkotni, tehát absztrahálni tudjunk, ezt ki is tudjuk fejezni. Csodálatos az emberi beszéd képessége is, amelyen több milliárd agysejt munkálkodik, és az embernek minden más földi élőlénytől megkülönböztethető sajátossága, hogy mi nekünk nyelvünk van, mi beszélni tudunk, mi a gondolataink kifejezésére vagyunk képesek. Mégis a Szentírás azt mondja, hogy bármennyire is Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, bármennyire is ugyanúgy tudunk beszélni, szólni, mint az Isten, mégis nagy különbség van az Isten beszéde és a mi beszédünk között. Jeremiás könyve 23. fejezetét lapozzuk fel, és ott nagyon egyszerűen megmondja a Biblia, hogy mi a különbség az Isten beszéde és az emberi beszéd között. Jeremiás könyve 23. fejezetében a 28. és a 29. versek, nálam a 738. oldalon az Ószövetségben,
hát 738. oldalon az Ószövetségben, Jeremiás 23. fejezetében a 28. és 29. versek így hangoznak. A próféta, aki álomlátó, beszéljen álmot, akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzával, azt mondja az Úr. Nem olyané az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly. A hamis proféták beszédétre céloz Jeremiás, amikor azt mondja, hogy ezek mindig a saját álmaikat látják, mindig elbolondítják, becsapják az embereket, hogy majd ez lesz, majd az lesz. És ezekhez képest mondja azt, hogy az emberek sok mindent mondanak, sok mindent ígérgetnek, mint régen, ma is ugyan ez a csalás a legszélesebb forgalomban van, hogy az embereket mindig elámítják ígéretekkel, és fűt, fát ígérnek mindenhol, amelyből persze nagyon kevés valósul meg. És miután elmondja ezt Isten, azt mondja, hogy mi köze van a polyvának a búzával. Nem olyan az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly. Éppen most gabona érés van, úgyhogy hoztam egy gabonaszálat, és itt van a polyva is, meg a búza is. Jó megjegyeznünk, és jó szemléltetnünk, ugye itt van egy szép kalász, és a polyva addig, míg meg nem érik a gabona, addig nagyon nagyszerű a küldetése, mert védi a magot. De amikor jön az aratás, akkor a magot ugye kipergetik, a polyva megmarad, illetve a polyva már nem is marad meg, hanem a szél kifújja, és megmarad a mag, amit hasznosítanak, és megmarad a szál, amiből majd szalma lesz, de a polyvából semmi sem lesz. Dániel könyve a 2. fejezetében azt olvassuk, hogy mint a nyári szélűn a polyvát úgy elfújja a szél, mert régen nem aratógépekkel arattak, hanem amikor így összekötötték a gabonaszálakat, tehát valahogy a héberek idejében markot szedtek, és összegyűjtötték a gabonaszálakat, aztán összekötötték, kivitték a faluknak a szélére, és ott kicsépelték, és amikor feldobták ugye a kicsépelt gabonát, akkor a szél kifújta a polyvát, mint valami nagyon könnyű, és ettől a pillanattól fog már értéktelen anyagot. Ugye a polyvának nem tudjuk már hasznát venni az aratás után. És a polyvából hiába gyűlik össze akár több tonnányi is, azzal már nem tudnánk mit kezdeni. Csak a magban van életképesség. Hiába lenne egy tonna polyvánk, abból egy szem búzaszál sem növekedne. De egy szem búza több, mint egy tonna polyva. És körülbelül a Biblia azért használja ezt a hasonlatot, hogy az emberi beszéd sokszor olyan, mint a polyva. Egy bizonyos ideig mond valamit, meg bizonyos ideig jelez valamit, de meg szoktuk jegyezni az emberek beszédét. Sokszor ugye sajnos méltatlanul éppen azt jegyezzük meg, ami rossz, de sokszor sok jót nem is lehet megjegyezni. Mert az emberek is, hogyha nagyon jót akarnak mondani, vagy kedveset, vagy szívhez szólót, azért nem mindig találnak pontosan célba, és nem mindig olyan az emberi beszéd, ami lehetne. Az Isten beszéde olyan, hogy az megmarad, az olyan, mint a búza, vagy mint a hasonlat után mondja itt Jeremiás, olyan, mint a tűz, és olyan, mint a sziklazúzó pöröly. Mind a két másik hasonlatnak is nagy jelentősége van, mert ugye a tűz az világít és melegít, a sziklazúzó pöröly pedig a legkeményebb ércet vagy követ is szét tudja ütni. Tehát az Isten igéjét így mondja el Jeremiás, hogy ez arra képes, hogy bevilágítson a lelkünkbe, megvilágítsa az életünk rejtett zúgait, vagy ahogy mondja Ezékiel prófét, ami kő szívünket, hús szívvé tudja átalakítani. A Biblia ezt a hasonlatot többször is használja, tehát, hogy az Isten igéje olyan, mint a mag, és ahhoz képest a mi beszédünk meg olyan, mint a pejva, és ezért a Péter első levele első fejezetét is lapozzuk fel, hogy egy másik újszövetségi igét is szeretnék megmutatni, és itt egy nagyon érdekes hasonlatot alkalmaz megint, hogy mi a különbség az isteni beszéd és az emberi beszéd között. Ugyan ebben a hasonlat anyagban mozogván, mondja el Péter apostol, nálam az Új Szövetségben a 273. oldalon található Péter első levele, első fejezete, a 22. és a 23. verseket olvasom. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben,
képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Itt nem azt mondja, hogy búzza megpolyva, hanem itt azt mondja, hogy az Isten beszéde romolhatatlan mag. Ebből az következik, hogy sokszor ugye a mi beszédünk megromló, romlandó mag, és az Isten beszéde arra képes, hogy újonnan szűje az embert. Más emberré tegye az embert. Erre a mi beszédünk például nem képes. Egyszer Goethét megkérdezték, aki egyébként nem volt valami nagyon hívő ember, de hát nagyon nagy költő és nagyon nagy író volt, hogy szerinte mi a különbség a Biblia és minden más emberi írásmű között. Ugye Goethe a 18.-19. század fordulóján élt, és hát nagyon ismerte a világirodalmat, meg hát egyáltalán óriási érzéke volt a formák iránt, és azt a választ adta erre a kérdésre, hogy mi a különbség a Biblia és a minden más emberi írás, mi a legnagyobb emberi művészeti termékek között. Azt mondta, hogy az emberi művek csak az ember létünk felszíneire hatnak. Csak a bőrt horzsolják meg. Az Isten beszéde az, ami levilágít a lényünk legmélyére. Az Isten beszéde az, ami tudja, hogy mi van bennünk, és megmutatja, hogy hol van szükség az életünkben változásra, hol vannak a gyenge pontok a lényünkben, és mire van szükség ahhoz, hogy más emberek lehessünk. Azt hiszem, hogy ennél tökéletesebb meghatározást író nem mondott a Biblia és minden más emberi írásmű közötti különbségről. Még idézném I. és Gyulát, akitől szintén megkérdezték ezt, és I. és Gyula azt mondta, hogy sok mindent elolvastam az életben, de nem maradtak tartósak az olvasmány élményeim, csak néhány napig hatottak rám, de az egész életemet nem tudták megváltoztatni. Emberi művek erre nem képesek. Elolvasunk egy nagy verset, vagy egy nagyszerű elbeszélést, vagy regényt, vagy megnézzünk egy festményt, vagy egy filmet, bármiről legyen is szó, az biztos, hogy egy-két napig mondjuk a hatás alatt vagyunk, mert valamivel nagyon hatottak ránk. De az emberi életünket gyökerestül megváltoztatni, hogy egészen más irányba rendeződjék az életünk, erre nem képesek. Nem tudják, hogy mi vagyok, nem tudják, hogy mi van bennem, nem tudják, hogy hol vannak a rejtett zúgok, ahol valami baj van az életemben. Erre csak egy valaki képes, az Isten, és az Isten ezért adott szót, ezért ihletett prófétákat és apostolokat, hogy beszéljenek hozzánk, mert az Isten beszéde, ami rendkívüli beszéd. Ugye az Isten a beszédével a semmiből világot tudott létrehozni. És az Isten beszédével bennünket, elromlott embereket meg tud változtatni, amire Pál apostol azt mondja a II. Korintusi levél 4. fejezetében, hogy semmivel kisebb dolog ez, mint a semmiből teremteni. Sőt, bizonyos értelemben a semmiből teremteni könnyebb dolog, mint az elromlott emberi szívet, a kő szívet megváltoztatni. Erre csak az Isten beszéde képes. És ezért mondta Pál apostol a Tesszalonika belieknek, ahol mondom, 2 hét alatt, teljesen pogány környezetben, Pál apostol néhány igehirdetése után annyira befogadták az igét, annyira magukba szívták ezeket a tanításokat, annyira látták a Tesszalonika beliek, hogy ezek Isten beszéde, és nem Pálnak, vagy nem embereknek a tudománya, hogy ott rögtön egy gyülekezet képződött, és ez a gyülekezet olyan keresztény közösség volt, ami tovább is adta a hitet, és ahonnan kizendült az Istennek beszéde, ahogy Pál apostol más helyütt nevezi őket. Ha elolvassuk apostolok cselekedeteinek könyvét, amelyben véges végig arról van szó, hogy az apostolok prédikálták az igét, az emberek befogadták az evangéliumot, az apostolok cselekedeteiben 3-szor fordul elő egy mondat. Teljesen közel hasonló megfogalmazásban ez a mondat így szól, az Istennek igéje növekedett és hatalmat vett. Egy csodálatos bibliai mondat. Az Istennek igéje növekedett és hatalmat vett. Az emberek látták a különbséget, hogy igen, ez Isten beszéde, és minden más az más vallások, filozófiáknak és emberi kitalálásoknak a szavai, és annyira érezték az emberek, hogy itt őket Isten szólította meg,
hogy meghajoltak ezelőtt a beszéd előtt, és befogadták ezt az isteni szózatot, az Istennek igéje növekedett, és hatalmat vett. A Bibliában azt látjuk, Jelenések könyve 6. fejezetében, hogy ez volt az őskereszténység titka. A kereszténység azért tudott gyorsan elterjedni, mert hiszen szegények voltak az első keresztények, üldözöttek is voltak. De a nagy kincsre nagyon vigyáztak. Mondta is Pál apostol, hogy mi olyanok vagyunk, mint a cserépedény, de a kincs, ami bennünk van, az arany és az ezüst, az egy cserépedényben, az egy emberi, törékeny alkatban található. Ez az Isten beszéde volt, és ezért mondja a Jelenések könyve 6. fejezete, hogy az őskereszténység olyan volt, mint a fehér lovasnak a száguldása, és a fehér lovas kezében nyíl volt, és íj a kezében, és korona a fején, hogy ki jött győzve, hogy győzön. A kereszténység egy-két nemzedék alatt az egész világon elterjedt, de mi volt ennek a titka? Ez a különös nagy hatalom, hogy tisztán szólták az igét. Nem kevertek pejvát a búzába. Sziklazúzó pöröly volt az Istennek a beszéde. És olyan tűz volt, ami az embereknél a hamisságot elégette, és a tisztaságra, az igazságra hívta fel a figyelmüket. Bibliai proféciákból azt láthatjuk, hogy sajnos a kereszténység történetében szinte egyedül ez az időszak volt az, amikor nagy tömegekben a kereszténység terjedni tudott, utána sok minden más akadály folytán a kereszténység történetében súlyos válságok, visszaesések, kudarcok, árulások fordultak elő, de Jelenések könyve 11. fejezetében olvassuk azt a proféciát, hogy a mi korunkban, amelyben élünk, az Isten igéje itt is majd növekszik és hatalmat vesz, nem ezekkel a szavakkal mondja a Jelenések könyve 11. fejezete, hanem azt mondja, hogy felmegy az égbe felhőkön az Isten igéje, és mindenki előtt hatalma lesz, és az emberek oda fognak figyelni az igére. Egyszerű jelképek nyelvén, tehát a színek nyelvén a Jelenések könyve 6. fejezete fehér lovasnak mondja az őskereszténységet, és a mikorunkra nézve Dániel könyve 12. fejezetében azt a jövendőlést olvashatjuk, hogy a mikorunkban is megtisztulnak, megpróbáltatnak, megfehérednek sokan, és majd tudakozzák a Szentírást, és nagyobbá lesz a tudás. Tehát van, lehet bizalmunk és reménységünk, hogy a mi mostani korunkban is ugyanaz fog lejátszódni, mint az őskereszténység időszakában, hogy az Istennek igéje minden más beszéd fölé fog növekedni, és amint az emberek meghallják majd hamisítatlanul tisztán az Isten beszédét, akkor valóban felfigyelnek arra, hogy van választási lehetőség az emberi világban. Nem csak úgy élhetünk, hogy mondják minden nap, hanem úgy is élhetünk, és ez az igazi élet, hogy Isten tanítja az ő igéjével, az ő beszédével. Szeretnék még arra is hivatkozni, hogy ezek az első keresztények ezt a rendkívüli igét, hogy látták, hogy az Isten szól hozzájuk, annyira meg tudták becsülni, hogy az apostolok cselekedeteinek 17. fejezetében, a 11. versben, ahol lapozzunk is, egy különleges kifejezést is használ Lukács, ennek a könyvnek az írója. Az apostolok cselekedeteiben, a 17. fejezet 11. versében azt olvassuk, hogy még ezeknél a Tesszalonika belieknél is voltak nemesebb lelkű keresztények, akik még inkább befogadták az igét, mint nem ember beszédét, hanem Isten beszédét. Nálam a 162. oldalon van ez az Új Szövetségben. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 11. versében azt olvassuk, ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, mondja a béreabeli keresztényekre, úgy, mint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek. Figyeljünk erre a szóhasználatra, tehát ezek a béreabeliek készségesek voltak, nyitottak voltak az Isten beszédének a hallására. Ezek naponként elővették, pedig akkor még nem volt ilyen előnyös formában a kézben a Biblia, mint ahogy mi most a kezünkben tarthatjuk, és sajnos sokszor naponként nem vesszük a kezünkbe, akkor még ilyen pergamen és papírus tekercseken őrizték a bibliai iratokat, de ezeket naponként tudakozták, hogy úgy vannak-e ezek, ahogy Pál apostol is prédikálta az igét. Jegyezzük ezt meg, hogy csak azt tudja bevenni a Szentírást, aki tudakozza. Ez egy bibliai kifejezés.
Tehát tudakozz, ezt Jézus is használta János evangéliuma 5. fejezete szerint, amikor egyszer azt mondta a farizeusoknak, hogy tudakozzátok az írásokat, mert nagyon jól tudjátok, hogy abban van az örök életetek, de ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam. Tehát a Bibliát nem egyszerűen csak olvasni kell. Sokan azt mondják, hogy én is olvasgatom. Hát én is találok benne nagyon értékes dolgokat. Ez nagyon kevés a Biblia olvasásához. A Bibliát tudakozva kell olvasni. Ez mit jelent? Tegyünk fel kérdéseket. Mindannyiunknak vannak az életben nagyon fontos kérdéseink. Sokszor szoktunk is panaszkodni, hogy már évek óta nem találjuk rájuk a válaszokat. Pedig milyen egyszerű lenne a megoldás. Magam elé tűzöm a kérdést, itt van most az életben egy kérdés, bármilyen kérdés. És akkor kezdem úgy olvasni a Bibliát, hogy erre az egyetlen egy kérdésre hol találok választ. Egyelőre nem tudom, de olvasom, hagyom magamra hatni, és ahogy telik, múlik az idő, és komolyan veszem ezeket a bibliai kijelentéseket, hol innen, hol onnan, hol egy ószövetségi bölcsességi könyvből, hol Jézus életéből, hol az apostoli iratokból, biztos, hogy meg fog ragadni egy-egy kifejezés, egy-egy kijelentés, és én a magam életéről azt szeretném elmondani, hogy én néhány hónapnál későbbig soha nem kellett, hogy keressek, mert ha bármi kérdésem volt, és azt mondtam, hogy én erről a Bibliából szeretnék útmutatást nyerni. És ezt kitűztem célul, hogy most mit mond erről az Isten, mit mond erről a Biblia, és hónapokig így olvastam, milyen szempontok szerint. Például nagyon sokat szoktam olvasni a példabeszédek könyvét, ugye ott egymondatos rövid bölcsességek vannak. A 4 evangéliumot, ott Jézusnak a nagyon nagy tanításai vannak. Pál apostolnak a levelei közül a római levelet, a Filippi, az efézusi leveleket, János leveleit nagyon szeretem, Péter mind a 2 levelét, nagyon gyakorlati, hétköznapi dolgok vannak, Jakab leveléről nem is szeretnék megfelejtkezni, mert az egy egészen rendkívüli levél. Hát az ember már így tudja körülbelül, hogy van nekem egy már ilyen 7-8 kedves levelem, és azokat újra és újra elolvasom. De most csak ebből a szempontból, hogy most nekem van egy kérdésem. Például emlékezem, évtizedekkel ezelőtt nagy kérdésem volt, hogy mi az, hogy őszinteség. Annyi mindent hall az ember, meg azt gondolja magáról, hogy ő őszinte, meg sokszor becsapnak olyan emberek bennünket, akikről azt látjuk, hogy talán ők őszinték, aztán csak álca ott az, hogy sok mindent elmondanak. Szóval kicsit zavarban voltam, hogy mi is ez, hogy őszinteség. És akkor kezdtem a Bibliát olvasni, hogy csak úgy szaladtam a sorokon, de csak azokat akartam meghallani, amik az én kérdésemre válaszolnak. Példabeszédek könyvében, a hegyi beszédben találtam erre, ezekre a kérdéseimre választ, és kidomborodott előttem, hogy nem az az őszinte ember, aki mindent elmond, vagy aki mindent rögtön elmond. Jézus is azt mondta, hogy sok mondani valom van néktek, de most még el nem hordozhatjátok. Hát Jézus nem lett volna őszinte, dehogy nem volt őszinte, csak nem akarta terhelni a tanítványait az, hogy őszintén mondjuk elmondja ezt, meg azt, meg amazt. Az őszinte ember nem az, aki, ami a szívemen, a számon mindent elmond, hanem az az őszinte ember, aki úgy mondja el a dolgokat, és azokat a dolgokat mondja el, amelyek a mások építésére és növelésére valók. És azokat igen úgy mondja el, hogy Jézus tanított, hogy a szavatok legyen igen, igen, és nem, nem, és ami ezen felül van, a gonosztól van az. Tehát az ember hamisságban ne tévedjen, ne hazudozzék, ne állítson be másként dolgokat, de azért mindent elmondani, és minden helyzetben mindenkinek mindent elmondani, ez nem az őszintesség. Az is nyilvánvalóvá vált előttem a Bibliából, hogy a nyers beszéd, hogy valaki nyersen, keresetlenül valamit elmond, az sem őszintesség, az durvaság mondjuk. Az őszintesség az egész más. Nagyon megdöbbentett, amikor olvastam Máté evangélium a 6. fejezetében, addig erre soha nem figyeltem föl, hogy Jézus azt mondta, hogy ha te szemed őszinte, az egész tested világos lesz, és ha te szemed sötét, az egész tested sötét lesz, és ha benned való világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Ezeken úgy napokig, hetekig nem tudtam napirendre térni, tehát egy kis bepillantást szerettem volna adni, hogy mi az, hogy tudakozva olvasni a Szentírást. Szóval a Szentírás nem arra való, hogy mint mi egy regényt úgy elolvassuk, aztán letegyük és kipipáljuk, hogy na most én elolvastam a Jakab levelét, vagy az Ószövetség X könyvét, ez így nem megfelelő. Hanem úgy olvassuk a Szentírás, hogy vannak kérdéseink, vannak problémáink, és tudatosítsuk azt, hogy mi Istent mindig megkérdezhetjük.
Nem úgy, hogy Isten most fog nekünk személyesen, közvetlenül felelni, mert Isten ezt nem így döntött el. Így is eldönthette volna, de azért gondoljuk meg, hogy az micsoda bonyodalom lenne, hogy most több milliárd ember fordulna Istenhez, mondjuk jó esetben, és akkor Istennek mindenkinek személyesen most kellene valami hallható formában megmondani, hát ez képtelenség, ez lehetetlenség. Isten ezt a kérdést úgy döntötte el, hogy évezredekkel ezelőtt élt prófétákat és apostolokat ihletett, akik tudakozták az életük nagy kérdéseit, akik megoldásra akartak jutni, és olyan gondolatokat adott nekik, olyan megoldásokat adott nekik, ezeket leírták, és csak azok kerültek bele a Bibliába, csak azok a kijelentések, amely mindenkor minden emberének, az idők végezetéig mindenkor minden emberének tudnak valamit nyújtani, tudják ezeket az embereket vezetni. Tehát ha mi tudakozva olvassuk a Szentírás, ez éppen olyan, mintha most megnyílnék az ég, és Isten nekünk válaszolna. Mert ha én valami kérdésemre választ keresek, és hiszem azt, hogy Isten van, és meg is fogja adni a választ, akkor van olyan ígéret is a Bibliában, hogy az Úr nem hagyja az igaznak lelkét, hogy éhezzék. Az Isten nem gyötörni akar bennünket, hogy megoldatlan problémák sokaságával éljünk. Az Isten szeretne választ adni a kérdéseinkre, és szeretne olyan válaszokat adni, amelyek a mi lelkünkbe beépülve biztos feleletekként illeszkednének a helyükre. Ezért mondta Jézus egy nagyon híres kijelentésében, Máté evangélium a 4. fejezet 4. versében, hogy a Biblia olyan, mint a kenyér. Be kell, hogy épüljön az emberi szervezetbe. Ugye a híres kijelentés hogy hangzik Máté 4:4-ben, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Istennek szájából származik. Tehát minden igét így adott az Isten, hogy kenyér legyen, hogyha mi tudakozzuk és beengedjük az életünkbe az igét, akkor az beépül, megváltoztatja az életünket, épít egy új életet, nem romlandó mag, hanem romolhatatlan mag, és meg tudja változtatni először a gondolkodásunkat, majd az egész életünket. Tehát ez az igéhez való helyes viszony. Nagyon megdöbbentem, amikor egy egyházi iskolában a Dunántúlon föltettem a kérdést 8-os gyerekeknek, akik már vagy 6 éve intenzív hittan tanultak, hogy hány Biblia verset őriztek meg a 6 év alatt, és egyet se őriztek meg. És akkor föltettem nekik a kérdést, hogy 14 évesek vagytok, most indultok az életbe. Azért vannak kérdéseitek, ugye látjátok ezt a felfordult világot, hát vannak kérdéseitek, például a pénzszerzésről, hajjaj, de mennyi van, akkor mondták. Vagy hogy az érvényesülésről, vagy a pályaválasztásról, ó, mindenkinek van. Mondom, nem gondoltátok azt meg, hogy Isten erre válaszol? És akkor idéztem nekik biblia verseket, amelyek az ő kérdéseikre válaszolnak, nagyon elámultak. Szóval sokszor azt látni, hogy az emberek úgy gondolják, hogy a Biblia az van, az jó, hogy van, ott van a polcon, én is néha leszoktam emelni. Hát igen, valamit én is kapizsgálok, hogy a jóba sokat szenvedett, az énekek éneke az talán a szerelemről szól, Jézusról 4 evangélium is beszél, Pál apostol is élt ezen a földgolyón. De szóval a Bibliához való helyes viszony az nem az, hogy van Bibliám, meg tudok egy-két sztorit a Bibliából. Sajnos sokszor a hittanon is ilyen sztorivá silányulnak a bibliai történetek. Emlékszem, amikor gyerekek voltunk, mindig azon tanakodtunk egymás között, hogy nekem miért kell a Jónás sztoriát megjegyeznem, mert ez egy olyan lapos történet, hogy valakit bedobnak a vízbe, aztán ott van egy nagy hal, aztán az kiöklendi. Hát gyerünk a Grimm mesékhez és a Gárdonyi Gézához, vagy a Benedek Elekhez, mert ezek sokkal izgalmasabbat tudnak mondani. Mert nem hívták fel a figyelmünket arra, hogy a Bibliában nem azért vannak a történetek, hogy azok ilyen sztorizások legyenek, hanem azért van minden a Bibliában, hogy a mi életünk kérdéseire adjon választ, és hogyha mi valóban tudakozva olvassuk a Szentírást, akkor megmaradnak bennünk ezek az igék, és az életünkben gyakorlati módon megvilágosítanak, erőt adnak, egy bizonyos erkölcsi állásfoglalás mellé állítanak bennünket. Vagyis hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy a Biblia hogy állítja be önmagát, hogy mire is hasznos? Miért hasznos a Bibliát tudakozva olvasni? Miért nem így mondom, hogy jegyezzük meg a Biblia verseket, mert akkor mindenki megijed, hogy ő neki nincs jó emlékező képessége. Nekem sincs jó egyébként, én soha egyetlen egy Biblia verset nem tanultam meg.
annyit olvastam, és annyira szégyeltem, hogy elfelejtem őket, hogy újra visszalapoztam azokhoz az általam szépnek tartott bibliaversekhez. És így tudom megfogalmazni, mert ez a korrekt igazság, hogy nem tudtam aztán elfelejteni őket. Nem megtanultam, nem tudtam elfelejteni őket. Az egyik első ilyen biblia vers, ami egyébként el is mondja, hogy a Biblia miért született, ez a második Timóteusi levél 3. fejezet 16. és 17. verse. Egyik kedves biblia versem, amit lapozzunk fel, tehát a második Timóteusi levélben, a 3. fejezet 16. és 17. verse, nálam a 253. oldalon az Új Szövetségben, tehát 253. oldalon az Új Szövetségben. És itt Pál apostol egészen gyakorlati szóhasználattal azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos. Tehát erre külön fölhívom a figyelmet, hogy így vezeti be a mondatot, hogy a Biblia hasznos. Ma nagyon haszonelvű, utilitarista korban élünk, hogy mindig azt kérdezik az emberek, hogy mi a hasznos, vagy mi hasznom van ebből. Hát jegyezzük meg, hogy a Biblia is nagyon sokszor használja ezt a kifejezést. Az imádságra is azt mondja Jakab levele 5. fejezet, hogy igen, hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Tehát az imádság az óriási haszonnal jár. De most nézzük meg, hogy a Biblia tudakozva olvasása milyen haszonnal jár. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Minden szónak hatalmas súlya van. Vegyük csak végig ezeket a kifejezéseket. Először is azt mondja Pál apostol, hogy bennünket tanítani kell. Igaz ismeretekre van szükségünk. Ha nincsenek igaz ismeretek, ha nem tiszta a gondolkodásunk, hát akkor vége van mindennek. Azt mondta bölcs Salamon, hogy amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. Tehát minden belül dől el az ember, hogyha tiszta a gondolkodás, ha okokozati, ha végig gondoló gondolkodás a gondolkodás, akkor az élet is olyan lesz, komoly, megbízható, megalapozott, felelősségteljes élet. Tanítani kell, ezért tanítjuk a gyermekeinket, ezért van iskola, iskolarendszer. Nekünk is mindannyiunknak igaz ismeretekre van szükségünk, tehát tanításra van szükségünk. De itt jön mindjárt az első meglepetés, hogy a tanítás után mit mond Pál apostol. Ugye, mert a tanítás után ezt mondja, hogy feddésre is hasznos a Biblia. És ezt hirtelen nem tudjuk, hogy hova tegyük, hogy miért beszél itt feddésről. Hát azért beszél feddésről, mert mielőtt mi tanulnánk, azért mindannyiunkban vannak hamis ismeretek is, meg rossz berögzöttségek is, és a tisztaságnak, az igazságnak az útja az valóban így halad, hogy egyrészt csapást vág a helyes cél felé, másrészt viszont a sötétséget kezdi kizárni, leleplezni és kizárni. Tehát az ember az igazi tanítással mindig igazi feddést is kap. Amikor valami igazságot mi fölismerünk és elismerünk, akkor ezzel egyidejűleg mindig úgy valahogy az igazság helyre tesz bennünket, hogy ez téveszme volt, amiről eddig te azt gondoltad, hogy igazság, vagy ez csak féligazság volt, vagy ez csak homályos, hazug dolog volt. Tehát a tanítás utána a feddés is szükségszerű, ha olvassuk a Bibliát, nem csak igaz ismereteket nyerünk, hanem hogy kapjuk a találatokat, hogy tényleg, hát én is ilyen vagyok, itt magamra ismerek. Én is így cselekedtem volna, mint ez az ember itt ebben a történetben, vagy ez az ige is rám illik, rám vonatkozik, és az ember megfedve érzi magát. Szoktam mondani, hogy a mi iskola rendszerünkben csak egy nagy probléma van, hogy sokra tanítják a gyerekeket, de kevéssel feddik a gyerekeket. Sok információ, sok ismeret, de nem olyan ismeret, ami helyre tenné a dolgokat, ami az igaz és hamis között megmutatná a választó vonalat. A Biblia az tűz és sziklazúzó pöröly, az pontosan megmutatja, hogy ez igaz, de ez viszont távol jár az igazságtól. De figyeljük meg, most jön a harmadik kifejezés, amit szerintem megint csak nem találtunk volna mi ki, hogyha nekünk kellett volna ezt így megfogalmazni, hogy amikor a Biblia bennünket tanít meg fed, akkor harmadjára azt mondja Pál apostol, hogy különleges erő is van a Bibliában, hogy meg fog jobbítani bennünket. Na ez az, amire ember nem képes. Én azt gondoltam régebben, hogyha én valakinek a szívére beszélek, vagy levezetem előtte az élete problémáit, vagy netalántán cáfolom a tévesztéseit, akkor az ember majd
a nyakamba fog ugorni, és hálát mond azért, hogy most ő világosan lát, és most már nyíl egyenes az útja. Hát ez így nem jön be az életben. Az emberek nem nagyon szoktak örülni annak, hogyha valamit megmondunk, akár kedvesen, akár kedvetlenül. És az emberi világban az, hogy megjobbulás, hogy valakiből jobb ember lesz, de hát ezzel az illúzióval számoljunk is le. Mi nem tudunk megjobbítani embereket. Ha valaki meg tud jobbítani embert, az egyedül az Isten, mert az Isten pontosan bevilágít a lélek legmélyebb zúgaiba, hogy a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében mondja Pál apostol, az ízek és velők megoszlásáig világít le az Isten. Az Isten pontosan tudja, hogy az életünkben hol a probléma. Én nem tudom, nem hogy a másik embernél nem tudom pontosan, sokszor magamnál se tudom, hogy most miért vagyok én ilyen, vagy mitől vagyok ilyen, vagy mióta nem sikerült már ezt legyőzni. Nem látom a gyökeret, mert ugye a baj gyökerestül kellene kitépni, mint a gyomokat is, mert ha csak a szárát veszem le, az kétszeres erővel fog újra fölszínre törekedni. Az Isten beszéde képes arra, hogy megjobbítson bennünket. Az Isten beszédében van az a kedvesség, az az előzékenység, az az udvariasság, az a szeretetteljes megközelítés, ami sokszor a mi magatartásunkból hiányzik, mert sokszor mi megmondjuk az igazat, de úgy, hogy senki nem az igazságra fog figyelni, hanem arra, hogy hogyan mondtuk meg az igazat. És akkor már vége van mindennek. Ugye, mert sokszor ugye ne tagadjuk el, hogy a pejva is tud igazat mondani. Most is igaz még itt van a búzán. Betölti a hivatását. Csak éppen úgy mondjuk meg az igazak, hogy sokszor attól koldulnak az emberek, vagy nem arra fognak emlékezni, hogy jé, milyen igazat mondott nekem XY, hanem az arra fognak emlékezni, hogy mennyire felingerelte magát, vagy mennyire rezgett a hangja. Az Isten beszédében ilyen nincsen. Jézus, amikor feddett, és Jézus, amikor megjobbított, akkor a legtökéletesebb nyugalommal tette ezt. A jeruzsálemi templom tisztításkor is olyan nyugodt volt Jézus, hogy sántákat és vakokat gyógyított meg azon nyomban, amik után kitakarította ezeket a kufárokat és ezeket a papi személyeket a templomból. Azután jöttek hozzá a sánták és vakok, és meggyógyította őket. Tehát az isteni beszéd az mindig kiegyenlített, kiegyensúlyozott, az tanít, az fed, az megjobbít. És most jön még egy negyedik kijelentés is, az igazságban való nevelésre is hasznos. Pedagógusoknak szoktam ajánlani ezt az igeverset abból a szempontból, hogy kezdődik a tanítással és befejeződik a neveléssel. Ugye, aki óvónő, tanítónő vagy tanár, mindig erre tanítottak bennünket, hogy mi a tanítás, meg mi a nevelés. Hát itt benne van egy mondatban, először tanítani, de úgy, hogy fedve tanítani, megjobbítva tanítani, és hogyha ezt tesszük, akkor az igazságban való nevelés, tehát a folyamatos, állandó, kitartó küzdelem egy emberért, az Isten igéje ezt a munkát is el tudja végezni. Az igazságban nevel bennünket. Mindig új és új igazságokat fogunk meglátni. A Bibliában olvasunk ezt, olvasunk amaszt, olvasuk már 20-szor, 30-szor, 50-szer, most kezdem meglátni benne az újabb mélységet. Egyszer Veszprém megyébe voltam, és látogattam egy családot, idősebb házaspár volt, és az asszony nagyon szerette a Bibliát, tényleg minden nap őszintén, komolyan olvasta. Kijött is dörmögve a férje a szobából, köszöntött engem, hogy a házuk vendége lettem, és azt mondta, hogy kedves tanár úr, csak egyet nem tudok megérteni, mit olvas ez az asszony ebbe a Bibliába már ennyit. Tehát azt mondja, már 100-szor kiolvasta ezt a Bibliát, tehát mit bújja ez a Bibliát. És akkor mondtam neki, hogy a Biblia az egy különleges írásművám, az nem olyan, mint egy regény, vagy mint egy vers, hogy egyszer-kétszer elolvassuk, és aztán évekig nincs rá szükségünk. A Bibliából mindig újat és újat meg lehet ismerni, és a Biblia mindig nevel bennünket újabb és újabb igazságokra, úgy, hogy a már megértett igazságokat nem kell elmozdítani. Arra mindig ráépülnek az újabb igazságok. Szóval nem olyan, hogy mindig le kell az alapokig rombolni az épületet, és mindig újat emelni, mint hogy valaki mondta egyszer, hogy az egész filozófia történet nem más, mint hogy a gondolkodók azt mondják, hogy akik előttünk voltak, azok tévedtek. Aztán ők is meghalnak, és róluk is azt mondják, hogy azok is tévedtek, szóval mindenki megy, és újra fölépíti a nagy bábeli tornyot, hogy most ez az igazi világmagyarázat, erre figyeljetek. A Bibliának ilyenre nincs szüksége. Amit Mózes kimondott, az Dávid se cáfolja meg, Jézus se cáfolja meg, Pál apostol is ugyanazt mondja más szavakkal, más összefüggések szerint. De figyeljük meg, hogy négy dolgot kimondott Pál apostol,
de ez még mindig nem a lényeg. Ez még mindig nem a lényeg. Pedig azt hiszük, hogy most már ennél többet nem lehet mondani, hogy tanít, fed, megjobbít, igazságban nevel, de most mondja ki a lényeget. Hogy? Most jön a cél. Miért adta Isten a Bibliát? Miért kaptuk az igét? És mire jó a Biblia? Mire alkalmas, mire hasznos a Biblia? Hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Nem tudom, hogy értjük ezt a mondatot. A Bibliának az a célja, és Istennek az a célja, hogy mi a jövőre fel legyünk készítve. Ne rögtönözve cselekedjünk, ne elvek nélkül éljünk, ne ahogy esik, úgy puffan, úgy beszéljünk és viselkedjünk, hanem hogy elébe menjünk az élet kérdéseinek, az élet helyzeteire is legyünk felkészülve. Persze ezekre úgy nem tudunk felkészülni, nem tudjuk kitalálni, hogy holnap mi lesz, vagy pontosan milyen szituációba fogok belekerülni, de azt tudhatjuk, hogy ha az ember a Bibliából táplálkozik, a történeteket megjegyezzük, az igék úgy kitörölhetetlenül bennünk maradnak, akkor azok megmutatják, hogy Jézus azt mondta, egy olyan keskeny utat építenek, hogy most, ha egy bizonyos helyzetbe belekerülök, ezt nem fogom tenni, akkor is, hogyha sokat tettem az előtt, meg ezt se fogom tenni. Tehát mindig így szűkül az út, és ez a tökéletesség, amikor biztosan jót fogunk tenni, vagyis minden jó cselekedetre felkészítettek leszünk. Ahhoz, hogy jót cselekedjünk, az életben sokszor nagyon gyors döntéseket kell hozni, és nagyon hirtelenül kell átlátni mindent, hogy megfelelő döntéseket hozzunk. Azt nem lehet ott megtanácshoznunk sem magunkkal, sem másokkal. Arra csak fel lehet készülni. És a Biblia ennek a csodálatos dolognak, ennek a titoknak a módszere és eszköze, hogy a Bibliával azt kaptuk, hogy valami olyan belső gazdagság alakuljon ki az emberben, a hitnek egy olyan belső eleven élete, hogy az Isten rajtunk keresztül úgy tudjon cselekedni, mint hogyha az Isten beszélne és szólna általunk. Ezt a II. Korintus levél 5. fejezetében mondja Pál apostol, hogy úgy beszéljetek, úgy viselkedjetek az emberek között, mint hogyha az Isten szólna ti általatok, mint akik az Isten képviselitek, és az Isten törvényeit teszitek nyilvánvalóvá mások számára. Nem tudom, hogy világos-e, hogy a Biblia mennyire más, mint minden emberi beszéd. Erre az emberi beszéd nem képes. Az emberi beszéd, ha megfeszül is. Egyszer azt mondta egy 20. századi költőnk, hogy a költészetben is nem nagy költők vannak, még csak nem is nagy versek vannak. Egy-egy nagy sor van, vagy egy-egy találó kifejezés, mert az emberi szóban a tiszta beszéd olyan ritka, mint a szín arany. Ez valóban így van, hogy az ember arra nem képes, hogy egy rövid verset, vagy egy elbeszélést úgy alkosson meg, hogy az elejétől a végéig tökéletes legyen. Az Isten 66 ilyen könyvet tudott megalkotni, emberek segítségével. Szóval ez más beszéd, ha mi úgy viszonyulunk hozzá, hogy ez az Isten beszéde, én ezt tudakozva szeretném olvasni, hogy ezt tanítson, ha kell, fedjen, szeretnék megjobbulni, hogy az igazságban neveljen, és mindezt azért teszem, mert én szeretnék felkészülni a jövőre, meg az élet adandó helyzeteire, akkor az Isten beszéde célt fog érni az életünkben, és beteljesedik ez az alapigénk, hogy ti is úgy fogadtátok az Istennek beszédét, mint nem embernek beszédét, hanem Istennek beszédét, mint hogy a valóságban az is, és ez a beszéd hatékonykodik te benned. Befejezésül, hogy sokat említettem apostolok cselekedeteit, szeretném egy gyakorlati példán megmutatni, hogy egy olyan ember, aki nem volt zsidó származású, nagyon messziről érkezett Jeruzsálembe, olyan ember volt, aki valahogy hozzáfért az Ószövetség bizonyos kézirataihoz, és a nagy ünnepekre több száz, sőt, hát ha egész pontosan nézzük, több ezer kilométerről elment Jeruzsálembe, és hogy ez az ember az Isten beszédével milyen kapcsolatban volt, és hogyan tért meg, az apostolok cselekedetei 8. fejezetéhez lapozzunk, és befejezésül ezt a történetet szeretném egy kicsit tanulmány tárgyává tenni. Nálam az Új Szövetség 150. oldalán található, az apostolok cselekedetei 8. fejezetében a 26. verstől olvasom a szerecsenkét.

Kandakénak, a Szerecsenek királyné asszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, aki feljött imádkozni Jeruzsálembe, és visszatérőben volt, és az ő szekerén ült, és olvasta Ézsaiás prófétát, mondta pedig a lélek Fülöpnek, járulj oda, és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Ért odafutamodván hallotta, amint az Ézsaiás prófétát olvasta, és mondta, vajon érted-e, amit olvasol? Ő pedig mondta, mi módon értetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem. És kérte Fülöpöt, hogy felhágván üljön mellé. Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez volt. Mint jó viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. Az ő megaláztatásában és az ő ítélete elvétetett, és az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja fel, mert elvétetik a földről az ő élete. Felelvén pedig a komornyik Fülöpnek mondta, kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról-e, vagy más valakiről? Fülöp pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdette néki a Jézust. Mikor pedig mentek az úton, jutottak egy vízhez, és mondta a komornyik, imhol a víz, migától, hogy megkeresztelkedjem. Fülöp pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Az pedig felelvén mondta, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És megállította a szekeret, és leszálltak mindketten a vízbe. Fülöp és a komornyik, és Fülöp megkeresztelte őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak lelke elragadta Fülöpöt, és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább ment az ő útján örömmel. A történetből a következőket szeretném kiemelni. Milyen úton is járt ez a komornyik? Nem Jeruzsálembe ment az ünnepekre, már az ünnepek elmúltak. Az ünnepek végeztével ment hazafelé, Etiópiába. Hazafelé vezető úton ment. Sokszor tapasztaltam azt, hogy templomba vagy gyülekezetbe menő emberek még csak-csak beszélnek a Bibliáról. De hogy kiteszik onnan a lábukat, minthogyha valami cérnát elvágtak volna. Akkor már nem beszélnek, akkor már úgy gondolják, hogy már hallottuk az igét, már felfogtuk. Ez a komornyik hazafelé menet, fennhangon olvasta Ézsaiás próféta szavait. És gondolkozott azon, hogy kiről beszél az a próféta, magáról vagy másról. Tehát nem akármilyen érdeklődés volt benne. Ez az, amire azt tudjuk mondani, hogy tudakozódás. Ez a tudakozás, hogy igen, részt vett az ünnepi cselekményeken, ment haza a hazájába, de hazafelé is őt az érdekelte, az foglalkoztatta, hogy a Szentírás miről beszél. És éppen Ézsaiás tekercsénél, ugye jól tudjuk, itt van a jelzet is a 32. vers végén, az 53. fejezetet olvasta. Az 53. fejezet az egyik leghíresebb messiási jövendülés, Jézus kínszenvedéséről, áldozatáról szól, és annyira megdöbbent, hogy ki volt az, akit mint a juhot visznek a mészár székre? Hogy nem szól semmit az elítélőknek, pedig ő ártatlan? Megnémul az őt nyírőkkel, hogy kiről beszél itt a próféta, miféle jövendőlés, ez magáról beszél, vagy valaki másról. Sokszor szokták mondani az emberek, na íme, itt a történet, kell a magyarázó. Kell, aki elmagyarázza. El is hangzik a történetből, hogy tudnám, hogyha valaki el nem magyarázná. És sokszor mondják azt az emberek, hogy kérem, hát én nem értem a Bibliát, kell, hogy magyarázza, tessék nekem elmagyarázni ezt. Ezt is elmagyarázni, nekem mindent tessék elmagyarázni, semmit nem értek. Ez már évek óta szokták mondani, hogy ezt se értem, azt se értem. Most feltenném a kérdést. Ha csak ezt a történetet nézzük, miért tudta megérteni és elfogadni Krisztust ez a Szerecsen komornyik? Azért, mert Fülöp olyan nagy magyarázó volt, olyan nagy igehirdető volt? Vagy azért, mert a lélek az ő lelkét készségessé tette a meghallásra? Melyikre szavaznál? Fülöp nagyságára, vagy a léleknek a Szerecsen komornyikban végzett munkájára? Hát én hadd tegyem nyilvánvalóvá, én az utóbbira szavaznám, mert ez a tényleges valóság, hogy ha ez az ember nem tudakozódik, és ennyire mélyen nem érdeklődik, akkor itten a 12 apostol összevéve prédikálhatott volna, nem tudta volna meggyőzni arról, hogy mi az igaz.

0: imádság. A Szentlélek belül is elkészít embereket, és amikor már kapjuk az igét, az a jó dolog, amikor az ige jó talajba hull, nem útszére hull, nem köves talajra hull, nem tövisek közé hull, jó talajra hull, mert mi már tudakozottunk, mi már érdeklődtünk. Nagyon hálás vagyok egy tanáromnak, aki mindig azt szokta mondani, igaz, hogy ez sajnos csak az egyetemen hallottam ezt, bár csak általános iskolában, vagy gimnáziumban hallottam volna, azt mondta, hogy gyerekek, nem is az a nagy probléma az emberi világban, hogy nincs válasz vagy felelet az élet kérdéseire. Az a nagy probléma, hogy az emberek nem kérdeznek. Ha az emberek kérdeznének, tudakozódnának, feltennék a kérdéseiket, akkor megjönnének a válaszok és feleltek. Sokszor az emberek azért mondják, hogy nincs válasz, meg nincs felelet, már eleve nem is hisznek abban, hogy lenne válasz, meg felelet. De hogyha az ember azt mondja, hogy lehetetlen, hogy én úgy éljem végig az életet, hogy ez a kérdésem, az a kérdésem, és csak gyűlik a sok kérdés, és semmire nincs válasz, ahogy a sokat szenvedett Heine írt egy szerencsétlen utolsó pillanatában, tudjuk milyen félelmetes betegség után halt meg, azt mondja, hát az lenne a válasz, hogy bedugják a szánkat egy marék földdel. Ez lenne a válasz. Mert sok ember úgy gondolja, hogy ez a válasz. Amikor bedugják a szánkat egy marék földdel, tehát amikor eltemetnek bennünket, ez a válasz. Mert ez ellen úgy sincs appelláta. Én azt gondolom, hogy az életben nagyon sok válasz és felelet készen áll. Ha mi tudakozódunk, hogyha mi utána járunk, Jézus ezzel bátorít bennünket, aki kér, az mind kap. Aki keres, az talál, az zörgetőnek megnyitatik. Jézus ezeket a szavakat példabeszédek könyve 8. fejezetéből idézte, ahol azt olvassuk, akik szorgalmasan keresnek engem, megtalálnak. Tehát igenis van az élet kérdéseire válasz. Ez a Szerecsen Komornyik, ez úgy foglalkozott ott Ézsajás könyvével, hogy lehetetlen, hogy én erre ne kapjak választ. Kiről beszél a próféta, magáról vagy másról? És akkor erre már igen, kellett emberi közvetítő, de ő nem az emberi közvetítő előtt hajolt meg, hanem az igazság előtt hajolt meg. Ez nagy különbség. Mindig kell emberi közvetítő, aki kimondja az igazságot, de jaj azoknak az embereknek, akik az emberi közvetítő előtt hajolnak meg. Hadd mondjam még egyszer, mindig kell emberi közvetítő, aki kimondja az igazságot, de az emberek akkor egészséges lelkületűek, hogyha az igazság előtt hajolnak meg. Az emberi közvetítő, emberi közvetítő. A történet végén azt mondja, el is ment, soha az életben nem találkoztak. Találkoztak itt pár perc, vagy egy-két óra erejéig, soha aztán nem találkoztak. Ennyire jó az emberi közvetítő. Az emberi közvetítő akkor jó, hogyha eltűnik. Elvégezte a feladatát, és eltűnik. A fő dolog az, hogy te az igazsággal szembesültél, ő megértette, hogy Jézus Krisztusról szólt 800 évvel ezelőtt a próféta, és megértette, hogy Jeruzsálemben pár hónappal ezelőtt beteljesedtek ezek a jövendőlések. Kicsoda gátol meg, hogy megkeresztelkedjem. Én ennek a Krisztusnak a tanítványa szeretnék lenni. Mi minden van emögött, mi minden keresés, kutatás van emögött, de ő ennek a Krisztusnak a tanítványa szeretett volna lenni. És ugye milyen szép az emberi közvetítő válasza? Nem azt mondta, hogy na gyere gyorsan, most én Fülöp elkönyvelhetem, hogy egy embert én elsegítettem a kerességhez. Fülöp tudta, hogy nem ő segített el a kerességhez. Fülöp még visszatartotta, azt mondja, hogy ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Az a romolhatatlan maga te szívedbe jutott. Az a romolhatatlan mag most téged újjászült, Isten ereje által, Isten téged megszólított, akarsz az Isten követője lenni. Én, mint ember inkább azt mondom, hogy inkább most ne legyél, de ha leszel valamikor, az hiteles döntésed legyen. Ez az igazi keresztény magatartás. És ez a Szerecsen Komornyik akkor vallást tett. Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia, megállították a szekeret, és ott a folyóvízben Fülöp megkeresztelte a Szerecsen Komornyikot. Az Isten beszéde így fejti ki a hatását. Az Isten beszéde azoknál az embereknél jut célba, akik így olvassák a Bibliát. Különben a történetből azt nem is emeltem ki, de mindenkinek tudom ajánlani, hogy otthon, ha egyedül van, próbálja fennhangon olvasni a Bibliát. Más dolog az, mint csak úgy olvasni. Régen az emberek sok mindent mondtak szóban, a verseket nem is írták le, dalnok versenyek voltak a középkor, mindent szóban intéztek el, a kimondott szónak nagyobb volt az ereje, mint a leírt betűnek. Sokszor én is megfigyelem, hogy sokan, amikor akadozva nehezen olvassák fel a Bibliát, ez arról tesz tanúságot, hogy keveset olvassák a Bibliát, és fennhangon nem olvassák a Bibliát. A Biblia beszéd, Isten beszéde. Az jó dolog hallani. Otthon hangosan olvassuk el, és akkor talán úgy jobban meg is tudjuk ragadni, hogy ez nekünk szól. És hogy említettem, próbáljuk nem elfelejteni az Isten beszédét. Én szánt szándékkal nem ereszkedtem bele szélesebb és mélyebb rétegekbe, de itt a táborunkban kapható Isten beszéde, az Isten keresés kulcskérdése című könyv, ez egy 100 oldalas könyv, Vankó Zsuzsa néhány hónappal ezelőtt tette közzé, túlzás nélkül mondhatom, hogy korszakos jelentőségű könyv. Ugye a könyv abból indul ki, hogy ma nagy világegységet akarnak, és ezt a világegységet a vallásokkal akarják ennek a szellemi alapjait megvetni. És fölteszi a szerző a kérdést, hogy a mai világvallásokkal megvethető egy erkölcsös világ szellemi alapja? Hát mindegyik nagy vallás arra hivatkozik, hogy ő az Isten beszédét közvetíti, azért van 4 ilyen írásmű a címoldalon, mert a könyv a hinduizmusnak, a buddhizmusnak, az iszlámnak és a kereszténységnek az Isten beszédéről vallott felfogását ismerteti és hasonlítja össze. És arra a következtetése jut, hogy a hinduizmus hivatkozik személyes Isten, a buddhizmus már arra sem. A Koránban valóban személyes Isten van, na de hogyan fogadjuk el Isten beszédeként mondjuk a hindu iratokat és az iszlám szentnek tartott könyvét, ha maguk megírják ezekről a szent könyvekről, hogy sokszor módosították őket, hozzátettek, elvettek belőlük, csiszoltak rajtuk. A Biblia következetesen mondja, hogy az Isten beszéde az, ami az mi emberek hozzá ne tegyünk és el se vegyünk. Azt mindenki mondhatja, hogy az Isten beszédét közvetíti, de csak ott van hitelesen az Isten beszéde, ahol hozzá nem tettek, el nem vettek, és ellenőrizhető, hogy ez az Isten beszéde. A Koránról nem tudom ellenőrizni, hogy az Isten nyilatkoztatta ki, mert egy ember, Mohamed vallotta azt, hogy ő kapta az Istentől ezt a kinyilatkoztatást. A hinduizmusnál, buddhizmusnál még kevésbé se lehet ezt igazolni. A Bibliát azért írták 1600 éven keresztül, azért van több mint 40 szerzője, keresztül kasul mindent kontroll alá vehetek belőle, mindennek utána járhatok, történetileg, régészetileg, stílus szempontjából, paleográfiai, ahogy akarjuk a Bibliát, mindenféleképpen ellenőrizni lehet. Tehát a Biblia eleve kiszolgáltatja magát az ellenőrizhetőség lehetőségének. Ezért isteni könyv. Ezért mondjuk azt, hogy más könyvet nem tudunk elfogadni isteni kinyilatkoztatásként, mert a többi könyv csak mondja magáról, hogy Isten beszéde. De a valóságban nem az, ha egy kicsit is utána járunk. Arra, hogy bennünket tanítson, fedjen, megjobbítson, az igazságban neveljen, hogy tökéletesek lehessünk, minden jó cselekedetre felkészítettek. Csak egyetlen egy könyv képes, de az is csak akkor, ha nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik, hogyha így olvassuk a Szentírást. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy a Biblia tényleg nyitott és megnyílt könyv legyen, és tudakozva olvassuk. Ne úgy, hogy most elolvasom ezt a hosszú könyvet, jaj, milyen fáraszt, egy hét alatt se tudom elolvasni. Tűzzünk ki célul kérdéseket, most mit foglalkoztatnak. Lehet beszerezni például konkordanciákat, hogy az őszintességnek, vagy hitnek, vagy szabadságnak, vagy szeretetnek, ugye külön fel van tüntetve, hogy hol-hol beszél erről a Szentírás. Szerezzünk be olyan irodalmat, ami hozzásegít a Bibliának a megértéséhez, de csak olyan irodalmat szerezzünk be, ami a Bibliát a Bibliával magyarázza. Ami nem erőltet bele külön magyarázatokat, ami szóhoz engedi jutni a Szentírást, hogy a Biblia önmaga megmagyarázhassa önmagát. Kívánom mindannyiunk számára, hogy bárcsak mi rólunk is el lehetne mondani, mint ezekről a Tesszalonika beliekről, hogy bevettétek az Isten beszédét, nem mint emberek beszédét, hanem Isten beszédét, mint hogy valójában az is, és ez bennetek már el is kezdte a munkát, és kezdi a gondolkodásotokat és az egész életeteket más irányba fordítani. Bárcsak mi is szereznénk ezekről tapasztalatot, és Istennel szerzett mély, alapos és tökéletes tapasztalatokat. Amen. Látom, hogy a sárga barackra már két másik adott téma, úgynevezett Biblia kérdés, vagy az Isten beszéde kérdés. Ehhez lehet föltenni kérdéseket, lehet hozzászólásokat.
1: Jó vasárnap, ugye mikor megyünk el, elhozzák akkor, amit...
0: Lehet, persze, most holnap estig lehet föliratkozni témához, kérdése, hozzászólása. Nem, üljél csak ott nyugodtan a helyeden, és... Ja.
2: Gerjed a hangfalról. Az előadás végén hangzott el a könyvre való felhívással kapcsolatban a nagy világvallások könyveiről, hogy ne tekintsük azokat Isten beszédeinek. Nem pontosan így fogalmaztál, de a sumája talán ez volt. És hát az a kérdés felül fel bennem, mert a magunk részéről, azt mondom, hogy a keresztények részéről természetesen, hogy Isten beszédeit a Biblia tartalmazza. De szabad-e más népek felé közeledni úgy, hogy alapjában megkérdőjelezzük az ő szent dolgaikat, tehát a szent irataikat. Hát tudjuk, hogy a Védák is, vagy adott esetben a Korán komoly szentírás annak a népnek a számára. Ez volna egy kérdésem. A másik esetleg ezzel még az előadás közben hangzott el, hogy igen, apostolok cselekedetei 17-11, hogy az igét terjesztették. Azt szeretném megkérdezni, hogy abban az időben mi volt pontosan az ige, ugye, mert a levelek akkor még nem, és egyéb dolgok nem képezhették a szentírás részét.
0: Igen. Köszönöm. Akkor először a második kérdésre válaszolnék. Ezt, ahogy az apostolok cselekedetei 17-11 szerint mi volt akkor az ige, ezt a kérdést föl lehetne tenni a 2 Timóteus 3-16-17-tel is, amikor Pál kimondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Ebben nyilván nem tartozott még bele egyik levél sem, a Jelenések könyve még csak 40 év múlva született meg, tehát amikor ezt a Biblia leírja, ebben maradéktanul az Ószövetség 39 könyve tartozott bele, és akkor már a meglevő 4 evangélium. De az az érdekes, hogy ha mondjuk, most mondok egy abszurd dolgot, ha nem lenne új szövetség, elveszett volna, vagy nem lenne, az Ószövetségben annyira messze menőleg minden benne van, hogy abból is lehetne látni, esetleg csak azt mondanánk, mint a Szeressen Komornyik, hogy kiről beszél a próféta, magáról vagy másról. Tehát annyira nyilvánvaló az Ószövetség is, hogy ezek az igék mind az Ószövetségre vonatkoznak. De az Ó és az Új Szövetség az annyira egybe tartozik, és a Biblia semmi különbséget nem tesz a két szövetség között. Tehát a Bibliában olyan szemléletmód nincsen, ami később a középkorban, vagy még a mi gyerekkorunkban is volt, hogy nekünk is a lelkészek azt mondták, hogy az Ószövetségek őt nem is ismerik. Ők csak az Új Szövetséget olvassák, mert az Ószövetség az a zsidóknak a régi dolgait tartalmazza. Ez egy teljesen torz felfogás, mert az Ószövetség ugyanúgy Isten beszéde, és ugyanúgy minden benne van a megváltási tervről. Például a 10 parancsolat csak az Ószövetségben van maradéktalanul benne. Ezt nem ismétli el újra az Új Szövetség. Táplálkozási, egészségügyi törvények csak az Ószövetségben vannak maradéktalanul. Azt csak megerősíti, de újra el nem ismétli az Új Szövetség. Az államjogi, polgári törvények csak az Ószövetségben vannak. Azt újra nem ismétli meg az Új Szövetség. Tehát erről ezt tudom mondani, hogy a Cselekedetek 17-11-ben, 2 Timotos 3-16-17-ben ott mind az Ószövetségről van szó. És annak is ugyanolyan nagy a megbízhatósága. Igen?
3: Csak annyi, hogy hát itt arról volt szó, hogy fülök
0: tévedek. Nem. Ez az érdekes, hogy de jó gondolatok ezek, hogy ha elolvassuk az apostolok cselekedeteit, hogy például Pál apostol miről beszélt. Most gondold meg, ha ő arról beszélt volna, hogy Jeruzsálemben Jézus mit tett, erre az emberek széttárták volna a kezüket, hogy is hisszük vagy nem hisszük. Ő nem erről beszéltek. Ők feltárták az ószövetségi jövendőléseket, és bemutatták, hogy ez beteljesedett, amit Mikeás mondott, Ézsaiás mondott, Jeremiás mondott. Tehát nem így hirdették az igét, és nem így terjedt el a kereszténység, hogy ők kiálltak és elmondták Jézus életét. Már Péternek a pünkösdi beszéde is Jóel prófétán alapult, apostolok cselekedetei második fejezetében. Ámost idézték, az ószövetséget idézték, hogy az ószövetség megjövendölte ezt. Az Ószövetségben több mint 250 jövendőlés van Jézusról. Ők csak neki csak rá kellett mutatni, hogy kérem, ez itt teljesedett be, és erre nem tudtak mit mondani. Nem tudták azt mondani, hogy ez nem teljesedett be. Nem tudták azt mondani, hogy ez nincs benne az Ószövetségben. Tehát ezért hallatlan nagy jelentősége van a proféciáknak, mert tulajdonképpen a proféciákkal alapozták meg az apostolok a kereszténységnek a terjesztését, hogy kétségbe vonhatatlaná tették a zsidók előtt, ugye előttük teljesen kikerülhetetlen volt, mert zsidó emberek ismerték az Ószövetséget. Hát a ti könyvetekben van ez, ők mondják, és ez itt beteljesedett. És hát a pogányoknak már egy kicsit másféleképpen, de ott is lényegileg ez volt a módszer, hogy 1500, meg 1000, meg 800 évvel ezelőtti proféciák most a mikorunkban teljesedtek, és eljött a megváltó, és a megváltás beteljesedett. És a második kérdés, és az első kérdésre azt tudnám válaszolni, hogy ugye a Biblia kimondja, hogy minden embert tiszteljetek. Mert mi tiszteljük az iszlám vallású embereket, tiszteljük a buddhistákat, a hinduistákat, de ez nem annyit jelent, hogy az ő szent könyvüket mi szent könyvnek tartsuk. Azt tudjuk, hogy ők szent könyvnek tartják, ez semmi kétség. De ezt a könyvet azért nevezem, és tehát 100 oldal nagyon könnyen el lehet olvasni, mert ez A-tól Z-ig ezt a problémát fölfejti. Ugye, tehát azt mindenki mondhatja, hogy ő Isten beszédét közvetíti. Na de elnézést kérek, lehet ellenőrizni? Néhány évvel ezelőtt egy norvég látnok is azt mondta, hogy ő Isten beszédét terjeszti. A Medjugorjeban is azt mondták, hogy mennyei hangokat hallottak. Fatimában is, meg Lourdesben is azt mondták, hogy ez így és így történt, ez az Istennek az üzenete. Fatimáról azt mondták, hogy még Isten megüzente a Szovjetunió összeroppanását, és stb. Tehát ezek komoly dolgok. Most én erre azt mondom, megvizsgálhatom? Megvizsgálhatom? Mert ha megengedik, hogy megvizsgáljam, akkor a norvégnál is, a Fatimánál, a Medjugorjén is ki lehet deríteni, hogy ez 5 perc alatt cáfolható. Mert ha a hinduizmus azt mondja, hogy ő képviseli az Isten beszédét, akkor azt mondom, hogy a hindu szent iratokat miért változtatták annyit, meg miért hagytak el, tettek hozzá, és egyáltalán mi a belső gondolati összhang, vagy a Koránnál. Most én egy embernek higgyek, hogy ő neki révületében látomása támadt, és ott Gábriel angyal csak Mohamednek nyilatkoztatta ki Isten akaratát, időszámításunk szerint a 7. században, se azelőtt, se azután nincs isteni nyilatkozat, csak Mohamednek a 7. században. És ezt hogy tudja Mohamed igazolni, aki se olvasni nem tudott, se írni nem tudott, és a Koránban, ha most megnézünk egy Koránt, hogy hány javítás van, hány zárójel, hány ide teszem, oda teszem, plusz hát, hogyha felolvashatnánk a Koránból egy fél lapot, akkor azt mondanám, hogy kinek a hagymázos őrületét olvasom. Tehát ezzel most én nem azt mondom, hogy én az algériai barátomat lenézem, vagy az iszlám hívőket lenézem. Én tisztelem őket, mint embereket, meg úgyis, mint iszlám hívőket. De amiben ők hisznek, azt nem vizsgálták meg, hogy miben hisznek. Vagy nem kellőképpen vizsgálták meg. Náluk szokás és tradíció az, hogy azt mondja, én muzulmán vagyok, tehát én nekem a Korán a szent könyvem. De ezt megvizsgálta? Ha valaki azt mondja, hogy ő keresztény, akkor ne azt mondja, hogy én ilyen vallású vagy olyan vallású vagyok, hanem mondja azt, hogy igen, én hiszek az Istenben, abban az Istenben, aki ezt és ezt nyilatkoztatta ki. Megvizsgálta? Valóban tudja, hogy a Biblia Istentől ihletett könyv, és összehasonlította az egyes részeket, történelemmel párhuzamba hozta. Tehát Jézus mindig igényelte azt, hogy olvassuk, megvizsgáljuk, szembesítsük a dolgokat. Olyat ne fogadjon el senki se, ami ellenőrizhetetlen. Ez egy komoly dolog, de sajnos a vallás területén minden, szinte már azt mondhatnám, mindenki csak azt fogadja el, ami ellenőrizhetetlen. Próbálnánk a konzervekben meg a kenyérben azt elfogadni, ami ellenőrizhetetlen, hogy nincs rátéve a címke, hogy hol gyártották, mennyi a szavatosság ideje. Ott ugye mindenki megnézi, hogy ne egy hetes kenyeret vegyen, vagy ne fél éve lejárt konzervet vegyen. De a szellemi termékeknél, hogy mindenkitől el kell, hogy fogadjam, hát az én időmben azt mondták, hogy a marxizmus az egyedül üdvözítő felfogás. Hát én vettem a fáradtságot, és kezdtem olvasgatni, és azt mondtam, hogy már pedig számomra nem ez, mert ez ilyen meg ilyen ellentmondások vannak benne. Hát mindennek a próbája az, hogy olvassuk el és ellenőrizzük. Ez nem igényel olyan nagy utánajárás, mint sokan gondolják, hogy most be kell ülnöm könyvtárakba, meg sajnálom, hogy nem hoztam el a Koránt, mert éppen múltkor a Koránból olvastam fel, mert egy hallgatóságnak azt akartam megmutatni, hogy ez a Korán, ez az emberi történelem egyik legnagyobb szörny szüleménye. Ebben se stílus nincsen, se ízlés, se forma, össze-vissza mond minden, és felolvastam egy fél oldalt belőle, hogy nehogy azt higgyék, hogy én akarok rosszat mondani a Koránról, de mondom, bárhol felnyitom, ha megtetszenek mondani a 120. oldalán is, és onnan olvassak fel egy fél, lehet látni, és mindenkinek ajánlom, hogy járjon utána. Nehogy azt gondoljuk, hogy a Korán meg a Biblia az egy súlycsoport. Hát az körülbelül olyan, mint a részeg embernek a delíriumos beszéde, meg egy akadémiai székfoglaló közötti különbség. Szóval, de olvassunk bele, de hát most azért vagyok nehéz helyzetben, mert most ugye mondok ilyen rosszakat a Koránról, aztán akkor rosszat mondanak valamiről, akkor mindenki mellé áll, hogy dehogy olyan rossz. Tehát mindenkinek azt mondom, Simon Robert lefordította, Korán 300 oldal, mellette 300 oldal a magyarázat. Tessék, olvass el mindenki, hogy ez most hogyan jut ez a Biblia szintjére. Tehát nem tudom, hogy érthető-e, hogy más dolog, hogy én embereket tisztelek és megbecsülök. Én tisztelem a marxistákat is például. Mind a mai napig tisztelem a marxistákat, azzal a hozzátétellel, hogy a marxizmust egy őrültségnek tartom. És ezt próbálom bizonyítani is. Tehát, hogyha valaki tőlem megkérdezi, hogy ja, uram, milyen erősen nyilatkozik, hogy ön marxizmust őrültségnek tartja, akkor kérem, ha valaki ezt tőlem megkérdezi, 5-6 pontban levezetem, hogy miért tartom nem emberhez méltó felfogásnak. De ha valaki megkérdezi, hogy az egzisztencializmus, vagy bármi más, írtam egy kis könyvet, Kis eszme történet, most kifogyott, ott az eszméket csoportosította, és megmutattam, hogy ezek az eszmék, ezek nem végig gondolt dolgok, ezek csak ugye a tömegeknek egy porhintés. És tehát én ezt tudom mondani, és de hát ezt sokkal tudományosabban a könyv nem így végzi el, ahogy én mondtam. Ezt tudom, tehát ajánlom neked, Feri, hogy olvasd el például ezt a Vankó Zsuzsa könyvet, módszeresen lépésről lépésre ismerteti a Korán állásfoglalását, meg a belső állásfoglalásokat ismertet, és azután vonja le a következtetés, hogy csak mondják, hogy az Isten beszéde, de hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy kérem szépen, ez nem lehet az Isten beszéde. De sajnos nem vizsgálják meg az emberek. Mert azt mondják, hogy kérem, minden vallásnak van szent irata, fogadjuk el, hogy nekik ő a szent irat. Én azt elfogadom, hogy ők azt mondják, hogy ez a szent iratunk, csak azt nem fogadom el, hogy egy Istentől 5 szent irat jönne, ami homlok egyenest egymással ellentétben áll. Ezt nem tudom elfogadni. Nem tudom, hogy érthető-e így el.
2: Igen. Én ehhez inkább egy kis kiegészítésként szeretném mondani, hogy egy ilyen hát ilyen missziológiai megközelítésből
4: a népeknek, az más hiten lévő népeknek a megközelítése, az véleményem szerint úgy a legkorrektebb, hogy bemutassuk nekik a kereszténység miben létét. Azaz, hogy a...
0: Csak ez majd teszek valamit hozzá, de akarod folytatni, igen.
4: Másik meg a hinduizmus lenne, hogy a hinduizmusnak nincsen lezárt könyve, meg ez magából a vallás felfogásából fakad véleményem szerint, hogy ott ugye istenek is jönnek, mennek, egyik ennek az istene, aztán utána egy pár száz évvel később már a más valaminek az istene, tehát...
0: Igen. Igen, tehát mondjuk a Biblia szerint az emberiség vallása egységes volt, tehát az özönvízig különböző vallások nem alakultak, illetve csak két vallás alakult ki, a kainiták, meg a sétiták vallása. Az egyik Istenhez ragaszkodó közösség volt, a másik pedig elfogadta Isten létét, de a törvényeiről nem akart hallani. Az özönvíz után alakult ki ez a sok vallás, és egy rövid bibliai igét hadd olvassak fel a 96. Zsoltárból, ami a következőt mondja a sok vallás sok témakörére nézve. Tehát 96. Zsoltár 5. verse ezt mondja, mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Tehát a Biblia itt kimondja, hogy az a nemzetek, különböző nemzetek, ugye az özönvízig nem voltak nemzetek, csak utána, minden nemzet kitalált magának isteneket. Mint ma is, ugye mondják, hogy a magyarok istene, ugye, meg a lengyelek istene, meg az oroszok istene, meg a kínaiak istene, még ma is számon tartják ezt, mert ugye mi is beszélünk a magyarok istenéről, ugye? Nem? Irodalmi művekben is esküszünk a magyarok istenére. Furcsa dolog azért, hogyha minden nemzetnek külön istene lenne, akkor hol van az igaz Isten? És ezt mondja, hogy a nemzetek minden istene bálvány. Tehát ezek emberi kitalálás, emberi kivetítésnek a származékai. És miért folytatja így, hogy az Úr pedig egeket alkotott? Mert csak az az Isten az Isten, aki képes a semmiből teremteni, aki képes előre megmondani a jövőt, amire senki nem képes. Tehát ez csak a Biblia. A Biblia mondja következetesen a semmiből való teremtés, a hat napon át való teremtés. A Biblia tartalmaz olyan proféciákat, amelyeknek a beteljesedését végig tudom követni. A Koránban nincsenek beteljesedett proféciák, a hinduizmusban sincsenek, a buddhizmusban sincsenek. Ha én azt mondom, hogy kérem, hát hogyha a Korán a szent könyv, akkor mit jövendölt meg a Korán a történelemben? Semmit nem tudnak már mondani. A Biblia tele van jövendőlésekkel, a régi, a mai, a jövendő történelemre nézve, idői kijelentésekkel ezeket tudom ellenőrizni. Tehát ezért mondja ez a rövid Biblia vers, hogy a nemzetek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Természetesen igaza van Dénesnek, hát nem ezzel fogok beállítani mondjuk Tokióba vagy Pekingbe. Nekem is vannak vietnámi, meg japán, meg algériai ismerőseim. Soha nem mutattam ezt nekik, hanem próbáltam nyilván a bibliai összefüggésekről beszélni. De azért ne felejtsük el azt, hogy például a kereszténység, amikor terjedt, akkor például Pál apostolt istenként akarták imádni. És hát akkor ugye nyilván Pálnak meg kellett mondani, hogy ő nem Isten, ő nem a Merkúriusz, ugye olyan tiszteletet akartak adni neki, ugye, meg a Barnabásnak, és azért rávilágítottak arra, és az ige hirdetéseikbe is világossá tették azt, hogy, és így mondta Pál a Korintus belieknek is, hogy aki a bálványoknak áldozik, az ördögnek áldozik. Tehát még arra is rámutattak, hogy az egész Isten kérdés, ez sok Isten, ez valakinek az agyában megszületett ezredévekkel ezelőtt, és ez Sátán. Mert Sátán így akarja az embereket jól össze-vissza keszekuszálni, hogy sugalja az Isten arcokat, hogy ez az Isten, ebbe is így, abba is így, és így alakult ki ez a sok Isten hit, ez a politeista vallásosság, és így terjedt ez el, de a Biblia erre nagyon világos, hogy amit most idéztem, az 1 Korintus 10-20, hogy aki a bálványoknak áldozik, az ördögöknek áldozik. Tehát ez viszont kétségbe vonhatatlan dolog. És ez sajnos ez a tény. A feladatuk tetőpontján, de a Biblia mindig ott áll. És szóval én nem a kereszténységbe hiszek, nem is a keresztény emberek tapasztalataiban hiszek, hogy hányan tudnak Istennel szerzett tapasztalatokat. Nem ezen alapszik a hitem, hanem azon, hogy amit az Isten kimond, az itt van előttem az igazság, azt ellenőrizhetem, elolvashatom, összehasonlíthatom. Így mondta Salamon, hogy ahhoz nem lehet hozzátenni, se elvenni. Az tökéletes. Azt a 19. Zsoltár mondja, hogy az Úrnak beszéde tökéletes, megvilágosítja a szemeket, bölcsé teszi az együgyűt, az Úrnak rendelései tiszták, és mindenestől fogva tökéletesek, és az Isten beszéde az olyan, hogy az önmagában hordozza a megfelebbezhetetlen bizonyítékát, és ezen alapuljon a hitünk, mert nekünk kősziklára kell, hogy a hitünk alapozódjék. Tessék, István jelentkezik.
5: Kánonban nincsenek benne. Tehát tudunk Énok könyvéről is még nagyon sok szentíratot mondanak szentnek, ugye nagyon sok ember. Hogyan tudjunk ezek között szelektálni? Mit fogadhatunk el, mit nem? Minek alapján vizsgáljuk meg ezeket?
0: Igen. Hát a Biblián kívül két nagy csoportot különböztethetünk meg, ugye az úgynevezett apokrif iratokat és pseudo-epigráf iratokat. Nem is annyira a zsidók jöttek ezzel elő. Mert a zsidóknak is van vallásos irodalmuk, de mind a mai napig a zsidó egyház az Ószövetséghez egy mondatot nem mer hozzátenni. Tehát azért ebbe vehetjük példaként őket, mert a zsidók azt a 39 Ószövetség iratot, ami itt van a Bibliában, ahhoz se elvenni, se hozzátenni nem mernek. Az más dolog, hogy mondják, hogy van ilyen iratom, olyan irat, de soha a Bibliában ők nem merték besorozni, mert stílusban is, meg tartalomban látták a különbséget. Itt a nagy probléma, hogy a kereszténység mi mindent bele akar tuszkolni, de csak a 16. században a trienti zsinaton. Ugye amikor Luther fellépett, és Luther azt mondta, hogy nem az egyháznak van alárendelve a Biblia, hanem a Bibliának az egyház, akkor ezt ugye 1517-től Luther nagyon erőteljesen hangsúlyozta, hogy a kereszténységnek nem a papjai fogják megmondani, hogy mibe kell hinni, azt a Biblia mondja meg, hogy mibe kell hinni. Tehát a Bibliának van alárendelve az egyház, és nem az egyháznak a Biblia. Erre a római egyház azt mondta 1546-ban, tehát 30 évvel a reformáció után, hogy nem így van, mert a Biblia is alá van rendelve az egyháznak. És ezért beletettek ők, és a katolikus Biblia most azért vaskosabb, mert beletették Makkabeusok két könyvét, beletették Tóbiás, Judit könyvét, tehát 14 könyvet beletettek és könyvrészletet, de ezt mind a mai napig egy egyház se fogadja el. Tehát nem fogadja el a zsidó egyház, nem fogadja el az ortodox, nem fogadja el egyetlen egy protestáns. Itt a katolikus egyház elszigetelődött, hogy ez a katolikus egyháznak a tulajdonképpen a nagyon jellegzetes tanítása, hogy nem a Bibliának van alárendelve az egyház, hanem az egyháznak van alárendelve a Biblia. Tehát ezek a könyvek, hogy ezekre mi mit mondjunk? Én erre azt mondom csak, hogy mindenki olvasson bele, egy lapot olvasson el Tóbiás könyvéből, meg Judit könyvéből, meg a Makkabeusi könyvekből, és rögtön látni fogja, hogy milyen óriási különbség van stílusban, tartalomban a Bibliához képest. Tehát ezeket a Bibliába beletenni körülbelül annyi lenne, mint a Petőfi Sándor összes költeményeibe beleerőszakolni az Ábrányi Emil költeményeit. Szóval így tudom hasonlatként ezt megmondani. Tehát ezekkel sok dolgunk nincsen. És egyébként a katolikus egyház sem mondja ezekre a könyvekre, amit pedig ő tett bele 1546-ban, hát ugye 1500 évvel ezeknek a könyveknek a keletkezése után, még a katolikus egyház is azt mondja, hogy ezek csak deuterokanonikus, vagyis másodkanonikus könyvek, ellentétben a Bibliánkban szereplő protokanonikus, vagy első kanonikus könyvekkel. Ugye ezeket a könyveket Jézus soha nem idézte. Jézus soha nem idézett Tóbiásból, meg Juditból, meg Makkabeusoktól. Sem az apostolok nem idéztek. Tehát ez csak egy ilyen politikai lépés volt, hogy a protestánsoknak nincs igazuk, és ezt mi úgy akarjuk kifejezni, hogy mi akkor is beleteszünk a Bibliába azt, amit akarunk, amikor ők azt mondják, hogy a Bibliának van alárendelve az egyház, mi azt mondjuk, hogy az egyháznak van alárendelve a Biblia.
6: Igen, azt szeretném megkérdezni, hogy az Ószövetség teljesen más stílusban íródott át. Sokszor az embert végül is a hideg rázza, hogy annyira kérik az Istent, hogy büntesse meg azt, büntesse meg ezt.
0: Igen, na akkor most egy ellenpróbát teszünk. Idézek verset, tessék megmondani, vagy mondjad meg, hogy honnan idézem. Ó, vagy új szövetség. Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják. Ószövetségből idéztem, vagy új szövetségből?
6: De gondolom, hogy az új szövetségből ezek szerint, de...
0: Jelenések 11-18. Ennél erősebbet az Ószövetség sem mondhat, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják. Na most, a félreértésnek az oka szerintem az, hogy gondosan nem olvastuk el az Ószövetséget. Ezt látatlanban magamra nézve is mondhatom ezt, mert én is amíg arra időt nem fektettem, hogy gondosan elolvassam. Addig én is ilyeneket mondtam, hogy az Ószövetség tele van vérrel, kegyetlenséggel, gyilkossággal, az Új Szövetség bezzeg a szeretet, a megértés, stb. De amikor elkezdtem elolvasni, akkor azt láttam, hogy az Ószövetségben vannak Isten ítéletek, hogy Isten elrendeli például az özönvíz előtti világ elpusztítását. De ezt ő hajtja végre. Elrendeli Sodoma Gomora elpusztítását, szintén ő hajtja végre. Elrendeli Jerikó elpusztítását, azt már a zsidókkal hajtatja végre. Aztán az Új Szövetségben Péter apostol azt mondja Ananiásnak és Zafirának, hogy itt rogytok össze a küszöbön. Isten Péterrel hajtatta végre. Aztán a Jelenések könyvében pedig itt van, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják. Ha megnézzük ezeket az eseményeket, tehát ezek is az Ószövetségben is vannak, meg az Új Szövetségben is vannak, ezek nem gyilkosságok, nem népirtások, ez helyes fogalommal ezek Isten ítéletek. Az Isten ítélet annyi, hogy Isten a történelemben a fél vagy két kezemen megszámolható mennyiségben, majdnem az összeset elmondtam, ez nem több. 6000 év alatt ennyi. Isten elrendelte azt, hogy a megkeményedett bűn, a megkeményedett bűnösök, azoktól visszavonják az életet, ami nem kegyetlenség volt, hiszen a zsidóknak is, amikor végre kellett hajtani, nem lehetett öldökölni és kaszabolni. Éppen, hogy nem volt gyilkosság. Ezt rögtön helyesbíteném. Gyilkosságot az Isten soha nem rendelt el. Ítélet végrehajtást rendelt el. Mi sem tartjuk gyilkosnak a bírót meg a hóhért. Ítélet végrehajtónak tartjuk, ugye? Gyilkos az, aki az utca sarkon leüti a másik embert és megöli. De ha valaki, a bíró kihozza azt, hogy ez ilyen, és kihozza a halálos ítéletet egy apa anyagyilkosra, és a hóhér végrehajtja, akkor nem azt mondjuk, hogy ők gyilkosok. Isten azokon hajtotta végre az ítéletet, akiken már nem lehetett segíteni, mert megkeményedtek, megsokasultak a bűneik, és már se jó szóra, se feddésre, se figyelmeztetésre megváltozni nem tudtak. Ha olvasni kezdjük a Bibliát, erre nézve a Mózes első könyve 15. fejezet 16. verse, tehát egy pár lapot kell lapozzunk a Bibliába, rögtön választ ad, mert Ábrahámnak ugye Isten megígérte Kánaán, de hát Kánaánban majdnem 30 nép lakott. És ugye Ábrám megkérdezte Isten, hogy Isten, mikor lesz az én népemé ez a föld? Egyrészt még nincs is népem, másrészt meg itt van ez a 30 néptörzs. És akkor Isten ott azt mondta az ige szerint, hogy csak a negyedik nemzedék fog közületek ide térni, mert nem telt be még az emóreusok gonoszsága. Tehát Isten ezt előre elmondta, hogy itt nem úgy fogom nektek adni, hogy kiírtom a népeket, meg meggyilkolom, nem. Adok nekik is időt. 4 nemzedéknyi idő, akkor több mint 400 év volt, 400 évig várt az Isten, hogy a kánaánita népek megváltozzanak, és amikor betelt a gonoszság, és ez, hogy betelt a gonoszság, ez szakkifejezés a Bibliában, ez annyit jelent, hogy már az Isten sem tud segíteni rajta. Betelt a gonoszság, ez annyit jelent, hogy valaki megkeményedik, a szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz, mondja Mózes első könyve 6. fejezete. És akkor az Isten azt mondta, letelt a 400 év, nem változtak meg, most akkor a zsidók vonuljanak Jerikó alá, kerüljék meg a várost, 6-szor 7. napon fújják meg a trombitákat, én az Isten lerogyasztom a város kőfalait, és ott néma menetben, mint a hóhér, amikor végrehajtja az ítéletet, ott hajtsátok végre ezeken a népeken az ítéletet. A régészet, mint tudjuk, a 19.-20. században kifejlődő tudományág, Jerikót is feltárták. Kánaanita városokat is feltárták. Körülbelül olyan erkölcsi züllöttség volt, mint ma Hollywoodban. Vagy még azzal is keveset mondok. Promiszkuitás volt, vérfertőzés, állatokkal való közösülés, bestializmus, olyan megromlott erkölcs, ami most kezd a világon, hogy úgy mondjam, leszbikusság, homoszexualitás, már a fajfenntartás kétségessé válik. Nos, egy ilyen esetben Isten az élet nevében avatkozott közben. Hogy lenne ez gyilkosság? Hát erre csak azt tudom mindig mondani, hogy a veszett rókát se azért lőjük le, mert mi gyilkolni akarunk, hanem azért, hogy másokat ne marjon meg, és magának ne legyen olyan kín az élet. Tehát, hogyha mindezt végig gondoljuk, akkor az ószövetségi Isten ítéleteket, azokra nem mondhatjuk azt, hogy gyilkosság, meg vérfürdő, vagy nem tudom én micsoda. Tehát ennek megvan a megokolása a Bibliában. Arról nem is beszélek, hogy amikor a zsidók ugyanolyan erkölcsi szintre süllyedtek, mint a pogány népek, és Isten előre figyelmeztette őket erre, azt mondta nekik, ha ti olyanok lesztek, mint ezek az emberek, akkor majd jönnek az asszírok, meg a babiloniak, és rajtatok ugyanezt fogják végrehajtani, és ez beteljesült a két fogságuk idején. Tehát Isten nem személyválogató, sem az Ószövetségben, se az Újszövetségben. De ha mondjuk elolvasod a Jézusnak a gírákról szóló példát,
7: Advent Net Rádió Magyarországról.

Hát kedves gyerekek, tudjátok, hogy amikor itt vagyok, akkor általában mindig miről szoktam beszélni? Egy állatról szoktam beszélni. Miért szoktam egy állatról beszélni? Azért, mert szeretem az állatokat, vagy van valami más oka is? Na, nem emlékel? Mert szeretem az állatokat, és azért is, hogy felhívjam arra a figyelmeteket, mindig emlékeztessek benneteket arra, hogy az iskolában mit tanítanak. Az evolúciót, így van. Közben pedig mi az igazság? A teremtés, így van. És az állatokból mindig meglátjuk azt, hogy ez nem lehetett evolúció. Az állatokból mindig látjuk, hogy Isten gondolta el, ő teremtette. Hát ma is egy állatról fogok majd nektek mesélni. Ez az állat a Bibliában is benne van, de előtte még mielőtt felolvasnám, megkérdezem, hogy akartok-e ti bölcsek lenni, okosak lenni? Ki az, aki akar okos lenni közületek? Mindenki okos akar lenni? Nagyszerű. Már most is okosak vagytok, nem? Hát azt mondja a Biblia, hogy ha valaki okos akar lenni, akkor menjen el, kérdezze meg az állatokat, és legyen okos. Menjen el, kérdezze meg a fákat, és legyen okos. Na de hát ezt én nem értem, hogyan lehet megkérdezni a fákat, meg az állatokat, azok nem tudnak válaszolni. Mit ért a Biblia az alatt, hogy menj el, és ha bölcs akarsz lenni, hogyha okos akarsz lenni, akkor kérdezd meg az állatokat, kérdezd meg a fákat, a növényeket. Vajon mit érthet ez alatt a Biblia? Mit gondoltok? Ez nehéz kérdés. Igen? Nagyon jól mondtál, igen. Nézzük meg, hogy milyen csodálatos. Értsük meg, hogy hogyan működik, hogy hogyan élnek az állatok, és akkor okosak leszünk. Ezt mondja itt példabeszédek könyve, majd otthon olvassátok el. Könnyű megjegyezni. Példabeszédek könyve 6-6. Ilyen könnyű. 6-6. Nem 66, 6-6. 6. fejezet, 6. vers. 6-6. Így hangzik. Eredj a hangyához, te lusta. Eredj a hangyához. Menj a hangyához, te lusta. Nézd meg az ő utait, és ezért olvastam, és legyél bölcs. Na most elmegyünk a hangyához, és megnézzük az ő utait. Jó, hoztam magammal a hangyaképeket, ahogy szoktam. Elmegyünk a hangyához, és leszünk bölcsök, nem, bölcsek. Nézzétek meg, hogy ezek különleges hangyák. Milyen hangyák ezek, mit gondoltak? A levélvágó hangyák. Ezek a levélvágó hangyák. Látjátok? Ott szépen kivágja a levelet, és elszállítja. A levélvágó hangyához, hogyha megyünk, akkor több dolgot is megtanulhatunk. Először is, hogy nagyon szorgalmasak. Kora reggeltől késő estig dolgoznak. Gyűjtik a leveleket. Látod, milyen szépen? És fölmásznak rá. Nézzünk egy másik képet is, hogyha megtudom, hogy hogyan kell. Itt van róla egy másik kép, még érdekesebb lesz. Látjátok? Ezek a levélvágó hangyák nagyon különleges állatok. Nem csak, hogy kivágja a levélből a levéldarabot, hanem miközben szállítja, az egyik csapattársa, vagy a hangyabolyból egy barátja, ott van a levélen, ő nem csak utazik, hogy ezzel nehezebb lehessen szállítani, nem eszik, hanem ő azért van ott, mert a hangyáknak van egy ellensége. A hangya evő darázs. És hogyha a hangya evő darázs látja, hogy valamelyik szállító munkás szállítja a levelet, akkor nem tud védekezni. Mert ugye fognia kell a levelet, és a lábaival pedig megy. És akkor oda megy ez a darázs, és felfalná. Csak hogy ez a másik hangya, ez nem tud levelet szállítani, neki az a dolga, hogy a levélen utazva, amikor a darázs jön, akkor a hátsó lábaira áll, és a csápjaival elzavarja a darazsat. Nem tudja megenni a barátját. De nem csak ez történik, képzeljétek el. Van, aki szállító munkás, van, aki védekező katona, aztán van a következő, mindjárt megmutatom azt is. Nézzetek csak. Olyan is van közöttük, akik takarítják az utakat, amiközben szállítják a leveleket, hogy nehogy elbotoljon, vagy nehogy felesleges akadály legyen, ezért egy harmadik típusú hangya az utakat tisztítja. Ki tudja, mi történik a levelekkel, mikor beviszik a hangyabolyba? Hát igen, meg szeretnék én, csak hogyha megennék, akkor megbetegednének. Mert ezek a levelek kint, meg kéne mosni, így van, úgyhogy bizonyám, erre is gondolta a Jóisten. Benne a hangyabolyban vannak olyan hangyák, akik nem tudnak szállítani, nem tudják védeni a hangyabolyt, nem tudnak utakat tisztogatni, hanem egy a feladatuk, hogy a nyálukkal benyálazzák a leveleket,
és össze is rágják, és ez a nyál fertőtlenít minden egyes levéldarabot. Csak akkor lehet bevinni a raktárban. Ha bevinnének egy fertőzött levelet, az egész boly kipusztulna. Ezért fertőtlenítenek a hangyák. Beviszik a raktárba, és ott a nyál miatt elkezdenek gombák növekedni ezeken a leveleken. És ők a gombát eszik meg. És van egy ötödik fajta hangya, amikor a levél már elpusztul a gombák miatt, akkor, és megették a gombákat, akkor a takarító hangya kitisztítja a hangyabolyt. És újra üresek a raktárok, megint lehet behozni levelet. Érdekesek ezek a levélvágó hangyák? Szerintetek lehetséges-e az, hogy ez véletlenül alakul ki? Teljesen véletlen. Egyszer csak egy hangya gondol magába egyet, és azt mondja, mától leveleket fogok kivágni. Ilyen hangya nincsen, nem? A másik hangya gondol egyet, mától fel fogok mászni a levélre, és ott fog utazni, és hogy jön egy darázs, akkor a darázssal megküzdök. Van ilyen hangya, amelyik ezt gondolja magában? Megbeszélik egymással? Nincs. Másik hangya azt mondja, látom ez a két hangya, milyen szorgalmas, én meg majd tisztítom az utakat. Nem így működik. Ez hogy működik? Mit gondoltok? Hogyan volt ez? Minden. És kitől van ez a képesség? Így van. Hát, jegyezzük meg, eredj a hangyához terest, mondja a példabeszédek 6. fejezete, 6. verse. Nézd meg az ő utait, megnéztük, és legyél bölcs. Most már bölcsek vagytok, menjetek helyetekre. Kedves gyülekezet, a jövő héten, hogyha jól tudom, úrvacsorai istentisztelet lesz nálatok. Úgyhogy ennek az eheti prédikációnak az egyik célja, hogy erre az úrvacsorai istentiszteletre felkészüljetek, felkészítsen bennünket. Arra ugye nem is kell válaszolni talán, hogy miért van szükség arra, hogy az úrvacsora istentiszteletre a gyülekezet felkészüljön. Mindenki tudja, tudhatja a választ, hogyha megnézzük az apostolokat, a 12 apostol, hogy hogyan vettek részt az úrvacsorán, akkor mindannyian tudjuk, hogy nagyon hasonlóak hozzánk, mi meg nagyon hasonlóak vagyunk hozzájuk. Én csak egyet szeretnék olvasni Lukács evangélium a 22. fejezet 24. verséből. Azért választottam Lukács 22-24-et, mert itt lehet a legjobban tetten érni azt, hogy milyen állapotban voltak ezek a tanítványok. Lukács 22-24. Az én Bibliámban a 103. oldal. És mielőtt felolvasnám, egy picivel, hogyha a szemeteket feljebb emelitek, akkor a 19. vers így hangzik, és miután a kenyeret vette, hálákat adott, megszegte, és adta nékik ezt mondván, ez az én testem, amely ti éretetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is, miután vacsorált, ezt mondta, ez a pohár az, annak az új szövetségnek az én véremben, amely ti éretetek kiontatik. És utána a 24. vers, támadt pedig közöttük versengés is, hogy ki tekinthető közülük nagyobbak. Ez megdöbbentő. A másik két evangélista Bartimeus előtti gyógyításkor mondja ezt. A másik azt mondja, amikor a két vakkal találkozott, akkor történt ez a versengés. Lukács doktor az egyetlen, aki megemlíti, hogy ez a versengés szelleme az úrvacsora körül is ott volt közöttük. Hát persze, hogy ott volt, hiszen Jézus, amikor látta, hogy nem akarnak lábat mosni, mondjuk úgy értem, hogy meg nem akarta senki sem a szolgasságnak a szerepkörét felvállalni, akkor is János evangéliumában olvassuk, tudta Jézus, hogy honnan jön és hová megy, tudta, hogy ő a teremtő Isten, tudta, hogy ő a mindenható, tudta, hogy az atyától jött és az atyához megy. És akkor levette a felső ruháját, körülkötötte magát egy kendővel, és kezdte a versengő tanítványa lábait mosni. Kedves gyülekezet, ha belegondoltok az elmúlt hónapok, évek eseményeibe a keresztény advent közösség berkein belül, akkor talán nem vitatkozhatunk abban, hogy nagyon-nagyon betöltöttük ezt a fajta emberi gyengeséget, az egymással való versengés, az egymással való vitatkozás, kinek van igaza, ki a nagyobb, ki kihez tartozik. És így készülni az úrvacsorára nagyon nehéz lehet. Amikor az ember azt gondolja, hogy nincsen benne szeretet, nem méltó arra, hogy Jézus tanítványának, az atya gyermekének neveztessen, akkor hogyan jöhetne az úrvacsorához? De pontosan ezért lettek ezek megiratva, a mi tanúságunkra. Senki se gondolja azt, hogy nem jöhet az úrvacsorára, mert még versengés van a szívében. Senki se gondolja azt, hogy nem jöhet az úrvacsorára, mert még nem elég alázatos, nem olyan, mint Jézus.
Senki se gondolja azt, hogy mivel bűnei vannak, ezek a bűnök elválasztják őt attól, hogy az úrvacsorában részesüljen. Krisztus maga megmutatta az első úrvacsorán, az úrvacsora rendeltetése az, hogy a bűnös szíveket maga az Isten a kezébe vegye és tisztára mossa. Az úrvacsora rendeltetése az, hogy újra találkozzunk Istennel, és Isten valami olyasmit tegyen a szívünkkel, ami csak tőle származhat, amit csak ő tud megtenni. Az a baj velünk, kedves testvérek, hogy mi saját magunk szeretnénk a szíveinket megtisztítani. Azt akarnánk, hogy úgy éljünk, olyanok legyünk, hogy végre tiszta szívű állapotba kerüljünk, és ezután méltók legyünk arra, hogy az úrvacsorában részesülhessünk. Ez az úrvacsorának a megcsúfolása. Ez a Krisztus áldozatának a megtagadása. Krisztusnak azért kellett áldozatképpen szenvednie, azért kellett meghalnia, hogy a vére által megmoshassa a mi szívünket. Amikor az úrvacsorára készülünk, akkor úgy kell készülnünk, hogy át kell tekintenünk az életünket, meg kell látnunk, hogy milyen bűneink vannak, könyörögnünk kell Istenhez, hogy bűnbánatot keltsen bennünk, hogy szembeforduljunk ezekkel a bűnökkel, és Jézushoz menjünk, hogy ő mossa le ezeket rólunk, mert egyedül ő tudja ezt. Milyen érdekes ez, hogy az ember keresztény életén végig vonul az, hogy amilyen állapotban vagyok, és amennyi idő már eltelt a Krisztus megismerése óta, és mióta megkeresztelkedtem, még mindig csak itt tartok, hát hogyan fogok én majd az örök életbe vonulni? Hogyan lesz nekem a tiszta szívem? Hogyan leszek majd ott részesei? Ezt úgy tettem föl magamnak ezt a kérdést, hogy ilyen állapotban lévő embereket, ilyen állapotban lévő tanítványokat hogyan tud Isten motiválni? Nem tudok jobb szót. Hogyan tud Isten megindítani embereket, hogy mégis oda áldozzák az életüket újra és újra? Mi az Istennek a módszere arra, hogy a szívet megújítsa, hogy a szívet megtisztítsa? Amellett, hogy egyrészt bemutatja, hogy ő mindenkinek a szolgája, az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy mindenkinek szolgáljon, és ha ti nagyok akartok lenni, akkor legyetek egymás szolgái. Megmutatja ezt nekünk, hogy a tökéletességhez vezető út az, hogy minden embernek szolgája vagyok. Hogy minden embert nagyobbnak tekintek magamnál. Mindegy, hogy milyen intellektuális képességeim vannak, mindegy, hogy milyen anyagi javaim vannak, mindegy, hogy milyen fizikummal rendelkezem, mennyire vagyok művelt, mennyire ismerem a Bibliát, vagy tudok gyógyítani, teljesen mindegy. Ez mind nem ment meg engem, csak az menthet meg engem, hogyha ezt mind a többi ember szolgálatába állítom. De nekem az a kérdésem, amikor ezt tudom, mert ti is tudjátok ezt, hogy az a kereszténység, a többi embert szolgálni kell, de én nem mindig érzem azt, hogy akarok szolgálni. Hogyan tud Isten olyan szívet teremteni az emberben, hogy szolgálni akarjon? Hogy oda akarja áldozni az életét és mindenét, ami van, Istenért és a többi emberért? Hogyan tud Isten motiválni? Hogyan tud Isten szíveket átalakítani? És Ellen White életében ő is ugyanezekkel a kérdésekkel küzdött. Emlékeztek, az Tapasztalatok és Látomások című könyvében leírja azt, hogy ő szerette volna érezni Krisztus megbocsátó kegyelmét, szerette volna oda áldozni teljesen az életét a Krisztusért, de úgy érezte, hogy Krisztus nem fogadhatja őt el. Ugyan az az állapot, mint ami sokunknak az állapota. Melyikünk az, aki nem érzi, hogy Krisztus nem fogadhat el ebben az állapotomban? Ellen White ugyanezt érezte 10 évesen, 16-17 évesen. Hogyan tud Isten egy kétkedő, depressziótól szenvedő, felhők alatt lévő emberi szívet magához vonzani és megváltoztatni, és a gyermekévé tanítványává tenni? A tékozló fiúban azt mondja, visszaemlékezett az atyára, hogy ott mindenki bővölködik, ő pedig így szűkölködik, ő a felhő alatt van és szomorú, miközben az atyának a gyermekei bővölködnek, én is egy akarok lenni közülük, én is az atya gyermek akarok lenni, de hogyan tudja Isten ezt elérni? És Ellen White-nál, és az egész advent mozgalomnál, és az egész utolsó hetedik gyülekezetnek a motivációs, hogy mondjam, a kezdeti lépése, az első látomás mi volt, meg fogjuk mindjárt nézni. Amikor Isten hosszú évszázadok után először újra adta a választott nép jelét, a prófétaság lelkét, adott egy látomást Ellen White-nak. És ez a látomás, az első látomás, mindjárt megnézzük, hogy olyan motivációs erővel bír, hogy az ember nem tud neki ellenállni.
Isten nem azt mondta el önvágynak, hogy mit vár tőle. Nem azt mondta el, hogy hogyan kell jó kereszténynek lenni, hanem megmutatta Ellenvágynak azt, amint Jézus vezetésével az Isten gyermekei mennek a mennyei Jeruzsálem felé. Ez egy csodálatos erővel bír. Amikor még először 20 évvel ezelőtt olvastam, nem ismertem a Bibliát, de akkor is már magával ragadott. Most, hogy már többet tudok a Bibliából, látom azt, hogy minden mondata bibliai kijelentésen alapszik. Be lehet ott idézni mellette, hogy ez melyik vers. De a látomásban mégis Isten ugye megmutatta neki ezt, hogy milyen az, amikor látja az angyalokat. Milyen az, amikor látja a mennyei Jeruzsálemet. Milyen az, amikor a mennyei virágok illatát érzi. Annak az illatát szagolhatja. Milyen az, amikor letépi a virágot, és azt mondja, ez soha sem herved el. De nem csak mondja, hanem valaki ezt átéli. Isten azt mondta, egy népet akarok magamnak eljegyezni, minden egyesünket, egy népet akar elhívni, és ezt csak egyféleképpen tudja megtenni, ha megmutatja, hogy mi ez a szeretet, amit nekünk ajándékoz. Ez a szeretet tudja egyedül a szívünket megváltoztatni. Hát nem mondom, hogy olvassuk együtt, mert csak az én kezemben van, de majd otthon el tudjátok olvasni. Remélem, most sikerül, úgy elolvastam, hogy nem fakadok sírva valószínűleg most, mert többször olvastam, már edzettem magamat. De hát ez fantasztikus. Ez fantasztikus. Isten úgy motivál, hogy megmutatja, hova akarja elvezetni az embereket. Mit akar nekik ajándékozni. Mi az, ami Krisztus vérével, mi az, ami milyen ajándékot ad nekünk, milyen fantasztikus jövőképet tár elénk. Ugye, akik menedzsmentben dolgoznak, vagy menedzsmentet tanulnak, azok is mondják, egy cég vezetője akkor nagyon jó, hogyha olyan víziót fest a cég elé, ami a dolgozókat lelkesíti, hogy ide akarunk eljutni. Hát a legnagyobb vezető, aki valaha volt, az Jézus Krisztus. Ő ugyanez, és milyen érdekes angol azt mondják, hogy vision. A látomás az vision, vízió. Isten egy víziót adott Ellen White-on keresztül a népének azért, hogy odaszánja a szívét, és azt mondja, igen, ezt akarom elérni, ide akarok eljutni. Olvasom akkor az én könyvemben, az a címe, az első látomásom 31. oldalon van, annak a közepétől. Mind a 144 000 el volt pecsételve, a bensőség és bensőséges egységben tömörültek, homlokukra ez volt írva Isten és az új Jeruzsálem, és egy dicső csillag, amely Jézus nevét tartalmazta. A gonoszok bosszankodtak boldogságunkon, és szentségünk felett haragjunkban rá akartak támadni, hogy kezüket ránk tegyék, és börtönbe vessenek bennünket, de ha a kezüket kinyújtottuk az Úr nevében, menthetetlenül a földre hullottak. És azt is teszi kicsinyekkel és nagyokkal, hogy a kezükre és homlokukra jelet tegyenek, és aki nincs a jel, az ne adhasson és ne vehessen, és később megölessenek. Emlékeztek? Hogy meg is öljenek. Itt van a Biblia jelenések könyve, nem emberi kitalálás. Tekintetünk ezután nem sokára kelet felé irányult, ahol egy kis, sötét felhő tűnt fel, alig volt féltenyéni nagyságú. Mindnyájan tudtuk, hogy ez az ember fiának jele. Keressük meg Máté 24:30-at. Azt olvassuk Máté 24:30-ban az én Bibliámban, a 34. oldalon van, és akkor feltetszik, feltűnik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Olvassuk el Jelenések könyve első fejezet 7. versét. Így szól az én Bibliámban a 287. oldal. Íme eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Mély csendben néztük mindnyájan a felhőt, amely mind közelebb jött hozzánk, és mind világosabban, fényesebben és dicsőségesebben ragyogott, amíg végül egy nagy fehér felhővé vált. A felhőfeles szivárvány volt, amelyet 10 000-nyi angyal vett körül, akik kedvesen énekeltek. Máté 25:31. Így hangzik az én Bibliámban a 35. oldal. Mikor pedig eljön az ember fia az ő dicsőségében, és ővele mind a szent angyalok,
akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székében. Kedves testvérek, milyen az, amikor a Biblia versei, a Biblia lapjai Isten által festett vízióban, három dimenzióban, vagy négy dimenzióban, ahogy tetszik, életszerűen megjelenik. Láthatja egy próféta azt, hogy mi fog történni, amikor az Úr Jézus Krisztus megjelenik közöttünk. Mi lesz az, amikor tízezerszer tízezer angyal, ezerszer angyal ott van körülötte, és jön az ég felhőjében hatalmas dicsőségben. És a földön, akik csak élnek, azok mindnyájan sírnak. Van, aki azért sír, mert ez a mi Istenünk, akit vártunk és megjelent, örömében azt mondja, tudtam, hogy jönni fog. Olvastam róla, ez volt az én reménységem, ezen gondolkoztam, mikor szomorú voltam. Ezzel vigasztaltam magam, amikor a sötétség árnyékán mentem keresztül, hogy nekem olyan Istenem van, aki eljön értem az ég felhőiben, aki meg fog jelenni csodálatos dicsőségben, és nem állom ki, hogy ne könnyezzek, mert örülök neki az öröm könnyei, és lesznek, akik sírnak, mert azt mondták, megtagadtunk téged. És tudtam, ott volt a szívemben, hogy Isten igaz, és Isten el fog jönni. De most már késő, és nem tudok mit tenni. És a bűneik felett sírnak, de nem azért, mert bánják, hanem azért, mert mit vesztettek el. A szivárványon az ember fia ült, haja fehér fürtökben omlott vállaira, a fején számtalan korona ékeskedett, lábai, mint a tűzoszlopok, jobb kezében éles sarló, bal kezében pedig ezüst harsona volt. A Biblia 4 vagy 5 helyen festi fel ezt a képet. Újra és újra súlykolja, erről gondolkodjatok. Ezen elmélkedjetek. Keressük meg sorba őket. Jelenések könyve 14:14. Ellen White azt mondta, Jelenések könyvét és Dániel könyvét kéne olvasnunk minden nap, minden héten. Ennek a korszaknak, ennek a nemzedéknek. Jelenés 14:14 az én Bibliámban a 297. oldal. És láttam, és íme volt egy fehér felhő. És láttam, a felhőn ült valaki, hasonló az embernek fiához. A fején arany korona, és a kezében éles sarló. Aztán a következő 14:15. És más angyal jött ki a templomból nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ült, indítsd a sarlódat és aras, mert a földnek aratni valója megszáradt. Aztán nézzük meg, hogy milyen leírás van róla, a Jelenések 19:12, néhány lappal később. 19:12, 301. oldal. Sőt, 11-től olvasom, és láttam, mondja János, és az ég megnyílt, és íme volt egy fehér ló, és aki azon ült, úgy hívták, hű és igaz, aki igazságosan ítél és hadakozik. Az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona. Az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. Aztán 1 Tesszalonika 4:16. Az én Bibliámban a 249. oldal. Bocsánat. Az Timóteus, elnézést. Valaki megtalálta már? Köszönöm szépen. 244. Maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elé a levegőbe, és eképpen mindenkor, örökkön, örökké az Úrral leszünk. A szivárványon az ember fia ült, haja fehér fürtökben omlott vállaira, a fején számtalan korona ékeskedett, lábai, mint a tűzoszlopok, jobb kezében éles sarló, bal kezében pedig ezüst harsona, szemei olyanok voltak, mint a tűzláng, amely át és átjárja gyermekeit. Minden arc elsápadt, és azokat, akik Istent elvetették, sötétség vette körül. Joel könyve 2. fejezete, oda is lapozzunk, legyetek szívesen. Egyetlen szó nincs benne olyan, amelyik emberi okoskodásból származna.
aki megtalálja az oldalt, segítsen majd.

Nektek sem egy gyorsabban? Jóel könyve második fejezet. Hát mennyi volt? 800? Igen. Jóel könyve második fejezete, első és hatos verse. Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjátok az én szent hegyemen, rémüljenek meg a föld minden lakosai, mert eljő az Úrnak napra, napja, mert közel van, ugye az Úr napjáról van szó. Hatodik vers. Elrémülnek tőle a népek, minden arc elsápad. Minden arc elsápadt, és azokat, akik Istent elvetették, sötétség vette körül, mindnyáján így kiáltottunk fel, ó, kicsoda állhat meg az Úr előtt, Malakiás 3:2. Szentelene a ruhám, az angyalok abba hagyták éneküket, és egy ideig a legfélelmetesebb csend uralkodott, mikor Jézus felkiáltott, akiknek szívük tiszta, megállhatnak kegyelmem elégséges számotokra. Arcunk sugárzott a boldogságtól, a szívünket betöltötte az öröm. Ez még csak az első fejezet. Ez még csak az, hogy az Úr megjelenik. Csodálatos dicsőségben, isteni harsonával, mert azt mondja Pál apostol, mert harsona fog szólni, és akik meghaltak, előjönnek a porból, akik pedig élnek, elváltoznak. Vigasztaljátok egymást ezekkel a szavakkal. Kicsoda az, akinek ilyen reménysége van, kedves testvéreink? A muhammedánok? A hinduk? Az ateisták? Kik azok, akinek ilyen reménységük van? Vagy egy-két keresztény felekezet? Nagyon sok keresztény felekezet azt gondolja, hogy a halál után a lélek lemegy a pokolba, és ott szenved, kimondhatatlan kínok között. A Biblia pedig azt mondja, hogy akik a halál porában vannak, azok arra fognak felébredni a halál porából, hogy meglátják dicsőségben Krisztust. Találkoznak vele szemtől szembe. Mi látni fogjuk ott úgy, ahogy van. És azt mondja, gyertek, gyertek és örököljétek azt az országot, amit nektek készítettem. Akik pedig gonoszok voltak, azok nem támadnak föl ebben az első feltámadásban. Itt csak azok támadnak fel, akiknek a szívük tiszta. Zárójel, de most ebben nem megyünk bele. Van egy kis kivétel, ugye emlékeztek, az előző versnél olvastam, a Biblia mindig nagyon pontos. Azok is meglátják még, akik őt által szegezték. Az Isten úgy gondolta a végtelen bölcsességében, hogy nem csak a szentek, akinek a szívük tiszta, fognak feltámadni, hogy meglássák ezt a dicsőséges királyi visszatérést, nem csak azok, akik akkor élnek, az akkor élő hívek és gonoszok, hanem azok is, akik keresztre feszítették ők, fel fognak támadni azért, hogy ennek a jelenetnek szemtanúi legyenek. Aztán újra visszaúlnak a halálba. Olvasom tovább. És sajnálom, hogy nem tudom úgy átadni, hogy micsoda motivációs erő van ebben, amit Isten mond nekünk. De majd folytatjuk. Az angyalok még erőteljesebben kezdtek énekelni, miközben a felhő folyton közelebb jött a földhöz. Midőn tűzlángba burkolva alászállt a felhő, hirtelen felhangzott ezüst harsonája. A porban alvó szentek sírjaira tekintett Jézus, majd két kezét az ég felé emelve kiáltott, ébredjetek, ébredjetek ti, akik a föld porában alusztok, keljetek föld. E kiáltást hatalmas földrengés követte, a sírok megnyíltak, és a halottak halhatatlanságba öltözve jöttek elő Pál apostol. Ez a halandó test halhatatlanságba öltözik, ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik. Micsoda csodálatos vízió. Midőn a 144 ezer felismerte barátait, vagyis a 144 ezer az, akik nem a sírból jönnek elő, hanem akik akkor élnek, amikor Krisztus megjön a földre, mint király, amikor a 144 ezer felismerte a sírból előszálló barátaikat, akiket a halál elragadott tőlük, azt kiáltották, halleluja, és mi ugyanabban a pillanatban mindnyájan elváltoztunk, és elragadtattunk velük együtt az Úr elé a levegőbe. Kedves testvéreim, szoktatok ti erre gondolni? Milyen lesz az, amikor a sírból, a hideg földből, a semmiből hús, vér, emberek fognak előjönni tökéletességben? Ez az emberi elme számára felfoghatatlan. A kereszténység vallása
transzcendens vallás, természet fölötti vallás. Isten hatalmában hiszünk, Isten hatalmában bízunk. Azt mondjuk, ugyanaz a hatalom munkálkodik az emberi szíven, ezt Pál apostol mondja különben, mint amely hatalom előszólítja a nem létező halottakat a sírból, hogy újra éljenek és örök életük legyen. Micsoda hatalom ez? Micsoda hatalom ez? Ez a hatalom az, amelyik arra vágyakozik, hogy a szívünkbe költözve vezéreljen bennünket. Nem tudom, hogy feltettem a kérdést. Valakinek van-e akkora hite, hogy szóba áll azzal a gondolattal, hogy Isten a halálból képes, a halálból élővé tevő hatalmat akarja a szívedbe költöztetni, a szívembe költöztetni. Ilyen hatalommal akar felruházni, ez a kereszténység lényege. Azt mondja, ember, ne a saját erődből menj előre, ne a saját erődből harcolj a sötétség hatalmai ellen, és érez betegséget, gyengeséget, tehetetlenséget, hanem kiálts hozzám, aki a te halott szívedet élővé tudja tenni. És én küzdök majd a szívedben az ellenségeid ellen. Te csak mondd azt, én te szerinted szeretnék élni. Én a te utadon akarok járni, a te tanácsaidat akarom követni. Mindnyájunkat körülvett a nagy felhő, 7 napon át vitettünk az üvegtenger felé. Akkor lett nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig, Jelenések könyve. A Bibliában egy nap, egy év. Egy nap, az 12 hónap. 24 óra, az 12 hónap. 2 óra, az 1 hónap. Jól mondom? Egy nap, 24 hónap. 12 hónap. 24 óra, 12 hónap. 2 óra, 1 hónap. 1 óra, 2 hét. 14 nap. Fél óra, 1 hét. 7 nap. Micsoda csodálatos. Kicsoda mondja azt, hogy ezt nem Isten adta ezt a látomást. Kicsoda mondja ezt, hogy egy írás tudatlan, iskolában nem járt, fejsérülés miatt írni nem tudó lánynak olyan bölcsességet ad, hogy 10 éves korában ennyi bibliai igét sűrít egybe, hogy a látomása minden szava tökéletes harmóniában van a Biblia kijelentésével. 7 napig repültünk a menny felé. Milyen lesz majd ez? Ezt nem is merem megkérdezni. Milyen lesz majd az, amikor angyalokkal, szentekkel, az üdvösség bizonyosságával, most már bizonyossá vált a hitünk, Krisztussal haladunk a mennyei Jeruzsálem felé 7 napon keresztül. Úgyhogy a szívünk szétrobban a boldogságtól. Ezen gondolkodjatok. Ezen elmélkedjetek. A halál csak közelebb hoz minket Krisztushoz. Soha ne féltek a haláltól. Lefekszünk aludni, és ha feltámadunk, őt látjuk meg, aki azt mondja, gyertek, és menjünk a mi atyánk házába. Mindnyájunkat körülvett a nagy felhő, 7 napon át vitettünk az üvegtenger felé, ahol Jézus saját kezüleg helyezte fejünkre koronáinkat. Az Isten azt mondja, ti királyok vagytok. Itt a földön vándorok vagytok, szolgák vagytok, megalázottak vagytok, az emberek kicsúfolnak benneteket, nem is értik, bolondság a számukra, de ti királyok vagytok. Méghozzá nem ennek a földnek a királyai, hanem az univerzum királyai. A királyoknak királya, maga Jézus, egyenként fogja a fejünkre helyezni dicsőségünk koronáját. Bárcsak ott lehetnénk. Aranyhárfát és győzelmi pálmát is adott nekünk. A 144 000 legyező alakba állt fel az üvegtenger mellett. Megint Jelenések könyve. Ott álltunk az üvegtenger mellett, amelynek olyan volt a színe, mint a tűznek a lángja. Üvegtenger csak a mennyben van. Egyeseknek rendkívül dicső koronájuk volt, másoknak kevésbé. Egyesek koronája tele volt ragyogó csillagokkal, másokén csak néhány csillag tündökölt, de azért mindenki tökéletesen elégedett volt. Ó, bár csak egy csillagom lenne. Csak egy. Ezekért a csillagokért kell élnünk. Azért kell élnünk, hogy emberek
örök életet nyerhessenek. Azért hívott el bennünket Isten, hogy csillagokat tegyen föl a mennyei égre, akik örökké élhetnek azért, mert mi beszéltünk Krisztus szeretetéről. Azért, mert úgy neveltük gyermekeinket, hogy szerették az Istent, és őt választották. Hány szülő lesz, egy másik látomás volt, hány szülő lesz olyan, akinek a gyermeke leveszi a koronáját, és oda teszi a szülőnek az lábához. Neked köszönhetem ezt. Kedves testvéreim, ezért kell élnünk, hogy embereket mentsünk meg az örök élet számára, és ne a bűnben legyünk. De mindenki teljesen elégedett volt. Válunktól fogva, bokáig érő, ragyogó, fehér palásba voltunk takarva. Angyalok vettek körül bennünket, mikor az üvegtengeren át a város felé indultunk. Jézus felemelte hatalmas, dicsőséges karját, megragadta a gyöngykaput, kitárta azt ragyogó sarkain. Nincs időm beidézni mindegyiket, megint Jelenések könyve, a mennyei város gyöngyökön állt. Minden egyes kapu alapja gyöngyök voltak, tökéletes négyzet alakú volt, 12 000 × 12 000. Tökéletes, szép rendben, és Jézus kinyitotta ezt a kaput, mert nekünk készítette, azért, hogy mi örököljük ezt a mennyei otthont. Jézus felemelte hatalmas, dicsőséges karját, megragadta a gyöngykaput, kitárta azt ragyogó sarkain, és így szólt: ti megmostátok ruháitokat az én véremben, ti szilárdan megálltatok az én igazságomban, most lépjetek be, csak azok mehetnek be, akik megmosták ruhájukat a bárány vérébe. Akiknek jellemük azért tiszta, mert azt mondták, én semmit nem kaphatok, semmilyen jellem tulajdonságom nincs, ami alkalmassá tenne a mennyei Jeruzsálemhez, egyedül a te véred az, amely a bűneimet lemossa, és jogosult vagyok a mennybe belépni. Köszönöm Jézuson. Mindnyájan beléptünk, és úgy éreztük, hogy jogunk van a városhoz. Itt láttuk az élet fáját, és Isten királyi székét. A királyi székből tiszta vízfolyam eredt, melynek két partján az élet fája állt. A folyam mindkét oldalán egy-egy fatörzse állott tisztán színaranyból. Először azt hittem, hogy két fát látok, de amint oda tekintettem, láttam, hogy a csúcsban egyetlen fáva egyesültek azok. Ezt is keressétek meg Jelenések könyvében. Így áll az élet fája az élet folyamának mindkét partján. Ágai arrafelé hajlottak, ahol mi álltunk. Gyümölcsei fenségesek voltak, mint arany és ezüst vegyületéből keletkeztek volna. Ez az élet fája, amit Ádám és Éva kapott. Ott volt az Édenben. Azt mondta, ha tiszták maradtok, erről ehettek minden nap, és örökké fogtok élni. És amikor elvesztettük, Isten azt mondta, vissza fogom nekik ajándékozni. Vissza fogom nekik ajándékozni, újra az emberiségé lesz az élet fája, azon az áron, hogy az én fiamat is nekik ajándékozom, ő is emberré válik, és örökké ember marad. A mennyben is, az örök életben is ember marad. Mindnyájan a fa alá léptünk, és helyet foglaltunk alatta, hogy a hely dicsőségét szemlélhessük. Két testvérünk, akik Isten országának evangéliumát hirdették, de akiket Isten már előbb elszakított tőlünk, hogy megmentse őket, hozzánk közeledtek, vagyis azt jelenti, akik már korábban meghaltak. És élményeink felől kérdeztek bennünket. Kérdezték, hogy amíg ők a sírban aludtak, addig mi történt? Akartuk volna elmondani nekik nagy küzdelmeinket, de a bennünket körülvevő végtelen dicsőséghez képest azok olyan csekélynek látszottak, hogy képtelnek voltunk beszélni róluk, és csak azt tudtuk mondani, halleluja, halleluja, oly milyen könnyű elnyerni a mennyet. Kedves testvéreim, a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amit Isten nekünk tartogat. Ezt mondta Pál apostol is. Pál apostol is tudta, hogy mi vár ránk. Milyen az, amikor nem tudjuk elmondani? Ezt mondjuk, ez annyira könnyű volt. Angolul úgy van, how cheap heaven is. Mennyire olcsó a menny. Mennyire könnyű megszerezni a mennyet. Kedves testvérem, te néha úgy érzed, hogy nagyon nehéz. Néha úgy érzed, hogy lehetetlen. Ezek a szentek úgy érezték, nagyon könnyű. És Isten azért adta ezt a látomást, hogy ezzel vigasztaljuk magunkat, ebből nyerjünk erőt. Ha ez a látomás van előttünk, akkor nagyon könnyű lesz a menetelés.
Nem azt nézzük, hogy milyen hullámok vannak körülöttünk, nem azt nézzük, hogy milyen nehézségeink vannak, hanem azt nézzük, hogy milyen dicsőségre akarunk elváltozni. Egyedül így lehet embereket megmenteni. Isten szeretetének és ajándékának a bemutatásával. Majd pengetni kezdtük aranyhárfáinkat úgy, hogy még az ég boltozata is visszhangzott tőle. Aki azt gondolja, hogy csak ebből áll a mennyélet, az majd mindjárt látja, hogy sokkal többből áll. De ez is része. Én mindig szerettem volna nagyon szépen zenélni, nem tudok. Nem tudok. A gyerekeimet úgy neveltük, hogy tudjanak, de ez ilyen önbeteljesít, vagy nem tudom, hogy mondjam. Annyira szeretném, hogyha én tudnék, akkor mindig biztos minden nap zenélnék. A gyerekeim nem zenélnek, ők tudnak, de ők nem akarják. De itt a mennyben majd ott Bachal együtt, meg a többiekkel együtt fogunk zenélni. Midőn a látomásból visszatértem, de bocsánat, folytatjuk a másikból, jó? Mert azért itt már később leírtam, mert ez is olyan, hogy több dologra emlékszik vissza. Jézus vezetése mellett mindnyájan a városból a földre szálltunk le, és pedig egy hatalmas hegyre, amely azonban az Urat el sem hordozhatta úgy, hogy ketté vált. Emlékeztek az Ószövetségi jövendelésekre, és ketté válik Jeruzsálem hegye, és leszáll rá a mennyei város. Leszálltunk rá, és pedig egy hatalmas hegyre, azonban az Urat el sem hordozhatta úgy, hogy az ketté vált, a helyén egy tágas síkság keletkezett. Aztán feltekintettük, és láttuk a nagy várost, amelynek 12 alapja és 12 kapuja volt, 3-3 minden oldalon, s amelynek minden kapujánál egy angyal állt. Mindnyájan így kiáltottunk fel, a város, a nagy város alájött hozzánk Istentől a mennyből. És a város jött, s leereszkedett arra a helyre, amelyen álltunk. Majd szemléltük a városon kívül lévő fenséges dolgokat. Azaz nem csak a város gyönyörű, hanem a városon kívül újjá fogja teremteni a földet, és csodálatos, fenséges lesz. Láttam ott ezüstösen pompázó házakat, amelyeket 4 gyöngyökkel ékesített csodálatos oszlop támasztott alá. A szentek otthonai voltak, mindegyiken aranypárkány. Láttam a szenteket, akik bementek a házakba, levették aranykoronájukat, és a párkányra helyezték. Majd ismét kijöttek, és dolgozni kezdtek, munkálkodni a házak melletti földeken. De nem úgy, ahogy mi nekünk kell itt a földön dolgoznunk, nem. Fenséges fény sugárzott mindannyiuk feje felett, és állandóan dicsőítették és magasztalták Istent. Az örök életben is dolgozni fogunk. Feleségem mindig cicomázza az otthonunkat. Én úgy gondolom, mint férfi, hogy ez az otthon már elkészült. Most már nem kellett a semmit csak kicserélni, de mint nő, ugye mindig gondolja, hogy valamit még másképpen kéne tenni. Ezeket az otthonokat mindannyiunk örömére maga Jézus fogja berendezni. Ezek a mennyei, elmegyek az én atyámhoz, és helyet készítek nektek. És ezek a helyek olyanok lesznek, hogy nem a fellők szélén csücsülünk barok angyalkákkal, hanem ahogy az Édenben is volt, az Édenkert csodálatos kertjében dolgozni fogunk. Nem lesz izzadságszagú ez a munka, hanem csodálatos munka lesz. Majd újabb rétet láttam, amelyet a legkülönfélébb virágok díszítettek, és mikor szedegettem belülük, így kiáltottam fel, hiszen ezek nem hervadnak el, sohasem hervadnak el, mert nem lesz többé halál, mondja a Biblia. Halál, hol a te fullánkod? Sír, hol a te diadalmad? A növények sem halnak meg. Amikor Ádám az Édenben a bűneset után először meglátott egy elszáradt levelet, falevelet, akkor a halál félelem belemarkolt a tisztat a szívébe. Mert ő tökéletesen tudta, hogy mi az élet. Mikor látta, hogy egy levél lehullik, elsárgulva, tudta, hogy ő is meg fog halni. A halál betette a lábát a teremtésbe. De az újjá teremtett világban nem lesz halál. Egyetlen falevél sem fog elszáradni. Egyetlen virág sem fog elhervadni. Egyetlen ember sem fog megöregedni vagy meghalni. Azután megint másik rétet láttam, mely egy gyönyörű, magas, zöld fű borított, és minden Jézus dicsőítésére hullámzott. Az arany és ezüst színpompájában tündökölt. Majd olyan mezőre léptünk, ahol a legkülönfélébb állatok, oroszlány, bárány, leopárd és farkas, Ézsaiás könyve, a legteljesebb egyetértésben éltek egymás mellett. A farkas és a bárány és az oroszlán együtt legelnek. Az oroszlány szalmát teszik. Emlékeztek ezekre a bibliai proféciákra? Itt elevenedik meg a szemünk előtt. Közöttük járkáltunk, és azok békésen követtek bennünket. Melyik gyermek az, aki nem akar egy oroszlánt megsimogatni?
Melyik gyermek az, amelyik nem akar egy víziló hátán, én akarok egy víziló hátán lovagolni? Melyik gyermek az, aki nem akar felmászni egy zsiráf nyakára? Mindenki akarja ezt. Nem akarjátok? Akarjátok, ja, bocsánat. Mondjad. Így van. Mely? Igen. Igen, igen. Így lesz, így lesz. Oroszlánnal, bivajjal, delfinnel, bálnával, ott leszünk együtt. Ott leszünk gyerekek és szülők együtt, mert Jézus azt mondta, örök életet adtam neked, meghaltam érted, hogy te neked el tőlem.

felelte vértanúk, akik érte adták életüket. Nagy csapat gyermeket is láttam mellettük, akinek ruháján szintén vörös szegély volt. Most már közvetlenül előttünk állott Sion hegye, és megpillantottuk a hegyen emelkedő fenséges templomot. Azok a gyermekek, akik Krisztus miatt, vagy a szüleik hite miatt haltak meg, a vértanúk mind ott lesznek velünk, ott lesznek Krisztussal. Körülöttünk még 7 hegy emelkedett, rózsákkal és liliumokkal borítva. Láttam időn a kicsinyek felmásztak a hegyre, vagy ha akarták, szárnyaikat használták, és úgy repültek fel a csúcsokra, hogy a soha el nem múló, nem hervadó virágok nyíltak, amelyeket kedvükre szedegethettek. A templom körüli térséget a legkülönfélébb fák dísztették, fenyők, cipusok, olajfák, mirtuszok, gránátalmák. Ismertek Tivadart, aki kertész, minden a virágok. Hát a mennyben teljesen oda lesz. A mennyben teljesen oda lesz. A fügefák egészen lehajoltak és megszámlálhatatlan gyümölcs terhétől. Mindez rendkívül pompássá tette ezt a teret, mikor éppen be akartunk lépni a templomba, Jézus kedves, nyájas hangon így szólt, ide csak a 144 ezer léphet be, és mi így kiáltottunk, halleluja. Lesztek királyi papság, választott nép, a 144 ezer, azok az élők, akik akkor élnek a földön, mi, amikor Krisztus megjelenik, olyan próbán mennek keresztül, olyan közösségre lépnek Krisztussal, hogy ők lehetnek az egyetlenek, akik a mennyben el tudják mondani azt az éneket, el tudják mondani azt a tapasztalatot, ami a legjobban írja le Isten szeretetét. Őket választja ki Isten arra, hogy szeretetükről örökké harsogjanak. A templom 7 színaranyból készült és drága gyöngyel ékesített pillért tartotta. Zárójel, Ellen White nem mehetett be. Mondta Jézus neki, nektek kint kell maradnotok, csak a 144 ezer mehet be. Le sem tudom írni azt az ott látott fenséges dolgokat. Ó, bárcsak beszélhetnék Kánoán nyelvén, akkor tökéletesebb képet tudnék adni a ma jobb világ dicsőségéről. Láttam ott kőasztalokat, amelyekbe, ez nem jó fordítás, láttam ott egy asztalt, a nagyon hosszú asztalt, amelybe aranybetűkkel volt bevésve a 144 ezer neve. Miután már szemléltük a templom dicsőségét, kiléptünk onnan, Jézus elhagyott minket és a városba ment, majd nem sokára újra felhangzott nyájas szava, gyertek én népem, ti, akik nagy nyomorúságból jöttetek, teljesítették akaratomat, szenvedtetek értem, jöjjetek a vacsorához, én felövezem magam és szolgállak titeket. Mi ismét így kiáltottunk, halleluja, dicsőség az Úrnak, és beléptünk a városba, és ott láttam ezt a tiszta ezüstből készült, több mérföldnyi hosszúságú asztalt, amelyet szemünk azért mégis áttekinthetett. Ez lesz az a mennyegzői lakoma, ez lesz az a vacsora, amelyre hivatalosak vagyunk, és amelybe fehér ruhában kell megjelenni. És minden egyesünk neve oda lesz írva a helyünkre, bele lesz vésve, jogunk van enni. Jogunk van, mert megmostuk ruháinkat a Krisztus vérébe. És milyen lesz az, amikor ellátunk több mérföldre, és minden egyes arcot tökéletesen ismerünk. És nem lesz éjszaka, hogy nyugodtan ehetünk, nyugodtan beszélgethetünk. Micsoda mennyegzői, vagy micsoda, hogy is mondjam, ünnepi vacsora lesz az, királyi vacsora. Ott láttam az életfájának gyümölcsét, mannát, mandulát, fügét, gránátalmát, szőlőt és még sok más gyümölcsöt. Kértem Jézust, engedje meg, hogy a gyümölcsből ehessek, de így szólt, még nem. Azok, akik ennek az országnak a gyümölcséből esznek, többé nem térnek vissza a földre, de ha hű leszel, akkor csak hamar te is eheted az életfájának gyümölcsét, és ihatod az életvizét. Testvéreim, hogyha hülyek lesztek, csak hamar ti is ehettek az élet fájáról, ihattok az élet vizéből, és soha meg nem haltok. Most pedig visszatérsz ismét a földre, hogy elbeszéld a többieknek is mindazt, amit én néked kinyilatkoztattam. Ezután egy angyal végtelen gyengétséggel alávitt a sötét világba. Sokszor úgy érzem, nem maradhatok tovább ebben a világban, amelyben minden oly szomorú. Oly elhagyatottnak érzem itt magam, mert már egy jobb országot láttam. Ó, bárcsak szárnyaim lennének, hogy mint galamb repülhetnék, és bemehetnék a nyugodalomba. Kedves testvéreim, Isten
ami szerető atyánk

ezzel az első látomással indította el azt a mozgalmat, indította el azt a népet, amelynek a gyermekei a 144 ezer generációjával fognak találkozni Istennel. Amikor elkeseredünk, vagy amikor úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk méltók ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjünk, ő azt mondja, gyertek hozzám, és az én véremben mossátok meg ruháitokat. Azért haltam meg, mert minden bűnötöket megbocsátottam. Most úgy állhattok a királyi trón előtt, a képzeletbeli, ami fönn van a mennyben, amit csak elképzelni tudunk menny előtt, hogy nincsen semmi kárhoztatásunk. Nincsen ellenünk szóló ítélet. Azt mondja az Atya, ti tiszták vagytok. Jogotok van enni az élet fájából. Egy a feltétel. Hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? Ha nem hiszed, olvasd és bízd rá Istenre, és hit fog gyúlni a te szívedbe. Hiszed-e ezt? Ha nem hiszed, gyere el jövő héten, és engedd, hogy Krisztus megmossa a lábadat. Engedd, hogy megmossa a szívedet. Engedd, hogy felajánlja megtört testét jelképező kenyeret. Edd a kenyeret, és idd a mustot, ami a kiöntött vérét jelképezi. És hit fog ébredni benned, és erőt fogsz kapni, hogy vele járj, amíg újra találkozhatsz vele. Amen. Szerető mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük neked ezt a csodálatos bátorítást. Köszönjük, hogy leírtad nekünk, hogy milyen lesz az, amikor megjelensz majd angyalaiddal hatalmas dicsőségben. Milyen lesz az, amikor találkozhatunk veled, és az utolsó trombita szóra előjönnek a szentek halhatatlanságban, és mi is elváltozunk, és romolhatatlan halhatatban testben leszünk, és hozzád ragadsz bennünket. Mennyei atyánk, akkor elfelejtünk mindent, amit itt a földön végigéltünk, és olyan könnyűnek, olyan egyszerűnek látszik majd az, hogy ide juthattunk a mennybe, és veled lehetünk. Mennyei atyánk, köszönjük szépen, hogy te bátorítod a mi szívünket azzal, hogy halál nélküli, szenvedés nélküli, szelíd és kedves, szeretetteljes ország vár reánk, és te helyet készítettél nekünk, mennyei templomot, mennyei hajlékot, mennyei munkát. Köszönjük, hogy láthatjuk majd fiad orcáját, és veled is találkozhatunk. Köszönjük, hogy örökké élhetünk tökéletes boldogságban. Köszönjük, hogy az élet fájáról ehetünk, és köszönjük, hogy egymást erősíthetjük majd, és egymás boldogságát szolgálhatjuk majd. Köszönjük, hogy visszaadod nekünk gyermekeinket, köszönjük, hogy visszaadod nekünk szeretteinket, és köszönjük, hogy soha nem lesz vége a dicsőségnek. Ó, mennyei atyán, kérünk téged, hogy csak ezt, ami jó, ami felülről származik, ami tökéletes, csak erről gondolkozzunk. Ezt forgassuk a szíveinkben, hogy a mennynek a fénysugara behatolhasson a szívünk, lelkünk sötétségébe, és kihűzze onnan azt, és tökéletes világosságban, tökéletes örömben járhassunk már most itt a földön is. Köszönjük, hogy adtad nekünk az úrvacsorát, adtad a jelképeit, annak, hogy te nem azt kívánod tőlünk, hogy mi magunk szabaduljunk meg bűneinktől, hanem hívsz bennünket, hogy készségesen megbocsásd bevalt bűneinket, hogy megmosd bennünket, lemosd bennünkről a bűn szennyét, hogy adhass nekünk megtört testednek az ajándékát, hogy mikor jövő héten esszük majd a kenyeret, és isszuk majd a mustat, akkor tudjuk azt, hogy minden tenéket köszönhetünk, minden te tőled van, és az örökké való világok is tőled vannak, és nekünk szerezted azokat. Köszönjük, hogy emberré lettél, és köszönjük, hogy testvérünk maradtál, és mindig is az leszel. Mennyei atyám, nem is tudom elgondolni, hogyha a mennyei trónra nézek, akkor egy ember ül ott, az embernek a fia, aki testvéremmé lett, aki húsomból hús lett, és véremből vér lett, és megosztotta velem a földi élet nehézségeit, hogy reánézzek, őt kövessem, az ő példáját, és ezáltal dicsőségről, dicsőségről, jellemről, jellemtisztaságról, jellemtisztaságra haladhassak. Ó, atyánk, add mindannyiunknak ezt a tapasztalatot. Add, hogy tiszta szívvel találkozhassunk veled. Köszönjük, hogy mindezt elmondhatjuk neked, köszönjük, hogy te készségesen megbocsátasz nekünk, és köszönjük, hogy vársz bennünket az örökké valósággal. Jézusunkért. Amen.

Kedves hallgatóink, hát ilyen a mostani magyar művelődés szervezés, hogy nekem kellett a Bibliából tartanom egy egészségügyi előadást, két boldogmondások és most az angyalokról. Ez körülbelül a Magyar TV-vel azonos, mert a Magyar TV szokott kérni, hogy tartsak egy előadást Rembrandtról, utána a helyes életmódról, és utána mondjuk a proféciákról. Hogy utána futóbolondnak nézik az embert, hogy ennyi minden témába belevág, vagy miért beszél az ember különböző témákról. Ugye én mindig sugallom a rendezvény szervezőknek, hogy létezik sorozat, 3 részes, 6 részes, 12 részes, ők nem állnak kötélnek. Azt mondják, hogy az emberek ma nem gondolkoznak, szeretik a látványosat, az egyszerit, én nekem nem ez a felfogásom. Hát ha erre kaptam felkérést, nem tudok mit tenni, főleg akkor nem, hogyha novembert az angyalok havának nyilvánították. Ezt persze nem tudom, hogy milyen megfontolásról, vagy mit akarnak ezzel, de tesznek tudni, ilyen bolond világban élünk, hogy az évfordulók, meg a nem tudom én micsodák szabályozzák az életet. Hát ha erre kaptam felkérést, még ilyen témáról nagyon ritkán, még talán soha nem is beszéltem. A témának azonban megvan a maga fontossága, mert hogyha valaki elkezdi olvasni a Bibliát, nagyon sok angyal megjelenéssel találkozik. És én is beszélgettem már emberekkel, akik azt mondták, hogy hát én nem hiszünk mi ennek. Kik ezek az angyalok? És ugye az angyalokról a Bibliában, ha előveszünk egy szószedetet, egy ilyen konkordanciát, ami nálunk a Baranyi féle konkordancia legrészletesebb, ott a Bibliának minden szava és kifejezése benne van, sajnos már kaphatatlan, Baranyi József, bibliai konkordancia. Ha megtetszenek látni ilyet egy könyvtárban, rögtön tessenek rá lecsapni, mert ott is nagyon ritka, és akkor az ember fellapozza az angyal vagy angyalok kifejezést, és ott körülbelül több száz előfordulást tud végigolvasni, hogy mi minden összefüggésben említi a Biblia az angyalokat. Az előadás első részében alapvető dolgokat szeretnék elmondani az angyalokról, mert olyan nagy az űrzavar, és annyi sok spekuláció, hiedelem, babona csatlakozik az angyalokhoz, hát ugye azért jó tisztán látni ebben a kérdésben. Ugye a Biblia szerint így, hogy angyalok, így nem is lehetne beszélni a kérdésről, mert a Biblia szerint az angyali rend már a mi földünk teremtés előtt megoszlott. Megoszlott. A Jelenések könyve 12. fejezete mondja el azt, hogy az angyalok nagy része Isten szolgálatában maradt, mint egy kétharmad része. De az angyalok kisebbik, de nem kis része, mert az egyharmad nem kicsi egy olyan teremtményi rendnél, akiknek a száma 10.000-szer 10.000. Ez a héber kifejezés annyit jelent, hogy óriási a számunk az angyaloknak, megszámolhatatlan, tehát mit mondjak, 100 millió vagy milliárd, vagy hogy mondjam ezt, tehát nagyon sok angyal van, de az angyalok kétharmad része hűséges maradt Istenhez, de az angyalok egyharmad része elpártolt Istentől akkor, amikor az angyal seregek fejedelme szembefordult az Istennel. Az angyal seregek fejedelme ettől a pillanattól fogva ezt a nevet kapja, hogy Sátán. Ugye a Sátán héber kifejezés annyit jelent, hogy ellenség, hogy ki ez a Sátán, erről ez a kis füzet tudósít nagy vonalakban. Tehát az angyaloknak a kis része elpártolt Istentől, ezek a gonosz angyalok, a Sátán követő angyalok vagy démonok, idegen szóval, és az angyalok nagy része, akik viszont hűségesek maradtak Istenhez, ők a jó angyalok, erről ez a kis füzet tájékoztat, amire már fölhívtam a figyelmet, tehát most nem Sátánról és követőiről szeretnék beszélni, hanem a jó angyalokról. De természetesen először általánosságban az angyalokról beszélni kell. Az angyalok annyiban hasonlítanak hozzánk emberekhez, hogy teremtmények. Ugyanilyen teremtmények, mint mi. Nem bírnak semmiféle magasabb rendű eredettel, tehát, hogy ők nem istenek vagy félistenek, például angyalokat tilos imádni, mondja a Biblia. Jelenések könyve, ami bővölködik angyal megjelenésekben, Jelenések könyve 22. fejezetben mondja el, hogy egyszer János apostol szemlélte ezeket az emberiség sorsát érintő látomásokat, és egy angyalt kért meg a magyarázat, hogy önkéntelenül térdre hullott az angyal előtt, de az angyal fölsegített, és azt mondja, hogy ezt ne tedd, mert csak az Istent imád. Az angyalokat nem lehet, ha valaki angyalokat imád, amelyről különben a Kolossé levél megemlékezik, hogy már a kora kereszténységben is voltak ilyen téves irányzatok, az babonának hódol, tév eszméknek hódol,
bálványokat követ, ha valaki nem tén angyalokat választ, meg titkos jelenésekről ad számot, meg hasonlók. A Biblia szerint az angyalok teremtmények, ugyanolyan teremtmények, mint mi, imádatra nem méltók. A Biblia szerint imádatra, hogy mi az imádat, erről egy harmadik füzetet írtam, hogy mit jelent ez a Biblia, hogy imádat. Imádatra egyedül az Isten méltó. Na most tovább lépve, az angyalok viszont sok mindenben különböznek tőlünk. Vegyük sorba, hogy miben. Először is egy nagyon föltűnő jellegzetesség, hogy a Biblia azt mondja, hogy az angyalok ugyanolyan húsvér teremtmények, mint mi. Csak nagyon sok ember azért gondolja, hogy az angyalok olyan megfoghatatlan, páraszerű, sziluettszerű lények, mert tudnak láthatatlanná is válni. De ez nem annyit jelent, hogy ők láthatatlanok, hanem hogy tudnak láthatatlanokká is válni. Őnekik ugyanolyan testi felépítésük van. Például az angyal Gábriel fölsegíti Dánielt. Az angyal, szintén Gábriel, megjelenik Máriának Názáretben. Látják egymást. Húsvér alakjuk van. Angyal jelenik meg Jézusnak a Getsemáné kertben, és erősíti őt az áldozata felől. Tehát az angyalok húsvér lények. Egyáltalán a Bibliában ilyen nincsen, hogy test nélküli lélek, vagy lélek nélküli test. Ez a pogány vallásokból ide származott hiedelem, a Biblia ilyesmiről nem tud. Tehát az angyalok húsvér lények. Ne úgy higgyünk az angyalokban, hogy a barokk, az reformáció kora óta ábrázolják őket, olyan kis puttók, ilyen kis dundi, kis rózsaszínű, meg ilyen kis pöttöm, kis kacsókával ottan integető lények. Hát ez a 17.-18. századnak a világa, a Biblia ilyesmiről nem tud. Az angyalok tudnak láthatatlanokká is válni. Erre majd visszatérek, hogy ez miért kell, ez miért szükséges. Ez nem egy öncélú dolog. Ugye szoktam mondani, amikor filozófia történetet tanítunk, hogy volt egy filozófus az ókorban, már ugye a keresztény időszakban, aki mindig arra panaszkodott, hogy olyan zavaró, hogy az ember megjelenik, és nem arra figyelnek, hogy mit mond, hanem hogy hogy néz ki. És a Plotinosz, az a filozófus azt mondta, hogy ő mindent szeretne paraván mögül mondani. Hogy ő is lehetne, hogy láthatatlan lenne, mert hát az emberek nem a lényeget nézik, hogy most mit mond az illető, vagy mire tanít, hanem hogy milyen a frizurája, milyen az öltözéke, tehát a másodlagos dolgokat. De ettől eltekintve a részünkről lehet egy óhaj, vagy egy sóhaj ez, hogy láthatatlanok legyünk, de mi nem tudunk láthatatlanokká válni. Tehát ennyiben mi mások vagyunk, mint az angyalok. Az angyalok teremtettségük folytán megkapták ezt, hogy ők, bár húsvér lények, tudnak láthatatlanul mozogni és jelen lenni a világmindenségben és a mi földünkön is. A második dolog, amiben különböznek tőlünk az angyalok nagyon nagy sebességgel tudnak mozogni. Ugye mi emberek olyan 5 km per óra sebességre vagyunk megteremtve, ez a mi normál járási tempónk. Az angyalokat általában azért ábrázolják szárnyakkal, mert a szárny minden népnél, ugye a gyorsaság, még a mávnál is, pedig hát a máv nem valami gyors, ugye a mávnál is ott vannak a szárnyak. Ugye hát ez egy jelkép, az ne úgy vegyük, hogy az angyaloknak ilyen nagy csaktogtatós szárnyaik vannak, amit föl leakasztanak. Ez egy jelkép, nem tudjuk ezt pontosan, hogy mit fed, vagy mit jelent. Minden esetre az angyalok nem 5 km per óra sebességre vannak teremtve, hanem ahogy olvassuk például a 148. 149. Zsoltárokban, hogy nagy hirtelen itt teremnek, vagy ahogy olvassuk Dániel könyve 9. fejezetében, Dániel elkezdi az imádságát, és még folyik az imádsága, már Gábriel angyal az imádsága végén közli vele Istennek az imádságára adott válaszát. Tehát számtalan ilyen kijelentés egyértelművé teszi, hogy az angyalok nagyon nagy sebességgel tudnak közlekedni. Harmadik különbség. Az angyaloknak nincs nemük. Na ez a legkülönösebb. Főleg a mai világban, mert a mai világban az úgynevezett civilizált emberiség csak erről tud beszélni, hogy most valaki nő-e vagy férfi. Meg milyen nő, meg milyen férfi. Szoktam már azt mondani, hogy már lassanként emberszámmal se veszik az embereket, mert ahol első helyre nem azt állítják, hogy ki milyen ember, hanem milyen nő, meg milyen férfi, ott már veszve van minden fejszínek a nyele. Tessék nekem elhinni. A Biblia is azért kezdődik így. Hogyan is kezdődik a Biblia az első fejezete 26.-27. verseiben? Teremtette az Isten az ő képére és hasonlatosságára az embert.
férfiúvá és nővé teremtette őket. Tehát a Biblia is úgy beszél rólunk, hogy elsődlegesen mi emberekkel, hogy legyünk, másodlagosan az emberi teremtményi rendet jellemzi az, ami például az angyalokat nem jellemzi. Nálunk vannak férfiak és vannak nők. Az angyaloknak azonban nincs nemük. Most sokan ezen fönnakadnak, és azt mondják, hogy ezt el se tudom képzelni. Pedig Pál apostol azt mondja a Galata levél 3. fejezetében, hogy aki Jézus Krisztust megismeri, és aki Jézust követi, a Jézus Krisztusban sincs férfi vagy nő, szegény vagy gazdag, zsidó vagy görög, hanem mindannyian egyek vagytok Jézus Krisztusban. Aki megismeri Jézus Krisztust, aki tudta a helyes viszonyulást a nőkhöz is, meg a férfiakhoz is, azért, mert ő elsődlegesen az embert látta mindenkiben. Akkor, ha valaki ebben Jézus Krisztust követi, tulajdonképpen az életében nagyon nagy változás fog bekövetkezni, mert az embert keresi mindenkiben először, és csak másodlagosan, harmadlagosan gondolkozik arról, hogy az illető férfi vagy nő, vagy fiatal, vagy idős, de az emberi élet ma annyira eltorzult, hogy sajnos az emberek puszta tárgyaknak, vagy élvezeti szereknek nézik egymást, és az emberek már nem látják a másik emberben a szenvedő embert, a boldogságra vágyakozó embert, az érző embert, azt az embert, akinek hát valami magasabb rendű küldetése is van annál, hogy testben él, vagy hogy férfi, vagy nő. Maga Jézus Krisztus is egy nagyon érdekes választ adott. Lukács evangélium a 22. fejezetében olvassuk, hogy egyszer Jézus sarokba akarták szorítani a sadduceusok. Ezek voltak Jézus idején az a zsidó vallási tömörülés, vagy mondhatnám párt, akik nem ismerték el az Ószövetséget, csak ebből Mózes 5 könyvét. Válogattak. Azt mondja, nekik csak Mózes 5 könyve kell, és mivel ők úgy mondták, hogy Mózes 5 könyvében nincs is feltámadás, csak a későbbi bibliai könyvekben van erről szó, ezért Jézus azzal akarták sarokba szorítani egy ilyen lehetetlen történettel, hogy volt egy asszony, mondták Jézusnak ott a templom udvarában, elveszítette a férjét. Meghalt a férje. De ugye Isten gondoskodott az özvegyen maradt asszonyokról, és az úgynevezett sógorházasság, vagy levirátus intézményével, ugye a férjnek volt fiútestvére. Hát akkor elvette egy fiútestvére azt az asszonyt. De az is meghalt, mondják a sadduceusok. Akkor elvette a harmadik fiútestvére, és így tovább, ötödiglen, hatodiglen, és akkor azt mondják a történetek után, mondom, Jézus sarokba szorítandó, hogy hát ha lenne feltámadás, hát az asszony kinek lesz majd a férje? Talán 6 férje lesz majd az örök életben? Nevetségessé akarták tenni Jézust és a feltámadás gondolatát, holott a feltámadásról már Mózes 5 könyve is beszél, tehát az nem igaz, hogy csak a későbbi könyvekben van szó. Például már az első könyvben Ábrahám áldozatában is fényesen szó van a feltámadásról, meg egyáltalán, hogy Isten mindig Ábrahám, Izsák és Jákob istenének nevezi magát, mondja is Jézus, hát Isten nem azért nevezte magát Ábrahám, Izsák, Jákob istenének, mert ő a holtak istene, ő az élők istene, mert mindenek élnek ő néki, hogy élnek ő néki, hogy csak egy szavába kerül majd Istennek, hogy feltámassza a halottakat. És ezért beszél Isten önmagáról így, mint Ábrahám, Izsák, Jákob istenéről, mert ő föl fogja támasztani ezeket az embereket. Tehát igenis van föltámadás. De Jézus erre nem kezdett vitát a kákáni csomót kereső sadduceusokkal, hanem azt mondta, hogy tudjátok, a mennyek országában másképp lesz. Ott nem házasodnak, nem mennek férjhez. Ott olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Jézus csak egy kis utalással érzékeltette, hogy nem mindig azon rágódjunk, hogy kikinek a rokona, vagy egy nő meg egy férfi milyen kapcsolatban van. A mennyek országában nem azért fognak eljutni, mert valakinek a férje vagy a felesége, ott mindenki a maga embersége alapján fog eljutni. Megváltozott gondolkozású ember? Megmaradt az önzésében, vagy szembefordult az önzésével? Szóval, hogy milyen ember? És ne vegye mindenki olyan természetesnek, hogy ott lesz a mennyek országában, mert hogyha nem változtunk meg, ha nem fordultunk szembe a természetünkkel, vagy hogy Jézus máshogy mondta, hogy nem születtünk újjá, nem tértünk meg, nem lett a magatartásunk olyan az emberek iránt, mint amit tőlük is elvárnánk, hát akkor nem leszünk ott a mennyek országában. Lehetett 6 férjünk, vagy lehetett 1 vagy 2. Tehát Jézus az egész kérdést
így oldotta meg, és közben azt mondta, hogy olyanok lesznek majd az emberek is, mint az angyalok a mennyben, valamit sejtetett Jézus azzal, hogy ott a nemiségnek majd más szemlélete lesz. Itt a nemiség nagyon eltorzó. Itt az emberek nem csak gyilkolnak és ölnek a világon, nem csak lopnak és csalnak, de azt hiszem, hogy a sorrendben második, harmadik helyen a nemi vétségek állnak most már. A civilizált világ is 5-6 éves gyerekeket hurcol, hogy újságok első oldalán láthatjuk, hogy 6 millió pedofil áldozat euró az EU-ban. Hát, kedves hallgatók, ide jutottunk. De Jézus azt mondja, hogy ott majd, abban a világban, ott majd nem az alapján ítélik meg az embert, hogy férfi vagy nő, hanem az alapján, hogy milyen ember. Ezt a három dolgot föltétlenül rögzítenünk kell. Tehát az angyalok annyiban másak, mint mi, hogy tudnak láthatatlanokká is válni, annyiban másak, mint mi, hogy óriási sebességgel tudnak közlekedni, és annyiban másak, mint mi, hogy nincs nemük, de ettől ők nem frusztráltak, vagy nem boldogtalanok, hanem az Isten teremtményi rendjében nagyon sokféle teremtmény van, és ki tudja még, milyen más teremtmények is léteznek a mi világegyetemünkben, minket sem önmagában a nemiség tesz boldoggá, hanem a nemiség helyes használata. És mit tesz boldogtalanná? A nemiség helytelen használata. Erről tehát egy kis szemnyitogatásképp ennyit, és akkor mennénk is tovább, és akkor visszatérnék arra a pontunkra, hogy az angyalok például miért tehetik meg, hogy ha olyan a helyzet, akkor nem látszanak. Isten miért adta meg nekik ezt a lehetőséget, miért teremtette őket így? Szeretném önöknek felolvasni a Bibliának egyik leghíresebb látomását. A látomásokban nagyon sok angyal jelenésekkel van dolgunk. Ez Ézsaiás könyve 6. fejezetében található. A következőképp hangzik, csak az első 4 verset olvasom. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, mondja Ézsaiás proféta, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, 2-vel orcájukat fették be, 2-vel lábaikat fették be, és 2-vel lebegtek. És kiáltott valaki egy a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregeknek, ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Ez egy látomásnak a kezdete, egyébként az egész látomás egy fél oldal itt a Bibliámnak ezen a részén, tehát érdemes otthon elolvasni ezt az Ézsaiás könyve 6. fejezetét, az egyik legmegrázóbb látomás, amikor a proféta bent járt a templom területén, a templom felé nézett, és a templom, hogy bepillanthatott a kárpiton keresztül, egyszer csak látomásban maga az Isten jelent meg előtte, látomásban, nem valóságban, csak látomásban. Kik voltak ezek az angyalok, akikről azt mondja, hogy szeráfok álltak körülötte? Az angyali renden belül két konkrét kifejezést olvasunk, hogy vannak kérubok például, a kérubokról nagyon sokat beszél a Biblia, nem tudjuk pontosan, kik ezek a kérubok. Tehát az angyaloknak a legerőteljesebb, legelőkelőbb rendje, nem tudni ezt pontosan, a szeráfokról pedig csak itt beszél a Biblia. A kérubokat általában két-két szárnyal ábrázolják. Például a Frigyláda fedelére is Mózesnek kérubokat kellett kimintáztatni az ötvösökkel. Tehát a Frigyláda fedelén egymással szemben állt egy-egy kérub, és a két-két szárnyával betakarta az egész Frigyládát. Ez egy nagyon szemléletes bemutatása volt annak, hogy a Frigyládában levő 10 parancsolat nem csak az emberekre nézve kötelező és örök törvény, tehát a szeretet 10 pontjának a törvénye, hanem az angyalok is ehhez tartják magukat, tehát ezért volt ott két kérub, és a két-két szárnyával betakarta a fedelét, a 10 parancsolat ládájának, a Frigyládának a fedelét. A szeráfokról itt olvasunk egyszer és utoljára, tehát sehol másra a Bibliában nincs róluk szó, de érdekes, hogy 6 szárnyuk volt. Tehát 3 szárnypárjuk volt, nem tudom, hogy el lehet-e képzelni. Úgy látta Ézsaiás, hogy a felső 2 szárnyal betakarták az arcukat. Az alsó 2 szárnypárral betakarták a testüket, és a középső szárnypárral pedig lebegtek és mozogtak, és ez az Isten trónusán, a látomásban megjelenített trónusa mögött látszott ez számukra.
Tessenek csak egy kicsit gondolkodni, hogy ez mit jelent. Mit jelentett ez? Először is, nagyon egyszerű dolog. Mit jelent az, hogy a felső két szánpályukkal betakarták az arcukat és a szemüket? Hát az angyal szó, ugye a héber malák szó, héberül így mondják, hogy angyal, hogy malák, és a mi nyelvünk a görögöktől vette át, a görög nyelven pedig angelos, innen van a latin angelus, és innen van a magyar angyal. Mind a három szó, a héber malák, a görög angelos, és a latin angelus is annyit jelent, hogy követ, küldött. Tehát tudatába kell, hogy legyünk, hogy amikor azt mondjuk, hogy angyal, ez egy jövevény szó a magyar nyelvben, ezt le kell fordítani, követ, küldött. Hogy lehet követ valaki, aki betakarja a szemét? Furcsa, nem? Hát a követnek éppen tágra nyílt szem, néző, hogy merre menjen, akár hogyan képzelem a követet háborúban, békében, testi dologban, lelki dologban. A követ az mindig egy tágra nyílt, követ az betakarja a szemét. Hát hogy van ez? Tessen gondolkodni, mert a Biblia egy gondolkodtató könyv, tehát a Bibliában nem szabad suhanni tovább. Ugye én azt gondolom, hogy ezzel a Biblia azt akarja bemutatni, ami a mi emberi életünkből nagyon hiányzik. Mi emberek nagyon személyválogatók vagyunk. Így mondja a Biblia, hogy a szemeink látása szerint ítélünk. A fülünk hallása szerint bíráskodunk. Mi emberek, amit látunk, pedig amit látunk, az a felszín, abból már nagyon messze menő következtetést vonunk le. Nem látunk mi bele az emberek lelkébe, csak látjuk mondjuk az arcukat, ruházatukat, már nagyon messze menő következtetések. Hallunk róluk valamit, még messzebb menő következtetések. Ez az embernek a nagy hibája, a bűneset utáni nagy hibája, hogy a szeme látása szerint ítél, és a füle hallása szerint bírásolja. Még egy próféta is beleesett ebbe a hibába, Sámuel, akiről azt olvassuk Sámuel első könyve 16. fejezetében, hogy azt a valakit akarta királlyá fölkenni, aki a legnagyobb Dalia volt Ísai családjában, és Isten azt mondta, hogy nem, Sámuel, én nem ezt a nagy, meg nem a öcsét, meg nem az a legkisebbet, Dávidot választottam, mert én Isten vagyok, és nem ember. Az ember azt látja, amit a szeme lát, az Isten pedig a szívbe, a lélekbe lát. Itt van a mi nagy emberi problémánk, hogy gyorsan ítélkezünk, gyorsan vádaskodunk, gyorsan bírálunk, és az angyalok nem ilyenek. Az angyalok azért takarják be ezek a szeráfok a szemüket és az arcukat, mert nincs bennük személyválogatás. Ahova küldi őket az Isten, oda mennek. Sokszor nekünk vannak nem szeretem emberek, hogy azokkal úgy nem is szeretünk találkozni, nem hogy még beszélni, meg küzdeni értük, fáradozni értük. Az angyalokat, ahova küldi az Isten, hogy elmész most egy gyenge, elesett, egy szerencsétlen, vagy egy beteg, vagy egy éppen önmagát tönkretevő emberhez, mert ott kell a te követséged, ott kell a te küldött mi voltod. Keresztelő Jánost is például angyalnak nevezi a Biblia. Nem azért, mert angyal lett volna, hanem sokszor embereket is megtisztel ezzel a kifejezéssel a Biblia, hogy angyal, hogy Keresztelő Jánosról is azt halljuk, hogy ő küldött volt, ő követ volt, ő kiáltó szó volt a pusztában, és Keresztelő János minden rendű, rangú emberrel foglalkozott. Jöttek oda a római katonák, éppen úgy beszédbe legyetett velük, jöttek oda gazdag emberek, farizeusok, sadduceusok, jöttek kézművesek, parasztemberek. Josephus Flavius írja a Zsidók története című művében, hogy az egész ország oda tódult, mert ebben az emberben nem volt személyválogatás. Ez nem azt mondta, hogy a gazdagokkal foglalkozom, a szegényekkel, nem. Az angyalok olyan lények, akikben nincs személyválogatás, akik így tudnak Isten kezében jó eszközök lenni, és ez fejezi ki a felső két szárny, hogy betakarja a szemüket és az arcukat, mert az angyalok nem a saját látásuk szerint ítélnek. Isten megbízza őket feladattal, és mennek, hogy végrehajtsák az Isten feladatát. És most jön a második pár szárny. Mert vajon mi annak a magyarázat, hogy az alsó két szárnypárral meg az egész testüket befedezik? Kedves hallgatók, itt van a másik nagy hibánk nekünk embereknek. Az első nagy hibánk, hogy személyválogatók vagyunk, és rögtön osztályozzuk az embereket, sőt, skatujába is helyezzük őket. És a másik nagy hibánk az, hogy mi azért nagyon szeretünk szerepelni.
Nagyon szeretünk úgy a középpontba lenni. Nagyon szeretjük azt, hogyha mi ránk szegeződik a figyelem. És a Biblia azt mondja, hogy az lehet csak igazi követés küldött, aki nem magára hívja fel a figyelmet. Ez különben logikus. Mert ha én valakit képviselek, ha én valakinek a követe vagyok, hát akkor normális dolog az, hogy magamra hívom fel a figyelmet. Nem őrá kellene fölhívni a figyelmet, aki engem küldött. Én amikor egyetemista voltam, akkor nagyon szerettem egy francia gondolkodót, aki zsidó származású volt, és Pirinszky Jánossal együtt fordítottuk a műveit, a Simone Weil. És ő megismerte a kereszténységet, látta, hogy a Biblia igazság, látta, hogy Jézus Krisztus megváltó, de mint zsidó származás ember soha nem lépett be egy keresztény felekezetbe sem, mert azt mondta, hogy a keresztényeknek az a legnagyobb hibájuk, hogy itt van az Isten, itt van a másik ember, ők meg a kettő közé odafurakodnak, így mondta, hogy ernyőt tartanak Isten és a másik ember közé. Azok az igazi követek és küldöttek, akik Istent úgy képviselik, hogy magukra egyáltalán nem hívják fel a figyelmet. És az angyalok ilyenek. Az angyalok Isten küldötte, Isten követei, az ő világrendjében, az ő gondviselésében segítkeznek. Tehát ők nem magukra akarják fölhívni a figyelmet. Ezért mondja az angyal, hogy ne térdelj el előttem, hát engem ne imádj el, ugyanolyan teremtmény vagyok, mint te. Nekem csak eszközi a jelentőségem, hogy fölnyitni a szemedet valamire, amiért az Isten küldött. Ugye Keresztelő János is milyen szépen mondta János Evangélium a 3. fejezete szerint. Akkor azt mondták neki, hogy hát most mindenki Jézus után megy, te utána senki nem megy. És akkor azt mondta a Keresztelő János, hát éppen ezt akarta. Hát én nem azért jöttem, hogy magamra hívja föl a figyelmét az embereknek. Én Krisztus útkészítője vagyok. Neki növekednie kell, nekem a lábszállam. Hát éppen ezt akartam. Én csak a vőlegény barátja vagyok. A vőlegény eljött, ő a vőlegény, Krisztus a vőlegény, eljött az ő egyházához, a mennyasszonyához. Hát az én örömem már betelt. Hát én persze, hát én nem is akartam Isten és köztetek állni, én őrá akartam fölhívni a figyelmet. Kedves hallgatók, valamire való emberek ezt mindig tudták a történelemben. Ezt még a buddhisták is tudták, meg a hinduk is. Tudom, nagyon sokan kérdezték, meg ma is kérdik, milyen vallású tetszik lenni. Szatmár megyében volt egy esetem, hogy ott egy nagy férfi ember fölállt, tessék megmondani, mondta az előadás, tessék már megmondani, milyen felekezethez tartozik. És akkor ott meggondolatlanul azt mondtam, nézze, hát ezt még a hinduk is tudják, mert van egy hindu mondás, hogy ha az ujj a holdra mutat, ne az ujjat nézzük, hanem a holdat. Ja, maga hindu akkor. Mondom, ha akarja hallani, nem vagyok hindu, de mondom, a hinduk is tudják, mondom, hogy ha az új a holdra mutat, különben így van a hindu mondás, csak ezt nem akartam mondani, hogy bolond ember az. Ezt nem akartam mondani, hogy bolond ember az. Az új a holdra mutat, bolond ember az, aki az újat nézi, és nem a holdat. Hát én azért mutatok a holdat, hogy tessenek a holddal foglalkozni, ne az én ujjammal. Csodálatosak az angyalok, és az angyaloktól meg lehet tanulni azt, amit Keresztelő János is megtanult, hogy neki az Istennek növekednie kell, nekem alább szállana. És mi a harmadik szárnypár? Most már levonhatjuk a következtetés. Ki az eredményes ember itt a Földön? Ki a sikeres ember? A szó igaz értelmében, most nem a világ értelme, ki tud jobban csalni, lopni, hazudni, a világ azt nevezi sikeresnek. A Biblia kit nevez sikeres embernek? Aki nem személyválogató, és aki nem magára hívja fel a figyelmet. Elég ez a két mondat? Lehet ezen gondolkodni egy egész élete, meg lehet ennek tükrébe beállítani az életünket, meg cselekedeteinket, hogy aki nem személyválogató, és aki nem magára hívja fel, annak talán lehet hinni. De ne neki higgyünk, hanem hogyha valóban olyan valakire mutat, akinek a szava hitelre képes, akinek a személye megbecsülésre való. Hát ez az Isten, ők Isten követei, ők Isten küldöttei. Szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni önöknek egy verset, mert még a példabeszédek könyve is sokat foglalkozik az angyalokkal, pedig a példabeszédek könyvének mondjuk nem tárgya az angyalok. Példabeszédek könyvének tárgya, hogy az emberi élethelyzetek, az emberi szorgalom, munka, család, nevelés, stb. Példabeszélek könyve 25. fejezetében a 13. vers a következőképp, amit tessenek nagyon figyelni, mert érdekes vers, Példabeszélek 25-13.
mint a havas hideg az aratásnak idején, olyan a hű követ, vagyis az angyal, olyan a hű angyal azoknak, akik őt elbocsátják, mert az ő urainak lelkét megvidámítja. Még egyszer mondom, mint a havas hideg az aratásnak idején, olyan a hű követ, vagyis angyal azoknak, akik őt elbocsátják, mert az ő urainak lelkét megvidámítja. Hát most is a meleg van, mint az aratásnak idején. Talán jó, ezért most jó a terem nekem, hogy egy Biblia vers megértéséhez talán hozzásegített. Amikor csorog rólunk a veríték, amikor régen az emberek kézzel arattak, marokkot szedtek, és az egy-két hónapig nagyon kemény munka volt. Milyen jó volt akkor a hideg, csak hát a havas hideg nem szokott jönni aratásnak idején, ugye? Aratásnak idején álljunk a június, július, augusztus, akkor hó nem szokott lenni. De akkor az ember mit nem adná egy kis jégér és egy hóér? És miért mondja ezt a Biblia vers? Azt mondja, az emberi világban nagyon kevés a jó követ, nagyon kevés a jó küldött. Nagyon kevés az ember, aki fölfog valamit, és azt képvisel, amit fölfogott, nem ad hozzá, nem veszel belőle, nem hajlítja erre jobbra és balra, mint havas hideg az aratásnak idején, olyan a hű követ azoknak, akik őt elbocsátják, mert az ő urainak lelkét megvidámítja. Az Isten lelkét megvidámítják az angyalok, mert ők nem tesznek hozzá, nem vesznek el belőle, nem személyválogatók, nem magukra hívják fel a figyelmet. Pontosan végre lehet hajtani valamit úgy is, hogy nem szolgaian csináljuk meg. Mert én elmondtam ezt az igét már sok helyen, és akkor azt kaptam, hogy ja, hát akik szolgai módon valamit megcsinálnak, arról azt mondja, nem így van. Nem így van. Ha valaki pontosan, tökéletesen megcsinál valamit, amit elsajátított, vagy amit ő hallott, azelőtt a legnagyobb, legmélyebb főhajtása kötelező. Az emberek sokszor egyénieskednek. Az emberek sokszor megértenek valamit, de nem pontosan azt mondják el. Ugye Karinti erről humoreszket írt, ugye, hogy nem pontosan fordítják a verset, aztán 5-6 fordítás után már rá se lehet ismerni az eredetire. Mondok valakinek valamit, hogyha nem írom le neki, akkor olyat tesz hozzá, meg olyat veszel belőle, hogy már a harmadik, negyedik csatornán már olyat hallok, hogy a hajam száll az égnek. Hát én nem ezt üzentem. Ugye ismerős dolog. Nagyon ismerős dolog. Az igazi követség az, hogy nem szégyen a pontosság, nem szégyen az engedelmesség, nem szégyen a ragaszkodás ahhoz, ami Istentől jön. És az angyaloknak itt nagyon nagy feladatuk van. A Biblia szerint angyalok segítettek megérteni embereknek dolgokat. Például azért jelennek meg angyalok álmokban, látomásokban, Dániel könyvében, Ezékiel könyvében, magában a Jelenések könyvében is sokszor olvassuk, hogy János apostol odamegy, és azt mondja, hogy a 7 pohárt kitöltő, 7 csapás angyala közül egyikhez odament, és hát mondjad meg, segítsél, mert nem értem ezeket a látomásokat. És az angyal ezt mondja, hogy amit te most láttál, az ez és ez és ez és ez, és vezeti tovább, és pontosan visszaadja a látomást és a látomásnak az értelmét is. Az angyaloknak a feladata tehát a megértetés, az angyalok feladata a gondviselés, tehát az, hogy segíteni az életben veszélyektől megóvni. Így beszél Jézus Máté evangélium a 18. fejezetében őrző angyalokról, ez bibliai kifejezés. Sajnos később ezt elsekélyesítették és elszirúposították, de az őrző angyal annyit jelent, hogy a Biblia szerint minden egyes embernek van őrző angyala, vagyis Isten rendel melléje angyalt, hogyan is mondja a 91. Zsoltár, hogy ő az angyalainak parancsolt felőled, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe, hogyha az úton jársz. Az életben már sokszor érhettek volna bennünket balesetek, talán halálos veszedelemben is voltunk, talán már ott is maradtunk volna. Én legalább 2-3 ilyen esetet őrzök az életemből, amikor pontosan tudom, hogy nem láttam, de valaki úgy segített, hogy szinte a fizikai jelenlétét lehetett érezni. Például, amikor a Király utcában tolom az elsőszülött gyermekemet, és akkor ugye még a nagy magyar versenyautók, a ladák voltak, és kicsap egy lada, egy sarkor, és odavág, ahol én tolom szép nyugodtan át a gyermekemet.
és máig se tudom megmagyarázni, hogy mi volt az, vagy ki volt az, aki minden fizikai számítással ellentétben, hogy ez felülmúl, olyan gyorsan ott vagyok a járdán, mint hogyha valaki ilyen lökhajtásos sebességgel áttolt volna, és mögöttem pár centivel suhan el az a jármű, ami egyébként hát elüthetett volna. Nem akarok erről önöknek meséket mondani, mert tudom, hogy akik ebben nem annyira hisznek, vagy a Bibliát még nem ismerik, talán mesének gondolják, de a gondviselésre azért hadd mondjak el egyetlen egy történetet, amit egyszer egy idős asszony mondott el, aki azt mondta, hogy ő hitre jutott idős korában, de a férje nem jutott hitre, és ők falun éltek, és abban a faluban nagyon elterjedt volt az ivás, és a férje minden este a kocsmából részegen jött haza. És hogy ő hitre jutott, ő Bibliát olvasott, a férjének ez olaj volt a tűzre, és egy idő után kezdte beígérni a feleségének, hogy ha hazajövök és alva talállak, agyonütlek. Most tessenek meggondolni, hogy milyen jövő ez. Meg hogy lehet így élni? Szegény asszony először, hát nagyon félt. Nem akart elaludni. Tartotta magát az ágy, hogy megjön a férj, egy pár szót váltsunk ki, mégis feküdjön le, elalszunk, akkor túlélem ezt az éjszakát. De aztán volt olyan eset, hogy elaludt, és reggel döbbent rá, hogy még élek. És akkor elkezdett ő ezért imádkozni, hogy ő benne ne legyen ilyen félsz, ne legyen ilyen aggodalom, ne legyen ilyen teher. És akkor az Isten megmutatott neki valakit. Amikor több hétig már ezért komolyan imádkozott, oda nézett a függöny felé, és lát, hogy a függöny meglebben, és a függöny mögött egy hatalmas nagy alakot látott, csak úgy körvonalaiban. Biblia azt mondja, hogy mi emberek is nagyobbak voltunk, ahogy kikerültünk Isten kezéből. Óriások jártak a földön, mondja a Biblia legelső fejezetei közül a 6. fejezet. Tehát mi emberek is nagyobbak voltunk, azért az emberek életkora is lecsökkent azóta, testi erőnk is lecsökkent, de az angyalok hatalmas termetőek. Mondja is róluk a Biblia, hogy ők hatalmas termetőek, és az asszony, mivel ismerte a Bibliát, nem megijedt ettől, hogy ott van valaki a függönynek, hogy pontosan tudta, hogy ez nem ember, aki ott van. És nem, hogy nem megijedt, hanem olyan nyugalom szállta meg, hogy az Isten megmutatta neki. Mondom, az angyalok tudnak láthatatlanokká válni, addig is láthatatlanul ott volt az Isten angyala, vagy az Istennek angyalai, de most az Isten egy pillanatra megmutatta neki, hogy nyugodtan aludjál el, nyugodtan feküdjél el, nem fog agyonütni a férjet. Mert van valaki, aki beváltja az ígéretemet, hogy én az angyalainak parancsoltam felőled, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Szóval vannak ilyen történetek a Biblián kívül is, de a Bibliában meg aztán tel is teli találunk ilyen történeteket. Hát talán a legszebb történetet Királyok 2. könyve 5. fejezetében olvassuk, amiről én egy külön, amikor gyerekeknek megírtam egy ilyen olvasókönyvet, egy külön fejezetet is írtam, hogy olvassák a gyerekek az Ószövetséget is, hogy Elizeus próféta és Géházi esete, hogy egy városban vannak, és hát a várost körülveszi az ellenség, mert megtudják, hogy a próféta is ott tartózkodik, és a prófétát vádolják azzal, hogy megjelenti az ellenséget, csapatmozgásokat, és azért nem tudják a zsidókat legyőzni, mert a próféta mindig megmondja a királyoknak, hogy hova vonultasson fel nagyobb hadtestet. És végre most ezt a Samária nevű város körbefogja az ellenség, reggel fölkel a szolga Géház, és azt mondja, hogy jaj, uram, elvesztünk, hát az ellenség ostromgyűrűt font a város köré, itt mit csinálunk, biztos ránk fenik a fogukat, biztos, hogy elveszünk. És akkor ott Elizeus próféta imádkozik Istenhez, mint hogy az asszony is imádkozott, és azt mondja a prófét, hogy uram, nyisd meg a szolgám szemét. Nyisd meg a szolgám szemét, nem lát a szolgám. Isten megnyitja a szolga szemét, a szolga látja, hogy itt van az ellenség, de az ellenség mögött a várost övező dombokon a tüzes lovagok, tehát angyalseregek vonulnak fel. De csak egy pillanatra, kis időre látja, hogy igen, az ellenség, itt van, nyomasztó a helyzet, de ott vannak az angyalseregek is, hogy mondja majd Elizeus neki, többen vannak velünk, mint ellenünk. Nagy mondat a Bibliában. Érdemes megjegyezni. Az életben sokszor vagyunk úgy, hogy emberek ránk támadnak, vagy nyomasztók a körülmények, vagy nehéz a helyzetünk. Érdemes visszaidézni ezt a mondatot. Többen vannak velünk, mint ellenünk. Aztán utána jönnek a csapatok, hogy elfogják a prófétát, és akkor Elizeus meg másért imádkozik. Most nem a szolgájáért, hogy nyissa meg Isten a szemét, hanem
imádkozik az ellenségért, hogy az ő szemük viszont lelki értelemben csukva maradjon, hogy ne ismerjék fel őt. Imádkozik a proféta azért, hogy ne lássanak, már nem fizikailag ne lássanak, hogy ne tudatosítsák, pedig jönnek már a házához, körbefogják a házát, biztos mindenki megmondta, hogy itt lakik a proféta, bejönnek és kérdik, hogy hol van Elizeus proféta. Önök mit válaszoltak volna egy ilyen helyzetben? Csodálatos a bibliai történet minden ízében. Elizeus nem mondja azt, hogy én vagyok. Azt mondaná, hogy én vagyok, vége. Egy pillanat alatt. De nem is hazudik. Nem azt mondja, hogy nem én vagyok. Ez hazugság. Az Isten meg tud védeni embereket hazugság nélkül is. Csodálatos szavak jönnek a proféta ajkára. Azt mondta Elizeus az ellenséget csapatoknak, gyertek, kövessetek engem, és majd megmutatom nektek azt, akit kerestek. Gyertek, kövessetek engem, és majd megmutatom nektek azt, akit kerestek. Isten meghallgatta a proféta imáját, ezek a katonák követik Elizeust, a városból megy be az ország fővárosába, ez több mint 20 kilométeres út, hegyi hágókon minden. Egy pillanatig nem jut eszükbe, hogy megkérdezzék, hogy ki a proféta, követik ők, mert a bizonyossággal mondta, hogy gyertek, kövessetek engem, majd megmutatom azt, akit kerestek. És bevezeti őket az ország fővárosába, ezt a portyázó csapatot. A királynak a fővárosából tele van ugye csapatokkal, tehát tulajdonképpen bevezeti a portyázó csapatot

oda, akit kerestek. Kedves hallgatók, az emberi világban nagyon gyakori az embereknek a félreismerése. Sokszor bennünket is félreismernek. Nem szabad megmondanunk a származásunkat, vallásunkat, dehogy mondjuk meg. Nem jó megmondani. Először ismerjenek meg bennünket, aztán utána majd lehet, hogy egészen más lesz a véleményünk a származásról is, meg a vallásról, meg a felekezetről is. És amikor látják ezek az elképes szíriaik, hogy bejöttek az ellenség karmaiba, és előttük asztalokat terítenek, meg leültetik őket, és szeretettel vendégül látják őket, akkor úgy megszégyenülnek, hogy utána egy ideig eszük ágában is betörni az országba. Elizeus imádkozott, hogy az angyalokat lássa meg Géházi, utána imádkozott, hogy az angyalok segítsenek neki abban, hogy ne fedezzék fel őt, és egy szó pisszenés ne hangozzék el 20 kilométer alatt, hogy hol is van ez a prófita, minek gyaloglunk már annyit, kihez vezette, akit keresünk. Az angyalok csodálatosan bemutatják azt, hogy milyen Istennél a gondviselés, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Az angyalok megértetnek, az angyalok segítenek az Isten gondviselésében, az élet sok ezer helyzetében az angyaloknak köszönhetjük az életünket, de az angyalok ezzel nem tolakodnak elő. Nem nyújtják be a számlát, hogy mennyiért segítettek. Nem figyelmeztetnek arra, hogy micsoda életveszélyben voltak ők is, nem. Természetesen megteszik személyválogatás nélkül, magukra soha föl nem hívva a figyelmet. Szóval, hogyha ezen úgy elgondolkozunk, valami csodálatos az angyali világ. Sokat gondolkoztam én ezen, de az angyalokról való gondolkodásomban a nagy forradalmat a Jelenések könyve 12. fejezetének egy verse értette meg. Mert az angyalok egy harmadik dolgot is csinálnak, azon kívül, hogy megértetnek dolgokat velünk, azon kívül, hogy gondunkat viselik és oltalmaznak bennünket. Hadd olvassam fel a Jelenések könyve 12. fejezetében a 10. verset, amelyben az angyalok megszólalnak a mennyben, egyébként a Jelenések könyve tele van ilyen angyal megszólalásokkal, hogy mit mondanak az angyalok, és amikor Jézus meghozta az áldozatát a Golgotán, akkor az angyalok a következőt mondták. És ez engem nagyon mélyen érintett. Szeretném, ha el tudnám önöknek mondani, hogy miért. Jelenések 12.10. Egyébként Johann Sebastian Bach az egyik legnagyobb zeneművét írt erről az egyetlen egy versről, Jelenések 12.10. Most lett meg az üdvösség és az erő, és ez a következőképp hangzik. És hallottam nagy szózatot az égből, amely ezt mondta. Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal, a mi Istenünk előtt. Nagyon egyszerű bibliavers, és sokszor olvastam, és néhány dolgot észrevettem belőle, és futottam tovább. De körülbelül 10-13 évvel ezelőtt, hogy olvasgattam egyszer ezt, hogy Johann Sebastian Bach zenéje is a fülembe csengett, és mondom, miről is van itt szó? Mit? Most lett meg az üdvösség és az erő. Jézus meghozta az áldozatát. Bebizonyosodott, hogy a rossz nem szükségszerű. Jézus inkább meghalt, mint hogy egy rossz dolgot elkövetett volna. Az angyalok mérhetetlenül újjongtak, hogy most Jézus megmutatta, hogy mi emberek is követjük őt ebben, követhetjük őt ebben, nem kell nekünk rosszat tennünk, nem szükségszerű a rossz. Van erő, ami rendelkezésünk rá, hogy le tudjuk győzni a rosszat, még azon az áron is, hogy talán ha az életünket elveszítjük is, de rosszat nem teszünk. Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma. Igen, de most figyeltem fel valamire. Mit mondanak az angyalok? Ami atyánk fiainak vádolója levettetett. És itt két dolog ütötte meg a szívemet. Az egyik, az angyalok bennünket atyafinak neveznek. Ez igaz, mert ők is teremtmények. Ezzel kezdtem az előadást. Ugyanolyan teremtményei az Istennek, mint mi. De megkérdezem önöktől, hogy az angyalok, ahogy lenéznek erre az emberi világra, hogy ez olyan jó származás, hogyha minket atyafinak neveznek. Erre úgy felemelt fejjel úgy azt mondják, hát hova süllyedtünk mi emberek? És ők mégis atyafinak neveznek bennünket. Én láttam már olyan esetet, amikor valaki nem akarta vállalni a másikat, mert olyan volt. Mert azt tette, azt mondta, és

0: dolgot onnan, mint hogyha nem is lenne a családtagja, vagy szégyelte. Az első dolog, ami nagyon szíven ütött át, hogy az angyalok nem szégyelnek bennünket. Pedig szégyelhetnének. Mert mi emberek hova jutottunk? Hova jutottunk egy másik teremtményrendhez, az el nem bukott angyalokhoz képest? Miféle süllyedő hajón vagyunk mi, miféle mélységekbe kaptatunk mi, és nem is fölfelé általában, annyi ember lefelé. És ezek azt mondják, hogy az atyánk fiai. A második dolog, ami nagyon szíven ütött. Azt mondják, hogy a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ekkor értettem meg, hogy az angyalok előtt mi a legelviselhetetlenebb dolog. A vádolás. Amiben mi napról napra belecsúszunk. Vádolni a másikat. Nem én vagyok a hibás. Ő olyan, amilyen. Az emberi életben az egy legszörnyűbb dolog a vádolás. Ki adja a vádolás lelkületét? Aki belebíz minket a kísértésekbe, és utána vádol bennünket. Ez sátánnak az óriási találmánya. Belevinni a rosszba az embert, és utána vádolni, hogy na milyen vagy. Nem megdicsérni, hogy most azt tetted, amit én sugaltam, hanem a kísértés után vádolni az embert, mert sátán nagyon jól tudja, hogy a vádolásnak iszonyú lelki ereje van. Tessen csak visszaemlékezni, amikor bennünket vádolnak, akár igaz módon, akár nem igaz módon, az nagyon rosszul esik. Az önvád például milyen borzalmas dolog. Az angyalok előtt a vád és az önvád elviselhetetlen, kibírhatatlan. Az angyalok ezért éreznek velünk együtt, mert azt mondják, hogy hát borzalmas, nem elég, hogy beleviszi őket a rosszba, utána még vádolja őket, hogy összeomoljanak, és utána még Isten teszi felelőssé, hogy ilyen az élet. És akkor megértettem, hogy az angyalok miért tiszta lények. És miben áll az, hogy ők ilyen tiszta lények. És akkor megértettem azt is, amit azután az embernek gyakorolni kell, hogy mi az emberi jóság. Szóval a mai előadást is így hirdette meg a ház, hogy az angyalok és az emberi jóság. Hát most hadd válaszoljak erre. Ki a jó ember? Aki sok emberen segít, sok alamizsnát osztogat. Az altruista, a másokon, a szegényeken, a elesetteken segítő. A Biblia azt mondja, nem föltétlenül. Azt mondja, Pál a szeretett himnuszában, vannak olyanok, akik szétosztogatják a vagyonukat is. Tűzre teszik a testüket, de szeretet még sincs bennük. Ki a jó ember? Nem az a jó ember, aki látványos jó dolgokat csinál. Nem az a jó ember, hogy mondta Jézus, hogy kürtöltet mag előtt, hogy ide figyeljetek emberek, látjátok már megint mennyit adtam, meg ki mindenkin segítek. Nem ez a jó ember. A jó embert föl lehet ismerni arról, hogy a jelenléte, a megjelenése, a soha nem vádoló. Az megértő, segítő, nem vádol. A jó ember az, amit az angyalokról is látunk, hogy az angyaloknak elviselhetetlen a vádolás. Egyébként sátán, a héber szót görögre így fordították le, diabolos. Ez annyit jelent, hogy vádoló. Sátának két neve van. Az ellenség, mint Isten és Isten törvényének ellensége, és a diabolos, a vádoló, hogy az embereket beleviszi a rosszba, és utána nem megdicsér bennünket, hogy na most milyen jó, hogy ezt a rosszót nem, akkor azt mondja, na milyen rongy ember vagy, hogy ezt csináltad, na milyen gonosz ember vagy, hogy most megint ezt mondtad. Hát ez a vádolás, ez nagyon sok embert összeroppant, mert hogy szegény Juhász Gyula mondta, aki öngyilkos lett, szóval minden ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem. Amiben az az igazság, hogy az önvád ellen valóban a legnehezebb a védekezés, mert ha más vádol, akkor még van egy bizonyos mozgástér, de hogyha az ember önmagát vádolja, marcangolja és gyötri, és akkor jön a depresszió, meg jön más, és ugye a mai ember, akiben olyan sok minden belső bonyodalom és gyötrelem van, ugye ezzel nagyon nehéz védekezni, ebbe igaza van. János apostol első levele beszél arról, hogy hogyan lehet legyőzni ezt. Csak is úgy, hogy az Isten nagyobb a mi szívünknél, csak is úgy, hogy belekapaszkodunk abba, hogy az Isten adott nekünk megváltót. Jézus nincs olyan bűn, amiért meg nem halt volna. Jézus maga mondta azt, hogy még az embergyilkosoknak is, még aki az emberfia ellen szól is, még azoknak is megbocsátatik. Egy embernek nem tud az Isten megbocsátani. A lélek ellen vétkezőknek. Mi a lélek ellen vétkező? A lélek, a Szentlélek segít bennünket az igazi felismerésekre, és ha bennem van igazi felismerés, és mégsem aszerint élek, és nem ahhoz kérem az Isten segítségét, szóval, hogyha magam igaz felismerését meghazudtolom, hát akkor az Isten hogy segítsen rajta? Az Isten úgy akar segíteni, hogy felismerted dolgokat, segíteni akar, hogy elfogadjunk segítséget, és akkor ki lehet emelkedni a legnagyobb mélységekből is, de hogyha az ember ezt nem akarja, ha saját magunk által felismert dolgokat meghazudtoljuk, hát ez ellen valóban nincs gyógyszer. Kedves hallgatók, amikor ezt a Jelenések könyve 12. fejezet 10. versét úgy megértettem, és úgy hálás is voltam, hogy egy nagy zeneszerző ezt így feldolgozta, akkor úgy elgondoltam, hogy tényleg az ember életet mit teszi tönkre? Az, hogy az emberek vádaskodnak. Mert elég nekünk a rossz, a bűn, a vétek, a nyomorúság, de utána még egy nagy porciót rátenni, és még azt is elszenvedni, hogy állandóan halljuk, hogy ilyen vagy, meg olyan vagy, meg amolyan vagy, és ez igazságtalan, mert lehet, hogy én már nagyon küzdök, már régóta küzdök, hogy ne ilyen legyek. És akkor valaki rám süti a pecsétet, hogy de ilyen vagy. Ez olyan, mint az élve a földbe döngölés. Ez borzalmas dolog. És az angyalok előtt ez elviselhetetlen. Azt mondják, hogy végre sátán kizáratott a mennyből. Az atyánk fiainak vádolója levettetett. Ugye a Bibliának egyik tanítása, hogy sátának bejárása volt a mennybe. Jób könyvében is látjuk, hogy mennyire bejárása volt a mennybe. De Jézus golgotai áldozata után végleg kizárult a mennyből. Miután Jézus meghozta az áldozatát, mindenki előtt világossá vált, hogy nem sátánnak van igaza, nem az önzésnek, nem a gonoszságnak, ami pedig ekkora kényszerekkel és erővel küzd, hogy az emberek elfogadják, hogy legyél csak durva, legyél kegyetlen, neked több jár, mint amit megadsz a másik embernek, és ez olyan sok ember elfogadja, de ennek a logikának, ennek az okfejtésnek a fejére döntő csapást mért Jézus. És azóta sátán ki van zárva a mennyből. Befejezésül néhány névvel nevezett angyal névről hadd emlékezzem meg. Első sátán. Őróla nem beszélek, mert ő külön előadást igényelne. Az egyik angyal név, akit ismerünk, nyilván eredetileg ő nem sátán volt, akkor kapta a sátán nevet, amikor szembefordult Isten, mikor? A földünk teremtés előtt. Akkor pontosan mikor? Nem tudjuk. Azelőtt nem ez volt a neve, de mivel szembefordult az Istennel, ezért a héber sátán és ellenség nevet kapta. Második angyal név Gábriel. Gábrielről azt látjuk, hogy mintha, sőt nagyon is valószínűleg mondhatjuk, hogy nem is csak mintha, hogy ez valóság, mintha ő állt volna sátán helyébe, miután sátán megszűnt az angyal seregek vezetője lenni, mert Gábriel az, aki megjelenik Dániel prófétának. Gábriel az, aki megjelenik Máriának, amikor hírul adja Jézusnak a fogantatását. Tehát úgy tűnik, mintha Gábriel lenne az angyalseregek fejedelme. Egy rövid zárójel elejéig és egy kis mutatvány elejéig, amikor a Biblia azt mondja, hogy úr és fejedelem, természetesen ne eredetesenek gondolni, ezt ugye már mutattam talán. Ha a Biblia azt mondja, hogy úr, király, fejedelem, ezt ne földi értelemben így gondoljuk el, hanem így. Ez döntő különbség. A Jézus maga mondta Lukács 22. fejezetében, hogy a földön a királyok uralkodnak az alattvalóikon, és még jótevőknek is hivattatják magukat, ami ugye nagy hazugság, mert dehogy jótevők. Aki fönt van, az mindig leigázni akarja, az, aki lejjebb van. A világon a piramis az Úr. Isten világrendjében viszont nem ez az Úr. Isten maga nem ilyen Úr. Isten ilyen Úr. Tessenek elolvasni a 113. Zsoltárt, abban azt mondja, kicsoda hasonló a mi Urunkhoz, Istenünkhöz, aki magát megalázva tekint szét a földön, és keresi azokat, akik elfogadják a segítségét, hogy fölemelhesse az embereket. Isten olyan értelemben Úr, hogy mindenkihez utat akar találni, mindenkinek a szolgája. Aki mindenki szolgája, az Isten világrendjében az az Úr. Az angyalok is így, és az angyal fejedelmet, Gábrielt is így gondoljuk el. Gábriel nem így Úr. Nem az, hogy Gábriel mond valamit, és minden angyal akkor összerezzen. Gábriel az angyalok közül az első, aki a döntő szolgálatokban részt vesz. mint hogy az Isten világrendjében mindig az az első vagy legnagyobb, aki szereti a másikat. Mit jelent szeretni a másikat? A másik javát akarni. Hogyan akarom a másik javát? Hogy tudok neki szolgálni, tudok neki rendelkezésre állni, segíteni ebben vagy abban a dologban. Tehát ugye Vörös Sándor erről szép kis verset írt, hogy valaha én is úr akartam lenni, ó, bár csak jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Így lehet mutogatni, mint a zenetanárok, ugye, amikor mutatják. Ugye? Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár csak jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Ez a világ problémája, hogy mindenki úr akar lenni, mindenki magára gondol elsősorban, pedig az embert az Isten nem azért teremtett, hogy mindig magunk körül forogjon az eszünk, hanem az Isten arra teremtett bennünket, hogy másokat szolgálva tudjuk magunkat is igazán boldoggá tenni. Aki másokat felüdít, az maga is felüdül, hogy mondja a példaveszély könyve. Sátán, Gábriel, Mihály, legnagyobb félreértések egyike. Ötször fordul elő a Bibliában ez a szó, hogy Mihály. Tulajdonképpen azért rossz a fordítás, mert nem szabadott volna így lefordítani, hogy Mihály. Eredetiben így szól, Mikáél. A Mikáél kifejezést le lehet fordítani magyarra, így hangzik, ki olyan, mint Isten. Ez a szó, hogy Mikáél, lefordítandó, ugye, mint a sátán is lefordítandó az ellenség, Gabriel is lefordítata az annyit, hogy Isten erős teremtménye, Gabriel, ugyancsak az Isten szóva benne, és a Mikáél, ki olyan, mint Isten. Ez a név nem angyalnév. Ez nem egy teremtményt jelöl, a Mikáél. Dániel könyvében előfordul kétszer, a Judás levelében egyszer, és Jelenések könyvében, és így összesen ötször. Ha valaki például az öt közül az egyiket fellapozza, Júdás levele, a Biblia utolsó előtt írata, rövid írat, Jelenések könyve, Júdás levél. Azt mondja, Mózes teste felett vetekedett Mikáél a sátánnal, és nem mert arra károsztató ítéletet mondani. Azt mondta, majd dorgáljon meg téged az Úr, te sátán. Mi az, hogy Mózes teste felett vetekedni? Mózes a Biblia szerint föltámadt. Ritka kivételként, mert Mózes meghalt, és aki meghal, az nyugszik a föld porában. Az ítélet napig Jézus második eljöveteléig. De Mózessel Isten kivételt tett, Mózesnek visszaadta az életét, és ezért láthatjuk Jézus élettörténetében azt, hogy amikor Jézus felmegy a megdicsőlés hegyére, ott Illés is megjelenik neki, aki meg se halt, hanem tűzes szekérrel a mennybe ragadtatott, és Mózes is megjelenik neki. És amikor mi azt megtudjuk, hogy Mózes megjelent Jézusnak, akkor föltesszük a kérdést, hogy kitámasztotta föl? A Júdás levele válaszol erre, és egyedül a Júdás levele. Hogy Mikáél a Mózes teste felett vitatkozott sátánnal. Tudnék, sátán azt mondta, hogy Mózes az enyém, Mózes gyilkolt, sok rossz dolgot tett az életben, enyém, maradjon örökre a földporában. Mikáél azonban azt mondta, én ő érte is meghaltam, én mindenkiért meghaltam, ő nem fog a földporában maradni. Én téged nem kárhoztatlak, majd az Isten, az Atya megítél, de Mózesnek visszaadom az életet. Kedves hallgatók, ha valaki azt mondja, hogy Mihály az angyal név, akkor tessék nekem mutatni egy példát a Bibliából, hogy angyalok visszaadhatják az életet. Angyalok soha nem adhatják vissza az életet. Teremtmények. Visszaadni az életet csak Isten képes. Ebből is lehet látni, hogy a Mikáél ugyanolyan jelképes név, mint az Immanuel. Csak az Immanuelt Ézsaiás próféta olyan összefüggésben használja, hogy velünk az Isten, és kire mutat rá, hogy velünk lesz az Isten? Krisztusra. És a Mikáél kire mutat rá, aki majd visszaadja az embereknek az életét? Krisztusra. De vizsgáljuk meg a többi Biblia verset. Dániel könyve 12.1. Dániel 12.1 azt mondja, hogy a történelem végén majd felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. És akkor nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. Ki az, aki föl fog kelni a történelem végén? Ki az, aki nem tűri már tovább ezt a sok gonoszságot? Ki az, aki áll értünk, aki közben jár ember és Isten között? Ki ez a Mikáél? Megint csak Krisztus jelképe szolgálata, a közben járó szolgálat, és a második eljövetelre a mennyből eljövő Jézus Krisztus. Vagy Jelenések könyve 12. fejezete, és lő nagy viaskodás a mennyben, Mikáél és az ő angyalai, és Sátán és az ő angyalai viaskodtak, de nem vertek rajta diadalmat. Ki az, aki viaskodott Sátánnal, hogy forduljon vissza a lázadás útjáról? Ki az, aki próbálta őt meggyőzni, hogy az útja terméketlen és a pusztuláshoz vezet? Mihály és az ő angyalai. Sátán és az ő angyalai. Jézust a Biblia máshol nevezi angyalseregek fejedelmének, és maga Jézus is nevezte magát például Pilátus előtt, sőt nevezte magát már a Getsemáné kertben is, amikor azt mondta, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Péter, tedd vissza a hüvelyébe kardodat. Vagy úgy gondolod, hogy az én atyám ne küldene légiónyi angyalt, hogy segítsen nekem? Hogy Pilátus előtt is mondta Jézus, hogy hát én szólhatnék angyaloknak, és akkor nem adatnám át a zsidóknak megkötözésre és felfeszítésre. Jézus az angyalseregek fejedelme. Gábriel az angyalseregek vezére, és az egész angyalseregeket, aki mozgósítja maga Jézus, azért mondja Jézust Mikáélnek jelképesen a Biblia, mert ő az, aki tud feltámasztani. Ő az, aki megmutatja azt, hogy ki a valódi Isten, mert ne felejtsük el, kedves hallgatók, hogy Jézus a világistenének kit nevezett. Jézus a világistenének, akinek ma hódol az emberiség, régen is, de ma még inkább, az önzésnek az urát nevezte. Azt mondja, jön a világ fejedelme, de én bennem nincs semmilyen. A világ fejedelme az önzés ura Sátán. Jézus azt mondta, ő a világ fejedelme. Mi tettük? Mi emberek tettük fejedelemmé? Mi engedtük be ebbe a világba? Jézus azonban az életét adta azért, hogyha az életben mi megváltozunk és Krisztust követjük, akkor felszabadulunk a világ fejedelmének rabsága alól, és akkor számíthatunk az igaz angyalok segítségére is. Kedves hallgatók, egy órába ennyi fér bele. Én megköszönöm az önök figyelmét.
1: Advent Net Rádió Magyarországról.

Tisztelettel köszöntök mindenkit sorozatunk folytatásának az alkalmából. Ugye apostolok cselekedetei a témánk. Bízom el, hogy mindenkinek ugyanúgy megelégedésére szolgál áttekinteni ezt a történetet, mert annyira érdekes és olvasmányos, másrészt pedig annyi tanúsággal szolgál. És ma elérkezünk ennek során a 17. fejezethez. Azt hiszem, hogy megszokhattuk már, vagy észrevettük, hogy az utóbbi alkalmakon a fejezet határokhoz igazodunk, tehát egy-egy fejezettel lépünk előre. Ma a 17. fejezet tehát a témánk, és előre elmondanám, hogy a második missziós útján vagyunk Pál apostolnak, hogyha lehet így mondani. Ugye emlékszünk rá, hogy a második útra úgy indultak el, hogy szerették volna meglátogatni a korábban megalapított gyülekezeteket, ugye kb. 4 évvel az első út után. Innen indultak, tehát Jeruzsálemből, aztán Damaszkusz, Szíria, Antiókia, és onnan most szárazföldi úton jutottak el a kis-ázsiai területekre, tehát ez így kezdődött a második missziós út. És tudjuk, hogy volt egy fordulat a történetben, amikor is ők ugyan inkább az északi területeket szerették volna most meglátogatni, ahol még nem jártak Kis-Ázsiában. Ehhez képest a Szentlélek hatására, vezetésére, kifejezett tanácsára átkeltek Európába, és ugye legutóbbi alkalommal már eljutottunk nyilván a 16. fejezet kapcsán európai területekre is. Ez egy mérföldkő, akárhogy is veszük, nagy üdvtörténeti jelentősége nincs, de érdekes, hogy átkerült az evangélium hirdetés a mi kontinensünkre is. A kifejezetten görög területekre immár. És a mai alkalmon a 17. fejezet 3 városban tett látogatás történetét és tanúságait jegyzi fel, ezt szeretném mi most közösen áttekinteni. A 3 városnak az az érdekessége, csak megjegyzem, hogy ma is létező, sőt lakott városok. Tehát nem régészek lakják, hogy így mondjam, hanem lakott városok. 2-ben nekem is volt alkalmam megfordulni egyszer. Itt a Tesszalonika feliratot látjuk, ide mutat a nyír, tehát ez egy ilyen öbölmenti kikötőváros. Ott voltam arra tisztán, ez egy nagyon nagy város ma is Tesszalonika. Kikötőváros, partmenti város, ma is élnek ott, laknak ott, sokan. És bocsánat, pontosan én csak kiírva láttam, de nem jártam. A következő helyen, ahol majd Pál apostolék megállnak, ez Bérea. Nem messze, tetszenek át, nagyon közel van. Láttam a táblát, és a közlekedési táblát kíván, fura volt a görög betű, hogy Bérea. És hát a Bibliából ismerős volt a név, akkor értem, hogy létezik, megvan. A harmadikban, ha már elmondtam, bocsánat, és ott én jártam, meg nem jártam, ez messze nem van Bérea, ez Athénban. Ugye az első 2 helyszín, tehát viszonylag északi terület Görögországon, mert igaz Dél-Európában, de viszonylag északon, Athén már itt van lent délen. Ez az a 3 város, amelyet egymás után vett útjába, vagy hát látogatott meg Pál apostol, majd meglátjuk, hogy milyen körülmények is vezettek ehhez, hogy erre szükség volt, hogy erre így került sor. Mind a 3 városban másféle tapasztalatokat szerzett, mind a 3 tapasztalat nagy tanúsággal bír, úgy gondolom, a mi számunkra. Egy érdekes közös gondolkodás elé nézünk most ebben az órában. Ha valaki jegyzete, azok kedvéért mondanám csak a rendkedvéért, hogy az első tesszalonikai látogatás az 1-től 9-ig, tehát az elsőtől, bocsánat, a 9-ig terjedő versek közrefogta szakaszban található. A béreai látogatás az 10-től 15-ig, az egy viszonylag rövidebb leírás. Athéna leghosszabb az 16-tól 34-ig. Már most hadd jelezzem, hogy Athénban egy nagyon nagyívű beszédet tart az apostol. Én úgy gondolom, az egyik mesterműve az ige hirdetésnek és a missziós beszédnek, és már most hadd jelezzem, hogy nagyon meglepő, de ennél kevesebb eredményt felmutató beszédet nem sokat találunk a Bibliában, mint ezt. Tehát az egyik legnagyszerűbb beszéd, az egyik legsoványabb eredménnyel társulva. Ennek is lesz tanúsága, de ez majd a legvége lesz a gondolatmenetünknek, nem akarok előre szaladni. Menjünk tehát akkor sorra. Tesszalonika volt az első város, amit Pál apostol érintett. Azt olvassuk, hogy miután pedig áthaladtak bizonyos területeken, Tesszalonikába értek, ahol volt a zsidóknak zsinagógája, és Pál szokása szerint bement hozzájuk a zsinagógába. Erről beszéltünk már, emlékszem én is, amikor itt voltam, hogy az apostolok szisztematikusan követték ezt az elvet, hogy mindig ott kezdték meg a munkájukat a zsinagógában, az adott, ha volt, az adott településen. Jézus azt mondta, hogy először mindig a zsidókhoz menjenek, és azután pedig a többiekhez. Ez volt az alapelv, ugye az ő mennybe menetelekor. És azt olvassuk, hogy Pál apostolék minden körülmények között tartották magukat ehhez az elvhez, majd ezt szeretném hangsúlyozni másokból is a mai óránk, mai témán kapcsán. Itt is azt olvassuk, hogy a lehető legtermészetesebb volt, bementek a zsinagógába, és kérném szépen a 3. verset is rögtön. Azt olvassuk, tehát vetekedtek, ugye arról szólt a 2. vers vége. Megmagyarázta Pál és kimutatta, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus, a
aki szenvedett és feltámadott, ez a Krisztus, tudnék, akit a zsidók mint messiást vártak. Nem tudom, ezt szoktuk-e érteni, amikor olvasunk, hogy Jézus a Krisztus, ezt mi sokszor nem értjük, mert hát persze, Jézus Krisztus, nekünk. De szóval a korabeli fejjel gondolkodva, ugye Jézus egy egyszerű ember volt, a személy, akit ismertek, az ágyfia, a Krisztus, vagy Krisztus, vagy messiás, az pedig a felkent, akit mindenki várt, aki egy hát legendás, profétikus alak volt a zsidó gondolkodásban. És itt azt mondja megint, mint máshol is a Biblia, hogy bebizonyította, hogy ez a Jézus, akiről tudjuk, hogy meghalt és feltámadt, az a Krisztus, akit olyan régóta vártak. Tehát egy és ugyanaz, tehát hogy ő töltötte be a jövendőlést, akit én hirdetek néktek. Tehát, hogy ő pedig hát ebben a küldetésben van. Itt annyira hadályak, meg azért elgondolkodtató, hogy tényleg, hogy jó, hogy bement a zsinagógába, de sokszor gondolkodunk, hogy hát mit lehetett ott mondani, vagy hogy mit tudott mondani. És hát ezért fontos a harmadik vers, ezért is akartam kiemelni, hogy ők zsidók voltak, náluk egy rengeteg alapismeret adott volt, csak egy bizonyos holtponton kellett túllendíteni az ő ismereteiket, hogy lássák be, hogy amit ők tudnak, meg amit várnak, az megvalósult, és hogy ebben az életben, ebben az emberben, ebben a személyben öltött testet. És hogy tudta ezt Pál apostol megtenni? Azt mondta, hogy az ige, hogy kimutatva, hogy Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, vagyis, hogy ő bebizonyította nyilván az ószövetségi messiási jövendőlésekből, hogy nem az a megváltó, vagy nem az lesz a messiás, akit ők várnak, egy ilyen diadalitas, győztes, mindenkit leigázó nagy vezér, amiben ők gondolkodtak, hanem a Biblia messiás képe az egy szenvedő messiás kép. Magyarul helyre kellett tennie a hiányos vagy tévismereteiket, és szembesíteni őket, hogy pontosan ráillik a leírás arra a személyre, akiről beszélünk. Ez azt feltételezte, és ezért tartom fontosnak ezt a részt, azért időzök itt ennyit, hogy Pál apostol tényleg ismeri kellett a Bibliát, tehát nem arról szólt a dolog, hogy de ő bizonygatja meg, bocsánat, hogy üti az asztalt, hogy de higgyék el, mert hát abból nem lesz semmi, hogy én is mondom, te is mondod. Hanem ő be tudta nekik bizonyítani az ő írásaiból, az ő közös írásaiból, hát ő is zsidónak született, hogy ha elolvassák a saját ószövetségüket, abból is a Krisztushoz kell eljutniuk. És ezt azért tartom fontosnak, mert mi nem egy ószövetségi korban élünk, de úgy felmerült bennem, hogyha nekünk kéne valamit bizonyítani a mi hitünkből, meg a mi megváltónkról, meg a mi Krisztusunkról embertársainknak, akkor nem tenyegetett bennünket is az a veszély, lehet, hogy nagy erővel teszünk bizonyságot szó szerint, tehát, hogy ütjük az asztalt, hogy pedig az úgy van, mert én tudom, mert én megtapasztaltam, de azzal a másik nincs előrébb. Hanem nekem ugyanúgy felkészültnek kell lennem a bibliai kijelentésekből, hogyan Pál is felkészült volt a maga korabeli kijelentésekből, és le tudta vezetni, be tudta bizonyítani, szembesíteni tudta a hallgatóit, ahol erre volt szükség csak, azzal, hogy Jézus a Krisztus. Azt olvassuk, először a negyedik verset szeretném, hogy mi lett az eredménye ennek a bizonyítási eljárásnak, ha úgy tetszik. Azt írja, hogy némelyek azok közül hittek, mármint a zsinagóga beliek közül hittek, és csatlakoztak Pálhoz és Siláshoz, mármint a munkatársához, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül nem kevesen. Nagyon szabados a Biblián, kérdemes megfigyelőként a szóhasználatát, nem? Azt mondta, hogy a zsidók közül is hittek némelyek. Hát volt, akire hatott, akit megfogott, amit Pál mondott. Olyan elgondolkodható, hogy azt mondja, hogy az istenfélő görögök közül nagy sokaság. Egy kicsit érezzük azért, ugye, hogy némelyek meg nagy sokaság, tehát a számarányok. Nem azok, mint amit várnánk. És még azt is hozzáteszi, hogy az előkelő asszonyok közül, tehát nyilván valami magas társadalmi rangjuk lehetett ezeknek a hölgyeknek. Gondolom az urak azok el voltak foglalva valamilyen politikával, hogy ki tudja, hölgyek ne engedheti magunknak azt a luxus, hogy fontosabb dolgokkal foglalkozzanak. És ők közülük is nem kevesen. Olyan szép ez, nem? Hogy némelyek, nagy sokasság, és nem kevesen. Ők is többen voltak valószínűleg, mint a zsinagóga beliek. Végülis azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon pozitív mérleg, mert minden rétegből volt fogékonyság, vagy minden rétegben mutatkozott fogékonyság, és hát azt már láttuk korábban is, hogy a pogányok gyakorlatilag nyitottabbak voltak, előítéletmentesebbek voltak, elfogadták. Sajnos azonban az eredményeknek itt nincs vége a felsorolásnak, jön az ötödik vers, azt mondja, de a zsidók, akik nem hittek, tehát az a fel a zsinagógának, aki nem a némelyek, irítségtől felindítatván, és maguk mellé vévén a piaci népségből némely gonosz férfiakat, és csüdületet támasztván felháboríták a várost, és a Jáson házát megostromolván igyekeztek őket kihozni a nép közé. Azt mondja bölcs Salamon, hogy nincs új a nap alatt. Ezt mi is mondhatjuk, mi már olvastunk ilyet, nem még a szavak is ugyanazok. Azt olvastuk, hogy irítség volt, ugye? Korábbi látogatásoknál is ezzel szembesülni, irítség. Az irítség az egy félelmetes dolog.
Itt is azt olvassuk, hogy a zsidók, akik nem hittek, miért támadták meg Pált? Nem azt, hogy azért, mert dogmatikailag külön állásponton álltak, hanem mert irigyek voltak. Mire voltak irigyek, hogy kérdezzem meg? Hát a negyedik vers felsorolt eredményeire, nem? Hogy ők már ott élnek mióta, ezek a görögök nem hallgatnak rájuk, nem akarnak zsidók lenni, erre jön Pál, elmondja, amit elmond, és a nagy sokaság, meg az előkelők közül, az még fájdalmasabb ugye az olyan embernek, hogy előkelő emberek is ennek a befolyása alá kerültek, amit Pál mond. És erre nem azt mondták, hogy kérem, mi nekünk a tanításunkkal valami baj van, utána kéne nézni, miért nem hat úgy, mint a Pálé. Nem azt mondták, hogy jó, hát elvesztettük ezt az eszmei küzdelmet, hanem azt mondták, hogy nem hagyjuk annyiban a dolgot. És mit tesznek ilyenkor emberek, irigységtől indítatva? Azt olvassuk, hogy maguk mellé vettek a piaci népségből, ugye a piac az mindig veszélyes üzem, mert ugye ott nem azért találkoznak az emberek, hogy a bölcsességet cseréljenek egymással, hanem árukat. Itt is erről volt szó, hogy ott kerestek, ahol megtalálták a maguk delikvenseit, kifejezetten gonosz férfiakat kerestek és találtak, és csődületet támasztván, tehát nem nyugtatták a kedélyeket, hogy mindenki tisztán gondolkozzon, hanem felkorbácsolták az indulatokat, csődületet támasztván felháborították az egész várost. Ugye egy ilyen alantas vállalkozás anatómiája egy fél vers erejéig, nem? Meg kell keresni az alkalmas embereket, meg kell teremteni a kívánatos helyzetet a tisztánlátás teljes kizárásával, és utána hangzik el a következő versben, hogy mi is volt a vád. Azt írja, mikor pedig őket nem találták, mármint akiket kerestek Pált és Silást, azt a házat, amit ostrom alá vettek, annak a tulajdonosát, Jásont és némely atyafiakat kivonták a városi előjárói elé, kiáltozva, hogy ezek az országháborítók itt is megjelentek. Ne felejtsük, hogy kik kiáltoztak, piaci népségből, akiket rá lehetett venni. Tehát ha valakinek aztán van mértékadó értékítélete, az biztosan ők voltak, ugye? Mert csak azért van, hogy én is elgondolkoztam, hogy majd ők megmondják, hogy ki az országháborító, nem most jöttek a piacról. Azt se tudják, kit vádolnak, azt se, hogy miért, de a legsúlyosabb vádat megfogalmazzák. Egy verset szeretnék idézni a János evangéliumából, a 18. fejezetből, a 36. verset. Jézus azt mondta, hogy az ő országa nem ebből a világból való. Azt mondta, hogy ha úgy lenne, mármint hogyha innen való volna az én országom, ebből a világból, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. De nem innen van. Ezért tudsz megölni, Pilátus. Miért érdekes ez? Ugye azt állapítottuk meg délelőtt is ezt a verset mélyebben átgondolva, hogy a keresztények sohasem lehettek országháborítók, mert mindig elfogadták a mindenkor fennálló jogrendet. Viszont azt olvastuk, visszatérve az előző vershez, az 5., hogy csődülettámasztás történt, felháborították a népet, tehát kik voltak az országháborítók, akik leghangosabban kiabálták, hogy itt országháborítók vannak. Megint azt mondom, hogy nincs új a nap alatt. És egy olyan helyzetet teremtettek, ahonnan nem olvasom már a részleteit a folytatásban, de gyakorlatilag lecsendesedett, mint egy csodamódon a város, de jobbnak látták a tanítványok Pált kimenekíteni ebből a helyzetből, és elküldték őket onnan. Itt olvasunk máshol is, hogyha valahol bezáratnak az ajtók, bezáratnak a fülek és a lelkek, tehát lezárkóznak, ott nem érdemes erőltetni a dolgot, és nincs értelme, csak a veszély nő, akkor odébb kell menni egy másik városba, meg egy másik, ők úgyis azért küldettek, hogy menjenek tovább, megértették, hogy Tesszalonikában nincs tovább időzni való, és ezért tovább haladtak egy másik városba, amit Béreának hívnak. Ja, azt mondjuk, hogy tehát itt volt Tesszalonika, fenn itt a csücsökben, még annyit hadd mondjak ki a Tesszalonikánál maradva, meg a térképnél maradva, hogy jó tudni, hogy a páli levelek közül az időben, időrendben tekintve a születésüket, az első két levél az a Tesszalonika beliekhez íródott. Ugye emlékezetem szerint Korintusból, tehát amikor a mai témánkon is túlhaladt Pál apostol, és megy Korintusba ide a Peloponnézoszi félsziget, hát nyele, mint egy az összekötő kis csücsök, ott fekszik Korintosz, onnan ér Tesszalonikába, majd figyeljük meg egyébként, hogy mi a leveleknek a tartalma. Ugye Pál apostol arról beszélt a harmadik vers szerint, ezt mondtuk, hogy Jézus a Krisztus, aki szenvedett és meghalt, de feltámadt. Majd figyeljük meg, hogy mind a két tesszalonikai levélben mi az egyik kulcs téma. A feltámadás, a halottak feltámadása, az ítéletkor, hogy kik kitelőznek meg, az élők mikor változnak el. Tehát jól ideilleszthető a levelek mondandója is majd. Körülbelül 3 hónappal később írta a leveleket az ott jártához képest, tehát viszonylag frissen írt vissza a híveknek, erősítve őket ebben a hitben. Ne felejtsük el, erről már beszéltünk, hogy a görögöknek az volt egy nagyon nehezen lenyelhető tény a keresztény tanításban, hogy nincs hádész, nincs túlvilág, ellenben van feltámadás, és ezen a ponton rendre elakadtak, majd ma is látni fogjuk.
és a tesszalonikai levelek is ezt a tanítást erősítik meg. Visszatérve a történet menetéhez, tehát Pál apostolt elmenekítik Tesszalonikából, eljut Béreába. Mi történik Béreában? Hát én azt szoktam mondani, hogy szegény Pál apostolra ráfér egy kis jó tapasztalat is. Béreában jó tapasztalatokat szerezi. Felolvasnám a következő szakasz, tehát ami a béreaiakról szól. Elsőként talán a 10. és 11. verset. Az atyafiak pedig azon az éjszakán elküldték Pált Silással egyetemben Béreába, Tesszalonikából tehát, amiről már beszéltünk, kik mikor odamentek, elmentek a zsidóknak zsinagógájába. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevették az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak éhezek. Hát itt nagyon sok tanúságban. Az első az számomra mindenképpen az, hogy egy ilyen tapasztalat után, mint Tesszalonikában, ami nem az első volt, ezt szenvedték a zsinagóga nagy része részéről, a némelyeket kivéve, Pál apostolék nem mondták azt, hogy na, Tesszalonikában befejeztük ezt a gyakorlatot, hogy a zsinagógába kezdünk, mert ennek sok teteje nincsen, mondták volna sokan bölcsen és a tapasztalatok alapján, és azt mondták volna, hogy nem erőltetjük ezt a zsinagóga dolgot, úgyis mindig csak rossz vége van, nem mentek volna el. Pálék, minden tisztelet az övék, ugye emberileg, azt mondták, hogy akármi volt Tesszalonikában, a béreknek ugyanúgy megadják az esélyt, bementek a zsinagógába, és milyen jó, hogy megtették. Egyrészt a zsinagóga is hát elvesztett volna egy nagy lehetőséget, másrészt ők meg egy jó tapasztalatot vesztettek volna el, hogy van olyan hely, ahol nem rossz a tapasztalat a zsinagógában. Azt olvassuk, hogy nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, a Bérea beliek. Mondhatnánk, hogy hát nyilván azok voltak, mert nem bántották Pált. Ugye, akit sokat vernek, meg üldöznek, az biztos hajlik rá, hogy már ha nem bántják, azt már pozitívan értékelik. Ezt szándékosan hangsúlyozom, hogy majd lássuk a különbséget, hogy Pál nem azért mondta, hogy jobb volt itt, mint máshol, mert itt nem bántották. Egy ember így gondolkodott volna, egy átlagos ember. De nem ezt olvassuk itt indoklásként, hanem azt mondja, hogy azért voltak nemesebb lelkűek, mert bevették az igét teljes készséggel. Tehát azt mondja, hogy ezek olyanok voltak, amilyet ritkán láttunk, hogy nem tudták, amit mondtunk, de mihelyt mondtuk, mihelyt megértették, mihelyt felismerték, hogy az igén nyugszik, az igén alapszik, bevették. Itt van egy nagyon fontos kifejezés, ezt mindjártnak a figyelmébe ajánlom, hogy teljes készséggel. Lehet olvasni Bibliát, lehet hinni benne, még el is lehet fogadni. Ezek mind fokozatok. De teljes készséggel az azért érezzük, hogy valamit jelent, nem? Hogy akár mit mond, akár hol fed, akár hogy fáj, akármilyen nehéz. Nekem ez a kinyilatkoztatás, ez az Isten mondandója, ez rám vonatkozik, én ezt el kell, hogy fogadjam. Teljesen nyitott vagyok, és nem próbálom elrejteni magam előle, nem keresek kibúvókat. Biztos, hogy nem egy mindennapi eset, hogy egy egész hívő közösség, egy zsinagóga, lényegében nem olvasunk kivételekről, így fogadta az igét. És nagyon szeretném hangsúlyozni a folytatást is, mert nem csak a készség volt nagy, hanem az alaposság is. Mert olyan van, hogy valaki nagyon hiszékeny, nem? Hogy akármit mondanak, jó hiszemű, aztán elfogadja. Ők nem hiszékenyek voltak, hívők voltak. Naponként tudakozták az írásokat, tehát napi programjuk volt az, hogy Bibliát olvastak. Azért nem pont így olvastam, ha figyeljük. Naponként tudakozták az írásokat. Lehet olvasni, meg tudakozni, az se feltétlenül ugyanaz, nem? Tehát, hogy olvasom, meg volt, meg hát volt a kezembe. Már bocsánat, hogy így mondom, csak hogy fáradt vagyok, nem nagyon emlékszem rá. Ezek tudakozták, kerestek, érteni akartak, kutatták. És ezt naponta tették. Vélhetően nem is csak egyénileg. Valószínűleg együtt is töprengtek és kerestek. És azt mondja, naponként tudakozták az írásokat, ha úgy vannak éhezek. Hogy kérdeznek, hogy ha hogy? Hát ha úgy, ahogy Pál mondja. Magyarul azt olvassuk ebben a szakaszban, nem keveset olvasni, hogy Pál nagyon alaposan megdicséri a bérelbelieket, mert ezek különbek voltak a tesszalonikabelieknél, meg a legtöbbnél, akivel ő találkozott, az az igazság. Nem azért, mert nem bántották őt, nem azért, mert nyitottan fogadták bármit mondott is ő hittek benne, hanem miért dicséri meg őket Pál? Az igéhez való alapvető viszonyuk miatt, hogy teljes készséggel, és miért? Hogy mindennek utána jártak, amit ő mondott, hogy igaz-e. Az nem azt mondta, hogy hát neki azért sértette mégiscsak a személyes tanító önérzetét, hogy hát azért ez, mintha bizalmatlanok lennének vele, hanem azt mondta, hogy na ez a valami. Egyrészt veszik a fáradtságot, nem restek, nem úgy van, valami nagy tekintély beszél, vagy jól beszél, vagy lenyűgözően beszél, és akkor elfogadjuk. Másrészt ő, tudjuk, hogy üdvözülendőket szeretett volna mindenhol megnyerni és maga után hagyni, és hogyha ő azt látta volna, hogy bármit elfogadnak, amit ő mond, akkor félhetett volna attól, hogy és mi van, hogyha jön egy másik, az nem jókat mond, de jól beszél, akkor azt is el fogják fogadni. Mert van ilyen. Tehát ha ezt hallgatom, ez is olyan jól mondja, ha azt hallgatom, az is olyan jól mondja. Béreában nem így volt. Megnézték,
Ha úgy mondta, jó, ha nem úgy mondta, akármit mond, nem jó. És Pál azt mondta, hogy milyen a jó hallgatóság, nem aki mindent elfogad, akármit mondok, hanem aki mindennek utána néz, akármit mondok, és ami úgy van, azt viszont teljes készséggel befogadja. Ez az ideális hallgatóság. Most bocsánat, hogy a hallgatóságot minősítem, de tény, hogy így van, ezt könnyű látni, és belátni, és elfogadni. Még egyszer hadd mondjam, hogy sokszor találkozunk ezzel a Bibliában, hogy olyan méltatlanul röviden szól, méltatlanul pozitív tapasztalatokról. Itt ez a két vers mondja, hogy mi történt Béreában, és hát ehhez foghatót nem találunk sehol máshol az apostoli korban, hogy ilyen tapasztalat lett volna. Szoktam mondani, hogy a Uriás, akit Dávid sajnos kivégezte ugye a felesége miatt olyan alattomos módon, egyetlen egyszer szólal meg a Bibliában, és olyan pozitív nyilatkozatot tesz, hogy ő hogyan gondolkodik a felelősségről, a seregről, meg egyáltalán a saját életéről, és az egész emberről annyit tudunk, hogy hát ilyen pozitívan nyilatkozott, egy pozitív személyiség volt, és egy szörnyű hát sérelem érte a felesége és az élete vonatkozásában, és hát többet nem tudunk, pedig olyan jó lenne többet tudni. Béreát is szívesen olvasnánk hosszabban. A Biblia nem mond többet ennél, illetve még valamit mond, és ez nagyon fontos, hogy mikor éppen Pálék már örültek volna az eredményeknek, volt eredmény, akkor azt is nézzük a 12. verset először. Azt mondja, sokan hittek azért ő közülük, az ő közülük most a zsinagógára vonatkozik. Tehát itt nem némelyek, itt sokan. Sőt, az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Azért csodálatos lehetett Pál apostolnak ez a tapasztalat, hogy amerre ment, lehet, hogy gond volt a zsidó lakossággal, de a görögök közül óriási volt mindig a megmozdulás, a nyitottság. És figyeljük, mert nagyon fontos az is, hogy a rang az nem feltétlenül akadály. Tehát ők nem szégyelték, hogy ők értik, amit Pál mond, és hiszik, és elfogadják. Itt is nagy eredmények voltak, de sajnos még valami történt. A 13. verset olvasom. Mikor azonban tudtukra esett a Tesszalonikából való zsidóknak, hogy Béreában is prédikálta Pál az Istennek igéjét, elmentek, és a sokasságot ott is felháborították. Hát erre mondják, hogy jobb ügyet érdemlő buzgalom, nem? Tehát elűzték a saját városukból, elmentek Béreába, azt hiszem, hogy akkor most már legalább ez le van tudva, le van zárva. Béreában végre pozitív a fogadtatás, a béreai zsidók nem gáncsoskodnak, meg nem alakoskodnak, meg nem ármánykodnak. És erre a tesszalonikaiak veszik a fáradtságot, ezt nevezem én bigottságnak, vagy vakbuzgóságnak, vagy hát igazi elszántságnak és fanatikus gyűlöletnek, és képesek még a másik városba is utánuk menni. És azt olvassuk, hogy szabályosan elmenekítik onnan Pál apostolt előlük, és így kerül Aténba. Ugye itt van az, hogy Tesszalonika és Béra között iszonyú kicsi a távolság, azért Atén már odébb van. Tehát Pál jó messzire elment, és egyedül ment el Aténba. Tehát a munkatársai visszamaradtak, ő várt. Tehát Aténban ő időzött, várakozott. És hát erről szól a folytatás, az aténi tapasztalatoknak a leírása, hogy hogyan történt az ő aténi látogatása. Hát Tesszalonikáról nincs jó véleményünk az elhangzottak után, Béráról van. Úgyhogy arra jár valaki, akkor erre emlékezzen, hogy ezek azok a városok tehát. Nem tudom, hogy akik nem ismerik a történetet, ami most következik, hogy hogyan gondolkodnak, de el tudom képzelni, hogy sokan azt gondolnák, hogy hát azért Atén mégiscsak Atén. Ugye a kultúra fellegvára, az ókori demokráciának a modelljét hordozza a számunkra, egy felvilágosult társadalom mindenképpen. Azt hiszem, hogy azért mindannyiunkat kísért, vagy kísértene a gondolat, ha nem tudnánk, hogy mi lesz itt leírva, most ugye elárulom valamelyest már a kifejletet, hogy ha máshol nem is talált visszhangra Pál apostolnak az üzenete és a mondani valója, az egy Aténban ott van bennünk a várakozás, hogy valami komolyabb megmozdulást idéz elő. Valószínűleg Pál apostol is így volt vele, még egyszer mondom, az élet egyik legnagyobb arányú, vagy legnagyobb horderejű beszédét, egy igazán zseniális beszédet tartott. Szerintem nagyon épületes a mi számunkra ez a beszéd, és nagyon tanulságos. Tehát érdemes elolvasni, majd itt rész szerint végig is megyünk rajta. Mégis az a különlegesség, amit már mondtam is, hogy ez egyik legeredménytelenebb beszéde és szolgálata lesz. Annyira, hogy Pál a végén el is töpreng ezen, mert nem lett volna Pál apostol meg igazi kezdeni, nem gondolkozik, hogy miért nem működött a dolog. Ugye nagyon sokszor vagyunk úgy az életben, hogy valami nem sikerül úgy, ahogy gondoljuk, akkor elfelejtjük. Elárulok én is valamit, amikor még ugye az elején jártam az ilyen jellegű feladatoknak, mint a mostani is, Bibliai tárgyú előadásoknak. Voltam én is úgy, hogy nem úgy sikerült, hogy szerettem volna, akkor laktam valahol albérletben, és ott nagyon aranyos volt a néni, akinél laktam, a házi nénink, és hát egyszer keserek tanulták, hogy ez se sikerült jól, mondom, erről többet én nem tartok. Azt lehet, hogy nem jól állok hozzá, lehet, elő kéne venni, és akkor átgondolni, miért nem volt jó, és addig csinál, még jó lesz. Mondom, hát erre még nem gondoltam, de megszívleltem, és igaza volt. Úgyhogy ez bennünket is kísért az életben, hogy ha valami nem jó, akkor elfelejtjük, nem elfelejteni kell. Pár sem felejti majd el, hogy miért nem sikerült ez az aténi beszéd.
Azért merem előre elmondani, mert úgy is látjuk, hogy zseniális a beszéd, és annál különlegesebb, hogy miért nem hat. És Pál rá fog jönni, hogy miért nem hat, ezt már nem mondom el előre, hogy miért nem, de nagyon fontos az, hogy őt nem hagyta nyugodni az eredménytelenség, és az okát kereste, nem nyugodott, és meg is találta, és majd ezzel zárnám a mondandómat. De akkor nézzük először, hogy tényleg mi történt Athénban. Hát az alaphelyzet az az, hogy Pál várakozik. Tudnélik, hát várja az utitársait, addig nem akar tovább menni. Mit tesz az ember Athénban? Sétál, mászkál, mit lát az ember? Hát le is írja aztán később majd a beszédében, vagy hát elmondja, hogy mindenhol mindenféle templomot. Ugye tudni, hogy a görögök nagyon vallásosak voltak. Tehát a darabra mérik a vallást, nagyon nehéz lekörözni őket, mert hát nagyon zsúfolt volt ugye az ő hitviláguk, nagyon sok isten volt benne. Az más kérdés, hogy olyan istenek, egyszer azt írta egy szerző, hogy mint egy ókori panoptikum olyan volt, hogy nem tudta az mennyit sírjon, vagy nevessen a görög isteneket megismerve, mert olyan furcsa lények voltak, ahogy ők elképzelték az isteneiket. És ahogy Pál nézelődött, hát látta, hogy mindenhol mindenféle bálványnak hódolnak. A görögöknek volt még egy tulajdonsága, hogy nem volt olyan területe az életnek, amit rendeltek volna hozzá valami istenhez, és minden istenek buzgón áldoztak, mert ők biztosra mentek, tehát hogy senkit ne sértsenek meg. Ez olyan mértéket öltött, itt majd olvasuk is Pál beszédében, hogy biztos, ami biztos alapon az ismeretlen istennek is szenteltek egy templomot. Tehát volt x darab ismert isten a görögöknek, és volt egy, akit úgy voltak vele, hogy lehet, hogy valakit kihagytak, nehogy harag legyen a dologból, úgyhogy felszenteltek egy templomot az ismeretlen istennek, és Pál meg is fogja ragadni ezt a lehetőséget, mindjárt látjuk. Azt olvassuk, még a beszéd előtti részeket szeretném idézni, igen, a 16. verset kérném szépen, hogy Athénban pedig, amikor azokat, már mint a munkatársait várta Pál, a lelke háborgott ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Tehát szóval nagyon nehezen tudta magát tűrtőztetni, hát nyomasztotta ez az iszonyatos tömegű bálvány és bálványimádás. A 17. vers szerint azt olvassuk, hogy itt is a zsinagógában kezdte a vetekedést, aztán a piacon minden nap azokkal, akiket előtalált. Mondhatnánk, hogy egy misszionárius szakmai ártalom, vagy nem tudom, minek mondjam, hogy most várakozik, de azt se tudja tétlenül tenni, hogy ahol ember talál, zsinagógában, piacon, ott próbál hatni rájuk. Próbálja a mondandóját elmondani. Azt olvassuk a 18. versben, hogy némelyek pedig az epikureus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele. Hát nem tudom, ezt hogy kell érteni, nem tudom utána nézni, valószínűleg az utcán. Tehát, hogy ebben a tömegben hallották, hogy beszél, azt mondták, hogy ez valamit beszél, hallgassuk meg. És mondták, mit akarhat ez a csacsogó mondani, ugye a csacsogót azt úgy értették, hogy hát, ahogy Pál beszélt, talán a kiejtése is, meg amiket mondott, hogy ez nem volt az ő magas filozófiájuk, de hát meghallgatják, ráérnek. A filozófusban az, hogy van ideje, meghallgatja, ráér. Aztán mások azt mondták, hogy tőjének látszik,

Az aténiek pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem voltak foglalatosak, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Nem tudom, hogy értjük, amit mond, magyarul nem csináltak semmi hasznosat. Tehát azt mondja, ott voltak a piacon, és ment a terefere, hogy most mi az újság, mi nem az újság, ezt beszélték. Ugye semmi másban, azt mondja, semmi értelmes dolgot nem csináltak. És erre megjelent a színen Pál apostol, ugye ők vitték oda, ők kérték, hogy beszéljen, és itt kezdődik a beszéde. Még annyit, hogy egészítsenek, hogy nem tudom, hogy Pál apostol mennyire tudott rákészülni erre a lehetőségre, de azért gondoljuk meg, hogy ez egy hihetetlen nagy lehetőség volt Aténban. Ők kérték fel, oda sereglettek köré. Ők megszokták azt, hogy hát felállnak szónokok, és beszélnek, és hallgatják, és értékelik, hogy Pál hogyan gyűjthette össze minden tudását, és minden erőfeszítést, hogy jól tudja megragadni ezt a lehetőséget, hogy a szívükhöz szóljon. És ezen a háttéren mondja el a következő beszédét, versenként haladok előre rövid megjegyzésekkel. 22. versnél kezdődik tehát. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Mert mikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárra is, amelyre ez volt ráírva, ismeretlen Istennek. Itt megállnék. Tehát először megdicséri őket, még ez egy kétes értékű dicséret, ugye, hogy nagyon istenfélő, mert rengeteg bálványban ő. De azt mondja, hogy látja, hogy maga a hit, vagy az istenfélem az azért foglalkoztatja őket, és egy dicsérettel kezdi, hogy hát bizalmat teremtsen maga iránt, és azt mondja, hogy abban is azt látja, hogy nagyon istenfélők, hogy még arra is gondjuk volt, hogy egy ismeretlen Istennek oltárt emeljenek, és most közli velük, ezzel zárul a vers, hogy akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Hát én erre mondtam, hogy ez zseniális, nem? Tehát hogy lehet megdicsérni a sok bálványimádásért Atént? Hát azt mondja, hogy egy biztos, hogy nagyon bálványimádók vagytok. Ez olyan, mint amikor, emlékszünk rá, talán sokan ismerjük azt a részt, amikor a szamáriai asszony megkérdezi Jézust, az asszony Jézust, hogy melyik hegyen kell imádni az Istent, és hogy Szamáriában-e, vagy pedig a Jeruzsálemben, a templomhegyén. És akkor azt mondja Jézus, hogy hát megmondja, csak hívja ide a férjét előbb, hogy hát mind a ketten hallják ezt a fontos választ. És akkor mondja az asszony, hogy neki nincs férje. És akkor Jézus mondja neki, hogy végül is ezt igazán mondtad, mert ugye 5 férjed volt, és aki mostanad meg, hát nem férjed törvényesen, tehát hogy az az élettársad gyakorlatilag. És ugye Jézus azt mondta, hogy ezt jól mondtad, ezt igazán mondtad, és az ember mindig csodálkozik, hogy hát ahelyett, hogy mondta volna, hát micsoda hazugság ez, ugye, hogy már volt 5, meg most nem az van, el azt mondja, hogy ezt jól mondtad, és igazán mondtad. Tudnék, hát nem azon, most nem ez volt a téma. És hát azt mondta, hogy ő ezt ragadja meg ebből, hogy tovább vigye a gondolatmenetet, hogy végül is van benne igazság, hogy ez most nem fér, most a lényegről beszéljünk. Pál ugyanezt tette. Minket azt kísértett volna szerintem, hogy azt mondja, hogy Atén, hát azért ennyi bálvány, ennyi Isten, ennyi oltár nem helyes. Pál meg azt mondta, hogy milyen istenfélű egy társaság ez. Jó, hát nem úgy, ahogy én gondolom, de tény, hogy sok. Tény, hogy sok. És utána rögtön váltott, figyeljük meg, hogy nem sokat időzött itt, tehát ez tényleg egy ilyen udvariassági gesztus volt. Azt mondta, hogy ti milyen alaposak vagytok, ti még az ismeretlen Istennek is szenteltetek oltárt. Na, én vagyok az, aki őt képviselem. És már is a pontnál volt. Tehát már azon a ponton állt, azon a vonalon, hanem ő indulni tudott, és elkezdte őket meggyőzni. Ugye mit mondott erről az ismeretlen Istenről? 24. verset olvasom. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennyek és földnek ura, a kézzel csinált templomban nem lakik, sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezt a beszédet kétféleképpen kell látnunk, és hát értelmeznünk, és értenünk. Az egyik a szövegösszefüggés, hogy az aténiakat hogyan próbálta meggyőzni. Hát most főleg mi ezzel foglalkozunk. De azért azt is hadd kérjem, hogy gondolkozzunk majd úgy is esetleg egyénileg utána erről, hogy ha mi most magunknak olvassuk ezt, azért olyan felemelő igazságokat mond ki ez a szakasz. Hogy mutatta be az Istent az aténiaknak? Mint teremtőt és mint fenntartót, ugye? Azt mondta, hogy ő teremtette a világot és mindazt, ami abban van, és ő ad mindenkinek leheletet és mindent. Tehát ő tartja fenn. Tehát azt mondja a görögöknek, hogy sok Isten van nálatok, én a legnagyobbat hirdetem nektek. Aki nélkül nem lenne a világ, mert nem jött volna létre, és aki nélkül nem lenne a világ, mert nem állhatna fenn. És rögtön folytatja a 26. versen, és az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuk határait, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jól lehet, nincs messze egyikünktől sem.
Hát ezt a két verset most hadd értelmezzem a saját szempontunkból. Ugye az aténiek úgy is értették, amit érteni kellett. Nem tudom, hogy ezen gondolkoztunk-e már olyan

végső nagy igazságot mond két Pál apostol. Azt mondja, hogy az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Egy emberpártól származunk. Tulajdonképpen kétszeresen, mert ugye Noé idejében újraindult, tehát az az ág maradt meg, és Noé és feleségétől származunk, szorosabb értelme véve, nem is csak Ádámtól és Évától mindannyian. Az egész életszemléletünket, a felebaráti viszonyunkat alapjaiban érinti ez az ige, hogyha komolyan vesszük, hogy mi egy vérből vagyunk. Szokták mondani, hogy a testvér, nagyon szép ez a magyar szó egyébként, nem, hogy testvér, ezt nem mindenki képzi így, de tulajdonképpen mindjárt testvérek vagyunk. Jézus mondja, hogy mindjárt testvérek vagytok, és a szó legszorosabb értelmében, csak távolabbról, tehát távolabbi a rokonság. De mindannyian ugyanannak az atyának a gyermekei vagyunk, mindannyian ugyanabból a teremtésből származunk, ugyanabból a nemzetségből, ugyanabból a vérből, és azt teszi hozzá, hogy teremtette, hogy lakozzanak a föld egész színén, hogy ez így van rendje, hogy az egész földet benépesíti az emberiség. Emlékezünk, Ádámnak azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Noénak azt mondta, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Most úgy, ahogy már betöltöttük a földet, bár volt egy rossz hír, a héten hallottam, hogy a világ lakóinak a fele a városlakó lett. Tehát most már elértük azt, ami eddig nem volt, hogy már legalább a fele a világ lakosságának a városokban lakik megint, ami hát nem pont a lakjuk be a földet modell, tehát ezek ilyen helyi gócpontok. Azt mondja, azért fölnek egész színén, meghatározván eleverendelt idejüket és lakásuknak határait. Itt pedig a személyes gondviselés kérdése, a személyes életünk nagy kérdésére kapunk választ, hogy miért most élünk, miért itt élünk, miért ilyen feltételek között élünk. Nem tudom, hogy nem volt-e még olyan gondolatunk, nekem gyerekkoromban mindig volt, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk én Afrikába születek meg, és akkor nem itt, és nem azok a szüleim, akik. Engem ez komolyan foglalkoztatott olyan felső tagozatos koromban. Aztán olyan hamar rájöttem, hogy valószínűleg nem lettem volna fehérbőrű, mint így, tehát, hogy eleve ugye más adottságok. És valószínűleg ugyanezt a kérdést a másik végéről tettem volna fel, mert akkor meg az lett volna a természetes nekem. Tehát azért foglalkoztatott ez a kérdés. De ez tényleg öltet egy érettebb formát is ez a vizsgálódás, hogy az ember is megkérdezi, hogy de miért pont most, miért pont itt, miért pont ez adatik nekem, akár nehézségekkel teljesebb élet, akár esetleg éppen azok elkerülése, tehát egy háborút az ember nem ért, tehát mondjuk egy világháborút, vagy bármi, hogy ez miért van. Itt a válasz, ezért fontos. Isten eleve meghatározta a rendelt időnket, az idejüket, a többes szám azt jelenti, hogy minden emberre érti. Tehát egy minden ember, aki a földön él, Isten tudta, hogy ki mikor fog élni, a lakásuk határait, hogy helyileg hol fog élni. Tehát az Isten tervében, gondviselésében, hogy mondjam ezt a modern szót, hogy programjában, ez mind benne volt. Tehát ez nem a véletlenek műve, nem annak az alakulása. Ehhez képest helyezett el engem, ehhez képest ruházott fel képessége, ehhez képest jelölte ki az életutamat, ehhez képest készített jó cselekedeteket, hogy azokban járjak. Azt mondja Pál apostol, hogy ne úgy tekintsük az életünket, mint amit a véletlenek alakítanak. Sem a történelmi időt, sem a földrajzi helyet tekintve, vagy azt tekintve sem. És itt jön egy nagyon fontos váltás, hogy keressék az Urat. Itt a legfontosabb szó a hogy. Mert a hogy az mit jelent? Az egy hivatkozás, ugye egy összekötő kapocs ez a szó, ez a kis szó. Azt mondja a 20. vers, hogy az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a föld színén, meghatározva, amit olvastunk, és most jön az, hogy keressék az Urat. Magyarul azt mondja, mire teremtett bennünket, hogy keressük az Urat. Nem kevesebbet mond. Azt mondta, hogy azért adta az Isten az életet, eredetileg azért, hogy éljük. Csak mi ezt lerövidítettük a bűn révén. Most már, hogy ilyen, most meg azért engedte meg nekünk az életet, az első bűneset után is a többieknek, nekünk is. Most már csak azért, hogy eldőljön, hogy keressük-e, és hogy megtaláljuk-e az Istent ebben a földi életben. Erre való az élet magyarul, tehát erre teremtett bennünket. Ebben a formában, ebben a mértékében, ebben a kiterjedésében ez az élet, ez másra nem alkalmas. Berendezkedésre, boldogságkeresésre önmagában nem alkalmas. Azt mondja, arra teremtett, hogy keressük az Urat, ha talán kitabogathatnánk őt és megtalálhatnánk. Jól lehet, bizony nincs messze egyikünktől sem. Ez is egy különös vers, nem? Tehát azt mondja, hogy nem könnyű az Istent megtalálni. Azt mondja, így fogalmaz, hogy ha talán kitapogathatnánk őt és megtalálhatnánk. Szinte azt mondja, hogy kitapintható az Isten, de úgy, mintha nem látnánk, és úgy kéne tapogatózva rátalálni. Ugye ez is benne van ebben. És azt mondja, hogy azért különös ez, mert jól lehet, ugye, vagy bár, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt folytani, vagy bizony nincs messze egyikünktől sem. Tulajdonképpen közel van hozzánk az Isten, csak valahogy egy olyan függöny ereszkedett közénk a bűn és a torz gondolkodás miatt, hogy ami közvetlen közel van hozzánk, azt is szinte alig vesszük észre. Az Istennek úgy kell rávezetni bennünket élettapasztalatokkal.
Azért megjegyzem, hogyha Pál nem tudott rákészülni erre a beszédre, mert ez spontán teremtődött ez az alkalom, azért elég jó beszédet tartott, nem? Tehát ahogy felvette a fonalat, ahogy nincs sallang benne, ahogy a lényegi mondandót viszi végig a vonal vezetését a fővonulata mellett, és utána hozzáteszi a 28. versben, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, amiképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát ez olyan közel van hozzánk, ugye ez volt az utolsó gondolat, hogy szinte benne élünk, és mégis úgy kell megtalálnunk a magunk számára. És utána megjön egy mesteri fordulat, hogy amiképpen a ti költőitek közül is mondták némelyek. Tehát a távolinak tűnő igazságokat, az idegennek tűnő Istent így hozza közelebb, hogy hát nem mond ez sem mást, mint amit a ti költőitek. Tehát próbálják közelebb hozni hozzájuk a mondandóját. És nagyon szép a beszéd befejezése, azt mondja a 30. vers, e tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Tehát felépített valamit, elindult onnan, ahonnan a görögök elindultak. Ez nagyon fontos a gondolat, mert úgy indult el, hogy nem azt mondta, hogy ő már annyit tud az Istenről, ő innen kezdve beszél az Istenről. Ha a görögök ennyit tudnak az Istenről, hát ő onnan kezdve beszél nyilván az Istenről, mert nekik beszél. Nem azért beszél, hogy ő élvezze, hanem azért, hogy ők értsék. Beszél a görögöknek, eljut odáig, hogy a minden alapvető végső igazságot megfogalmaz, ami a görögök számára új, mert hát az ő isteneikre ez nem volt igaz. És utána kimondja Pál apostol, mert nem lenne teljes a gondolatmenet, hogy az Isten most megparancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Mert hát erről szól az élet. Ez a kérdés. Nyilván nem megy ez vezényszóra, nem úgy érti, hogy megparancsolja, de hogy mindenki ezt a kérdést tegye kérdéssé az életében. Tehát ott van a buzdítás és a felszólítás pár szavaiban, és mond még egy fontos dolgot, amit itt az elején olvastunk a 30. versnek, hogy a tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten. Azért tényleg ez is olyan mesteri és bölcs, és ez jogos és igaz, tehát ebben nincs semmi ügyeskedés, hogy azt mondja, hogy nem azon kell most éperülni, hogy eddig miért nem, mert az Isten kegyelmes, ebben is adatkozik, hogy eddig nem tudtátok. Most itt állok én, Pál, az Areopágoszon, beszélek, most már tudjátok. Hát akkor tessék megtérni. Hát akkor tessék komolyan venni ezt az Istent, akit ti ismeretlenül tiszteltetek. És hozzátesz még egy indoklást is, a 31. versben, mivel hogy rendelt egy napot az Isten, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, akit arra rendelt, tudnék Jézus Krisztusra utal, bizonyságot tévén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztál őt halottaiból. Tehát megint azt mondja Pál apostol, hogy lesz ítélet, ezért kell megtérni, vegyék komolyan az életnek a felelősségét. Az egész földkerekségét megítélik majd egy napon, tehát egy rendelt napon. Tudjuk jól, ez nagyon fontos látni, hogy Pál apostol abszolút világosan lát, amit a Biblia tanít, hogy a halál után szünet van, és aztán jön az ítélet. Azt mondta Pál apostol, hogy amikor a saját föld életének a végéről beszélt, hogy végezetre eltétetett nékem az életnek koronáimét, megáld nékem a bíró, az igaz bíró a ma napon, tehát egy konkrét napra gondol. Itt is, ugyanezt olvastuk, rendelt egy napot, van egy bizonyos nap, amit kijelölt az Isten az ítélet céljára, és ott egy valaki fog ítélni, aki bizonyságot is nyert arra, hogy ítélhessen, tudnék a feltámasztás által, Jézus Krisztusra utal egyértelműen. Itt vége szakad a beszédnek. Nem tudom ki, hogy van vele, látom, picit feljátok, de azért még hallgathatnánk, mert jókat mond Pál apostol, miért lesz vége a beszédnek, meg is mondom, 32. vers megmondja nekünk. Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások pedig mondának, majd még meghallgatunk téged e felől, és elmentek. Egy volt a piaci téma közül, ugye? Megint hol akadt el a tengely, ahogy mondják az agyakban, hogy nem forgott a görögöknél? Feltámadás. Ugye ezt mondtuk, de menetrend szerint két dolog biztos Pál apostol szolgálatában. Zsinagógába kezdi, és jó ritkán végzi, tehát hogy jóra nem vezet. És hogy a zsidók még hallgatnák is, de ha meglátják, hogy a görögök is hallgatják, akkor jön a féltékenység, tehát ez biztos. A másik biztos, hogy a görögök, hogyha ezen a ponton túl tudnak jutni, akkor jó. De nagyon nehéz túljutni. Egyébként ez mutatja azt, hogy milyen nagy ereje lehet a magunkba szívott doktrináknak, meg a szemléletnek, meg alapvető tanításnak, hogy egy görögnek olyan mélyen ült a túlvilági hit, meg a hádész, meg ezek a gondolatok a lelkében, a gondolataiban, hogy amikor ideért Pál, egy dolgot hadd mondjak, hogy ők sose bántották Pált.
kivéve, hogyha anyagi érdekeik forogtak kockán, majd Efézusban meglátjuk. Tehát a zsidók, azok vallási jogból tetleg bántalmazták, nem egyszer Pált megüldözték. A görögök nem. Ők csak gúnyolódtak, meg hát az udvariasabja azt mondta, hogy ma majd elnapoljuk ezt a témát, majd még erről lesz szó, aztán reméljük, hogy már nem lesz itt akkor Pál, amikor erről lesz szó, vagy ők nem lesznek ott. Tehát az a lényeg, hogy levették a napirendről ezt a kérdést. Látjuk, hogy megint az történt, hogy a görögöknél a feltámadásnál véget ért a figyelem. Azt olvassuk, ez a, hát a mérlege, ha lehet így mondani, az eredménye az ő munkálkodásának Athénban, a 34. vers szerint. Némely férfiak azonban csatlakozván ő hozzá hittek, ezek között az Areopágita Dienesz is, és egy Damarisz nevű asszony, és mások ővelük. Hát nem tudom, ki mit érez, én olvastam tesszalonikai eredményekről az imént, véráró, ugye, hogy nagy sokaság, nem kevesen, előkelőek. Itt mit olvasunk? Hát ez olyan, hogy tudunk kettőt név szerint, és voltak azért mások is, de hát érezzük, hogy nagyon-nagyon sovány. Pedig, még egyszer mondom, hogy ez Athén, nem csak a kultúrájánál fogva magasodott ki, hanem hát méreteiben is más volt, mint egy Bérea, még egy Tesszalonikához mérten is. Mást várnánk. Statisztikai alapon is mást várnánk, tehát az emberek sokasága miatt. Mást várnánk a műveltség okán. Én biztos vagyok, hogy Pál apostol is mást várt. És egy ilyen beszéd után még egyszer adom, hogy mindenki olvassa el magának, az ember azt mondja, hogy ennél jobb beszédet tartani, csak egyféleképpen lehet, amire aztán Pál is rájött, hogy mi hiányzott. De azt az egy hiányzó elemet kivéve, ha csak az emberi bölcsességgel építkezik, ennél jobban rávezetni egy témára a görögöket nem lehetett volna. Tehát ennél jobb beszéd nincs ebben a helyzetben. Mégis ennyi eredményt hozott. Mi volt a hiba? Ugye lejáróban az időnk rátérek a megoldásra. Az első korintusi levél második fejezetében olvassuk. Emlékezzünk rá, tehát Athénban vagyunk, Korintus itt van, tehát egy rövid utat kell megtenni Pál apostolnak, ugye ez a következő állomás, ahol majd menni fog, és erre az útra hivatkozik a most olvasandó bibliai szakaszban, tehát ahogy megteszi Athénból Korintusba ezt az utat, erre úton, amikor azt mondja a második fejezet, első két versé, tehát az első levél második fejezet első két verse, én is, amikor hozzátok mentem atyám fiai, megállok, tehát korintusiaknak ír, és mi tudjuk, ezért végként az apostol cselekedetét meg a leveleket együtt olvasni, hogy be tudjuk kapcsolni a leveleket, hogy mikor, milyen háttéren írta. Tehát most azt mondom, hogy én is, amikor hozzátok mentem atyám fiai, írja a korintusiaknak, tehát amikor Athénból átment Korintusba, most arra az útra utal. Azt mondja, akkor nem mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek az Isten bizonyságtételét, mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. Tehát azt mondja Pál, hogy amikor ő Korintusba ment, akkor eldöntötte, ugye nem végeztem, az annyit jelent, hogy eldöntöttem, tehát végeztem, eldöntöttem. Eldöntötte, hogy nem ékes szólással vagy bölcsességgel hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Miért volt olyan, ahol ékes szólással és bölcsességgel hirdette? Hát az előbb olvastam fel, arra nehéz nem azt mondani, hogy a szónak a jó értelmében, mert ékes szólás, bölcsesség. Tehát erre mondta azt, hogy ennél ékes szólóbb módon, ennél bölcsebben felépítve elmondani nem lehetett volna a dolgot. Mégse hatott. Vajon miért pont Korintusban menet jutott eszébe Pál apostolnak, hogy módszert vált? Hát közvetett bizonyíték, de ez az, amit mondtam, hogy kiértékelte az athéni tapasztalatokat, és mondta, hogy itt valami baj van. Nyilván kereste az okát, az Isten pedig segített neki, megtalálta, és azt mondta, hogy mi hiányzott Athénban, és mit végzett ő ezek után magában, mert elvégeztem, hogy egyébről ne tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig megfeszítettről. Vagyis sútba dobok minden egyéb jó ötletet, bölcsességet, ékes szólást, egy témát akarok megszólaltatni, egy valakiről beszélek, egy személyről kizárólag, Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről, mint helyettesről, mint a bűnért gyalázatot szenvedőről, mint a mi helyettesünkről és megváltónkról. Azt mondtam, hogy ez a lényeg, erről kell beszélni. Athénban az volt a hiba, hogy a veleje hiányzott az üzenetnek, minden jó szándéka és ékes szólása mellett, és minden tisztelet Pál apostolt illeti meg emberi értelemben azért, hogy ki tudta értékelni, nyilván ez Isten segítségével történt, fel tudta ismerni, hogy mi volt a baj, felül tudta bírálni a korábbi gyakorlatát, nem mentegette, nem védte. Olyan jó lenne sokszor ilyennek lennünk, nem, hogy nem vagy, ha hibákat követünk el, csak tanuljunk belőle. Utána elment Korintusba, és azt mondta, hogy ő ezt a hibát nem ismétli meg, most a lényeget fogja mondani. Nem lenne szép, hogyha megelőlegezném a következő alkalmat, nem merek nagyon elévágni, de egy dolgot hadd mondjak el. Korintus és Athén között van különbség. Földrajzilag kicsi, azt láttuk.
a milliót tekintve ég és föld. Aténa kultúra fellegvára, Korintus egy olyan kikötőváros volt, hogyha látjuk, ezen a kis nyílen a Peloponnézusi félsziget nyelén feküdt, és kiváló kikötő adottságai voltak, mert bal felé, tehát nyugat felé is hajózható volt, és kelet felé is a tenger, tehát óriási forgalmat tudott lebonyolítani mind a két égtáj irányába, és volt is forgalma, és hát ez egy olyan kikötőváros volt, hogy még egy kikötővárost elképzelünk. Az erkölcsiségével, a színvonalával, a nemi erkölcsök tekintetében, bálványimádás minden tekintetében egy sokkal kevésbé ígéretes terület volt, mint Atén. És ennek ellenére sokkal nagyobb eredmény lesz majd Pál apostol munkája nyomán. Ugye ez lesz az a város, ahol másfél évet fog időzni. Igaz, nem ő találja ki a dolgot, ő elmenne, mert azt mondja, hogy hát azért mégiscsak kikötő, akárhogy is van, és azt mondja neki az Isten egy álomban, hogy maradjon itt, mert itt neki nagy népe van ebben a városban. Hogy meg nagy népe, korintusi gyülekezetnek aztán két levelet is ír az apostol, tehát ott volt egy nép, és emlékezünk Aténről, hogy ott hányan voltak? Két név, és hát még voltak mások is végül is. Itt meg azt mondja, hogy nagy nép. Nagyon nagy tanúság ez arra nézve, hogy nem mi akarjuk megítélni azt, hogy mi a reményteljes, meg mi nem. Atént reményteljesnek ítéltük volna, Korintust nem. Ehhez képest Atén reménytelennek bizonyult, vagy hát nem túl üdvös, vagy nem túl kecsegtető eredményt látunk. Korintust nem gondoltuk volna, hogy ott komoly gyülekezet jön létre, és nyilván ebben annak is szerepe volt, hogy Pál apostol felismerte azt a módszertani hibát, amit elkövetett, hogy ő az ékes szólás hazájában, valószínűleg ezért is választotta ezt a módszert, mert az aténiek azok ugye bölcsek voltak, ékes szólók voltak, próbált a saját nyelvükön közeledni hozzájuk, nem ért el eredményt. Korintusban nem volt érdemes ékes szólással próbálkozni, kikötői legények voltak, matrózok, prostituáltak és mások, világosan beszélt arról, amiről akart, volt is eredménye neki, megértették sokan. De ez már a következő alkalmunknak a témája lesz. Én köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt tehát a 17. fejezet. Ne felejtsük el a három bárost, a háromféle eseményt, a háromféle tanúságot.

A mai estén a kereszténység vallás alapítójáról, Jézus Krisztusról szólna az előadás. Ugye tudják talán bizonyára, hogy a föld vallásai közül a kereszténység a legnagyobb. Az emberiség 40%-a vallja magát kereszténynek. Ez egy 80-as adat, lehet, hogy azóta az arányszámok egy kicsit változtak. De minden esetre a föld összlakosságának a 40%-a keresztény valamilyen formában valamelyik felekezetet követi. Így ezért is fontos kérdés, hogy kicsoda a kereszténység alapítója Jézus Krisztus, de azon túlmenően, hogy ő egy vallás alapító volt, azért is érdemes megvizsgálni az életét, mert óriási hatással volt az ő egyszemélyes élete az emberi történelemre, és azt, hogy mondjuk, hogy nem csak Európa történelmére, hanem gyakorlatilag az élete kihatással volt, ma már azt mondhatjuk, hogy minden kontinens életére. Egy filozófus egyszer így fogalmazott, hogy Jézus Krisztus az ő egyszerű és tiszta életével sokkal többet tett az emberiségért, mint a filozófusok gondolatai együttvéve. De talán még ezen is túlmenően azért is érdekes végignézni az ő életét, mert a vallások közül egyedülállóan a kereszténységben Jézus Krisztus azt állítja magáról, egy olyan állítást tesz, hogy ő isteni személy, és hogy ő isteni személyként jött el erre a földre. Most igazán más vallások ilyen jellegű tanítást nem tartalmaznak. Ugye vannak olyan vallások, amik beszélnek bizonyos isteneknek a földi születéséről, vagy földre születéséről, a reinkarnációjáról, de ilyen formában, ahogy Jézus Krisztus fellépett az új szövetségben és a kereszténységben, hogy ő ennek az egész emberi történelemnek gyakorlatilag a kezdetétől a végéig a kézben tartója és irányítója, hát ilyen kijelentést egyetlen egy vallási alaknál sem találhatunk, mint Jézus Krisztus esetében. Ezért azt gondolom, hogy mindannyiunk életében, és főleg keresztény kultúrkörben mindannyiunk életében legalább egyszer el kell jutni arra a pontra, amikor valamilyen szinten próbáljuk tárgyilagosan megvizsgálni Jézus személyét, az ő tanításait, az életét. Egyáltalán az, hogy mennyire lehet őt nyomon követni a történelmi forrásokban, vagy az a történelmi háttér, vagy az a kortörténeti háttér, amit mi a Bibliából kiolvasunk, az vajon mennyire tekinthető hitelesnek. Maga Jézus Krisztus az újszövetségi feljegyzések szerint egyszer így fordult a tanítványaihoz, és ezt a kérdést intézném én is ma este önökhöz, és nyilván mindenki saját magának is fölteheti a kérdést. Jézus egyszer így fordult a tanítványaihoz, hogy kinek mondanak engem az emberek. És amikor a tanítványok hát válaszoltak kicsit bizonytalankodva, hogy hát ki azt mondja rólad, hogy te egy próféta vagy, ki azt mondja rólad, hogy te egy nagy tanító vagy, ki azt mondja rólad, akkor Jézus egyszer csak odafordult hozzájuk, hogy és ti kinek mondtok engem? Egy kérdés, hogy mit mondanak az emberek rólam, de a kérdés fő lényege, vagy a legfőbb kérdés az mégiscsak az, hogy személyesen ti, vagy személyesen te mit tartotok rólam, mit mondtok én rólam. És a mai este talán ebben próbálna egy picit segítséget nyújtani az önök számára is, hiszen én, ahogy visszaemlékszem, legalábbis a középiskolás meg egyetemi tanulmányaimra nem sok mindent tanultunk, legalábbis tényszerűen Jézus Krisztusról. És az előadás első részében egy picit megpróbálnám érinteni azokat a történelmi forrásokat, amik a Biblián kívül beszélnek Jézus Krisztus személyéről, ugyanis vannak ilyenek. Tehát nem csak a Bibliában olvashatunk arról, hogy Jézus itt a Földön élt, hanem az első dolog történeti források között, ahol körbe kell néznünk, az a kortárs zsidó hagyomány, a kortárs zsidó irodalom. Na most a zsidó szóbeli hagyománynak az írásbeli összefoglalása megkezdődött Krisztus előtt olyan 450-től, és tartott Krisztus után 500-ig. Ez volt a Talmudnak a gyűjteménye. És ugye mivel ez egy elég hosszú időintervallum, tehát Krisztus előtt 450-től Krisztus után 500-ig, ez az időintervallum felüleli a Biblia szerinti Jézus földi életét is, és ezért óhatatlanul hozzá kell, hogy nyújjunk a Talmudhoz, hogy vajon a Talmud beszél-e Jézusról. Hiszen a Talmudnak a lejegyzői, a szerzői át kellett, hogy éljék Jézus Krisztusnak a földi életét, legalábbis a Biblia tanúsága szerint. Nos, a Talmud beszél Jézus Krisztusról, megemlíti őt, azonban nem tudom, hogy kit mennyire ér meglepetésként, hogy nem sokat beszél Jézus személyéről. De azt gondolom, hogy ha egy kicsit végig gondoljuk, hogy mi lehet ennek az oka, akkor igen könnyen megtalálhatjuk rá a választ, hogy vajon a Talmud, ez az ősi zsidó hagyomány és írás miért beszél keveset Jézusról. Ugye egyrészt azért beszél keveset róla, mert Jézus halálakor nagyon sokan azt gondolták, hogy Jézus halálával ez az egész irányzat és ez az egész tanítási rendszer megszűnt. Ugye sok próféta volt, sok mindent tanítottak, voltak már hamis messiások, álmessiások, ugye a zsidók évezredeken keresztül várták a messiást,
nagyon sokan voltak úgy vele, hogy hát egy Jézussal kevesebb, majd biztos, hogy az ő tanításai is el fognak halni. Legalábbis így próbáltak sokan hozzáállni a Talmud szerzői közül Jézushoz, és ezért nem nagyon írtak róla kezdetben. Mikorra pedig már kezdtek róla írni, akkor pedig kifejezetten hitvitázó jelleggel szálltak szembe Jézussal, de minden esetre a Talmud tényként annyit közöl a számunkra, hogy Jézus Krisztus élt, és egy ilyen megjegyzést fűz az ő személyéhez, hogy a maga varázslataival elcsábította Izraelnek a népét hűtlenkedésre. Tehát valahol kiderül a Talmud soraiból az, hogy a kortársak úgy tekintettek Jézusra, mint akinek különböző varázslatok, csodák kapcsolódnak a nevéhez. Aztán érdemes megemlíteni egy másik zsidó forrást is, ez már későbbi egy picit Jézus Krisztus életéhez képest. Ugye nem tudom, hogy tudják-e, hogy Jézus Krisztusnak a földre születése nem a nullpontban történt meg. Ugye szoktuk mondani, hogy időszámításunk kezdete az Krisztus születésével esik egybe, legalábbis az európai kultúrkör innen eredezteti az időszámítását. Azonban ez nem egészen pontos. Az a szerzetes, aki megállapította a nullpontot, ő rosszul állapította meg a nulla évet, és minden bizonnyal csúszott az időszámításunk. Krisztus nem a nullpontban született, hanem majd egy kicsit beszélünk róla részletesebben, de előjáróban talán annyit mondanék, hogy nagyjából Krisztus előtt 4-5 táján születhetett. Tehát az az évszámítás, ami szerint most haladunk, az nem egészen pontos. Nos, és a Biblia tanúsága szerint Krisztust időszámításunk szerint 31 tavaszán feszítették keresztre, és egy későbbi zsidó író, egy farizeusi származású író, Josephus Flavius, akinek a művéhez még most is hozzá lehet antikváriumokba jutni, a Zsidók története című könyve, nagyon tudom ajánlani mindazok számára, akik a zsidó történelemmel részletesebben meg akarnak ismerkedni. Ő, még egyszer mondom, egy farizeusi származású, egy írástudó származású ember volt. Jézus Krisztus halála után néhány évvel született, 37-38 táján Krisztus után. Római fogságba került, Veszpázianus császár vitte fogságba, amikor Jeruzsálemet időszámításunk után 70-ben a földig rombolta a római hadsereg, és már római fogságban írja meg a zsidók történelmét, és végigveszi gyakorlatilag a zsidók őstörténetétől kezdődően a zsidó történelmi eseményeket. És így ő is beszél Jézus Krisztusról. Tehát az ő könyvében is olvashatunk arról, hogy ő vajon milyennek tartotta, milyennek tekintette Jézust. Na most fölhívnám a figyelmet arra is, hogy ami ebben a könyvben is idézve van Josephus Flavius művében Jézus Krisztusról, ez a szöveg nem az eredeti szöveg. Ezt már modern filológusok állapították meg, hogy az a szöveg, amit így ebben a kiadványban is olvashatunk Jézus Krisztusról, ez egy körülbelül egy olyan 10 mondat lehet, valószínűleg keresztény utólagos betoldás, ugyanis úgy ír Josephus Flavius nevében Jézusról, mintha Josephus Flavius maga is keresztényé vált volna, és elismerni Jézusról, hogy ő volt a messiás. Nos, a mostani századunkban jöttek rá arra, hogy ez a régebbi Josephus Flaviusi szöveg, ez egy keresztény átirat lehet, ugyanis találtak egy eredeti, még régebbi Josephus Flavius kéziratot egy 10. századi arab embernek a világtörténetében, Agapiosnak a világtörténetében, és ott olvasható az eredeti szöveg, hogy Josephus Flavius hogyan vélekedett Jézus Krisztusról. Ezt meg is osztanám önökkel, mert azt láthatjuk benne, hogy korán sem a talmudi zsidó farizeusoknak a merev elzárkózó és elhallgató szokása vagy stílusa az, amit fölvesz, hanem egy kicsit visszafogott, de tényszerű módon ad egy képet Jézusról. Azt írja egy Josephus Flavius a Zsidók története című könyvéből való ez az idézet, hogy élt abban az időben egy bölcs ember, akit Jézusnak hívtak. Egész élete kifogástalan volt, erényes cselekedeteiről volt híres, és a zsidók, valamint más népek közül sok ember a tanítványa lett. Pilátus keresztre feszítette és halálra ítélte. De akik a tanítványai lettek, nem tagadták meg tanításait, azt mesélték, hogy mesterük a keresztre feszítés után 3 nappal megjelent nekik. Ők pedig úgy vélik, hogy ő volt a messiás, akiről a proféták csodás dolgokat jövendőltek. Mindösszesen ennyi, amit Jézus Krisztusról megállapít. Josephus Flavius maga soha nem lett keresztény, de körülbelül 30 évvel Jézus keresztre feszítése után még szemtanúkkal találkozhatott, és nyilvánvaló tényként beszélt Jézus Krisztus életéről, haláláról, halálának körülményeiről, és a vele kapcsolatos híresztelésekről, amik ekkor már szélese birodalom területén elterjedtek. És hogy mennyire így volt, hogy a kereszténység rohamosan terjedt, ezt már római forrásokból tudhatjuk meg. Tácitus, aki a rómaiaknak az egyik legnagyobb történetírója volt,
115 és 117 között, elnézést a sok adatért, csak azért próbálom, hogy érzékletessé tegyem, hogy ezek tényleg tényszerű dolgok a történelemben nyomon követhetők. Tehát Tacitus az Annália az évkönyvek című könyvében beszél a keresztényekről. Beszél, nagy gyűlölettel beszél róluk egyébként, ő világ életében nagy keresztény gyűlölő volt. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy a keresztényekről miféle mendemondák terjengtek abban az időben a római körökben, a római birodalmon belül. Ugye azt mondták a keresztényekről, hogy csecsemőket áldoznak, hogy vért isznak, szamárfej előtt mutatnak be áldozatokat, ilyen nagy ünnepi lakomáik vannak, ahol mindenféle furcsa dolgokat, szeánszokat művelnek. Szóval nagyon-nagyon torz képük volt abban az időben a rómaiaknak a kereszténységről. Ugye a rómaiak a keresztényeknek tulajdonították Róma leégését is Néró idején, és nagyon onnantól indultak igazán a keresztény üldözési hullámok a római birodalmon belül. No és Tacitus is hivatkozik arra, hogy Jézus Krisztus egy élő személy volt, az ő követői ezek a gyalázatos keresztények, és hogy Jézus Poncius Pilátus idején feszítették keresztre. Aztán van még néhány történetíró, most már tényleg csak név szerint említeném meg őket. Svetoniusnak a Cézárok élete című munkájában olvashatunk arról, hogy keresztények körülbelül egy 11 néhány évvel Jézus halála után a római birodalom fővárosában, Rómában jelen voltak, zavargásokat okoztak, és emiatt Claudius császárnak ki kellett őket tiltani a Rómából. Ez is egy érdekes momentum, megint csak pusztán a logikára az emberi észre szeretnék hivatkozni, hogy ez 18 évvel az események után van, és annyira hitelesnek tűnik az a dolog, amit a keresztény apostolok meg tanítványok továbbadnak, hogy 18 évvel az események után az egész nagy birodalomnak a fővárosában, ami ugye az akkori római birodalom betöltötte szinte az egész lakott földet, az akkori birodalom fővárosában, Rómában is egy óriási keresztény kolónia van, és őket ki kell már küldeni Rómából, annyira fát fölborították vallási élet szempontjából a római birodalmat. Aztán ifja Pliniusnál is olvashatunk még a keresztényekről. Ő Bitúniának, egy kis-ázsiai kis tartománynak volt a prokonzula, a helytartója. És Trajanus császár idején, tehát szintén a 110-es években ír egy levelet a császárnak nagy kétségbeesve, és írja azt, hogy az ő kis kormányzóságában, Bitúniában van valami gyalázatos szekta, itt vannak ezek a keresztények, és egyszerűen nem lehet velük mit kezdeni, mert nem hajlandók császári kultuszt ugye bemutatni, a császár előtt áldozatokat bemutatni, és annyira iszonyúan makacsok, hogy inkább bármire képesek lennének, de akkor sem mutatnak be áldozatot. És nagyon érdekes olvasni ezt az ifja Pliniuszi levelet, ugyanis azt írja a császárnak, Trajanusnak, hogy ő bár magában a kereszténységben nem lát semmi problémát, mert a tanai maguk azok erényesek, és legnagyobb meglepetésére minden társadalmi osztályból vannak keresztények, most már az előkelők között is, nem csak a szegények között is. De azt írja a császárának, hogy mivel azonban rendkívül makacsok ezek a keresztények, én ezt annyira veszélyesnek tartom, ezt az ideológiát, hogy szerintem meg kell őket ölni. És várja a választ ugye a császártól, hogy vajon mit tegyen a keresztényekkel. Most ezt is csak azért idézem be, hogy megint csak egy néhány évtizeddel Jézus halála után, a Biblia szerinti halála után, a kereszténység már annyira elterjedté vált, ugye az egész római birodalom területén és a földközi tenger partvidékén, hogy már egy ennyire jelentős tényezőként kell vele számolni, egy római előkelő, prokonzulnak, egy helytartónak is. És aztán Jézus élete tanúságaiként, ugye leginkább ismertek az evangéliumok. Az Új Szövetségben 4 evangélium szól Jézus Krisztus életéről. Az első 3 evangélium Máté, Márk és Lukács evangélium, őket szinoptikusoknak szoktuk nevezni, mert ők együtt tekintően egy nézőpontból, vagy hasonló nézőpontból mutatják be Jézus Krisztus életét. És a legutolsó evangélium János evangéliuma, ami a legkésőbbi keletkezésű, és ez egy kicsit már kiegészítő jelleggel Jézus kronológiájához, élete eseményének sorrendjéhez ad támpontot és ad nagy segítséget. Az Új Szövetségnek, hogy mennyire megbízható az Új Szövetség, és mennyire tekinthetünk rá hitelesen, mint szövegre, ugye itt is fölmerülhet a kérdés, hiszen az Új Szövetség iratai, nem tudom, hogy tudják, hogy mikor keletkeztek, hogy mikor zárult le az Új Szövetség iratoknak a keletkezése. Ez ma már igazolhatóan az első században lezárult. Tehát körülbelül 1900 év telt el azóta, és ugye megint egy 20. század végi emberben joggal merülhet fel, hogy a szöveg vajon mennyire hiteles. Na most kezdetben csak kódexek álltak rendelkezésre a filológusok számára, és ezeket a kódexeket általában nagyon régi kolostorokban találták meg. Ugye a kolostorok voltak azok a helyek, ahol gyűjtötték a régi könyveket, a régi kódexeket, és itt a Sinai félszigeten láthatunk egy nagyon régi alapítású kolostort, ez a Szent Katalin kolostor.
Innen származik egy nagyon híres felfedezés, a Codex Sinaiticusnak a felfedezése. Egy 19. századi, akkor 26 éves fiatalember, Konstantin Tischendorf volt, aki nekiindult, hogy felfedezze a Biblia új szövetségének minél régebbi kéziratait, görög nyelvű kéziratait, és betévedt ebbe a kolostorba. És hát könyvtárban ült, szegény, hosszú hónapokon keresztül keresett, kutatott, semmit nem talált, és egy alkalommal letévedt a kolostor pincéjébe, ahol a tűzifát, meg a kosarakban mindenféle ilyen romladék papír darabokat gyűjtöttek, és hát az egyik kosárban egyszer csak kihalászott egy biblia lapot, és a legnagyobb megdöbbenésére egy nagyon régi görög szöveg volt, egy új szövetségi görög szöveg, és az ottani kis szolgálatot teljesítő szerzetes segítségével sikerült neki a papír kosarakból kimenteni kódex lapokat, és így állt össze a Codex Sinaiticus, amit a következő képen láthatunk. És a Codex Sinaiticus volt az, ami nagyon-nagyon sokáig, ez olyan 4.-5. századiak ezek a kódexek, ugye itt láthatunk többet is a kolostornak a könyvtárából. A legtöbb kódex 4.-5. századi keletkezésű volt, amikből egy kicsit képet lehetett alkotni arra vonatkozóan, hogy az új szövetségnek milyen a szövege. De ezen kívül, és főleg már a 20. században kerültek elő a kódexeken kívül papírusz töredékek is. Ugye a papírusz, mint anyag, nagyon hamar romlik, ezért általában a papíruszok nem egészben, hanem tényleg nagyon picike töredékekben maradtak fent. Szenzációs felfedezéseket tettek a Nílus partvidékén, ahol főleg Fájum környékéről, agyagedényekből rengeteg papírusz töredék került elő a 1917-es évben. És ezek között a papírusz töredékek között volt a Biblia új szövetségének máig is a legrégibb darabja. Ezt egy P52-es jelzettel szokták illetni. Ez egy néhány centis kis papírusz töredék, János evangélium a 18. fejezetének 31. és 33. verse. Jézus Krisztus peréről kihallgatásáról szól ez a kis papírusz darab. Jézus itt Poncius Pilátussal áll szemben, és Pilátus faggatja Jézust, hogy kicsoda ő, és király ő-e csak ugyan, és hogy miért jött erre a földre. És azokat a görög szövegeket, szövegtöredékeket olvashatjuk itt, amikor Jézus válaszol Pilátusnak, hogy én azért jöttem és azért születtem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Ami érdekes és figyelemre méltó ennél a kis papírusznál, az az, hogy ez, még egyszer mondom, János evangélium a töredéke, amiről tudjuk, hogy az evangéliumok közül a legkésőbben keletkezett evangélium, és nagyon sokáig azt gondolták róla a tudósok, hogy valamikor a második században keletkezhetett csak ez az evangélium, és már nem is János írta, hiszen János már akkor rég nem élt szegény Jézus tanítványa, hanem valaki egész más személy írhatta János evangéliumát. És ez a kis töredék, megvizsgálták, 130-ból származik körülbelül, Krisztus után 130-ból, Egyiptomból, tehát másolat, nyilván nem az eredeti. Viszont mi következik ebből? Hogyha 130-ban Egyiptomban már egy másolat létezett János evangéliumáról, akkor nyilvánvalóan maga az eredeti János evangélium ennél jóval korábbi, tehát valóban az első században keletkezett János evangéliuma. Ennyi lett volna magának az új szövetségi szövegtöredékeknek a felidézése. Összefoglalóan annyit mondanék az új szövetség megbízhatóságával kapcsolatban, de összefoglalóan csak annyit mondanék, hogy ma körülbelül az új szövetség szövegének körülbelül 5000 kéziratos töredéke van, ami rendelkezésünkre áll, ami alapján összetudjuk vetni, hogy a mai Bibliánk szövege mennyire hiteles a régi kéziratok fényében. És azt kell, hogy mondjuk, hogy gyakorlatilag hiteles. Tehát az az új szövetség, amit ma kézbe veszünk, olvasunk, az megegyezik többé-kevésbé azokkal a szövegtöredékekkel, amik a 4.-5. századból, illetve még korábban ugye a 2.-3. századból származnak. És akkor most térnénk rá Jézus Krisztusnak a személyére és a vele kapcsolatos történelmi vonatkozásokra. Jézus Krisztus születésének az idején a zsidó állam már nem volt megint csak önálló. Ekkor a Római Birodalom fennhatósága alatt állt. A Római Birodalom ebben az időben, Augustus császár idején, amikor Jézusnak a születési idejét feltételezzük, hatalmas kiterjedést ért el. Ugye itt láthatjuk Júdeát is, ami ekkor már csak gyakorlatilag provinciális tartományként létezett. Ekkor még volt ugyan egy király Júdeának az élén, Krisztus előtt 37-től Krisztus előtt 4-ig, ő volt Nagy Heródes, akiről talán többen, többet is hallhattak. Ugye Nagy Heródes a zsidók számára egy idegen származású király volt, aki a római barátsága révén és a Rómával való barátsága révén került Jeruzsálemben a királyi székbe,
És hát egy elég ellentmondásos személyiség volt. Ugye hozzá kapcsolódik a Bibliában, az evangéliumokban a Jézus születése körül az a történet, hogy Jézus születésekor a Biblia szerint ugye napkeleti bölcsek tűntek fel, akik valamiféle furcsa jelenségnek a hatására, valami csillagot követve, vagy valami fényjelenséget követve vándoroltak el egész Jeruzsálembe, és keresték meg Heródest, a nagy Heródest, mondván, hogy valahol hát történnie kellett valaminek. Egyébként a történelem is tud róla, hogy ebben az időben egy felfokozott messiás várás volt. Én nem tudom, hogy tudják-e, hogy mit jelent maga a messiás, vagy Jézusnak a neve, hogy mit jelent. Ebben az időben beszélő nevek voltak, Jézus neve is egy beszélő név. Maga a Jézus az ez egy héber szó, a Jósua, Jésua, Jézus szó, ugye ez már egy latinos forma, jelenti azt, hogy szabadító, üdvözítő, megváltást hozó. És a Krisztus, ami hát görögös formája a Krisztus, eredeti héber formája pedig a messiás, az pedig azt jelenti, hogy felkent. Ugye ez volt a méltósága annak az eljövendő szabadítónak, akit a zsidók évezredek óta vártak. Ja, rengeteg profécia szólt előre, és jövendölte meg előre ennek a megváltónak a születését. Több száz proféciája van az Ószövetségnek. Nagyon aprólékosan szólnak ezek a proféciák az eljövendő megváltóról. Elmondják, hogy hol fog megszületni, tehát a judai Betlehemből fog származni. Sőt, olyan proféciák is vannak, amelyek idői kijelentést adnak az ő születésének időpontjáról. És ezért is volt az, hogy amikor ezek a napkeleti bölcsek a Biblia szerint feltűntek Nagy Heródes palotájában, azzal, hogy hát ők jöttek és valamiféle messiásnak kéne születni, akkor a zsidó tudósok, írástudók a legnagyobb nyugalommal előhúzzák az írásokat, föllapozzák azokat a bizonyos profétai könyveket, és beazonosítják, hogy a júdai Betlehembe kell megszületni ennek a megváltónak, és hát, hogy ha ide is ide mennek, akkor meg fogják találni ezt a megszületett Jézus Krisztus. És hogy mikor is történtek mindezek, ugye ezt már egy kicsit előrevetítettem az elején, Jézus születésének az időpontja bizonytalan. A Biblia bizonytalanságban hagy bennünket affelől, hogy pontosan maga a születés mikor történt. Nem csak, hogy a hónapot nem tudjuk, ugye az, hogy december 24-25, ugye a karácsony szoktuk Jézus születéseként emlegetni, most jobb, ha tudják, hogy ez a hagyomány ez csak a 4. század óta van. Semmi bibliai utalás, vagy semmi egyház történeti utalás nincs arra, hogy Jézus karácsonykor, tehát télen született volna. Sőt, kifejezetten azt gondolhatjuk, hogy Jézus nem télen született, mivel a pásztorok kint voltak a szabadban a nyájjal együtt, ami télen nem volt egyáltalán szokás Júdában, illetve hát Izrael területén az időjárás miatt. De még az évet sem tudjuk pontosan. Csak ilyen tolig időhatárokat tudunk megadni. Az biztos, hogy Krisztus előtt, tehát időszámításunk előtt 8 után született Krisztus, ugyanis arról tudósítanak bennünket az evangéliumok, hogy Jézusnak a szülei, Mária és József, akik dávidi származékok voltak, időszámításunk előtt 8-ban egy adó összeírás miatt fölkerekednek, és le kell, hogy vándoroljanak vissza délre Jeruzsálembe. Ugye valahol az északi ország részből elindul József és Mária, ugye Mária ekkor már az utolsó napjaiban van, a terhessége utolsó napjaiban van, és levándorolnak egészen ide délre, Betlehembe, ugyanis ezt megint csak történelmi források igazolják, hogy a rómaiaknak volt valóban ilyen szokása, hogy időszakosan bizonyos években adóösszeírást tartottak. Ugye milyen jó, hál' Istennek, hogy ma már ezt azért nem ilyen formában gyakorolják. Ugyanis akkor mindenkinek vennie kellett a családját, pereputját, és haza kellett költöznie oda, hova született, vagy ahol született. Ez volt az adóírásnak az első része, hogy mindenki hazament abba a városba, ahol született, ahonnan származott, ott szépen regisztrálták a családjával együtt. Aztán, amikor hazament, utána történt meg a vagyon összeírás, hogy most mennyi földje van, mennyi vagyona van, és úgy vetették ki az adót. Na most történelmi nyomai vannak annak, hogy Krisztus előtt a 8. évben Augustus császár az egész nagy birodalomra kiterjedően kiadott egy ilyen adóösszeírásos rendeletet. De azt már nem tudjuk, hogy az egyes tartományokban, tehát így például Júdeában, maga a rendelet mikor lett végrehajtva. Maga Lukács evangéliuma is csak annyit említ meg, hogy Quirinius volt a helytartója ekkor Júdea provinciának, de őről sem nagyon tudjuk történelmileg pontos évre, hogy ő mikor volt helytartója Júdeának. Tehát csak annyit tudunk, hogy biztos, hogy Krisztus után 8-ban lehetett ez a vándorlás a Józsefnek és Máriának Betlehem felé, és maga Jézus is ekkor születhetett. Illetve van egy alsó határa is Jézus születése évének, ez pedig a Krisztus előtt 4, ugyanis mondtam, hogy amikor Krisztus megszületett, akkor még Nagy Heródes volt Jeruzsálemben a király, Júdea királya. És Nagy Heródesról pedig megint csak tudjuk bizonyosan, Józsefus Flavius, akit az előbb mutattam itt fel könyvformájában,
lejegyzi, hogy Nagy Heródes egy nagyon véres kezű uralkodó volt, és az egyik utolsó kegyetlenkedése majdnem egybeesett egy holdfogyatkozással. És nem sokkal a holdfogyatkozás után, tavasszal, március környékén vagy április környékén meg is halt. És csillagászok szépen visszaszámolták, hogy mikor lehetett ez a holdfogyatkozás, ami egybeesik Heródes uralkodásával, és kijött, hogy Krisztus előtt 4-ben volt ez a holdfogyatkozás, és ebben az évben halt meg Nagy Heródes. Tehát nem tudom, mennyire van így önök előtt, a szemük előtt egy időintervallum, vagy egy időegyenes. Ugye itt van 0 pont mondjuk itt a közepén, az biztos, hogy nem ekkor született Jézus, hanem annyit tudunk, hogy 8, tehát a rendelet kiadása és 4 között, tehát amikor még Heródes még élt. Valamikor e között kellett, hogy megszülessen, Krisztus előtt 8 és Krisztus előtt 4 között. Ekkor történtek azok az események, amiket az evangélium leír Jézus születésével kapcsolatban. Hogy megérkeznek ugye a szülők Betlehembe, és nem kapnak szállást sehol sem, és ezért kénytelenek egy akolban megszállni, és így születik meg maga Jézus Krisztus. Még egy picit visszacsatlakozva Heródeshez, és úgy fölmerülhet önökben, hogy vajon mennyire hiteles az a történet, amit a Biblia leír. Nem tudom, emlékeznek rá, hogy mi kapcsolódik Heródes nevéhez. Ugye megérkeznek a Betlehembe ezek a napkeleti királyok, megtalálják Jézust, meg a pásztorok is megtalálják Jézust, ugye a bibliai leírás szerint, és aztán a napkeleti bölcsek nagyon okosan elkerülik Heródes udvarát, és még véletlen se árulják el, hogy találkoztak ezzel a kicsi gyermekkel, akit ők kerestek. Ellenben Heródes gyanút fog, és a katonái kimennek Betlehem városába, és egy óriási gyerekgyilkosságot, egy vérfürdőt rendeznek, ami elől a Biblia szerint József és Mária elmenekülnek Egyiptomba, és ott vészelik át Nagy Heródes uralkodásának utolsó nagyon-nagyon véres éveit. Nos, hogy mit tudunk a történelemből Nagy Heródesről, hogy mennyire igazolható az ő kegyetlenkedése? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon is. Heródesről azt jegyezték föl, hogy bár ő egy kiváló építető és egy rendkívüli észbeli ember volt, tehát egy hatalmas intelligencia volt, de nagyon-nagyon gyanakvó természetű volt, mint általában ugye zsarnokoknál ez lenni szokott az ő uralkodásukor. És Heródes is abba a hibába esett, mint minden keleti kényúr, elég görögös és keleti kultúrát vitt be a zsidókhoz, tehát hozzájuk képest elég szokatlan volt ez a kultúra, amit Heródes képviselt, nem is szerették őt egyébként. És először az ellenlábasait végeztette ki, aztán kivégeztette a barátait is, sőt, nem tudom, hogy tudják-e, de végén a gyilkos hajlama kiterjedt a saját családján belőle is, és odáig fajult, hogy a saját gyermekeit is megölette. Ekkor volt, hogy Augustus császár azt mondta az ő környezetének, hogy inkább lenne Heródes disznaja, mint sem a gyermeke, mint sem a fia. Mert még annak is jobb dolga van a palotában, mint Heródesnek, aki ilyen nagy vérengzéseket tart. Tehát végül is az ő személyéhez és azokhoz a kegyetlenkedésekhez, amiket róla följegyez a történelem, igenis beilleszthető ez a betlehemi gyermekgyilkos kép is. De azért, hogy Heródesre egy kicsit más képünk is legyen. Ugye Heródesről mondtam, hogy elég összetett egyéniség, és ugyanakkor nagy építető is volt. Nem csak Cezáreát építette meg, ami akkor a római helytartóknak volt, és a későbbi római helytartóknak volt a rezidenciája, hanem Jeruzsálemen belül is rengeteg építkezést hajtott végre. Még talán itt mutatnám ezen a térképen először, hogy megerősítette és fölépítette a régi királyoknak a palotáját, aztán fölépítetett a templom megerősítve, és a templomnak az észak-nyugati részén fölépítetett egy várat, egy erődszerű építményt, amelyet barátjáról, a római hadvezérről Antonius várnak nevezett el. A későbbi római légióknak, kohorcoknak, akik amikor már provinciává konzulátussá vagy protektorátussá vált Júda, a későbbi római légiók székeltek itt, tehát nem igazán a zsidók kedvére építkezett sokszor. Ez egy nagy börtön volt a római időkben aztán. Nem tudom, hogy ki látta esetleg a Ben Hur filmet, csak így utalás szintjén szólnék ki azért, hogy egy kicsit tudjuk kapcsolni. Ott is az Antónia vár volt az, ahová az akkor éppen kezdődő keresztény üldözéseknél bedugták a keresztényeket. És ezen kívül a nevéhez kapcsolódik, Nagy Heródes nevéhez kapcsolódik a templomnak a kiépítése. Ugye így próbált a zsidóknak a kedvében járni, akik nem igazán szívlelték őt, és akiket egyébként ő sem szívlelt, tehát ez az ő részéről is inkább politika volt. Ugye még a múltkori előadás folyamán említettem azt, hogy a babiloni fogság idején ugye lerombolták a szép, gyönyörű, szép salamoni templomot. Aztán, amikor a babiloni fogság után hazatértek a zsidók, fölépítettek egy második templomot, ez volt az Zorobábeli templom. Ez Krisztus előtt a 6. század végén, az 500-as években történt.
és Nagy Heródes volt, aki ezt a palotát, vagy ezt a templomot szinte palotává építette, és hát ilyen szűrőrendszereket épített a templomba, ugyanis itt lehetett bejönni, ez volt a főbejárat, és ez volt egy előtér, ahol az idegeneknek meg kellett állniuk. Tehát ha most mi vissza tudnánk menni abba a korba és abba a templomba, mi már beljebb nem is juthatnánk. Ez olyan, mintha valaki csak az előszobájába engedne be bennünket, ugyanis az idegenek csak eddig léphettek be, itt volt megint egy kapu. Ezen a kapu már beléphettek a zsidók, és egy főlépcsőn juthattak be magába a templomba. De itt is volt egy szűrő, itt viszont meg kellett állni a hölgyeknek, ugye ők már nem mehettek tovább. Volt egy következő kapu egy következő szűrővel. Ebbe a helységbe, az itteni előtérbe, az előtérnek az előterébe léphettek be maguk a közönséges zsidók, és magába a szentélybe már csak a papok léphettek be, a léviták. Itt volt az oltár, itt pedig a mosdómedence, amit ugye az áldozati szertartásoknál használtak, és itt ugye a kárpit mögött volt még egy helység, ez volt a szentek szentje. Egyébként maga az építkezése és a monumentalitása hatalmas volt. Ilyen meg kellett, gyakorlatilag le kellett gyalulni a földnek a felszínét a templom környezetében, körzetében. Hatalmas földmunkákat kellett végezni ahhoz, hogy ez a templom felépüljön. Körülbelül 46 éven keresztül épült. Ezt csak úgy érzékeltetésül mondom, hogy nem kis energiát, munkát fektetett ebben Nagy Heródes, és a végén egy csodálatos templom épült föl, amit talán emlékeznek rá, Jézus tanítványai is büszkén mutogattak Jézus. Máté Evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt a jelenetet, hogy Jézus a tanítványaival sétál a templom tornácán, aztán elmennek az olajfák hegyére, ugye a városon kívülre, és mondják a tanítványok, így visszatekintve Jeruzsálemre, a csodálatos fehér márvány a napban úgy megvillanhatott az olajfák hegyéről, ugye ez egy másik dom, és a tanítványok büszkélkedve mutatják Jézusnak, hogy hát ugye milyen szép ez a templom. És akkor mondja Jézus ezt a híres kijelentését, hogy hát bizony ez a templom is le fog romboltatni hamarosan, és hogy nem fog maradni ott kőkövön, és hogy gyakorlatilag az egész zsidó népe egy szétszóratásba fog kerülni hamarosan. És ez volt az a profécia, ami valóban teljesedett Krisztus halála után mintegy 31 néhány évvel, és ami ennek a proféciának az érdekessége is megint csak Jézusi személyhez kapcsolódóan egy elgondolkodtató tény, hogy vajon ki lehetett ez az ember, ha egyáltalán ember volt, hogy ilyeneket előre meg tudott mondani. Ugyanis Jézus akkor azt mondta a tanítványainak, hogy amikor látjátok majd, hogy ez a pusztító utálatosság, ugye ez a római sasokra utalt, a római hadi jelvényekre, amik a halász szemszögéből

csapatok már úgy tűnik, hogy tényleg hamarosan beveszik a várost és a templomot, és az ostromolt csapatok egyszer csak hirtelen elmennek a város falai alól. És azok a keresztények, és írnak a források is, a történelmi források és a keresztény egyházatják is arról, hogy bizony nagyon sok keresztények eszébe jutott ekkor Jézusnak a szavai, amit Máté evangéliumában jegyzett fel, és a keresztények ekkor kimenekültek a városból. Ugyanis némi trónviszály, meg némi háborúságok voltak a római birodalmon belül, és ezért a római csapatokat hátravonták, és ez az időszak, amíg a római csapatokat hátravonták, elég volt ahhoz, hogy a keresztények ki tudjanak menekülni. Viszont aki ekkor halogatta a kimenekedést, az nem sokára már nem tudott sem erre sem menni, mert a római ostromgyűrű még egyszer bezárult Jeruzsálem körül, ez ugye már Krisztus után 70-ben volt, és akkor már valóban kőkövön nem maradt Jeruzsálemből. Erről is beszámol Josephus Flavius, nagyon tudom ajánlani, ennek a kötetnek van egy másik kiadása, aminek az a cím, hogy a zsidó háború, körülbelül hasonló vastagságú könyv, ami csak erről az ostromról szól, a Krisztus utáni 68-70-ig tartó római ostromról, drámai szavakkal írja le, hogy hogyan teljesedtek azok a proféciák, amelyek már hosszan-hosszan az Ószövetségben, és amelyek Jézus által is megjövendőve voltak, hogy gyakorlatilag Jeruzsálem lakóit lemészárolták. Maga Josephus Flavius is úgy írja, hogy patakokban folyt a vér a templomnak, ugye a templomba menekültek végül a zsidók, és magát a templomot is elpusztították. És gyakorlatilag mindenütt, hát tényleg még magukat, a papokat is, tehát a templomi szolgálatot teljesítő papokat is megölték, és mindenütt az utcákon emberi tetemek hevertek. Nagyon drámaiak azok a képek, ahogy ezt Josephus Flavius megfogalmazza. Na most talán ennyit akkor Heródásról, és menjünk tovább, vagy kanyarodjunk vissza Jézusnak az életéhez. Ugye ez Betlehemnek egy messzi tájképe, tehát amikor József és Mária elindultak, ugye onnan föntről valahonnan az északi ország részből és lefele délfelé vándoroltak, akkor ezeken a judai hegyeken mentek keresztül, és a következő képen láthatjuk, hogy hát ugye nyilván félig meddig ez a látkép fogadhatta őket, ez Betlehem városa. Ugye ma már egybeépült a modern Betlehem és a régi Betlehem. Ez egy régi időkre emlékeztető rom, ez a Heródiumnak a romjai. Ezt is Heródes építette, és amikor ő meghalt időszámításunk előtt 4-ben, akkor ide temettették el, illetve ide vitték a holttestét az ő gyermekei. És egyébként még Heródeshez még itt is csatlakozott egy rémtett, ugyanis Heródesnek az volt a végrendelete Nagy Heródesnek, hogy amikor ő meghal, akkor hívják össze a zsidókat Jeruzsálembe, a nagy színházba, azt is ő építette egyébként, hirdessék ki az ő halálát, és akik ott vannak zsidók, mindenkit öljenek meg a katonák. Na most az utódai ezt már nem hajtották végre, és őt magát pedig ide temették el a Heródiumba. Érdekes, hogy ez a Heródium mindösszesen 5 kilométerre van Betlehemtől, ahol maga Jézus Krisztus született. Itt látható egy templom, amit hát nyilván a hagyomány építetett, illetve állítatott Jézus Krisztus feltételezett születési helyén. Azért, ha megyünk a következő képre, láthatjuk egy kicsit közelebb. Azért én történészként azt mondanám, hogy azért ez nyilvánvalóan nem annyira bizonyos, hogy most konkrétan tényleg itt volt az a jászol, ahol Jézus született. Ugye ez már csak a középkori hagyomány hát találta meg ezt a helyet, és emelt egy emlékművet annak, ahol Jézus Krisztus születhetett. És ugye Jézusnak a gyermekkoráról nagyon keveset tudunk. Annyit már mondtam, hogy elmenekül a szüleivel Egyiptomba, és aztán az egyiptomi tartózkodásuk egy néhány éves időszak lehetett, után visszatérnek ismét Izrael, illetve Júda földjére, de nem a déli ország részben telepednek le, talán ez sem véletlen, hanem visszavonulnak családostól egy kicsit periférikusabb területre, Júda északi területére. És Názáretről annyit tudunk a Biblia alapján, hogy ez egy viszonylag kisméretű város volt, tehát nem egy metropolis. Talán ez sem véletlen, így Jézusnak biztosítva volt egy nagyon-nagyon nyugodt, csendes gyermekkor, és egy egyszerű ácsmesterként élte az életét a Biblia tanulsága szerint. És az élete első néhány évében gyakorlatilag semmi különlegeset nem jegyez fel róla a Biblia. Ugye nagyon sok apokrif irodalom van, amit esetleg ismerhetnek. Ezeknek a történeti hitelessége azért meglehetősen kérdőjeles. Tehát Jézus gyermekkora homályba merül. A bibliai feljegyzés Názáretről mindösszesen ennyit örökít meg, nem tudom, hogy ki emlékszik esetleg önök közül, hogy egy nagyon pici mozzanat erejéig kerül elő Názáret, hogy mégis mit tartott róla a korabeli hiedelem. Jézus, amikor kezdi összegyűjteni a tanítványait, és hogy az első tanítványok már megismerik Jézust, és a többiek pedig folyamatosan ugye jönnek Jézushoz a tanítványi körbe, akkor van egy Nátánel nevű ember, akihez odaszaladnak az első tanítványok, akik már ismerik Jézust. És Nátánel egy fa alatt imádkozik, kesereg ugye Jeruzsálemen, meg a elfajult vallási állapotokon, és oda mennek hozzá Jézusnak az első

követő, és mondják neki, hogy gyere Nátánál, mert megtaláltuk a messiást, hogy azt hiszük, hogy megvan a messiás. És hát kérdezi Nátánál, hogy hát mégis kicsoda, micsoda, és mondják, hogy hát Jézus és hogy Názáretből való. És a szegény Nátán egy fősolt, hogy hát támadhat-e Názáretből valami jó. Tehát mondjuk ez a kis utalás azt mondja számunkra, hogy Názáret nem valami jó erkölcsökkel vagy jó hírű város lehetett ebben az időben, és Jézusnak a Biblia szerint ez volt a gyermekkora, és ez volt az a környezet, ami körülvette őt. A következő állomás, amit Jézus életéből úgy igazán ismerünk, az az, hogy ő gyakorlatilag 30 éves koráig nem nagyon lép fel. Ugye egyetlen egy jelenése van egyszer, amit a Biblia megörökít, 12 évesen Jeruzsálemben a templomban, ahol feltűnik a bölcsességével. És aztán a következő mozzanat, amit kiemel az életéből a Biblia, az már az, hogy felnőttként, 30 éves emberként megjelenik a Jordán folyónál, és keresztelő János által alámerítkezik, ugye megkeresztelkedik. Egyébként keresztelő Jánosról is vannak történelmi nyomok. Elsősorban Josephus Flavius az, aki ír keresztelő Jánosról, és nagyon szépen összecsengenek az ő általa leírtak a Biblia soraival, hogy megtérést hirdetett, a bűnök bocsánatát és a keresztséget. Jézus a keresztsége után 40 napra elvonult Júdea pusztájába, és 40 napig böjtölt és imádkozott, és készült arra a szolgálatra, amit a Biblia szerint ő tudott, hogy neki fel kell vállalnia. Jézus tudatában volt annak, hogy mi az ő küldetése, és ezt nem egyszer, nem kétszer, nagyon sokszor elmondta az evangéliumokban, és a tanítványoknak is, hogyha megfigyeli, kezdetétől fogva mondta, hogy neki azért kellett megszületni erre a világra, hogy meghaljon. Nagyon hamar próbálta felkészíteni a tanítványait arra, hogy nem egy dicsőséges messiás lesz az, aki elfoglalja a királyi széket. Ugye a zsidók egy ilyenfajta messiást vártak, hogy jaj, de jó, végre jön egy messiás, lesz egy önálló királyságunk, egy örökké tartó dávidi ország. De Jézus azt mondta, hogy ő nem egy ilyen messiásként jött el, hanem ő egy lelki országot fog alapítani. És hát bizony arról beszélt kezdettől fogva, hogy éppen ezért neki meg kell halnia, ahogy a proféciákban megvan írva. Jézus kezdetben Júdában lépett fel Jeruzsálemben, megtisztította a templomot. Ugye a templom, amit az előbb kivetítettünk, főleg a folyosói és a lépcsősorai, tele voltak kufárokkal, templomi árusokkal, akik azzal keresték a mindennapi betevőjüket, méghozzá nem is akárhogy, hogy áldozati állatokat árultak, de valami horribilis összegért. Kihasználták ugye a messziről érkező zarándokok szükségleteit, és ebből gazdagodtak meg. És Jézus, amikor szolgálata elején, amikor a 3,5 éves tanítói szolgálatát elkezdi, itt is csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Jézus életéből tulajdonképpen az, ami olyan nagyon-nagyon óriási változást hozott az egész emberiség életében, vagy ami változást hoz egy-egy ember életében, az mindösszesen 3,5 év. Tehát nem 33,5 év, hanem mindösszesen 3,5 év az, ami az őt szigorúan vett tanítói szolgálata, és ami idő alatt ezeket a tanításokat ő elméletben is elmondta a tanítványainak. Mondjuk nyilván, hogy az egész élete ezt alátámasztotta, de ez volt az a 3,5 év, amikor ezt nyilvánosan tette. És ugye, amikor már Jeruzsálemből több soron el kellett menekülnie, mert a farizósok, írástudók irigykedtek rá az ő népszerűsége miatt, meg azok miatt a tanítások miatt, amiket ő tanított, elvonult az északi ország részbe, ahol az egyszerűbb nép, a nem annyira írástudó, de egyszerű, tiszta szívű nép, a Galilea népe befogadta őt. Ugye az ő tanításainak a szintere, a központja itt a Genezáreti tó partján, a Genezáreti tó északnyugati csücskén Kapernaum városa volt. És Kapernaum városában, ezt is föltárták a régészek, rengeteg Jézus korabeli ház került elő, ez is egy Jézus korabeli háznak a rekonstrukciós rajza. Vulkáni alapú bazaltból készültek ezek a házak. A bazaltokat valamennyi habarccsal is összetapasztották, de alapvetően pici törmelék kövekkel töltötték ki a réseket. És ami aranyos, és megint csak nagyon szépen kapcsolódik a bibliai történethez, hogy a padlózata is ezeknek a házaknak ilyen bazalt kövekből volt. Egy picit olyan, ha tudom hasonlítani, mint amikor mondjuk Pesten, vagy itt is lehet, hogy vannak ilyen bazalt köves utak. Ugye nagyon sok rés meg lyuk van a bazalt kövek között. És ugye Jézusnak az egyik példázata arról szól, hogy az elveszett drachmát keresi ugye az asszony a házon belül. Hát ez nagyon érthető volt az akkori emberek számára, hiszen biztos, hogy nagyon sok mindent kereshettek itt az eltűnt lyukakban, mivel hogy eléggé lyukacsos lehetett a háznak a padlózata. Kapernaum volt tehát Jézus tanításainak a székhelye, amikor Galileában jár. Azt tudjuk a Biblia alapján, hogy Péter is itt lakott. Egyébként van egy ház Kapernaumban, amit a mai napig is Péter házaként mutogatnak, és a 4. században egy templomot is kapcsoltak hozzá. Tehát megint csak azt tudom mondani történészként, hogy nyilván, hogy ezt megint nem tudjuk igazolni, hogy ez volt. Ez is egy hagyomány, egy feltételezés. Akkor még egy várost látunk, ami Jézus tanításainak egy kedvenc helye volt.
Ez pedig már a déli ország részben, Júdeában volt. Jeruzsálemtől nem messze volt egy picike falu, Betánia, ahova Jézus előszeretettel ment, akkor, amikor pihenni vágyott. Itt volt három testvér, Mária, Márta és Lázár, akik nagyon sokszor fogadták be az otthonukba Jézust, aki ugyan sok üldöztetés és a farizósokkal való heves vitatkozás után itt talált nyugalmat. És a Biblia leírása szerint itt a betániai Lázár volt az, akit Jézus Krisztus egyszer feltámasztott. Ugye egy elég hihetetlen dolgot állít itt a Biblia, és ugye Jézusnak a csodái is elég hihetetlennek tűnnek egy mai olvasó ember számára, de minden esetre megint ezzel a furcsa ténnyel találkozunk, hogy Jézus Krisztus személyénél nem csak az áll elő, hogy ő azt állítja magáról, hogy Isten, hanem vannak olyan csodatételei, amik mindenképpen hát megvizsgálásra szorulnak, mert vagy hazugságok, és akkor tényleg az egész Bibliát félre lehet tenni azzal, hogy hát ez is egy vallás, de nincs igazán alapja. Vagy ha viszont igazak, akkor pedig az embernek el kell gondolkodnia, hogy akkor pedig mégiscsak lehetséges egy ilyen hatalom. Talán beszélnék Jézus tanításáról is, csak néhány mondat erejéig, hogy mi is volt, ami miatt Jézussal ennyire szembefordultak, vagy ami újszerű volt az ő tanításában. Jézus azt mondta, amikor tanított, hogy ő nem új dolgokat tanít alapvetően. Egy helyen azt mondja Máté evangéliumában, hogy én nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem. És nagyon sokszor nyilatkozott arról, hogy az ő szolgálata nem áll másból, mint annak az isteni törvénynek a megéléséből és tanításából, amelyet valamikor Isten adott a 10 parancsolat formájában a Sínai hegyen. És Jézus azt tanította, hogy mi emberek ezt annyira félreértettük, és nem igazán éljük meg a valóságnak megfelelően, hogy szükség van a törvény igazi megélésére, nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is. A hegyi beszéd, nem tudom mennyire ismerik, nagyon tudom ajánlani mindenki számára, a hegyi beszéd az, amiben Jézus erkölcsi tanításai összegződnek. A hegyi beszédben nem tesz más, mint a 10 parancsolatot magyarázza a mi emberi elménk számára, hogy tulajdonképpen miről is lenne szó. Ugye nem elég, hogy ne gyűlöld a te ellenségedet, hanem szeresd a te ellenségedet. Nem elég, hogy nem adom vissza a pofont, hanem ugye fordítsd oda a másik arcodat is. Én emlékszem, amikor kezdtem megismerni a Bibliát, én valahol itt álltam le, és ugye régészként kezdtem olvasni a Bibliát régész szemmel, és valahol ez volt az a pont, ami úgy megfogott igazán, hogy ezek annyira nem emberi gondolatok olyan szempontból, hogy ez annyira képtelennek tűntek, nem tudom, hogy önök hogy voltak, vagy hogy vannak ezzel, hogy valaki ilyet mond, hogy ha megütnek el egyik arcodon, fordítsd oda a másik arcát is, hogy úgy elképzeltem magamat ebben a helyzetben. Szóval hogy itt valami nagyon-nagyon furcsa lényről lehet szó, aki ilyeneket tanít, sőt, aki ilyeneket meg is él, hiszen neki mondjuk az élete erről szólt. Amikor Jézust utoljára hallgatta ki Poncius Pilátus, talán még ez az egy utalás lenne, amit tennék az ő tanításaival kapcsolatban, akkor is azt mondta Pilátusnak, ugye Pilátus próbálta faggatni, hogy hát ugye gondoljunk bele a helyzetbe, Pilátus egy római helytartó, harcedzett katona, a zsidókat gyűlöli, utálja Judea provinciát, mert az egy ilyen olyan hely volt, amikor valakit buktatni akartak ugye a római udvarból, akkor elküldték Judeába, vagy elküldték egy mellékes provinciába. Judea egy ilyen hely volt, egy nem szerettem hely volt, állandóan harcolni kellett a zsidókkal, a zsidóknak külön furcsa szokásaik voltak. És a szegény Pilátus egy nap arra ébred, mert idézőjelben mondom ezt, hogy szegény, csak hogy próbáljuk beleélni magunkat az ő helyzetébe. Egy nap hajnalán arra ébred, hogy ott zörgetnek a zsidó Sanhedrin, a zsidó főtanács tagjai az ajtón, oda cipelnek egy véres embert, és azt mondják, hogy ez a zsidó királyává tette magát, és hogy végezt ki. És ugye Pilátus próbál okos lenni, és próbál ugye úgy valami igazságos ítéletet hozni, ami a lelkiismerete szerint is igaz, de a zsidóknak a kedvében is járon, és próbálja Jézust kihallgatni, és faggatja, hogy ki is ő, vagy mit is akar tulajdonképpen. És itt hangzik el Jézus szájából az a híres mondat, ami az előbb még kivetítve volt a kis papírus töredéken, hogy bizony-bizony, mondom néked, én azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Szóval Jézusnak az élete erről szólt, hogy ő nem csak elméletben, de gyakorlatban is szerette volna megmutatni, hogy mik az isteni elvek, mi az Isten törvénye az igazságban, a valóságban, a maga valóságában. Ugye ez nem egy rémisztő korlát, hanem gyakorlatilag a szeretetnek a megélése, ami az ő életében valóban gyakorlattá vált. Hogyha nézzük az evangéliumnak a lapjait, akkor azt láthatjuk Jézusnál, hogy ő a legegyszerűbb emberhez is lehajolt, és mindenkinél megállt. Azért is vetítettem ki ezt a képet, mert Jézus nagyon sokszor használja ezt a jelképet, hogy ő olyan, mint a jó pásztor. A jó pásztor az pedig gondot visel a juhaira, ugye időnként megdorgálja őket, meg időnként ugye hol az egyiket, hol a másikat kell megregulázni, de alapvetően gondot visel róluk. Ha elkoborolnak a báránykák, akkor a vállára veszi. És ugye megvolt a közel-keleti pásztornak az a szokása is, hogy ő nem a nyáj után ment, mint itt Magyarországon esetleg látják, hanem a nyáj előtt ment. János evangélium a 10. fejezete is használja ezt a nagyon szép hasonlatot. Azt mondja Jézus, hogy
az én juhaim hallják az én szómat, én ismerem az én juhaimat, de az én juhaim is ismernek engem, és hogy követnek engem, követik a bárányt, az én, tehát engem valahová az megy, már hogy a jó pásztort. És ugye, amikor Jézus és Pilátus beszélgetnek, és ugye elhangzik ez a nagy kérdés, hogy hát ugye Jézus mondja, hogy a bizonyságot tesz az igazságról, akkor Pilátus fölteszi neki ezt, hogy de hát, hogy micsoda az igazság. És ugye Jézust nem hagyja Pilátus válaszolni. Ugye olvassák az evangéliumi történetet, úgy mindenkiben, hogy talán feszül a várakozás, hogy ugye egyszer az életben legalább valaki, mondjuk egy Jézus kaliberű ember válaszolja meg, hogy tényleg micsoda az igazság. És egyáltalán nem következik semmi, mert Pilátus nem várja meg a választ, hanem kimegy az ajtón, és ismét beszélgetni kezd a zsidókkal, és Jézus nem tudja elmondani, nem tudja összefoglalni Pilátus számára azt, hogy tényleg micsoda az igazság. De az ő élete és az ő tanításai képviselték ezt az igazságot. És mivel nagy volt a népszerűsége, és mivel nagyon-nagyon más tanított, mint a farizeusok, ugye a farizeusoknak a nevében is benne van, hogy az ő nevük azt jelenti, hogy elkülönültek, elzárkózottak. Egy politikai, vallási irányzat voltak az akkori Júdában, Jeruzsálemben, körülbelül 6000-en lehettek, tehát egy jó erős politikai párt volt. Belőlük került ki a Sanhedrin, a zsidó főtanácsnak a tagjai is nagyobb részt. Ugye a Sanhedrin volt az, ami irányította gyakorlatilag Júdában a belpolitikai életet. Ugye a külpolitikailag alapvetően Rómától fügtek, és a római helytartótól, tehát az ekkori Poncius Pilátustól fügtek. De voltak bizonyos dolgok, amiket a Sanhedrin megtárgyalhatott. Viszont nem volt joguk arra, hogy halálos ítéletet gyakoroljanak bárki felett, ezért volt szükséges a Sanhedrinnek mindenképpen Poncius Pilátust is bevonni Jézusnak a perébe. Ugye ma azt szoktuk erre mondani, hogy ez egy koncepciós per volt. Jézus ellen hamis vádakat hoztak fel, maga a jogi eljárás is, ugye modell jogászok vették hát vizsgálat alá Jézus perét, és azt állapították meg, hogy rengeteg ponton, ha akkor léteztek volna ügyvédek, akkor rengeteg ponton meg lehetett volna támadni a zsidó Sanhedrinnek a jogi eljárását. Ugyanis Jézus olyan atrocitásokon vitték keresztül, és olyan időpontban, ami abszolút jogszabály ellenes volt. És ugye ezért kellett Pilátus megnyerniük a Sanhedrin tagjainak, mert ha nem nyerik meg, akkor nem tudják Jézust halálra ítélni. És itt érkeznénk el Jézus Krisztus életének az utolsó állomásához, Jeruzsálemhez. A farizeusok egy összeesküvés szőttek Jézus ellen, többször próbálták törbeejteni, többször próbálták elfogni, és aztán végülis az egyik tanítványa segítségével sikerült egy éjszaka lecsapni rá. Tiberius császár idején történt mindez. Tiberius volt az, aki Poncius Pilátusnak hát a barátja is volt. Ugye maga Poncius Pilátus is ezt a nevet viselte, hogy ő a császár barátja. Ugye nem csak egy ilyen szólásmondás volt, mert a zsidók elkezdték zsarolni Pilátust, amikor Jézust oda hurcolták hozzá. Ugye Pilátus nem akart elítélni Jézust. Látta, hogy nincs benne bűn. Nagyon sokszor mondta neki, hogy nem találok ebbe az emberbe semmi bűnt. És akkor ott olvashatjuk az evangéliumokban, hogy azt mondják ott neki a zsidók, hogy ha nem ítéled el ezt az embert halálra, mert ő ugye királyá akartá magát tenni, akkor te nem vagy a császár barátja. Ugye egy kicsit, ha könnyedén olvasuk ezeket a sorokat, akkor úgy megállunk, hogy na most Pilátus ettől annyira megijedt, hát most mi van, nem vagyok a császár barátját, akkor mi van? A korabeli időkben azért ez nem így volt, ez egy cím volt, ez egy rang volt, amit ki kellett érdemelni, hogy valaki a császár barátja. Na és Poncius Pilátus, Tiberius a császár barátja volt, és rettegett attól, hogy ezt a titulust elveszti. És akkor most térnénk rá a következő képünkre, ami már a Getsemáné kertje. Ugye hátul az olajfák hegyének a mai látképe. Még ma is vannak ugye olyan olajfák, amik nagyon-nagyon régi eredetűek. És itt az előtérben található a Getsemáné kert, ahol Jézus az utolsó éjszakáját töltötte, a Biblia szerint imádkozva, és méghozzá nem is akármilyen lelkiállapotban. Itt is a Biblia egy nagyon érdekes megjegyzést tesz, és van egy orvos tanulmány, ami végig kíséri Jézusnak a haláltusáját. Amerikai orvosok próbálták a Biblia alapján rekonstruálni, hogy mi is történhetett Jézussal az utolsó napjaiban, óráiban. És ugye itt azt olvashatjuk a Getsemáné kert ima küzdelmekor, hogy vért izzadt Jézus. És nagyon sokáig azt gondolták erről, hogy ez is valami badarság, hogy mi az, hogy vért izzad. De a modern tudomány azt mondja, hogy ha valaki nagyon-nagyon feszült lelkiállapotban van, akkor lehetséges az, hogy a hajszál erei megpattannak, és ezek a vér képződmények, vagy ezek a vérfolyam, ez a mirigyek és tehát a mirigyeken keresztül, a bőrön keresztül kiszivárog a felszínre. Tehát lehetséges ilyen, hogy valaki vért izzad, de az azt jelzi, hogy az ember nagyon-nagyon, tehát idegileg nagyon-nagyon megviselt állapotban van. Hát, hogy Jézus is milyen lelkiállapotban lehetett, azt ugye az evangéliumok megörökítik a számunkra,
Ugyanis azt mondják Jézusról, hogy ő háromszor is visszament imádkozni, mert visszariadt, ő tudta, hogy mi vár rá másnap. Ő tudta azt, hogy ő neki vagy végig kell csinálni ezt az egész helyettes áldozatot a kereszten, ő azért jött, hogy azokat a bűnöket, amelyeket az emberek fölhalmoztak az évezredek folyamán, és amiket fölhalmoznak majd az évezredek folyamán, és a mi bűneinket is, hogy ő ezeket egy összegben egyszer lefizesse. Ő megtehette, mert isteni személy volt a Biblia szerint, és megtehette, mert tiszta élete volt. De ő is emberi természettel küzdötte ezt végig, tehát neki is megvolt a fájdalomérzete, a félelemérzete, és ráadásul egyedül volt. Az evangéliumok megint megörökítik, és ugye az apostolok sem szépítenek a saját lelkiállapotukon. Jézus többször kéri őket a Getsemáné kertben, hogy gyertek velem és imádkozzatok. És ugye ismétlődik a Biblia leírása, hogy és János aludt, Jakab aludt, Péter aludt. A tanítványok alszanak, és Jézus háromszor imádkozik Istenhez. Mikor aztán föláll, és ugye már a vérizzadása után föláll, akkor jön a csapat, a római csapat, és ugye a zsidó föl elöljároknak a csapata, és az áruló tanítvány, és elhurcolják őt Getsemáné kertjéből magába be Jeruzsálembe. Ugye Getsemáné kertje Jeruzsálemhez képest itt a keleti kapunál helyezkedett el, és innen hurcolták be Jézust magába Jeruzsálembe, és innentől kezdve indult meg ez a rendkívül tortulás, és nagyon kegyetlen hivatali jogi eljárás, ugyanis Jézusnak egymás után több kihallgatása is volt, ami teljességgel jogellenes, és éjszaka, illetve hajnalban történtek a kihallgatások, ami megint a zsidó jogszokással egyébként ellentétes, és mindeközben verték, köpködték, kicsúfolták, ugye tövis koronát raktak rá, megkorbácsolták, ami megint csak igazából jogellenes volt. És ugye itt van egy útvonal is, hogy feltételezhetően hogyan tudjuk rekonstruálni az evangéliumok alapján, hogy hány kihallgatása is volt Jézusnak, és hogy hogyan is következtek egymás után sorrendben ezek a kihallgatások. Először elvitték Jézust a Biblia szerint Kajafás házába, aki ekkor volt a főpapja Jeruzsálemnek, 18-tól 36-ig foglalta el a főpapi tisztséget, és ő nagyon gyűlölte Jézust. Amikor Jézussal a párbeszédét leírja a Biblia, akkor ugye Kajafás volt az, aki kiprovokálja Jézusból azt, hogy te vagy ugye te vagy az Isten fia, vagy ugye annak mondod magadat. És Jézus mondja neki, hogy te mondál, és Kajafás megszaggatja az ő ruháit, és mint egy körbe mutat, hogy hát ugye látjátok, hogy Isten káromló, hogy Istenné teszi magát. Aztán Kajafáséktól elviszik Jézust a Sanhedrinbe. Valószínű, hogy itt lehetett a templom területén a Sanhedrin, a zsidó főtanács, ez a 71-vén, akik másodízben hallgatják ki Jézust. Aztán miután a Sanhedrin is megteszi az ő kihallgatását, utána cipelik el Jézust Pilátus elé. Valószínű, hogy az Antónia erődben, vagy az Antonius erődben, amit még Nagy Herodes építetett, és ahol a római légiók állomásoztak, ott lehetett Pilátus, és ott hallgathatta meg a küldötteket és magát Jézust. Aztán utána Jézust átküldik még egy helyre, ugye közben láthatjuk, hogy kilométereket vonszolták egyik helyről a másikra, és még egyszer mondom, közben köpködték, pofonütötték, meggyalázták. Ugye picit csak azért mondom, hogy próbáljuk meg lélektanilag is átérezni ezt az utolsó éjszakát, hogy valóban nagyon megerőltető lehetett mindannyiunk számára az lett volna. És elvitték egy másik bírói fórum elé, ugyanis Jézus születését tekintve ugye Galileából származott, és ezért az akkori negyedes fejedelem, aki Galileának a vezetője volt, Herodes Antipásznak is meg kellett őt hallgatnia. Ugye Pilátus próbálta ezt a kibúvót megtalálni, hogy hát nem én rám tartozik, nem júdeai illetőségű, átküldő máshova, ugye hivatalok egymáshoz küldözgetik szegény Jézust. Hát ítélje elő. Ugye Herodes Antipászról a Biblia mondja, hogy ő volt az, aki Keresztelő Jánost is lefejeztette, kivégeztette. Tehát ő sem volt azért egy annyira gyengéd lelkű valaki, aki ilyesmitől megriad. Ugye őnála van az az érdekes helyzet, hogy Jézus semmit nem mond Herodes Antipásznak. Herodes próbál tőle kérdezni ezt azt, de Jézus nem válaszol. És Herodes utána visszaküldi Pilátushoz Jézust, ugye még egy út Jeruzsálemen keresztül. És ekkor már hajnal van, és ekkor történik meg az, hogy tovább már nincs visszaút. Pilátusnak ki kell mondani Jézus felett az ítéletet. Ugye ezek is nagyon híressé vált szavak. De Jézust kiállítják Barabással együtt, ugye másnap húsvét napján, amikor a zsidó hagyomány szerint el lehet bocsátani szabadon egy embert, hogy kit válasszunk, Jézust vagy Barabást. És ugye Pilátus rámutat Jézusra, és mondja azokat a híres, vagy mondja ezt a híres mondatot, hogy ecce homo, ugye íme ez ember. Melyiket bocsássam el, Barabást vagy Krisztust? És ugye a nép azt mondja, hogy Barabást. És ezután Jézust itt az Antónia udvaron belül, tehát az erődön belül a római katonák megkorbácsolják. Ezt is csak így a korabeli kortörténethez mondanám el, hogy a korabeli ostor vagy korbács úgy nézett ki,
nehogy azt képzeljük, hogy olyan, mint egy mai ostor sima kis bőrszíjjal, hanem egy bőrszíj, de vas darabokat és nagyon éles báránycsont darabokat hát kötöztek rá erre a szíjra. Tehát ha valakit ezzel megostoroztak, akkor olyan mértékig felszakadt a hátán a bőr, hogy vérkeringési zavarok léptek föl annak az embernek az életében. Ez egyébként humánus eljárás volt, teszem hozzá, ugyanis ezt azért csinálták, hogy akit halálra ítélnek, az ne szenvedjen annyit. Mert maga a keresztre feszítés, mint halál nem, amivel Jézus Krisztus is elítélték, a legbrutálisabb kivégzési mód volt az ekkori római birodalom területén belül. Még a perzsák hozták be ezt a rendkívül jó szokást, hogy keresztre feszítették az embereket. Aztán Nagy Sándor volt, aki átvette, és tőle vették át a rómaiak, és ők fejlesztették idézőjelben tökére ezt a műfajt. Jézus idejében tér alakú keresztek voltak, ezt is rekonstruálni lehet. És ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatjuk, hogy hogyan néztek ki ezek a szögek, amelyeket a keresztre feszítéskor használtak. Ez egy keresztre feszített embernek a sarokcsontja. Az egyik a fénykép, a másik pedig egy rajzról, ahogy jobban áttekinthető legyen. Ezek a szögek körülbelül 13-18 cm hosszúak voltak, és 1 cm átmérőjűek. A keresztre feszített embernek a csuklóit átszögezték, tehát nem a tenyerén történt az átszögezés, mint hogy azt nagyon sok ábrázoláson lehet látni, hanem a csuklón, és a lábfejem történt a szegezés a lábát tekintve. Általában a lábat oldalra fordították, és egy kicsit ilyen kuporodott alakban feszítették keresztre azt, akit keresztre feszítettek. És hogy mennyire kegyetlen volt ez a halál, nem, ezt az is mutatja, hogy akit keresztre feszítettek, az minimum 3-4 órát szenvedett, maximum pedig 3-4 napot. És képzeljék el, maximum 3-4 napot. Ugye ezt a kivégzési módot aztán a keresztényekkel szemben alkalmazták a római birodalmon belül a későbbiekben. Jézus esetében ez a haláltusa néhány óráig tartott, és ugye itt orvosok próbálták rekonstruálni megint csak, hogy vajon miért és mi történhetett. Ugye azért, mert Jézus ekkor már egy olyan lelkiállapotban és olyan fizikai állapotban volt a megkorbácsolás és az egész éjszaka történt atrocitások után, és lelkileg annyira megviselte az egész, hogy megint csak képzeljük el a helyzetet, hogy ott van egy nép, akiért ő úgymond küzd, akinek a bűneit úgymond ő magára veszi. És amikor ott van a keresztre feszítve, a tanítványai közül gyakorlatilag egy sincs jele, már csak János az egyedüli, aki ott maradt az édesanyjával. De az összes tanítványa szana szétfutott, és az alatt álló zsidók mind ordibálnak, hogy na ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és mutasd meg, hogy te vagy az. És Jézus nem mond más, csak bocsáss meg, atyám, mert ugye nem tudják, hogy mit cselekszenek. És Jézus ebben a lelkiállapotban bizony nagyon-nagyon rövid idő alatt elérkezett oda, hogy befejezte az ő földi pályafutását, és az utolsó szó, amit kimondott, az ugye ez volt a kereszten, hogy elvégeztetett. Ez egy olyan görög szó, amit így is lehet fordítani, hogy befejeződött. Befejeződött vagy elvégeztetett. De ez nem annyira egy negatív felkiáltás Jézus részére, hogy na tessék, beteljesedett, vagy hogy mondjam, így lett vége, hanem inkább egy diadalmas felkiáltás ott a kereszten, hogy igenis beteljesedett. Tehát az, amit nekem itt a földi pálya futásom folyamán végig kellett élnem, azt én végig tudtam élni, abban a hitben, hogy ezt az áldozatot el fogják fogadni. És ugye én leteszem a kezedbe az én életemet, mondja Jézus a kereszten az Isten felé. És ezzel fejezi be az ő életét, hogy igen, elvégeztetett, befejeztetett a végső tény. Mutatnék két olyan képet, amik arra bizonyítékok, hogy a történelem és a régészet is tud arról, hogy ez a kortörténeti háttér valós. Előkerültek Kajafásnak a földi maradványai. A Kajafásról mondtam, hogy ő volt az a főpap, aki Jézust halálra ítélte. Tudjuk róla, hogy 18 és 36 között volt Jeruzsálemben a főpap. És 1990-ben, tehát egy nagyon friss ásatási eredmény, Jeruzsálem külvárosában került elő egy sírkamra, ahonnan 16 kis kő osszárium, ezek ilyen csontládák, sírban talált csontos ládák voltak, ugye a csontvázakat ebbe helyezték bele, 16 láda került elő, és ebből a 16 ládából van 6, ami feliratos, héber feliratok vannak rajta, és a 6-ból 2 Kajafás nevét viseli. És ezek közül az egyik kőládában 6 ember váza került elő, tehát többen voltak egymásra rakva a kőládába benne. És feltételezhetően e közül a 6 ember közül az egyik maga Kajafás. A 6 emberből 4 fiatal ember, van egy asszony, egy idősebb asszony, és van egy idősebb férfi. És ez az idősebb férfi, aki díszesebb ruházatban volt eltemetve, ő lehetett minden bizonnyal az a Kajafás, aki Jézus perében a halálos ítéletet kimondta. És aztán még egy régészeti bizonyíték, ugye Poncius Pilátus létére is nagyon sokáig a Biblián kívül nem volt bizonyíték,
Ugye történelmi forrásokban megjelenik a neve, de régészetileg, tehát egy kézzel fogható bizonyíték nem igazán volt sokáig az ő létezésére. 1961-ben Cezáreában, ugye Cezáre itt van a földközi tenger partvidékén, ez volt a helytartóknak, a római helytartóknak a székhelye, és Cezáre a városában föltártak egy színházat, és ennek a színháznak van egy kis szentélye, amit Tiberius császár tiszteletére emeltetett az építő, és az építő nem volt más, mint Poncius Pilátus. Hát itt ugye nem látszik sajnos annyira ezen a kis kő feliraton, ez egy kő oszlop, és aminek a felirata az, hogy Poncius Pilátus, Prefectus Judae. Tehát gyakorlatilag megadja a nevét és a titulusát, hogy Poncius Pilátus Júda prefektusa volt, aki állítatta ezt a kis emlékművet, és méghozzá megegyezik a dátum is, tehát egybeesik azzal az időszakkal, amit a Biblia is Poncius Pilátus, hát júdai helytartóságaként említ meg. És hát legvégső soron szeretnék beszélni még egy picit arról a legutolsó mozzanatáról Jézus Krisztus életének. Mondtam, hogy ő a keresztpán, hát kimondja ezt a szót, hogy elvégeztetett, beteljesedett. És hogy ez nem annyira egy ilyen lemondó és tragikus felkiáltás, bár emberileg nézve az volt, ha belegondolnak, hiszen ott volt egy 3,5 éves tanítói szolgálat, Jézus sokan szólították mesternek, rabbinak, volt egy olyan időszak is az életében, amikor királlyá akarták választani, és ehhez képest most a keresztfán függ, és gyakorlatilag senkije nincsen. De Jézus nem erre akart utalni, hiszen az ő halála gyakorlatilag egy győzelem volt, hiszen azzal, hogy ezt végig tudta küzdeni, és soha nem hátrált meg, a Biblia szerint pont ezzel tudta megadni azt a váltságot, ami a mi bűneink miatt fölhalmozódott, és az igazság szerint megköveteltetik egyszer egy áldozat formájában. És Jézus élete, illetve halála egy olyan pontban végződik, ami a kereszténységnek a legnagyobb botrányköve volt mindig is, és ez pedig Jézusnak a feltámadása. Ugye ez egy olyan tény, amit elég hihetetlenül hangzik, és elég nehéz vele hirtelenjében mit kezdeni. Ugyanis a Moszkvai Egyetemen elhangzott egyszer egy előadás, 1990-ben egy John Mazel nevezetű professzor tartotta ezt az előadást, azzal a címmel, hogy kicsoda Jézus. És pusztán logikai úton megpróbálta levezetni, hogy milyen végkövetkeztetései lehetnek Jézus Krisztus életének. Azt mondja, hogy ha pusztán az eszünkkel kezdünk gondolkodni, és pusztán logikailag megpróbáljuk végigfuttatni magunkban a Jézus történetet, és az egész hozzá kapcsolódó legendákat, vagy állításokat, és beleértve a feltámadás tényét is, akkor nem sok variációs lehetőség van. Ugye fölteszi a kérdés, hogy melyik a legvalószínűbb állítás. Jézus azt állítja magáról, hogy Isten, és Jézusnak vannak rengeteg csodái, illetve Jézusnál van egy ilyen tény, hogy ő azt állítja magáról, hogy feltámadt, illetve megjelent a tanítványainak. Ugye van egy ilyen állítás, hogy hát nem igaz, tehát nem tette meg ezeket a dolgokat, tehát ez az egész csak legenda. Viszont itt jön be megint a pusztán a logika. Ugye ez pedig már Pascal nevéhez fűződik. Pascal ugye az a fizikus, és az a természettudós, és az a filozófus, akiről nem tudom, hogy tudják-e, hogy nagyon hívő keresztény volt. Az a Pascal, akit középiskolában fizikából kevésbé szoktunk szeretni, és az a Pascal, akinek a filozófiai művei talán mostanában kezdenek úgy megjelenni, ugye a Gondolatok című könyvét most is kiadták. Pascalnak rengeteg gondolattöredéke van, ami gondolkodtatja az embert, méghozzá logikusan próbálja gondolkodtatni. És azt mondja itt Pascal, hogy az a feltevés, hogy az apostolok csalók voltak, teljesen képtelen valami. Ugye itt a feltámadás tényéről beszél. Gondoljuk csak végig, képzeljük el, hogy ez a 12 ember összegyűlik Jézus Krisztus halála után, és összebeszél, hogy azt fogja állítani, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ezzel minden lehetőséget kihívnak maguk ellen. Az emberi szív különösen hajlik az álhatatlanságra, a megingásra, az ígéretek az előnyök csábítására. Elégséges, hogy csak egyikük megtagadja a fogadalmát, és mindnyájan elvesznek. Gondoljuk végig. Az apostolokat becsapták? Vagy ők maguk csalnak? Mindegyik lehetőség nehézségbe ütközik, mert lehetetlen valakiről azt vélni, hogy feltámadott. Ugye ez az első lehetőségnek a végkifutás, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy legenda, tehát nem igaz, hogy Jézus feltámadt. Viszont ott van ez a tény, hogy van 12 ember, akitől elterjedt a vallás, a kereszténység, vannak korabeli szemtanúk és kortársak, akiknek tudniuk kellett volna, hogy Jézus sírhelye hol van, vagy meg kellett volna találni az ő holttestét, és felmutatni az apostoloknak, hogy hát hogy mondhatjátok, hogy feltámadt, egyszer itt van a sírhelye. És erre mondja Pascal, hogy vegyük azt, hogy 12 ember összebeszél. Ugye még két embernek is nehéz titkot tartani, vagy két embernek is nehéz ugyanazt mondani. De itt 12 emberrel van szó, méghozzá 12 olyan emberről, akiknek az élete vége meglehetősen tragikus, ha végig gondolják.
12 apostol egy kivételével mártír halált halt, mindegyiket kivégezték a hite miatt, és emiatt az állítása miatt, hogy ők azt állítják, hogy már pedig Jézus feltámadt. És ugye erre mondja Pascal, hogy gondoljuk csak végig. Ha 12-jük közül csak egyetlen egy azt mondja, hogy én nem, szóval a gyerekek megbeszéltük, de én azt nem csinálom tovább, hát itt az életem forog kockán, akkor már az egész Krisztus úgy elveszett. De mind a 12 ember kitartott amellett az állítása mellett, hogy Jézus feltámadt, és a kortársok nem tudták megcáfolni ezt az állítást, Jézus holttestét soha nem tudták felmutatni. És akkor itt jön a másik szál, hogy mondjuk vegyük azt, hogy igaz. Mondjuk Jézus megtett sok csodát, meg tényleg élt, élő személy volt, tényleg voltak bizonyos tanításai, ugye a hegyi beszéd, hogy szeresd a fele barátodat, az ellenségedet, fordítsd a másik orcadat is oda. Jó, mondjuk tegyük fel, hogy ezt Jézus tényleg megtette, és ez megtörtént. De mi van akkor, hogyha Jézus hamisan beszélt? Mondjuk mondott proféciákat, de aztán hol bejött, hol nem. Mondjuk így vagy úgy beszélt, ő egészen másképp élt. És azt mondja, hogy itt is két állítás lehetséges. Nem tudom, hogy önök szeretik-e az ilyen logikai végigfutatásokat. Én nagyon szeretem, mert kizárásos alapon az embert segítik előre a gondolkodásában. Nagyon szépen logikusan végigvezeti. Azt mondja, mondjuk, hogy ez hamis állítás volt, tehát Jézus mondjuk nem igazat állított. Tegyük fel, hogy ő maga sem tudta, hogy hazudik. Tehát mondjuk hitte ebben az egészben, hogy ő tényleg Isten fia, ő tényleg azért jött erre a földre, hogy a bűneinket elvegye, hát akkor szegény őrült volt. És akkor végig futtatja itt a professzor, ezt már nyilván nem írtam le, hogy Jézus nem lehetett az. Hiszen az a személyiség, amit a Biblia felmutat, és azok a proféciák, amik az élete után beteljesedtek, ezek mind azt mutatják, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott, egy nagyon szeretetteljes, egy tényleg egy olyan ember volt, akire Pilátus joggal mondhatta, hogy ecce homo, hogy íme az ember, a nagybetűs ember, amilyennek egy embernek lennie kéne. Tehát ez nem igazán áll. Akkor mondjuk tudta azt, hogy hamisan beszél, és tudatosan vállalta föl azt, hogy bár én tudom, hogy nem vagyok Isten fia, de mégis azt mondom. Akkor egy hazug ember lett volna. Ugye itt megint sántít a dolog, mert Jézusról még a Talmudban is azt jegyezték föl, ami pedig tényleg egy eléggé vele szembe haladó irodalom volt, hogy Jézus egy igaz ember volt, fedhetetlen igaz életet élt, és igazán soha nem tudtak belekötni. Ezért is volt, hogy maga Pilátus is azt mondta, hogy hát nem találok ebbe semmi bűnt, hát mondjatok valami konkrétumot, és akkor halálra ítélem, de ilyet nem tudtak az életében felhozni. És hát ugye már csak egyetlen egy szám alatt, ami ebben az esetben logikailag fennmarad, az pedig az, hogy igaz megtörtént. És hát ugye ez az előadásnak már az a része, amit nyilván, hogy én itt nem fogok kifejteni, mert ez az a része, amit mindenkinek egyénileg kell, azt gondolom, tovább gondolni. De valahol ez a logikai eszmefuttatás minden variációt magában foglal Jézus Krisztussal kapcsolatban. És ugye így is kezdtem az előadást, hogy Jézus Krisztus nem csak egy vallás alapító, nem csak egy olyan ember, akinek az élete, illetve tanítása nyomán nagyon sok ember élete változott meg, és gyakorlatilag történelmi korszakok köthetők a nevéhez, és sajnos az ő nevében pozitívan és negatívan is nagyon sok mindent hajtottak végre. De Jézus Krisztus egy olyan valaki, akinek a nevéhez proféciák kapcsolódnak a Bibliában, és Jézus Krisztus egy olyan valaki, akinek a nevéhez csodák kapcsolódnak a Bibliában, akiről azt állítja a Biblia, hogy ő halottakat támasztott föl, sőt ő maga is feltámadt a halálából. És innentől kezdve, hogyha ezen a logikai meneten végig futtatjuk a gondolatunkat, akkor azt gondolom, hogy mindenki számára talán egy tovább segítő előadás lehet ez a mai alkalom, hogy vajon mit kezdjünk Jézus Krisztusnak a személyével. Hogy ő valóban egy vallásalapító volt pusztán, és a kereszténységnek a vallásalapítója, mert hogy létezett, az ma már történelmileg tény, tehát ma már nem lehet megcáfolni azt, hogy ő létezett vagy nem létezett. Hogy ő létezett, az tény, és akkor pedig az életével valamit kezdeni kell, hiszen elég meghökkentő dolgok adottak az ő életében.

Tehát szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az ezévi utolsó és a sorozatunk hetedik előadásán, amelynek ez a címe a 10 parancsolat. Két héttel ezelőtt Mózes élettörténetét vettük át, és akkor jeleztem, hogy a 10 parancsolatot egy külön előadás keretében szeretném ismertetni, és most ez alkalommal erre térnénk rá. A 10 parancsolatot Isten a kivonulás után 3 hónappal adta Mózesnek, ő volt a képviselője a zsidó népnek, és általa adta Isten nem csak Izrael népének, hanem az egész emberiségnek. És itt van rögtön az első kérdés, amit felszoktak vetni emberek, hogy miért éppen ebben a történelmi időben hangzott el a 10 parancsolat? Ezelőtt nem volt hatályban ez? És egyáltalán a törvényekről, a parancsolatokról mit is mond a Biblia? Ez nagyon egyszerű kérdés, hiszen a Szentírás válaszol erre, hogy Isten törvényei örök törvények. Az élet erkölcsi törvényei egyidősek az élettel, hiszen az életet Isten a szeretet törvénye alapján alkotta meg. Tehát a 10 parancsolat előtt is a 10 parancsolat törvényei, parancsolatai ismeretesek voltak, vajon hogyan szájhagyomány útján terjedtek. Ábrahámról is olvashatjuk kétszer is Mózes első könyvében, hogy ő megtartotta a parancsolatokat, rendeléseket, végzéseket. Az emberiség kezdeti történelmében hatalmas életkorokat éltek emberek, és a generációk egymás mellett élhettek, és így szájhagyomány útján terjedtek ezek az isteni törvények, parancsolatok. Mózesnek azért adta át Isten írásban ezeket a rendeleteket, mert az ő korára került veszélybe már a szájhagyományozódás. Tehát valamit ugye azért kell leírni, mert a szóbeli hagyomány már nem biztos, már nem tökéletes. Emberek hozzáadnak, elvesznek belőle, eltorzítják. Isten az időszámításunk előtti 15. században határozta el ezt a Biblia szerint, hogy az élet örök törvényei 10 egyszerű rendelkezésben írásba foglalja, és átadja Izrael népének és az egész emberiségnek. Tehát ne úgy gondolkodjunk a 10 parancsolatról, hogy ez csak a zsidó néppel kezdődik, vagy a sínai hegyi szövetségkötéssel. Mind a 10 törvényről látni fogjuk majd, hogy ezek örök rendelkezések. Most a második kérdés, amit még bevezetésképp fel kell, hogy vessek, hogy vajon miért ilyen a 10 parancsolat szerkezete, vagy felosztása? Ugye felrajzoltam a táblára, ott baloldalt látjuk, hogy két törvénytáblára írta fel ezt Isten, és adta át Mózesnek, és az első törvénytáblán van 4 parancsolat, a másodikon van 6 parancsolat, így adódik össze a 10 parancsolat. Vajon miért nem azzal kezdődik a 10 parancsolat, hogy ne ölj, vagy ne lopj, vagy ne légy házasságtörő? Miért azzal kezdődik a 10 parancsolat, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, és ez folytatódik tovább? Vagyis a szerkezetről, a felosztásról mit tudunk megállapítani? Egy nagyon fontos dolgot. Az első 4 parancsolatban van szó az Isten iránti szeretet kötelezettségekről. És a második 6 parancsolatban van szó az egymás iránti, az emberek iránti szeretet kötelezettségekről. És vajon miért nem cserélhető fel ez a sorrend? Mert ebből is nyilvánvaló, amit a Biblia tanít, hogyha az ember nem tudja megszeretni az Istent, akitől csak jót kap, soha de soha nem fogja megszeretni a másik embert, akitől egyáltalán nem csak jót kapunk. Mindig nem kapunk jót a másik embertől. Tehát a 10 parancsolatnak ez a szerkezete már önmagában véve egy nagyon nagy tanítást képvisel, hogy az embernek először az Istenhez való viszonyát kell tisztává tennie. És hogyha az Istennel való kapcsolata elmélyül és beérik, akkor lesz igazi az emberekhez való kapcsolata is, és ezt nem lehet felcserélni. Hogyha nem tudjuk megszeretni és engedelmeskedni nem tudunk annak az Istennek, aki a teremtő, a gondviselő, a fenntartó, és akitől, ahogy mondja Jakab apostol, minden jó és tökéletes adomány származik, szóval, hogyha nem tudjuk megszeretni ezt az Istent és neki engedelmeskedni, az ő törvényei szerint élni, akkor soha de soha az emberi világban igazi szeretet kapcsolataink nem lesznek, legfeljebb felszínesek,
legfeljebb csak a szemnek, a külső dolgoknak valók, de igazi szeretetre emberek iránt nem tudunk ébredni. És ezek után szeretnék a harmadik pontban rátérni a 10 parancsolat egyes rendelkezéseire. Hallatlanul mély, noha tömör törvények ezek, és ezért azt választottam a mai előadáson, minden előadáson szinte másképp kell, hogy az ember ezt bemutassa. Van olyan sorozat, amelyben két alkalom is nyílik a 10 parancsolatról beszélni, és van olyan, amelyben csak egy fél alkalom nyílik. Hát itt egy előadást tudunk erre szánni, és most azt a módszert szeretném választani, hogy felolvasnám az egyes parancsolatokat, és utána mindig két szempont szerint vizsgálni őket. Tudnék, minden parancsolatban van egy tiltás, és van egy felszólítás. A tiltás az arra utal, hogy mi nekünk embereknek az életünkben le kell győzni az önzésünket. Szóval meg kell tagadni a természetet, legyőzni. Szóval van, aminek az embernek ellene kell állni, és valamit le kell gyűrni önmagában. De ugyanakkor a 10 parancsolat egy rendelkezése sem reked meg a tiltásnál, hanem mindegyik törvényben van egy felszólítás. Tehát van egy negatív oldala mindegyiknek, hogy mit ne, de kibondva vagy kimondatlanul mindegyikben ott van, hogy mit igen, mit ne tegyen az ember, de mit tegyen az ember. És most mindegyik parancsolatnál én először szeretném önök elé tárni, hogy a Biblia és a 10 parancsolat mit mond arról, hogy mit ne tegyen az ember, de azt is, hogy mit tegyen az ember. Mert Jézus Krisztus, aki visszautalt a 10 parancsolatra, itt írtam a táblára Máté evangéliuma 5. fejezetében, méghozzá a hegyi beszédben, Jézus Krisztus azt mutatta meg a követőinek, hogy a 10 parancsolatból nem csak azt illik észrevenni, hogy mit ne, hanem azt is, hogy mit igen. Mert az még csak a dolgoknak a fele része, hogy valamit nem teszek, a rosszat nem teszem, de hogyha a jót se teszem, akkor ezzel nem betöltöm a törvényt, ez csak egy külsődleges engedelmesség. A 10 parancsolatról azt fogjuk látni, hogy minden egyes rendelkezésnek a betöltésében igazi. A pusztán még az, hogy valamit nem teszek, az még csak a dolognak az 50%-a. Mindegyik parancsolatnál fel kell, hogy vessük a kérdést, hogy mit tegyünk, mi a betöltése, mi a tökéletes engedelmesség a törvények iránt. Mózes 2. könyvében található a 10 parancsolat legteljesebb szövegében, a 20. fejezet első 17 versében, de Mózes a búcsú beszédeiben megismételte, ezért írtam alá, Mózes 5. könyve 5. fejezete is tartalmazza, tehát nagyon egyszerű megjegyezni, Mózes 2. könyve 20. és 5. könyve 5. fejezetében két alkalommal van benne a Bibliában a 10 parancsolat. Az első törvény, az első parancsolat így hangzik. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Minden törvénynél, minden parancsolatrendszernél nagyon fontos, hogy hogy kezdődik. Itt is egy alapvető dolog, hogy kezdődik a 10 parancsolat. Sajnos a 10 parancsolatot az évszázadok során nagyon sokszor megváltoztatták, módosították, kihagytak belőle, hozzátettek, ketté választottak parancsolatokat. Azért olvasom fel a Bibliából, hogy most legalább mindenki hallja, hogy mi is van ebben a 10 parancsolatban. Vessük fel a kérdést, hogy az első parancsolatban mi található. Mit tilt az első parancsolat? Isten azt mondja az embernek, hogy egy lény iránt lehetsz mindig hálára kötelezve. Egy lény iránt lehetsz mindig köszönetre kötelezve, és ez a lény én vagyok az Isten. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Milyen idegen istene lehet az embernek? Székesfehérváron lehet idézni Vörös Martinak a szép versét, aki azt mondja, mi az, mi embert boldoggá tehetne. És válaszol Vörös Marti, hogy az emberek hol keresik az isteneket, hol keresik az életnek az értelmét. Azt mondja, kincs, hír, gyönyör. Ez tökéletes. Kincs, hír, gyönyör. Az emberek vagy a gazdagságban, vagy a hírük terjedésében, vagy az élvezeteknek a kiaknázásában látják a földi életnek a legfőbb értékét.
Ilyen isteneik vannak az embereknek. És Vörös Marti nagyon szépen megadja a választ. Legyen bár, mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. Isten is ezt mondja az első parancsolatban, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne imádd a gazdagságot, a vagyont, a pénzt, a hírnevet, az élvezeteket, a hatalmat, mert ezek tökéletesen boldoggá nem tudnak tenni. Legyen bár, mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. De ennél az első parancsolatnál talán úgy első hallásra is érezzük, hogy a felszólítás van túlsúlyban. Mi a felszólítás ebben az első parancsolatban? Én az Úr vagyok, a te Istened. Isten az első parancsolatban felszólítja az embert, felszólít minden embert, hogy én te viszonyba lépjen az Istennel. Az Isten megismerhető. Az Istennel olyan közeli kapcsolatba kerülhet az ember, hogy valóban én te viszony létesülhet Isten és ember között. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát hinnék az Istenben, csak nem látom. Ha az Isten mutatna valamit önmagából, vagy valami csodát, hinnék benne. Ez igaz, a Biblia azt mondja, hogy Isten senki földi halandó a bűneset után nem látja, sem nem láthatja. De az embernek van egy nagyon nagy kiváltsága, hogy bár nem láthatja az Istent, de hallhatja a szavát. És az Istent a szavából tökéletesen meg lehet ismerni, tökéletesebben, mint hogyha láthatnánk. És ezért mondja az Isten, felszólítja az embert, hogy az életünkben tisztázzuk az Isten kérdést, hogy most van Isten, vagy nincs Isten. Ki ez az Isten? Adott-e önmagáról híradást? Az első parancsolatban rögtön ez van felszólításként. Én az Úr vagyok, a te Istened. Én adtam önmagamról kinyilatkoztatást, én adtam beszédet, itt a Biblia. A Biblia beszél arról, hogy én ki vagyok. Ember, ismerjél meg engemet. És utána van egy másik felszólítás is, mert azt mondja Isten önmagáról, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából. Isten itt rögtön elmondja önmagáról, hogy ő a szabadság Istene és a szabadítás Istene. Istent másféleképp elképzelni, mint a szabadság és szabadítás Istenének elképzelni, ha valaki másképp képzeli el, torz Istent képzel el. Isten minden teremtményének a szabadságát biztosítja. Isten erővel, kényszerrel senkit nem formál és nem alakít. És Isten ki tudja, képes kiszabadítani az embert a rosszból, de azt is a szabadsága tiszteletben tartásával. A zsidó népet is képes volt Isten kimenekíteni egy hatalmas világbirodalomból, Egyiptomból, és minden embert képes kimenekíteni a legnagyobb rosszból, külső vagy belső rosszból, hiszen ez a kifejezés, hogy Egyiptomnak földje a Bibliában jelképes kifejezés is, jelenti a sötétség birodalmát, a rossz földjét, hogy Pál apostol mondja a Kolossé levélben, hogy adjatok hálát az Istennek, aki kiszabadított titeket a sötétség birodalmából, és átvezetett az ő szeretett fiának országába. Tehát Isten az első parancsolatban tiltja azt, hogy az embernek maga választotta istenei legyenek, mert ezek nem boldogíthatják az embert. Nem azért tiltja Isten, mert ő féltékeny ezekre az istenekre, ugye a hatalomra, a pénzre, az élvezetekre, hanem azért, mert ezek nem boldogíthatják tökéletesen az embert. És ugyanakkor felszólítja az embert, hogy ember, ismerj meg engem, olyan közel kerülhetek hozzád, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, és én a szabadságnak, a szeretetnek és a megszabadításnak az Istene vagyok, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. És figyeljük meg, hogy most a második parancsolat hogy folytatódik. Minden egyes parancsolat egymásra épül. Azt fogjuk meglátni, amiután már a 10. parancsolatot is áttanulmányoztuk, hogy valóban felbonthatatlan a sorrend is, nem csak a két kőtábla megcserélhetetlen, de a sorrend is felbonthatatlan. Mert a második parancsolat ezzel folytatódik, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy melyek alant a földön, vagy melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek.
de irgalmasságot cselekszem ezeréziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Mit tilt a második parancsolat? A második parancsolat, mondom, az elsőre alapoz, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem, de most tovább megy, és azt mondja az embernek, hogy ember, ne te formálj képet rólam. Ne te alkoss képet rólam. Ember, ne te találj ki engem. Teljesen igazuk volt azoknak a bölcselkedőknek, filozófusoknak, történészeknek, akik azt mondták, hogy az emberiség történelmében tulajdonképpen az ember kitalálta az Istent, kivetített Isten képet magából. Ez teljesen igaz, bárki mondta is, Marx vagy nem Marx, ebben teljesen igazuk volt, hogy az ember hajlamos arra, hogy a maga elképzelése szerint találja ki és alakítsa ki az Isten képét. És erre Isten azt mondja, ember, ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld ezeket. Mit tilt itt az Isten? Hogy az ember a saját esze, a saját felfogása, mondhatnám így is, a saját megromlott erkölcsi lénye alapján vetítsen ki Isten képet, és azelőtt boruljon le, az ember ezt meg is mintázza, ki is faragja, vagy el is gondolja, hogy az ókorban voltak faragott képek, a modernkorban nincsenek. Kívül, de vannak belül. Most valóban nincs olyan, hogy az emberek csinálnának maguknak képeket, bizonyos kultuszokban tovább áramlanak képek, szobrok, imádat, tisztelet tárgyául, de a mai ember valóban nem ezt teszi, hogy külsőleg csináljon szobrot vagy képet, de annál inkább csinál belsőleg az elméjében. Nekem ez az elméletem. Én így látom. Nekem ez a világnézetem. Nekem ez a világképem. Hát az Isten ezt tiltja, hogy az ember ragaszkodjék a kinyilatkoztatáshoz, és Istennek önmagáról adott üzenetéhez, és nem maga találja ki az Istent. Mert ha az ember maga találja ki az Istent, az ugyanolyan önző lesz, mint az ember. Ezt a mitológiák bemutatják, hogy Zeus és társai ott fenn az égi világban ugyanúgy flörtölnek, hazudnak, haragszanak. Szóval az ember, amit ki tud találni, az olyan, mint ő maga. Jobbat nem tudunk önmagunknál kitalálni. No de mire szólít fel ez a második parancsolat? Ebben a második parancsolatban van egy bámulatra méltó bibliai kifejezés, amikor Isten megnevezi önmagát, és ezt mondja önmagáról, én féltőn szerető Isten vagyok. Hát ez a döntő. Isten egyszerre a szeretet, és egyszerre az igazságosság. Isten nem úgy szereti az embert, hogy elnézne az embernek mindent, Isten szereti az embert. De Isten igazságos és a rosszból szeretné ki is segíteni az embert. Ez az, amit az ember nem tud kitalálni az Istenről. Tessenek megnézni a vallás történetet, hogy amikor az ember elképzelés szőtt az Istenről, akkor vagy egy olyan engedékeny Istennek gondolták az Istent, aki csak szeret, de félreteszi az igazságosságát. Máskor meg egy olyan zord, kemény, ítélő birának gondolták az Istent, aki ítél, aki igazságos, de nincs benne szeretet. Isten azt mondja önmagáról, hogy az én lényemben ez a bámulatra méltó. Nem az, hogy én mindenható vagyok. Nem az, hogy örökkévaló vagyok. Hanem az, hogy erkölcsileg tökéletes vagyok. Én szerető, de igazságban szerető Isten vagyok. Én féltőn szerető Isten vagyok. És Isten elmondja azt, hogy ha valaki nem így ismeri meg őt, hogyha valaki úgy ismeri meg őt, hogy vagy engedékeny Istennek, vagy pedig egy ilyen ítélő, zord, bíró Istennek, az az ember helytelen útra kerül, és az összes emberi erkölcsi vétség ebből származik. Ez öröklődik át apáról fiúra, de ott van a parancsolat végén, hogy Isten, aki a rossz következményét nem tartóztatja fel, mert ő igazságos is. Csak azok életében nem tartóztatja fel a rossz következményt, akik éppen úgy gyűlölik az igazságot, mint az apáik. Nem szabad félreérteni a parancsolat befejező részét, mert Isten ezt mondja, hogy én megbüntetem az apák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen. A legtöbb ember idáig idézi ezt csak, és azt mondja, hogy miféle Istene van a Bibliának, aki az apák vétkér a fiakat, a gyerekeket bünteti. Csak hogy itt nincs vége a kijelentésnek. Én megbüntetem az apák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, vessző, akik engem gyűlölnek.
Csak azok életében nem tartóztatom fel a rosszat és a rossz következményét, büntetését, akik ugyanolyan erkölcsi magatartást tanúsítanak, mint az apáik. Ugye? Tehát egyszerű hasonlattal élve, hogyha valaki egy nagyon rossz családban nevelkedik fel, és ott csak rosszat lát, önzés, durvaságot lát, az nyilván az a gyerek, az a fiatal, az átveszi a szülőknek a lelkületét és mentalitását, de Isten fel tudja függeszteni a rossz következményeit az életében, ha az a fiatal szembefordul az apák által képviselt erkölcsi úttal. Csak azok életében gyűrűzik tovább a rossz, akik gyűlölik az igazságot. De a jónak ugyanez a szüksége, hogyha valaki egy jó család,

ember hiába nevet fel az én nevem. Ne használd az én nevemet. Miért? Mert a Bibliából láthatjuk, hogy Isten személy. Isten egy személyes valóság. Isten nem egy kikutathatatlan lélek vagy szellem. Isten egy személyes valóság. Márpedig, hogyha valaki személyt mi megszólítunk, az odafigyel, ugye? Én valakinek szólok, a nevén nevezem, akkor ő fölkapja a fejét, és odafigyel, hogy mit akarok tőle. Isten itt azt tiltja az embernek, hogy ne éljen vissza az Isten nevével. Ne mondja azt az ember, hogy jaj Istenem, meg Jézusom, meg jaj most segíts. Akkor, amikor az ember nem hisz benne, és amikor nem keresi őt tiszta szívből, hanem csak úgy szólítgatja, de utána elfelejtkezik róla, hiszen ez az ember önmaga akarja megoldani az élete kérdéseit. Tehát ez a harmadik parancsolat nem csak a káromkodást tiltja, vagy a trágárbeszédet, vagy a szitkozódást, hanem azt is tiltja, hogy az ember ne úgy kezelje az Isten, mintha nem is lenne. Hát milyen magatartás az, hogyha itt vagyunk mi, és akkor én ismerek valakit itt a sorok közül név szerint, és szólok neki, és utána folytatom a beszédet. Megint szólok neki, megint folytatom a beszédet. Hát ez bolond vagyok, hogy én most szólítgatom, hogy és akkor miért szólítgatom? Tehát Isten személy, a személynek kiáró tisztelet, ami egymás iránt kiár, úgy, hogyha én megszólítok valakit, akkor ő rám figyel, mert tudja, hogy akarok tőle valamit. És akkor én nem akarok tőle mégse semmit, csak úgy mondom a nevét. De kedves hallgatók, itt a tiltásban még valami benne van. Nem tudok a minden parancsolat mélyére tekinteni, mert az időkeretünk ahhoz kevés lenne, de ez a harmadik parancsolat még azt is tiltja, hogy vigyázzon az ember, hogy az Isten nevében mire hivatkozik és mit követ el. Mert az emberi történelemben a legtöbb gazemberséget az Isten nevében cselekedték emberek. Isten nevében vittek embereket kínpadra, égettek el mágián, Isten nevében ítéltek el embereket, megsértve a lelkiismeret és vallásszabadságot, mindig Istenre hivatkoztak. Hát kérem, a Bibliában az egyik legfőben járó bűn az, amikor az ember az Isten neve alatt, az Isten nevével burkolózva kényszerít embereket, ítél meg embereket, vagy erővel és hatalommal semmisít meg embereket. Isten előtt ez a legförtelmesebb bűn, hogy az ő nevét felhasználva mondják azt, hogy ez az ember eretnek, vagy ez, vagy az, vagy amaz, bármilyen kifejezést használtak is a történelem folyamán. És vajon ennek a harmadik parancsolatnak mi a felszólítása? Ugye itt látszólag csak tiltás van. Ugye az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd. Hát hol van itt a felszólítás? Hát itt szeretném elmondani azt, hogy a 10 parancsolat sem értelmezhető önmagában. A 10 parancsolat, ha meg kellene mondani, hogy mi a 10 parancsolat, akkor azt mondanám, hogy közép az egy és a sok között. Mert a Biblia egy mondatban is elmondja, hogy mi a legfőbb törvény. A törvény betöltése a szeretet. De a Biblia elmondja 100 és 1000 kijelentésben, hogy a szeretet az mit is jelent. Mert ha Isten csak azt mondta volna nekünk, hogy ember szeressél, akkor üres kézzel hagyott volna bennünket. Mert éppen ezt az alapvető elvet játsszuk ki mi a hétköznapi életünkben. Hogy tudjuk hogy szeretni kellene, de mégis tele van az életünk szeretettelenséggel, gyűlölködéssel, haraggal, mi egymással. Tehát Istennek gondoskodni kellett arról, hogy az egy parancsolat, hogy szeretet. És a részletes 66 könyvben álló Biblia, mert az egész Biblia törvény és parancsolat, hogy az egy és a sok között, az egy és a végtelen között legyen egy közép, és ez a 10 parancsolat. Na de ezt a középet, amely 10 egyszerű parancsolatba fejti ki az egyet, de ami végtelen, az is visszavezethető erre a 10-re mind. Ezt csak úgy tudjuk helyesen értelmezni, hogyha az egész Bibliát tekintetbe vesszük. És kedves hallgatók, erre a harmadik parancsolatra van egy döntő visszahivatkozás, és ez Jézus Krisztus hegyi beszédéből a mi atyánk. Mert mivel kezdte Jézus a mintaimát? Mivel kezdődik a mi atyánk? Milyen kéréssel? Ott sem azzal kezdődik, hogy a mi mindennapi kenyerünket, mint sok ember azt gondolja, hogy ez a legnagyobb kérés, hanem azzal, hogy szenteltessék meg a te neved. Mit jelent ez a kifejezés, hogy szenteltessék meg a te neved? Hogy az ember életében

meglátszódjék az, hogy ő hívő vagy vallásos. Hogy egy hívő és vallásos ember élete az megdicsőítse az Istent. Hogy emberek fölkapják a fejüket és lássák, hogy egy hívő ember élete más, mint egy nem hívőé. És az, hogy Isten nevét hiába felnevedd, a tiltás mellett ott van a felszólítás, hogy a te életed az legyen bizonságtétel az Isten szeretete és igazsága mellett, hogy az Isten formál téged ilyenni, amilyenné lettél. Ezért itt a harmadik parancsolatnál szeretnék is megállni, és idézem az első zenei feldolgozásunkat Rossini Mózes című operájából, Mózesnek az imáját. Ugye hát ez egy romantikus kori opera, az 1820-as évek táján született, és azt a Mózes imát idézem, amely azóta az olasz népnek szinte a nemzeti himnuszává vált. A híres ima, amikor Mózes leborul az Isten előtt, és úgy jeleníti meg ezt az imát Rossini, hogy utána más szólóénekesek is bekapcsolódnak, és végén egy hatalmas kórussá bővül, szenteltessék meg a te neved. Bárcsak az én életem és bárcsak az én népem élete olyan lenne, hogy az emberek leolvashatnák rólunk, hogy mit jelent Isten félőnek lenni. Vagy ez a zene a maga eszközeivel ezt a mély áhítatot és Isten nevének a mély tiszteletét, vagyis mit jelent Isten neve? Magának Isten lényének a tisztelete. Magának az isteni személynek, az isteni jóságnak és szeretetre méltóságnak a tisztelete. Ezt fejezi ki. Kérném tehát most az első bejátszást.

És ezek után térjünk az Isten iránti szeretett kötelezettségek utolsó parancsolatára, amivel lezáródik az első kőtábla, tehát a negyedik parancsolat szövegét olvasnám. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Hát ismét járjunk el az eddigiekhez hasonlóan, mit tilt ez a parancsolat? Ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember önkényesen használja fel az idejét. Hogyan vagyunk mi hajlamosak emberek önkényesen felhasználni az időnket? Mindent bele akarunk zsúfolni az időbe. Állandóan robotolni, tenni, venni akarunk, és ez a parancsolat meg kellett, hogy fogalmazza ezt, ami addig is törvény volt, hogy említettem, de itt megfogalmazást kellett, hogy nyerjen, hogy az ember az életének az egy heted részét pihenésre fordítsa, és Istennek szentelje. Kedves hallgatók, ennél a tiltásnál azért érdemes elgondolkoznunk egy kicsit, mert hogyha most felvetném önöknek a kérdést, hogy mi emberek biztosítanánk-e magunknak a pihenést, ha nekünk kellene az élet alaptörvényeit megfogalmazni. Vajon mit válaszolnánk? Hogy a hétköznapi élet azt mutatja, hogy az ember nem biztosítaná maga számára a pihenőnapot. És a történelemben is ezt látjuk. Sem az egyiptomiak, sem a görögök, sem a rómaiak nem ismertek ilyesmit. Egyedül a zsidó nép, az Isten választott népe képviselte ezt, hogy az életünk, az időnk az a legdrágább kincs. Ezt ne csak mondjuk, mert szoktuk mondani, hogy az idő a legnagyobb kincs, vagy az idő pénz, de az ember nem úgy viselkedik az idővel kapcsolatosan, és ki akarja szipolyozni az időt, robotol, állandóan tenni-venni akar az ember. Ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember önkényesen és a maga elgondolása szerint használja fel az időt. Tehát ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember állandóan dolgozzék. Hat nap után egy nap, de teljes egy nap munkaszünetet tartson az ember, amelyet testileg, lelkileg pihenésre fordít. Na most nézzük meg, hogy ebben a parancsolatban mi a felszólítás. Nyilvánvaló, hogy ez a parancsolat két dolgot is magába foglal, nem csak a pihenést, hanem a munkálkodást is. Mert benne van az, és ez az első felszólítás, hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Tehát a parancsolatban az első felszólítás a becsületes munkára vonatkozik. Ha az ember hozzálát valaminek, hozzáfog valamihez, azt vigye végig, azt fejezze be, azt csinálja meg, a munka, a dolog az legyen elkészítve. Benne van ebben a felszólításban minden, hogy az ember hogy készüljön arra, hogy milyen hivatást, mesterséget válasszon, ettől fogva addig, hogy az ember milyen bérért dolgozzon, milyen tisztességes, becsületes jövedelemért éljen. Nagyon sok mindent lehetne erről elmondani, főleg egy olyan világban és egy olyan országban, ahol a munkaerkölcsnek híre hamva nincsen, de hát nem fér bele egy alkalomra. Mindenki elgondolkozhat ezen, ha a bibliai példákat szemléli, és legfőképpen a Bibliának legközéppontibb személyiségét, Jézus Krisztust, aki fizikai munkát végzett 30 éves koráig, aki nem vetette meg ezt a fajta munkát sem, és amikor lelki természetű munkát végzett, arra is azt mondta Péter apostol, hogy ő széllyel járt jót tévén, ő senkit nem került el, és senki nem került el az ő figyelmét sem, amit tett, az tökéletes volt, és ez az ember számára is a mérték, hogy az emberi életünkben a munka az valóban legyen alkotás és legyen szolgálat. Második felszólítás. A második felszólítás ebben a parancsolatban az, hogy az ember a hét egy napján, a szombatnapon teljes megnyugvásra jusson. Ezt a Biblia nagyon sokoldalúan részletezi, hogy mit jelent ennek a napnak, a szombatnak a tartalma.
Maga Jézus Krisztus pecsételte meg ezt a parancsolatot, amikor azt mondta, hogy nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért. Márk evangélium a 2. fejezetében olvashatjuk. Tehát Jézus nem úgy fogalmazott, hogy a szombat a zsidó népért lett, hanem azt mondta, hogy az emberért, az egész emberiségért lett. És azért lett, hogy az embert felemelje és felüdítse. Maga Jézus Krisztus mondta azt a nagy apokaliptikus beszédében, Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy az ő követői, a keresztények imádkozzanak azért, hogy a futásuk ne télen legyen és ne szombatnapon. Na de ha Jézus ennyire hangsúlyosan emelte ki a szombatnap jelentőségét, ha azt olvassuk, hogy ő szokása szerint szombatnapon elment a zsinagógába, ha azt olvassuk, hogy az asszonyok is nyugodtak a parancsolat szerint szombatnapon, és csak azért mentek ki vasárnap hajnalban Jézus sírjához, mert az egész szombatot megnyugvással töltötték el, még mirhát és kenetet se vittek ki Jézushoz szombati napon, akkor tegyük fel a kérdést, hogy mi ennek a napnak a tartalma. Szerintem voltam egy ifjúsági körben, és ott ezt a kérdést szegezték nekem, hogy hát most mondjam el világosan, feketén és fehéren, hogy maga a Biblia mit tanít a 7. nap megszenteléséről. És akkor elmondtam, és mindenütt ezt mondom el pontokba szedve, hogy ezek valóban csodálatos mértékek és tanítások. Mert az első dolog. A Biblia azt mondja, hogy a nyugalom nap estétől kezdődik, és a másik nap estélig tart. Ezt nem azért használja így a Biblia, mert az ókori népek természeti népek voltak, a ciklikus természeti körforgás volt az életükben az irányadó, hanem a Biblia ezt azért mondja, hogy az ember a nyugalom napot magát is megnyugvással kezdje. Ne 0 órától kezdődjön, vagy ne reggel 6 órától kezdődjön, hanem akkor kezdődjék, amikor lement a nap, és ahogy a régiek is szokták mondani, még a mi apáink vagy nagyapáink is, hogy lement a nap, vége a napnak. Hát akkor az új napot, az ember, az estét, az éjszakát, ugye a megnyugvásra, a kipihenésre használja fel, hogy a másik nap, a nyugalom nap friss legyen. A második dolog, hogy a Bibliában Isten rendelkezést adott arra vonatkozóan, hogy azok is élvezhessék a nyugalom napot, akiket a leginkább kiszoktak zárni ebből. Kiket szoktak kizárni? Hát a nőket és az asszonyokat. Ők ugye állandóan robotolniuk kell az emberi világban, de Isten erre rendelkezést adott, hogy ahogy az asszonyok, a családanyák, vagy a családnak a nőtagjai pénteken végezzenek el minden munkát, akkor mossanak, vasaljanak, akkor készítsék el az ételt, és a szombati nap számukra is nyugalomnap legyen. Miért? Hát csak a férfiak emberek? Isten végtelen szeretettel és jósággal gondoskodott arról, hogy minden ember számára legyen megnyugvás. És azon a napon az asszonyok is teljesen nyugodhattak, és elmentek Isten tiszteletekre. A harmadik dolog, amit a Biblia kiemel, hogy ez szent gyülekezés napja, Mózes 3. könyve 23. fejezetében olvassuk ezt a kijelentést, melyben nem is annyira a gyülekezésen van a hangsúly, mint a szent gyülekezésen. Az ember akkor keresse olyan emberek társaságát, közösségét, akiknek a közösségében valóban igaz és szent dolgokra lehet figyelmes. A negyedik dolog. Isten azt mondta Ézsaiás prófétának a könyve 58. fejezete szerint, hogy én azért adtam néktek szombatjaimat, hogy a föld magaslatain járassalak titeket. Mire utal ez a gyönyörű jelképes kifejezés? Hogy nekünk embereknek szükségünk van a visszatekintésre, a számvetésre, és szükségünk van az előretekintésre, a tervezésre, vagyis mire van szükségünk? Hogy az órunkat nem mindig a mába, meg a napi gondokba üssük bele, hanem kicsit fölemeljük a fejünket. Kicsit számot vessünk, hogy mi történt az elmúlt 6 nap során. És egy kicsit tervezzünk előre, hogy mit fogok tenni az előttem levő 6 nap során. Te szerint a próféta könyvében, hogy adtam nekik szombatjaimat is, jegyül köztem, és ő közöttük, hogy megtanulják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Isten tehát azért adta ezt a nyugalomnapot, nem csak azért, hogy az ember testileg felfrissüljön, tehát ne robotoljon, hanem hogy lelkileg is fölemelkedjék, és a nyugalom állapotában mennél többet ismerjen meg az Istenből, és az ember megváltozzék, az ember megjobbuljon. Isten az ember megváltoztatója, megszentelője.
Hétről hétre fejlődés, megjobbulás, tisztulás, ez az ember nagy feladata ebben a világban. És kedves hallgatók, innen érthetjük meg ennek a parancsolatnak a harmadik felszólítását. Mert a parancsolat így kezdődik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Miért mondta ezt Isten? Mert Isten itt azt mondja, hogy az ember emlékezzék a teremtés munkájára, emlékezzék arra mindig, de főképp ezen a napon, hogy Istennek teremtő ereje van. És Isten nem csak világokat tudott megteremteni, a földet tudta kiformálni. Most jön a lényeg. Az embert az Isten újjá tudja teremteni. Az Isten olyan tökéletes változást tud véghez vinni az emberben, hogy újjá tudja teremteni itt a földi életben, hogyha figyel ő rá, hogyha hallgat a szavára. Mert Istennek nem csak fizikailag van óriási ereje, hanem Isten a szabadságot tisztelő Isten, a megszabadítást munkáló Isten valóban teremteni tud új szívet és új lelket az emberben. És teremteni tud majd embert a feltámadás során, amikor újjá teremti az embert. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez a negyedik parancsolat, ez azért nagyon fontos, mert lezárja, megpecsételi az első négy parancsolatot. Figyeljük meg, hogy az első parancsolatban Isten azt mondja, hogy én te viszonyba lép velem, meg lehet engem ismerni, ember. A második parancsolatban azt mondja Isten, hogy én féltőn szerető Isten vagyok, én az igazságnak és a szeretetnek Istene vagyok egyúttal. A harmadik parancsolatban azt mondja az Isten, hogy a te életed az megszentelődjék általam, és egy megszentelt életet mutass be a világnak. És a negyedik parancsolat pedig arra szólítja fel az embert, hogy ember, higgyél abban, hogy téged tökéletesen meg tudlak változtatni. Ugye ez az, amiben mi emberek olyan gyöngén hiszünk, hogy mi lehetünk más emberek. Hogy mi bennünk tényleg más szív, más lélek formálódhat ki. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát én ilyennek születtem, ilyen vagyok, ilyen is maradok. Én nekem ez a természetem, nekem vannak ilyen berögzött szokásaim és hajlamaim, én ezekről nem tudok lemondani. Nagyon sok ember beletörődik abba, hogy ő olyan, amilyen. Hát a negyedik parancsolat azt mondja, hogy ember, azért használd úgy az idődet, ahogy én mondom, hogy 6 napon át munkálkodjál, de a 7. nap a te uradnak, Istenednek szombatja, hogy azon a napon te tudatosítsd magadban azt, hogy én teremtő Isten vagyok. Téged is át tudlak formálni, és újjá tudlak teremteni. Itt nevezi meg Isten önmagát, itt mutatkozik be Isten a legteljesebben. Ezért használja a Biblia ezt a jelképet erre a parancsolatra, hogy jel, jegy és pecsét. Adtam nekik szombatjaimat is, jegyül, tehát, ugye, mint a jegygyűrű is, jegyül köztem és ő közöttük, hogy mi egymáshoz tartozunk. Tehát aki ezeknek a parancsolatoknak szívből engedelmeskedik, és valóban gyakorolja ezt a hétköznapi életében. Isten arról ismeri el, hogy közöttünk van jegyesség, hogy igen, ők hozzám tartoznak, mert ők én te kapcsolatba léptek velem, mert ők engem, mint féltőn szerető Istent követnek, mert ők az ő életüket meg akarják szenteltetni általam, mert ők hisznek abban, hogy én teremtő erővel meg tudom változtatni az életüket. Tehát ezért ez a negyedik parancsolat jegy, pecsét Isten és ember között. És ezután tér rá a 10 parancsolat az emberek iránti szeretett kötelezettségekre. És itt is nézzük majd azt, hogy milyen bámulatos lesz a harmónia. Mert hadd kérdezzem meg önöktől, vajon mivel kezdenénk mi az emberek iránti szeretett kötelezettségeket? Mert itt is elmondhatnám, nem azzal kezdődik, hogy ne ölj, meg ne lopj, hanem itt is egy bámulatos logika érvényesül. Mert az 5. parancsolatnak a szövege a következő: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened ád te néked. Miért kezdi Isten így a 2. törvény táblát? Miért szólít fel a szülők iránti tiszteletre? Mert ha mi emberek a szüleink iránt nem tudunk szeretetet érezni, azok iránt, akik a legközelebb vannak hozzánk, akik a legtöbbet fáradozták értünk, akik a legtöbbször gondoskodtak rólunk. Ha tehát ezek iránt, a szülők iránt mi nem tudunk szeretetet érezni, kérem, gondolják meg akkor, ki iránt tud az ilyen ember szeretetet érezni?
Szükségképpen ez kell, hogy legyen az első parancsolat az emberi világban. Otthon kell megtanulni, a családban kell megtanulni azt, hogy mi az, hogy tisztelet. Ugye a Bibliában a tisztelet az egy megkülönböztetett szeretetet jelent. Az a szeretetnek egy különleges minősége. Minden embert szeretni kell a Biblia szerint. De vannak emberek, akiket különleges szeretet kell, hogy illessen, és ezek a szüleink. Ha az ember nem tanulja meg a szülei iránt az udvariasságot, a figyelmességet, a tapintatot, az előzékenységet, ez az, amit évekig, évtizedekig otthon meg lehet tanulni. Hát ha nem tanulja meg, akkor a társadalomban hogyan legyenek majd udvariasak az emberek, figyelmesek, előzékenyek? Most, hogy a világnak a képe ezt mutatja, ez mit mutat? Nincsenek családok, nincs ilyen erkölcsi norma, hogy szülők iránti tisztelet, és az emberek kiszabadulnak az utcákba, a munkahelyekre, és élnek úgy, mint valóban, mint akiket senki nem nevelt, nincs család, aki nevelte őket volna valamivé. Pál apostol azt mondja a II. Timóteusi levél 3. fejezetében, hogy a föld történelmében eljönnek olyan időszakok, amikor egy döbbenetes látványnak leszünk tanúi, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, a gyönyörnek és nem az igazságnak az élvezői, és szüleik iránt engedetlenek. Tömeges méretekben kialakul ez a világon, és ez a világtörténelmnek az utolsó szakaszára lesz érvényes, hogy tömeges méretekben megjelenik a tekintély tisztelet alásása, a szülők iránti tisztelet alásása, és így az ember a másikat se fogja becsülni. Nem fogja becsülni a másik embert, nem fogja becsülni a házastársát se, nem fogja becsülni a vagyont se, a hírnevet se. Ezek a parancsolatok következnek ezután. Mert itt is, mint említettem, bámulatos a logikai kapocs. Ezután a következő, a 6. parancsolat, ne ölj. Isten a szülők után védi általában az emberi életet. Az ölés a Bibliában az élet pusztításával egyenlő. Nem csak a tetleges ölést jelenti, nagyon vigyázzunk. János apostol azt mondja az első levelében, hogy mindaz az ember, aki gyűlöli a másik embert, embergyilkos. Tehát a Biblia szóhasználatában ez, hogy ölés, ez nem csak annyit jelent, hogy valaki kést ragad, vagy baltát, vagy pisztolyt, és kioltja a másik ember életét. Hát a magyar nyelvben is ott van az, hogy lehet szóval is ölni, lehet tekintettel is ölni. Szóval, aki csak gyűlöletet érez a másik ember iránt, már a szívében bent, embergyilkos az. Jézus Krisztus, amikor visszahivatkozott erre a parancsolatra, ajánlom mindenkinek a hegyi beszéd elolvasását. Máté evangéliuma 5. fejezetében, akkor Jézus azt mondta, ha valaki csak haragszik az ő atya fiára, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a másik emberre, hogy bolond, méltó a gyehenna tüzére. Mert az élet minden nemű megkárosítása az ölés, az élet pusztítása kategóriájába tartozik. És ezután jön a 7. parancsolat, amely szó szerint és pontosan fordítva így hangzik, ne törj házasságot. Ne paráználkodjál, így szokták fordítani. Szó szerint ez így hangzik, ne törj házasságot. Kedves hallgatók, hogyha ezen úgy elgondolkozunk, ez a 10 parancsolatnak az egyik legmegszégyenítőbb rendelkezése. Miért? Védeni kell Istennek az ember ellen a szülei életét. Ez is egy szégyenteljes dolog. Idáig süllyedt az ember az önzésben. Szüleinket is védeni kell egy parancsolattal ellenünk? Mert képesek vagyunk rosszat tenni a szüleinkkel is. Sajnos igen, nem csak gyerekkorunkban, hanem felnőtt fejjel is. Védeni kell az embernek a másik ember életét velünk szemben? Mert tudunk mi ölni sokféle módon? Ez is szégyenletes. De kedves hallgatók, hogy védeni kell annak az életét is, akit én magam választottam. Akiről azt mondtam, hogy téged szeretlek, és az egész életemet hozzád igazítom, és egybe kötjük az életünket. És a házasságok elromolhatnak úgy, ahogy elromlanak. Felbomolhatnak úgy, ahogy felbomlanak. Micsoda civakodással, veszekedéssel. Jó, hogy nem megölik egymást az emberek, mint a Bergman filmjében, a Jelentek egy házas életből című filmben, hogy már azt se tudják, mit vágjanak egymáshoz. Hát hogy lehet ez? Az emberi természetben, az ember életében ilyen gyökerei vannak az önzésnek, hogy Istennek külön parancsolatot kellett erre áldoznia, hogy védeni kell annak az embernek az életét is, akit én ismertem meg, én szerettem meg, én kötöttem vele egyé az életemet, és eltelik egy bizonyos idő, és szinte megutálom.
Hát igen, az emberi életben az önzés ilyen mély gyökerekre néz. És Istennek ezt a parancsolatot is be kellett venni a 10 parancsolatba. De szerencsére a Bibliában egy külön gyönyörű költemény van arról, hogy ennek a parancsolatnak mi a betöltése. Mert ugye a szülők iránti tiszteletnek is mi a betöltése, hogy említettem, előzékenység, udvariasság, tapintat, szolgálatkészség. Az embertársak iránt is nem, hogy nem elveszem az életüket, hanem nagyobb öröm adni, mint venni, ahogy olvassuk a Bibliában. És a házastárs iránt csak annyi lenne a parancsolatnak való megfelelés, hogy nem csalom meg a feleségemet, vagy nem csalom meg a férjemet. Ez csak a ne dolgot zárja ki. De mi a betöltése? Énekek éneke ez a gyönyörű költemény a Bibliában, amit sajnos kevesen olvasnak. Kevesen olvasnak fiatalok is, házastársak is, pedig az énekek énekében ott van ez a gyönyörű kijelentés, hogy olyan legyen a másik a te számodra, mint lilium a tövisek között, almafa az erdőfáinak között, hogy 10 000 közül is kitetszék. Gyönyörű hasonlatok. A másik ember, a férj vagy a feleség, a magam számára a szeretetnek egy megkülönböztetett tárgya. Lehet sok szép lány és asszony a világon, de az én feleségemhez képest, a liliomhoz képest ők tövisek. Nagyon sok szép és derék férfiú lehet a világon, de egy asszony számára ők sok fa az erdőben. De egy almafa van, egy termő, egy almafa van. 10 000 közül is kitetszik. Hát tessék most ennek a mérlegére helyezni a mindenkinek az életét, aki házasságban él, hogy vajon a másik ember 10 év meg 20 év után is ő jelent számára olyasmit, hogy 10 000 közül is kitetszik. Mert ha nem, akkor ugyanúgy megsérti ezt a parancsolatot, és Malakiás könyve 3. fejezete azt mondja az ilyen emberre, hogy ez az ember, aki megutálta az ifjúsága feleségét, ez is milyen szép kijelentés, ifjúságot fel, ugye az ifjúságodban szép volt, és akkor ragaszkodtál hozzá. Eltelt 1-2 évtized, és akkor már eldobnád őt? Aki megutálja az ifjúsága feleségét, annak nem is volt lelke, annak nincs is lelke. Kedves hallgatók, tán itt érdemes idéznem a 2. zeneművet. Johannes Brahms 4 komoly énekét bibliai szövegekre írta, és a 4. komoly énekben a szeretet himnuszát dolgozta fel. A szeretet himnuszában is az a döbbenetes, azt jövő évben fogjuk elemezni a maga teljességében, hogy milyen csodálatos ez a szeretet himnusza. Az a döbbenetes, ahogy kezdődik. Mert a szeretet himnusza azzal kezdődik, hogy szólhatok én angyaloknak, vagy embereknek nyelvén, hogy ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Tűzre adhatom testemet, és szétoszthatom vagyonomat a szegényeknek, de ha szeretet nincs bennem, mit se használ nekem. Nagyon sok dolog van a földön, ami úgy látszik, hogy szeretet lenne. De nincs benne szeretet. Vannak emberek, akik cselekedetek által akarnak üdvözülni és szeretetet mutatni. Tűzre adják testüket, szétosztják vagyonukat a szegényeknek, és közben lehet, hogy ez fanatizmusból teszik, lehet, hogy számításból, félelemből teszik. Nincs bennük szeretet. A 10 parancsolat minden egyes rendelkezése arra tanít meg, hogy ember, keresd a szeretet tiszta forrását, ami őszinte, érdek nélküli, és ami valóban az Isten világossága szerinti szeretet, úgy, ahogy ezt Johannes Brahms megpróbálja kifejezni az élete végén írott, mondhatnám végrendeletnek is tekinthető 4 komoly ének 4. darabjában. Ezt hallgatjuk meg, egy egyszerű zongora kíséret és egy szólóének németül hangzik fel a szeretet himnuszának néhány verse az 1. Korintusi levél 13. fejezete szerint.

És befejezésül csak nagyon gyorsan szeretném említeni, a 8. parancsolat így hangzik, ne lopj. Védeni kell az emberi élet után az ember vagyonát, mindazt, ami az másik emberhez tartozik, és itt megint csak el lehet gondolkozni azon, hogy a lopás az nem csak a rablás, nem csak a kifosztás, lehet megrabolni az embereket, meglopni az embereket idővel is, és mennyivel inkább igaz az, hogy itt a felszólítás megint csak az, hogy nem, hogy ne lopj, hanem megint csak adjál, és legyél szolgálatára más embernek. A 9. parancsolat, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ugye ezt is szokták leegyszerűsíteni és félreértelmezni, ez nem csak a bíróság előtti hamis esküt tiltja, mert akkor nagyon kevés embere vonatkoznék ez. Szerencsére az emberek nagy része nem kerül bíróság elé. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, hogy a hétköznapi életben ne mondjunk valótlant a másik emberről. Ne feketítsük be a másik embert. Ne magyarázzuk félre az indítékait. Ez is az élet megkárosítása. A 9. parancsolatnál azt látjuk, hogy védi a másik ember jó hírét. Védeni kell magát az életet, védeni kell a vagyont, de védeni kell a másik ember jó hírét is. Mert hány és hány baj következik ebből az életben, hogy ez ezt mondta erről, meg azt mondta, meg amazt mondta, és olyan könnyen hurkolódik körül egy ember, körül ugye a megvetésnek és a gyűlölködésnek a kötele, hogy az szinte megdöbbentő. És a 10. parancsolat, minden bajnak a gyökerére tapint, és attól óv, hogy azt ne tegye az ember. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Vagyis Isten azt mondja, és ez az utolsó parancsolat, hogy még a szívünkben, a gondolkodásunkban se tűrjük meg a helytelen, a rossz kívánságokat. Felszokták vetni ennél a parancsolatnál, hogy hogyan győzzük le a rossz kívánságunkat. Hogyan győzzük le a belül levő rossz késztetéseinket. Nagyon sok ember kérdezi ezt, hogy mondjunk valami receptet, hogyan kell felvenni a küzdelmet a rosszal szemben. Kedves hallgatók, itt egy alapvető törvényszerűségre hadd hívjam fel a figyelmüket ennél az utolsó parancsolatnál. A rossz ellen felvenni a küzdelmet sohasem lehet magával a rossz ellen. Ha az ember mindig csak azt nézi, hogy most mi a helytelen bennem, mi a rossz bennem, és én azt majd legyőzöm, ezt majd kiírtom magamból, majd kiiktatom magamból, akkor egészen bele fog ebbe havarodni, és mindig csak a rosszat látja maga előtt, és ahelyett, hogy legyőzni a rosszat, éppen a rossznak a hatása alá kerül, mert mindig azzal foglalkozik. Hogyan lehet legyőzni a rosszat, ami bennünk van, a szívünkben van, a helytelen kívánságainkban van? Nem úgy, hogy mindig azzal foglalkozom. Tolsztoj írta le ezt nagyon szépen az Ördög című novellájában, hogy egy ember, aki belül megkívánja egy másik ember feleségét, és le akarja győzni magában ezt a kívánságot, és annál inkább belesüpped ebbe a rosszba, és a végén el is követi a bűnt. Miért? Mert nem szabályszerűen küzd a rosszal szemben. Ez is egy bibliai kifejezés, hogy senki sem koronáztatik meg, csak az, aki szabályszerűen küzd. Mi a szabályszerű küzdelem a rosszal szemben? A Filippi levél 4. fejezetében, a 8. versben mondja Pál apostol, hogy amik csak igazak, amik csak tiszták, amik csak nemesek, ha van valami erény és dicséret, ezekről gondolkodjatok. A rosszal szembe küzdeni azzal lehet, hogy az ember növekszik a jóban. A rosszal közvetlenül ne vegyük fel soha a küzdelmet. Ne gondolkozzunk így, hogy én most nem tudom, én hiú vagyok, most majd legyőzöm a hiúságomat, annál inkább hiú leszek. Ne gondolkozzam így, hogy én most megbízhatatlan vagyok, hazudós, hát most akkor én kínosan ügyelek arra, hogy mindig igazat mondjak. Annál fifikásabb és annál kiismerhetetlenebb dolgokba keveredem bele. Szinte észre se veszem. A rosszal felvenni a küzdelmet úgy lehet, hogy az ember megerősödik a jóban, és a világosság majd kiűzi a sötétséget. Egy egyszerű ember így mondta ezt, és ezt egész életemre megjegyzem, hogy azt mondta, hogy egy szobából nem úgy lehet kiűzni a sötétséget, ha belépek, hogy elkezdek vagdalkozni a sötétséggel szemben. Hanem úgy, hogyha felkattintom a villanyt, és a világosság a szobából kiűzi a sötétséget. Milyen egyszerű.
A rosszal soha ne úgy vegyük fel a küzdelmet, hogy állandóan foglalkozzunk a rosszal. A Biblia óv bennünket attól, hogy magunkat ítéljük meg, vagy emberek megítélésétől tegyük függővé azt, hogy minek tartjuk magunkat. Ezt mondja Pál apostol, nem magamtól ítéltetem meg, sem nem emberi ítéletnaptól, egyetlen egy ítélő bírám van, és ez az Isten. Az isteni világosságra, az isteni tisztaságra, az Isten parancsolatának tökéletességére vágyakozzék az ember. Ezekről gondolkodjék, és akkor majd a rossz szépen kiszorul belőle. A vetítés előtt még egy utolsó gondolatot hadd pendítsek meg, hiszen végigkövettük ezt a 10 parancsolatot, meg vagyok győződve, hogy és elnézést is kérek ezért ért, hogy ez valóban egy fárasztó végigtekintés első hallásra, és igazán nem szerettem volna az évi legutolsó alkalomra ilyen emlékkel búcsúzni önöktől, de mindenkit szeretnék arra biztatni, hogy valóban otthon gondolját ezeket a kérdéseket, de az utolsó kérdésünk ez, vajon be lehet tölteni a 10 parancsolatot? Hiszen ha valamennyire is őszinték vagyunk, és ezt komolyan végig gondoljuk, azt mondjuk a végén, hogy hát olyan nehéz ez. Fölrém lett előttünk, hogy mennyire nem élünk e szerint. Hát olyan nehéz ez. Hogy lehet ezt betölteni? Kedves hallgatók, itt azt szoktam mondani, hogy ne mondjuk mi azt, hogy nehéz betölteni. Mondjuk csak meg őszintén, lehetetlen. Megpróbálkozhat az ember azzal, hogy e szerint éljen, de a maga erejéből se az elsőnek, se a többi 9-nek nem tud megfelelni. Isten azonban nem azért adta a 10 parancsolatot, hogy ez egy elérhetetlen léc legyen, amit soha senki nem tud átugorni. Hanem Isten a 10 parancsolat után adta rögtön az áldozati rendszert, a Krisztus Jézusra mutató rendelkezéseket és jelképeket, és rögtön Mózes második könyvében, ahonnan vettük a 10 parancsolatot, nyilvánvaló, hogy a 10 parancsolatot emberileg betölteni lehetetlen. Emberi erővel betölteni lehetetlen. De az embernek rendelkezésre áll egy olyan erő, amivel betölteni könnyű, és ez a hit ereje. A hit által kapcsolódik össze az Isten és az emberi világ. A hit által nyerhet erőt az ember ahhoz, hogy amit ő emberileg nem tud betölteni, mert nemhogy nehéz neki, hanem lehetetlen. Így mondja Pál apostol, nem is teheti az ember. Nem is teheti. Önző emberek vagyunk, a természetünk önző. Magunkat nem tudjuk rávenni arra, hogy önzetlenek legyünk, és az önzetlenség törvényei szerint éljünk. De hogyha az önző természetünket legyőzzük hitáltal, hitáltal könnyű betölteni a 10 parancsolat rendelkezéseit. És Isten ezért adta az áldozati rendtartást, hogy rögtön rávezesse a zsidó népet arra, hogy ne a maguk erejéből akarják betölteni ezeket a törvényeket. Hogy Pál apostol később mondja a Galata levél második fejezet 16. versében, senki ember nem jobbul meg a törvény cselekedeteiből, azáltal, hogy akarja tenni a törvényt, mert önző és csak külsődlegesen tudja tenni, nem a szívéből, nem a lénye legmélyéből. De van megigazulása Jézus Krisztusban való hit által. Itt is megmutatkozik a Bibliának legfontosabb tanítása, amit Pascal így fejezett ki, Jézus Krisztus nélkül az ember semmi, Jézus Krisztus által pedig minden lehet. Jézus Krisztus hite által az ember semmi, mert látjuk ugyan, hogy ezt így kellene élnünk. Akarunk is így élni, de a jót akarva a rosszat tesszük. Róma 7. fejezet. De Jézus megismerése és szívbefogadása hite által viszont az ember mindenné lehet. Ez a 10 parancsolat adásának a kétféle oka. Isten azért adta a 10 parancsolatot, és ezzel tudom befejezni az előadást. Az első ok ez volt, hogy a 10 parancsolat az, amely leleplezi a mi magunk önzését, hogy mit jelent ez, hogy bűnös emberek vagyunk. Ha nem nézünk a 10 parancsolatra, nagyon jó embernek tarthatjuk magunkat. De a 10 parancsolatra tekintünk, ha belenézünk ebbe a tükörbe, ha ezt végig gondoljuk, akkor szépen kiütköznek a romlottságunknak a jelei, mennyire önző vagyok. E szerint is mennyire önző vagyok, a szerint is mennyire önző vagyok. Isten azért adta tehát a 10 parancsolatot, hogy leleplezze a bűnt. Ha Isten nem adott volna törvényt írásban, nem adott volna Bibliát, a bűn ismerete a törvény által van, mondja Pál apostol. Ha megismerem a törvényt, akkor látom, mi a bűn. És a második oka a 10 parancsolat adásának az volt, hogy Isten arra akarta nevelni az embert,
hogyha te ember nem tudod betölteni a 10 parancsolatot, ha nem tudsz önzetlen életet élni, pedig te is látod, hogy abban van a boldogságod, és akarnál is, akkor keressed a megoldást, hogy kinek az ereje, kinek a hite által tudsz önzetlen életet élni. A törvényt Isten azért adta, hogy a megváltóhoz vezesse az embert. És a megváltó, Jézus Krisztus visszavezet a törvényhez, és erőt ad hit által, hogy az ember tudja cselekedni az Isten törvényét, a szeretet törvényeit. Hát ennyi szöveges rész után egy rövid áttekintés a 10 parancsolat történelmi adásának a körülményeiről, hogy mindenki láthassa, hogy ez valóban a történelemben zajlódott le, az útvonalát is bemutatom a sínai hegyig a zsidó népnek, és néhány alkotást a 10 parancsolatról is megnéznénk, a legkiválóbbak. Ez volt tehát a zsidó nép kivonulásának útja, balra fent látjuk Gósen földjét, Egyiptomból jöttek ki, és itt délre látjuk a Mózes hegyet, itt van pontosan, nevezik Sínai hegynek, vagy Hóreb hegyének is, a mai neve Mózes hegy. Itt adta át a Biblia szerint Isten a 10 parancsolatot Mózesnek, e több mint 2000 méter magas hegyre kellett fölmennie a prófétának, hogy 40 napig tartózkodjék ott. Mehetünk tovább. Itt a kivonulás útvonal először a Nádas tengert látjuk, aztán a következő képeken a sínai félsziget sivatagát a Vörös tengerrel. És hogy megyünk előre ezeken a képeken, láthatjuk, hogy micsoda úttalan utakon kellett menni a népnek, és mennyire tapasztalhatta Isten vezetését. Mehetünk tovább, ahol alig élt meg növényzet, és Isten mannával táplálta őket, vizet fakasztott a sziklából. Szóval az első parancsolat nem véletlen, mert hiszen a zsidó népnek is alkalma lett volna a hálára, mehetünk tovább, mint hogy minden emberi életben a szeretet a hálával kezdődik. A 10 parancsolatnak is ezért az első parancsolata. Néhány kép után nézzük, hogy hova jutott a nép. Az első oázis, a Mara forrás, a keserű forrás, ahol valamelyest felüdülhettek, ez ma is abban az állapotában látható, néhány pálmafa van körülötte, mint a következő képen is látjuk, ahol csak egy kis víz van, a pálma már a tűzbe hajtja a fejét, ahogy az ottani közmondás vallja, és aztán folytatódott tovább délfelé ez a vonulás. Nagyon nehéz útszakasz volt ez, de Isten azért engedte erre a népet, azért vezette erre a népet, hogy a nép napról napra láthassa az isteni segítséget, hogy tapasztalhassa a nagy tömeg is, mint hogy egy lelkileg érzékeny ember minden nap tapasztalhatja az Isten vezetését, de egy nagy tömeg is láthassa maga előtt ezt. És a következő képeken látjuk azt, hogy mennyire tényleg nehéz itt az élet, alig élnek meg a kis növények a sziklák között, és elérkezünk ezután az Elim oázishoz, a 70 pálmafa vidékéhez, ahogy egy hosszabb időt töltött a nép. Aztán nézzük ezt az Elim oázist még más beállításból. Ezt ma is turisták bejárják, ezt az útvonalat, amelyet a Biblia pontosan leírt, tehát milyen helyeken vezette át Mózes a zsidó népet. És Mózes, ne felejtsük el, hogy amikor 40 évig Midian földjén bujdosott, mehetünk tovább, akkor nagyon jól megismerte ezt a vidéket, mehetünk tovább. Tehát tudta, hogy mi merre van, ez mind még az Elim oázis, és aztán, hogy megyünk tovább, a déli rész bontakozik ki előttünk, egyre magasabb hegycsúcsok következnek, és láthatjuk most a következőkben a Massa és Meriba környékét, ahol lázadás ütött ki Isten és Mózes ellen, aztán a Refidimnél bekanyarodik az útvonal abba a völgybe, amely már a Mózes hegye felé vezetett. Jobb oldalt látunk egy kis épület együttest, az a sínai Katalin kolostor, és az van a Mózes hegy lábánál, tehát jobbra fel magasodik a Mózes hegy, jobbra fönt pedig a távolban a tengert látjuk, tehát itt szűkül össze a sínai félsziget, a legdélibb részén vagyunk. Most menjünk még közelebb ehhez a területhez, itt bal oldalt fenn az a magas hegycsúcs, a Mózes hegye, itt amit mutatok, ez pedig az ortodox kézen lévő Katalin kolostor, ahol a múlt században Konstantin Tischendorf megtalálta a Codex Sinaiticust.
Nos, menjünk tovább, és a román korban egy kaput emeltek a Mózes hegyhez, ezen mehetnek be a turisták, és a következő képen azt látjuk, hogy 3000 lépcsőt vájtak erre a hegyre, hogy mindenki gyalogszerrel és könnyedén megjárhassa Mózes útját, körülbelül 3 órai gyaloglással lehet felérni erre a 2200 méter magas hegycsúcsra. Útközben ilyen látkép tárul elénk lent a Katalin kolostor, még további képeken látunk gyönyörű természeti tüneményeket, sziklaformákat, még továbbin pedig a kilátást egy közbülső helyről a Jebel el Katerinára, a Katalin hegyre, amely közel hasonló magasságú, mint a Jebel el Musa, a Mózes hegy, és két kultuszhely áll ezen a Mózes hegyen, egy keresztény és egy iszlám. Nézzük meg ezeket közelebbről is. Itt van az oromzat, tehát a legfelsőbb része a hegynek, és a következő képen látjuk azt a keresztény kápolnát, ami a hegycsúcson áll, és a következőn pedig az iszlám építményre lehetünk figyelmesek. Menjünk tovább, és itt a másik szögből valóban egy monumentális, hatalmas hegy, ez a hegycsúcs, ahova Isten felhívja Mózest, közben a nép itt letáborozik, hatalmas nagy ez a völgy, ez a síkság is, innen érthető, hogy miért beszél a Biblia 600 ezernél is több fegyverforgató férfiúról, mert hogyha ezt beszorozzuk az asszonyok és gyerekek számával, akkor kapunk egy 2,5-3 milliós létszámot, ilyen nagy néppé növekedett Egyiptomban, Gósen földjén Izrael népe, és nagy renddel letáboroznak itt. Emlékezzünk arra is vissza, hogy Mózes megtanítatott minden bölcsességre és tudományra, az államszervezés, igazgatás tudományára is, tehát ezért tudta kézben tartani a történéseket, ezért tudott vezetni egy óriási népet. Most nézzük a Mózes ábrázolásokat, Lorenzetti a középkorból az első, a következő a Champolli Mózes kut, Franciaország Dijon városából. Itt jelenik meg, jobbra van Dávid, balra Mózes, az az ábrázolási mód, hogy általában Mózest a két kőtáblával szokták megformálni, itt is a jobb kezében tartja. A szarv hogyan kerülhet a fejére, erről majd még szólok Michelangelo kapcsán, de most nézzük a következő mestert. Michelangelo példaképe volt Donatello, aki nagy mértékben hatott Michelangelóra is. Itt is a jobb kéz, a jobb kar alatt van a két kőtábla Donatello szobrán, és most jön II. Gyula pápa síremlékén Michelangelo ábrázolása. Lépjünk hozzá közelebb az ő Mózeséhez. Itt is a két kőtábla a jobb kéz alatt. A jobb kéz egyébként azért mélyedett kicsit bele a szakálba, mert itt tűrtőzteti magát még Mózes, de amikor látja, hogy ő lehozva az élet tökéletes törvényeit, a nép bálványimádásba süllyed, most fog szent haragra gyulladni, ugye ez nem egy indulatos harag volt, hanem valóban egy szent harag volt, most fogja összetörni a kőtáblákat. Hogy Michelangelo mit akart ezzel kifejezni, azt bizonyos szempontból Freudnak, a Michelangelo Mózese című tanulmányában nagyon jól nyomon követhetjük. II. Gyula is indulatos ember volt, Michelangelo nem különben. Mindkettejüknek, a halott pápának emléket, önmagának pedig figyelmeztetést akart állítani ezzel Michelangelo, hogy ahogy Mózes tűrtőztette, legyőzte magát, győzött az emberi természeten, úgy kell minden embernek hitáltal győznie, de menjünk még közelebb ehhez a valóban nagy erőt sugalló szoborhoz, és itt szeretném megjegyezni, hogy nem csekély módon rontja le a szobor értékét ez a bizonyos két szarv, ami egy nagyon tanulságos baleset folytán, idézőjelben mondom, került oda Mózes homlokára. Miért? Az Ószövetségben, az eredeti héber szövegben az áll, hogy Mózes, amikor lejött a Sínai hegyről, akkor fénylő arccal jött le, és az emberek nem tudtak a szemébe tekinteni, és ezért el kellett fátyolozni az arcát, hiszen az Istennel való színről színre való találkozás után szinte átlelkesedett az arca és a tekintete. Nos hát, ezt a kifejezést, hogy fénylő arccal, az időszámításunk előtti 3. században készült görög fordítás, a Septuaginta, egy félreértés folytán, ugye két rokon hangzású szó összetévesztésével nem úgy fordított, hogy fénylő arccal, hanem hogy szarval.
Ez öröklődött a Vulgatára is, tehát Jeromosnak a latin biblia fordítására is, és milyen megdöbbentő, hogy senkinek nem jutott eszébe visszanyúlni az eredetihez, hogy szerencsétlen Mózesnek hogy került szarva a homlokára. Michelangelónak se jutott ez sajnos eszébe, ahogy előbb láttuk a dijoni kúton, ott is szarvakkal ábrázolták, Michelangelo is követte ezt a hagyományt, így csak a reformáció után tisztázódott, kiadták Reuchlin.

Ve is, másodszor is fel kellett azért mennie, de Isten soha nem rótta meg, ezért nem hitetlenségnek vette, hanem egy jogos felindulásnak, és másodszor is Isten véste a kőtáblákba a rendelkezéseket, és azután tették frigyládába, és őrződött meg egészen a babiloni fogságig a 10 parancsolat. Menjünk tovább, mármint kőtáblán, szövegében pedig hát örök időkre. Ernst Barlachnak a fából készült szobrát látjuk 1919-ből. Nagyon kifejező ez az alkotás, mert amiről legutoljára beszéltem, azt fejezi ki a nagy német művész, az ember lehetetlen, hogy megfeleljen ennek a 10 parancsolatnak. De az ember, ha a szívébe fogadja, a hit által megérti a Krisztusban való hit, visszavezet a 10 parancsolathoz, azért mondom el ezt Barlach szobránál, mert ahogy tetszenek látni, szinte egy tömbből faragta ki Mózest és a két kőtáblát. Mózes a szíve elé emeli ezt a két kőtáblát, szinte egyé válik vele, azonosul vele, úgy, ahogy Pál apostol mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy Isten az elméjükbe és szívükbe írja az ő parancsolatait hitáltal. Most nézzünk egy izlandi ábrázolást, csak annak illusztrálására, hogy hányféleképpen ábrázolták ezt, egy izlandi nemzeti hősnek, Sigurdssonnak a tiszteletére emelt emlékműről való ez, ahol őt, mint Mózest és mint törvényadót mutatja be, aki hozza ezeket a hatalmas táblákat, természetesen már egy kicsit megváltoztatott bemutatás ez, és a következőkben egy itáliai mester, Becca Fümit látjuk, aki Mózesnek a haragját és a 10 parancsolat összetörését, első megsemmisítését ábrázolja, tehát magát, ezt a jelenetet, középütt pedig látjuk ezt a bizonyos aranyborjút, amelyet öntött a zsidó nép. Döbbenetes, hogy 3 hónappal a kivonulás után ennyire elfelejtkeztek Istenről.

Most az ötödik levél kerül sorra, hogyan is következik az előzőek után az ötödik levél. Jézus Krisztus olyan leveleket ír, küld János apostol által korabeli keresztény közösségeknek, tehát első századbeli keresztény közösségeknek, nem véletlenül ennek a hét keresztény közösségnek, tehát Efézus, Smirna, Pergamum, Tiatúria, Szárdis, Filadelfia és Laodícia. Ezek nagy részében ismeretlen városnevek a mai Törökország területén. Az fűzi össze ezeket a városokat, hogy egy út mentén feküdtek. Egy római hadiút vagy postaút mentén feküdtek. Abban az időben voltak jelentékenyebb keresztény városok is, vagy keresztény gyülekezetek, de Jézus azért szól ennek a hét gyülekezetnek, mert egyrészt annak a hét gyülekezetnek a jellegzetes problémáit tárja fel, másrészt pedig a történelem országútján egymás után ilyen korszakok fognak következni, tehát ezek a gyülekezeti nevek egyben történelmi jelképek is. Eddig láttuk azt, hogy az Efézus az őskereszténység jelképe. Ami az efézusi levélben van, az kettős profécia, az vonatkozott az ókori Efézus városának keresztényeire elsősorban, másodszorban viszont az őskereszténységre. Ami Szmirnának szól üzenet, Jézusi üzenet, az vonatkozott a szmirnai keresztény közösségre, de rajtuk keresztül vonatkozik a keresztény egyháztörténelem második korszakára, mielőtt az őskereszténység után a rendkívül heves üldözések időszaka a másodiktól a negyedik századig. A kereszténység ebben a két időszakban, Efézus és Szmirna időszakában győzelmesen haladt előre. Lényegileg ezek pozitív levelek, olyannyira, hogy az első efézusi levélben csak egy feddése van Jézusnak, a másodikban pedig egy sincs. Minden levél ugye így épül fel, hogy Jézus bemutatkozik, dicséretet mond, feddéseket is mond, bíztatásokat és végül ígéreteket mond. A harmadik levélben, Pergamumban változik meg a helyzet. A harmadik levél, amely a 4.-6. század közötti egyháztörténeti korszakot jelképezi, itt a kereszténység történetében egy nagy fordulat következett be, hogy ketté osztott a kereszténység. Egy pozitív és egy negatív kereszténység jön létre. A pozitív kereszténység a továbbra is az Efézus-Smirna nyomdokain járó krisztusi kereszténység. A negatív kereszténység az ebben a korszakban a római államhatalomtól a pénzt és a hatalmat elfogadó kereszténység, ami által a kereszténység nagy része sajnos beszennyeződik. Jézus soha nem tanította azt, hogy a politikai rendszerekkel a kereszténység közös nevezőre lépjen. Jézus soha nem tanította azt, hogy keresztény közösségek elfogadjanak az államhatalomtól pénzt. Jézus soha nem tanította azt, hogy politikai befolyásra tegyen szert az ő egyháza, mert két különböző dologról van szó, ha az államról és az egyházról beszélünk. Sajnos itt ebben a korszakban az államhatalom fölajánlja a pénzt és a hatalmat a keresztény egyháznak, ennek egy része ezt elfogadja, és létrejön az úgynevezett trón és oltár szövetsége. Ennek gyászos következménye lesz a tiatírai korszak, a negyedik korszak, ahogy Bálám hitehagyásával fejezte ki a harmadik korszaknak adott feddő üzenetét Jézus, a negyedik korszakban egy jézabeli pogányságot, egy jézabeli hitehagyást említ, két ószövetségi történet, mint előkép bemutatja nekünk a középkort, a középkor eleje a Pergamum és a középkor kiteljesedése, körülbelül a Tiatira korszaka 16. bizonyos meghosszabbításokban a 18. századig terjed. Eljutottunk tehát oda, hogy a kereszténység súlyos válságba kerül, de mindig van igazi kereszténység, sőt a negyedik levél végén ilyeneket olvasunk, hogy az utolsó cselekedetei többek az elsőknél, vagy adom néktek a hajnalcsillagot, tehát már jelzi az előreformációs törekvések után a nagy 16. századi reformációt is, és a mai levél, a szárdiszi levél ott folytatódik, ahol az előző levél befejeződik. Mi következett a reformáció után? Nagy kérdés. A 16. századi reformáció után mi következett? Az egyháztörténelemben mi következett? Ha megkérdeznék ezt tőlünk, hogy mi következett, nyilván azt mondhatnánk, hogy hát létrejött a protestantizmus, és a protestantizmus története
most a római katolicizmus mellett, a kereszténység most tényleg nagyon jól látható módon most már három nagy táborra oszlik. Ugye 1054-ben létrejött a keleti egyház szakadás, ahol létrejött az ortodox kereszténység és a nyugati kereszténység között a választóvonal. A 16. században pedig a nyugati kereszténység is élesen ketté hasadt. Voltak, akik továbbra is a római katolicizmus mellett voltak, de Európának 60%-a, tehát 60%-a 16. században a protestantizmus mellé állt. A nyugati kereszténységen belül létrejött tehát az újabb nagy megoszlás, egyébként a kereszténység története állandóan a megoszlások története. Az első nagy megoszlás a 4.-6. század között volt, ez a mindmáig legnagyobb megoszlás, a nagy konstantinuszi fordulat, hatalmi kereszténység és krisztusi kereszténység, utána jött a második megoszlás, a 11. században ortodox kereszténység, nyugati kereszténység, és most a nyugati kereszténység is ketté oszlik, és most valahogy mi azt várnánk, hogy a protestantizmus története valami olyan megvilágításban kerül sorra a következő 5. levélben, hogy hát ha a reformáció pozitív előjelet kapott Jézus részéről, akkor ez a pozitív előjel folytatódik az 5. levélben. És itt lesz majd az első megdöbbenésünk. A 7 levél közül ez az első levél, ahol nincs dicséret. Egyáltalán nincs dicséret. Semmi dicsérete Jézusnak nincs. Tehát majd figyeljük meg, nagyon rövid lesz, 6 vers ez az egész levél, hogy felolvasom a levelet, Jézus bemutatkozik, utána dicséret hiányzik, utána nagyon súlyos feddések jönnek, a feddések után felszólítás jön, és ígéret. Tehát az 5 rész ugyanúgy megvan, de a második rész a dicséret hiányzik. Nézzük Jézus Krisztusnak a szárdiszi levelét. A szárdiszbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja, akinél az isteni 7 lélek és a 7 csillag van. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és erősíts meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Szárdiszban egy kevés neved, azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Rövid, de nagyon súlyos levél. Sokan felismerték már, hogy a Jelenések könyve 7 levelében egyedül az 5. és a holnapi témánk lesz ez, a 7. levélben nincs egy szó dicséret sem. Most a 17.-18. századba érünk, a protestantizmus kifejlődésének történetére, itt nem szól egy szó dicséretet sem Jézus, és a 7. levél az a mikorunkra nézve sincs egyetlen egy szó dicséretese Jézus Krisztusnak. Megrendítő levelek. Nézzük sorról sorra. Miért így mutatkozik be Jézus a szárdiszi levél elején, hogy ezt mondja az, akinél az isteni 7 lélek és a 7 csillag van? Ugye az isteni 7 lélek, ugye a Jelenések könyve első fejezetében ezzel már találkoztunk, a Szentléleknek egyik jelképe. Mivel a Szentlélek mindenütt jelen van a világunkban, az az isteni személy, aki most itt van a földünkön, láthatatlan formában, ugye az Atya a mennyben van, Krisztus a mennyben, de a Szentlélek itt van, és a Szentlélek minden egyes emberért küzd, kimondhatatlan tapintattal és ugyanakkor erővel. Jézus azt mondja, hogy én küldtem a Szentléleket. Én és a Szentlélek közösen küzdünk az emberiségért, és nekem azért kell így bemutatkoznom nektek, mert hiszen mondtam, hogy bemutatkozni az ember akkor szokott, hogyha nem tudják a nevét, vagy ha elfelejtenek róla valamit, hogy valahogy itt a protestantizmus történetének a szakaszához érkezve Jézus azért mutatkozik így be, mert valahogy a protestantizmus történetéből a Szentlélek fog hiányozni. Már a 17. századtól fogva
Ma meg, hogy annyi sok karizmatikus mozgalom van a protestantizmuson belül, amelyek azt mondják, hogy, és ebben igazuk van a karizmatikus mozgalmaknak, hogy a kereszténységből hiányzik a Szentléleknek a megvilágosító ereje, a kereszténység egy gyenge, fakult vallássá lesz, ezt Jézusnak ez a bemutatkozása teljesen aláhúzza. Természetesen ezzel nem azt mondom, hogy ma a karizmatikus közösségek igazak. Nagyon sok olyan dolog van a karizmatikus közösségekben, ami köszönő viszonyban nincs a Bibliával, se Jézus Krisztussal, se magával a Szentlélekkel. Csak arra akartam utalni, hogy ezt még az egyébként nagyon torz mozgalmak, mint a karizmatikus mozgalmak is tudják, hogy valahogy a kereszténység története a protestantizmus kifejlődésével nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hiszen a protestantizmus reformálni akarta a kereszténységet, visszavezetni az eredeti jézusi alapokhoz, visszavezetni az őskereszténységhez, az őskereszténység idején viszont a Szentlélek hatalmasan munkálkodhatott. Nálam van az isteni hét lélek és a hét csillag, ugye ezt is az első fejezetből ismerjük, hogy Jézus kapcsolatot tart a kereszténység vezetőivel, de minthogyha most a kereszténységnek a protestantizmus idején nem lennének igazi vezetői. A reformáció idején volt egy Luther, volt egy Calvin, volt egy Zwingli. De a 17. századtól, hogyha megkérdezném önöktől, hogy volt a Lutherhoz, Calvinhoz, Zwinglihez hasonló jelentős személyiség, azt hiszem mindenki bajba lenne, hogyha a 17. meg 18. században kellene igazi keresztény egyéniségeket felsorolni. Igen, jön majd egy Wesley fivérek, meg jönnek mások, de már nem a történelmi protestáns egyházakból, nem az evangélikus és református egyházakból, hanem jönnek majd a baptistáktól, a metodistáktól, más egyéb felekezetekből. Ott is ritkán, de mondjuk egy Wesley Jánosnak a neve mindenképpen említésre érdemes a 18. századból. Jézus azonban így mutatkozik be, mert nincs szent lélek az egyházban, nincs szent lélek ereje, és nincsenek igazi keresztény vezetők, akik csillagbiztonságú utat tudnának mutatni az emberek számára. A bemutatkozás után, ahogy említettem, nincs dicséret, egy szódicséret nincs. Majd meglátjuk, hogy közvetett formában van egy reménysugár, de ez a levélnek a végén, de kimondottan, formailag innen hiányzik a dicséret. Nincs az, hogy tudom a te dolgaidat, és ezért megdicsérlek téged. Az van, hogy tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Jézusnak két döntő kritikája, két megsemmisítő bírálata van a protestantizmusra nézve. Az egyik az, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy, tehát önmagadat élőnek tartod, de az én szemembe halott vagy. A másik kritikája az, hogy vigyázz, erősíts meg a többieket, akik halófélbe vannak, ez ugyanaz, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Ez a második kritika, hogy nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Nem tudom, hogy a két bíráló megjegyzésből először mit értünk meg. Én azt hiszem, talán inkább a másodikat értjük meg. Először nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Vagyis a reformáció elindított egy reformációt, de ezt nem vitte végig. Nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, stb. Elkezdték a reformációt, de hogy meghaltak. A protestantizmus második, harmadik nemzedéke nem vitte tovább a reformációt, nem vezették vissza a kereszténységet az eredeti formára, hanem elkezdtek azon élni, amit az előző nemzedékek létrehoztak, és ugyanúgy kialakult a protestantizmuson belül egy hagyománytisztelet, mint a középkori katolicizmuson belül, hogy hivatkoztak, hogy Luther mit mondott, vagy Calvin mit mondott, vagy Zwingli mit mondott, ahelyett, hogy azt csinálták volna, hogy tovább építve a lutheri, calvini, zwingli féle utat, a Bibliához visszavezessék a keresztény gyülekezeteket. Nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. A protestantizmus kapott egy óriási világosságot, kapta az egyedül a Biblia, az egyedül Krisztus, az egyedül a kegyelem, az egyedül a Szentírás világosságát, de nem élt ebben a világosságban. Elkezdődtek a kereszténység történetében a hitharcok, vagy hogy szokták mondani a hitháborúk,
és elkezdődött a katolicizmusnak és a protestantizmusnak az egymással foglalkozó áldász küzdelme, azok a hitviták és vallásháborúk, amelyek testet is öltöttek, például mindjárt már a 17. században ott van egy 30 éves háború, egész Európát lángba borítja a katolikus és a protestáns királyságok, fejedelemségek között, fél Németországot kiirtja, majdnem Németország kiveszik az 1618 és 1648 közötti 30 éves háborúban, Európa minden nemzete egymásnak ugrik, és a protestantizmus története tele lesz ilyen harcokkal, ilyen sokszor emberi küzdelmekkel, és a reformáció megfeneklik, nem megy tovább. Nem találtam a te cselekedeteidet, Isten előtt teljeseknek. Kedves hallgatók, hogy a könyvben is megírjuk, Jézus Krisztusnak van egy nagy törvénye, amelyet Lukács evangélium a 12. fejezetében olvashatunk. Jézus egyszer azt mondta, akinek többet adnak, attól többet is követelnek. Ha valaki nagyobb világosságot kap, akkor Isten nem a középkorhoz viszonyítja ezt a korszakot. A középkorban az embereknek nem volt világosságuk, mert hát a világosság forrása a Biblia nem volt a kezükben. Most a protestantizmus történetében a Biblia azért oda kerül az emberek kezébe. Legalábbis a Bibliából hirdetik az igét a protestáns felekezetek, és mégis Jézus azt mondja, hogy nagyobb világosságotok van, de nem haladtok előre a világosságban. Nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. És ebből következik a másik kritikai megjegyzés, talán ezután már ezt értjük, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. A protestantizmus nagyon büszkélkedett azzal, hogy mennyire terjed, milyen intézmények jönnek létre, ugye protestáns iskolák, iskolaközpontok jöttek létre. Tényleg a protestantizmus terjedt. De, hogy a mai előadásban is erre hangsúlyt fektettem, egy olyan kereszténységben, ahol lábra kap a büszkeség, és az emberek büszkék az intézményeikre, büszkék az egyházukra, büszkék a teljesítményeikre, ott fokozatosan meghal a hit. A hitnek a legnagyobb ellensége a büszkeség. Tudnék, a hit nem más eredeti formája, bibliai formája szerint, mint a büszkeség legyőzése. Hát ha a büszkeség, amit kiakolbólítottunk az ajtón, visszajön az ablakon, akkor a büszkeség legyőzi a hitet, a hit távozik az olyan ember életéből, vagy az olyan közösség életéből, ami büszke lesz, az a neved, hogy élsz. Te azt mondod magadról, hogy élsz, de halott vagy. Jézus Krisztus egy nevezetes példázatában mutatta be, hogy a büszkeség hova vezet. Ezt a példázatot gondolom mindenki ismeri, csak talán azt nem gondoltuk meg, hogy ebben a példázatban ez is benne van, ez a tékozó fiú példázata. A tékozó fiú példázatában mit mond az idősebb fiú? Amikor jön haza a fiatalabbik gyermek, megtér, visszatér az apai házba, az idősebb fiú megórrol az apjára, és haragszik az öcsére, mert az apja ilyen fényes külsőségek között fogadja vissza. És akkor ott mond négy érvet az idősebb fiú, hogy ő miért nem megy be az ünneplő házba, és miért nem vigad együtt a családdal. Ez a négy dolog a következő, azt mondja az idősebb fiú az apjának, íme ennyi esztendőtől fogva szolgáltam néked. Soha parancsolatodat át nem hágtam. És nekem nem adtál egy kecskegödőjét se, hogy az én barátaimmal egyem és vigadjak. Mikor meg ez a te fiad megjött, levágattad néki a hízott tulkot. Ha megvizsgáljuk ezt a négy kijelentést, ebbe pontosan látjuk, hogy egy vallás hogy tud eltorzulni. Mert ne felejtsük el, Jézus a tékozó fiú példázatával, az idősebb fiú jellemzésével kiknek szólt. Mondja ott Lukács evangélium a 15. fejezete első két vers, hogy farizeusok álltak Jézus közelében, és vámszedők és bűnösök. Két ellentétes csoport. A fiatalabbik gyermek életsorsával Jézus a vámszedőket és bűnösöket akarta megszólítani. Hogyha szembefordultok önmagatokkal, ha ki akartok lépni abból a romlott életből, az Isten örömest fogad benneteket vissza. Ennyi szólt biztatólag a vámszedőknek és bűnösöknek. A farizeusoknak Jézus mit üzent? Hogy elkezdi beszéltetni az idősebb fiút, és ezt a négy érvet adja a szájába, és az a tapasztalatom, hogy ma nagyon sokan ezt a négy érvet az igazi vallási érvek közé sorozzák, holott ez a megölője minden vallásnak. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Mit jelent ez, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok? Büszke, hogy ő otthon maradt az apai házban. Büszke, hogy ő nem bált tékozó fiúvá, mint az öccse.
Büszke, hogy ő kitartott az apja mellett. Na de kérem, milyen lelkülettel tartott ki? Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Mintha már egy ember azt mondaná, hogy hát én teszem a jót, én vallásos ember vagyok. De hát azért jó lenne néha kipróbálni a rosszat is, mert akik rosszat tesznek, azok milyen jól érvényesülnek. Na de én egy hős, én egy vallásos ember vagyok. Én korrekt és becsületes ember akarok lenni. És mi ez a vallás? Ez a vallás nem Istentől származik. Az Istentől származó vallás az az Isten dicsőségét hirdeti, nem az emberek nagyszerűségét. Ez az idősebb fiú úgy veri a mellét, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Mintha az ő érdeme lenne, hogy otthon maradt. Hát elmehetett volna. Elmehetett volna. Szabadság van Isten világrendjében. Nem kell nekünk rossz lelkiismerettel a jót szolgálni. Ezt én így szoktam mondani, az idősebb fiú rossz lelkiismerettel szolgálta a jót. Mintha ma valaki jót tesz, de közben azért azon morfondírozik, hogy azért rosszat tenni az könnyebb lenni, meg elegánsabb, meg mennyi sok előnnyel jár azok részére, akik ezt teszik. Ez a büszkeség. Amikor az emberek a vallásból büszkeséget akarnak csinálni, amikor azt mondod, hogy élsz, de halott vagy, ez félelmetes dolog. Ha valakinek az életében a büszkeség újra visszajön, mert mondom, a protestantizmus igazi megtérésből született. Luther, Calvin és Zwingli helyre rakta a kereszténységet, mint egy kifiszamodott tagot helyre rak az orvos. Helyre tették a 16. században, hogy úgy mondjam, ráállították a reformáció pályájára, de nem vezették tovább. És akinek több adatik, attól az Isten többet is vár. Az Isten azért gyújt világosságot, hogy valaki jusson az útnak a végére. De az az ember, aki büszke, tessenek csak megfigyelni, mit mond az idősebb fiú, imennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolatodat át nem hágtam. A büszkeségből egy lépés az elvakultság. Ez törvény. Ez olyan törvény, mint a 2x2=4. Aki büszke ember, az előbb-utóbb elvakult. Soha parancsolatodat át nem hágtam. Hát van ilyen ember, kérem mondják meg, van ilyen ember, és volt, és van ilyen az ember milliárdok között, aki soha erkölcsi botlást nem követett el. Na de aki büszke magára, az elvakult, az mindig azt mondja, hogy bezzeg én. Meg én így, meg én úgy, a másik nem. Ha a többiek elárulnának is, vagy elszélednének is, én benned soha meg nem botránkozom. Ez a péteri büszkeség és öndicsőítés és elvakultság, ezt a Biblia nagyon sok történetében leírja. Jézus azt mondta a tékozó fiú példázatában, ha büszke vagy, akkor elvakult is leszel. És az elvakultságból következik a harmadik dolog, hogy aki elvakult ember, az követelődző ember lesz. Mert az azt mondja, hogy én meg soha nem kaptam, a öcsémnek levágattad a hit, nekem meg nem adtál egy kecskegödei sem. El tudják önök képzelni erről az atyáról, aki a fiatalabbik gyermeknek ilyen ünnepséget rendez, hogy az idősebb fiút éheztette volna, vagy megvonta volna tőle a szeretetét, vagy az anyagi hozzájárulását. Hát erről nem lehet feltételeznünk, különben most is az apa megrendülve hallgatja az idősebb fiúnak az érvelését, és azt mondja, hogy kimenvén kérlelem az idősebb fiút, hogy jöjjön be. Nem mond le ő róla sem. Jézus nem mondott le a farizeusokról sem. A farizeusok mondtak le az Istenről ezzel az emberi vallásoskodásukkal. Tehát ezt tessenek megjegyezni. Ha valaki azt mondja, hogy én, meg én, abból jön az elvakultságból meg a követelődzés, hogy nekem az élet nem adott annyit, nekem még ez jár, nekem ezt miért nem adnak, enyém kell, hogy legyen az üdvösség, én vagyok a vallásos ember, ez az én érdemem. A reformáció éppen az érdemek ellen fordult. Luther éppen azt mondta, hogy nekünk embereknek mi érdemünk van? Az, hogy rosszat teszünk. Erényeink csak tündöklő vétkek az Isten szemében, Luther híres mondása. Nagy mondás és igaz mondás. Amit mi jónak látunk, azok csak tündöklő vétkek az Isten szemében. És a büszkeség hova vezet a negyedik fokozatán? Büszkeség, elvakultság, követelődzés, mikor a te fiad megjött. Teljes szeretetlenség. Nem azt mondja az öcsém, azt mondja a te fiad. Ha valaki a tékozó fiú példázatának ezt az idősebb fiúra vonatkozó kijelentését megjegyzi, és megtanul ettől óvakodni, az az életbe sokat nyer. Ha emberek a vallás keretén belül büszkélkedni kezdenek, oda van az a vallás. Bármilyen egyházról is legyen szó, teljesen mindegy. Oda van az az ember is, meg oda van az a vallás is.
Jézusnak ez a második kijelentés, hogy nem vitted véghez a reformációt, és akkor még büszkélkedsz azzal, hogy megálltál az út felé. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy, vigyázz és erősíts meg a többieket, akik haló félben vannak. Szinte azt mondja Jézus, hogy az egész protestantizmus a halotti állapotba kerül. Ha nem vigyáz, gyorsabban eltorzul, mint a középkori katolicizmus. De a középkori katolicizmus kezében nem volt ott a Biblia, hiszen a középkorban ezt kimondták, hogy a katolikus egyház a Bibliát nem tartja egyedüli alapjának. Mind a mai napig három zsinat mondta ezt ki, a trienti zsinat, az első vatikáni zsinat és a második vatikáni zsinat. Át lehet olvasni a dekrétumaikat. 1545, 1870, 1965. Három egyetemes katolikus zsinat kimondta, hogy a katolikus hit lényege a szentírás, a szent hagyomány és a tanítóhivatal. Szentírás, szent hagyomány, tanítóhivatal. Nem a szentírás egyedül. Szentírás, szent hagyomány, tanítóhivatal. Három lábon áll ez a vallás. Luther azt mondta, hogy a keresztény vallásnak egy lábon kell állni. Ez a szentírás. Szól a szkriptúra. Luther után 100 meg 200 évvel a protestantizmus ugyanoda jut majd, hogy nem, mint a középkor. Létrejön ez a protestáns múlt tudat. Létrejön, hogy megemlékezünk a reformáció emlékünnepéről. Emlékezzünk, emlékezzünk emberekre, személyekre, és a reformáció megfeneklik, ott áll, de nem is ott áll, mert ami megfeneklik, a Biblia szerint mindig visszacsúszik. Már ott sem áll, ahol a 16. században állt. Két nagyon súlyos, de nagyon igaz jézusi kijelentés. Én 18 éve tartottam először erről előadást, és azóta több sorozat is folyt már Jelenések könyvéről, és egyszer hallottam egy visszajelzést, hogy egy református lelkész kezébe is elkerült éppen ez a kazetta, a Szárdiszi Levél kazettája. Megrendülve hallgatta, de azt mondta, és nagyon örülök, hogy ezt mondta, ha Jézus Krisztus kijelentése a Jelenések könyve, és ha a Jelenések könyve tényleg így történetileg folytatólagosan bevilágítja a kereszténység történetét, akkor nekünk el kell fogadnunk ezt a bírálatot. Ha nem fogadjuk el a bírálatot, Jézussal szembe helyezkedünk. Jézussal nem akarok szembe helyezkedni. Jézus nem azért bírál, hogy agyon sújtson. Jézus mindig azért bírált, hogy gyógyítson. Mert gyógyítani csak azt az embert lehet, aki látja, hogy hol van. Ha nem látja a protestantizmus azt a mélységet, ahol van, soha nem fog meggyógyulni. Ez áll az egyes protestáns emberekre, és áll protestáns közösségekre is. Ezért mondja Jézus a felszólításban, most érek át a negyedik részre, megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Szárdiszban egy kevés neved, na ez a kis reménysugár, hogy van, itt is van egy kis maradék, aki hallgatni fog Jézus szavára, és magára veszi ezt a figyelmeztetés és ezt a feddést. De van Szárdiszban egy kevés neved azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Jézus felszólításában két jelkép jut központi helyzetbe, a fehér ruha és a tolvaj. Mivel a fehér ruháról van többet szó, először én is a fehér ruhával foglalkoznám. Minek a jelképe az a fehér ruha, amikor azt mondja Jézus, hogy vegyél fel fehér ruhákat, velem járva fehér ruhákkal, ne fertőzd meg a fehér ruhát, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, nem törlöm ki nevét az életkönyvéből. Minek a jelképe a fehér ruha? A fehér ruha az egy nagy bibliai jelkép. A jelkép azonosítása a Jelenések könyve 19. fejezetében található, ami így szól, a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Ebből az a meggyőződésünk kell, hogy támadjon, hogy a fehér ruha a megtisztult, megváltozott Krisztus hívők jellemét jelképezi. A fehér ruha a tiszta jellem jelképe. Megváltozott cselekedetek. Ugye a megváltozott cselekedetek a megtéréssel
létrejövő megváltozott cselekedetek, azok visszaadnak az emberre, és egy más emberi személyiséget alakítanak ki. Bibliában ez gyakori szóhasználat, azt mondja, a megtérés előtti állapot az az óember állapota, de vigyázzál, mert az óembert hurcolod magaddal tovább is, de te új ember vagy a megtérés után, aki Krisztusban van új teremtés, azt mondja a 2. Korintus levél 5. fejezete. Ha a Krisztus szeretete szorongat bennünket, akkor íme újjá lett minden az életünkben, van óember és van új ember. Van szennyes ruhába öltözött ember, van fehér ruhába öltözött ember. A fehér ruha a megváltozott cselekedetek, a megváltozott jellem jelképe, ez viszont hogyan érhető el, hogy mi más jellemű emberek legyünk? Na ez az, amit a protestantizmus elfelejtett, és elfelejt mind a mai napig. Ha most teológiailag kellene megmagyaráznom röviden önöknek, hogy mi hiányzik ma a protestantizmusból, minden felekezetből, evangélikus, református, most már baptista, metodista, más felekezetekből is rettentő módon mi hiányzik. A protestantizmus beszél ugyan a megtérésről, de nem beszél a megszentelődésről. Röviden így tudnám mondani. A protestantizmus hirdeti, hogy emberek térjetek meg, mert ha nem tértek Krisztushoz, akkor elvesztek, az életetek önző marad, és önző módon nem mehettek be az Isten országa. A megtérést hirdetik. De a Biblia szerint a megtérés után, és a megtéréssel párhuzamosan egy keresztény ember életében meg kell, hogy kezdődjék a megszentelődés. A megszentelődésnek legalább 10 elnevezése van a Bibliában, szóval ezt nem lehet kikerülni, mert az, hogy megszentelődés, ha valaki most nekem azt mondja, hogy ezt nem érti ezt a szót, mert ez a szent, meg megszent, miről van itt szó? Akkor azt mondom, kérem, a Biblia megszentelődést, azt mondja így is, hogy a törvény betöltése. Mondja így is, hogy a ruha megtisztítása után a ruha megfehérítése. Mondja így is, hogy a Krisztussal való együttjárás. Mondja így is, hogy az odaszánás, odaszentelődés. Mondja így is, hogy az Istennek való teljes engedelmesség. A megtérésnek nagyon sok kifejezése van, hogy a ruhánál maradjak, fogunk ezzel foglalkozni nagyon részletesen, mert most nem tudok itt ennél sokat időzni, de Jelenések könyve 7. fejezetét, ha valaki előre elolvassa, van egy csodálatos vers. Látja János apostol az utolsó idők hívő emberét fehér ruhába öltözve, és fölteszölti a Jelenések 7. fejezetében a kérdés, hogy kik ezek, akik fehér ruhába vannak öltözve, kik ezek és honnan jöttek? És a válasz így hangzik rá, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, de megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Megmosni a ruhát, ez a megtérés. Megfehéríteni a ruhát, ez a megszentelődés. A protestantizmus részt, de nem hír.

Fejlődünk. Óhatatlanul visszacsúszunk. Stagnálás nincs a lelki életben. Ha valaki az újabb és újabb felismert igazságoknak nem engedelmeskedik, az visszaesik. Önök közül bizonyára többen ismerik a református egyház fő hitvallás íratait, a helvét hitvallást vagy a heidelbergi kártét. Talán sokan abból készültek konfirmációra, vagy beszéltek róla az istentiszteleteken is. Mit mond ki mind a két református hitvallás? Azt mondja ki, hogy a reformációt elkezdtük, de aki az egyházunkon belül újabb és újabb bibliai igazságokat tár fel, azt a gyülekezet elé viszi. És a gyülekezet azt mondja, hogy igen, ez bibliai igazság, annak mi engedelmeskedjünk, annak engedelmeskednünk kell. Hogy lehet az, hogy a református egyház 400 év alatt egyetlen egy fölismert igazságot nem mondhat magáinak, és nem is engedelmeskedik egynek sem? Hogy lehet az, hogy a református egyház kizárta a puritánokat sorai közül, kizárt előbb a baptistákat, aztán más felekezeteket, alapítókat, akik nem akartak baptisták lenni, se metodisták, se kvékerek, se mások, hanem azt mondták, hogy ha mi reformátusok vagyunk, akkor reformáljuk a vallást. Vigyük vissza az eredeti fokra. Például egy egyszerű dolgot hadd mondjak, ami annyira magától értetődő, hogy az csekély bibliaismerettel is mindenki beláthatja. Már a 16. században felléptek, hogy az eredeti jézusi tanítás, hogy a hitet csak felnőtt korban lehet választani. A hitet nem választhatja egy csecsemőnek nincsen öntudata. Ezért az egész 4. századtól kialakult csecsemőkeresség az biblia ellenes, pogány dolog. Hogy lehet az, hogy felléptek pietisták, puritánok, anabaptisták, baptisták, nem tudom én, és hirdették, és azt mondták, hogy kérem, hát a hitet felnőtt korban lehet választani. A konfirmáció nem a felnőtt kori választás. Az egy emberi szokás és hagyomány, amit megint csak nem igazol a Biblia a felnőtt keresztséget igazolja. Hogy lehet az, hogy ettől az igazságtól elindulva több tucat igazságot nem képes belátni, nem tudja elfogadni? Hogyan lehet a fehér ruháról szóló evangéliumot hirdetni, vagyis a megszentelődésről szóló evangéliumot, hogyha nem hiszünk abban, hogy a megtérés után kezdődik a keresztény élet? A megtérés nem befejezés, a megtérés kezdet. És ez a kezdet a felnőtt keresztséggel ölt testet külsőleg is, és ez a kezdet a megszentelődés, a halálunk napjáig való folyamatos fejlődés és megszentelődésnek a tanítása. Találkoztam persze, mai napság is vannak református lelkészek, akik felnőtt embereket felnőtt keresztséggel megkeresztelnek. Félig kilógnak a magyar egyházból, meg a világegyházból is, félig ott vannak, félig aztán más természetű dolgokban tévútra mennek. Az egész egyháznak a minősítése, amit Jézus mond, hogy ha az egyház nem lép tovább, ha nem folytatja tovább a reformációt, hiába van sok tagja, hiába vannak nagy templomok és intézmények, Jézus szemében meghalt az az egyház. Az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Akik elfogadják a bibliai tanításokat, akik fehér ruhákba öltöznek, akik győztes keresztény életre, bűnfeletti győzelmes életre törekszenek, arról vallást teszek az atyám előtt és az ő angyalai előtt. Jézus azt mondja, hogy igen, azokat képviselem, de akik nem hisznek a szavamnak, nem hisznek a Biblia igéinek, azokat nem tudom képviselni. Ennyit talán röviden, mert fogok majd foglalkozni a fehér ruha jelképével. A másik jelkép a tolvaj. Miért mondja Jézus, hogy térjél meg, és amit hallasz, tartsd meg, és legyél odaszánt, legyél megszentelődött keresztény. Mert ha nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj. Nekem különös emlékeim fűződnek ehhez a tolvajhoz, mert én nem evangélikus és református közösségben nőttem fel, én katolikus családban nőttem fel. Nekünk is gyerekkorunktól fogva szöget ütött a fejünkbe ez a tolvaj elnevezés. Emlékszem, még hittanra járó gyerekek voltunk, mindig kérdeztük a tisztelendő urat, hogy Jézus miért mondta ezt, hogy ő úgy jön el, mint a tolvaj. Hát ha mi szeretjük Jézust, akkor szeretnénk vele úgy találkozni, hogy tudjuk, hogy mikor jön, és mi várjuk őt. Hát én miért mondta azt, hogy úgy jön el, mint a tolvaj éjjel? Akkor azt mondta nekünk az ottani lelkészünk, hogy látjátok gyerekek, a jövővel nem szabad foglalkozni, mert hogy mi lesz a jövőben, azt egyedül a jó Isten tudja. Mi ne foglalkozzunk ezzel, Jézus olyan váratlanul jön el, mint a tolva éjjel. Hát ebbe aztán én jól meggyőződtem már olyan 10 éves koromban, és ki is tartott ez a meggyőződésem,
nem is foglalkoztam én bibliai jövendőlések.

proféciát, színét, virágát nem hallottam én, hogy ilyen is van a Bibliában, de nem is érdekelt, mert mondom, a jövő az az Isten kezébe van, mi abba úgyse kukucskálhatunk bele, majd úgy jön el Jézus, mint a tolva éjjel. Szóval amikor a Bibliát kezdtem olvasni, és komolyabban elkezdtem olvasni, szembe találkoztam az első Tesszalonikai levél 5. fejezetével, amelyből most önöknek szó szerint felolvasom, hogy ezt a tolvaj hasonlatot, vagy tolvaj jelképet hogy kell érteni. Mert Jézus valóban beszélt arról, hogy az ő eljövetele olyan lesz, mint a tolvaj éjjeli eljövetele, csak azt felejtett el, ami derék lelkészünk elmondta, hogy kinek a számára lesz olyan, mint a tolvaj eljövetele. Kinek a számára? Tudnék, Pál apostol ezt így magyarázza az első Tesszalonikai levél 5. fejezet első versétől, az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy szóljak néktek. Dániel könyvében ott vannak a történelmi időszakai. Pál apostol 2 hét alatt ezt megismertette a Tesszalonikai beliekkel, azért tudjuk, hogy 2 hét alatt, mert a 3. héten már kizsuppolták a városból. Egyszerűen kiutasították a városból, Pál apostol jó igehirdető volt, minden alapot lerakott, még a profétikus ismeretet is 2 héten belül lerakta ennek az alapjait, Dániel könyvének megismertette az alapjait, ezért mondja, hogy az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak nétek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Na itt jön megint a tolvaj. Na most figyeljünk, most jön a magyarázat. Mert amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakájé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Tehát, kinek a számára jön el Jézus úgy, mint a tolvaj éjjel? Akik nem várják őt. Akik nem szeretik őt. Akik szeretnék itt a földön a megfelelő gonosz dolgaikat tovább is az idők végéig csinálni. De az a követői, az igazi keresztények számára Jézus második eljövetelem nem jöhet úgy el, mint a tolvaj éjjel. Itt mondja szó szerint, de ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Vagyis miért mondja itt Jézus a szárdiszi levélbe, hogy elmegyek hozzád, mint a tolvaj éjjel? Itt van a protestantizmusnak egy újabb óriási gyengesége. A protestantizmus nem foglalkozik a proféciákkal. Önök a Jelenések könyvéről bármely egyházban, katolikus egyházban egyáltalán nem téma, de evangélikus, református egyházban is úgy téma, hogy én is meghallgattam kazettáról néhány sorozatot, igazán őszintén, szerényen akarom mondani, sírhatnék komtámat. Jézus Krisztus kijelentése, a Jelenések könyve, ami kristálytiszta, világos, ha valaki meg akarja érteni a jelképeit, megértheti, hogy ott mit kentek el jobbra, balra, meg hogy ezt se tudjuk, azt se tudjuk, ott bizonytalan a jelkép, meg ha akarom, bemes akarom, nem be. Kérem szépen, olyan félelmetes dolgokat művelnek Jelenések könyvével, és egyáltalán a proféciákkal, mint hogyha a proféciák azok benne se lennének a Bibliában százasával. Mert a mi korunkról például, amiről most írtam ezt a könyvet, a bibliai proféciák korunkról, több száz jövendőlés van. Ezt az ember játszi könnyedséggel megír egy ilyet, ha megismeri a Bibliát, mert a Biblia tele van a mi korunkról való jövendőlésekkel. Európai egység 3 fejezetben van benne. Amerikára vonatkozó jövendőlések 2 fejezetben van benne. Ökológiai problémák, hogy pusztítja el az ember a növény és állatvilágot, 4 profétánál van benne. Vallás és politika összekeveredése, mind a 30 profétánál benne van. 2 proféciák formájában. A protestantizmus ma ugyanúgy nem foglalkozik Jézus második eljövetelével, mint hogy a középkori vallás, a középkori egyház is mindenről beszélt, de arról nem beszélt, hogy Jézus megígérte azt, hogy ha egyszer eljött erre a földre, és megfeszítették, és meggyalázták, de másodszor eljön majd hatalommal és dicsőséggel. És hogy Jézus hogyan fog eljönni az időkről és az időszakokról, nem szükség, hogy írjak néktek, Tesszalonika beliek, mert ezt a Bibliában, ha az első eljövetelre nézve volt 1 egység kijelentés, itt a második eljövetelre 4 és 5 egység. Körülbelül 4-szer, 5-ször többet beszél a Biblia Jézus második eljöveteléről, mint az elsőről. Miért?
mert Jézus első eljövetele az egész emberiségnek fölajánlotta a megváltást. De a teljes megváltás a második eljövetelkor jön el. A teljes megváltás, amit Pál apostol így mond, hogy a második eljövetelkor veszi ki Isten a világot a rothadandóság rabságából. Vagy amit másutt Pál apostol így mond, hogy a teljes váltság napja jön a második eljövetellel. Az első eljövetel után az elmúlt 2000 év, hát borzalmas. Jézus ezt lezárja, és a második eljövetelkor a teljes váltság napja jön el, amikor a bűn nem folytatódik tovább, a gonoszság nem folytatódik tovább. A protestantizmus tanította meg a kapitalizmusra, hogy az emberiséget, hogy hogy kell dolgozni, meg hogy kell tőkét gyűjteni, hogy rendezkedjünk be itt a világon. A protestantizmusból az eszkatológia, az, hogy Jézus eljövetel a küszöbön van, és mivel nem várják, ezért őket úgy fogja elérni, mint a tolvaj éjjel. De akik várják Jézust, azok készülni akarnak Jézussal való találkozásukra. És itt van ez a reménysugár, hogy van Szárdiszban egy kevés neved. A protestantizmuson belül is voltak igazi keresztény közösségek. Szárdisz idején tovább folytatódik a negatív vonulat, de itt van a pozitív vonulat is, mert itt is meg tudjuk mondani, hogy hol volt igazi kereszténység. Itt az őskereszténység. Itt az üldözések egyház, itt még a kereszténység egységes. Itt a kereszténység megoszlik, az igazi kereszténység a valdenseknél van. Nem Rómában van. Az igazi kereszténység a wiklifitáknál van, továbbra sem Rómában van. Róma csak hirdeti magáról, hogy keresztény, egyébként egy politikai alakulat. Az igazi kereszténység a lollardoknál, a huszitáknál, a reformátoroknál van, nem a hatalmi egyházban van. Az igazi kereszténység a puritánoknál van. Az igazi kereszténység a baptistáknál van, az igazi kereszténység a metodistáknál van. Ezek azok a keresztény közösségek, akik lépnek tovább. A baptisták felismerik a felnőtt keresztséget, ezt az igazságot legalább helyreállítják. A metodisták, ahogy a nevük is mondja, ugye a latin metódus, tehát módszer szóról kapták a nevüket, a metodisták kezdik hirdetni, keresztény ember lehet alkoholista? Egy keresztény ember pipázik, szivarozik, dohányzik? Hát van egy ne őj parancsolat is a Bibliában. Nem tudjuk legyőzni a szokásainkat? Nem tudjuk legyőzni a káros szenvedéseinket? Hát akkor Jézus Krisztus hogy váltott meg bennünket, ha nem tud erőt adni a rosszal szemben? Dehogy nem tud. Isten erejével le tudjuk tenni az alkoholt, le tudjuk tenni a cigarettát. Ezt a 18. századtól már hirdetik. A többi egyház nem hirdeti. A pápa szivarozik és pipázik. A protestáns lelkészek kaszinókba járnak, és politikai megmozdulásokon vesznek részt. A kereszténység történetét pontosan meg tudjuk mutatni. Én most nem tudok ebben elmerülni, kedves hallgatók, de aki elolvassa ezt a könyvet, itt dokumentumok sokasága van, hogy miért van a puritánoknál, a baptistáknál, a metodistáknál, a szárdiszi gyülekezethez írott levélben ez a van egy kevés neved, ez őrájuk vonatkozik. Van egy kevés neved, kevés. Kis csoportokba létezik a kereszténység. Ez a kereszténységnek a kis csoportos, kis közösségek kialakulásának időszak, ez lényegileg mind a mai napig így van. A nagy kereszténység elmerül a politikában, a pénzben, a hatalomban, mindenben, ami nem méltó Krisztushoz. De hogy ne én beszéljek erről, sajnos Reményik Sándor verse is először a Jó Hír című folyóiratban én közöltem teljesen, utána pedig ebben a könyvben jelent meg. Reményik Sándor egy olyan hatalmas verset írt a protestantizmusnak a szétzülléséről és elerőtlenedéséről, ami a magyar irodalomban, de a világirodalomban is párját ritkítja. A Reményik Sándor, mindannyian tudjuk, evangélikus születésű, magyar költő, erdélyi költő. Kolozsváron 1936. október 22-én írta ezt a verset. Nem közölték ezt csak részleteiben. Én utána mentem ennek a versnek, és 1990-ben a Jó Hír 90/2-es évfolyamában közöltem először, itt jelenik meg másodszor. A verset azt hívta létre, hogy az 1930-as években Magyarországra látogatott a protestantizmus legnagyobb teológusa, ma is azt mondják, hogy a 20. századnak Karl Barth volt ugye a legnagyobb teológusa, eljött Magyarországra, mindenki üdvözölte, nagy váradalmakat fűztek ahhoz, hogy most Karl Barth, aki egyébként az ige teológusa volt, tehát ő így kezdte a pályát, hogy vissza a Bibliához.
És Reményik Sándor versének a címe Elkéstetek. Szó a protestáns teológusokhoz. Elkéstetek, elkéstetek vele az igével, ki élet kenyere. Ki evangélium és semmi más, nem tudás, művészet, magyarkodás, nem kultúra és nem pedagógia, nem eszköz többé, hanem cél maga. Ki szabad elvű emberség helyett, Istennek állít magas trón helyett. Kinek választóvize Jézus vére, a kárhozatra vagy az üdvösségre. Ki minden ember eszményt kevesel, s az ifjakat magához vonja fel. Elkéstetek, elkéstetek vele, süket fülembe, hogy jusson bele. Mit értsek belőle, ki hajdanában jártam egész másfajta iskolában? Nekem kongó szavak csupán ezek, ti azt mondjátok ősi fegyverek, forgatták régi reformátorok, de eltemette százados homok. Már dédapám is homokon futott, pedig 1849-be Tisza kerület szuperintendense. A trónfosztó szózathoz szót talál, s míg Jézus Kossuth árnyékában áll, dördül hangja a lőcsei templomban, dacban sokkal inkább, mint alázatban. Nagyanyám kap tőle egy imakönyvet, mit haláláig buzgón levelezget, ő használhatta német nyelvű tiszten, Einge Betbuch für Auge klärte Christen, imakönyv felvilágosult keresztényeknek. Elkéstetek, elkéstetek vele az igével, ki élet kenyere. Gyerekkoromból egy jelenet látom, apácák jönnek halkan, mint az álom, és előttük nagynéném az ajtót zárja, hallik puritán hangja kiáltása, pápista célokra mi nem adunk, protestánsok vagyunk. Íme ez volt a ti teológiátok, keveset hisztek, sokat protestáltok. A császár ellen, a pápista ellen, mindegy, mindegy, csak protestálni kelljen. Elkéstetek, elkéstetek vele az igével, ki élet kenyere. Sosem hallottam oly szavát apámnak, hogy volna foganatja imádságnak. Anyám is vette legfőbb példaképnek Jézust, szavát erkölcsi nevelésnek, de hogy ő Isten egyszülött fia, vagy esztelenség, vagy komédia. Ezt hallottam, de soha semmi mást, hol keressem hát a vigasztalást. Nékem az egyház csak puszta keret belementeni magyar lelkeket, s szolgálni magyar művelődést vele, mint tette apám s minden nemzetsége. Viszont rajtam teljessé lett az átok, én már az Isten ellen protestálok, s egyéb hitet ugyan honnan vennék, mikor a hit is kegyelmi ajándék. Elkéstetek, elkéstetek vele az igével, ki élet kenyere, ahhoz mi nektek most régi új mérték, nemzedékekből veszett ki az érzék, rajtam nem segít a ti bartotok, kongó üres szó minden szavatok, süket szívembe, hogy jusson bele, elkéstetek, elkéstetek vele. Félelmetes vers. A Bibliát, ahogy elteszik a központból, és a Biblia helyébe kerülhet a vallás, kerülhet a hit, kerülhet az egyház, mindegy, hogy mit tesznek a Biblia helyébe. Még az ateizmus jobb, mert az legalább nyílt kártyákkal játszik. De a vallás leplében kifejlődő hitehagyás, az félelmetes és megfoghatatlan, és ez egy jajkiáltás, ez a vers, hogy a protestantizmus lényegileg hova jutott, ahova Reményik Sándor mondja, én is jutottam, ateista lettem. Amikor az 1990-es évek elején tartottam erről előadást Budapesten, megkockáztattam azt mondani, hogy az ateizmus a protestantizmusnak köszönhet a legtöbbet. Néhányan nagyon fel voltak háborodva. Mondom, ha nem lett volna a protestantizmus eltorzulás, ateizmus se jött volna Európára, de a protestánsok annyira eltorzították a hitet, és annyira emberivé tették a hitet. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Én nyakas kálvinista vagyok. Szóval ezzel az emberek előtt a vallást annyira devalválták, hogy lényegileg, ha megnézzük,
a nemzeti nagyjaink, akik evangélikusnak és reformátusnak születtek, mind ateisták lettek. Berzsenyi Dánieltől kezdve, nem akarok itt most neveket mondani, akik szimbolizálják a szerencsétlen, sokat önmagával küzdő Arany Jánoson keresztül Ady Endrék bezárólag. Akik azt mondják, hogy most vagy van Isten, vagy a semmi van, a semmivel néznek szembe, a protestantizmus az ateizmus szállás csinálója lett. Erről majd szeretnék részletesen is megemlékezni, Jelenések könyve 11. fejezeténél, ahol a Biblia bemutatja az ateizmus megszületését. Ki hogyan járult hozzá az ateizmushoz? A katolicizmus úgy járult hozzá az ateizmushoz, hogy eltorzította a vallást, a protestantizmus meg úgy járult hozzá az ateizmushoz, hogy nem reformálta a kereszténységet. A kereszténységnek köszönhető az ateizmus. Ha a kereszténység nem torzult volna el, tömeges ateizmus a 18. században soha nem lépett volna fel. De szerencsére nekem van egy Sardiszban egy kevés neveddel lehet folytatnom a mai előadást, mert a következő 6. levélben semmi kritika nincs. Ez a 7 levél közül az egyik legfelemelőbb levél. Mi következik a protestantizmus eltorzulásával? Amikor valami eltorzul, Istennek mindig gondja van arra, hogy kiválasszon egyeseket vagy kisebb csoportokat, és a reformációt tovább vigye. Ember nem tudja az Istent megakadályozni, az Isten munkáját. Amikor a zsidó vallás is eltorzult, Jézus gyűjtött 12 tanítványt maga köré, és ettől a 12 tanítványtól az egész vallási élet fél évszázadon belül megváltozott és létrejött a kereszténység. Azért, mert a protestantizmus eltorzult, vagyis nem vitte tovább a reformációt, azért Isten tervei nem hiúsultak meg. A protestantizmuson belül voltak olyan közösségek, amelyekben még élet volt. És most jutunk át a filadelfiai üzenethez, aminél látni fogjuk, hogy a 18.-19. század fordulóján kezdődik ez az üzenet, és rávilágít egy olyan mozgalomra, amiben a legtöbb élet volt, és amelyből Isten el tudta indítani a végső idők közösségét. Egyébként ennél a városnál hadd jegyezzem meg, a többinél nem tartom jónak megjegyezni, hogy a város név szó szerint lefordítható magyarra. A többinél nem mindegyiknél lehet, sokan azt mondják, hogy a Tiatira mögött lássuk a Tiarát például. Ez egy népies magyarázat, én ezzel annyira nem tudok mit kezdeni, de hogy a Philadelphia görög nyelvből lefordítható szó, a Philadelphos, ugye a Philos és a Delphos, Philadelphia testvéri szeretet. Testvéri szeretet. Ez a testvéri szeretet arra utal, hogy a reformációval elkezdődött reformáció itt jut el olyan pontra, hogy végre a keresztény egyházat is helyreállítják. Mert eddig, ameddig nem jutunk ide a 18.-19. század, sajnos a keresztény egyházak így néznek ki. Teljesen olyanok, mint az államalakulatok, hierarchia. A katolicizmusnál itt van a pápa, itt vannak a bíborosok, a püspökök, plébánosok, esperesek, stb. És itt van a laikus tömeg, ez a katolikus modell. De a protestánsoknál is így van, csak ott nem pápának nevezik, ott az evangélikusoknál van egy püspök, vagy a reformátusoknál, ha püspöki rendszerű az egyház episzkopális, ott van egy püspök, és akkor ugyanez a hierarchia. Itt végre a reformáció eljutott oda, amiről Jézus a Máté evangélium a 23. fejezetében beszél, ne nevezzétek egymást atyának, ne nevezzétek egymást mesternek, egy az atyátok az Isten, egy a mesteretek a Krisztus, ti mindannyian testvérek vagytok. Philadelphia, testvéri szeretet. Végre létrejönnek olyan keresztény közösségek, de súlyos harcok árán, súlyos kizárások, kiközösítések, nem tudom én mi, kereszténység története azért szomorú egy tanulmány. De végre létrejönnek Philadelphia időszakában közösségek, és ezeket szólítja meg Jézus, és ezeket rögtön azonosítanám, hogy miről van itt szó, a 3. fejezet 7. versétől. A philadelphiai gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja. Tudom a de dolgaidat, íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak,
Íme azt művelem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketűréseintő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Íme eljövök hamar. Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves hallgatók, hogy gyorsítsam a kifejtést, először azt a kérdést teszem fel, hogy ez a Filadelfia üzenet meddig szól? Van az üzenetben egy ilyen jézusi kijelentés, hogy én megtartalak téged a nyomorúság idején, mely az egész világra eljő. Mi az a nagy nyomorúság, ami a Biblia szerint a történelmünk végén az egész világra eljő? Ez a hét utolsó csapás. Jelenések könyve 16. fejezetében fogunk ezzel találkozni. Az emberiség történelme egy drámai, kaotikus, borzalmas csapás sorozattal fog befejeződni, ami azért lesz a történelem végén, mert már eddig is lehetett volna, már sokszor táncolt ott a világ, hogy káosz, meg összeroppanás fenyegesse, de Isten mindig visszatartotta a szeleket. Isten mindig fékezte a gonosz erőinek munkáját. Isten jókedvének esztendejét élvezi ma is az emberiség, de eljön majd igazság szolgáltatásának napja is, még a történelmünk keretein belül. Jelenések könyve 7. fejezete mondja azt, hogy Isten majd nem fékezi vissza a szeleket, elengedi a szeleket. A történelem utolsó napjaiban Isten megmutatja, hogy hova vezetett volna már eddig is sokszor a világunk történelme, ha ő a gondviselésével nem fékezte volna ezt a szokgonosságot, amit felgyülemlett a Földön. Ez a hét utolsó csapás. Ez a nagy nyomorúság ideje. A Filadelfia üzenet, ha úgy tetszik, a mikorunkra is beleér, a mikorunknak is szól. Ez az üzenet tulajdonképpen egy bizonyos összefüggés szerint azt mondja, hogy megtartalak téged a nagy nyomorúság idején, mert az egész világra eljő. A nagy nyomorúság idején Isten egyféle embercsoportot fog megtartani, akik ragaszkodnak az Istenhez, akik az Isten törvényeit szentnek tartják, és semmiféle más vallási vagy politikai törvénynek nem fognak engedelmeskedni, csak Isten törvényének. Ezeket nevezi a Biblia elpecsételteknek, védelem alá helyezetteknek, és azokat Isten nem tudja megtartani a nagy nyomorúság idején, akik gondolkodás nélkül, mindent elfogadva, akár politikai, akár vallási eszméknek behódolva követik a gonoszság erőit. A gonoszság a történelmünk végén vallási mezben fog megjelenni. A vallásra legéretlenebb ma az emberiség, ma a vallásokból mindent elfogadnak, ezért nyilván Sátán is a politikai erőszak mellett a vallási porhintés eszközéhez folyamodik. Tehát ez az üzenet egészen a végső időkig szól, a mikorunknak is szól a Filadelfia üzenet, de az tény, hogy meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy mit ért azon Jézus a megszólításban és a dicséretben, hogy neked kevés erőd van, te kicsi vagy, de megtartottad az én nevemet. És sokan ellenet támadnak. És a Sátán zsinagógájává váló nagy hatalmi kereszténység te ellen támad, de én szeretlek téged, én megtartalak téged, és meg is foglak tartani, mindazokat megtartom, akik a történelem végéig kitartanak én mellettem, és a nagy nyomorúság idejéig kitartanak. Miféle időszak ez, és mi jött létre ekkor a történelem során és a kereszténységben? Kedves hallgatók, ahogy említettem, igazi keresztény csoportok mindig voltak, de kis csoportok voltak. Erre vonatkozik Jézusnak a kijelentése, hogy kevés erőd van. Látszólag jelentéktelen csoportok voltak ezek, hiszen ma is, hogyha azt mondom, hogy baptista, metodista, azt mondom, Miller mozgalom, azt mondják, hogy ki ismeri ezeket? Hát kis maroknyi pár ezer, tízezer, maximum százezer ember, amikor több millióan mondják magukat ilyen és ilyen vallás felekezethez tartozónak. Kedves hallgatók, ne felejtsük el, hogy Isten szemében sohasem a mennyiség volt a fontos. Isten nem tudott 32 000 emberrel egy csatát megvívni győztesen. Gedeonnal is hazaküldette azokat, akik félnek, hazamentek 22 000-en, de Isten azt mondta, hogy még a 10 000 ember is sok. Még abból is hazamentek 9700-an,
és 300 emberrel Isten meg tudott nyerni egy csatát. Ez a Bírák könyvében szereplő híres Gedeon csatája történet, ez az egész történelmünkre nézve áll. Isten szemében a só, a kovász, a gyertya, a kisfény, az az értékes, ami azonos önmagával. Isten műve mindig a kicsiből indul ki, és itt ebben az időszakban valóban egy kicsi dologból indul ki az egész. Volt egy amerikai farmer, aki olvasta a Szentírást, bár ő ateista volt, baptista családból származott, de nem kívánt baptista közösséghez tartozni. Látta már, de egyébként a 19. század elején a baptista közösségek már kezdtek eléggé eltorzult állapotba kerülni. Szóval ez az ember nem akart sehova tartozni, de vette a Bibliát, és a nehéz fizikai munkája után több évig, sőt egy évtizedig kutatta, elolvasta a Bibliát, és látta, hogy a Bibliában idői kijelentések vannak. És erről az idői kijelentésekről senki nem beszélt. Sem a katolicizmusban, sem a protestantizmusban. Ő egy szabad államban élt, ez az Amerikai Egyesült Államok volt. És az 1820-as, 30-as években, hogy ő fölfedezte az ember maga számára a Bibliát, azon belül is Dániel könyvét, és látta, hogy Dániel könyvében van egy 2300 éves jövendőlés, van 1335 éves, 1290, 1260, 409, tele van Dániel könyve, öt nagy idői profécia van benne. Hát ezek mit jelentenek? Kezdett utána járni, főleg a leghosszabb idői proféciának, a 2300 éves proféciának, és Amerika szerte fellépett és kezdte hirdetni ezeknek a bibliai igazságoknak az érvényét. Sorra hívták meg különböző evangélikus, főleg református, baptista gyülekezetekbe is. 10 év alatt, 1833 és 43 között ez az egyszerű ember, úgy hívták, hogy William Miller. William Miller vagy Miller Vilmos, egy egyszerű farmer ember, 10 év alatt tartott vagy 3000 előadást, Amerika 20 millió lakosából 10 millió tartozott azok közé, akik tovább is adták ezt a hitet, és William Miller egy proféciára, 2300 éves proféciára hivatkozva Jézus közeli visszajövetelét prédikálta az embereknek, mégpedig úgy gondolta, hogy a 2300 éves profécia, ami a Bibliának a leghosszabb idői proféciája, Dániel könyve 8. fejezet 14. versében foglal helyet, és ami így szól, 2300 estélig és reggelig, este és reggel egy 24 órás nap, proféciákban egy nap, egy év, és kiderül a szent hely igazsága. Megtisztítatik a szent hely. Kiderül a szent hely igazsága. Ő ezt a proféciát arra vélte, úgy gondolt, hogy ez a profécia azt mondja ki, hogy 2300 évvel a Dániel könyvebeli kijelentés után Isten megtisztítja ezt a földet, véget vet ennek a sok nyomorúságnak a földön. Miller háta mögött ott van a francia forradalom, a napóleoni háborúk, az egész világ felkavarodása, mondom az 1820-as, 30-as években lép fel, és Miller úgy gondolja, hogy ebben a proféciában ott van az a legünnepélyesebb pillanat, hiszen Jézus első eljövetelét időileg kinyilatkoztatta a Szentírás. A 490 éves proféciában, Dániel könyve 9. fejezetében, a 24. és 27. versek között, a 490 éves proféciában ott volt Jézus, mikor jön el, mikor lép fel, 3,5 évig tanít, mikor ölik meg. Igaza volt annak a teológusnak, aki azt mondta, hogy a zsidók az ujjaikon kiszámolhatták, hogy mikor jön el a Messiás. És senki nem is mondta azt, hogy nem ez a messiás időszak. Jézus fellépett 27-ben, megölték 31 tavaszán, a Biblia időileg pontosan megmondta, hogy mikor jön el a megváltó. Ezért is mondta Jézus, hogy betelt az idő. Ezért is mondta, hogy elközelített az Isten országa. Ezért is mondta a halálára, ezért az óráért jöttem a világra. Miller úgy gondolt, hogy ha az első eljövetel benne van így időileg, akkor talán ez a 2300 év a második eljövetel évét mondja ki. Ugyan ismerték azt, hogy Jézus figyelmeztetett, hogy azt a napot és azt az órát senki sem tudja. Sem a menny angyalai, még az emberi fia sem, csak az én atyám egyedül. De meg voltak győződve abban, hogy ez a Bibliában szereplő hosszú idői kijelentés nem lehet véletlen. Ha napot és órát nem tudjuk, tehát az év. Ez a számítás, ami a 2300 évnek a kiszámítása, 1843-44-re jött ki.
Nem itt ebben az előadásban van helye, hiszen erről a proféciáról a Jelenések könyve most beszél először, de nem utoljára. A Jelenések könyve 10. fejezetében Jézus Krisztus erre a proféciára esküszik meg, hogy több idő nincs. Ott fogom majd magyarázni részletesen ezt a proféciát, ezt a 2300 éves proféciát, Jelenések 10. fejezetében, amikor Jézus megesküszik, több idő nincs. Az emberiség történelmének az utolsó szakaszába érkezett. Egy szempontból értette félre Miller és a Miller mozgalom a proféciát, a 2300 éves jövendőlés nem a világ végét jövendőlte meg, hanem azt a pillanatot, amikor Krisztus elkezdi az ítéletet a mennyben, és amikor elkezdi az ítéletet a mennyben, azzal párhuzamosan a földi események is az utolsó szakaszba lépnek, több idő nincs. Ez a korszak, amit 160 éve élünk, ez az emberiség történelmének utolsó szakasza. Ez az előző évszázadokban teljesen kiment a kereszténység köztudatából, a középkori egyház nemhogy a proféciákkal nem foglalkozott, a Bibliával nem foglalkozott. A protestantizmus nem foglalkozott a proféciákkal. Több mint 1000, 1300, 1004 éve nem foglalkoztak ezekkel a kijelentésekkel. Persze, hogy Miller nem is érthette meg rögtön tökéletesen, hogy rögtön és tökéletesen nem érthette meg, ezt Jézus előre megjövendölte az előbb idézett Jelenések könyve 10. fejezetében. Tehát azért mondom, hogy majd erről akkor fogok beszélni. De Jézus Krisztus ebben az üzenetben egy kárhoztató szót nem mond, ebben az üzenetben csak dicséret van, hogy ezek a keresztények végre azt csinálják, ami a kereszténység lényege. Olvassák a Bibliát, személyesen olvassák a Bibliát, a Bibliából fölismerésekre jutnak, ha a Bibliából valamit nem jól ismernek is fel, de a nagy csalódás 1844 ősze után pontosan tudta ennek a mozgalomnak a lelkileg leginkább érett része, hogy nem a Bibliában van a hiba, mi bennünk van a hiba, hogy ezt nem ismertük fel, illetve hát nem is ismerhettük fel, és rögtön a Miller mozgalom már az 1840-es években tovább haladt, és létrehozta azt a közösséget, amit már akkor advent közösségnek neveztek, ami a Jézus Krisztus második eljövetelére az emberiséget felkészítő közösség. Így mondja el a Biblia azt ebben a 7 levél közül a 6. levélben is, hogy Jézus Krisztus mindig gondoskodott arról, hogy megszülessenek olyan közösségek, amelyek hirdetik az ő időszerű üzenetét. Ez a profécia, a filadelfiai üzenet, Jelenések könyve 10., majd látjuk 14. fejezete alapján, a végső időkben ugyanolyan közösségnek kell megszületni Jézus második eljövetel előtt, mint ahogy Jézus első eljövetel előtt is útkészítőnek kellett fellépni. Az első eljövetel előtt az útkészítő Keresztelő János volt. A második eljövetel előtt az útkészítő nem egy személy, hanem egy egész közösség. Ahogy Jézus első adventjére Keresztelő János készítette fel a zsidó népet, Jézus második adventjére és az egész világot szintén fel kell készíteni egy közösségnek. De melyik közösség készítse fel? Az, ami nem olvassa a Bibliát? Az, ami nem hisz a proféciákban? Tessenek eldönteni, melyik közösséget válassza most az Isten, hogy ki készítse fel Jézus második eljövetelére az emberiséget? Az nem képviselheti Istent, aki a Bibliát nem adja az emberek kezébe. Az se képviselheti, aki nem hisz a jövendőlésekben. Egy valaki képviselheti ezt, aki a maga kutatásával, a maga keresésével, a Dániel és a Jelenések könyveinek a megértésével ismert arra, amit Isten el akart kezdeni a történelmnek ebben a szakaszában.

Mindenkit szeretettel köszöntök, kedves hallgatók, a Biblia és a régészet című sorozatunkban eljutottunk addig az időszakig, amelyet így szoktunk nevezni, hogy a fogság utáni kor. A babiloni fogság időszámításunk előtt 605-től 535-ig terjedt, és egy perzsa fejedelem, Círusz vagy Nagy Kűrosz, ezzel az 535-ös rendeletével a zsidókat hazaengedte a 70 éves fogságból. A zsidók részéről több tízezren éltek a hazatelepülés lehetőségével, mint egy 50 000 először. Általános volt azonban az a vélemény, hogy nem térnek vissza az óhazába, ahol meglehetősen mostoha körülmények várták a zsidókat, hanem maradtak Mezopotámiában. Ugye az óhazába visszatérők fokozatosan népesítették be a helyet, és először Jeruzsálemet és a templomot kellett újjáépíteniük. Ez azonban több évtizedes küzdelem eredménye volt, hogy az 535-ös hazatérés után a templom építésnek is nekifoghattak. Círusz rendelete után még Dárius adott ki 520-ban rendeletet a templom újjáépítésének folytatásáról. Azonban a legtöbb zsidó ember időszámításunk előtt 457-től fogva tért haza, Artaxerxész Longimanus rendeletétől fogva. Itt azonban van egy több mint fél évszázad, amelynek kellős közepén, időszámításunk előtt 474-ben következik be az a válság, amelyről Eszter könyve beszél. Mi volt ez a válság? Ennek a válságnak az volt a lényege, hogy a perzsa birodalomban rekedt meglehetősen nagy számú zsidóságot egy óriási támadás érte, mégpedig egy olyan támadás, amely a történelemben egyike volt az egész zsidó népet kiirtani vágyó támadásoknak. Tulajdonképpen az egyiptomi fogság és a babiloni fogság után a zsidó nép ilyen nagy üldöztetést nem szenvedett el, amelyet tehát a perzsa birodalomban időszámításunk előtt 474-473-ban Eszter idejében várta őket. Erről a válságról, tehát egy zsidó írtó, egy zsidókat kiirtani vágyó rendeletről és annak kiadatásáról, illetve az egész zsidónép elleni küzdelemről szól Eszter könyve, valamint arról, hogy hogyan menekült meg a nép ebből a hatalmas válságból. Először néhány mozzanat erejéig szeretnék megemlékezni Eszter könyvéről, magáról Eszter könyvéről, és úgynevezett bevezetéstani problémáiról. Ezzel kapcsolatban még egyszer felhívom a figyelmet az Archer féle ószövetségi bevezetés vizsgálatára. Aki ezt a könyvet beszerzi, mind a 39 ószövetségi könyvről részletes leírást kap, hogy mikor keletkezett, ki írta, milyen szerkezettel, stb. Utána rátérek magára erre a válságra, ahogyan ezt Eszter könyve leírja, és utána szeretném ismertetni a válságnak a megoldását. Tehát nagyon röviden szeretnék akkor szótejteni ennek az 5. század elejé történet dolgozásáról Eszter könyve.

hogy nem mindig az nevezhető hívő embernek, aki sokat említi az Isten nevét. Gondoljanak csak Jézus hegyi beszédére, Máté evangélium a 7. fejezetére, amelyben azt olvassuk, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Vagy gondoljanak magára a 10 parancsolatra, a Mózes 2. könyve 20. fejezetére, ahol a 3. parancsolat úgy szól, hogy Istennek nevét hiába fel ne vedd. Tehát azért, mert egy bibliai könyv egyetlen egyszer sem említi Isten nevét, ettől még lehet Istentől sugalmazott könyv, és azért, mert nem találjuk benne sem a Jahve, sem az Elohim, sem a Saddál, sem az Él Saddály héber kifejezéseket, ez a könyv még nagyon bőven beszélhet Isten szabadításáról, mint hogy arról is beszél. Ugye röviden ez a könyv azt mutatja be, hogy Isten segítségével emberek hogyan tudnak megoldani olyan problémákat, amelyek emberileg megoldhatatlan problémák. Tehát az egyik ilyen bevezetéstani kérdés ezzel meg is dől, azért, mert Isten nevét nem említi, azért még Eszter könyvének bőségesen helye lehet, sőt, helye is kell, hogy legyen a Bibliában. Egy második ilyen bevezetéstani ellenvetés Eszter könyvével kapcsolatban, hogy az egyik főszereplője, Márdókeus, bizonyos olvasatokban a babiloni fogságba elvitt fogolycsapatok közül a 2. fogolycsapatba tartozott, ami 597-ben történt, és sokan azt mondják, hogy 597 és 474 között azért több mint 125 év van, hát hogy lehetett ilyen idős ez az ember? Azt vettem észre, hogy még az ilyen komoly olasz szerzőnek, mint ennek a Szodzsinnak a Bevezetés az Ószövetségbe című könyvében is szerepel ez az érv, amelyet ma protestáns teológiai fakultásokon tanítanak, pedig egyszerűen egy héber olvasatnak a félreértelmezése a dolognak a nyitja. Egy vonatkozó név más nem Márdókeusra utal, hanem az őseire utal. Ő már mint a 4. nemzedék élt Perzsiában. Tehát mondjuk ez az ellenvetés is megdől, erre sem érdemes szót vesztegetni. Aztán egy harmadik ellenvetés, hogy nagyon sokan arra szoktak hivatkozni, hogy Eszter könyvét azért nem fogadják el történeti könyvnek, mert hát a Perzsa királlyal, a híres Perzsa királlyal kapcsolatban Ahasvérus, bibliai nevén Ahasvérus, mi ahogy tanultuk az iskolában Xerxész királlyal kapcsolatban, nem tudják elhelyezni ennek a könyvnek a cselekményét. Ha jól megnézzük a könyvet és elolvassuk mellette, és ezt mindenkinek ajánlom Hérodotosznak a nagyon nagybecsű történeti munkáját, egy vaskos könyv ez a Biblioteka Klasszika sorozatban többször is megjelent, akkor azt láthatjuk, hogy igenis Hérodotosz beszámolója és Eszter könyvének a beszámolója kiegészíti egymást. Miért? Azért, mert Xerxész, ennek a könyvnek egy másik főszereplője, a Perzsa király, időszámításunk előtt 486-ban került a trónra, tehát a perzsák trónjára, és uralkodott több mint 20 évig 465-ig. Xerxészről tudnunk kell azt, hogy először vas keménységgel levert egy egyiptomi lázadást, és miután Egyiptomot bekebelezte, a Perzsa birodalomba bekebelezte, azután visszatért a szülőhazájába, és sok unszolásnak engedve előkészítette a görög hadjáratát. Most a görög hadjáratáról mi már tudunk, hiszen Szalamiszi csata és egyéb más 480 utáni eseményeknek már mi is szemtanúi lehetünk a világi történetírásból, és Eszter könyve éppen azt az időszakot jeleníti meg, amikor Ahasvérus visszatér az egyiptomi hadjáratból, készül már a görög hadjáratra, de elválik az egyik feleségétől, akit a Biblia Vásti néven emleget, elmegy a görög hadjáratról, tudjuk, hogy a perzsa flottát tönkreverik, hazatér, a háremében keres vigasztalódást, és akkor választatja ki az új királynét, és ez lesz a héber származású Hadassa, perzsa nevén Eszter. Tehát amit itt elmond Xerxészről a Biblia, az pontosan beleillik Hérodotosz beszámolójába és a világi történetírásba, tehát ezzel megdől az az érv, amit sokan felszoktak hozni Eszter könyvével kapcsolatban, hogy ez a könyv csak legenda, tehát ezt nem tudják elfogadni történeti elbeszélésnek. A könyv valóságos történelmi eseményeket tár elénk. Aztán utána egy negyedik ilyen bevezetéstani érv, amit felszoktak hozni, hogy a zsidók kegyetlenkedésére hivatkoznak, hogy a könyv végén olvasható egy ilyen megjegyzés, hogy a zsidók 75 000 ember

embert öltek meg. Ez önmagában lehetetlennek látszik több történész és kutató előtt, nem mint hogyha az ókorban nem látnánk már ilyeneket, például a görög történelmből is tudjuk azt, hogy egyetlen egy nap leforgása alatt volt olyan görög hadvezér, hogy 85 ezer embert megölt. Ami lehetetlennek látszik, az még nem biztos, hogy valószínűtlen is nem történt meg. De itt is egy fordítási hibára kellett volna fölfigyelni. A zsidók az ellenük támadókból nem 75 ezer embert öltek meg jogos önvédelemként, hadd tegyem hozzá, majd ezt látni fogjuk, hanem fordítva fordították a számot, nem 75 ezerről, hanem 1075 emberről van szó. És ez már 127 tartományra elosztva, levonva a fővárosban megölt 500 támadót, ez már egyáltalán nem olyan nagy szám, amire építeni lehetne egy ilyen zsidó gyűlölő vagy antiszemita ideológiát, amit mind a mai napig szoktak erre a könyvre építeni. Nem folytatom a bevezetéstani kérdéseket, azért hivatkozom többször ezekre a könyvekre, és néhány hónappal ezelőtt jelent meg ennek az amerikai szerzőnek, Gleason Archernak a könyve, még egyszer mondom, az Ószövetségi Bevezetés Vizsgálata. Mindenki jól jár, hogyha ezt a könyvet beszerzi, mert részletes történeti, régészeti, kortörténeti és minden egyes ószövetségi könyvvel bevezetéstani tanulságok várják ebben a könyvben. Ami ezeknél sokkal fontosabb, én rátérnék ennek a könyvnek a cselekményére és a mondani valójára, amelyet soha nem szoktam a könyv első fejezetétől fogva a hallgatók elé tárni. A könyv ugye az első fejezetével elkezdi a maga történeti leírását, de én ezt a könyvet mindig a harmadik fejezetnél szoktam megragadni, és onnan kezdem önöknek is ismertetni, mert a harmadik fejezet szól arról, hogy a perzsa királyi udvarban egy feljelentés születik. Ezt a feljelentést a királynak, Ahasvérusnak egyik kegyence Hámán tartja. Odalép a király elé, és feljelenti Márdókeust, a zsidó nép egyik is köztiszteletben álló személyiségét, és vele együtt az egész zsidó népet is, Márdókeus fejét, de az összes zsidó fejét követeli ez a Hámán. Ha valaki elolvassa ezt a harmadik fejezetet, ez egy megdöbbentő rész, én nemrég ugye a televízióban tartottam erről előadást, és csak erre a följelentésre én fél órát szántam. Én most itt ezt nem tudom megtenni, ott három részre bontottam Eszter könyvét, és csak erre a följelentésre három órát szántam, illetve fél órát szántam azért, mert azt szerettem volna bemutatni, hogy az emberi életben és a hétköznapi életben és a politikai gyakorlatban is milyen sokszor találkozunk ezzel a módszerrel, ahogy embereket és embercsoportokat finoman megrágalmaznak. Ugye egy nagyon alattomosan, szinte megfoghatatlanul finoman megrágalmaznak. Ugye a harmadik fejezet arról beszél, hogy Hámánt magas tisztségre emelte a királyt, ezt az agágibeli vagy amálekita Hámánt, és minden embernek Susán városában térdet és fejet kellett hajtani a Hámán előtt. Most ahogy ez lenni szokott, a fönnálló hatalomnak egy szigorú parancsszavára mindenki végrehajtotta ezt a dolgot, és mindenki nagyban bókolt Hámán előtt, kivéve egy embert, ez a zsidó Márdókeus volt. Márdókeus nem hajtott se fejet, se térdet Hámán előtt, és ezért Hámán égtelen haragra gerjedt, és bevádolta a királynál nem csak Hámánt, hanem tulajdonképpen az egész zsidó népet, és egy felolvasás erejéig azért hadd olvassam fel önöknek ezt a bevádolást, ezt a rágalmazást, ezt a följelentést, mert legalább két-három döntő erkölcsi dologra szeretném fölhívni mindannyiunk figyelmét. Eszter könyve harmadik fejezetében a 8. verstől a következőt olvashatjuk, tehát Eszter könyve harmadik fejezet 8. versétől. És mondta Hámán Ahasvérus királynak, van egy nép elszórva és elkülönítve a népek között, országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől, és a király törvényeit nem teljesíti. A királynak bizony nem érdik úgy hagyni őket. Ha a királynak tetszik, írja meg, hogy ők elveszítessenek. És én 10 000 talentum ezüstöt mérek a hivatalnokok kezeibe, hogy a király kincstárába vigyék. Akkor lehúzta a király az ő gyűrűjét a maga kezéről, és adta azt az agágibeli Hámánnak, Hammedát a fiának, a zsidók ellenségének. És mondta a király Hámánnak, az ezüst tied legyen, és a nép is, hogy adj selekedjed vele, ami neked tetszik.
Kedves hallgatók, érdemes a Bibliának minden egyes versénél egy kicsit hosszasabban időzni, nem szabad úgy futni és gyorsan olvasni a Bibliát, mert akkor nem kapunk semmit se tőle. Szóval a Bibliából az nyerhet sokat, aki úgy megáll és úgy kérdéseket tesz fel. Például itt ez a kérdés, hogy hogyan is szólt pontosan ennek a Hámánnak a följelentése? Azt mondta a királynak, hogy van egy nép elszórva és elkülönítve a népek között országod minden tartományában. Ez igazság volt, mert a zsidókat mind a 127 tartományba letelepítették, tehát a zsidó nép valóban a perzsa birodalomban elszórva élt. Az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől, tehát minden más nemzetből. Ez is igaz volt, mert a zsidók Istentől olyan törvényeket kaptak, amelyek messze felülmúlták a többi nép törvényeit, gondoljanak a mózesi törvényekre, a tíz parancsolatra és a többi rendelkezésre. Ez is igaz volt. De az már nem volt igaz, amit Hámán hozzátett, hogy a király törvényeit nem teljesítik. Úgy állította be a zsidókat, mint egy idegen testet a birodalomban, mint akik állandóan viszályokat szítanak a fennálló hatalommal szemben, és a királyban elültette a gyanút, hogy nem szabad tűrni egy olyan nemzetet, amely ennyire más, mint a mi nemzetünk, és hát tetejében nem is teljesíti a király törvényeit. A királynak bizony nem illik úgy hagyni őket. Tehát két lépés igazság, után kezdi a hazugságokat. És ez mindig is így van, és ez a Bibliának egy nagyon nagy tanítása, ami azért van benne a Bibliában, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy az életben nagyon vigyázni kell, mert ahol igazságot mondanak, ott még inkább hegyezzük a fülünket, tudnék arra, hogy majd mikor mondanak, mikor társítanak az igazságukhoz hamisságokat. Ha nem társítanak, akkor jó. Ha viszont az igazsághoz hamisságot társítanak, akkor ez a világ legveszélyesebb dolga, mert hiszen a világunkban az igazság és a hamisság úgy küzd egymással, hogy a hamisság is úgy öltözik be, mintha igazság lenne. Tehát erre rendkívüli módon vigyázni kell. Az egyik szerző, egyik bibliai szerző azt mondja, hogy Sátán mindig pontosan tudja, hogy a maga hazugságaihoz, a maga töménytelen sok hazugságához mennyi Isten igazságot keverjen, hogy azok az igazságok bevigyék a hazugságot az emberekbe. Ez mind a mai napig így van. A legnagyobb veszély a kever dolgok veszélye. A két lépés igazság, egy lépés hamisság, ahogy itten Hámán is előadja a dolgokat, ennek a veszélye. És nagyon érdemes megfigyelni a második mozzanatot is ebből a harmadik fejezetből, hogy a király mennyire gyorsan rááll Hámánnak a tanácsára. Gondolkodás nélkül elfogadja ezt a logikát, és azt mondja, hogy hát ha te még pénzt is adsz az államkincstárba, de hát a pénz az legyen a tiéd, nem is az az érdekes, nagyon jó szolga, nagyon jó alattvaló vagy, ezért én aláírom ezt a rendeletet, lehúzza a gyűrűjét a kezéről, átadja Hámánnak, aláírja a rendeletet, és az egész országba kihirdetik, hogy egy bizonyos napon, egy előre kijelölt napon, a zsidókra rá lehet támadni, meg lehet ölni őket, és el lehet venni az összes ingóságukat és ingatlanukat. Ez egy félelmetes törvény, ugye, tehát meg lehet ölni embereket, és akiket megölünk, azoknak az összes vagyona ránk fog szállni. Hát szinte magunk előtt látjuk a történelemnek az ezekhez hasonló nagy gaztetteit, például a középkori inkvizícióban is voltak ilyen megoldások, hogy valaki elkártyázott bizonyos nagy összegeket, kiadtak egy pogromot a zsidókkal szemben, hogy ennyi és ennyi zsidót lehet elfogni, ha nem menekülnek, az ingóságaikra rá lehet tenni a kezünket, és pontosan ki tudjuk fizetni az adósságunkat a tulajdonképpen a lefoglalt kincsnek, a lefoglalt értékeknek az összegéből. Félelmetesek ezek a dolgok a történelemben, és ezekre nagyon oda kell figyelni. A Bibliában is különleges kifejezések vannak arra nézve, hogy ne hagyjuk magunkat befolyásolni, tanuljunk meg a lelkiismeretünkre hallgatni, és tanuljuk meg az önálló gondolkodást. Sajnos politikusok, mint itt ez a Xerxész is, rendkívül könnyen befolyásolható volt. Ugye az egész történelem meg politika története azt mutatja, hogy a vezető emberek, akik fenn vannak a társadalmi piramis felső csúcsai közelében, rendkívül könnyen befolyásolható emberek. Egyszer ez a tanácsadójuk, egyszer az a hatalmi ember mond nekik valamit, elfogadják ezeket a tanácsokat, és szinte, hogyan is mondja Pál apostol Galata 3:1-ben, meg lehet igézni embereket.
rá lehet venni embereket, hogy olyan dolgokat tegyenek, amelyeket ők egyébként nem nagyon akartak megtenni, de olyan hatásos az egyik tanácsadónak, vagy az egyik kegyencnek az érvelése, hogy itt Xerxész, a nagy király, rögtön ráállt arra, hogy ezt a rendeletet kiadja, és Hámánnak teljhatalmat biztosít. És még egy harmadik dologra is hadd hívjam fel a figyelmüket, mert még ez is benne van ebben a néhány versben, hogy a rosszhoz milyen rövid idő kell. Szédületes gyorsasággal fejlődik ki a világunkban a rossz dolog. Ha valaki megtalálja a hazugság kulcsát, megtalálja a másik ember megközelítésének legjobb lehetőségét, és a rossz befolyásolásával előáll, tulajdonképpen egy beszélgetés ideje elég volt ahhoz Hámánnak, hogy rávegye a királyt egy egész népet kiirtó rendeletre. Ez félelmetes dolog. Ugye a Biblia tel is teli van ilyen történetekkel, a rossznak iszonyatos gyors térnyerésével, amely valami félelmetesen bontakozik ki. Gondoljanak a történelmünkre, akár csak a 20. századi történelmre, hogy egy pisztolylövés elindította az első világháborút, a második világháború előtt is milyen hegyomlásszerű katasztrófák történnek a Európa politikai életében, és egyszerre bent van a rossz kellős közepében az egész világ. Szóval ezt csak azért hívom fel erre a három dologra a figyelmet, hogy úgy jelezzem, hogy a Bibliát tényleg alaposan és értő módon kell olvasni. Eszter könyvét is, hogyha többször végigolvassuk, akkor látjuk, hogy ezzel szemben viszont a jónak a hatásához, meg a jónak a térnyeréséhez bizony időre van szükség. És itt a nagy kérdésünk tehát az, és ez az Eszter könyvének a nagy kérdése, hogyan lehetett megakadályozni ezt a népirtó rendeletet. Mert még ugye a történelemből és bizonyos szempontból a régészetből még valamit hadd tegyek ehhez hozzá, a perzsák híresek voltak arról a jogrendjükben, a törvénykezésükben, hogy ahogy egyszer ők egy rendeletet kiadtak, nekik külön törvényeik voltak arra, hogy a kiadott rendeleteket nem lehet megváltoztatni. Tehát ez egy szilárd jogrenden felépülő perzsa birodalom volt, nem lehetett havonta vagy negyed évente jogszabályokat változtatni. Micsoda különbség ez mondjuk a mai európai vagy magyar jogrendhez képest. Ott, ha kiadtak valami rendeletet, azt nem lehetett megváltoztatni. Tehát, hogyha egyszer a király már belement ebbe, hogy Hámánnak bizalmat szavaz, ha rendeletet kiadták, akkor már várható idő kérdése, hogy ezt a rendeletet végrehajtják. Az év első hónapjában vagyunk a Nisán hónapban, és az utolsó Adár hónapra nézve a napot is megjelölik, hogy mikor lehet a zsidókat megtámadni. Tehát azért itt több hónap időt adnak, de minden esetre mondom, itt 127 tartományba kell a rendeletet megismertetni, hírvévők ezt elviszik, az emberek fel tudnak erre készülni. A zsidók persze óriási izgalomban élnek, félelemben, rettegésben élnek, hiszen minden nap közelebb viszi őket a nemzetük kipusztításához. Egy idegen nagyhatalom kellős közepén élnek, tehát védelmük nincsen, hogy úgy mondjam, horizontális védelmük nincsen. Egyedül csak vertikális védelmük lehet. Egyedül az Istenben bízhatnak. Na de maga az Isten hogyan tud ilyen esetben közbelépni? Hogyan tud az Isten szabadítani egy ilyen esetben, amikor a király, a főemberei, Hámán, a rendeletek mind egy cél irányába mutatnak, kiirtani ezt a rebellis, ezt az idegen testként kezelt népet. Ezért kezdtem a harmadik fejezettől Eszter könyvének a bemutatását, mert talán így kelti fel a figyelmünket, így igazán feszült ennek a könyvnek a cselekménye, még akkor is, ha most elmondom önöknek, hogy az előző két fejezetben miről van szó. Mert ezt a feszültséget az előző két fejezet némiképp oldja, az előző két fejezet arról szól, hogy Xerxész király még ennek előtte elvált Vásti nevű feleségétől, és új feleséget keres magának, miközben elmegy a görög hadjáratra, és amikor visszatér, a legtöbb lány közül, akiket fél évig készítenek elő, hogy a király szemei előtt kegyet találjanak, a Héber Hadasszát választja ki, vagy Esztert, de úgy, hogy nem tudja, hogy zsidó a felesége. Sokan ebbe is belekötöttek Eszter könyvét vizsgálva, hogy lehet ez, hogy egy király nem tudja, hogy milyen nemzetiségű a felesége. Hát, hogy úgy mondjam, ez egy hárem történeti kérdés. De hogyha eltetszenek nekem hinni, aki nem vagyok nagyon jártas a háremek történetében,
de ezeknek a királyoknak száz számra voltak háremhölgyeik, és őket aztán egyáltalán nem érdekelt, hogy milyen nációjuk azok a hölgyek, fel se tettek ilyen kérdést, hogy milyen nemzetiségűek, őket más érdekelte. Tehát ez nagyon is beleírik megint ebbe a képbe, hogy Eszternek nem tudta a származását a király, és magát Esztert a gyámapja, aki nem más, mint Márdókeus, figyelmezteti, hogy ne árulj el a származását. Ez is egy érdekes színfolt Eszter könyvében, amely közli velünk azt, hogy a vallási hovatartozásunkat, vagy a nemzetiségbeli hovatartozásunkat nem kell nagyon gyorsan az emberek órára kötni, akkor sem, ha az emberek azt nagyon firtatják. Miért? Azért, mert az emberi történelemben a legnagyobb előítélet ezen a két területen van. Ki milyen származású, és ki milyen vallású. Ezt a lehetőséget ne adjuk meg az embereknek, hogy a nemzeti hovatartozásunk, faji hovatartozásunk, vagy vallási hovatartozásunk szerint szeressenek, vagy gyűlöljenek bennünket. Ezt ne adjuk meg. Ez is az Eszter könyvének, mondom, egy nagy tanítása, és Eszter hallgatott a gyámapjára, és ő sem arról nem beszélt, hogy milyen nemzetiségből származik, sem arról nem beszélt, hogy milyen a vallása. Ma is azt tudom ajánlani mindenkinek, hogyha egy emberrel találkozunk, ne firtassuk ezeket a dolgokat, az embereket úgy kell elfogadni, amilyen emberek ők a hétköznapokban, ahogy gondolkoznak, ahogy dolgoznak, hogy mások segítségére vannak. Általában a nemzeti és a vallási ismeretek óriási előítéleteket szülnek. És ez, mondom, az Eszter könyvének számtalan nagy tanítása közül erről se felejtkezzünk meg. De most ezért említettem önöknek ezt az első két fejezetet, mert ez talán világossá teszi, aki először olvassa a könyvet, hogy hát ez nem is olyan nagy baj, nem is olyan nagy válság. A rendeletet ugyan kiadták a zsidókkal szemben, na de hát a király oldalán ott van a királyné, ők Xerxész vagy Ahasvérus oldalán ott van Eszter királyné, hát majd ő cselekedni fog, majd ő megmenti a népet. Igen ám, de most kell hozzáfűznöm azt, ami a történet további negyedik fejezetének a folytatása, hogy abban az időben, amikor ez a cselekmény játszódik, a királynéknak, az asszonyoknak nem volt nagy beleszólásuk a politikába. Most nem tudom, hogy most mennyire van, mert szokták mondani, hogy XY államfő vagy pártvezér, nem is ő volt olyan rossz, hanem a felesége. Ő vitte bele ebbe meg abba a dologba. Nem vagyok tudója a mai történelmnek ilyen szempontból sem alaposan, de a régi történelmről ki tudom jelenteni azt, hogy abban az időben politikai dolgokba az asszonyok nem nagyon szólhattak bele. És Eszter, ahogy a füléhez ér a jelzés, hogy a népét megtámadta ez a rendelet, és hogy a saját gyámapja figyelmezteti, csodálatos ez a figyelmeztetés is, hogy Márdókeus beüzen neki a királyi palotába, hogy Eszter, tegyél valamit a népedért. Azért csodálatos, majd tessenek elolvasni ezt a negyedik fejezetből, mert azt mondja a gyámapja, hogy talán ezért jutottál ilyen magas méltóságra. Talán ezért választott ki téged a király, hogy a felesége légy, hogy te ott fönt a hatalom közvetlen közelében valamit tudjál tenni a népedért. Talán ezért jutottál ilyen magas méltóságra, és a másik szép vonás, amit mond neki Márdókeus, hogy ha te nem cselekszel, másunnan lészen segítségük a zsidóknak. Tehát megteheted, hogy te nem segítesz. Megteheted, hogy te félénk vagy, és nem szólsz bele a dolgokba. Meg hát igen, te királyné vagy, úgyse szólhatsz bele a politikába, de ha nem segítesz, az Isten majd másképp fog segíteni. De te talán ezért jutottál erre a méltóságra, hogy igenis te segítsél. Kedves hallgatók, mit tesz ezután Eszter? Eszter könyvének a döntő cselekménye az a 4., 5., 6. és 7. fejezet. Remélem, hogy sokan elolvassák ezt a könyvet, többször tessenek elolvasni, de ezt a 4., 5., 6., 7. fejezetet, ha lehet kétszeresen vagy háromszorosan is többször tessenek elolvasni, mint a könyv más részét. Miért? Mert a 4. fejezetből tudjuk meg azt, hogy Eszter a rászabott hatalmas teher alatt hogyan kezd el cselekedni, mi az első lépés, amit ő tesz, és egyben azt is megtudjuk, hogy a mi életünkben is mi az első lépés, ha valami jót akarunk tenni, nehéz körülmények között, szinte kilátástalan körülmények között, mégis jót akarunk tenni, mit tegyünk először? Amikor Eszter érzi a felelősségét, amikor a gyámapja szavai is megszólítják a lelkiismeretét,
akkor azt üzeni vissza, hogy igen, ő eldöntötte, ő most valamire készül. Valamit tenni akar a népe érdekében. Valamit cselekedni akar, hogy ki ne írtsák ezt a népet. De először is arra kér minden zsidó embert Susán városában, hogy ő vele és a palota hölgyeivel együtt 3 napig böjtöljön és imádkozzon. Ez a 4. fejezet tartalma, ez a döntő tartalma a 4. fejezetnek, hogy erre kéri Márdókeust, a gyámapját és az összes zsidó embert, hogy mielőtt ő tenne valamit, mindenki böjtöljön és imádkozzon. A Biblia szerint az ember megtalálhatja Isten kezét, és együttműködhet az Istennel, de ahhoz, hogy az ember együtt tudjon működni az Istennel, ahhoz az embernek a lelki és a szellemi erőinek a legteljesebb koncentrációjára van szükség, hogy valóban az ember lássa és tudja, hogy az Isten hogy akar egy problémát megoldani, és hogy akar segíteni. Mert a Biblia azt mondja, hogy nagyon sokszor mi emberek magunk akarjuk megoldani az élet problémáit, nagyon sokszor elfog bennünket a harci hév, meg a mi elgondolásunk, hogy majd mi így oldjuk meg a problémákat. És sokszor az életben nem, hogy nem oldjuk meg a problémákat, hanem tovább súlyosbítjuk a problémákat. Eszter ezt el akarta kerülni. Eszter érezte azt, hogy ő az Isten eszköze lehessen, ahhoz neki találkoznia kell az Istennel imádságban és böjtben. És ezért ő 3 napig nem evett és nem ivott, hanem abban a palota szárnyban, ahol ő élt, mélyen-mélyen kereste az Isten közelségét. A Biblia szerint az Isten közelségét imádságban lehet keresni, és a böjt nem más, mint az imádságnak a megerősítése. Tehát nem egy öngyötrés a böjt a Biblia szerint. Ha valaki öngyötrő módon böjtöl, az a Biblia szerint nem böjtöl, hanem kínozza magát, és mint ilyen pogány cselekmény. Erről Máté evangélium a 6. fejezetében Jézus részletesen beszélt a hegyi beszédben. Tehát Eszter meg akar erősödni abban, hogy ami majd következik, jön a holnap és a holnap után, ő mindig azt tegye, ami az Isten válasza lesz erre a problémára, erre a konfliktusra. De ez neki teljes nyugalomra van szüksége, teljes fölfelé tekintésre van szüksége. Ő egyszer sem vétheti el az Isten karját, mert abban a pillanatban, amikor maga akar cselekedni, akkor az ember nagyon veszélyes területre lép. 3 napi böjt és ima után Eszter elhatározza, hogy most ő valamit tenni fog, mégpedig azt fogja tenni, hogy bemegy a királyhoz. Ez, hogy ő bemegy a királyhoz meghallgatást kérve, ez tovább nehezíti ezt a dolgot, az, hogyha tudjuk a háttérben, hogy a perzsáknak abban az időkben volt egy törvényük. Bizonyos történeti források azt mondják, hogy ezt maga a Xerxész hozta, vagy nem sokkal az ő uralkodás előtt léptették életbe, hogy tudnék, a perzsa királyt senki ne zavarja fölöslegesen, csak hívásra lehetett megjelenni a király előtt. Eszter vállalja azt, hogy hivatlanul bemegy a király elé. Az akkori törvények szerint az ilyen emberre halálbüntetés is járhatott, kivéve egy esetet, hogyha a király kinyújtotta a jogarát, tehát hogyha a király előtt kedvességet talált ez a vakmerő ember, aki belépett elébe, és ha kinyújtja a jogarát, ez annak a jele, hogy megkegyelmeznek és meghallgatja. De ha nem nyújtja ki a jogarát, az annak a jele, hogy elvezetik és kivégzik. Eszter ezt tudja. Plusz tudja azt is, amit kiüzzen a gyámapjának, aki őt a cselekvésre serkentette még a böjt és az ima előtt. Eszter azt is tudja, hogy a Xerxész nem volt rá kíváncsi már több hét óta. Tehát nem ment be hozzá, tehát úgy mondjam, házastársa volt, de nem vele élt házas életet. Na most, ahogy nem vagyok avatott az ókori hárem történetben, nem vagyok avatott a perzsa királyok szörnyűségeinek történetében is sem, de ha valaki horrort akar olvasni, az lapozza fel Hérodotosz vonatkozó lapjait, hogy a perzsa királyok hogyan is éltek, hogy mondjam, házas életet. Ez egy félelmetes történet. Csak egyetlen egy mozzanat, például azt mondja Hérodotosz, hogy messze földön híre ment annak, hogy Xerxész a tulajdon testvérének a feleségét megkívánta. Az asszony tiltakozott és nem akart, vagy szerette a férjét, már nagy gyermekei voltak, hát semmiféle ingere nem volt arra, hogy ők Xerxészszel házasságot törjön. Erre Xerxész nagyon bedühödött, hogy az uralkodótnak nem teljesíti a kívánságát, mondom a tulajdon testvére felesége, tehát úgy mondjam a sógornője,
És ezért megparancsolta, hogy a lánya menjen hozzá az ő fiához. Tehát ennek a sógornőjének a lánya menjen hozzá a Xerxész fiához, összehozott egy házasságot, de ezt is azért, hogy ő még közelebb kerüljön a sógornőjéhez, még egy rokoni kapcsolattal közel, hogy megszerez, meg mindenképp meg akarta szerezni a sógornőjét. Erről ugye az történik, hogy egy szép palástot csinál Xerxész felesége, mert természetesen van felesége, meg van hát egy csomó háremhölgye itt, csak hát ő egy valakivel akar flörtölni. Egy szép palástot csináltat neki a felesége, de valamilyen okkal, móddal kiveszi ezt a palástot a kezéből egy hölgy, aki arra hivatkozik, akinek arra hivatkozik Xerxész, hogy ő minden kívánságát teljesíti, aki nem más, mint a sógornőjének a lánya. Amikor a felesége meglátja, hogy az a palást kihez került, akkor bosszút szomjaz, és ő is kér egy ünnepnapon Xerxésztől egy lehetetlen dolgot, de hát ez nem csak Keresztelő János fejét kérték egy ünnepnapon, egy születésnapon, a perzsáknál is így volt, hogy egy évben egyszer, aki kért valamit családtag a királytól, a királynak teljesítenie kellett. A királynak teljesítenie kellett azt, hogy a vonakodó sógornőt adja a felesége kezébe. És mikor a vonakodó sógornő a Xerxész felesége kezébe kerül, egy kicsit bonyodalmas a történet, és gyorsan is akarom elmondani, de a végső horrorért szeretném fölidézni, akkor azt mondja Hérodotosz, hogy az asszony azt csináltatta ezzel az asszonnyal, hogy megcsonkítatta, levágatta a fülét, az orrát, a melleit, és a jajongva ezt a megcsonkítást alig túlélő hölgyet visszaküldte a családjához, amire Xerxész testvére bosszút esküdött, és azt mondta, hogy meg fogja ölni Xerxészt, elek Xerxész a hadseregével az egész testvére családját lemészároltatta. És ezt azért mondom el önöknek, azért jeleztem, hogy csak egy a horror közül, tehát aki Hérodotoszt elolvassa, az igazat fog adni Arany Jánosnak, aki azt mondja ugye a híres versében, ó, az emberiség története, szomorú egy tanulmány. Az emberi történelemnek a mocskossága, a gonoszsága, ez szomorú egy tanulmány. Hát ehhez képest az Eszter könyvében ez, hogy jogar kinyújtás, vagy hogy nem élt a feleségével, hogy úgy mondjam, ez egy havasi gyopár szépsége a többi kóró mellett, ami az ő életét tarkította. Ugye az a 21 éves uralkodás, amit Xerxész eltöltött Perzsia trónján, az tele van ilyen horrorral. És ezt Eszter nyilván tudta, sok mindent ismert a háttérből. Ezért még egyszer szeretném fölhívni mindannyiunk figyelmét arra, hogy ő elhatározta, hogy bemegy egy ilyen emberhez, aki mondjuk egy indulatától függött, a férje indulatától, a férje kinyújtja a jogarát, akkor életben marad. Hát ha mondjuk esetleg elfelejti kinyújtani a jogarát, vagy esetleg kifejezetten nem akarja kinyújtani a jogarát, akkor meghal. De Eszter óriási erőt kapott. Mitől? Attól a három naptól, amikor ő erre készült. Amikor őt az Isten megnyugtatta, amikor lelkileg összeszedetté vált Eszter, és ő érezte, hogy az Isten mögötte van, és bement a palota hölgyei kíséretében a király elé, és ugye a király kinyújtotta a jogarát. De azért megkérdezte, hogy mit kívánsz Eszter királynő? Mit adjak neked? Miért jöttél? És tulajdonképpen itt látjuk, hogy mennyire mély dolog volt ez a háromnapi bőjtés ima, mert most erre is felelni kellett. Az első akadályon túl volt Eszter, életben maradt. Nem halt meg. Nagy dolog. Na de rögtön felelni kellett, hogy mit kíván. És Eszternek megint csak a háromnapi bőjtés ima adott erőt, mert érezte, hogy ő még most nem hozakodhat elő konkrét kívánsággal. Ezért azt válaszolta a királynak, ő csak azt kívánja, hogy Hámánnal együtt fogadjon el egy lakomára való meghívást, ahol hármasban elkölthetnek egy ebédet, ezt fogadd el tőlem, király. És a király természetesen ki ne fogadna el egy meghívást, mondjuk egy ebéd meghívást, a király ezt elfogadja, és mennek kisvártatva Eszterhez a király és Hámán, és befejeződik ugye a lakoma, de akkor újra fölteszi a kérdést a király, hogy hát Eszter, mit kívánsz? Miért jöttél be hozzám a tróntermembe? Miért hívtál ide lakomára? Mit akarsz? Mit kívánsz?
És most Eszternek megint a három napi böjtés ima ad erőt, hogy még mindig érzi, hogy most sem hozakodhat elő, mert a körülmények nem érettek arra, hogy egy kegyenc által befolyásolt embert ki lehessen szabadítani ebből a kelepcéből. Látja, hogy a király teljesen Hámán befolyás alatt van, nem mondhat még semmit, illetve egy valamit mondhat, hogy másnapra is fogadjon el egy meghívást. És a király ezt is teljesíti, de már Eszter bizonyára érzi magában, hogy másnapra már valaminek történnie kell, mert nem járathatja a bolondját a királlyal, hogy állandóan hívja Hámánnal együtt, ugye lakom a meghívásokra. Kedves hallgatók, ha olvassuk ezeket a fejezeteket, itt például az ötödik fejezetnél állunk, és átlépünk a hatodik fejezetbe, eszünkbe juthat a Bibliának egy hatalmas kijelentése, amely Jeremiás síralmai harmadik fejezetében található. A Bibliában vannak olyan mondatok, amelyek az egész életünket vagy összerendezik, vagy az egész életünkre nézve programot adnak. Ilyen ez a Jeremiás síralmai 3.24, ami így szól, jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Ez egy hatalmas bibliai mondat. Jó várni. Általában az ember az életben nem azt mondjuk, hogy jó várni, azt mondjuk, hogy türelmetlen vagyok, ha várnom kell, vagy rossz várni. Jó várni, ez a Bibliában olvasható. Nem a mi természetünkből következik ez a tétel, hogy jó várni. És hogy megadással lenni az Úrnak szabadításáig, vagyis hogy nyugalom. Ha most még nem alakult ki valami, nehogy elrontsunk valamit. Ha nem látunk is megoldást, de ha nem látunk megoldást az életben, legalább ne rontsunk el. Valamikor az életben nincs ilyen alternatív, hogy jó meg rossz. Valamikor az életben olyan helyzetben vagyunk, hogy rossz, még rosszabb, legesleg rosszabb. Nem szabad akkor cselekedni. Akkor várni kell. Hogy egyszer megjelenjék a legrosszabb, még rosszabb, rossz, mert megjelenjék valami kis jó is. Tehát a Bibliának egy nagyon nagy erkölcsi tanítása ez, hogy az életben meg kell tanulni várni, és a várakozással legalább annyira tudunk előre menni, hogy nem rontunk el valamit. Mert ha valamit elrontunk az életben, azt már nehéz visszacsinálni. És ezért Eszter elmegy a maga palotaszárnyába, vár a holnapi napra, kis fantáziával elképzelhetjük, hogy hogyan vár, nem tétlenül, hanem megint Isten keresve vár. Bizonyára nem sokat aludt aznap éjszaka, de Isten kereste, hogy az Isten nyissa meg előtte azt a, hogy mondta Jézus, azt a keskeny utat, ahol biztos és jó lesz a cselekvés. Mi történik a másik két szereplővel? Hámán is hazamegy, döbbenetes ezt olvasni a hatodik fejezetben, hogy Hámán hazamegy, elújságolja a családjának, hogy ő milyen magas méltóságra emeltetett, hogy nem is volt ott senki sem a vacsorán, csak a király és a királyné, de hogy elhagytam a palotát és jövök hazát, megint találkoztam Márdókeussal, mondja a feleségének, a gyerekeinek, és Márdókeus újra nem hajolt meg előttem, újra nem hajtott térdet nekem. Ezért az a magas méltóság semmit nem ér nekem, amit a királytól kaptam, mert ez a Márdókeus, szóval a Márdókeus és a népe van Hámán bögyében. Azt mondja erre a felesége, döbbenetes, mondom, a hatodik fejezetet elolvassa, azt mondja, ugyan, hát mit nyugtalankozz, hát mi ez a Márdókeus? Hát csináltassál egy bitófát, legalább 50 könyöknyit, ugye ez annyi átszámítva kb. 20 méter magas bitófát, jól megadták ennek a módját, aztán reggel menjél be a királyhoz, kora reggel, és kérd el a Márdókeus fejét, mint egy már korábban, mint az Adár hónap 13.-14. napja, akasztass fel ezt az embert, hogyha ennyire fáj neked, hát egy ember ide vagy oda, egy ember feje porba hull, vagy ott lóg a bitófán, hát az már igazán nem nagy dolog. Hát Hámán ennek tudatában szépen lefekszik. A történetünk harmadik szereplője azonban Eszterhez hasonlóan nem tud lefeküdni. Mert ugye hazamegy a király Ahasvérus, és nem tud nyugodni, mert nem tudja mire vélni, hogy a felesége miért jött be hozzá, tanácskozott az ország ügyeiről, egyszer csak megjelenik a felesége. Aztán nem tudott mire menni azzal sem, hogy elhívta őt a felesége erre a lakomára. És hát nyugtalan volt, nem tudott elaludni, és amíg ilyenkor szokás, hogy előhozatta a könyveket, a történelem könyveit, a krónikák könyvét, felolvastatott, és éppen a sok-sok felolvasás után elérkezett egy olyan részlethez, amely azt mondja el,
hogy ő neki az életét valamikor megmentette valaki, mert két cselszövő ember a palotában ki akarta oltani az ő életét. És megkérdezi ekkor Ahasvérus király, hogy kapott jutalmat ez az ember? A nevét feljegyezték, de jutalmat nem kapott. Hát ki volt ez az ember? Márdókeus. És a király elhatározza, hogy meg fogja jutalmazni ezt az embert. Ha késve is, de meg fogja jutalmazni ezt az embert, Márdókeust. Kedves hallgatók, amikor ide elérünk a könyv olvasásában, itt is hadd tegyek egy kis megállást, és hadd hívjam fel az önök figyelmét arra, hogy ha csak végig tetszenek gondolni Márdókeus jellemét. Mert az első fejezetek alapján szinte egy kicsit olyan fanatikus embernek gondolják, és én történeti teológiai irodalomban is találkoztam ezzel a megjegyzéssel, hogy ez a Márdókeus olyan fanatikus volt. Hát most miért nem tudott a Hámán előtt meghajolni? Most mi olyan nagy dolog volt, hogy meghajtsa a fejét meg a térdét, de hát akkor ő is mentesült volna az üldözéstől, meg hát a népe is mentesült volna. Hát annak a Márdókeusnak vajon a zsidók mit mondtak, amikor kitudódott, hogy az egész rendeletet ezért adták ki, mert éppen ő nem tudott térdet és fejet hajtani Hámánért. Ez egy fanatizmus, kérem szépen, hát jön az egyik politikai rendszer, megy a másik, de hát mindegyikhez alkalmazkodni kell. Hogyan is mondta a nagy sztoikus Montaigne a 16. században, az én mindenki előtt meghajtom a térdemet azért, mert a fejemet úgyse hajtom meg, az eszemet nem hajtom meg. A térdet meg kell hajtani, hogyha nem hajtom meg a térdet az adott politikai hatalom előtt, akkor a rövidebbet fogom húzni az életben. Hát miért nem volt ilyen ez a Márdókeus? Hát most mi nagy dolog volt abban, hogy egyszer meghajtjuk a fejünket, vagy meghajtjuk a térdünket? Kedves hallgatók, itt is fölhívnám a figyelmüket, hogy a Biblia tanítása szerint arra a tiszteletre, amire egyedül Isten méltó. Ilyen tiszteletet soha ne adjunk embereknek. Egy ember, vagy egy emberi intézmény soha nem követelhet akkora tekintélyt magának, mint az Isten. Amikor a római császárok például azt mondták magukról, hogy ők isteni császárok, és Istennek kijáró tiszteletet követeltek meg. A Divus Augustus, az isteni Augustus, az isteni Cézár, az isteni Caligula, és a többi, és a többi. Biblia szerint az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj, mondta Jézus. Tehát hódolatot, imádatot ember nem csikarhat ki a másik embertől. Egy ember soha nem helyezkedhet olyan pozícióba, amelynél fogva ő a másik ember fölött olyan hatalmat gyakorolhat, hogy ő a másik ember lelkiismeretét, hitét, meggyőződését kisajátíthatná. Ilyen ez lehetetlen. Tehát Márdókeus nem volt egy hatalmat támadó ember, nem támadta az államrendet, a perzsa királyoknak a jogait elismerte, de még akiket a perzsa királyok köteleztek, hogy hajtsanak térdet és fejet, azelőtt sem hajtott fejet és térdet, mert ő benne az ő szívében az Isten törvénye volt, és az Isten hit volt a szívében. De ez a Márdókeus, amikor találkozott azzal, hogy két ember meg akarja ölni a perzsa királyt, akkor azért a másik végletbe se esett. Hogy én véletlenül hírt szereztem erről, de hát az ő dolguk, hát ha meg akarják ölni, öljék meg, nem. Ez a Márdókeus bejelentette, hogy a perzsa király életére törnek, és ezen döbbent meg a perzsa király, Ahasvérus, és ezért kezd már úgy hajnal felé jár az idő, és ezen kezd gondolkodni, ha késve is, de Márdókeust ki fogja tüntetni ezért. Reggel van, hajnal van, és hogy a király ezen gondolkodik, léptek zaja hallatszik. Valaki már vár kihallgatásra. Ki lehet ilyen korán a királyi palotában? Hát az a valaki, aki a felesége tanácsára megy, hogy az 50 könyöknyi bitófára elkérje Márdókeusnak a fejét. Hámán van ott. A király beengedteti magához, és fölteszi neki a kérdést, hogy vajon mit érdemel az az ember, aki megmentette a király életét, aki sok jót tett a birodalomért? Természetesen Hámán ezt magára vonatkoztatja, azt hiszi, hogy magáról van szó, és csupa szép dolgot elkezd mondani a királynak, hogy hát nagy tiszteletet érdemel az ilyen ember. Az egész Susán városán végig kell vinni, ki kell kürtöltetni, el kell mondani a dicső tetteit, mindenki hajoljon meg előtte, stb. Stb. Hát akkor nagy megrökönyödésére a király közli, hogyha már ilyen jól tudja ezt a dolgot, akkor hajtsa ő végre, ő legyen, hogy úgy mondjam, a lovász fiú,
és vigye végig a város utcáin Márdókeust. Vagyis ebben a pillanatban, ahova most elér a cselekmény, ez Eszter könyvének ugye a 6. fejezete, eljutunk oda, hogy Eszter most már látja, aki nyilván kinéz a palotájának az ablakán, látja Eszter, hogy itt valami történt. Valami olyasmi történt, amit ő nem láthatott előre, csak hát látja a gyámapját, az üldözött gyámapját látja, hogy az egész Susán városa neki ad tiszteletet, és mindezt a dolgot Hámán vezetésével teszik meg. És akkor kezd rájönni arra Eszter, hogy a nap 29. órájának az 59. percében valaki cselekedett. A Bibliában van egy szó, a Bibliában nagyon sok ilyen terminus technicus található, de van egy szó Mózes első könyve 49. 50. fejezetétől, és a szó így hangzik, átfordítás. Ez a szó előfordul a Zsoltárok könyvében, előfordul nagyon sok bibliai iratban, amikor elmondják az emberek azt a tapasztalatukat, hogy valami mélyül-mélyül, valami válság mélyül-mélyül lefelé, és akkor tényleg a nap 23. óra 59. percében valaki így átfordítja az eseményeket. Amit ember nem tud előre látni, nem tud ember előre kitalálni, hogy az Isten hogyan fordította ezt, tehát csak ennyiből állt az egész dolog, hogy Ahasvérus nem tudott elaludni. Csak ennyi, nem? Ha el tudott volna aludni, akkor nem így fordította volna az Isten. Nem tudott elaludni, fel kellett, hogy olvastasson, Márdókeussal terelődött a figyelme, és önmaga akaratán kívül így felmagasztalta Márdókeust. Most már látja Eszter, hogy Isten elkészítette neki azt a keskeny ösvényt. De kedves hallgatók, ha eddig szaladtam is, és nem olvastam fel önöknek ebből a csodálatos könyvből, számomra a könyvnek a legszebb része a 7. fejezet. És ebből már hadd olvassam fel azt a részletet, ami közdi velünk, hogy Eszter hogyan tudott megoldást hozni ebben a nagy nehézségben, amikor persze Isten már kialakította a helyzetet, de hadd hívjam fel a figyelmüket, miközben olvasom ezt a néhány sort, nagyon sokszor mi emberek akkor is elrontjuk a dolgot, amikor már a győzelmi cél egyenesbe jutottunk. Mert sokszor az ember megrészegedik a győzelem közelségétől, vagy nagyon sokszor az ember akkor hagyatkozik magára, amikor már úgy gondolja, hogy megvan nyerve az ügy, a dolog, és akkor szoktuk elkövetni azokat a hibákat, amiket már nem lehet visszacsinálni, és amelyek mégis a győzelem helyett a kudarcot, a vereséget hozták el. És Eszter nem követi el ezt a hibát. Most tessenek nagyon figyelni, hogy Eszternek az a 3 napi böjtje és imája, és a közben, hogy Isten keresi, mennyire, hogy mondjam, megerősíti a lépteit, és egy hibát sem követel. Ez valami fantasztikus dolog. A Bibliában ehhez hasonló könyv csak a Nehémiás könyve. Nehémiás egy hibát sem követel. És ehhez hasonló életút csak a Jézus Krisztusnak, persze az egész életútja, mert Mózesről is olvassuk, hogy milyen hibákat követett el. Pál apostol is, hogy megölték, hogy idejekorán Néró kivégzői elé kellett állnia. Ez is a saját hibájának volt tulajdonképp a következménye. De hogy ilyesmi, hogy ez az asszony egy hibát sem követel. És megnézzük most, hogy a 2. vacsora története, mondom a 7. fejezet a csúcspontja számomra Eszter könyvének, hogy ez hogyan viszi fel ezt az egész könyvet hihetetlen magas erkölcsi szintre. Tessenek megnézni ezeket a mozzanatokat. És elment a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz. Ez a 7. fejezet első verse. És mondta a király Eszternek másodnapon is borivás közben, mi a te kívánságod, Eszter királyné? Megadatik. És micsoda a te kérésed, ha az országnak fele is meg lesz? Mondhatnám Arany Jánosra, hogy nem mese ez, gyermek, az ilyen országnak fele, ez nem csak a mesékben fordul elő. Ezek a keleti despoták így dobálóztak a dolgokkal. Az előbb fölidéztem önöknek Hérodotoszból egy történetet, amikor a palástot kérik Szerxésztől, ugye az az asszony, akkor azt mondja neki Hérodotosz tolmácsolásában, és így hangzik Szerxész, dehogy ne azt a palástot kér, már látja előre, hogy mi baj lesz ebből. Azt mondja, kérél egy hadsereget. Kérd az országnak ezt a tartományát. Inkább ezt kért, de ne azt a palástot.
Tehát ez egyáltalán nem egy meseszerű mozzanat, hogy ilyen szerepel a Bibliában egy pogány király részéről, ha az országnak fele is meg lesz, hát dobálóztak ott. Hát később is, még a Habsburg háznál is, meg nem tudom én, európai királyi házaknál is, mi mindent adtak egy-egy kényre, kedvre, egy-egy hangulatra. És felelt Eszter királyné, és mondta, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha királynak tetszik, add meg nékem életemet kívánságomra. Az életét kéri. A saját életért könyörög. A királyné kéri, hogy életbe maradjon. Hát ki ne akarná életbe hagyni? A legegyszerűbbet kéri. Semmi nagy dolog ebben ér, csak az életét kéri. Azt mondja, add meg életemet kérésemre. És hogyan is folytatja tovább? És nemzetem életét kérésemre. Egy fokkal tovább megy. Először kéri azt, hogy ő életben maradhasson. Hát hogy nem maradna életben? A királyné életben maradjon, és ezt még neki kérnie kell, gondolkozik a király ezen. És akkor kéri a nemzete életét. Hát nem tudom, hogy melyik a nemzete. Ne felejtsük el, nem tudja, hogy melyik. Nem tudja, hogy zsidó származású. Na de hát ha őt szeretem, akkor miért ne szeretném a családját, meg a nemzetét? Megint egy fokkal tovább megy. Mert eladattunk én és az én nemzetem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék, jól lehet az ellenség nem adna kárpótlást a király veszteségért. Még egy fokkal tovább megy. Először kéri az életét, nemzete életét. Aztán rátapint arra, hogy itt valami rendelet is van a háttérben, hogy kipusztítsanak, hogy megöljenek, de nem nevezi néven Hámán. Tetszenek tudni, hogy miért nem? Mert ha néven nevezné most ezekben a mondatokban, most is gyors lenne még a dolog. Mert a királynak a gondolatai, a királynak a befolyásoltsága még mindig Hámáné. Ez szépen a szike finom metszésével lehet leválasztani. Ez egy valami csodálatos történet, egyszer vidéken tartottam erről előadást, azt mondja egy hallgató az előadás után felháborodva, tanár úr, ön ezt nem jól magyaráz. Ez egy fifikás nő. Mindenki néz, fifikás nő. Hát mondom, nézze, lehet így is olvasni a dolgot, hogyha nem nézünk a dolgoknak a mélyére. De hogyha ön hazamegy, és látja, hogy mondjuk, egy hölgy kérdezte ezt tőlem, fifikás nőnek mondta az Esztert, mondom, hogyha ön hazamegy, és látja, hogy a férje ideges, és ön kérni akar valamit a férjétől, rögtön előszedi, hogy mit tudom én, kellene 500 forint, vagy kellene egy bunda, vagy kellene a gyereknek táska, mondom, hát ha látja, hogy a férje ideges, hát akkor ezt tessék megtanulni az életben, hogy akkor lehet kérni emberektől valamit, amikor a lelki állapotuk szerint olyan helyzetbe jutnak, hogy valószínűleg teljesíteni fogják a kérést. Mondjuk már egy órát ön beszélget a férjével, már elébe is teszi a vacsorát, és stb. Akkor lehet mondani, hogy hát a gyereknek most nincs tolltartója, vagy nincsen iskolatáskája, és akkor az ön férje is fogadni erre pénzt, míg hogyha 5 percen belül kérte volna ezt, akkor azt mondaná, hogy mit kíván, megint pénzt kérsz, nem adok. Mondom, azért nagy különbség van a kettő között, nem? Egyszer eléri a célját, másszor nem érje, és ez nem fifika kérdése, mondom, ez lélek kérdése. Hogy a másik ember lelki állapotát én komolyra vegyem. És Eszter ennyit mond el. Tehát elmondja, hogy kéri az életét. Kéri a nemzete életét, mert ki akarják pusztítani a nemzetét. Ha csak eladnák a nemzetét, ha csak rabszolga lenne a nemzete, akkor nem szólna egy szót sem. Na de itt meg akarják ölni őt és a nemzetét. És ennyit mond. És többet nem mond. Többet mondana, mert elrontaná. Nem mond többet. Ennyit mond, és csend. És erre megszólal a király, és szólt a Ahasvérus király, és mondta Eszternek, a királynénak, ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedné? Hát most kezd ugye a király szeme elől a hájog lehullani. Hogy mondják, ezt egy szép magyar szót talált ki a nemzet a rendszerváltás után. Megvezették. Hát igen, használhatjuk ezt a szót itt is. Megvezette valaki Ahasvérust, ez Hámán volt, aki megvezette. Na de aki meg van vezetve, hogy mondjam, az is ember, és azt az embert hogy lehet abból a megvezetésből, abból az elámításból kihozni? Hát csak úgy lehet, hogy ő maga döntsön. Hát ő maga döntsön. És itt már nagyon közel van a király a döntéshez, hogy ki az, és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedné? És tessenek figyelni, és mondta Eszter, az ellenség,
A gyűlölő? Ez a gonosz? Hámán. De még itt is patika mérlegen ki van mérve a szó. Az ellenség? A gyűlölő? Ez a gonosz? Csak utána nevezi meg, hogy itt van az asztalnál. Hát ő az, aki megvezetett téged. Ő az, aki elámított téged. Ő az, aki engem meg a népemet ki akar írtani. De utoljára mondja ki, ugye, nomina sunt odiosa, a nevek azok gyűlölségesek. Ha rögtön mondta volna, hogy Hámán, amikor még a király szíve még mindig a kegyencé volt, megint csak nem ért volna el célt. De Eszter csodálatosan, hogy mondjam, az emberi lélek törvényszerűségeit szem előtt tartva, én azt gondolom, hogy a szeretet, ez nem fifika, ez szeretet. Az emberi lélek törvényszerűségeit tiszteletben kell, hogy tartsam. Ha a másik ember szíve nem az enyém, mert felült valakinek, mert valakinek hitt alap nélkül, na de ember, nem mondhatom azt, hogy te őrült, vagy te ilyen vagy olyan, hanem beszélnem kell vele, beszélnem kell a lelkével, és az emberi lelkekkel való egyik legnagyobb beszéd, hogyha embereket a rossz oldaláról a jó oldalára tudunk állítani. Ugye azt mondtam az előadás elején, hogy milyen gyorsan sikerült a rossz oldalára állítani a királyt Hámánnak. Hát a jó dolgok azok nem ilyen gyorsak. A jó dolgok lassúak. 3 napi böjtés ima, első lakoma, éjszaka, második lakoma, ez a hozzáállás, szóval ezek nem gyors dolgok, de én azt gondolom, hogy ha a világunkban a rossz iszonyú gyorsasággal is tud terjedni, mégiscsak a jóé a győzelem, amely sokszor úgy tűnik előttünk, hogy araszolva mennek előre a jó dolgok. Amik itt Gödöllőn ma este összetalálkozik 5-6 ember, aki mondjuk részeg egy kocsmában, és eldönti, hogy mit fog majd kifosztani, vagy betörni, lehet, hogy már ez éjszaka ezt meg tudják tenni, és ezt megcsinálják. Mik egy iskolába betörnek, és aztán azt tisztázni, hogy kitört be, hogy visszaszerezni, hogy kárpotolni, stb. Hát ez sokszor hónapokig, évekre menő dolog. De én azt gondolom, hogy a rossz dolgok azok látványosak, porhintésszerűen embereket megtévesztők a rossz dolgok, de a jó dolgokké lesz a győzelem, a végső győzelem, amelyek szépen araszolva és egy eszköz köré csoportosítva végzik a munkájukat, mert a rossz az nem válogat az eszközökben, de a jó az kényes az eszközökre. Mert a Biblia szerint a jó cél sem szentesíti az eszközt. Jó célokért csak jó eszközökkel. Ez a Bibliának a mértéke. A világunkban vannak, akik rossz célért rossz eszközökkel küzdenek, vannak olyan emberek, akik állítólagos jó célért rossz eszközökkel küzdenek, ez mind a rossz kategóriája. Egy valamiben tessenek megnyugodni az életben, ha jó célokért, de jó eszközökkel küzdünk. Mert nem csak a mi a fontos, hanem a hogyan is a fontos. Nagyon, nagyon megdöbbentő, amikor az emberek állítólagos jó eszmékért, vagy igaz eszmékért, de indulatosan, durván, másokat legázolva küzdenek. Jó célokért csak jó eszközökkel lehet küzdeni. És Eszter ezt tette. És mondta Eszter, az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz Hámán. Akkor Hámán megrettent a király és a királyné előtt. A király pedig felkelt haragjában a borivástól, és ment a palotakertbe, Hámán pedig ott maradt, hogy életért könyörögjön Eszter királynénál, mert látta, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte. És mikor a király visszatért a palota kertjéből a borivás házába, Hámán a kerevetre esett, amelyen Eszter volt. Akkor mondta a király, erőszakot is akar elkövetni a királynén, én nálam a házban? Amint e szó kijött a király szájából, Hámán arcát befették. És mondta Hárbóna, az udvarmesterek egyike a király előtt, íme a fa is, melyet készítetett Hámán Márdókeusnak, aki a király javára szólt, ott áll Hámán házában, 50 könyöknyi magas. És mondta a király, akasszátok őt magát reá. Felakasztották azért Hámánt a fára, melyet készítetett Márdókeusnak, és megszűnt a király haragja. Nézzük meg gyorsan akkor a vetítésünkben az összefoglalását a történetünknek. Tehát itt van ez a bizonyos 127 tartományú Perzsa birodalom.
Annyit hadd mondjak el, hogy itt is támadták a könyvet, mondván, hogy ez nem 127 tartomány, hanem csak 11 néhány szatrapeiára volt felosztva, hogy a satrapák vezették a perzsa birodalmat. Ugyanakkor viszont a Biblia szóhasználata nem mindig vág egybe a birodalmi felosztás szóhasználatával, hiszen kisebb területeket is megkülönböztettek, és egy ilyen hatalmas birodalom, amit itt látunk, tehát a mai Indiának a határától egészen európai Görögországig terjedt, bekebelezve még ugye Egyiptomot is, valóban lett tartomány.

vírust mi is abban tarthatjuk egyébként, mert a vallási türelmességnek, a toleranciának az első nagy történelmi képviselője volt. A mi magyar Rákóczi Ferencünk, vagy II. József császár a korai ősét tisztelheti ilyen módon Círuszban. Perszepolis romjait is elég szépen kiásták ezek a perzsa ásatások, a 19.-20. században sok mindent a felszínre hoztak. Perszepolisnak, a perzsa királyok rezidenciájának viszonylag éppen megmaradt falai. De ugyanúgy kiásták Susán városát is, ahol a történetünk játszódik, vagy ahol Sütő Andrásnak ugye a Szuszai mennyegző című műve is játszódik. Susán vagy Szusza városa az iráni területen, tehát az ókori Perzsia egyik fővárosa volt, amikor éppen nem Babilonban volt a főváros, ugye Babilont elpusztították, és utána a fővárosokat mindig más helyre tették át. Szeretnék bemutatni a következő képeken néhány susai domborművet, amelyek a 20. századi régészet nagy feltárásaihoz tartoznak. Ezen a vidéken egyébként angolok, németek, később mai napság franciák is ásatnak. A Horn könyvet mindenkinek ajánlom figyelmébe, gondolom a régebbi hallgatók ezt már megvették, most ezt az egy-két oldalt kell elolvasni belőle. Xerxész király kihallgatási terméből ilyen mázas cserép, kerámia táblák egyszeri rekonstrukcióval maradtak fenn az idők során. Ugyanebből a palotából való a perzsa harcos tábrázoló, nagyon szép, művészileg is rendkívül értékes, színkezelésében pedig nagyon visszafogott és nagyon kiegyensúlyozott ábrázolás, csak úgy, mint az oroszlán mellett a bika ábrázolások az egykori perzsa művészet nagyságát közlik. Főleg a dombormű készítésben alkottak nagyot ugye a perzsák. És befejezésül 474-ben zajlódik le ez a válság. És 17 évvel ezután az új uralkodó, a Xerxész utáni első Artaxerxész Longimanus újabb rendeletet ad ki 457-ben, hogy a zsidók térjenek haza és építsék fel, most már ugye a templom felépült, az egész városukat. Majd itt fogjuk folytatni a sorozatunkat. És most az Eszter könyvében leírt válság után a zsidók megértik, hogy jobb hazamenni és otthon nyomorogni, ha kell, mint idegenben jól élni, de folytonos életveszélyben, hogy bármikor kiírthatnak bennünket. Hát az Eszter könyvében leírt válság erre vezette el a zsidó népet, és ezért 457 után egyre többen települtek vissza az óhazába. Természetesen nem mindenki, maradtak a diaszpórában is, és sorozatunkat majd itt fogjuk folytatni, hogy mi következik be a hazatelepüléssel, tehát a fogság utáni időszakkal.

Tehát akkor olvassuk a mai igehirdetésünk alapigéjét, Efézusiakhoz írt levél 4. fejezetéből a 29. verset idézem. Tehát Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetéből a 29. verset olvasom. Bocsánat, a 30. és a 31. verset. 30. és 31. verset, tehát Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetéből. És meg ne szomorítsátok Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Kedves gyülekezet, egy mindennapi életünknek egy nagyon gyakori jelenségére hívja fel ez az ige a figyelmet. Hadd emeljem ki azt a részt, ami erre utal, a 31. versből, minden mérgesség, fölgerjedés, harag és lárma kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. A káromkodás, nem is mondtam, azt a jelenlévőknél bizonyára nem jellemző, de megkérdezem, hogy ez, hogy mérgesség, harag, felgerjedés, lárma, ez sem fordul elő közöttünk? Hát ugye ezeket olyan kis dolgoknak tekintjük, hogy nem is nagyon vesszük komolyan. Mérgesség, harag, felgerjedés, lárma. Melyik az a család, ahol ennélkül létezni lehet? Vagy ki az az ember, aki olyan tökéletes, hogy még ez se fordul az ember életében, egy kis mérgesség, egy kis fölindulás. Hát ezeket olyan semmi dolgoknak tekintjük általában. De szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni rá, hogy milyen komoly szövegösszefüggésben beszél erről az írás. Így olvastuk a 30. versben, meg ne szomorítsátok az Istennek szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak, vagyis a teljes szabadulásnak a napjára. Azt hiszem, hogy akik itt jelen vagyunk, többnyire ismerjük a Biblia tanítását az úgynevezett elpecsételésről, hogy az emberi történelem végidejében, az utolsó nyomorúságos időre Isten egy pecséttel jelöli meg, emberi szem számára láthatatlan pecséttel, tehát elkülönítés, oltalom alá helyezi azokat, akiket az ővéinek ismer el, akiknek a magatartását különbözőnek ítéli attól a bűnáradattól, amiben az emberek többsége él. És azt hiszem, nagyon jól tudjuk, hogy a Biblia milyen komolyan beszél arról, hogy Jézus visszajövetele előtt a megszentelődésünknek. Tehát, hogy az életünk minden területe és minden mozzanata összhangba kerüljön az Isten törvényével, ennek milyen sürgető szükséglete van. Olyan sokat emlegetjük az idők jeleit, és azt hiszem az értelmünket meg is győzi. De megkérdezem, ki az közülünk, aki ezeknek a hatására a saját élete megszentelődésének a munkáját abszolút komolyan kezdte venni? Mert mit jelent ezt abszolút komolyan venni? Hogy mindent, ami az Isten erkölcsi törvényével ellentétes, ami azt sérti, azt haladéktalanul úgy érezzük, ezt fel kell számolni az életünkben, ezekhez hozzá kell fogni, mint egy feladathoz hozzá kell fogni, természetesen nem a saját erőnkkel, erről szó sincs, majd mindjárt látjuk a következőkben, de mindenesetre komolyan fel kell venni a küzdelmet ezekkel, mert ha az Isten pecsétjét akarjuk elnyerni, akkor ezektől meg kell szabadulnunk, és a mi megszentelődésünk munkájának, hogy életünk minden mozdanatával összhangba kerüljünk az Isten törvényével, ezt komolyan kell venni. Megkérdezem, ki az, aki már számba vette az életet? Aztán itt vannak az idők jelei, ki tudja, mennyi az időnk, és az Isten ítéletében mikor kerül ránk a sor, tudjuk, van egy megelőző ítélet Jézus eljövetele előtt, amely végül is ez az ítélet, nem olyan ötletszerű lesz, hogy kikapja meg az Isten oltalmazó pecsétjét, hanem ezt az ünnepélyes mennyei törvényszék dönti el. Vajon komolyan gondolunk arra, hogy akkor az életünkben mindennek el kell tűnni, ami az Isten erkölcsi törvényével ellentétes. És számba vettük ezt, és elkezdtünk ezért komolyan imádkozni, és úgy viszonyulunk ehhez, mint a Pál apostol, aki azt írta, ama nemes harcot megharcoltam. Ugye ama nemes harc az azt jelenti a saját természetünkkel, a saját jellemhibáinkkal. Tehát ő ezt nap mint nap egy komoly feladatként vette fel, hogy a nemes harcot megharcolni a saját természetünk hibáival. És a Biblia ide sorolja, hogy a mérgesség, a fölgerjedés, a harag és a lárma,
Ezek is olyan dolgok, amelyek megengedhetetlenek és elfogadhatatlanok egy keresztény életében, és ha mi nem akarjuk megszomorítani az Isten szent lelkét, és igényt tartunk az Isten pecsétjére, ezekből is el kell, ezeknek is el kell tűnniük a mi életünkből. Ugye mi ezeket csak olyan gyengeségnek szoktuk mondani, nem bűnnek, nem komoly jellemhibának, amitől meg kéne szabadulni, hanem csak olyan gyengeségnek, amit úgy elkönyvelünk, hogy ez azért kikerülhetetlen a hétköznapi életben. Ugye hát miket szoktunk mondani, felmentést adunk magunknak ezekkel, hogy hát milyen helyzet volt, hát ki az, aki egy ilyen helyzetben ne idegeskedett volna ki, ne lett volna indulatos, vagy nem fakadt volna ki. Vagy azt mondjuk, hogy XY hogy viselkedett velünk, milyen igazságtalan volt, hát ki az, aki akkor megállta volna még legalább egy kis felkergedést, vagy egy kis emeltebb hangú odamondást. Még arra is hajlamosak vagyunk, hogy hát egyenesen úgy gondoljuk, hogy erkölcsi kötelességünk ilyenkor egy kicsit határozottan és indulatosan megmondani, vagy így viselkedni. De most én szeretnék feltenni egy kérdést. Ugye ez az ige úgy mondja, hogy meg ne szomorítsuk Isten szent lelkét, ezért vettessenek ki ezek közülünk. Lehet, hogy felmentést adunk magunknak, de a kérdésem ez. De igaz, hogy megszomorítjuk az Isten szent lelkét minden mérgességgel, haraggal, felgergedéssel és lármával? Vagy van valaki, aki a békességét töretlenül megőrzi, és az összhangot az Isten lelkével nem billent ki bennünket? Minden mérgesség, harag, felgergedés és lárma abból a lelki állapotból? Nem szakad meg azonnal az a korábbi békesség, az a korábbi ráhangolódás a Szentlélekre és az a belső kapcsolat? Nem azonnal az van, hogy felkavartak vagyunk, és egy törés állt be az aznapunkban, meg a lelki állapotunkban, és most megint ott toporgunk, hogy ezt hogy hozzuk rendbe. Tehát ne tekintsük ezt csak olyan kis semmi gyengeségnek, amivel nem is kell komolyan foglalkozni, mert egy biztos, hogy minden ilyen indulat fellobbanással megszomorítjuk a szent lelket, és megtörik a lelkünk békessége is az összhangja a Szentlélekkel, és a kártétel már is megvan. És aztán gondoljunk csak arra, hogy a körülöttünk lévő emberi konfliktusoknak a legnagyobb része nem ebből származik. A családon belül, a családon kívül nem ebből támadnak a konfliktusok. Indulatosság, fölgerjedés, harag. Hát ezek tartítják állandóan az életünket. És nagyon jól tudjuk, hogy ha már egyszer megvan egy konfliktus, akkor az mennyi toporgás, küszködés rendbe hozni, mert ugye az emberi természetnek akkor azért nehéz bocsánatot kérni, nehéz azt mondani, hogy én voltam ideges, én voltam indulatos, én hibáztam, bocsáss meg. Az ember ezt rendszerint egy darabig kerülgeti, míg kimondja, és megpróbálja helyreállítani azt a kapcsolatot, és eltüntetni azt a konfliktust. És az Istentől is szégyel ilyenkor az ember bocsánatot kérni. Az Istent is kerülgeti, azt mondja, megint milyen voltam, most jobb, ha egy darabig a sarokba vagyok, most meg se szólalok. Most nem is merek a Jóistenhez imádkozni, hát már megint azért tulajdonképpen, ha mentegetem is magam, de tudom, hogy helytelen ültettem. Tehát nem is csak éppen egy pillanatra, hanem egy komoly törés van ott abban a pillanatban, a lelki életünkben, az igaznak, a helyesnek a cselekvésében. És azon is el kellene nekünk gondolkozni, hogy miért mondja az ige azt, hogy minden gonoszsággal együtt kivettessék. Tehát állapítsuk meg, hogy a Biblia mindenesetre nem ilyen kis emberi gyengeség kategóriájába sorolja ezt, ami nélkül hát nem is várható, hogy egy emberi lény bírja azt, ami őt akár a külső körülmények részéről, akár emberek részéről éri, hanem a Biblia azt mondja, hogy minden gonoszsággal együtt. Tehát a mérgesség, a harag, a felgerjedés, a lárma, az indulatosság, az mind a gonoszság kategóriájába teszi a Biblia. Gondolkozzunk el, hogy vajon miért? Hát tulajdonképpen mi történik akkor, amikor indulatosak vagyunk? Próbáljuk csak egy kicsit elemezni. Már eleve érdekes, hogy mennyi szó van erre a magyar nyelvünkben. Méghozzá nagyon kifejező, szinte ilyen hangfestő szavak. Felforcsan. Ugye például? Akkor azt, hogy felcsattan. Ugye? Még a hangulata is ezeknek a szavaknak érzékeli, hogy mi történik, és még sorolhatnám nagyon sok minden. Aztán vannak ilyen modern kifejezések, hogy bepörcen, meg fölpörög, meg fölforra az agyvize, meg ugye sorolhatnánk. Azért van rá ennyi szó, meg kifejezés, mert nagyon, nagyon mindennapi jelensége az életünknek. De mi történik ilyenkor? Ilyenkor kizárólag azért jövünk indulatba mindig, mert engem valami bosszant, nekem valami kellemetlen, mondjuk a körülmények oldaláról, vagy pedig valaki velem milyen rosszul viselkedett, és nekem milyen rossz is az engem, most mennyire bosszant.
Tehát nézzük meg, hogy indulatba kizárólag mindig azért jövünk, mert önmagunk körül forgunk. Mindig azért, mert az egész gondolkozásunknak az a vele, hogy én velem mi történt, én, engem mi, hogy ért, én velem valaki, hogy viselkedett. És megkérdezem akkor annak az egyetemes szeretet törvénynek meg mi a lényege, ami a kereszténység veleje, és az ige azt mondja, hogy szeretet szerint éljünk. Annak meg az a lényege, hogy mindig a másikra tekintesz. Nem magaddal vagy elfoglalva, hanem mindig a másikra tekintesz, és a másik javát és a másik érdekét keresed. Tehát nyugodtan mondjuk meg így, hogy minden indulatosság az önzésünk kitörése. Egyetértünk ezzel? Minden indulatosság az önzésünk kitörése, az én középpontosság kitörése, kivétel nélkül minden esetben. Arról van, mintha egy ilyen rejtett forrás hirtelen föl, mint a forró vízű forrás hirtelen fölbugyogna. Tehát ne tekintsük olyan kis semmi gyengeségnek az indulatosságot, meg akárcsak egy kis felgerjedést is, mert mindegyik az én középpontosságnak, az önzésünknek a kitörése. Van, amikor ez olyan heves, mint a vulkán kitörés, van, amikor nem annyira hevesebb, de mindig ennek a kitörése. Lehet, hogy valaki erre azt mondja, hogy azért szent harag is van. Hát azért Jézus is ostorral kiűzte a templomból a kufárokat, és hát mert nagyon szereti azt mondani, hogy neki egy jogos erkölcsi felháborodása van is. És szóval neki igaza van. Megkérdezem, ha valakinek igaza van, megteheti ezt? És mondhatja azt, hogy ez szent harag? Én erre azt szoktam mondani, hogy a szent haragot hagyjuk meg Jézusnak. Szent haragja csak szent lénynek van. Mi nem vagyunk szent haragok, szent lények, és éppen ezért a mi haragunkban mindig belekerül az önzés. Minden indulatkitörésünkben benne van ez a kemény én középpontuság. Szent haragja csak Jézusnak volt, meg Istennek van. Ezt mi soha nem mondjuk azt, hogy én szent haragból cselekedtem. Ha igazam van, sem menti a felindulás. Tartok valahol Budaörsön egy családsegítő központban gyermeknevelési sorozatot, és mikor jött az a téma, hogy az indulatosságnak a kiküszöbölése a gyermeknevelésben, mert meg kell mondanom, én is teljesen ledöbbentem, ismerjük Ellen White-nak ezt a bizonyos sárga könyvét a gyermeknevelés, és teljesen ledöbbentem, hogy mi kategórikusan írja, hogy a szülői nevelésben semmiféle indulatosságnak helye nincs, az önuralmát vesztő szülő nem tudja önuralomra nevelni a gyermekeit, és hogy fegyelmezni kell, de a fegyelmezésnek is indulatmentesen kell történni. Hát ugye erre még a jó keresztény szülők is könnyen vitába szállnak, és azt mondják, hogy na de azért egy helyén való pofon, egy nagyon erélyes felhívásnál kevesebb adott esetben nem elég. Hát aki nem hisz nekem, az olvassa el a könyvet, és olvassa el az érveit, és rá fog jönni, hogy a könyvnek igaza van. Hát én is ebben a családsegítő központban, és nem keresztény, és nem vallásos embereknek is megpróbáltam természetesen nem bibliai érvekkel, hanem józan logikai érvekkel végigmondani ezt meg gyakorlati mintákkal, hogy hogy kéne kiküszöbölni az indulatosságot még a gyereknevelésből is, és hogy igenis lehet egy szülő hatékony nevelő és határozott nevelő is, még fegyelmezhet is indulatosság és felgerjedés nélkül. Meggyőződtek róla, de olyan csend még egyetlen előadás után se volt, mint ezután. Nem akart elindulni a beszélgetés. És hát sorba mondták, hogy hát meg se tudunk szólalni, mert teljesen belátjuk, hogy mennyi mindent csinálunk rosszul, és hát teljesen elismerjük, hogy itt csak a kezet feltenni lehet. Tehát azért mondom, hogy vigyázzunk, mert a Szentírás azt mondja, hogy minden gonoszsággal együtt. És felejtsük el a szent haragot. Ha 100%-ig igazunk is van, az indulatosság és a felgerjedés igazságtalanságá teszi, akármit képviselünk, és kártétellé válik. És hogy mennyire a kereszténységnek az elemi kívánalma ez, szeretnék egy néhány biblia igét idézni, gondolom meggyőző lesz, nagyon egyértelműek. Ugye amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Megkérdezem, van komolytalan biblia, igen? És hát ezt mondjuk Jézus talán csak arra érti, hogy alkalmanként szelidek, de azért többnyire jó, heves, temperamentumosak, indulatosak, hát biztos nem. Valakire azt mondhatjuk általános minősítésként, hogy szelíd, akkor ez a vérében van, akkor ez az általános magatartás, ez a meghatározó viselkedése. És Jézus azt mondta, hogy a szelidek öröklik a földet. Ezek szerint az Isten országából kizárók, ha a szelidséget nem tanuljuk meg ezen a földön, mert csak a szelidségnek, szelideknek ígérte oda Jézus az Isten országát. Tehát ez a kereszténység elemi leckéje, ABC-je, hogy a szelidséget megtanuljuk. Csak már annyit tudunk elméletileg, és annyira nem vesztük komolyan a gyakorlatot,
hogy valahogy, hát ezt is úgy, tudjuk, de hát ha az én nem vagyok mindig szelíd, hát azért ez emberi dolog. De a Biblia azt mondja, a szelídek, akiknek ez vérük élet, akiknek ez a meghatározó magatartásuk kellett, azok fogják örökölni az Isten országát. Aztán emlékezzünk rá, hogy Jézus mit mondott a tanítványainak. Meg az egész sokasághoz fordulva azt mondta, nyűljetek én hozzám, mindjárt, akik megfáradtatok, megterheltettetek, és mit tanuljatok meg tőlem, mint a legelebb elmék, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Mindjárt vegyük számba, hogy hány éve foglalkozunk, illetve hány éve ismerjük, ami közelebbről a Biblia tanításait, hány éve úgy érezzük, hogy mi azért most már komolyan veszük a kereszténységünket, vagy a tanítványságunkat, és megkérdezem, ennyit megtanultunk Krisztustól, hogy ő szelíd és alázatos szívű? Hát pedig azt mondta, hogy ez az ABC. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ha még ennyit se tanultunk meg, akkor ennyi ideje hiába jártunk Krisztus iskolájába, vagy ennyi ideje hiába nevezzük magunknak tanítványnak, mert ezt a legalapvetőbbet, ezt a legelemibbet nem tanultuk meg. És végül mondok még egy utolsó perdöntő igét, amely így hangzik, Galáta beliekhez írt levél 5. fejezet 24. verse, akik a Krisztuséi, azok a testet, tudjuk, hogy ez itt a természetet jelenti, mindig a megromlott természetre alkalmazza ezt a kifejezést az ige, akkor hadd mondjam így, akik pedig a Krisztuséi a természetet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ez egy kategórikus ige, ezzel nem lehet vitába szállni, akik a Krisztuséi, akiknél ez hitelesen így van, akiknél ez nem csak szóbeszéd, ez nem csak hitvallás, amit a szánkra veszünk, de nincs a dolognak valóságtartalma, akik tényleg a Krisztuséi, azok az ős természetet, az emberi természetet, az öröklött és szerzett természetüket megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ez olyan ige, mint mikor azt mondja Pál apostol, ma is előfordult a tanulmányunkban, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ugye, tehát akik az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai, az is kategórikus. Akikben lakik az Isten lelke, akiket vezérel. És ugye ez a mérgesség, harag, felgerjedés, lárma, meg Szentlélek együtt nem megy, ez az igény is azt mondja. Tehát nem vezérelheti a Szentlélek azokat, akiknek az életét ez folyton tarkítja, ez is egyértelmű, és az ige azt mondja, akik a Krisztuséi, azok az öröklött szerzett természetet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Az adventjekor ennek milyen kiemelt jelentősége van, ugye az alapigény is ezt mondja, hogy meg ne szomorítsuk éppen az elpecsételés idején, és meg ne hiúsítsuk azt, hogy az elpecsételtek közé kerüljünk ezzel. És egy másik igére is emlékezzünk, a Filippi levél 4. fejezetében van, a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Hát azt mondja, aki komolyan veszi, hogy az Úr közel, az ezt a legelemibb keresztény tulajdonságot nagyon-nagyon igyekszik elsajátítani, mert amikor az Úr közel, akkor már a ti szelíd lelkűségetek legyen Istenem minden ember előtt, mert különben a helyzetünk reménytelen. Tegyünk csak fel egy kérdést magunknak, ebben a pillanatban a szelíd lelkűségünk ismert minden ember előtt. Mindenki gondoljon arra, hogy a családja, meg a tágabb környezete, úgyhogy erről feltűnően meg lehet erről ismerni. Hogy a szelíd lelkűsége ismert minden ember előtt. Ugye ennek Jézus tanítványnak úgy kell különbözni a többi embertől, hogy széllel szemben észre lehessen, és meg lehessen ismerni, mert a szelíd lelkűsége ismert minden ember előtt. Megkérdezem, mi van Mózesről megírva, aki egy igazi keresztény volt, mondhatnám így, noha Ószövetség idején élt. Azt írja, hogy Mózes pedig igen szelíd volt minden embernél inkább, akik a földön laknak. Mondhatná valaki, hogy hát egy vezető már nem lehet szelíd. Pláne egy olyan, mit mondjunk, milyen néppel. Egy olyan értelmetlen, örökké lázadozó néppel. Hát ki várhatja el, hogy szelíd legyen? És megkérdezem, tudott a szelídségével eredményesen 40 évig hordozni ezt a népet és vinni az ígéret földje határáig? Pont azzal tudta, hogy igen szelíd volt mindenkinél inkább, akik a földön laknak. És vezető tisztségben, nem akármilyen vezető tisztségben, körülbelül 2 milliós népet kellett pusztai körülmények között hitben valahol megtartani, valahol az Isten kívánalmaira rávenni, és úgy tudta elérni, hogy mindenkinél szelidebb volt inkább, akik a földön laknak. Tehát ezzel sem mentegessük magunkat, hogy én felelős vagyok a családomért, vagy felelős vagyok egy pozícióban, vagy egy feladatért, és ott, ha én nem vagyok határozott, és ha én egy kis indulatosságot bele nem viszek, és egy kis odamondogatást, ha én a sarkamra nem állok, ha én néha ki nem jövök a sodromból, hogy hatása legyen, akkor nem tudom elérni. Itt a bibliai példa, hogy
hogy valaki, aki mindenkinél inkább szelíd volt a Földön, a világon valaha végzett legnagyobb vezetői feladatot a lehető legnehezebb körülmények között meg tudta oldani így. Tehát nincs mentség. És akkor jön a legkritikusabb kérdés, és ez a legkritikusabb kérdés az, hogy hogyan győzzük le a mérgesség, harag, felgerjedés, lárma, indulatosság. És idéznék egy bibliai igét, ami azt gondolom nem csak erre a bűnre, hanem minden egyéb bűnünkre is ez a törvény, hogy csak így lehet legyőzni. Ez a Kolossé levél 3. fejezetében, most azért idézem, mert nagyon egyszerű. Így hangzik, meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Csak hadd idézem az elejét, meghaltatok, és az életetek el van rejtve. Semmilyen bűnt nem lehet más úton legyőzni, és ezt szeretném egy kicsit megmagyarázni. Minden bűnt, hogy tényleg az életünkből kiiktatódjék, és vége legyen, és többet ne fertőzze az életünket, csak ezen az úton lehet. Meghaltatok, és az életetek el van rejtve. Mit jelent ez? Ez a kifejezés a Bibliában, hogy meghaltatok, az azt jelenti, hogy radikális szakítás. Olyan radikális szakítás, hogy mintha meghalt volna az ember annak a dolognak. Ennél kevesebb nem elég. Az, hogy értelmileg belátjuk, az, hogy rossznak tartjuk, az, hogy szeretnénk megszabadulni tőle, nagyon kevés. Meghalni kell. Annak a bűnnek, amit mi egyszer halálra ítéltünk, annak ténylegesen be kell következni, hogy meghaljunk neki. Ugye azért használja a Biblia ezt a kifejezést, mert a halál egy radikális dolog. A halál az mindentől elválaszt, ami addig körülvett. Ha, akkor aztán az tényleg szakítás, az elválás. És ezt a radikális kifejezést alkalmazza a Biblia, hogy meg kell halnunk az egyes konkrét bűnöknek, jellemgyengeségeknek. Most az a kérdésem, hogy hogy lehet meghalni. Ugye nem csak egyszer a keresztségkor van az alapvető meghalás az önzés gondolkozás módjának, az addigi régi életnek, hanem a későbbi életünkben is újra meg kell halni valamilyen jellem tulajdonságnak, amit később fedeztünk fel, vagy szembesültünk igazán. Hát nem is tudja a keresztségkor az ember mindent átfogni, hogy mi mindenben ellentétes az élete az Isten törvényével. Sok mindent csak később lát meg. Ma tanultuk a szombatiskolában, hogy mikor megismerjük az Isten szeretetének magasságát, mélységét, hosszúságát, szélességét, hát csak akkor szembesülünk vele, hogy mi minden van én bennem, ami az isteni mércével összeegyeztethetetlen. És akkor újra és újra meg kell halnunk, a szemünk elé került, most, amit látván látjuk, hogy az egy gonosz dolog és kiiktatandó az életünkből. És még egyszer kérdezem, hogy hogy lehet meghalni? Hát az első az, hogyha halálra ítéljük, most így mondom jelképesen, vagyis azt jelenti, hogy mentegetőzés nélkül elítéljük azt a rosszat az életünkben. Tehát amíg az indulatosságunkat mentegetjük, és azt mondjuk, hogy X körülmények között kikerülhetetlen, vagy azt mondjuk, hát ez csak egy kis sodromból kijövés, vagy azt mondjuk, hogy ez szent harag, meg ehhez hasonló, addig biztos, hogy nem fogunk tőle megszabadulni, egészen 100%-ig biztos, csak akkor, ha mi ezt a dolgot halálra ítéljük, ha olyan mélyen megértettük, és teljes szívből elfogadtuk, hogy ez gonoszság, ez a minden gonoszság közé tartozik, és egészen komolyan vettük, hogy ez lehetséges és szükséges, hogy az életünkből eltűnjön. Amíg így halálra nem ítéljük, addig nem történik változás. De attól, hogy én mentegetőzés nélkül elítéltem és halálra ítéltem, az még nem jelenti azt, hogy tényleg meg is haltam neki. És itt szeretnék egy olyan ígére terelni a figyelmet, amit talán sokszor nem is ismerünk, vagy még bele se gondoltunk. Ez az ige Jeremiás próféta könyve 10. fejezetében van, és egy olyan imakérés, amit nem tudom, valaha már vettünk-e a szánkra, és komolyan vettük-e, hogy ezt lehet imádkozni, mert Jeremiás próféta is imádságos kérésként tárta a Jóisten elé, és mi is imádkozhatunk a Jóistenhez így. Olvasom Jeremiás próféta könyve 10. fejezetéből. Jeremiás próféta könyve 10. fejezetében így hangzik a 24. vers. Talán hadd olvassam hozzá a 23. verset is, és még jobban értjük, hogy miről szól. Tudom, Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését. Fenyíts meg engem, Uram, de mértékkel, nem haragodban, hogy szét ne morzsolj engem. Miről is szól ez az ige? Azt mondja a próféta, tudom, Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja. Elismerjük? Belátom én, de nincs hatalmamban. Pontosan ezek a régi reflexek, az indulatosság, a fölgerjedés, a lárma. Hiába
halálra ítélem, de nincs hatalmamban, mert erősebb az a szokás törvénye, erősebb az a genetikai törvény, vagy ki tudja, együtt a kettő, erősebb annál, és mégiscsak engem hatalmába kerít. És akkor mi hogy folyamodik a Jóistenhez? Fenyíts meg engem, Uram! Ki kért már ilyet a Jóistent, hogy fenyíts meg engem? De figyeljük meg, milyen speciális fenyítéket kér. Azt mondja, azt a fajta fenyítéket, ami mértékkel van kimérve, ami nem haragotban van, ami nem egy büntető haraggal sújtó fenyíték, hanem Uram, amit te a bölcsességedben pontosan ki tudsz számítani, hogy nekem segít, hogy meghalljak annak a bűnnek. Nem haragotban, hogy szétmosolj engem, nem ilyen fenyítéket kéne, ki merne ilyet kérni maga ellen, de Uram, olyan fenyítéket, ami mértékkel van, amit te pontosan kimértél, te pontosan tudod, hol van az az érzékeny pont, vagy mi lenne az az élettapasztalat, vagy mi lenne az az intés, amit te hozol az életemben, hogy én meg tudjak halni ennek a dolognak. Kedves testvéreim, én javasolnám mindegyikünknek, ha mi komolyan vesszük a megszentelődésünk munkáját, és komolyan vesszük azt, hogy itt az idő, hogy látható változás legyen, látható jellemváltozás az életünkben, hogy minden ember előtt ismerté legyen, hogy elindultunk ezen az úton. Akkor merjük a gyengeségeinkre a Jóistentől azt kérni, hogy fenyíts meg engem, Uram, de nem az ellenséges büntető fenyítékkel, hanem azon a mértékkel való, azzal azért, hogy én meg tudjak halni annak a gyengeségnek. Szeretnék nektek valamit a saját életemből elmondani. Én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, ő megfenyített engem, éppen az indulatosság, a türelmetlenség tekintetében, és én mai napig is látom, hogy az életemben egy határkő volt, és sikerült meghalni. Nem azt mondom, hogy nem vagyok kísérthető, és nem fordult azóta velem elő, de abszolút nagy a különbség, ami azelőtt volt, meg ami azután van, és segített rajtam, mert a Jóisten megengedett egy olyan dolgot, és rávezetett, hogy türelmetlenkedés, idegenkedés, indulat elfogadhatatlan az én számomra, ez a fenyíték az édesanyám halála volt. És pedig az, hogy éppen a vasárnapról hétfőre virradó éjjel halt meg, és szombat este volt köztünk egy konfliktus. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy nem nagy ügy, mert hát tényleg nem volt világrengető nagy, úgy semmi olyan, nem volt egy csúnya jelenet, de nekem mégis mondhatom, hogy úgy jártam, mint Dávid, hogy megsepett a szívem. Következő volt a dolog, ugye a gondviselésünkben volt az idős nagynéném, és hát ugye ő állandóan feküdt, és borzasztó nyűgös követelőző, nehéz beteg volt, és ott volt a kis unokahúgom, a Vera is, akkor ott lakott velünk, és hát volt neki valami gondja is, hát én úgy éreztem, hogy kell vele beszélni, és leültem az előszobába beszélgetni, és anyukám már háromszor, négyszer türelmetlen mondta, hogy foglalkoznám már az Ilonka nénivel, már most tegyek vele ezt vagy azt, és én úgy kifakadtam, hogy hát azért a fiataloknak is vannak jogai, most nekem egy kicsit a Verával kell foglalkoznom, és hát most nem lehet azt, hogy én most hanyjak az Ilonka nénihez. És biztos, hogy édesanyám egy kicsit türelmetlenül mondta nekem háromszor, négyszer, hogy menjek már az Ilonka nénihez. De hát azt is meg kell értenünk, az idősebb emberek azoknak az idegei is megmerevhetnek, ők már türelmetlenebbek, ő annyiszor elmondja, amíg meg nem mozdulsz, és amíg nem csinálod is. És erre fölfortyanni, hát más, olyan bárdolatlanok tudunk mi, mert egyszerűen nem tudunk együtt érezni, nem tudjuk fölfogni, hogy egy idősebb embernek nem olyan rugalmas az idegrendszere vagy a gondolkozás. Aztán a másik dolog volt azon az estén, hogy meghalt, akkor nem tudom, valaki emlékszik, Annus nénire, egy cigány testvérnőnk volt, olyan mélyen hívő, egy agyon szenvedett asszony, és pont akkor meghalt, és én elvállaltam a temetését, és édesanyámnak ez egy nagyon szép vonása volt, hogy olyan nagyon együttérző volt, és olyan nagyon szeretetteljes volt, tényleg éppen a leggyengébbek iránt, és hát nekem szólt, hogy szerezzek ám énekeseket a temetésre, és hát, hogy ne legyen az ő temetése valami olyan mellékes temetés azért, mert egy agyon szenvedett, szerencsétlen cigányasszony, és hát legyenek énekesek a temetésén. És hát én nekem ezer dolgom volt szombaton, ugye otthon közben a két beteg, éppen itt voltam Zugligetben szombaton, és ez elmaradt. És hát édesanyám olyan szemrehányóan kérdezte, hogy megszervezted, szereztél énekeseket? És hát én meg úgy kifakadtam, hogy anyukám, hát nem tudok tovább nyúlni, hát nem voltam képes erre, hát én ezt nem tudtam megcsinálni, és akkor azt mondta, hát ha te nem csináld meg, nem csinálj, és olyan jó szemrehányóan hát kioktatott engem, hogy én ezt miért nem csináltam meg, és én igazságtalannak éreztem, és tiltakoztam ellene.
És hát még aznap este bocsánatot kértem anyukámtól ezért a két felfortyanástól, de amikor egy nap múlva meghalt, hát hogy én hogy éreztem magamat, hogy hát az ember még ugye tudja, hogy a búcsúzás éve, tudja, hogy milyen beteg, és hát képes voltam arra, hogy ilyen maflaságokon fölfortyanni egy estével a halál előtt, és aztán még mi minden jutott eszembe. Eszembe jutott, hogy szegény, mikor reggelit készít, és nekem mondja, hogy hát gyere már, kihűl, nagy lelkesen szegény, betegen elkészíti. Nekem meg szól a telefon, meg innét hívnak, onnét hívnak. És emlékszem, hogy idegesen azt mondja, anyukám, inkább ne csináld, de nekem nem mondjad azt, hogy gyere már reggelizni. És akkor utólag végig gondolom, hogy nem lehetett volna ezt is mondani, hogy drága anyukám, nagyon köszönöm, hogy ilyen aranyos vagy. Vagy ott hagyok csapott papot, és azt mondom, most mindennél fontosabb, hogy ő ne idegeskedjen tovább, vagy pedig azt mondom, hogy még egy kicsit létrevehet, majd én megmelegítem urat, de így is jó, hogy megcsináltad. Értjük, az embernek is sokszor magában le kell játszani, hogy ugyanazt a dolgot hogy lehetett volna szelítséggel és szeretettel intézni. Vagy hányszor eszembe jutottak a tejfölös poharak, meg az agyhó. Ugye szegénységben éltünk, anyukám minden gyűjtött, és akkor ugye már idős volt, hol ide dugta be a spájzba, hol oda. És akkor én meg képes voltam ezen morogni, hogy hát a végén úgyis nekem kell elrakni, és már hogy ellimlomosodik a konyha vagy a spájz, és nem lehetett volna ezt megcsinálni egy hang nélkül, úgyhogy egy szót nem szól, az ember is fogja, és elteszik, kell ez ilyesmit szóvá tenni, nem tud az ember megérteni egy idősebb embert, annak a gyengeségét. Testvérem, azért mondtam ilyen gyakorlati példát, hogy mert tudom, hogy ez egy olyan mélyen gyökerező átok, ez az indulatosság, ez a fölfortyanás, és ezt annyira nem veszük bűnnek. De próbáljunk belegondolni, még egyszer mondom, biztos, hogy megszomorítjuk az Isten szent lelkét, és elűzzük magunktól, biztos, hogy konfliktusokat kavarunk magunk körül emberekkel, amit utána megint majd rendezgetni kell, és hát amikor ez a kiváltságunk, hogy azt mondja az ige, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, és nem mondaná, hogyha ez nem lenne elérhető. Ma tanultuk a szombatiskolában, hogy Isten mindent megcselekedhet feljebb, mint ahogy kérjük, vagy elgondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Hát akkor mi mentségünk van? Az Isten meg tudja tenni a bennünk munkálkodó erő szerint, ha igazán igényeljük. Tehát visszatérek oda, hogy milyen két dolog kell ahhoz, hogy legyőzzük, az egyik meghalni neki. Tehát az egyik, hogy ítéljük halálra, fejezzük be a mentegetőzést, igazán nézzük meg, hogy ez mi és milyen káros, és határozzuk el, hogy ennek én meg akarok halni, én ezt nem akarom megtűrni az életemben. A másik, hogy kérjük a Jóistent, mert nincs hatalmunkban azért az utunk, hogy valami olyan tapasztalaton vezessen át, fenyítsen meg azzal a bizonyos kegyelmes mértékkel, hogy mi alapvetően meg tudjunk halni annak a dolognak, és ne tartsuk többet megengedhetőnek az életünkben. És még egy dolog van, a ti életetek el van rejtve. Mire utal ez a kifejezés a Kolossi levélben arra, hogy folyamatosan ápoljuk a kapcsolatot és a közösséget a Jóistennel. Ez arra utal, hogy nem tudjuk megtartani magunkat. Gondoljatok megint Mózesre, elérte azt, hogy már minden embernél szelidebb volt, akik a földön laknak, és mégis egy gondatlanság, így mondja a Biblia szó szerint gondatlan szólt az ajkaival, egy picit lazult meg a Jóistennel a kapcsolata, csak egy kis időre nem volt elrejtve a lénye a Jóistenben, és azonnal itt volt a probléma, és indulatosan kifakadt, halljátok meg, ti lázatok, és az Isten parancsával szemben kétszer rávágott a kősziklára, lerombolt egy csodálatos szimbólumot is. És a nép hogy igazolhatta magát, hogy most egyszer látták kiborulva indulatosan a vezetőjüket is, és hát nem is akarom sorolni mindennek a kártételét. Tehát minden bűn legyőzésének ez a törvénye meghalni neki egyszer, igazán meghalni annak a dolognak, a második pedig életünk el legyen rejtve az Istenben. Azaz, őrizzük a Szentlélek által a jelenlétét, ne kerüljünk ki az Isten jelenléte tudatából. Ezt meg csak úgy tudjuk megcsinálni, ha annyit olvassuk az Isten igét, hogy vakozzék bennünk gazdagon, hogy állandóan beszélgessen belülről velünk, ha állandóan föltöltjük magunkat az Isten igéjével, és azt, hogyha az imádságban igazi alázattal kérjük, hogy Uram, jöjjön a te szent lelked, belülről befolyásoljon, belülről oktasson, belülről lágyítson, belülről fékezzen, belülről alakítson, és akkor el van rejtve az életünk ő benne, akkor az Isten őriz minket. Ugye igen, ilyet mond Dávid az Istennek, ne engedd szívemet rosszra hajlani, őriztesd számnak nyílását. Hát kérünk-e ilyet?
Kértük már ezt úgy komolyan, ne engedd szívemet rosszra hajlani, meg kértük ezt, hogy őrizd a számnak nyílását, vagy tégy szaklakatot a számra, hogy ezt ne kövessem el. Csak ha így el van rejtve az életünk Istenben, akkor tudjuk ezeket a gyengeségeket legyőzni. Kedves gyülekezet, én szívemből kívánom, hogy lépjünk ennek a kígyónak a fejére, ennek az életünket megrontó magatartásnak. Van, akinél hevesebben jelentkezik, van, akinek szolidabban. Ne, egyébként nagyon szolid temperamentú emberek is ki tudnak otthon borulni, és tudnak keményen indulatosak lenni. És próbáljuk megtanulni Krisztustól az elemi leckét, aki azt mondta, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. És nem fogjuk lépten nyomon megszomorítani és elűzni magunktól a szent lelket. Segítse meg a Jóisten ebben mindannyiunkat. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk megköszönni néked, hogy a te ígéd ilyen gyakorlatias tanácsokat is tartalmaz. És Urunk, nem akarunk kitérni ezzel a határozott felhívás alól, hogy minden mérgesség, harag, felgerjedés, lárma kivettessék közülünk minden gonoszsággal együtt. Urunk, köszönjük, hogy megérteted velünk, hogy ezzel mindannyiszor, meg annyiszor megszomorítjuk a te szent lelkedet, és akadályozzuk a mi megszentelődésünk munkáját, és rengeteg kárt teszünk körülöttünk élők lelkében. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy olyan kényelmesen ülünk ezen a gyengességünkön, és itt vannak a hatalmas idők jelei, és mi még mindig nem vettük föl komolyan a nemes harcot, és még mindig nem vesszük komolyan, hogy a mi megszentelődésünk munkájának most már érdemben kell előre haladni. Urunk, kérünk, hallgass meg minket, és add, hogy mindent megjegyezzünk, amire nekünk a legnagyobb szükségünk van, és segíts, hogy már a következő héten ennek foganatja legyen az életünkben. És addulunk, hogy tudjuk hinni, és tudjuk kérni, hogy mi meg tudjuk halni egymás után, ami tipikus jellegzetes gyengeségeinknek, és megtanuljuk, hogyan lehet az életünk elrejtve te benned, hogy tényleg győzni tudjunk, és ami egészen más, valóban keresztény jellemünk ismerté lehessen mindenki előtt. Urunk, kérünk, hallgass meg minket, és légy velünk, és kísérj el a te kegyelmeddel és szereteteddel. Amen.

Kezdjük a ma reggeli áhítatunkat. A Biblia legszebb imádságai témakörben a soron következő téma Jézus Krisztusnak a János Evangélium a 17. fejezetében található úgynevezett főpapi imádsága. Előjáróban elmondanám, amíg elcsendesedik a környékünk, hogy ez az imádság egyrészt hosszú, ami nem baj, másrészt viszont rendkívül mély értelmű és tartalmú. Lényegében nem elég hozzá egy alkalom, hogy mindent elmondjunk, ami ezzel kapcsolatos, illetve hát amit érdemes lenne tudni róla. Éppen ezért a témánk maga is úgy van megadva, akinek a kezében van esetleg a kis programfüzetünk, vagy emlékszik rá, hogy a keresztények egysége, mint vezérfonal, ez lenne tehát a mai reggeli témánk. Ebből a fejezetből, a úgynevezett főpapi imádságból rengeteg mindent ki lehetne még emelni, és nagyon sok minden egyébről is lehetne még beszélni. Én tulajdonképpen fel fogom olvasni az egészet, de igazából csak ezt a szempontot, az egységre vonatkozó szempontot szeretném kiemelni belőle. Hogy miért aktuális ez, és miért pont ezt jelöltük meg, mint a főpapi imádságban szereplő gondolatok közül azt, amiről ma beszélnénk. Azért, mert az egység eszméje és igénye ma mind a világpolitikában, mind pedig a kereszténységben rendkívül hangsúlyos dolog. Tehát fontos látnunk azt, hogy mi van azok mögött, az egységtörekvések mögött, amelyek mind a politikai életet, mind pedig a vallási életet jellemzik. A globalizáció általános fogalma, ami a gazdasági életben, hát ugye magától értetődő törvényszerűségnek hat már, ez hogyan jelenik meg politikai és egyházpolitikai vallási szinten? Én azt hiszem, hogy senkinek sem mondok újat, amikor azt mondom, hogy az egység nagyon központi gondolat. Lényegében bármiről beszélünk is, és főleg az aktuális kérdésekről, amikről most nem szeretnék, de csak annyit említek, hogy terrorfenyegetettség. Ugye ez is egy olyan dolog, amelyben az egységesülő világban látják sokan, főleg politikai vezetők és hatalmak a biztosítékát annak, hogy valami fajta védelmet biztosíthat

0: az emberiség számára az egységesülő világ szabványos törvényekkel, egységesen felépülő, egységesen működő és gondolkodó társadalmakkal. A kereszténység egysége ebbe a trendbe illeszkedik szintén. Az ökumenikus mozgalom már nem is nagyon új keletű, már tulajdonképpen 100 évre visszatekintő mozgalmával. A béke és biztonság, mint globális jelszó hangzik, és ennek a biztosítékát az egységben szokás ma már látni. Fontos látni azt is, hogy az egység gazdasági érdek is. Az a bizonyos Európai Unió, amelynek mi is néhány hete a tagjaivá lettünk, mint ország, szintén egy olyan gazdasági szükségszerűséget, pontosabban egy olyan gazdasági szükségszerűség hívta életre, amelyről hát most nincs alkalom, ez egy külön előadást igényelne esetleg a globalizáció összefüggései. Volt erről egyébként korábban kiváló előadásunk. De jó tudni azt, hogy mindent elsősorban a gazdasági érdekek mozgatnak, és így az egységesülő világnak ezeket a törekvéseit is. Ugye a multinacionális vállalatok korában a nemzetközi piacokra van szükség, tehát egyre nagyobb piacokra, határokon átívelő piacokra van szükség ahhoz, hogy a mérhetetlen mennyiségű termelést, a hatalmas fogyasztói javakat, azokat el lehessen adni, és a fejlődést, az önmagáért való fejlődést tovább lehessen fokozni. Tehát az egység gazdasági érdek, és ennek hátterében bizonyos ideológiai célkitűzések és érdekek is meghúzódnak. Mindez azt eredményezni, ennyi az egész bevezetőmnek a lényege, hogy az egység vágya mind gazdasági, mind politikai, mind pedig vallási téren rendkívül erős ma a világunkban. A mi kérdésünk azonban nem ez elsősorban, hanem az, hogy mi a Biblia véleménye mindezekről. Amikor vallási téren, hitbeli területen a keresztények, Krisztus követőinek az egységéről beszél a Szentírás, és maga a kereszténység alapítója Jézus Krisztus, akkor milyen jellegű, milyen típusú egységről beszél? Jézus Krisztus többször beszélt erről, de a legátütőbben talán éppen ebben a bizonyos imádságában, a főpapi imádságban, amelyet mielőtt felolvasnék, szeretném elmondani, hogy mikor, hol és kiknek a jelenlétében mondta el Jézus ezt az imát. Ugyanis rendkívüli jelentősége van abból a szempontból, hogy megértsük, hogy pontosan miért is hangzottak el ezek a szavak, és miért pont így. Jézus Krisztusnak a halála előtti utolsó óráiban lényegében, egy fél nappal az elfogatása és a megfeszítése előtt hangzott el ez az imádság. Az utolsó vacsora helyéről elindulva útban a Getsemáné kertje felé, amelynél ugye az ottani szenvedéseiről Jézusnak éppen tegnap este hallhattunk előadást. Tehát valahol a kettő között útközben mondhatta Jézus az úgynevezett búcsú beszédeit, amelyeket János evangélium a 14. fejezetétől kezdődően lehet folyamatosan olvasni. És a búcsú beszédeit azzal zárta le Jézus, hogy a tanítványaival együtt térdet hajtott és imádkozott, most hogy térdet hajtott, azt nem tudjuk, de imádkozott, és hangosan a tanítványai füle hallatára elmondta azt az imádságot a mindenható Istenhez, amellyel lezárta az egész földi szolgálatát. A főpapi imádság elmondása után Jézus többé nem tanított. Többé nem vezette, nem irányította a tanítványait. Innentől kezdve ugye már csak a Getsemáné kerti küzdelmek és az elfogatás és a kereszthalál van vissza az életéből, minden energiáját és minden figyelmét a mindent megkoronázó áldozatra összpontosította. Tehát a tanítványainak való szolgálatát, mint mester, ezzel az imádsággal zárta le. Hogy fogjuk érezni, hallani az imádságnak a szövegéből is, hogy ez egy olyan végső számvetés. Krisztus az Atya hatalma alá, az Atya kezébe helyezi azokat a tanítványokat, akiket az Atyától vett, akiket az Isten ő rábízott ezen a földön. Úgy tekinthető ez az imádság, mint Jézus Krisztusnak a lelki testamentuma a halála előtt. Éppen ezért van még a Biblia igéi között is kiemelten különös jelentősége. Ugye, Krisztus tanítványának vallja magát a kereszténység, és hogyha valóban azok vagyunk, akkor különös figyelmet kell fordítanunk azokra a szavakra, amelyek ilyen testamentum jellegűek. a Bibliában. Jézus Krisztustól úgy hangzottak el valaminek az abszolút lezárásaként, mint ami az ő végakarata a tanítványai számára. Nyilván nem csak azoknak a tanítványoknak szól, mint bele is fogalmazza Jézus magába az imádságban, hogy majd hajlani fogjuk, hogy nem csak a tanítványaiért, nem csak a 12-ért könyörög, akik ott vannak akkor vele, pontosabban akkor már csak 11-en, hanem mindazokért is, mondja Jézus Krisztus, mindazokért könyörgök, akik majd az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Tehát a főpapi imádságban mi is benne vagyunk, hogyha hiszünk Jézus Krisztusnak és Jézus Krisztusban. Ennyi bevezető után engedjétek meg, hogy felolvassam ezt a 26 igeverset János evangéliuma 17. fejezetét teljes terjedelmében. Egyszer lássuk egészében, az Új Szövetség 133. oldalán található abban a fajta Bibliában, ami nekem van, meg ami gondolom legtöbbeknek. Aztán majd magában az ige hirdetésben csak egy-két gondolatot szeretnék belőle kiemelni. Ezeket beszélte Jézus, tudnélik a búcsú beszédeire utal, és felemelte szemeit az égre, és mondta, Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged, amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nékem adtál. Tiéd voltak, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál. Mert a beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéd. És az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben, akiket nékem adtál megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek. És ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban. Én a te ígédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te, én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te, én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos Atyám, és a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Ezek voltak tehát Jézusnak, majdhogy nem mondhatnánk így, hogy az utolsó szavai a tanítványokhoz. És hogyha az egység gondolatára figyeltünk ezekből a szavakból, akkor azt láthatjuk, hogy az egység, a tanítványok közötti egység, hogy ők egyek legyenek, ez a rájuk ruházott küldetésnek az alapvető feltétele. Tudjuk, hogy Jézus, amikor magukra hagyta a tanítványokat ezen a világon, akkor nem egyszerűen csak magukra hagyta őket, hanem küldetéssel ruházta fel őket. Ez több helyen is elhangzik az evangéliumokban, misszió parancsot adott nekik, menjetek el szélese világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket, kereszteljétek meg őket. És itt a főpapi imádságban Jézus azt fogalmazza meg, hogy ahhoz, hogy a tanítványok ezt a küldetésüket elvégezzék, ehhez az első és legalapvetőbb feltétel, hogy egymással tökéletes egységet alkossanak. Azt mondja Jézus, hogy a 21. versben, hogy mindnyájan egyek legyenek, miért? Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Azt mondja Jézus, nem csak itt egyébként, hanem János evangéliumban máshol is olvashatjuk ezeket a szavakat, tehát többször is elmondta közvetlenül a tanítványoknak is Jézus, nem csak az imádságában, hogy azt, hogy őt, a messiást valóban az atya küldte, hogy tényleg ő a világ megváltója, azt azáltal, azon keresztül fogja elhinni a világ, hogy az ő követői és tanítványai egymáshoz hogyan viszonyulnak. Egyek tudnak lenni egymással, vagy pedig viszálykodások, széthúzás, gyűlölködés, emberi gyarlóságok szabdalják őket szét. Alapvető kérdés a hitelesség az Isten szolgálatában. Akkor hiteles az Isten országáról szóló evangélium, azt egymással szeretetben élő, egymással egységben lévő emberek tudják hirdetni. Nézzük meg egy pillanatra történelmi oldalról azt, hogy hogyan valósult meg ez az egység közvetlenül Krisztus mennybe menetele után, akkor, amikor az első keresztény gyülekezet létrejött, amikor az egyház megszületett a történelmének a hajnalán. Apostolok cselekedeteiből szeretnék felolvasni néhány részletet, a második fejezetből és a negyedik fejezetből néhány olyan leírást, amely hát arról szól, hogy hogyan is élt, hogyan is viszonyultak egymás, hogyan is élt az első keresztény gyülekezet, az első hívő Krisztus tanítványainak az első köre hogyan is viszonyult egymáshoz. Tehát keressük meg apostolok cselekedeteinek a második fejezetét, 142. oldal. A 42. verstől a fejezet végéig olvasom. A jeruzsálemi gyülekezetnek, az első keresztény gyülekezetnek a jellemzését olvashatjuk itt. És foglalatosok voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támadt pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tettek. Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. És jószágukat és marháikat eladogatták, és szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. És szeretném felolvasni a negyedik fejezetnek is ugyanígy a végét, a 32. verstől kezdve. A hívők sokaságának pedig szíve, lelke egy volt. És senki semmi marháját, tehát tulajdonát nem mondta magáénak, hanem nekik mindenük közös volt. És az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon, mert szűkölködő sem volt ő közöttük senki. Mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván elhozták az eladottak árát, és letették az apostolok lábainál, aztán elosztatott az egyesek között, amint kinek-kinek szüksége volt. Eddig olvasom. Azt hiszem, hogy ezeket a leírásokat, jellemzéseket olvasom, mindenkinek ugyanaz a kérdés jut eszébe. Mi történt? Mi romlott el? Valami csoda volt az, ahogy a kereszténység indult, ahogy kezdődött. Szívük, lelkük egy volt, egy akarattal kitartottak az imádkozásban, a könyörgésben. az apostolok, akik az ige szolgálatában buzgolkodtak, csodákat és jeleket tettek, naponta szaporodott üdvözülendőkkel a gyülekezet, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Szeretett közösségben éltek, megosztották egymással, amiük volt, közösséget vállaltak testi és lelki oldalról egymással egyaránt. Mi romlott el? Hogyha ma nézünk körül a kereszténység frontján, akkor azt látjuk, hogy megszámlálhatatlan sok keresztény felekezet verseng egymással, lényegében beszélő viszonyban sem nagyon vannak. Történelmileg nézve, kicsit visszanézünk a múltba, azt látjuk, hogy élet-halál kérdés volt az, hogy ki milyen felekezethez tartozott, és milyen hitvallást követ. Sokan az életüket áldozták azért, mert ők egy bizonyos hitvallást követtek, míg más hitvallásnak a követői őket üldözték, akár a tényleg életre-halálra is. A felekezeti különbségek és széthúzások szabdalják szét a kereszténységet, és ez az állapot valószínűleg teljes jó indulattal és jó szándékkal azt a vágyat kelti az emberben, hogy nem lehetne valahogy újra megtalálni a közös pontokat a keresztények között. Nem lehetne visszahozni azokat az állapotokat, amelyek elmúltak. A teljes egységnek, a teljes egymás iránti szeretetnek, a békességnek a gondolatát, ugyanannak a Krisztusnak a követői és tanítványai. Ugye a kereszténység korán indult, egy kicsiny közösség volt, még akkor is, hogyha sokan megtértek Pünkösd napján, mondjuk akkor 10-szer annyian voltak, mint hányan most mi vagyunk itt ebben a sátorban. De mégis azt a kérdés vetődik fel, hogy vajon mi történt azóta? Tehát az, hogy a kereszténység egyfajta diadal utat futott be, legalábbis ilyen történelmi vagy szociológiai értelemben mindenképpen. Tehát, hogy uralkodó helyzetbe került először a római birodalmon belül, majd az egész európai kultúrkört meghatározta, ezzel egy időben, ezzel a folyamattal párhuzamosan részekre szakadt, felekezetekre, különböző irányzatokra oszlott, amelyek nem tudnak, nem akarnak megbékélni egymással, egészen a 20. századig, amikor az ökumenikus mozgalomban először csillan fel az a remény, hogy talán mégiscsak sikerül közös nevezőre jutni a különböző kérdésekben is. Nagyon sokan teszik fel nekünk is, akik előadásokat tartunk így az országban, számtalan helyen teszik fel azt a kérdést, hogy igen ám, de hát honnan tudhatja az ember, hogy ebben a hatalmas labirintusban, ebben a zűrzavarban, amit úgy hívnak, hogy kereszténység, de hogy találja meg az igaz hitet az ember? Van-e olyan felekezet, amely hitelesen képviseli az Isten igéjét? Mert hogyha abból indulunk ki, hogy mit ír az apostolok cselekedetei az első keresztény közösségről, és ezt a mércét alkalmazzuk, akkor nem tudom, ki az, aki látott ilyet, én még őszintén szóval nem. Hasonlót már láttam, de ezt a szintet, amit az apostoli közösség megütött, ilyet még soha életemben. Hol vannak akkor Krisztus hiteles tanítványai? Hol vannak az igazi keresztények? Hogy válasszunk ki ebből az irdatlan nagy kínálatból valamit, ami igazán hiteles, hogyha nem a kívánságaink szerint akarunk választani, hogyha nem úgy gondolkodunk, hogy hát oda fogunk csatlakozni, ahol jól érezzük magunkat, vagy ahol a számunkra a legkedvezőbb tanítás hangzik. Az egész már úgy néz ki, mint egy ilyen piacosított világ, ugye, ahol kínálat van nem csak árucikkekből, hanem eszmékből is. Egyébként ezt az ige maga is megjövendölte az utolsó időkre nézve. Azt mondja, hogy az utolsó időkben az lesz a helyzet, hogy az emberek válogatni fognak a különböző tanítások között, aszerint, ahogy viszket a fülük éppen, aszerint, ami éppen számukra kedves, és elfordítják az igazságtól az ő fülüket, de odafordulnak a mesékhez inkább. Kiki a saját kívánságai szerint gyűjt magának tanítót és tanítást. Ezt szeretném mondani azt, hogy ami talán meglepő lesz így első hallásra, hogy ezek a felekezeti különbségek, ami olyan sok embernek fáj, ezek igazából csak látszólagosak. Tehát a felekezeti ellentétek és különbségek a kereszténységben, ezek a felszínen vannak. Tulajdonképpen nem annyira bonyolult a helyzet, mint amilyen bonyolultnak első pillantásban látszik, ugyanis a valóság szerint csak kétféle kereszténység létezik. A valóság szerint létezik egyrészt az a kereszténység, amely hagyományokon, tradíciókon alapul, amelyet egyházszervezetek, hierarchiák tartanak össze, évszázados szokások és liturgiák határoznak meg, és amelyeket az emberek elsősorban hagyomány tiszteletből a szüleik, nagyszüleik, őseik iránti lojalitásból követnek. És létezik egy másfajta kereszténység ehhez képest, a tradicionális kereszténység hatalmas tömegeihez képest egy kisebbségi kereszténység, amelyet úgy nevezhetünk, hogy hiteles élőhit. Élőhiten alapuló, Istennel való személyes közösségen alapuló kereszténység. Csak ez a két fajta létezik. És az a különös, ami kicsit megnehezíti azért a dolgunkat, hogy ez a kétfajta közösség minden egyes felekezetben tetten érhető. Tehát itt a felekezeti határok elmosódnak. Minden keresztény közösségben együtt él, együtt létezik párhuzamosan a tradíciókon alapuló és az élő hiten alapuló Krisztus követés. Igazság szerint nem az a kérdés, nem az a fő kérdés, hogy melyik felekezet az, amelyet nekünk meg kell keresnünk, mint az Isten egyetlen és igazi népét. Ennél is fontosabb, mondjuk ez sem lehet egy teljesen mellékes dolog, de ennél is fontosabb és hangsúlyosabb az, hogy személyesen az Istenhez való viszonyunkban, az Istennel való kapcsolatunkban valóban hitelesek legyünk, valódi közösségre, valódi élő kapcsolatra jussunk a világegyetem teremtőjével. Az egység törekvésekre nézve elmondanám, hogy a kétfajta kereszténység között az ellentét kibékíthetetlen. Ezért nem lehet a keresztények között igazi egység soha. A kereszténység tradíciókon alapuló irányzata és az élő hit között nem képzelhető el semmiféle kompromisszum, semmiféle megegyezés. Ez a két dolog kibékíthetetlen ellentétben van egymással, mert egyik a másiknak a tagadása, a szöges ellentéte. Hadd tegyem hozzá azt is, hogy nem is lenne kívánatos az egység a két irányzat között. A tradíciókon alapuló vallásosságnak a szervezeti egységét az úgynevezett ökumenikus mozgalom munkája. Az ökumenikus mozgalom a fő probléma az, hogy kizárólag a felszínen képes mozogni. Tehát a tradíciókat, a liturgiákat, esetenként a hitvallásokat, a tanításokat, a szervezeti kereteket képes bizonyos kompromisszumok, megállapodások, tárgyalások, tanácskozások árán valamilyen ideig, óráig működőképes, talán működőképes egységbe kovácsolni. Talán különösebb indoklás nélkül is érezhető a felolvasott főpapi imádságnak a szavaiból, hogy amiért Krisztus imádkozott, az valami egész más volt. Krisztus nem ezért imádkozott. Krisztus az ő hiteles követőjének, élőhitű, vele személyes kapcsolatban lévő követőjének a lelki egységéért imádkozott ebben a bizonyos főpapi imádságban. Szeretnék most rátérni újra a főpapi imádságra, néhány gondolatot kiemelve belőle, ahogy ezt ígértem. Először is szeretném elolvasni az első három verset újra. Tehát János Evangélium a 17. fejezeténél vagyunk még mindig, és az első verset olvassuk el. Így kezdődik az imádság az első vers közepén. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. De kiderül ezekből a szavakból, hogy Jézus hatalmat kapott arra, hogy örök életet adjon mindenkinek. Krisztusnak volt hatalma, Istentől vett hatalma ahhoz, hogy ő maga örök életet adjon mindenkinek. Az örök életről pedig egy egész meglepő kijelentést tesz a harmadik versben, azt mondja, az örök élet az, hogy megismerjenek téged. Milyen különös ez, hogy mit jelent az Istent megismerni? Egy egész estét el lehetne tölteni, vagy egy egész délelőttet ennél a gondolatnál, az örök élet az, hogy megismerjenek téged. Isten tehát meg akarja ismertetni magát az emberekkel. Ha Isten hatalmat adott Krisztusnak az örök életre, és az örök élet az, hogy a mindenható Istent, a világegyetem teremtőjét megismerhetjük, ha ez az Isten országába, az örök életbe való belépés feltétele, és ez magának az örök életnek a tartalma is, az Isten megismeréséről szól, az Istennel való ismeretről, az Istennel való szeretetközösségről szól maga az örök élet, az üdvösség is. Hogyha ez így van, mert pedig a Biblia szerint így van, akkor micsoda örömhír az, hogy az Isten nem rejtette el magát az emberek elől, holott elrejthette volna a bűneik miatt. De nem ezt tette, kinyilatkoztatta önmagát az igében, és kinyilatkoztatta önmagát Jézus Krisztusban a testélet igében, azért, hogy megismertesse önmagát az emberekkel. Többször elhangzik itt a főpapi imádságban, talán emlékszünk rá, hogy ők az enyéim, mondja Jézus, és akik az enyéim, azok a tiéid. Kik az Istenéi? Isten tulajdonai, Isten emberei ezen a földön azok, akik hajlandók, akik akarják megismerni ők, akik vágynak az Istennel való személyes ismerettségre. És persze itt meg kell jegyeznünk azt is, hogy mit jelent az Istent ismerni. Istent megismerni nem annyit jelent, hogy a Szentírás vagy bármiféle teológiai alapvetés nyomán dogmatikai ismereteket szerezni az Isten személyéről. Istent ismerni nem azt jelenti, hogy megtudunk mindent a fejünkkel, az eszünkkel, felfogunk és megértünk mindent, amit Isten önmagáról kinyilatkoztatott. Isten ismerete nem elmélet. Nem a róla szóló teológiai tudás tehát az ismeret, hanem az Istennel való személyes közösség. Úgy, ahogy a családtagok ismerik egymást. Amikor Jézus úgy tanított imádkozni, hogy az Istent úgy szólítsuk meg, hogy mi atyánk, akkor erre akart utalni. Az ember kapcsolata, az ő személyes kapcsolata a teremtőjével olyan legyen, mint a fiú kapcsolata az édesapjával. Személyes, szeretetteljes, bizalomteljes, de ugyanakkor tiszteletteljes kapcsolat is egyúttal. Személyes közösség. Szeretnék egy gondolatot idézni egy német evangélikus teológustól, akinek nemrégiben jelent meg a Calvin kiadónál egy könyve, elég forradalmi könyv, 96 tételt fogalmazott meg Luther nyomán, mert úgy gondolja a saját egyházának a visszásságaira nézve, vagy a problémáiról, hogy itt egy új reformációra lenne most szükség. És mint ahogy Luther megfogalmazta maga tételeit, ő is megfogalmazott 96-ot, amelyek most aktuálisak, hogy mik azok a gyakorlati és teológiai kérdések, amelyeket az egyháznak, az ő saját egyházának át kell gondolnia. És ezek közül, a tételek közül az egyik, Klaus Douglasnak hívják ezt a teológust, Új reformáció, 96 tétel az egyház jövőjéről, ez a könyvének a címe. Itt nálunk nem kapható, de egyházi könyvesboltunkban beszerezhető, szeretettel ajánlom mindenkinek. Az egyik tétel a 96 közül a következőképpen hangzik. A keresztény hit nem normák és szabályok rendszere, és nem is világnézet vagy tan. Itt megállok egy pillanatra, gondolkozzunk el ezen a kijelentésen. Akkor micsoda? Azt mondja, hogy nem normák és szabályok rendszere. Nem világnézet és nem tanítás a keresztény hit. Hogy gondolkodunk mi a keresztény hitről? Én úgy gondolom, hogy 10 keresztény közül 9,5 úgy gondolkodik róla, hogy a keresztény hit igenis normák és szabályok rendszere, vagy ha nem az, akkor világnézet, vagy ha nem az, akkor egy bizonyos tanításnak a követése. Ha egyik sem, akkor mi a keresztény hit? Ő így válaszolta meg ezt a kérdést, a keresztény hit az ember és Jézus Krisztus között létrejött bizalmi kapcsolat. Ez a kereszténység. Nem normák és szabályok rendszere, nem világnézet, nem tanítás, az ember és Jézus Krisztus között létrejött bizalmi kapcsolat. Hogyha beletekintünk egy pillanatra ismét a főpapi imádságba, ott a 9. fejezetben, tehát a János 17. fejezetének a 9. versében azt olvassuk Jézus Krisztus szavait, így olvashatjuk, én nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéd. Nem azt mondja, hogy azokért könyörgök, akik egy bizonyos világnézetet elfogadtak, vagy egy bizonyos tanítást követnek, vagy bizonyos normáknak vetik alá magukat. Én azokért könyörgök, mondja Jézus, akiket nékem adtál, mert a tiéd. És még hozzá is tesz, hogy nem a világért könyörgök, hanem őértük, akik az enyémek. Azokért könyörgök, mondja Jézus, akik velem őszinte és személyes szeretet kapcsolatban, bizalmi kapcsolatban vannak. Az imádság, Jézus Krisztusnak a végakarata imádsága, utolsó imádsága, az őértük szól. És ebből egy általános következtetést is hadd vonjunk le, amikor az igazi kereszténységet, a hiteles kereszténységet keressük. És gondolom, hogy nagyon sokan azért vagytok itt ebben a táborban, mert ezt keresitek. Amikor ezt a kereszténységet keressük, akkor ne tömegeket keressünk. Ne azt keressünk, hogy hol vonulnak a legtöbben. A kereszténység, ha az valóban az ember és Jézus között létrejött bizalmi kapcsolat, akkor törvényszerűen mindig kisebbségi létforma. És hogyha visszagondolunk, visszanézünk a történelemben, akárhány évszázadra, azt láthatjuk, hogy a hiteles istentisztelet, Istennek vagy Krisztusnak a hiteles követése minden esetben kisebbségi létet jelentett. Mivel jár mindez? Mivel jár ez a kisebbségiség ebben a világban? Ezt elég kemény szavakkal és határozottan fogalmazta meg Jézus ebben az imádságában. Nézzünk egy újabb gondolatot a 14. verstől kezdve. Jézus a következőket mondta. Én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. A keresztények, akiket Krisztus imádkozott, nem e világból valók. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy úgy nem valók e világból, mint ahogy Krisztus sem volt e világból való. Más célok és más értékrend jellemzik őket. A világban jellemző célok és értékek elveszítik a jelentőségüket Krisztus tanítványai számára, hogy más célok és más értékek vegyék át ezeknek a helyét. Az igazi tanítványság mindig egyfajta árral szemben haladást jelent. Mindig a korszellemmel szemben fogalmazza meg magát. Nem dacból, meg nem csak azért is. Egyszerűen törvényszerűen így kell, hogy történjenek a dolgok. Az igazi tanítványság ugyanis nem önző célokban és nem földi preferenciákban gondolkodik. Tehát nem a földi érdekek az elsődlegesek. Ez nem azt jelenti, hogy egyfajta ilyen realitásoktól elrugaszkodott, egyfajta rózsaszín ködben lebegő életet képzeljünk el magunknak keresztény életként. Nagyon is reális, és nagyon is két lábbal a földön járó emberek lehetnek a hiteles keresztények, de a legfontosabb értékek és célok nem ehhez a világhoz kötik őket. Az odafelvalókkal törődjetek, mondja az új szövetség, ne a földiekkel. A földi dolgok fontosak a maguk helyén, de mindig alárendelődnek az örökké való érdekeknek és céloknak. Jézus Krisztus nem csak itt fogalmazta ezt meg, hanem a kihallgatásai során is, ugye néhány órával később, amikor Pilátus elé került, és Pilátus számon kérte tőle, hogy igaz-e mindaz, amivel vádolják őt, tudni, hogy ő a római hatalom ellen lázít, királlyá teszi magát a császári hatalom ellenében. Mi igaz mindezekből? És Jézus azt válaszolta erre, hogy az én országom nem erről a világról való. Az én szolgáim hadakoznának értem akkor, hogyha e világból való lenne az én országom, ha én földi célokat akarnék elérni, és én ezt követném. Szó sincsen erről. Sokan a hitet egyfajta ilyen bárgyúsággal azonosítják, és valamelyest alátámasztani látszik első pillantásra ez az ige, hogy nem e világból valók azok, akik Krisztus hitét követik. Sokszor ezt úgy szoktuk megfogalmazni így egymás felé, hogy én legalábbis sokszor hallottam ezt a megjegyzést, hogy ilyen lemondó legyintéssel, hogy hát XY, ez és az ember nem erre a világra való. Ugye, mert hoppá. Mert hogy jobban jártam volna, ha nem kérek vizet. Vagy ne gesztikuláljak ilyen erősen. Tehát a hitről sokan úgy gondolkodnak, hogy az valami fajta ilyen életidegenséget jelent. Valami olyan jellegű, olyan típusú szelídséget jelent, amely elvisel mindent, egyfajta ilyen birka türelmet, ami nem képviseli az embernek a saját javát és érdekét, hanem egy ilyen furcsa, életidegen alázatoskodást. Ezzel szemben, hogyha meggondoljuk azt, hogy mi minden következik Jézusnak a szavaiból, akkor azt látjuk, hogy éppen ellenkezőleg a valódi kereszténység az egy szüntelen, állandó konfrontáció, szembenállás azzal a külvilággal, amely nem tudja és nem is akarja befogadni és megérteni azokat az értékeket, amelyek Krisztus tanítványai számára fontosak. Fontos leszögezni azt, hogy aki tanítvány szeretne lenni, az vállalja ezt az állandó szembenállást, ami fel tudja őrölni akár az embernek a hitét, a kitartását, az idegrendszerét. És ez a kívülállás, ez nem minden esetben a kereszténység, vagy az igaz hitnek a nyílt ellenzőivel és ellenségeivel szemben valósul meg csupán. Sokszor családon belül is, a legközelebbi családtagokkal szemben való értékkülönbségben és meg nem értésben és meg nem egyezésben ölt testet. Erre mondta Jézus azt a gyakran félreértett mondatát, ami arról szólt, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak földre, hanem hogy meghasonlást támasszak szülő és gyermek, férj és feleség egymáshoz legközelebb álló emberek között. Ugye nyilván ennek nem az értelme és a lényeg, hogy Jézus szándékosan akart volna meghasonlást támasztani, hanem azt mondta ki ezzel, hogy aki engem követni akar, számoljon azzal, hogy ez lesz, hogy ez is lehet a következménye az én követésemnek. A következő harmadik gondolat, amit szeretnék a főpapi imádságból kiemelni, a 21. verstől kezdve a következőképpen szól. És itt térünk rá igazán az egység kérdéskörére. Ezt mondta Jézus, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Ennek alapján próbáljuk végig gondolni ezt, hogy miféle egységről van itt szó, amiért Jézus imádkozik. Krisztus akarata, végakarata tehát az volt, és az ma is, hogy akik ismerik őt, tehát akik az örök élet útján járnak, és megismerik őt, és rajta keresztül a mennyei atyát, akik ővele személyes közösségben, bizalmi kapcsolatban vannak, azok egymással is ilyen szeretett közösséget alkossanak. Nem hiteles az a kereszténység, amely csak az ember és az Isten kapcsolatára szorítkozik. János apostol későbbi írásában, az első levelében, mármint hogy nem időben későbbi, hanem a Bibliában szerepel később a kánonban, János apostol az első levelében nagyon részletesen ki is fejti ezt a tanítást. Elég drasztikus szavakkal azt mondja, hogy aki azt állítja, hogy szereti az Istent, miközben gyűlöli az ő testvérét, felebarátját, az hazudik. Mert ilyen nincs. Lehetetlen, hogy valaki szeresse az Istent, hogyha emberekkel békétlenségben van. És hogy mit jelent ez az egymás iránti szeretet, a tanítványoknak az egymással való egysége, arra nézve Jézus Krisztus a főpapi imádságban egy olyan mércét állított, amelytől jóformán csak megszédülhetünk, ami egészen hihetetlen, mert azt mondja, hogy úgy legyenek egyek, azért könyörög Jézus, hogy az ő tanítványai úgy legyenek egyek, amiképpen ő egységet alkot az atyával. Ez azt jelenti, hogy a hívők közötti egység mércéje a Szent Háromság tagjai közötti egység. Amilyen egységben van egymással Atya, Fiú és Szentlélek, olyan egységért könyörög Jézus emberek, gyarló, bűnös emberek az ő tanítványai között. Ez szinte hihetetlen. Hogyan lehet egy ilyen egységet elérni? Azt mondja Jézus, így fogalmaz a 23. versben, hogy ők tökéletesen egyé legyenek. Ez a tökéletes egység, mint az Atya és a Fiú között. Hogy tökéletesen egyé legyenek. Azt hiszem, nem kell tovább indokolnom azt, hogy ezt az egységet semmilyen emberi erőfeszítés, semmilyen politika, semmilyen emberi vágy vagy akarat nem képes megvalósítani emberek között. Ezt nem lehet kompromisszumok segítségével, nem lehet megállapodások útján létrehozni. Itt arról van szó, amikor embereknek egymás között teljes akarat és gondolkodásbeli egységre egység alakul ki. Jézus Krisztus egy más alkalommal azt mondta, hogy ez két ember között megvalósul. Teljes egység, mint az Atya a Fiú között. Ha ketten közületek, egy akaraton lesznek minden dolog felől. Amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Ha két ember között ez létrejön, elhárul az imádság útjából minden akadály. Amit akarnak, azt megteszi értük a mennyei atya. És ezért az egységért könyörög Jézus nem két ember számára, nem két ember között, hanem az ő egész népe között. Ugyanez, amiről korábban a János evangélium a 10. fejezetében, a jópásztor példabeszédében beszélt Jézus, amikor azt mondta, hogy ő azt akarja, azt fogja véghez vinni az utolsó időkben, hogy elhívja, kihívja az ő juhait a különböző aklokból, hogy aztán egy nyáj és egy pásztor legyen. Ő legyen a pásztor, és akik ő hozzá tartoznak, azok egy nyájat alkossanak, ezt a szeretett közösséget egymással. Ugye ezt a képet látjuk egyébként itt is, amit a bevezetőben mondtam, hogy kétféle kereszténység van. Azt mondja Jézus, hogy aklok vannak, sokféle szervezet, sokféle közösség, sokféle egyház létezik a világon, de nem ez számít. Az, hogy vannak, akik az enyém, akik az én juhaim, meg vannak, akik nem. És akik az enyém, azokat elő fogom hívni minden helyről, hogy egy nyájat, egy közösséget alkossanak egymással. Ezt hívják úgy egyébként bibliai szóhasználattal, hogy testvéri szeretet. Ez a bizonyos egymás iránti viszony. A szeretet egy elcsépelt és sokszor félreértett fogalom, de ez ilyen mélységeket takar, hogyha bibliai összefüggéseit keressük. És végezetül még egy gondolatot szeretnék kiemelni a legvégét az imádságnak a 23. verstől. Ugye ezt már felolvastuk, én ő bennük és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és a vége miatt olvasom még egyszer, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos atyám, és a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Szeretted őket, mondja Jézus az atyáról, szeretted őket, mint a tanítványokat, amiként engem szerettél. Felfogtuk ennek a mondatnak a súlyát? Az egész megváltási tervnek ez a titka. Miért is? Ugye ezt már föltettük itt ezen a táboron ezt a kérdést, hogy mi indította az Istent arra? Mitől volt ő olyan elkötelezett irántunk, hogy képes volt az egyszülött fiút odaadni azért, hogy bennünket megmentsen a kárhozattól? Mi van az Istenben, ami ilyen szeretetre készteti őt, és mi van bennünk, ami ilyen szeretetre készteti az Istent? Szeretted őket, amiként engem szerettél. Úgy szerette a teremtményeit az Isten, mint az egyszülött fiút szerette. Felfoghatatlan a maga nemében. Az emberi szívben magától nem születik szeretet, erről is volt már szó. Az emberi szív születésétől fogva inkább romlott, mint jó, és azért az igazi szeretet nem terem magától az emberek szívében. De Isten szeretetének megtapasztalása, ez, hogy az Isten bennünket úgy szeretett, mint az egyszülött fiút, ez viszont szeretetet ébreszthet bennünk. Isten nem szerette jobban az egyszülött fiút, mint a saját teremtményeit, és ezt azzal bizonyította be, hogy elküldte, elbocsátotta őt, hogy aztán meghozza azt az áldozatot, amellyel az egész világ előtt bizonyította az ő mindent felülmúló, meghaladó szeretetét. Mindez azt jelenti, hogy az Isten akarata szerinti egység csak a személyes szeretet kapcsolatban valósulhat meg. Az egymás iránti személyes szeretet kapcsolatban. Méghozzá olyan szeretet kapcsolatban, amely nem a szavak szintjén valósul meg, hanem ahol a szeretet méltó Istennek az irántunk tanúsított szeretetéhez. Még egyszer hadd emeljek ki három gondolatot innen az imádságnak a végéről. Azt mondja Jézus Krisztus egyszer, hogy te szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Tehát a világ teremtése, sőt a világ eltervezése előtt, talán mondhatnánk így is, az atya szerette a fiút. És ez azon annak ismeretében különös jelentőségű számunkra, hogy utána azt mondja, pontosan még előtte azt mondja Jézus, hogy őket, a tanítványokat úgy szeretted, amiként engem szerettél. Mi következik ebből? Hogy bennünket, aki még sehol sem voltunk, még az őseink és az ősszüleink sem léteztek, csak az Isten gondolatában és tervében, bennünket az Isten ismert, és szeretett bennünket, mint az egyszülött fiút a világ alapjának felvettetése előtt. És a mindent megkoronázó harmadik kijelentés pedig itt a 26. versben, az utolsó versben található, ahol Jézus azt mondja, én azért könyörgök, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél. Tehát ha elszédít bennünket az Isten szeretetének a mélysége, és azért van ez az imádság, és azért mutatja be az Isten szeretetét a Biblia úgy, ahogy bemutatja, hogy igenis szédüljünk el ettől. Hogy felfoghatatlannak érezzük az Isten irántunk tanúsított szeretetét. És amikor megértettük azt, hogy milyen mélységes és milyen felfoghatatlan számunkra ez a szeretet, akkor gondolkodjunk el azon, hogy bennünk annak a szeretetnek kell megjelennie, amellyel az Atya a fiút szerette, és amellyel bennünket szeretett. Összefoglalásul annyit mondanék, hogy ezek szerint a tanítványok egységének, amiért Krisztus imádkozott, az alapja, a fundamentum, a gyökere, az Istennek irántunk tanúsított szeretete, az a szeretet, amely a golgotai áldozatban mutatkozik meg, amelyet abban bizonyított be az Isten. Csak az isteni szeretetnek van elég ereje és világossága ahhoz, hogy ennek fényében jelentéktelenné váljék minden emberi különbség, viszály és gyűlölködés. Az Isten szeretete elég világos ahhoz, hogy eloszlassa az árnyékokat, és akik megtapasztalták az Isten szeretetét, azok nem fogják felhánytorgatni a vélt vagy valós sérelmeket, azok készek lesznek és alkalmasak lesznek arra, hogy egymással is szeretett közösségben lépjenek. Hogy az Isten ezt miért szeretni annyira, azt hiszem, hogy akinek gyerekei vannak, tehát aki szülő közöttetek, elég sokan vagytok itt, azok pontosan értik, hogy miről lehet szó. Ugye én visszaemlékszem a gyerekkoromra, meglehető szégyennel tölt el, mert soha nem szerettem a testvéremet, egy testvérem volt, és gyilkoltuk egymást folyamatosan, 3,5 év volt közöttünk, és így visszagondolok, megrendít az, hogy mennyi fájdalmat okozhattunk az édesanyánknak azzal, hogy lépten nyomon és állandóan veszekedtünk és verekedtünk. Iszonyatosan rossz testvérek voltunk. Nagyjából ugye a hugomnak a 14 éves koráig, amikor kezdtem rájönni, hogy egész értelmes és lehet vele beszélni. Tehát amikor felnőttünk, most pedig már nagyon szeretjük egymást, de a gyerekkorunk az elég pokoli lehetett, és különösen a szüleinknek. Ugye nincs nagyobb fájdalma egy szülőnek, mint hogyha a saját gyermekei, akiket egyaránt szeret, egymással békétlenségben vannak. Az Isten az emberek közötti viszály, és különösen a keresztények, a hívők közötti nézeteltérések, viszályok és gyűlölködések kapcsán ugyanezt az érzést éli meg, csak még fokozottabban és még erőteljesebben. Az az egység és az Isten iránti hatalmas szeretet, amiről itt szó van, azoknak az életükben valósulhat meg, akik valóban akarnak ennek a szeretetnek a világosságában járni. Akik számára ahhoz, hogy ezt a szeretetet megtapasztalhassák, nem túl nagy ár az sem, hogy nem e világból valóknak kell lenniük, hogy egy más értékrendet kell követniük, hogy egy kisebbségi létformát vállaljanak ennek érdekében. De akik felvállalják ezt, és akik igazán akarják, akiknek a szívében ezek a gondolatok visszhangot vernek, azoknak az életében megvalósul Jézus Krisztusnak egy másik kérdés, kérése is, amiről itt most nem beszéltünk, csak így felemlítem zárásul, mert szintén itt van ebben a főpapi imádságban, és így szól: Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Az Isten ahhoz segítsen mindannyiunkat, hogy valóban ez a kérés is beteljesedhessen rajtunk, hogy megtapasztalhassuk itt ezen a földön az Isten szeretetét és az egymás iránti szeretetet, és megtapasztalhassuk ennek nyomán Krisztus kérésének a beteljesedését, hogy ahol ő van, mi is ő vele legyünk az örökké valóságon át. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szombatnapi Isten tiszteletünkön. Mielőtt elkezdeném az Isten tiszteletet, énekeltünk egy éneket szombatiskolakor, és úgy megérintett engemet az az ének. És azt olvassuk ebben az énekben, hogy Isten mennyire szeret bennünket. És hogy ezt én meg is tapasztalom nap mint nap az életemben, és bizonyára már tudjátok azt, hogy sok mindenen keresztül mentem, és akár a haláltól, akár a szememnek a vaksága, tehát hogy majdnem megvakultam, és sorolhatnám ezeket, hogy mi mindenben tapasztalhattam meg Istennek az irántam való szeretetét, de bizonyára ti is így vagytok, és ti is elmondhatnátok egyes történeteket, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Ugyanakkor, hogy mindezeket én átéltem, emlékszem arra, hogy amikor volt nekem a balesetem a lábommal, és ismét behívtak volna katonának, és elkövettem ugye azt a hibát, hogy elmentem az orvoshoz, és egy ilyen hamis, úgymond bizonyítványt tájtotta ki, hogy én azt más vagyok, hogy el ne vigyenek már még egyszer engemet. Tehát úgymond bizalmatlan voltam az Istennel szemben. És mikor felállítottak, vagy illetve mikor megkérdeztek bennünket, hogy tehát a sorozáson, hogy álljon fel, illetve álljanak fel azok az emberek, akik aszmásak. És én felálltam. És olyan lelkiismeret fúdalásom volt, hogy hát nem kellett volna, hiszen van nekem már úgymond egy papírom a lábamról, ami azt bizonyítja, hogy én amikor voltam katona, tehát ezelőtt egy évvel, tehát 1994-ben mentem be, és 96-ban megint visszahívtak volna. És érdekes, hogy az a egészségügyi orvos, aki ezeket a papírokat megnézte, első helyen volt az aszmás lapom, és az nem érdekelte, az féltette, nem is szólt hozzám. Csak amikor nézte, hogy maga volt már katona, mert a másik papíron ugye látja azt, hogy nekem már volt egy balesetem a lábamban. És azt mondta, hogy na, kap akkor a gyebetűt, és akkor így nem kellett bevonulnom. Emlékszem, mikor a református lelkésznek azt mondtam, hogy tiszteletes úr, most mit évők legyünk, hiszen megint behívnak. És nem kell aggódni, bízzál az Istenben. Ugye sokszor, ugye mondhatnék még több ilyen eseteket az életemben, és mégis elgondolkodtam, hogy az ember mégis nem egy élő lény, hanem egy félő lény. Azon gondolkodtam el, hogy a félelemről szeretnék egy Isten tiszteletet. Hát lehet, hogy ezt még jobban ki lehetett volna fejteni, de hogy azon gondolkodtam, hogy miért félünk, hiszen van nekünk egy Istenünk, de miért fél az ember akkor is? Átélt annyi tapasztalatot vele, és mégis fél. Az ember mitől félhet? Ugye gondolom, hogy akik itt vagyunk, mindannyian féltünk már. Az ember félt akár a haláltól, ítélettől, betegségtől, a büntetéstől. Féltünk akár az ellenségtől is. Tehát az ember mindig félelem és az aggódás veszi úgymond a hatalmába. Mi is a félelem? Kiírtam egy bibliai lexikonból, hogy mit is jelent. Emberi érzés, amely az ember létét, állapotát, érdekeit veszélyeztető baj, rossz jelentkezése, lehetőségének, közelségének a felismerése vagy elgondolása nyomán keletkezik. Olyankor jelentkezik, amikor az ember magánál nagyobb erővel találja magát szemben, és fenyegető módon közeledik hozzá. Kedves testvérek, mikor jelentkezhet az emberben félelem?
Félelem akkor is jelentkezhet, ha az ember nincs rá oka, de önmagát gerjeszti. Ami lehet nem is fog bekövetkezni, de mégis fél. Hogy olvassak fel egy ember, aki kísérletet végzett, a következőket írja. Egy férfi megoldást keresve az aggodalomra egy aggodalom táblázatot rajzolt, és ezen jegyezte föl félelmeit. Megfigyelte, hogy félelmeinek 40%-a olyan dolgok, tehát olyan dolgok miatt volt, melyek valószínűleg soha nem fognak bekövetkezni. Harminc százalékuk múltbeli döntések okozta sajnálkozás volt, ami már nem tudott segíteni. 12%-uk, tehát figyeljünk, 40%, hogy olyan dolgok miatt volt, melyek valószínűleg soha nem fognak bekövetkezni, 30%-uk múltbeli döntések okozta a sajnálkozás, 12%-uk más emberek vele kapcsolatos kritikáit tartalmazták, 10%-uk pedig az egészségével volt kapcsolatos. Mennyi marad? Arra a megállapításra jutott, hogy aggodalmának 8%-a volt csak igazán jogos. És ezen gondolkodtam el, hogy valójában az ember milyen. Ugye, hogy 40% az, amiről az ember félhet, de nem következik be. Tehát olyanoktól fél, ami lehet nem is fogja őt érinteni. 8% az, ami talán jogos lehet. De mégis felteszem azt a kérdést, hogy mi emberek, tehát mi félhetünk-e. Ha félnünk kell, mikor, mitől kell félnünk? Ha nem kell félnünk, miért nem kell félnünk? Ugye azok az emberek is, akik nem hisznek az Istenben, ugye bizonnyal félhetnének. De akik már megtértek, és azon gondolkodtam el, és ezen elmélkedtem magammal, hogy hát akkor miért félek? Miért van ez a félelem érzés az emberbe? Kell egyáltalán, vagy nem kell egyáltalán félnem ezektől? Spurgeon is a következőket írja. Néha olyan körülményekbe képzeljük magunkat, amilyent az isteni gondviselés egyáltalán nem szabott ránk. Félünk ezernyi szenvedéstől, amely közül soha egyetlen egyet sem kell átélnünk. Emlékszek arra is, amikor gyermek voltam, és hát az, hogy én itt állok, és itt így beszélgetek hozzátok, ez egy csoda. Mert én ismerem talán magamat, gátlásos ember voltam. Hát emlékszek arra is, mikor elmentem Bibliakörre, református egyházba is, mikor rám került a sor, hogy én nekem olvasni kell, vagy válaszolnom kell, hát akkor én beleborzongtam. És mikor iskolás koromban, mikor verset kellett mondani, és lehet, hogy nem egyedül kellett ezt mondanom, hanem több embernek, de viszont több emberrel kellett mondanom, és én akkor is féltem. Rám jött a sírás. Hát nem csoda, hogy az embert az Isten így meg tudja erősíteni. Hogy valahogy a Szentlélek kintítja az embert. Mi is a félelem? Tehát ugye ezt mi is okozhatjuk. De úgy gondolom, hogy tehát azzal is okozhatjuk, hogy egymástak elmondunk. Akár megnézem a tévécsatornát is. Valamelyik múlt héten vagy. Múlt héttől nincs tévém. Nem nézek tévét. Arra jöttem rá, hogy a híradó is olyan, hogy tehát valami félelmet gerjeszt. Tehát arról nem hallok, hogy Pista bácsinak milyen szép almatermése termet, vagy stb., valamint egy szenzáció, tehát így állítják az ember elé. És mi volna, hogyha ez nem volna? Ugye akkor már egy probléma úgymond már megszűnt, mert ugye akkor nem hallok ezekről, és nem gerjesztek magamban sem félelmet. A félelem nem más, mint egy kísértés. Így írja Linda Dirov, nem tudom, jól mondom-e, ez egy író, akinél a szíve lecsendesül. Azt írja, tehát a következőket írja. Tudtad, hogy léteznek lelki fertőzések, tehát a félelem, mint egy lelki fertőzés.
A legsúlyosabbak közül az egyik mi lesz, ha, a másik pedig a bárcsak gondolatokkal függ össze. Ezek a gondolatok, ikertestvérek, hasonlítanak egymásra, de nem ugyanazok. Mindkettőből hiányzik a hit látása. Úgy is mondhatom, hogy hiányzik az igazi, de tényleg az Istenben való igazi bizalom, a hitnek a látása. Ugye nem látható dolgokról való meggyőződés. Ami lesz, ha a jövőben néz és aggódik. A bár csak a múltba tekint vissza, és panaszkodik amiatt, amit Isten adott. Az első következmény az aggodalom, a másiké pedig a harag. Tehát láthatjuk, hogy az aggodalom, vagy a félelem, ha befészkeli magát az emberi szívben, tehát kihat egyrészt magára az emberre, és formálja az embernek a lényét. A következőket írja még ez az író. Mert valójában a félelemmel mi megváltozunk. Az, hogy mi félünk, ugye azt írja, hogy az aggodalom legmegdöntőbb jellemzője a teljes tehetetlenség. Mi lesz, ha? Tehát tehetetlen vagyok, félek valamitől, és a véletlen nem is fog bekövetkezni. Az aggódás soha nem változtat meg egyetlen dolgot sem. Mit változtat meg? Egyedül kivéve az aggódó személyiségét. Mit okoz a félelem? A félelem lelki jelenség, de testi tüneteket is kiválthat. Írja a lexikon. Szívdobogás, kiáltozás, bénultság, tehetetlenség és súlyos esetben eszméletvesztés. Tehát ha az ember fél, ugye azt olvasuk, hogy tehát ezzel én tehetetlen vagyok. Mi lesz, ha nem látok a jövőbe? És nyilván ezért jön Isten, itt veszi kezébe a dolgot, hogy te ember, bízz rám az életedet. És ne félj attól, ami lehet, hogy nem is mérek rád. Az Isten gondviselés nem fogja ezt megtenni veled, csak azt, amit az ember el tud viselni. Hogy mennyire kísértés a félelem, ugye ebben az énekben nincs benne, hogy amit most énekeltünk, de a református énekeskönyvben úgy kezdjük ez az ének, hogy lelki próbáimban Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt, vagy nyereség kísért, tőled elszakadnom, ne hagy semmiért. Tehát félelem, ha bánt. Én úgy gondolom, hogy nekünk nincs okunk, tehát a félelemre. Zsoltárok könyvének a 112. versének a 112. fejezet 7. verse a következőket mondja. Tehát egyrészt gerjeszteti ezt az ember, és hogy kezdi? Híráltal. Ugye itt azt írja nekünk, hogy semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Ugye most tudjátok, hogy különösen, talán azért is aktuális ez a félelem, amiről most itt nektek itt beszélek, mert megvan nektek őszintén, hogy én is, hát amikor néztem akár a híradót, vagy akár elmentem gyülekezetben, mindig ezeket hallottam. Milyen a politikai helyzet, stb. És rám olyan csüggesztően hatott ez az egész. És azért gondoltam el, hogy ennek nem kellene, hogy tudnunk kell dolgokról, de nem kell, hogy hatalmába kerítsen bennünket. És ismerek olyan embert is, és annos gyülekezeti tag is, ami megfigyelhető, hogy mennyire megváltoztatja az ember személyiségét, hogy depresszióba esett, kevés önbizalma van, mindig ott van, ezt ő nem árulja el, de maga a lénye, a megjelenése, a beszéde ezt tükrözi. Hogy mindig ezekkel a gondolatokkal, mindig ezekkel a témával foglalkozik. Mert úgy gondolom, hogy a híreket elő lehet adni másképpen is. És nem úgy, hogy az emberekben valami félelmet keltsek. Félelem kerítheti hatalmába az is, hogyha én valamihez én ragaszkodok.
Most igazán esetlen nekem az, hogy tehát Isten miért mondta a zsidóknak, hogy ti jövvények és idegenek vagytok? Miért volt az, hogy nem egy helyen laktak, hanem sátoroztak, egyik helyről vándoroltak a másik, hogy ez a világ nem a tiétek, tehát az én világom nem e világban való, mondja Jézus. Hogy ne szokjatok meg egy dolgot, mert ha valamihez ragaszkodik az ember, az félti. És ugye fél is. Anatole France író is azt mondja, hogy csak az kedves nekünk igazán, amit féltünk elveszíteni. Na most, kedves testvérek, hogyha én az Istent, ugye arról volt szó, hogy első szeretet, ugye a szombatiskolában, első szeretet. Hogy Istennél van nekünk az első szeretetünk. Emlékszek arra is, mikor végeztem a munkahelyen, és ugyanígy jöttem a Tűzoltó utcára, volt itt egy keresztény könyvesbolt. És érdekes, amikor én végeztem, egyből jöttem is, faltam és vettem a könyveket. És úgy elgondolkoztam, hogy ez érez most bennem. Vannak megint olyan tapasztalatok, vannak olyan Istennel való valóban átélt tapasztalatok is, és én szeretném, hogy legyen. De néha arra a megdöbbenésre jutok, hogy mindig egyre kevesebb. Hogy de ez miért van, hogy bízok én az Istenben? És hogy az az első szeretet ott van-e még bennem? Máté evangéliuma 6. fejezet 19-től a 21. verse ugye azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tojvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják, mert ahol van a kincsetek, ott van a ti szívetek is. Ellen White azt írja valami könyvében, hogy miért szükséges, hogy azok az emberek, akik kitartanak Istenhez, akik megőrzik Isten parancsolatát és Jézus hitét, átessenek egy, úgymond egy tűzkeresztségen, egy nagy megpróbáltatáson. Azért van erre szükség, hogy minden földiesség lehúljon az emberről, tehát, hogy ne tartsa hatalmába. Mert valójában akkor fogunk igazán, és akkor tud az ember az Istenben bízni és reménykedni, hogyha nincs olyan dolog, ami az emberhez köti. Mi lehet a megoldás? Miért félünk? Mi jó? Milyen jó lenne, ha az ember ismét élőlény és nem félőlény lenne? Bizonyára, akik itt vagyunk, mindannyian szeretnénk azt, hogy nem félni. Hol található szerintetek a Szentírásban a félelem? Mikor félt az ember? Olyan bűn elkövetésekor. És akkor gondolkodtam el, hogy akkor nekünk mitől is kellene félnünk. De most nem akarok én kitérni, mi is az Isten félelem. De amikor ennek utána néztem, ugye azt nem olvassuk a Bibliában például, hogy legalábbis én nem tudok róla, hogy mikor az ember nem követette bűn, akkor valami villámlás, vagy akár valami katasztrófa lenne. Lehet, hogy erre nem is tudnám, hogy mi a válasz, hogy akkor félte volna az ember, hogyha lett volna. De lehet, hogy ugye mivel akkor ugye büntelenség volt, lehet, hogy nem is voltak ilyen katasztrófák, de lehet, hogy a lett is volna, lehet nem félt volna. Mert ő nem követette semmi bűnt, tehát ő Istenre bízta magát. De miután Istentől elpártolt, megjelent a félelem. Tehát valójában okunk van a félelemre, de nem a körülményektől, hanem ugye attól, hogy ugye nem hiába mondja az ige is, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Következő idézetet mondom megint Spurgeontől, azt mondja, hogy a kételkedést, gyötrődést és aggodalmaskodást rendszerint az Isten útjára való letérés okozza. A postán, ahol dolgozom, ott az egyik munkatársamnak a felesége mindig ilyen halálfélelemben van.
És akkor a férje, vagy a munkatársa azt mondja, hát miért kell félni, ha látom, meghalsz kész, hát nem kell tőle félni. Most szerintem ez egy ilyen nagyon elhamarkodott válasz. Nyilván annak az embernek nincs oka, aki a Jóistenbe vetett bizalommal rendelkezik. De ugye az ő életét látva, hát valóban lenne oka, tehát a félelemre, és ő nem, ő azt mondja, hogy ő nem fog félni, és nem fél semmitől. Na most ugye ez nem tudja ez az ember, hogy mekkora kísértés, mekkora érzés ez az embernek, hogyha ez eluralkodik. Mert ő még nem volt ilyen állapotban, mikor ott van mondjuk a beteg ágyba. És talán a Jóisten felidézi az életekből eseményeket. A hit hiánya, ugye a félelem, a Isten való bizalomnak a hiánya. Ugye a Márk evangéliumában azt olvassuk, amikor Jézus együtt van a tanítványokkal a hajóban, a következők történnek. Ugye, hogy nagy szélvihar támad, a hullámok ugye becsapnak a hajóba, de úgy, hogy már megtelnek. Én itt egy fokozatot figyeltem meg. A következő fokozat, hogy a mi életünkben is támadnak szélviharok, nagy szélviharok. Lehet, hogy olyan viharok támadnak, ami talán aggodalomra adhatnak, de valahogy úgy ez az ember, mert ez én életemben is van olyan, hogy félhetnénk tőle, de valahogy mégse félek. Tehát ez még úgy mondom, hogy ez még elviselhető. De a következő, hogy nagy szélvihar támad, majd hullámok pedig becsapnak a hajóba. Ugye akkor, hát ez már ugye már tovább megy ugye ez a folyamat, hogy már okom lehetne rá, de már annyira, hogy már megtelik. És ekkor van az, mikor Jézus felkeltik, hogy Uram, hát nem törődsz velünk? És mondja ilyes, hogy nincs hitetek. És így, ugye most mit fizikailag, ugye most itt nincs Jézus, de ott meg ott volt. És ő akkor is féltek. Tehát, hogy mennyire ez a félelem, mennyire ott van az emberben. És a következőket figyeltem meg, mint Ábrahámnál is, aki viszi ugye Izsákot a gondviselés hegyére, és mikor Izsák is megkérdezi, hogy de hol az áldozat? Ugye mekkora hite volt Ábrahámnak, hogy az Úr majd gondoskodik. És Isten azt mondja neki, hogy most állj, mikor már ugye a gyermekre már sújtana le. Most már tudom, hogy Isten félő vagy. Vagyis ne lepődjünk meg, kedves testvérek, ha olyan idők lesznek, vagy olyan idők jönnek, amikor nem csak szélvihar van, nem csak, hogy becsap a tengervíz a hajóba, hanem amikor már elmerül. Tehát a Jóisten a végsőkig elmehet. De miért? Hogy valóban kipróbálja, hogy nekünk milyen a bizalmunk benne. Arra jöttem rá, hogy mennyire szaván kell fogni Istent. Hogy amit az mond, az úgy van. Ugye tanultuk szombatiskolában is, hogy miért? Miért van az, hogy egyházak felbomlanak, hogy hagyományokat tisztelnek? Mert elfordulnak az igétől. Elfordulnak attól az igétől, amit Isten a saját ujjával, ugye akár a 10 parancsot a saját ujjával írt. És én bízok abban, kedves testvérek, hogy a Jóisten ezeken fel tud emelni bennünket, és lehet, hogy megengedi ezeket, mint mikor egyszer hallottam a tévében is, hogy mikor az 1940-es években, amikor a zsidókat deportálták, és az egyik zsidó azt mondta, amikor a táborba volt, hogy nincs Isten. Hogy ekkor is mennyire hitünknek kell, hogy lenni az Istenben. Mikor most tanulmányozom Dániel próféta könyvét, és mikor azt mondja, hogy ő eltökélte. Sidrák, Misák és Abednéko, ők is. De még, tehát ugye azt mondták, hogy akkor a tüzes kemencébe mentek. Nem baj. Ha Isten nem ment meg, én akkor is. A Ne félj csak hit című könyve első kötete március 10-ében a következőket olvassuk.
a következőket írja. Ugye itt az az ige szó, hogy miért vagytok ilyen félénkek, hogy van, hogy nincsen hitetek. Nem elég ezt mondani, én hiszek. Élő hittel kell rendelkeznünk. Az igaz hit úgy igényli Isten ígéreteit, mint amelyek személyre szólóak, igen bizonyosak és változhatatlanok. Lelkünk ellensége örülne, ha előrehozhatná tőlünk ezeket a drága ígéreteket. Örülne, ha elhomályosíthatná látásunkat, hogy ne tudjunk értékelni azt a sok jót, amit Isten adni akar nekünk. Az Úr arra vár, hogy nagy dolgokat cselekedhessék értünk. Amint rendezzük vele a kapcsolatunkat, és ezáltal lehetővé tesszük közbeavatkozását, azonnal cselekedni fog értünk. De ha kételkedünk és hitetlenkedünk, akkor az ellenség fogja uralni az elménket, és meghoz bennünket Isten ígéreteitől. Hát ugye ezt jól tudja az ellenség is, hogy ne az ígéretben, ne az igébe kapaszkodjál. A hitetlenség mindig nagy veszteséget eredményez. Jézus szolgálatával kapcsolatban feljegyezték, itt írja, hogy nem is tett ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt. Krisztus értünk se tud tenni semmit, ha nem hiszünk benne. Rá kell nevelnünk lelkünket az Istenben való hitre. Milyen sokan vannak, akik ehelyett folyton csak a kételkedésben erősítik magukat. Hogyan bátorítsunk titeket, hogy legyen hitetek Istenben? Ezt mondjátok, hogyan beszélhetnénk én hitről? Hogyan lehetne hite, amikor felhő, sötétség és reménytelenség ül a lelkemen? Nem tudok hittel szólni. Úgy érzem, nincs hitem. De miért érzitek így? Azért, mert megengedtétek Sátánnak, hogy árnyékot vessen utatokra. Emiatt nem látjátok azt a fényt, amivel Jézus meg akarja világítani lábatok ösvényét. Mások ezt mondják, én őszintén beszélek. Azt mondom, amit érzek, és úgy mondom, ahogy gondolom. Ez volna a leghelyesebb eljárás? Egyáltalán nem. Isten azt akarja, hogy neveljük rá magunkat arra, hogy mindig a megfelelő szavakat használjuk. Olyan legyen a beszédünk, hogy áldást jelentsen másoknak, világosságot árasszon ránk. Időnként nincs bennünk akkora öröm, mint szeretnénk. Mégis bizonyosak lehetünk benne, hogy Isten ígéretei igenek és ámenek. A Jézus Krisztusban ezek valósága nem függ a mi érzelmeinktől. Meg kell tanulnunk, hogy mindig az elvekből induljunk ki. Ha így teszünk, akkor mindig értelemmel fogunk cselekedni, és nem a változó érzelmek fognak irányítani bennünket. Ne hagyjátok a körülményektől vezettetni magatokat, ne hallgassatok a Sátán sugalmazásaira, ne engedjétek meg neki, hogy megbíníts a jóra való törekvéseteket. Neveljük magunkat a helyes beszédre, úgy szóljunk, hogy ne kelljen szégyenkeznünk szavaink miatt, ha szembesülünk velük az ítéletben. És még hagyj olvassak fel egy február 8-ai, ami megint számomra egy megerősítés volt. A következőket írja, ez már nem olyan hosszú. Élő tapasztalatokra van szükségünk. Járni tanuló kicsin gyermekekhez hasonlítunk a hit tekintetében. A gyermek is gyakran megbotlik és elesik, amikor első lépéseit teszi, de újra fel kell, végül pedig beletanul abba, miként kell egyedül járni. Nekünk is meg kell tanulnunk, hogyan bízzunk Istenben. Nem szabad az érzéseinkre hallgatnunk, hanem meg kell ismernünk Istent élő hit által. Vessünk egy pillantást a római századosra, mint a valódi hit példájára. Krisztushoz jött, és így kérte őt. Uram, az én szolgám otthon guta ütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. Mondta neki Jézus. Elmegyek, és meggyógyítom őt. Felelvén a százados, ugye mondta. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én a hatalmasság alá vetett ember vagyok, vitézek vannak alattam, és ha azt mondom az egyiknek, eredjél, elmegy, a másiknak pedig, jöjj, eljön. Ha a szolgámnak ezt mondom, tedd ezt, megteszi.
Jézus elcsodálkozott, amikor ezt hallotta, és mondta az őt követőknek, bizony mondom, nétek Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Kedves testvérek, még azt a tapasztalatot hagyd mondjam el nektek, hogy ugye megszületett a kis gyermekem, a kis Ábelka, és valójában tényleg egy gyerek hogy tud nevelni. Hogy mikor kezembe veszem, hát úgy szoktam, hogy azt mondta a védőnő, hogy lehet így repülőztetni a gyermeket, hogy a alkarunkra tenni, tehát nem dobálni, csak a kezünkre tenni, és akkor így himbál, és akkor úgy szépen úgy elalszik, és valóban elalszik. Csak néha már most már a fejét is úgy rakja le, hogy már ő már tudja, hogy kell oda tenni a fejét, elénte még nem tudta. És azon elgondolkodtam, hogy lehet, hogy profán dolog, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy mintha én vagyok Isten, hogy ott van a gyerek a kezembe. És akkor én megtehetném azt, hogy lehetem. De milyen? Mégis lehetem le. Erősen fogom és tartom. És valójában tényleg mennyire igaz az az ige is, hogyha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Valahogy tudjuk-e azt, hogy mindig úgy szimbolizáltam, hogy van egy kör, amiben benne vagyunk mi emberek, és ott van a Jóisten, vagy esetleg az ellenség, és körülötte a Jóisten, de mindig a Jóisten tartja hatalmában minden az embereket is, és az ellenséget is. Tehát ő szabja meg, hogy kinek mit enged meg. Tehát valójában az embernek nem is kellene félnie semmi körülménytől. Mikor kellene, ha én ebből a körből én ki akarok lépni? A megoldás az, hogy valóban visszatalálni valóban az Istenhez. Én 2004-től 4-ben keresztelkedtem meg, és úgy elgondolkodtam azon is, hogy én tényleg megtért ember vagyok-e. Van-e megtérni való még egyes dolgokból? És hogy tudjátok, hogy van értelme lehet ennek is, hogy eljönnek az idők is, amikről beszélgetünk, ami nem azért van, hogy félelmet tápláljon. Mert én bennem, ugye táplált ez sajnos, de hogy elsősorban az kellene, hogy gondolkozzatok el, és térjetek hozzám. Én azért adom ezt, hogy hozzám térjetek. Teljes szívetekből. És én arra a tapasztalatra jutottam, hogyha mi nem gerjesztünk félelmeket, tehát a hírekre se úgy figyelünk oda, hogy bennünket felspanoljon, és hogyha én is ugye, mint a tévét így kitettem, hogy már nem is érdekel, akkor egyfajta szokás lesz az emberben az, hogy szereti a jót. Nem hiába mondják a Biblia, hogy csak ami csak szépek, ami csak jók, ami csak kedvesek, azokról gondolkodjatok. És a Jóisten elveszi tőlünk a félelmet, hiszen a szokás, hogy tudjuk, hogy hatalom. Ahogy megszoktuk a gonoszt, ugyanúgy meg lehet szokni a jót is. És én arra a megkapításra jutottam, hogy szokássá kell, hogy váljon nekünk az Isten való együttlét. És nem hiába mondja a Jóisten, hogy kerüljétek gonoszt. Egy ige is azt mondja, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Hát igen, ezen is úgy elcsodálkoztam, hogy hát mi, hát én szeretem a szüleimet, szeretem a gyermekemet, benneteket, de akkor miért félek? Akkor most szeretek én egyáltalán? Kedves testvérek, ezekről rengeteget lehetne beszélni, de ugye zárásként én azt, hogy mondjam el nektek, hogy itt a Filippi levél második fejezet 12. verse azt mondja, hogy annak oka egy szerelmeseim, amik éppen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távolítemben, ahogy említettem is, hogy félelme és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségetek. Ez az, amitől az embernek idézőjelben nem az Istentől kell nekünk félni. De mivel az ellenség hatalma, tehát ugye ez a föld az övé, de a Jóisten ellenőrzés alatt tartja mindezt.
beszélgetünk a reformáció, és hogy szüntelen reformáció kell az életünkben, és nem állhatunk meg. És hogy ez az, ami félelem és rettegéssel vigyétek a ti üdvösségeteket. Valamint azt tanácsolja a római levélben is, hogy ugye, hogy mert Isten szolgálja a te javadra, azt mondja a Róma 13.4, ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja bosszúálló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Tehát itt is megfigyeltem azt, hogy kinek van oka félelemre, aki rosszat tesz. Akár az ember ellen, akár az államhatalom ellen, nyilván az, mikor még nem ütközik abban, hogy inkább Istennek, mint embereknek. Tehát akkor attól félj, ezektől félj, valamint ugye attól, hogy az ember nehogy, tehát a hatalmába kerítse, tehát a bűn. Máté evangélium 10. fejezet azt mondja is, ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig nem ölhetik meg, hanem attól féltek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elveszheti a gehennában. Ugye ez is elgondolkodtam, ez olyan könnyű kijelentés, nem? Hát igen, ne féljek ezektől. De itt is én hiszem azt, hogy a Jóisten itt is egy, ahogy megerősödik már az utolsó időkben, tehát a rossz, ugyanúgy meg fog erősödni Istennek tehát az ereje és az ő hatalma. Jézus félte. Ha Jézus félt, mitől félt? Ha nem félt, mitől nem félt? Jézus semmilyen körülményektől nem félt. Akik itt vagyunk, talán mindannyian ismerhetjük az ő halálosságát. Talán ez volt az, hogy az emberi természet. Ugye látjuk azt, hogy a félelem egy érzés. És hogyha erre nem figyelünk, hanem hatalmat vesz mi rajta, akkor megváltoztatja az embernek a lényét. Ellen White azt mondja, hogy azokban az időkben, hogy a hét csapás, amikor meg lesz a hét csapás, azokban az időkben a hívők éjjel-nappal böjtölnek, imádkoznak. De nem azért, hogy a körülményekből szabadíts meg, hanem hogy tényleg, hogy én méltó lettem arra, hogy Isten, hogy elfogadjál engemet. Valójában a bűn az, amitől nekünk írtóznunk kell. És milyen megnyugtató az, mikor azt mondja Ellen White, mikor Jézus eljön az angyaloknak a kíséretében, és eszébe jutnak a hívőknek a bűneik, és azt mondja nekik, hogy elég néked az én kegyelmem. Hát én kívánom nektek, hogy erősödjünk meg, és valójában ugye ezek a helyzetek, amik a mai világban vannak, arra serkentenek bennünket, hogy még közelebb is, még közelebb kerüljünk Istenhez. Tehát valahogy én is érzem azt, hogy már nem lehet az ember könnyelmű. Nem lehet olyan, hogy hát még azért még eltengődök. És folytatom talán ott, ahol abba hagytam. Mint mikor azt írja a Biblia, hogy a kutya is, ugye, amikor visszatér a saját okádásához. Hogy mi ilyenek vagyunk-e, hogy mi visszatérünk a mi bűneinkhez, vagy valóban megbánjuk azt, hogy nekünk imádkozzunk azért, hogy az Isten adjon nekünk igazi bűnbánat, és valóban azért imádkozzunk, hogy én úgy ismerjem magamat, ahogy ő ismer engem. Sámuel azt mondja, hogy mindez idáig megsegített az Úr. Ezt elhisszük-e? Van-e ilyen bizalmunk, kedves testvére, hogy ő megtart bennünket? És nekünk nem kellene semmilyen körülménytől sem félnünk. Azt olvastuk ugye ebbe a könyvbe is, hogy Isten akkor közbe fog avatkozni. Amikor a hétcsapás meg lesz, és ugye azt olvastam, hogy akkor, mikor még nem adják ki azt a rendeletet, hogy azok az emberek, akik Istent félik, és Isten tisztelik, hogy megölessenek, és még nem adták, de ők már akkor is elkezdenek és mennek, akkor azt írja elemvált, mint szalmaszál, kiesnek a kezükből, tehát a fegyverek. És én hiszem azt, hogy Isten tehet olyan csodát, ha én kitartok benne, ha én szabán fogom, mint Mózes idejében, akár a tenger ketté nyílt. Ha én teljesen szabán fogom és hiszek benne, amit ő mond, az ígéret és az megáll.
hogy őben nincs változás, nem változásnak árnyéka. És mindig, amikor ilyen emberekkel találkozunk, akkor nyugtassuk meg, hogy nincs oka, ha ő az Istennek szövetséget kötött, és ő bízik az ő ígéretében, és ő kitart, nincs oka a félelemre. Csak egy, hogy félelem és üdvösséggel, vagy félelem és retése munkál a ti üdvösségeteket. Hát én ezt kívánom nektek is, hogy a Jóisten adjon nektek kerőt, és továbbra is bízunk benne, vessük belé minden hitünket, minden bizalmunkat, és ha talán olyan idők is, vagy olyanok, tehát olyan idő jönne, mikor azt mondom, mint az a zsidó ember, hogy nincs Isten. Vagy amikor Ábrahám is, amikor már csapott van, majd akkor fog közbelépni az Isten. És ez megtörténik. Ámen.

szeretettel köszöntelek, köszöntöm a gyülekezetet így egyben is. A mai igehirdetés, a mai délelőtti alkalom egy olyan témáról szólna, ami talán mindannyiunkat foglalkoztat, vagy mindannyiunknál előkerült már. Ez pedig az, hogy mi a teendőnk, amikor nagy döntések vagy várakozások előtt vagyunk az életünkben. Mi a teendő, hogy mit üzen a Biblia nekünk akkor, amikor nehézségekben vagyunk, és úgy érezzük, hogy mi kevesek vagyunk ahhoz, hogy helyesen tudjunk dönteni. Az első ige, amit felolvasnék ezzel kapcsolatban, Példabeszédek könyvéből szól, a 21. részből. A 21. résznek az utolsó két verse, a 30 és a 31. vers. Nincs bölcsesség, és nincs értelem, s nincs tanács az Úr ellen. Készen áll a ló az ütközetnek napjára, de az Úré a megtartás. Amikor az életünkben olyan problémák, vagy olyan kérdések merülnek fel, hogy vagy gyorsan, vagy idő, van még idő rá, de dönteni kell, akkor azt tapasztaljuk, hogy mi emberek, a mi elménk, vagy a mi gondolataink azonnal megindulnak, és rengetegféle variációt tudunk a problémára. És ezt tapasztalhatjuk Izraelnek a történelmében is, és Izrael történelme a mi tanúságunkra íródott meg. Egy esetben, amikor Izrael népe elérte Kánaán földjét, és átkeltek a Jordánon, akkor két ellentétes esemény történik. Az első két városnál, Jerikónál és Ainál. Jerikónál azt olvassuk, hogy Józsué kimegy a mezőre, és ott találkozik az Úrnak az angyalával, és meghallgatja az Úr üzenetét, és ahhoz mérten, és ahhoz annak megfelelően cselekszik, és elfoglalja a hatalmas várost, Jerikót. Ai városánál viszont kémeket küldenek, és úgy döntenek, hogy nem kell oda olyan sok ember, és megütköznek ezzel a várossal, és vereséget szenvednek. A két történetben az a legnagyobb különbség, hogy az egyiknél kikérték Isten tanácsát, a másiknál nem kérték ki Isten tanácsát. Ugye nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy ha nem kérjük ki Isten tanácsát, akkor miért van ez? Egyrészt azért, mert van nekünk is megfelelő és elég mennyiségű tudásunk, és van megfelelő és elég mennyiségű véleményünk arról, hogy ezt hogy kellene megoldani. Hogyha már ez egy közösség, vagy egy

résznek a 12. verse így szól. Jaj, a sok nép, ugye Izrael elleni jövendőlés. Jaj, a sok nép zúgásának, akik úgy zúgnak, mint a tenger zúgása, és a népségek háborgásának, akik háborognak, mint erős vizek. Azt írja itt Ézsaiás, hogy illetve Isten szavát közvetíti, amikor ilyen zúgás, vagy ilyen háborúság van egy családban, vagy ilyen háborúság van emberek között, akkor, mint az előbb is mondtam, ez annak a veszélyét rejti magában, hogy a sok emberi megoldás között egyszerűen nem halljuk meg Istennek a szavát. Sokan felháborodnak, ha megkérdezzük, hogy vagy Istent kérdezted-e a problémádról. Hát hogy ne kérdeztem volna, hisz állandóan imádkozom, és állandóan könyörgök azért, hogy Isten megoldást találjon az én gondomra. De hogyan imádkozunk, és hogyan könyörgünk? Azt mondja Krisztus, menjetek be a ti belső szobátokba. Csendesedjetek el, és úgy imádkozzatok. De mi is az imádságnak a lényege? Az, hogy leborulok, elmondom azt az imát, ami a szívemen van, és általában itt véget is ér a mi tevékenységünk, és folytatjuk az addig végzett dolgainkat. Istenhez folyamodó imában, hogyha mi kéréssel fordulunk az Istenhez, akkor miért vagyunk tiszteletlenebbek, mint egy emberrel szemben? Hisz ha egy embertől kérdezünk, hogy kérünk valamit, akkor általában megvárjuk a választ. A mi imáink sokszor csak özönnel öntik a menny felé a mi kéréseinket, vagy a mi problémáinkat, és Isten ezt szívesen is fogadja, csak nagyon sokszor már nem halljuk meg, vagy nem várjuk meg a választ. Habakuk próféta könyvében egy nagyon jól ismert igeszakasz, a második résznek a 20. verse. Ugye Habakuk prófétában azt írja, az Úr az ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld. Hogyha Istenhez folyamodunk, aki a mennyben, és a mennyhez folyamodunk, akkor a világ teremtőjéhez folyamodunk. És legtöbbször az imáink, amiket az Úr elé szánunk, azok sokszor olyan hangosak és olyan sok mindennel teltek, hogy az Úr talán már válaszol. Talán már azonnal. Csak a mi szívünk nincs megnyitva arra, hogy ezt befogadja. Nagyon sok példát olvashatunk még mind az Új Szövetségben arra vonatkozóan, hogy hogyan is viszonyultak a gondokhoz, hogyan is viszonyultak a kérdésekhez, a nagy döntésekhez Isten emberei. Ugye egy ízben Izrael királyát mindig megintette a próféta, Elizeus próféta, hogy hol fog betörni a sereg, az ellenség, hogy tudjon védekezni. Illés, Isten prófétája, ugyanúgy, ahogy mi, elcsüggett, amikor a Kármelen lévő isteni ítélet után Jézabel megfenyegeti, elcsügged, megijed ettől a fenyegetéstől, és elszalad. És amikor elszalad az Isten hegyéig, elfut az Isten hegyéig, akkor Isten megkérdezi a gondjai felől, és úgy rendezi ennek a prófétának a dolgát, hogy megtudja ő az Urat hallgatni. Hisz Illés lelkében sok háborgás lehetett. Hisz azt mondja, hogy nagy bánkódásom van az Izraelért, az Úrért, hogy elhagytak téged az Izrael fiai. És ezt többször is elmondja az Isten kérésére. Olyan a mi életünk, amikor mi kérünk az Istentől, vajon csendes kérése, vagy tele vannak a mi kéréseink mindenféle zugolódással, és olyan mennyiségben öntjük Isten elé a mi gondolatainkat, hogy nem hagyjuk szóhoz jutni. És azt látjuk, hogy amikor kérünk valamit az Istentől, és mi imában megyünk az Úr elé, akkor azt látjuk, hogy mégsem nyugszunk meg. Ugye azt mondjuk, hogy ha az Úr elé tárjuk könyörgéseinket, hű és igaz, hogy meghallgassa azokat, sőt, Krisztus azt mondja, hogy gyertek hozzá,

De mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugoszlak titeket. De mit tapasztalunk mi? Azt, hogy megfáradtunk és megvagyunk terhelve. És elmegyünk az Istenhez, és nem nyugszunk meg. Isten ígéretei igazak. Amíg felismerülne benne emberekben az, hogy ezek szerint mégsem tud engem Isten megnyugtatni, akkor gondolkodjunk el azon, hogy Krisztus szavában kételkedünk, Isten szavában kételkedünk, ha ezt kétségbe vonjuk. Nem az a megoldás, nem az a problémánknak a nyitja, hogy elmegyünk, nem csak az, hogy elmegyünk Istenhez és elmondjuk a könyörgéseinket, hanem az is, hogy meghallgatjuk, hogy mit üzen az Úr. Nem tudom, hogy ki volt közületek hasonló helyzetben, de a mi imáink azok nagyon sokszor kötelező imák. Mert reggel szoktunk imádkozni, este szoktunk imádkozni, ételnél hálát szoktunk adni, de vajon a héten, amit elmondtunk ima, mennyi volt kötelező ima, és mennyi volt szívből jövő ima? Remélem, hogy csak én küszködök ezzel a problémával, de az imáimnak nagy része sajnos nagyon sokszor csak kötelező ima. Azt mondjuk, hogy eltérően más megközelítéstől, vagy más felekezetektől, mi a mi atyánkat az csak egy mintaimának veszük, és mi nem mormoljuk el, hanem mi a szívünkből imádkozunk. De vajon tényleg a szívünkből imádkozunk? Mert azzal, hogy nem egy betanult imádságot mondunk el, az, ami nem biztos, hogy helyesek az imáink. Hány ember van köztünk vajon, akinek vannak mondatai, vannak hónapok, évek óta elmondott mondatai, ami minden imájába visszatér? És vajon ezeket a mondatokat mindig átgondoljuk? Vajon ezek a mondatok mindig tükrözik azt, hogy mi hogyan viszonyulunk az Istenhez? Pál apostol a Korintusi levélben a 12. rész 9. versében azt mondja, hogy ő háromszor könyörgött az Istenhez. Ugye neki volt egy szembetegsége, ami hát a szolgálatában eléggé hátrát adhatta, és ő háromszor könyörgött, valószínűleg nem egyszerű könyörgések voltak, ezek egyszer elmondott imák, az Istenhez, hogy vegye el tőle ezt. És azt a választ kapta az Istentől, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Korintusi levélben azt írja Pál apostol, hogy ő könyörgött az Istenhez, és mégsem nyugodott meg. Újra könyörgött az Istenhez, és mégsem kapta meg a megnyugvást. Aztán harmadszor is könyörgött az Istenhez, és mégsem tudott megnyugodni. Miért nem tudott megnyugodni? Mert még nem kaptam ezt meg a választ. És amikor Isten megadja a választ, az valószínűleg nem az, amire az apostol várt. Nem azt mondta neki az Úr, hogy én akkor téged meggyógyítalak. Nem azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem. Ez a válasz a mi életünkben hányszor nyugtatna meg bennünket? Fel vagyunk mi arra készülve, hogy az Úr egy picit másképp gondolja, mint mi? Fel vagyunk arra készülve, hogy nem biztos, hogy az a megoldás, amit mi megoldásnak hiszünk? Az utóbbi időben nagyon sok minden volt, ami nekem problémát jelentett, vagy problémát jelent még most is. És nagyon sok minden volt, amiben én azt mondtam, hogy én tudom a választ. Az elmúlt 3 hétben folyamatosan kaptam olyan, vagy kerültem olyan helyzetekbe, ahol megtanulhattam azt, mert én hiszem, hogy ezek erre mutatnak, hogy te nem megoldást keresel.
Te nem azon az úton akarsz haladni, amelyen az Isten téged vezetni akar. Te a te utadon akarsz haladni. Ezek a te döntéseid. Ezek nem az Isten döntései. És kell, meg kellett tanulnom azt, hogy az Isten akarata az néha nem egyezik az enyémmel. Sőt, az Isten akarata néha ellentétes az én akaratommal. Amiben én nagyon vagyok győződve, és én hiszem azt, hogy ez az Isten, az Úr is így akarja. És hiszem azt, hogy ez a helyes döntés, mert én ezt alá tudom támasztani. És már én ebben meg is nyugszok. És akkor jönnek olyan történések, amik egyértelművé teszik azt, és bizonyítják, hogy ez a te döntésed. Ez nem az Isten döntése. Nem kaptam választ minden kérdésre. Nem kaptam konkrét választ, hogy mit tegyek, de valamit megértettem. Fel kell készülnünk néha arra, hogy nem úgy kell döntenünk, ahogy mi gondoljuk. Nem úgy kell a családunkban a döntéseket meghoznunk, ahogy eddig hittük, hogy eddig meg voltunk róla győződve. Sőt, nem úgy kell a családunkban talán meghoznunk egy döntést, ahogy az egész család meg volt győződve róla. Mert megértettem azt, hogy én ahhoz azért kevés vagyok, hogy tudjam a megoldást. És nem biztos, hogy én a megoldást mindig el tudom hordozni. Krisztus válaszolt a tanítványoknak egy ízben úgy, hogy sok mondani valom van még nektek, de ti el nem hordozhatjátok. Higgyük el azt, hogy sok mondani valója van még az Istennek nekünk, de nem tudjuk mindig elhordozni. Nekünk bizonyos döntésekre meg kell érnünk. Úgy években, úgy tapasztalatokban, mert ahogy nőn, például egy családon belül, ahogy nőnek a gyermekei, mindig új és új problémával kerülünk szembe. Mindig új és új dolgok kerülnek elénk, amiket le kell küzdenünk, és amiket segítséget kell kérnünk. De higgyük el azt, hogy az imáink úgyis meghallgatásra kerülnek, hogy az Úr még vár. És először felkészít bennünket arra, hogy el tudjuk hordozni a döntéseinket. Sokszor van úgy, hogy minket így neveltek, és akkor én a gyermekemnek ugyanígy fogom tenni. És megtanít az Úr arra, hogy te egy ember vagy, a te gyermeked meg egy másik ember. Te egy lélek vagy, ő egy másik lélek. Te ezt tudtad elhordozni, ő nem biztos, hogy azt tudja elhordozni. A te szüleid, téged a legjobb belátások szerint neveltek, remény szerint te is a legjobb belátásod szerint neveled a gyermekeidet, de a kettő nem egy és nem ugyanaz. Vannak dolgok, amiket régről hozunk, akár tapasztalatok, akár sérelmek, akár olyan tanácsok, amiket valakitől kaptunk, akit tiszteltünk. De vannak élethelyzetek, amikor ezeket nem tudjuk elhordozni. A mi döntéseinkben mik azok, amik segítenek bennünket? Hát egyről az élettapasztalat. Minél idősebb valaki, azért nagy százalékban, annál bölcsebb. Minél több élettapasztalata van egy embernek, annál jobban tudja megítélni a helyzeteket. Mit tapasztalunk a mi világunkban ezzel kapcsolatban? Hát egyrésztről azt, és ezt persze magamra is kell, hogy értsem, nem vagyunk elég tisztelettel, és nem vesszük kellő komolysággal figyelembe azt, hogyha egy idősebb, egy többet megért, több élettapasztalaton átjutott ember tanácsot ad nekünk. De ugye tudjuk az igéből, hogy nem biztos, hogy az évek adják a bölcsességet. A másik oldalról persze felrohatják azt, hogy viszont a fiatalokat sem hallgatják meg eléggé.
De gondoljunk csak bele, hogy hogyan kéri az Isten, hogy őt hallgassuk. Csendben, úgy, hogy igazán rá tudjunk figyelni. Egymást is így kellene hallgatnunk. Mi a másik, ami a döntéseinkben nekünk segít, vagy éppen nem segít? Hát ez a pillanatnyi lelki állapotunk. Az, hogy most konkrétan én szomorú vagyok, örülök, jó a kedvem, vagy rossz a kedvem. Ez már a második olyan pont a kettőből, tehát eddig mindegyik úgy volt, ami, ha nagyon belegondolunk, ez nagyon változékony. Mi a harmadik? A harmadik az az, hogyha emberekkel kerülünk szembe, vagy akár embercsoportokkal, vagy egy olyan problémával, ami emberekhez köthető, azonnal befolyásol bennünket az, hogy milyen élményt éltünk át ezzel az emberrel kapcsolatban, milyen az eddigi tapasztalatunk, és voltak-e rossz vagy jó élményeink. Ez is változó. Ebből a három dologból láthatjuk azt, hogy a mi értékítéletünk az nagyon ingadozik. A mi értékítéletünk az függ annyi mindentől, hogy bármilyen apró változás teljesen szembefordíthat az eddigi magunk, saját magunkkal, vagy az eddigi véleményünkkel. Ezért kell keresnünk azt, aki most és mindörökké ugyanaz. Ezért kell az Istenhez fordulnunk, és ezért kell kellő tisztelettel és kellő alázattal hallgatnunk az Urat. És felkészülnünk arra, hogy elég neked az én kegyelmem. És felkészülnünk arra, amit Izrael történelmében Dávidnál és még egy-két királynál olvashatunk. Amikor sereget gyűjt a harcra Izrael királya, és Isten azt mondja, hogy engedd haza ezt a sereget. Én nem így gondoltam. Amikor Dávid úgy gondolja, hogy Dávid emberei úgy gondolják, hogy most a barlangban itt a lehetőség, akkor Dávidnak szól Isten, én nem így gondoltam. Amikor Dávid úgy gondolja, hogy most kiosztom Abnert, és jól megszégyenítem, akkor egy pár év múlva rádöbben arra, hogy Isten nem így gondolta. Amikor Izrael népe elindul azon az úton, amelyen Kánaán földjén Isten akarta, hogy elinduljanak, akkor sok-sok száz év múlva kiderül, hogy az Isten nem így gondolta. Sokszor eljutunk oda, hogy menjünk el az Isten elé. Eljutunk oda, hogy boruljunk le az Úr előtt. Eljutunk oda, hogy kérjünk tőle. Talán eljutunk oda, hogy meghalljuk a választ. De nem jutunk el mindig oda, hogy ezt a választ mi elfogadjuk. A zsidókhoz írt levélben, a 3. rész 9. versében, 13. rész 9. versében azt írja az apostol, különböző 8.-9. vers. Krisztus, Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Nem ennivalókkal, amelyek semmit használ sem veszik azok, akik azok körül járnak. Van oltárunk, amelyekről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak, ugye egy fordítja tovább a verseket. De azt láthatjuk, hogy különböző tudományokat keresünk magunknak. Itt most ne csak keresztény tantól eltérő tudományokra gondoljunk. Gondoljunk magunkra. Mi hányszor gyártunk magunknak elméleteket és tudományokat? Ne ezek legyenek, amik téged döntésre kényszerítenek az életedben. Kegyelemmel erősítetik meg a szív. Akik a sátorban szolgáltak, azok láthatták az áldozatokat. Ehettek a bárány áldozatból. Azt mondja Isten,
Ugye Pál apostol, hogy mégsem ebben kellett bízniuk. Nem az volt nekik az üdvösség forrása, hogy megölték a bárányt. Nem az volt az üdvösség forrása, hogy ettek az áldozat húsából. Nem az volt az üdvösség forrása, hogy szolgáltak a templomban. Az üdvösség forrása az lett volna, remény szerint nagyon sokuknál az volt, hogy amit tettek, abból megértették a megváltás művét. És a szívük nem azért nyugodott meg, mert elmentem és letudtam az áldozatot. Elmentem és ettem az áldozatból, ahogy az Úr parancsolta. Hanem abban nyugodott meg, hogy ez bizonyíték volt arra, hogy Isten engem üdvözíteni fog. Nagyon sokszor abban nyugszunk meg, hogy jó helyen vagyunk, abban nyugszunk meg, hogy jó dolgot tanulunk, abban nyugszunk meg, hogy helyes napot ünneplünk, abban nyugszunk meg, hogy helyesen értjük az írásokat. Azt mondja Isten, kegyelemmel erősítették meg a szív. Abban kellene megnyugodnunk, hogy mindaz, amit teszünk, Istenhez vezet bennünket. Megállunk az útnak egy szakaszánál. Nekünk jó ez így. Miért nem megyünk tovább? Mert Isten útja szűk és egyenes, de azért Sátán útja megpróbálja nagyon sokszor keresztezni. És ne higgyük azt, hogy aki elindul ezen az egyenes úton, az nem tud letérni róla. Hogy miért nem megyünk sokszor tovább? Azért nem, mert az a döntés, amivel tovább kellene mennünk, az nem tetszik nekünk. Az a döntés, amit a családunkban meg kell hoznunk, vagy az életünkben, az nem tetszik nekünk. Mert félünk attól, hogy a gyermekeink nem fognak szeretni bennünket. Mert esetleg most nem kérnem kell tőlük, hanem egy parancsolatot kell átadnom, ahogy vettem az Úrtól. Félek attól, hogy nehogy megutáljanak. Mert mi lesz később? Hogyan fogom átadni a többi üzenetet, ha most itt már szembe megyek velük, és ellenkezést váltok ki? Ha inkább embereknek engedek, akkor már ne gondolkozok azon, hogy később hogy fogom őket meggyőzni, mert nem lesz rá esélyem. Hogyha nem az Isten útján járok, hanem azért, hogy ne haragudjanak rám emberek, eltérek egy másik útra, akkor már kár gondolkodni azon, hogy mi lesz az Isten ügyével, mert már rég nem azon az úton vagyok. Mi azon problémázunk, hogy hogy fogjuk betölteni Istennek az ígéretét. De vajon még mindig azon az úton vagyunk? Vagy már problémák és emberek és számunkra nagyon fontos dolgok már rég eltérítettek bennünket tőle. Azt mondja, hogy Isten népe az utolsó időben el fogja végezni azt a munkát, amire az Úr hívta. És ott olvasunk olyanokat, hogy sokan jönnek majd más helyekről, és azt kérdezik, hogy ezeket ki nevelte fel nekünk. Azért azt kell mondanom, hogy van ebben egy szomorú tanítás. Az, hogy az Isten visszatart embereket. Talán az ő saját hibájukból, talán a mi hibánkból. De azért mégis öröm az, hogy az Isten megígérte, hogy amit ő kért, és amit ő parancsolt, és amit ő előre megírt, azt az Úr népe be fogja teljesíteni. Kegyelemmel erősítetik meg a szív. Időlegesen meg lehet nyugtatni a szívünket. Részigazságokkal. Meg lehet nyugtatni a szívünket. Hát azért mégiscsak a kegyelem útján vagyok, mert békességet keresem. Igaz, hogy most nem úgy döntöttem, ahogy kellett volna, mert az nekem fájt volna. Igaz, hogy nem úgy döntöttem, hogy kellett volna,
Mert hát 2 héttel ezelőtt már én elmondtam mindenki előtt, hogy hogy döntök, és milyen megszégyenítő lenne most az ellenkező úton menni. Hát ha már egyszer azt mondtam a családomnak, hogy ezt így tesszük, most hogy mondanám neki, hogy nem így tesszük, akkor mit látnak? Hát ez nem egy erős jellem, ez néha változtatja a gondolatait. Azt mondja itt, hogy kegyelemmel erősítetik meg a szív. Ne attól féljünk, hogy emberek mit fognak mondani. Attól féljünk, hogy hová fogunk kerülni. Ne attól féljünk, hogy a család, hogy az ismerősök, hogyha én megkérdeznek engem egy bibliai igazságról, és azt mondom, hogy szerintem a Biblia így mondja, viszont ez talán egy hirtelen kimondott szó, és később én erre rádöbbenek, hogy ez nem teljesen igaz, akkor ne féljek azt mondani, hogy tévedtem. Jeremiás síralmait lapozzuk fel. Jeremiás síralmai, 3. rész, 26. versét. A 3. rész, 26. verse így hangzik. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáit. Ez az ige egy olyan megoldást kínál fel, amit mi emberek sem nem hiszünk, sem nem szeretünk. Egyik részről nem hisszük azt, hogy a dolgok csak úgy megoldódnak maguktól. Ugye Katika pont a szombatiskolában olvasta fel ennek a tudósnak a véleményét. Csak úgy nem oldódnak meg maguktól ezek az idegi problémák, szedni kell gyógyszereket. Milyen a mi életünk? Mit látunk? A dolgok csak úgy maguktól nem oldódnak meg. Nekünk tenni kell értünk, hogy megoldódjanak. Érte, hogy megoldódjanak. Isten viszont azt mondja, hogy egy régi fordítást hoztam magammal, jó várni és csendességben lenni az Úr szabadításáig. Hogy ez még jobban rávilágít arra, hogy mi a mi legnagyobb problémánk. A mi legnagyobb problémánk az, hogy nem tudunk elcsendesedni. Egyáltalán nem tudunk elcsendesedni. Menj be a te belső szobádba. Borulj le a te atyád előtt, és a te atyád, aki titkon néz, meg fogja adni a te kérésedet. Amikor leborulunk imádkozni, mik zúgnak a fejünkben? Amikor leborulunk imádkozni, ki az közülünk, aki el tud csendesedni? Ki az közülünk, aki az elmúlt héten egyetlen egy alkalommal, remélem van, egyetlen egy alkalommal be tudott menni a belső szobába, és el tudott csendesedni? Fel tudnál tenni itt az a kezét, és jó lenne, minél többen fel tudnánk. Van itt köztünk valaki, aki el tudott csendesedni? És ennek örülök, hogy van. Az élet gondjai, az élet viharai, és az, ami körülöttünk nem hagy az elménynek nyugodalmat, nagyon ritkán engedi meg azt, hogy elcsendesedjünk. Ebben a régi fordításban meg is lepődtem rajta, hogy az új nem hozza. Ez a régi fordítás hivatkozik itt Ézsaiás könyvére, és Ézsaiás könyvében a 30. részben, a 30. rész 7. és 15. versében ezt olvassuk. Mert az egyiptombeliek hiába és haszontalan igyekeznek megsegíteni. Azért kiáltom ezt ennek a ti erősségtek, ennek. A ti erősségtek ebben vagyon, ha csendességben lesztek. Hányszor vagyunk, hogy szeretnénk külső segítséget? És ezt a külső segítséget most értsük magunkra is. Azt mondja az ige, főleg Egyiptomra írja itt, igaz, hogy
haszontalan, nem fog megsegíteni. Ne higgyétek azt, hogy a problémáitokban az fog megsegíteni, akit ti elmétekben, hogy világiak megoldásnak láttok. Mi fog téged megsegíteni, ha csendességben lesztek? A 15. vers hogyan írja? Mert így szól az Úristen, az Izraelnek szentje. Nyugodalomban és csendességben maradhattok, csendességben és reménységben leszel ti erősségtek, de nem akarjátok. Miben van a mi erőnk? Abban, hogy ismerjük a proféciákat. Abban, hogy micsoda múltja van az adventizmusnak. Abban van a mi erősségünk, hogy mi ragaszkodunk az Isten parancsolataihoz. Azt mondja az Isten, nyugodalomban és csendességben maradhattok meg. A ti erősségtek a reménységben és a csendességben van. Nem a háborúságban, nem a viszályban. Miben van a mi erősségünk? A csendességben és a reménységben. Zsoltárok 68. Zsoltár 31. versét lapozzuk még fel. A Zsoltáros azt írja, 68. Zsoltár 31. versében, fenyítsd meg a nádasnak vadját, a bikák csordáját a népek túlkaival egybe, akik ezüst rudakkal terpeszkednek, szórd szét a népeket, akik háborúban gyönyörködnek. Bármennyire is fájhat ez nekünk, ez egy ítélet. Nem Isten mondja ki ránk, mi magunk mondjuk ki. Isten nem kedveli azokat, akik háborúságban gyönyörködnek. Miért nem? Mert akkor maradhattok meg, hogy csendességben és reménységben lesztek. Vajon megértettük már azt az üzenetet, ami nekünk szól? Vajon értjük azt, hogy az utolsó időben egyetlen egy lehetőségünk van arra, hogy az Isten művében mi is részesek legyünk? Ha csendességben maradunk és reménységben. Az utolsó időben nem arra van szükség, hogy emberek saját gondolataik és saját fejük után menve mindenen keresztül törjenek, hanem álljon már meg végre az Isten népe, tanuljon meg elcsendesedni, és végre figyeljen már az Úrra. Amikor ez a nép kapott egy üzenetet több mint 100 évvel ezelőtt, akkor mit ír az a korabeli írás? Milyen volt ez a nép? Ez a nép sok háborúskodásban volt. Ez a nép nem hallotta az Isten szavát, annyian kiabáltak. Ez a nép nem volt csendességben. Mikor érünk már el oda, hogy megtanuljunk csendben maradni? Mikor érünk el oda, hogy nekünk az Isten kell? Mikor érünk el oda, hogy nekünk egyedül az Isten igéje kell. Nem úgy, ahogy egyesek, vagy ez, vagy az mondja. Nem elégszek meg azzal, hogy elém tesznek valamit, és nekem a más által elkészített eledelt kell ennem. Mikor érünk már el oda, hogy mi akarjunk Istentől venni eledelt? Miért nem érti meg a népünk még mindig, hogy nem akkor vagy az Istennel, amikor másokat hallgat, nem, legfőképpen nem akkor, hanem amikor te magad mész el az Istenhez. Krisztus nem azt mondta, hogy küldök nektek bírákat, és csak őket hallgassátok. Azt mondta, egyen-egyenként gyertek el hozzám. Ellen White-ot, aki olvassa, mit olvas nála? Én egy kisebb világosságot kaptam. Nem azért, hogy én rám hivatkozzatok, hanem hogy elvezessek benneteket ehhez a nagyobb világossághoz. Amikor elérünk majd oda talán,
hogy nem csak tudni fogunk igéket, és nem csak szólni fogunk tudni, hanem hallgatni is, akkor el fog érkezni az az idő, amikor Isten meg tud bennünket szólítani. És én nem akarok töménytelen mennyiségű példát hozni, de számomra az egyik legkedvesebb, de mondjuk az, hogy egy jelentős személyiséget a Bibliából. Nem azért, mert ő maga jelentős volt, hanem azért, mert engedte, hogy Isten vezesse, és ezzel állt. Tekintsünk Mózesre is. Mikor tudta az Isten megszólítani? Amikor csendességben volt. De ne emberekre, Krisztusra tekintsünk. Krisztus, amikor eljött az ő órája, amikor várta azt, hogy eljöjjenek, és elfogják, és meggyalázzák, és megverjék. Milyen előkészületeket tett a Gecsemáné kertben? Összetudnánk azt írni, hogy mi mindent készített elő? Összetudnánk, mert semmit. Mit csinált Krisztus? Csendességben és reménységben várta azt, amire az Isten őt hívta. És amire ő maga önként feláldozta magát. Nézzünk utána, hogyan várták az apostolok, a mártírok azt, amikor ugye nem mindenkinek kellett mártírnak lennie, és ugye a keresztények számához képest ugye sokkal több keresztény volt, de azért voltak mártírok. Hányszor olvassuk azt, csendességben, reménységben az Isten dicsőítve haltak meg? Hányszor olvassuk azt, hogy neki támadtak a katonáknak? Hányszor olvasunk arról, hogy az Isten népe, mondjuk a valdensek, amikor megtámadták őket, fegyvert fogtak. Pedig szörnyű napok voltak azok. Ha az Isten népe el tudna csendesedni, és nem lenne fontos, hogy az én igazságomat mindenki meghallja. Ha nem lenne fontos, hogy amit én vallok, azt kényszerét érzem, hogy mindenki erről tudomást szerezzen, akkor az Isten népét meg tudná szólítani az Úr. De addig, amíg Salamon ítélete alapján egy teljesen más kategóriába tartozunk, addig nem tud az Isten megszólítani. Azt mondja Salamon, hogy a bolondnak az a tulajdonsága, mondjuk ezt az istentelen emberre értjük, ezt a szót, hogy azon van, hogy az ő gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Azt mondja Pál apostol, mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Nem hadseregben, nem hangoskodásban van az Istennek az ereje, hanem a csendességben. Emlékszünk Jeruzsálem temploma építését, hogyan írják le? A Salamoni templom egyetlen szerszámnak a csengése sem hallatszott. Hogyan épült a templom? Mérhetetlen csendben. A mi templomunk így épül. Az Isten népe így építi a templomot. Csendben. És még azt mondjuk magunkról, hogy mi vagyunk az Isten népe. Igen, azt mondja az Úr, ti vagytok az utolsó idők népe. De nem az az Isten népe, aki annak mondja magát. Miért nem? Nem a te nevedben üztünk ördögöket? Nem a te nevedben profétáltunk és gyógyítottunk? Azt mondja Krisztus, nem ismerlek titeket. Hát hogy létezik ez? Hát hogy létezik az, hogy én az Isten nevében szólok, én az Isten nevében teszek mindent, és azt mondja Krisztus, nem ismer? Igen, mert egyszer sem jöttél el hozzám.
Mert te elindultál egy úton, amit te helyesnek gondoltál, és valóban az igét szóltad úgy, ahogy te gondolod. Ez pontosan olyan, és ez talán nem teljesen ideillő példa, de talán a megértés kedvéért, mint hogyha én elindulnék, és egy híres emberről beszélnék az embereknek. Minden művéről, mindent, amit csak létezik, mindent elmondanék. És egyszer csak ez a híres ember eljönne az országba. És azt mondanák neki, hogy és azt mondanám neki, hogy én szeretnék vele találkozni. És mit tenné az első alkalommal? Bemutatkozna. Mert soha nem találkoztunk. Soha nem mentem el hozzá. Én őt bemutattam a világnak, ahogy én látom. És ő, amikor találkozunk, elmondja neki, nekem, bemutatja magát nekem, és nekem ebből annyi a tanúság, hogy jó lett volna várni. Ha az Isten népe csendességben lakozott volna 1888-ban, akkori írások azt mondják, eljöhetett volna az Úr. Még ma sem jött el. Nem azért, mert más dolga van. Nem azért, mert még nem szeretne. Higgyétek el, ezen a világon nincs még egy olyan lény, aki úgy szeretné, hogy eljöjjön, mint Krisztus. Ő szeretné a legjobban, ha ennek vége lenne. A baj az, hogy valakit megbízott valamivel itt a Földön. És ez a valaki még mindig nem tette meg a ráeső részt. Gondoljatok el, amikor 15 ezer ember hallgatta Krisztust a hegy oldalon. Hogyan hallhatták csak Krisztust? Ha csendben voltak. Mert így szól az Úristen. Nyugodalomban és csendességben maradhattok meg. Csendességben és reménységben leszen a ti erősségtek. De nem akartátok. Ugye milyen hasonló ez a Jeruzsálemnél mondott imára? Hányszor akartam egybegyűjteni azért ti fiaitokat, de ti nem akartátok. Hányszor akartam már az Isten, legyél csendességben, de te nem akartad. Ugye kaptunk egy kis írást ezenben, hogy tőlem lett a dolog, és abban van egy bekezdés, ami azt mondja, hogy nagy dolgokat akartál az Istenért tenni. Hatalmas dolgon indultál meg, és betegségbe estél. Én tőlem lett a dolog. Meg kellett, hogy állítsalak, hogy magamra irányítsam a figyelmedet. Minden döntésünkkel menjünk el az Istenhez. Ne szégyeljünk az Úr elé menni. Várjunk az utolsó pillanatig. Emlékszünk Saul esetére. Azt mondta Sámuel, elmegyek, és áldozunk az Istennek. És aztán persze ott van a filiszteusok csatája, majd az Úr meg fog segíteni. Saulnak órákon múlt, de nem várta meg Sámuelt. Olyan dologra vetemedett, amit nem lett volna szabad, amit az Isten nem neki szánt. Legyünk csendességben, várjuk meg az Úr szabadítását. És emberileg bármennyire hihetetlen, várjuk meg, hogy az Isten, ami csendességünkben megszólít bennünket. Mert addig, amíg mindannyiunknak külön elgondolása van az útról, amelyen közösen járnunk kell, addig nagyon nehéz lesz azt a ránk bizott feladatot elvégezni. És ezt is kevésszer gondoljuk át. Sokan mondjuk,
Jó lenne, ha engem elhívna az Isten. Az Isten sok embert fog elhívni az ő népe közül. De mindenkinek egyenként kell az Úr elé járulnia. Végezetre még egyszer hadd olvassam el ezt az igét. És azt hiszem, az új fordítás és a Bibliánk Ézsaiás 30:17. Talán egy picit másképp írja. 30:15. De most talán ezt olvasom, hogy legtöbbünknek ez van. Mert így szól az Úristen, Izraelnek szentje. Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Csöndességben és reménységben erősségtek lett volna, de ti nem akarátok. Egy dolog az Istennel járni, és másik dolog az Isten ügyében járni. Sokan járunk sokszor az Isten ügyében, csak nem beszéltünk még a megbízóval. Gondolom, emberileg is tapasztaltatok már olyat, hogy hányan vannak, akik nektek problémátok van, és ők tudják a megoldást, és eljárnak az ügyetekbe. De ti nem úgy szerettétek volna. Vitátok van valakivel, az a harmadik ember úgy gondolja, hogy megoldja ezt a vitát, és ő elrendezi. De ti nem úgy szerettétek volna. Hogy esik ez nektek, vagy nekünk? Nem az lenne az ildomos, hogy megkérdezni, hogy testvérem, mit gondolsz? Én így szeretném, te hogy látod? Jó lesz ez így? És hogy Bálint is mondta a szombatiskolánál, az Isten népében emberek vannak. Ilyenek is, olyanok is. Hihetetlennek tűnik, de egy lesz ez a nép. Én úgy látom, a beszédben nem nagyon tudunk egyek lenni. Mert ki így gondolja, ki úgy. Egyetlen egy dologban biztosan egyet tudunk lenni. A csendességben. Adja meg nekünk az Úr azt, hogy közösen, együtt el tudjunk csendesedni. Mert a szavak különbözőek, de a csend az ugyanolyan. Amen. Szerető Istenünk, mindenható Atyánk, bocsánatért esedezünk most, és leborulunk előtted, mert olyan szolgák vagyunk, akik nem hallgatjuk meg a mi Urunknak tanácsát. Olyan szolgák vagyunk, akik jobban tudjuk, hogy mit kell tenni. Úgy gondoljuk, jobban tudjuk, mint te, hogy mit kell tennünk. Édes Urunk, kérlek, segíts meg bennünket, hogy ne kelljen testi nyomorúságot szenvednünk azért, hogy csendességben tudjunk lenni. Segíts meg bennünket, Urunk, hogy rádöbbenjünk arra, hogy csak nálad van a jó tanács. Add, hogy le tudjuk csendesíteni a mi lelkünket, hogy ebben a csendességben reménységgel várjuk a szabadítást. Segíts nekünk, Urunk, hogy az az ige, amit te adsz nekünk, az igazán tőled jöjjön. Segíts nekünk, Urunk, hogy olyan szolgáid lehessünk, akik végrehajtják azt, amit te kérsz tőlük. Legyen áldott a te neved, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket, és légy áldott, hogy a te akaratod is azon van, hogy minket, ami csendességünkben erősíts. Forduljon, Uram, orcád a te népedre. Segíts meg ezt a népet, hogy ne csak éljen a világban, hanem világosság legyen. Segíts meg ezt a népet, Urunk, hogy végrehajtsa azt, amiért életre hívtad. Add, Urunk, hogy vágyjuk azt az égi hont, amit te örökségül adhatsz nekünk. Légy áldott, Istenünk, hogy megsegítesz bennünket. Légy áldott, hogy meghallgatod kéréseinket.

Ézsaiás próféta látomásairól lesz szó, egészen pontosan talán egy látomás előtérbe helyezésével, ez az Ézsaiás könyve 6. fejezetének a látomása. Ézsaiás könyve az a bibliai irat, ami tel is teli van látomásokkal. Mégpedig olyan látomásokkal, amelyek Jézusnak főleg az első és második eljövetelére vonatkoznak. Ezek nagyon híres látomások, főleg az első eljövetellel kapcsolatos látomásokkal szoktak foglalkozni. Ezekből körülbelül 22 van a könyvben. Tessenek meggondolni, hogy Dániel és Mikeás könyvén kívül, amelyek időileg is, meg hely szerint is pontosan jövendőltek Jézus első eljöveteléről, ha csak valaki Ézsaiás könyvét komolyan veszi, akkor 22, nem is látomás, látomás fűzér van a könyvben, tehát részletes látomások, azért mondom, inkább látomás fűzérnek nevezhetők. Ezen belül a konkrét proféciák tulajdonképpen majdnem a 100-at is kiteszik. Gondoljuk meg, hogy ennyi látomás, ami Jézus első eljövetelére vonatkozott, ez annyira meggyőző erővel bír. Például a 7. fejezet 14. versében van a híres látomás arról, hogy Jézus szűztől fog születni, tehát a megváltó szűztől fog születni. Vagy a 11. fejezet első versétől van az a látomás, amely közli, hogy Jézus Krisztus ugyanolyan ember lesz, mint bárki más az emberiség sorai között. Ugyanúgy kell tanulnia, mondja az 50. fejezet 4-től a 7-ig tartó versei, mint bárki gyermeknek, és ahogy az életét áldozatul adja, Ézsaiás leghíresebb látomása talán az 53. fejezetben található, a szenvedő szolgáról szóló látomás. Ezek óriási dolgok, de én majd szeretnék figyelmet fordítani a második eljövetellel kapcsolatos látomásokra is, amelyek a 13., 60. és a föld ökológiai válságáról, a földi természet összeroppanásáról a 24. fejezetben találhatók. Mégis a több tucat látomás közül úgy gondoltam, hogy mivel amúgy is lehetetlen az összes látomást végig tekinteni, én kiválasztanám a 6. fejezet látomását, amelyben Ézsaiás látomás formájában, tehát nem színről színre, magát az Istent látta. Egy nagyon híres látomás. Ezt szeretném részletről részletre áttekinteni, és majd utána, hogyha lesz idő, akkor a többire is ki fogunk térni. Ézsaiás könyve 6. fejezetében először az első verset szeretném felolvasni, amely a következőképpen hangzik. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Még egyszer olvasom, mert nagyon sokat beszélnék erről az első versről, tehát Ézsaiás 6. fejezet első verse, amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Amely esztendőben meghalt Uzziás király. Ézsaiás proféta 5 királyt szolgált ki. Tevékenysége majdnem 60 évig terjedt a déli ország részben, tehát ő itt a déli ország részben működött. Abban az időben, amikor az északi ország részt meghódították az asszírok és a lakosai deportálták. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, és azt pontosan tudjuk, hogy melyik esztendő, időszámításunk előtt 739. Időszámításunk előtt 739. És Ézsaiás működése körülbelül időszámításunk előtt 681-ig terjed, az teljesen biztos 739-től 681-ig, ez 58 év. Ez a legkevesebb, ameddig ő küzdött a zsidó népért. És eközben a déli ország részben Uzziástól kezdve Jótám a híres Ezékiás király, de a szörnyűséges Manassé király is, aki a zsidó hagyomány szerint állítólag magát Ézsaiást is kivégeztette. Ezt egészen pontosan nem tudjuk, de a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 37. versében azt olvashatjuk, hogy bizonyos prófétákat ketté fürészeltek. Ezt a zsidó hagyomány egységesen Ézsaiásra érti. Manassé király Ézsaiást egy korhat fatörzsbe helyezte, és fekve, és ketté fürészeltette a fatörzset. Így ölte meg a prófétát, egy kegyetlen király volt ez a Manassé. Tehát mondom, hogy
hogy Ézsajás 5 uralkodót kiszolgált a déli országrészben, és közben persze az északi országrész a végnapjait élte, hiszen 722-ben elesett. Ki volt ez az Uzziás, amely esztendőben meghalt Uzziás király? Láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Ha elolvassuk Krónika és Királyok könyveinek feljegyzéseit, Uzziás királyról azt találjuk, hogy 16 évesen került a trónra, és 52 esztendeig uralkodott. 68 éves volt át, amikor meghalt. Nagyon szépen kezdődött az uralkodása. A déli országrészt megerősítette, az országot felvirágoztatta, de az ember, ha olvassa a Bibliát, már előre fél attól, hogy azok, akik szépen kezdik a pályájukat, valahogy rosszul fogják végezni. Ez itt is bejön. Uzziás elbizakodott, egyszerű szavakkal így mondhatnánk, tényleg fejébe szállt a dicsőség, és olyan dolgokra vetemedett, amelyeket a saját papi rétege is elítélt, a papok és a léviták, magának akarta megkaparintani a legfőbb egyházi tisztséget is, bement a templomba, ő akart áldozatot bemutatni. Bélpoklos is lett élete végén, és visszavonultságban errekesztve az egészséges emberek társadalmától, tehát 739-ben végezte az életét. Ézsajás akkor lépett fel, amikor Uzziás még uralkodott, ezt a látomást pedig akkor kapta, amikor Uzziás király meghalt. Tehát pontosan tudjuk, hogy a látomás egy ilyen történelmi helyzetben adatott Ézsajásnak, hogy egy felvirágzó, de ugyanakkor már lehanyatlásra utaló jelekkel terhes országban egy fiatal próféta kapta ezt a látomást. Hol? Nyilván, hogyha a déli országrész prófétája volt, akkor Jeruzsálemben. Amely esztendőben meghalt Uzziás királyt, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Itt van Jeruzsálem kinagyítása, itt van a templomhegy, a Sion hegye. Ézsajás itt a templomban láthatta, de hol? Ugye Ézsajás nem volt pap. A könyvéből azt látjuk, hogy valószínűleg Uzziás unokaöccse volt, tehát a királyi családból származott a próféta, de pap nem volt. Ebben az esetben tehát a templom belső részében, a templom középső és legbelső részében, a szentélybe és a szentek szentjében nem tette be a lábát. Ő valószínűleg a templomnak a csarnokaiban, miközben ott tevékenykedett, tanított, ott részesítette Isten ebben a látomásban, hogy amikor a templom területén volt, és mint fiatal ember gondolkozott az egész sorsáról, az egész jövőjéről, meg a zsidó népnek a sorsáról és jövőjéről, Isten ennek a fiatal embernek egy rendkívüli látomást adott. Látta az Istent, mondom, látomás formájában, tehát nem így színről színre, mert ezt megírja a Biblia, hogy Istent az atyát színről színre a bűneset lezárodásáig senki nem láthatja, de látomásban, mintha most itt egy filmszalag mozogna itt a falon, és valami ilyesmire gondoljunk, hogy egyszer csak egy látomás kerekedett ki előtte, és a templomban látta az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Nagyon nagy jelentősége volt ennek, hogy a templom területén látta az Istent Ézsajás. Nem azért, amire először gondolhatnánk, mert ha mondjuk az ember elolvassa Salamon templom szentelési imáját, ott van egy ilyen híres mondat, az első királyok könyve 8. fejezet 27. versében, ugye Salamon is elmondta, amikor ezt a gyönyörű, szép Sionhegyi templomot felszentelte, azt mondta Istennek, hogy Istenem, téged ez a templom nem fogad be. Az egek egei sem fogadnak be. Nem azért építettük a templomot, hogy te itt legyél, hiszen te több vagy a templomnál, nagyobb vagy egy templomnál, de mégis, hogy az Isten az emberekkel van. Mert ugye ne felejtsük el, a templomnak nem az volt a jelentősége az Ószövetségben, hogy legyen valami kultikus hely, és mindenki oda zarándokoljon el, hanem magában a templom azt szemléltette a zsidó néppel, hogy Isten a bűneset után sem fordult el az emberiségtől, és a templomnak a három részre osztott beosztásán is világosan érzékeltette az Isten, hogy aki hozzá járul, aki hozzá megy, és áldozatot mutat be itt a templom első részében, a pitvaron, bemány áldozatot,

belátja azt, hogy nem az önzés törvénye szerint akar élni, hanem a szeretet törvénye szerint, és meg akarja bánni a bűneit. Isten itt van, tehát ez volt tulajdonképpen a szentek szentje, az Isten e földön lakozásának a szimbóluma. Tehát ezt a zsidó emberek tudhatták, akik elmentek ide ebbe a templomba, amit egyébként Ézsaiás próféta könyvéből ismerünk, mint híres szót, hogy Immanuel. Az Isten velünk van. Ugye Immanuel annyit jelent, hogy velünk az Isten, hogy mi elfordultunk az Istentől alapjában véve, de hogyha szembefordulunk önmagunkkal és az önzésünkkel, visszatalálhatunk az Istenhez, és Isten a templom legbensőbb részét, a szentek szentjét azért építette, hogy ezt mindenki számára jelezze, hogy az Isten készséges a megbocsátásra, és Isten nem fordult el az emberiségtől akkor sem, ha az ember elfordult tőle. Tehát mondjuk Ézsaiás ezt ismerte. Ézsaiásban, hogy milyen gondolatok kavaroghattak, azt majd mindjárt látjuk a látomás során, minden esetre egy központi helyen kapta ezt a látomást, nem volt ugyan pap, csak proféta, de Isten egy rendkívüli látomásban részesítette őt. A rendkívülit most nem úgy értem, hogy ez egy cirkalmas és bonyolult látomás, ez olyan egyszerű látomás, hogy leírni is alig lehet annyira egyszerű, mégis óriási mélységek tárulnak fel benne. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Ugye a 103. Zsoltár mondja ki, hogy Isten a mennyekben van, mennyekben székel, mennyekbe helyezte királyi székét, és onnan uralkodása mindenekre kihat. Tehát Isten a világmindenség központjában a mennyben van, de itt a földön is mindazok számára, akik őt keresik, és akik meg akarnak változni. Miközben látja Istent felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel orcáját fette be, kettővel lábait fette be, és kettővel lebegett. A szeráf szó csak itt fordul elő a Bibliában. Tehát az Ószövetségben ez a szó, hogy szeráp, ez máshol nem fordul elő, csak itt. Egyébként maga ez a kifejezés, hogy szeráp, ez egy héber igéből származik, amit magyarra fordítva annyit jelent, hogy égni. A szeráfokat talán azért nevezték így ebből a sáreb szóból, hogy azt érzékeltessék vele, és illetve ez a látomás azt érzékeltesse, amit egyébként a 3x2 szárny, tehát a 6 szárny is érzékeltet, ez is csak itt van egyedül egyébként az egész Ószövetségben, hogy a szeráfok talán azok az angyalok, akik a legközelebb állnak az Istenhez, és akik a legtöbbet teszik a világmindenség fenntartásában. Ugye más profétáknak is vannak ilyen angyal megjelenések, majd fogunk is 4 hét múlva Ezékiellel kapcsolatban ezekkel foglalkozni, de ott például csak 4 szárny van. Miért van itt 6 szárny? Azért, mert 2 szárnyal eltakarják az arcukat. Tehát ez azt fejezi ki, hogy Isten előtt teljes hódolattal vannak, valahogy a hitüket meg az alázatukat, hogy ők nem akarnak önállóskodni, vagy ők nem akarnak függetlenedni az Istentől, ők teljesen megismerték az Istent, és ők mindenestül fogva az Isten szolgálatában akarnak járni. A másik két szárnya lábukat takarta el, ez annyit jelent, hogy ők gyorsak a tevékenységre, ugye a Bibliában a láb az mindig jelkép is, a cselekvésnek a jelképe. A kéz és a láb a Bibliában mindig a cselekvés jelképe, nagyon egyszerű és magától értetődő jelkép. Tehát hittel, alázattal, de ugyanakkor nagy tevékenységgel és energiával is ott vannak az Isten mellett. És a harmadik szárny kettős, amivel lebegtek, tehát ami középütt volt, tehát úgy lehet elképzelni, hogy az egyik szárnypár ugye fönt, a másik lent, és a harmadik pedig középen, az pedig azt fejezte ki, hogy állandó tevékenységben vannak, tehát hűséggel, álhatatossággal szolgálják az Istent. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel orcáját fette be, kettővel lábait fette be, és kettővel lebegett. Azt hiszem, el tudjuk képzelni a látomást, nagyon egyszerű, tehát hogy Isten nagysága, tisztasága és szépsége mellett azért Ézsaiás fölfedezte az Istenhez közel álló teremtményeknek a nagyszerűségét is, és a szeráfokon megakadta a tekintete, és látta ezt a 6 szárnyat ilyen elrendezésben. És kiáltott egyik a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével.

0: És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Tehát ennyi volt mondjuk a látomás, hogy látja az Istent, látja ezeket a szeráfokat, és érdekes módon az Isten hangtalan marad, és ott van a látomás közepén, de a szeráfok szólalnak meg, az egyik szeráf kiállt a másiknak, és azt mondja, szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Nagyon lejáratott szó ez, hogy szent. A mai világban szerintem ez, hogy szent, ez már az emberek többségének semmit nem jelent, inkább dühbe jönnek az emberek, ha ilyen szavakat hallanak, hogy szent. Valamiről ne felejtkezzünk el. A Bibliában a szent szónak mindig egy megújuló, értelmes tartalma van. Tudnék a magyar nyelvben is, hogyha én azt mondom, hogy a szent szó abból származik, hogy valaki oda szenteli magát valamire. Vagy oda szenteli magát valami hivatásra vagy küldetésre, akkor már is ez kezd betelni tartalommal, nyilván pozitív tartalommal. És ezek a szeráfok, tehát azt ismerik el, hogy ők az Isten világkormányzásába betekintést nyertek, ők látják, hogy az Isten hogy gondolkodik és mit tesz, és látják, hogy Isten a szeretet törvényének az első betöltője, és elkötelezettje annak, amit később így mond majd a 113. Zsoltár, hogy kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki magát megalázva tekint szét a mennyből, és keresi mindazokat, akiken segíteni tud. Tehát ezt én így szoktam már gyerekeknek is az általános iskolákban elmutogatni, hát hogyha csak nincs se tábla, se semmi, hogy Isten nem ez, hanem Isten ez. Tehát Isten nem olyan, mint egy földi úr és egy földi hatalom, hogy hatalomban, erőben így nagy akar lenni, mint az emberek, hanem az Isten azt tartja nagynak, aki szolgálni tud, aki segíteni tud, mennél több embernek és teremtett lénynek a szükségletét ki tudja elégíteni. Ilyen szempontból ismerik el a kérubok, hogy az Isten páratlan lény, mert az Isten csak jót tesz. Ellentétben mondjuk a világegyetem elbukott lényeivel, a bukott angyalokkal, vagy a bukott, elbukott emberiséggel, mi előszeretettel szoktunk gyakorlatozni abban, hogy mi lesz akkor, ha mi rosszat teszünk. Na mi lesz akkor? Ha nem a világnak lesz elsősorban rossz, annak is bizonyos mértékig, hanem elsősorban mi fogunk koldulni attól, hogyha rosszat teszünk, de az ember százszor és ezerszer kísérletezik azzal, hogy mi lesz akkor, ha rosszat teszünk. Isten ilyet nem gondol, és nem is tesz. És a teremtett lényeknek ez a természetesen jövő hálája, ez a Bibliát végig kíséri. Tessenek csak meggondolni, hogy Jelenések könyve 4.-5. fejezetében szintén az angyalok mondják el ezt, hogy szent-szent az Isten. Utána az a 24 vén is, aki ott van a látomásban, ez Jelenések 4. és 5. fejezete. És Jelenések könyve 15. fejezetében is egy hasonló látomással van dolgunk, és ott még részletesebben azt olvassuk, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Tehát Isten azért hangzik el háromszor, hogy szent, szent, szent. Isten máskor a Biblia a szentek királyának nevezi, aki minden útjában igazságos, a szeretetet követi. Ő semmit úgy nem tesz, hogy bármilyen formában is a rosszhoz vagy rossz eszközökhöz folyamodnék. Ez egy megdöbbentő dolog, mert hogyha úgy elteszenek gondolni, hogy az egész világ mindenségben, főleg a mi földünkön mennyi sok rossz dolog van, és minden rossz dolgot csak jó eszközökkel lehet megoldani, akkor egy kis képet nyerünk arról, hogy kicsoda az Isten. Ugye, tehát minden rossz dolgot, és hát az a milliárda hatványon a rossz dolgok sokasága, és Isten minden dolgot csak jó eszközökkel old meg, és meg tud oldani, és a céljához tudja ezeket vezetni. És ahogy elhangzik ez a vallomás, azt mondja, megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavával, szavától és a ház betelt füsttel. Ez volt az egész látomás. És most következik Ézsajásnak a reakciója. Mit váltott ki Ézsajásból, a prófétából ez a látomás? Akkor mondtam, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom. Hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. Sokan firtatták ezt a látomást, hogy mondjuk ez a látomás miért nem Ézsajás könyve első fejezetében van? Miért a 6. fejezetben? Úgy tűnik, hogy ez a látomás alapozta meg a prófétának az egész küldetését. Az első 5 fejezetben Ézsaiás már sok mindent leír az ő üzenetei közül. Én azt gondolom, hogy szükségszerű, hogy ezt a 6. fejezet közé bármikor volt is ez a látomás, mert Ézsaiás már sok mindent látott, sok mindent hallott, mondom, fiatal ember volt, de azt világosan látta, hogy a zsidó nép nem lesz jobb nép, mint a többi. Ez egy borzalmas tapasztalat volt, borzalmas megrendülés volt. Ézsaiás az a proféta, aki először kifejezi, hogy ő látja, hogy az Isten mi mindent tesz ezért a népért, de ez a nép, és egyáltalán nép, a néptömegek nem akarnak megváltozni. Ha annyi lenne a zsidó nép száma, mint a tengerpart fövenye, csak egy maroknyi ember akar mindig igazán megváltozni, és ez lesújtó hatással volt Ézsaiásra. És ez az életében már eddig kiformálódó tapasztalat, most ebben a látomásban még inkább összegződik, és az egyik legnagyobb emberi kérdésé növi ki magát. Mi az egyik legnagyobb emberi kérdés? Hát annyi ember él ezen a világon, annyi ember élt is már, meg most is annyi ember él ezen a világon. Hogy lehet az, hogy olyan kevés ember akar értelmesen élni? Olyan kevés ember akar tisztán élni? Olyan kevés ember akar tényleg mások javára élni? Azt látjuk általában a történelemben is, de a mindig aktuális jelenben is, az emberek nagy része a rombolásban, a pusztításban, a másik ember megkárosításában leli az örömét. Ez egy borzalmas dolog. Nagyon sokan úgy gondolják, ezért gondolják azt, hogy Isten nincsen, mert hát először is azt mondják az emberek, hogy Isten miféle emberiséget teremtett. Hát miért nem teremtett egy olyan emberiséget, mondta egyszer nekem egy fiatal ember, hogy miért nem teremtett Isten egy olyan emberiséget, ami nem tud rosszat tenni. Jaj, de olyan szép lenne, hát milyen borzalmas az élet, hogy minden nap tele vagyunk a rossz hírekkel, milyen jó lenne egy olyan emberiség, csak szeretné az ember a másikat, csak szolgálná, csak örömet akarna szerezni. Milyen csodálatos dolog lenne ez? Mások meg azt mondják, hogy hát lehet, hogy Isten ilyen jó emberiséget teremtett, mert Ádám és Évában semmi hiba nem volt, de valahogy félresiklott ez az egész. Maga Isten sem tud már úrrá lenni ennek az egész földi drámának a zajlásán, és hát Istennek el kell viselnie ezt, hogy hát ilyen az emberiség. Ez a költészetben a Pilinszky János jelenések 8-7 című verse, de ez a magyar költészetben tulajdonképpen az Ady Endre íres vers, ami mindjárt meg is fog szólalni, az Ézsaiás könyvének margójára. Tudni kell erről a versről, hogy Ézsaiás könyve 21. fejezetét idézi, így kezdődik a vers, hát ezt nem tudjuk, hogyha nem ismerjük Ézsaiást, és utána szintén Héber neveket először ugye a Seir hegyére céloz, utána pedig a Perázim hegyére, meg a Gíbeonra céloz, ott Ézsaiás könyve 28. fejezet 21. versét idézi. Nos, hát mindjárt megszólal a vers, de hadd mondjam el még, hogy ez azért teszi Adi, mert Ézsaiás könyvének a 21. fejezete is, főleg ez a 11. verse egy nagyon meghatározó része, ott teszi fel a kérdést a prófét, hogy meddig tart az éjszaka? Meddig még az éj? Tehát meddig tart az a történelem, ahol az emberek szinte kéjelegnek abban, hogy a másik embernek rosszat tegyenek? Meddig? Hát ez méltatlan az Istenhez, méltatlan hozzánk emberekhez is, mert senki boldognak nem érzi magát abban, hogy rosszat tesz, mégis teszi az ember. Ez egy megmagyarázhatatlan, borzalmas csapás az egész emberiségre és a történelemre, amit később majd Pál apostol ki is fog fejezni a Római Levél 7. fejezetében, amikor elmondja a híres szavakat, hogy az ember még akkor is rosszat tesz, amikor kifejezetten jót akarna tenni. Mint valami fátum ül az emberiségen az önzés törvénye, amikor emberek mi elhatározzuk, hogy most tényleg megváltozunk, most más emberek leszünk, ez olyan gyorsan elillan, és olyan gyorsan fölváltja a helyét a régi módi, az ember ugyanabba a kerékvágásba zökken bele, és észre se veszük, tehát az biztos, hogy nem mindig tudatosan tesszük a rosszat, szokásból, megszokásból, gyengeségből, amire szoktunk hivatkozni. És itt hangzik fel ez a nagy kérdés, hogy meddig még ez? Meddig? Meddig kell ezt még szenvedni? Hány nemzedék jön még, és még ebben a borzalmas kondérban kell fődögélni a mi emberi történelem? Most, hogy következik ugye az egyik nagy ünnep, a halottak napja, olvastam az egyik újságban egy ilyen nagybetűs címet. Először azt hittem, hogy rosszul olvasok, mert ilyenkor azt a ilyen cikkeket szoktak közzétenni, hogy mi van a halál után. Van élet a halál után? De a cikk másról szólt. Az volt a címe, van élet a halál előtt? Érdekes kérdés. Van élet a halál előtt? Ez életnek nevezhető, amit mi élünk itt a Földön? Ez életnek nevezhető? És ugyanezt mondja a 28. fejezet 21. vers, hogy Isten egyszer közbe fog lépni. Isten egyszer lezárja ezt a földi játékot, ezt a méltatlan földi játékot, majd a Perázim hegyén felkél az Úr, majd az Isten eljön, és befejezi ezt a földi komédiát, ami tesz szokatlan lesz, mert csak egyszer teszi. Eddig még soha nem tette. Egyszer teszi. Egyszer lesz az ítélet, egyszer lesz Krisztus második eljövetele, egyszer lesz a pont a mondat végén. Hát értelemszerűen nem is lehet többször. De a Biblia nagyon sokszor hivatkozik erre, hogy Isten, a tiszta Isten, a bűngyűlölő Isten szenved leginkább a bűn látványától. Isten sokkal jobban megrázza a bűn, mint bennünket, embereket, nyilván mert egy tiszta lény, de az olyan proféta, mint Ézsaiás, aki látta az Istent, és aki az élete kérdéseivel, addigi fiatalkori kérdéseivel együtt volt ott az Isten, őt azt mondja, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. Amikor az ember szembesül Isten látványával, amikor az ember elkezd gondolkozni azon, hogy mi is az, hogy tisztaság, mi is az, hogy emberhez méltó élet, és látja a napok valóságát, hogy ettől milyen távolra sodródtunk egyénileg is, meg mint nép is, akkor az embernek ez az érzése, amit ma 21. századi szóval talán így mondhatnánk ki, hogy hát élünk mi még egyáltalán? És kinek köszönhetően élünk ennyi sok rosszal megverve, és ennyi sok rosszban megrögzülve? Na, innen folytatnám tovább a látomást, de ha már ennyit beszéltem Adi verséről, tessenek hallgatni a verset. Adi halála előtt pár hónappal írott verse ez, a Kései nagy versei közül való, nem az első Istenek versek ciklusából, tehát a 908-as évből, hanem a 910-es évek végéről, nem sokkal Adinak fiatalkori 42 évesen bekövetkezett halála előtt íródott ez a vers, de Adi nem csak vers címmé, hanem ciklus címmé is tette az Ézsaiás könyvének margójárát.
1: Adi Endre, Ézsaiás könyvének margójára. Seírből kiált én hozzám is az Úr. Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Ilyen hiába valóság hát az ember isteni elméjének fényessége, hogy egy fuvalom által éjszaka lesz. Hányszor kell még sírnia a szeretet és géniusz doboló vigasságának szűnésével a földnek, megromolnia s megerőtlenedni ők a föld népe nagyjainak? Miért, hogy a fölemelkedett embert mindig visszarántja valaki, kit Úrnak is neveznek, Jehovának is, rendelésnek is, sorsnak is? Az ember már-már készül jónak és Istennek változni, de Perazim hegyén fölkél az Úr. Mi jó kedvet csinál az Úrnak, hogy csak mutogatja az embernek nagyszerű célját, az élet egyenlő kibékülését mindnyájunkkal, s a békének szivárvány hídját. Miért keresi meg bennünk, mint a Gibeon völgyében megharagvásában, a mi ősi vadságunkat, hogy gonoszságainkat egymásra tüzelje? Bizony a kegyetlen, hosszú Léviátán kígyót, és a tekergő Léviátán kígyót kemény, nagy és erős fegyverével nem látogatja meg senki. És a veresború szőlőt vérrel öntözi most megint az Úr. Ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, ki úgy kívánja a szeretetet és boldogságot? Vigyázók, hiába vigyáztok, ó jaj! vigyázunk, hiába vigyázunk. Mert újra és újra leesik a sárba az embernek arca.
0: Igen, ez egy küszködő vers. Sok mindent Istennek tulajdonítani, nem az Isten tesz, de javára kell írnunk Adinak, hogy megírt ilyen verset is, hiszen nagy kérdések feszülnek ebben a versben. Az ember szeretetre és boldogságra vágyik, és akkor miért olyan szeretetlen és boldogság nélküli, és a többi, és a többi. Valahogy Izsajásnak is ezek lehettek az elméjében. Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. Hadd tegyem fel önöknek a kérdés, kedves hallgatót, mit fejezett ki Izsajásnak ez a szava? Először önmagát mondta tisztátalannak. Utána mondta a népét is tisztátalannak. Tehát nem arról van szó, hogy a próféta, hogy úgy mondjam, lekezelte a népet, vagy pedig azt mondta volna, hogy hát igen, egy nép se lesz jobb a másiknál, reménytelen ez az isteni vágyakozás, hogy népeket, nemzeteket megváltoztatni. Az egyes ember, mi van az egyes emberrel? Hát én erre a feladatra szántam magamat, prófétának lenni, erre hívott el az Isten, és mit látok, hogy tisztátalan az én ajkam is, nem csak a népemé. Szóval Izsajás beismerte azt, hogy sem ő, sem a népe nem méltó az Isten segítségére. Sem ő, sem az ő népe nem méltó a Teremtőre. Mélyen átjárta a méltatlanságának a tudata, mélyen a szívébe hasított a különbség. Hát Isten is ugyanolyan személy, mint mi. Mi is ugyanolyan személyek vagyunk, mint az Isten. És két személy között ilyen nagy különbség, hogy az egyik tiszta, tökéletes, a másik pedig rút. Nem is csak a cselekedeteit vegyük az embernek, maradjunk a szavainál. Azt hiszük, hogy akkor jobban járunk. Az emberek cselekedetei, a mi cselekedeteink, a történelmi borzalmak, azok nem kívánnak kommentárt. Na de mi van a szavakkal? A hétköznapi életben nem mindig dúl háború, nem mindig vannak forradalmak. De nemrég mondta egy magyar író, most élő írónk, hogy ha Magyarországon most a törvény nem tiltaná, hogy géppuskával járjanak az emberek, és járhatnának géppuskával, akkor halomra ölnék egymást. Mert olyan szavakat mondanak egymásnak, úgy vágják a másik fejéhez a kijelentéseiket, a vádaskodásaikat. Szóval az emberek úgy viselkednek, hogy ha nem tiltaná a törvény a géppuskát, ha lehetne mindenkinek a kezében géppuska, itt halomra lőnék az emberek egymást. Óriási különbség. Az isteni személy, ugyanolyan személy, mint mi vagyunk. A Biblia soha nem úgy beszél az Istenről, mint erőről. Soha nem úgy beszél az Istenről, mint valami megfoghatatlan energiáról. A Biblia mindig úgy beszél az Istenről, hogy ő a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Mózes első könyve, első fejezet 26.-27. verse. Ugyanolyan személy, mint mi vagyunk. Ugyanúgy testi felépítése van. Ez nem holmi költői dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Isten a szemével ezt látja, fülével ezt hallja, karjával ezt cselekszi. Az Isten is ugyanilyen személy, mint mi vagyunk, csak azért nem tudjuk elképzelni, hogy milyen is lehet a jó Isten, mert ő soha, de soha az életben nem kísérletezett a rosszal. És ezáltal lesz két személy ekkora különbséggel egymással szemben álló, hogy az Isten, mivel soha, de soha rosszat nem gondolt, nem mondott, nem cselekedett, ezáltal rendkívüli személy, mi meg azért vagyunk rendkívülileg elrontott személyek, mert mi állandóan kipróbáljuk a rosszat. Tehát állandóan cselekesszük a rosszat. Tehát Izsajás rögtön belátta, hogy itt valami nagyon nagy baj van, és hogy ő méltatlan erre a szolgálatra, és méltatlan arra, hogy embereknek beszéljen. A másik dolog. Nagyon sok ember, akinek kell beszélni másoknak, főleg súlyos erkölcsi tartalmakat átadni más embereknek, szembe kerül ezzel a dologgal, amit itt Izsajás is tapasztalt, hogy hogy beszéljek én másoknak, amikor én ugyanolyan bajokkal vagyok megverve, mint azok, akiknek én beszélek ezekről a bajokról. Hát milyen jogon beszélek én? Én azt mondom az embereknek, hogy emberek, legyetek jó gondolkodásúak, legyetek jó erkölcsűek, ne arra használjátok a mai napot se, hogy rosszat tegyetek, hanem jót. Na, tehát ha valaki őszintén magába mélyed, és önmagának fölteszi a kérdést, hogy én ezen a mai napon mit csináltam, mit gondoltam, mit szóltam és mit csináltam, akkor az embert előveszi a nem is olyan kis kísértés, hogy milyen jogon vagyok mondjuk én is itt a katedrán. Milyen jogon? Hát jobb vagyok én a másiknál, nem vagyok jobb. Hát Ézsaiás is érez, ő nem jobban népénél, akkor ő hogyan profétáljon? Nagyon nagy kérdések ezek. Azt gondolom, hogy senki embert, aki emberekért felelősséget érez, nagyobb megpróbáltatás nem éri ezeknél a kérdéseknél. Az első, hogy mennyire méltatlanok vagyunk az Isten segítségére, a második pedig, hogy én mennyire méltatlan vagyok, hogy egyáltalán én beszéljek embereknek bármit is, amikor nem csak a népem tisztátalan ajkú, én is tisztátalan ajkú vagyok, jaj, nékem, elvesztem. Már múlt időben mondja, elvesztem. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett az oltáról. És illette számat azzal, és mondta, íme ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, és ki megy el nékünk. Kedves hallgatók, itt jön a látomásnak a legfontosabb része. Ahogy Ézsaiás bevallotta a népének és saját magának a méltatlanságát, a kérubok közül egy odament az oltárhoz, elvett onnan fogóval egy parazsat, és odavitte Ézsaiáshoz, és azzal a parázssal, nyilván ez egy látomás, ne úgy tessenek elgondolni, ez egy valóságos parázs, amivel szétégette a szert. Látomás formájában azt látta Ézsaiás, hogy az egyik kérub repül felé, és megilleti a fogóval, a parázssal oda teszi a szájához, az ajkaihoz ezt az eleven szenet, ezt az izzó szenet. És miután ezt megtette, hallja ezt a hangot, ugye mondja a hetedik vers, hogy íme ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett, és ekkor megszólal az Isten. Eddig az Isten nem szólt. Az Isten ott volt. A látomás középpontjában. A kérubok csináltak mindent, és most ezután megszólal az Isten. De mielőtt megnéznénk, hogy mit is mond az Isten, próbáljuk értelmezni a látomásnak ezt a részét. Mit fejez ki a látomásnak ez a része, hogy amikor Ézsaiás a lelke mélyéig megkeseredett, és erre nagyon szeretnék hangsúlyt tenni, a lelke mélyéig megkeseredett, amikor érezte a méltatlanságát, amikor kifejezte, hogy ő sem a népe, sem ő nem méltó az Isten szolgálatára, akkor történik vele mindez, és nagyon gyorsan történik vele. A Biblia szerint egy ember nagyon gyorsan megváltozhat. Ez a látomás is arra utal. Egy ember nagyon gyorsan megváltozhat. Nem igaz az, amit mi általában el szoktunk gondolni, hogy hát, hogy én mikor fogok megváltozni? Évek, évtizedek, egy örökké valóság, majd ha idős leszek, majd ha lenyugszom, majd ha ilyen-olyan helyzetbe kerülök, valami történik velem, valami nagy csoda, vagy éppen nagy szerencsétlenség, majd megváltozom. A Biblia elhárítja ezeket az emberi okoskodásokat. Több példa is van erre, nem ez az egyetlen egy látomás. Mindig szoktam idézni a kedves hallgatóknak, elnézést, ha valaki ezt ismétlésnek tartaná. A Bibliának a legnagyobb megváltozási történetét én Jézus 11 tanítványánál látom. 3,5 év alatt nem tudtak megváltozni. Jézus 40 napig tanította őket a feltámadása után, és a mennybe ment, és 10 nap alatt változtak meg. Ugye az 50. napra áradt ki a Szentlélek, akkora már ők méltók voltak arra, felkészültek voltak arra, hogy egy rendkívüli isteni segítséget befogadjanak. Hát azért, ha most valaki nekünk azt mondaná, hogy 10 nap alatt meg fogunk változni, mit nem adnánk ezért? De azt mondom önöknek, kedves hallgatók, hogy nem is kell 10 nap. Elég rövidebb idő. A megváltozásnak nem elsősorban időbeli akadályai vannak. Azért nem változunk meg sajnos az életben, mert kellő mélységben nem ismerjük be az igazságot. Mind csak úgy elmismásoljuk a dolgokat. Hogy igen, rossz vagyok, vagy rosszat tettem, de... Vagy mert ilyen a világ, az élet, meg a hajlamaim, meg a szokásaim, meg ez, meg az. És mindig ráfogjuk, hát tulajdonképpen akkor azt mondhatnánk, hogy nem is tettünk rosszat. Hát a hajlamok tettek rosszat, a szokások tettek rosszat, a körülmények tettek rosszat, a világ tett rosszat, én tulajdonképpen tiszta vagyok. Hát akkor miért beszélünk mi így? De hogyha egy ember azt mondja, hogy én tévedtem, nem a körülmények vittek bele a tévedésbe, nem azért, mert most ilyen volt az állapotom, én tévedtem, és a bocsánat után de nem jön, Csak bocsánat. Ha valaki tisztán, őszintén, kendőzés nélkül valamit elismer, akkor tud az Isten segíteni rajta. A próféta is nagyon gyorsan megváltozott, nagyon gyorsan meg tudott változni, a szavai, a beszéde is tiszta lett, mint egy felkenték a szolgálatára ezzel az izzó parázssal, és megszólal maga az Isten is, hogy kit küldjek és ki megy el nékünk. Ugye erre, ha nem játszódott volna ez a látomásban ez a jelenet, akkor Ézsaiás csak egy választ adhatott volna, senkit nem tudsz Istenem elküldeni, beleértve magamat is. Hát senki nem méltó erre. Ez a látomás azt akarja kifejezni, hogy az Isten tesz méltóvá minden embert az életére és a szolgálatára, de akkor, hogyha az ember akár rövid időn belül, ez nem időkérdése, ismétlen, őszintén beismeri az igazságot. Nagyon egyszerű történetre hivatkozom, mindenki ismeri talán a Bibliából a tékozó fiú története. A tékozó fiú nem tudta, hogy hibát követett el, amikor kikérte az apai örökséget, dehogy nem tudta. Hát hol szokás az, hogy él az apa és kikérik az örökséget? Sehol. Tudta azt nagyon jól, hogy hibát követett el, de hát azt nem akarta beismerni. Vette a nagy pénzt, elment. Akkor, amikor elköltötte az összes pénzt, amikor nem maradt semmije, hát akkor már csak világosan ott látta, hogy hibát követett el, beismerte? Esze ágában nem volt. Amikor már a saját testét, a munka erejét kellett áruba bocsátania, el kellett szegődnie, így olvassuk Lukács 15. fejezetében egy vidéknek polgárához. Hát amikor már, hogy mondjam, se pénzem, se semmi, még a saját testemmel se rendelkezhetem, hát akkor nem látta, hogy nem volt igaza? Nem látta. Negyedszer már a moslékos vájú mellett volt. Már abból se adtak neki. Nem látta be, hogy nincs igaz? Nem látta be. Abban a pillanatban, mondja Jézus, amikor magába szállt és belátta, attól a pillanattól fogva 180 fokkal megváltozott az élete. Az egy pillanat volt. Persze lehet mondani, hogy a pillanatok mögött vannak előtörténetek, vannak előzmények, ez igaz, de mégiscsak azt mondom, hogy ez egy pillanat volt. Az őszinte megbánás, amikor az ember megkeseredik, amikor van viszonyítási pont, hogy ez az Isten ezért teremtett bennünket, és nem azért, hogy így gyilkoljuk egymást. Amikor látom azt, hogy ez az Isten beszél, ennek az Istennek a beszédéből valami a szívemhez talál, akkor az igenis, ha van is előtörténet, de az egy nagyon rövid idő, amikor az ember azt mondja, nem, én tovább már nem megyek le. Én itt megfordulok, fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Tehát tulajdonképpen a Biblia minden részén ezt mondja. Hogyha az emberi életnek a legnagyobb teljesítménye, ha az ember beismeri, hogy nincs igaza. Mert az emberi életben rossz dolog a rossz, de még rosszabb dolog, ami a rosszat, mint egy burok körbe fogja, az önigazolás. Az emberi életben ez a két nagy ellenségünk van. Maga a rossz, amit sajnos megcselekszünk, akár akarjuk, akár nem, megcselekszünk, van, amikor tényleg teljesen tudatlanul vagy akaratunk ellenére, na de hát attól még rossz a rossz. Ez a kisebbik baj. Ez a kisebbik baj. Mert ha valaki azt mondja, hogy kérem, rosszat tettem, bocsánat, nem így akarok élni, azon lehet segíteni. De ha valaki azt mondja, hogy hát kérem, hát ilyen a világ. Hát mások is ezt csinálják. Ez itt a törvény, itt a világon, ez a módi. Szóval sokszor azt látjuk, hogy a rossznál, a fekete magnál rosszabb a fekete magot körbevevően nyúlós, nyálas, nyirkos önigazolás. Azért meg ilyen ideológia, meg determinált vagyok, mert a gényeim, meg a körülmények, meg az emberek, meg mások, meg mi minden, és az ember nem tud szabadulni, nem is azért, mert olyan nagy bűneink lennének, hát olyan nincs is a nagy bűnünk, mondjuk, hát mi nem ölünk, nem csalunk, nem lopunk, csak egy kicsit odavágunk a másiknak, csak egy kicsit vádolunk, csak egy kicsit lekezelünk, csak egy kicsit sértődünk, csak egy kicsit, jó, nem olyan nagy bűn. Na de erre csak egy kicsire azt mondjuk, hogy kérem, hát ez nem is olyan nagy dolog. Ebből nem lehet megváltozni. De ha valaki engedi ezt a, mondom, nyálas, nyirkos burkot egy pillanatra is átütni, mert ez sem a mi erőnkből van. Az Apostolok Cselekedetei 5. fejezete világosan mondja, hogy a megbánás nem a mi erőnkből van. Lukács 16 világosan hirdeti, hogy a tékozó fia a saját eréből nem tudta volna megbánni. Az Isten szent lelke, Krisztus áldozata küzd azért, hogy az ember be tudja ismerni a valóságot, mintha azt mondanám, hogy ez a fal fehér, azért az Isten küzd, hogy ki tudja mondani, hogy ez a fal fehér, mert egyébként, hogyha nem küzdene, az ember azt mondja, hogy szürke, sötét, fekete, de nem fehér ez. Minden csak nem fehér. De hogyha az ember eljut idáig, hogy őszinte beismerést tegyen, az Istennek ez már elég, és az Isten azt mondja, kit küldjek el, és ki megy el nékünk. Érdekes különben a kérdés, nem tudom, hogy megüti a fülünket. Az Ószövetségben nagyon sokszor Isten, amikor önmagáról kijelentést tesz, többes számba beszél. Teremtette az Úristen az embert az ő képére és hasonlatosságára, és azt mondta, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Itt is kimegy el nékünk az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Sokan tagadásba veszik a Szent Háromság miben létét. Sokan azt mondják, az ariánusok voltak először a 3. 4. században, aztán az unitáriusok a 16. században, ma ugye tudjuk, hogy Jehova tanúi, nagyon sok felekezet volt és van a történelemben, akik mindig tagadnak valamit az Isten lényéből, de az Isten világosan közli, hogy az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében mind a három isteni személy fölteszi a kérdést, az Atya is, a Fiú is, a Lélek is, hogy kit küldjek el és ki megy el nékünk? Én az Isten, aki megteremtettem az emberiséget, kit tudok elküldeni? Ki az, aki még vállal itt valamilyen küldetést és hivatást? Én pedig mondtam, imhol vagyok én, küldj el engemet. És mondta, menj és mondd ezt a népnek, halván halljatok és ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek, kövérítsd meg a nép szívét és füleit dugd be, és szemeit kend be, ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. És én mondtam, meddig lesz ez, Uram? És mondta, míg a városok pusztán állanak lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, és a föld is puszta lesz. És az Úr az embert messze elveti, és nagy pusztaság lesz a földön. És ha megmarad még rajta egy tized rész, ismételten elpusztul ez is, de mint a terpentinfának és cserfának törzsük marad kivágatás után, az ő törzsük szent mag lesz. Kedves hallgatók, Ézsaiás tehát természetesen feleli, hogy ő elmegy. Miért feleli? Azért, mert akit az igaz megbánás nyomán az Isten a bűnbocsánatban részesített, és a Biblia szerint a legnagyobb valóság és a legnagyobb csoda itt az életben a bűneinktől megszabadulni. Ez az, amit ember nem tud elvégezni. Hogy az ember viszi, cipeli magában az élete terheit, és ettől nem tud szabadulni. Hát igen, ezt természetesnek is vehetjük, mert emberileg ettől valóban nem is lehet szabadulni. Megint csak kisiskolásoknak azt szoktam mondani általános iskolában, hogy gyerekek, hát ha visztek valamit a vállatokon, és nehéz, szabadulni akartok, hát azt le lehet dobni, nem? Vagy valaki átvállalja, át lehet tenni. Fizikai súlyoknál ez nem probléma. Na, de ami itt bent van, ide bekerült az a fehér golyób is, a bűn. Ott van az önigazolásnak a nyála, mákonya, mindene. Ettől hogy lehet megszabadulni, amikor ez úgy beleívódik az emberbe, mintha a saját szövetei lennének? Hogy lehet ettől megszabadulni? Emberileg nem. Nincs olyan orvos, aki ki tudná operálni a bűntudatot, nincs olyan pszichiáter, nincs olyan ember, aki ezzel fölvenni a küzdelmet. Egyedül az Isten az, aki ezt meg tudja tenni, de ő is egy rendkívüli módon, hogy neki magává a bűnné kellett lennie, hogy mondja a 2. Korintus levél 5. fejezetében Pál apostol, magává a bűnné kellett lennie, hogy ő, aki bűnt nem ismert, bűnné kellett lennie, hogy mi megszabaduljunk a bűntől, hogy végre fölismerjük, hogy itt van egy halálos dolog az életünkben, és bár nem tudunk ebből szabadulni, nem tudjuk kioperáltatni, de hogyha az Isten előtt azt mondjuk, hogy Isten, nincs igazunk, nem kellett volna rosszat tenni, segítsél, szállj meg, hogy vedd el tőlem ezt, hogy holnap ne tegyem, és holnap után ne tegyem, az Isten, mondom, ez a világon a nagyobb csodát én ennél ismerek, nagyobbat nem ismerek, a Vöröstenger szétválasztása semmi ehhez képest, a Jordán ketté vált, megállt a nap az Ajalon völgyében, semmi ahhoz képest, mint egy embert megszabadítani a bűntudattól. De egy embert, akit az Isten meg tud szabadítani a bűntudattól, az az ember már szerencsére nem önmaga, nem önmaga olyan értelemben, nem az a roncs személyiség, aki valakinek gondolta magát, mert általában a roncs személyiségű ember gondolja, hogy ő hát olyan hatalmas nagy. Aki már meg tudott szabadulni a bűntől, az az ember visszakapja az igazi önmagát, és az ember azt mondja, hogy hát természetes, hogy én Istenem hozzá tartozom, hát küldjél el, mert aki a legnagyobb csodát meg tudta tenni az életemben, ezután is tud segíteni, hogy én majd beszélek más embereknek, magam méltatlanná ne legyek, másoknak olyat ne mondjak, ami nem igaz, tehát itt vagyok én, és küldjél el. És erre az Isten azt mondja, hogy Ézsaiás, én elküldelek, de valamit előre megmondok neked. Az emberek nem fognak rád hallgatni. Egy tizedrész, ugye elhangzik, a tizedrész rád hallgat, nagyon nagy dolog. Te beszélsz, legjobb tudásod, a lelkedet kitéve küzdesz emberekért, az emberek berúgják a fülüket, befogják a szemüket, szívüket megkövérítik, maguknak akarnak élni továbbra is, azt mondják, hogy nagyon szép, nagyon jó, vallás nagyon szép. Mit prédikált apa? Nagyon szépen beszélt, de mit is mondott? Nem tudom, de szép volt. Ezt mondja majd Ezékiel próféta, szép hangú hegedű. Húzzák az emberek fülébe, szép hangú hegedű. Köszönjük szépen, hazamegyünk, ugyanúgy élünk, hogy eddig éltünk. Előadás után lehet majd hozzászólni. Most hadd mondjam el, jó? Előre mondja Ézsaiásnak az Isten, hogy mire számíthat. Kegyetlenség ez? Nekünk nem mondták meg az egyetemen ezt, hogy kérem, önök tanárok lesznek, bemennek egy 30 fős osztályba, három emberért, három gyerekért. Körülbelül ez jött be nekem rövid életű szolgálatom, ami már az iskolát illeti, de hogy járom az országot, nyilván az előadásokra nem kötelezettségből járnak el az emberek, tehát itt azért lehet nagyobb a százalék, de hogy osztok, szorzok. Én is körülbelül úgy látom, hogy az embereknek, ha 5-10%-a komolyan vesz valamit, már sokat mondtam. Miért? Miért nem vettem én se komolyan 25 évig? Miért nem vette Manassé király 55 évig komolyan a dolgokat? Miért? Én erre nem tudok válaszolni, csak azt tudom válaszolni, hogy a bűn olyan labirintusokat épített ki az emberben, olyan önigazolási mechanizmusokat, hogy az emberek eljutnak még oda is, hogy ez igaz, ez így van, ezt elfogadom, de amikor arra kerülne a sor, hogy hát kérem szépen, ha nem vagyunk tudathasadásosak, akkor ezután csak az kellene, hogy következzék, hogy így kellene élni, nem? Mert úgy élni, hogy én tudom, látom, bólogatok, még eljárok, még ide-oda meghallgatom, de eszem ágába sincs úgy élni, hát ez valahogy mégiscsak egy tudathasadás. És erre azt mondja az Isten Ézsaiásnak, mert Ézsaiás közben fölteszi a kérdést a 14. versben, hogy meddig lesz ez, Uram? Hát meddig? Akkor mindenki beszél, elmondjuk a szép igéket, mindenki hazamegy, ugyanúgy folytatódik tovább az élet. Oroszlányban láttam ugye ezt a nagyszerű képet, már talán említettem, próbálom majd megvenni a festőművésztől, nagyon nagyszerű kép, egy templom van a kép olajfestmény közepén, mennek az emberek, mint farkasok, jobb oldalt mennek, bal oldalt jönnek, mint bárányok. Szóval újra kezdődik minden előről. Meddig? Meddig játsszuk még ezt a nemtelen komédiát? Mert, kedves hallgatók, komolyra fordítva a szót, én úgy gondolom, hogy ha mi nem látnánk azt, amit az Ézsaiás látott, az még nem lenne olyan nagy baj. De amikor már látunk valamit, amikor már megadatik a világosság, és visszamegyünk az űrgelyukba, ez a nagy probléma, nem? Ameddig az űrgelyukban van az ember, hát addig a sötétség a világosság. De amikor már kiöntötték az űrgét, amikor már látja egy kicsit a napvilágot, és azután megy vissza, hát itt a nagy probléma. És erre azt mondja Isten Ézsaiásnak, tudod Ézsaiás, te proféta leszel, és évtizedeken át szolgálsz, és olyan igéket adok a te szádra, amelyek az egész emberiség számára szólnak. Szólnak majd a Messiás első eljöveteléről, és az első eljövetel után mennyi idő letelik, és sem az emberiség nem lesz más, és az egytizedet sem fogjuk túllépni, és majd szólok arról is, hogy nekem személyesen kell itt a Földön közbeavatkoznom, mert hogyha nem avatkoznék közbe, az emberiség mégiscsak afelé menne, hogy elpusztítaná önmagát. Ha valaki elolvassa például Ézsaiás könyve 24. fejezetét, abból teljesen ez a kép derül ki, hogy azt mondja Ézsaiás, hogy gyászol és megromol a föld, töréssel összetörik a föld. A föld népének nagyjai, a vezetők semmit nem tudnak tenni ezek a világért, megy lefelé a világ, mint egy kő hull bele a tóba. Az csak csobbanás és lemegy a mélyre, hát csak ez lehet, és közben pedig az emberek fennhéjáznak, és amikor a legnagyobb veszedelem van, akkor a legbüszkébbek. Hát mint ma. Hát az egész világ ég és ropog. Soha ennyi mulatság nem volt a világon. Soha jobban nem érezték magukat az emberek, mint a szemétdombon. Hát egy erkölcsi szemétdomb a világ. És az emberek jól érzik magukat. Hát borzalmas, nem? Mi jöhet még ezután? Azt mondja Ézsaiás a könyv 24. fejezetében, hogy olyan lesz az emberiség, mint a részeg. Meglódul, mint a kaiba, és mint a részeg elvágódik, nem fog felkelni soha többé. Az emberiség, mint emberiség menthetetlen. Ez az emberiség menthetetlen. De Ézsaiás mégis prófétálj, mert ahogy ha kivágják a terpentinfát és a cserfát, a törzsükben még ott marad valami, a zsidó népben is, meg az emberiségben is van még egy kis maradék. Még azért vannak emberek, akik élni szeretnének. Ha nekem egyetlen egy rész kellene az Ézsaiás könyvéből idéznem, ami mondjuk azt mondjuk, hogy egy felvidító rész, akkor én a 60. fejezetet mondanám gondolkodás nélkül, mert a 60. fejezet első 5 verse mutatja be azt a sötétséget, ami felé megy a világ, éjféli sötétség felé megy. Jézus egyébként innen veszi Máté evangélium a 25. fejezetében a 10 tűz példázatának az éjféli sötétség, hogy éjfélkor kiáltás lőn, imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe ezt a részt, és az éjféli sötétségben ragyog fel a világosság. Hogyan is mondja ezt Ézsaiás? 60. fejezet első versétől. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. Döbbenetes. Sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, minnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg, és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincs özöne, és hozzád jön a népeknek gazdagsága. Ézsaiás ezt a tapasztalatot élte át életében, erről beszél profétikusan, hogy ezt a tapasztalatot élhetik át azok az emberek, akik egy rettentő világba fognak élni. Ahogy halad előre az emberi történelme, az éjfél, ahogy biztos, hogy most van 4:48, biztos, hogy 5 óra múlva már túlléptük az éjszakai időpontot, ugyanannyira biztos, hogy ahogy megy előre a világ, az éjszakai sötétség felé megy előre. És az éjszakai sötétségben fog felragyogni majd a világosság, és amikor a sötétség a legnagyobb, akkor lesz legnagyobb a világosság, és amikor az emberek választani tudnak, mert tényleg a fekete és fehér között kell majd választani, akkor remeg és kiterjed szíved, hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jön a népeknek gazdagsága. Mielőtt a zárszót mondanám és a vetítésünket megnéznénk, azért hallgassuk meg, hogy egy magyar költő a 20. század egyik legnagyobb rémsége, a II. Világháború közben csodálatos költői módon fejezte ki Radnóti a töredékben Ézsaiás szavainak a nagyszerűségét, mert ugye a Radnóti vers 99%-a is a sötétség, ugye ismerjük, hogy oly korban éltem, és akkor mondja, hogy miféle korban éltem. És az utolsó kijelentés, az utolsó sor tekint Ézsaiásra, a prófétára.
1: Radnóti Miklós, töredék. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra, és még balhitekben hitt, stajtégzott téveteg, befonták életét vad kényszer képzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, S a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. S ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigylé a férges séri holtat, még habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más, a rettentő szavak tudója, Ézsaiás.
0: Igen, rettentő szavak tudója Ézsaiás, de azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy igazak ezek a rettentő szavak. Egy rettenetes történelemről ne hazudjunk szép dolgokat. Van úgyis elég sok hamis próféta, aki reggeltől estig hazudik, Ézsaiás korában is volt, és két hét múlva egy olyan prófétát idézünk meg, aki a legkegyetlenebb küzdelmeit, ugye Jeremiás éppen a hamis prófétákkal vívta. A világon most milliók vannak, akik az emberek előtt a fekete eget is rózsaszínre akarják festeni. Ézsaiás ezt nem teszi. Engedjék meg, hogy zárszóként felírtam a táblára, a 13. fejezetből idézzem, és ahogy említettem önöknek, nem csak az első eljövetelre vannak Ézsaiásnak megrendítő jövendőlései, amelyek beteljesedtek, és amelyeket Jézus János evangélium a 12. fejezetében a 37. és 50. versek között egy döbbentes nagy párbeszédben hozott a hallgatói tudomására, hogy mennyire Ézsaiás szavai következtek be. Egyébként Máté evangélium a 13. fejezetében Galileában is használta Ézsaiás jövendőlését Jézus, tehát itt is elmondta az embereknek, de Jeruzsálemben is elmondta az embereknek, hiszen ha valaki, akkor Jézus tényleg beteljesítette az Ézsaiásnak szóló igéket, ő aztán tényleg mindig tökéletesen viszonyult minden emberhez, de az emberek bedugták a fülüket, behunyták a szemüket, megkövérítették a szívüket. De amit Ézsaiás mond a mi világunkra, és hogy a mi világunkban is azért meg lehet állni, noha éjféli sötétség közelít, és nem tudtuk elképzelni azt a sok szörnyűséget, amiben elmúlt évtizedben, elmúlt években már bőven volt részünk, és ezután még inkább lesz részünk. Engedjék meg, hogy Ézsaiás könyve 13. fejezetéből a 6. verstől felolvassam Ézsaiásnak a rettentő szavak tudójának a beszédét, ami számomra mindig valahogy balzsam, attól függetlenül, hogy a legmegrázóbb jövendőlések egyike. Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jön el a mindenhatótól. Ezért megerőtelenülnek minden kezek, és elolvad minden embernek szíve, és megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, és szenvednek, mint a szülőasszony, egyik a másikon csodálkozik, és arcuk lángba borul. Íme az Úrnak napja jön kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszítse arról. Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényüket, sötét lesz a nap támadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti. És meglátogatom a földön a bűnt, és a gonoszokon vétküket, és megszüntetem az istentelenek kevésségét, és az erőszakoskodóknak gőgjét megalázom. Drágábbá teszem az embert a szín aranynál, és a férfit Ofír kincsaranyánál. Egy döbbenetes jövendőlés, amiben ugye az elején az van, hogy eljutunk egy olyan történelmi korszakból, erőtlenül mindenkinek a keze. Az emberek nem tudnak semmit sem tenni a rossz áradatával szemben. Elolvad minden embernek szíve. Döbbenetes már úgy költőileg is ezek a kifejezések, hogy az emberek felmondják a szolgálatot. Senki nem tud gátat vetni a világomlás elé. És megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, szenvednek, mint a szülőasszony. Egyik a másikon csodálkozik. Milyen érdekes kijelentések. Az ember életben az egyik legnagyobb megpróbáltatásnak a csalódásokat tartom, amikor láttunk embereket, akikben még volt valami felelősség, volt valami szeretet, aztán összeomlanak, és a másik emberben már nem látják az embert. Csak az érdek szerint élnek. Lehet egymáson csodálkozni. Lehet, eljön egy idő, amikor az arcuk lángba borul, az emberi nem miatt pironkodhatunk, hogy milyen az ember. Bánffy György sokszor mondott itt verset, nem kizárt, hogy még az ezévi sorozatunkat is meglátogatja, múltkor találkoztam vele, nem akarom szó szerint visszamondani a szavait, azt mondta, nézd, hogy az ember ilyen sár, ezt nem gondoltam volna. Hogy az emberek ennyire kivetkőznek, ezt nem gondoltam volna. El kell jönni az Istennek, hogy ezt a földet megtisztítsa. El kell jönni az Istennek, hogy meglátogassa a földet, és a bűnt, és a gonoszokon vétküket számon kérje, és megszünteti az istentelenek kevésségét, és az erőszakoskodóknak gőgjét. A mi világunk egy alapvetően egy erőszakra beállított világ. De ezt nem pironkodva csinálják az emberek, hanem kihívóan. Ez most már világtörvény lett, ugye az erőszak és a kegyetlenség. De Isten azért hagyja ezeket a folyamatokat ilyen mélységbe jutni, mert az Isten következetes önmagához. Ő nem állatokat teremtett ember címen, ő ember teremtett. És egy ilyen nehéz történelmi időszakban mi lesz az Isten győzelme? Mert hiszen itt a sötétségről, a nehézségről, az egytized emberről beszéltem, de az egytized emberben lesz az Istennek a győzelme. Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofír kincsaranyánál. A nagy sötétségben mi lesz az a nagy világosság? Az általános erőszakoskodás, kevésség, kegyetlenség között mi lesz az ellenpont? Hogy lesznek, hogy maradnak emberek, akik megváltoznak, akik tényleg a mélységükig találkoznak az Istennel, mint itt Ézsaiás a látomásában, és ezeket az embereket egy sötét világban, egy elvetemedett világban olyan értékké teszi az Isten, olyan jellemet ad, olyan életet ad nekik a megtérésük, a megváltozásuk nyomán, hogy drágábbá teszem az embert a színaranynál és a férfit Ofír kincsaranyánál. Az értéktelenség és a nagy érték, a sötétség és a világosság legdrámaibb összecsapásának pontján fog megjelenni Jézus Krisztus, hogy igazságot tegyen azok számára, akik egyelőre nem a Föld, akik a Földön egyelőre szenvedéseket élnek át, és még inkább azokat fognak átélni, de akiknek Jézus Krisztus ezt a Földet adni fogja. Ennyi az Ézsaiás látomásából az egy és egy negyed óra alatt üggyel-bajjal kifejthető rész.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Köszöntöm én is a gyülekezetet, és a múlt alkalommal, amikor én voltam szolgálatban, akkor elmondtam nektek a tapasztalatomat, úgyhogy annak nyomán immár engedelmeskedve ennek a utasításnak mennénk tovább a korszakok nyomában hithősei között. Én így neveztem magamban ezeket az embereket. A Bibliában nem szerepelnek, de amikor olvassuk a korszakok nyomából ezeket a fejezeteket, akkor legalábbis az én számomra olyan szintű hitről tesznek tanúbizonyságot, hogy én így hívom őket, hogy ők a korszakok nyomában hithősei. Ahogy itt látjátok, a múltkori alkalommal Wycliffe-ről volt szó, és a mai alkalommal megyünk tovább. Egy olyan 50 évet ugrunk a történelemben, és Husz Jánosról lesz a mai alkalommal szó, illetve az ő munkatársáról, Jeromosról. Előre bocsájtom, hogy Jeromosról egyszerűen nem találtam képet, úgyhogy csak Husz arca lesz kivetítve elétek. Azonban mielőtt az ő életét egy kicsit átgondolnánk közösen, szeretném, hogyha kikeresnénk egy alapigét. Úgy gondolom, hogy a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetének a 35. versétől a 39. verséig tartó igeszakasz egy olyan rész, ami nagyon jól kifejezi ennek az embernek az életét, illetve azt a belső harcot, belső magaslatot, amire ő eljutott. Tehát olvasnám alapigeként a Róma beliekhez írt levél 8. fejezet 35. versétől a 39. verséig tartó igeszakaszt. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Az előző alkalommal Wycliffe-ről volt szó, és az ő élete azért volt csodálatos, mert olyan megható volt szinte végignézni azt, hogy egy ember hogyan óv az Isten. Egy olyan embert, aki az ő kezébe tette le az életét, és az ő szolgálatára tette fel az életét. És egészen végig, még a halálban is megóvta attól, hogy ne az ellenségei kezébe kerüljön, hanem méltó módon szolgálat közben érhette őt a halál. Na most egy másik emberről van szó, Husz Jánosról van szó, akinek az élete nem ilyen. Egy teljesen más életutat fog ő bejárni, 46 évesen mágia halál vár rá. Úgy elgondolkodtam azon, hogy én 42 éves vagyok, néhány évvel idősebb volt ez az ember, akiről szó lesz. És majd látni fogjuk, hogy ő felkészült erre a halálra, az Isten fel tudta őt készíteni. És ahogy az ige is szól, az ő élete arról szól, hogy érhette őt bármiféle támadás, bármiféle nehézség, magasság, mélység, fejedelemség, hatalmasság, emberi gyűlölködés, bármi félelmek, ő ezekben mindezekben meg tudott állni, és ki tudta azt mondani, hogy semmi nem tudja őt elválasztani attól, akit ő a megváltójának tekint. Néhány dolgot szeretnék elmondani az életéről. Nagyon szegény családban élt, nagyon szegény családban született, és a terhét, vagy a nehézségét még tovább növelte az, hogy nagyon hamar elveszítette az édesapját, és az édesanyja egyedül özvegyen nevelte őt, és támogatta őt. Az édesanyja értékrendjében két alappillér volt, amit szeretett volna a fiának továbbadni. Az egyik az istenfélelem, a másik pedig a műveltség. Ezt a két örökséget szánta a fiának, és ezért iskolába küldte, a prágai egyetemre, ingyenes tanulóként vették őt fel, mert hát olyanok voltak a szociális körülményei, és ide az édesanyja elkísérte. Olyan megható olvasni a korszakok nyomában fejezetében, ahogy leírja Ellen White, hogy ahogy kísérte a fiát az egyetemre, megálltak a város előtt, és imádkozott a fiáért. Kérte, hogy az Isten oltalmazza, vigyázza és vezesse az ő fiát. Talán nem is gondolta, hogy milyen hatalmas módon fogja meghallgatni ezt az anyai könyörgést. A prágai egyetemen Husz János arról volt híres, hogy lankadatlan a szorgalma.
Szeretnék a kamaszokhoz szólni. A lankadatlan szorgalom. Nem elég az, hogy valaki tehetséges. Egyáltalán nem elég. Husznak komoly tehetsége volt, nagyon jó hát intelligenciával rendelkezett, de a lankadatlan szorgalom az nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy elsajátítsa azt a tudást, amire az Isten őt elhívta. Ismert volt még a gyors előmeneteléről is, ami aztán majd nem csak az egyetemen a tanulmányai alatt jellemző őt, hanem a tanulmányai végzése után is jellemző lesz rá. És hát talán még inkább arról volt ismert, hogy fethetetlen volt az élete. Egyetemi évei alatt, diák évek, fiatal évek alatt fethetetlen élet, kedves, megnyerő viselkedés. Erről ismerték őt. Elvégezte az iskolát, pap lett, katolikus pap lett, és ezt a hivatását élete végéig megőrizte. Még a mágián is őt így égették meg, mint katolikus papot. Az iskola elvégzése után nem sokkal az egyetemen tanít, professzor lesz, majd egy idő után az egyetemnek a rektora. Papi előmenetelére és gyors előmenetelére jellemző az, hogy a királynének lesz a gyóntatója meglehetősen hamarosan, és a prágai Betlen kápolnának lesz a lelkésze. És innentől kezdve már elindulunk azon az úton, hogy milyen hatások érik őt. Ő nagyon hűséges pap, az egyháza iránt nagyon hűséges, például leírja Ellen White, hogy az egyetemi évei alatt az utolsó fillérét is arra szánta, hogy ilyen zarándok utakon részt vegyen, és hát megvásárolja az Isten bocsánatát. Tehát az ő lelkében ott volt az igény arra, hogy amit az egyház felkínál, lelki javakat, hogy azokat ő elérje minden áron és minden körülmények között. A Betlehembe, amikor mármint a betlehemi kápolnába kerül, mármint ez volt a neve annak a kápolnának, ez ugye Prágában van, nem Betlehemben, amikor ebben a kápolnába kerül, akkor megismerkedik a kápolna alapítójának a hagyatékával, ha szabad így fogalmaznom. Ugyanis aki ezt a kápolnát alapította, annak az volt a lelki hagyatéka, hogy a kápolnában nemzeti nyelven hangozzon az ige hirdetés. Ugye a középkorban vagyunk, és Csehországban már volt ez évszázadokkal előtte egy rendszer, hogy nemzeti nyelven hangzott az igehirdetés, de hát érthető módon ebben nagyon komoly veszélyt láttak abban az időben, és a pápa meg is tiltotta. Azzal a kijelentéssel, hogy az Istennek azt tetszik, hogyha ismeretlen nyelven hangzik az igehirdetés. Úgyhogy megtiltották a nemzeti nyelven való igehirdetést, amit hozzá kell tennem, azért csak többé-kevésbé tartottak be, és ezért ebben a kápolnában is azért az volt a jellemző, hogy a nemzeti nyelven, az ő nyelvükön hangzott az ige hirdetés. Amit még szeretnék kiemelni, ami őrá nagyon komoly hatással volt, az a Wycliffe-nek a tanításai. Ugye mondtam, hogy nem olyan messze vannak egymástól, egy 50 év választja el tulajdonképpen őket egymástól, és hát egy Európa, mert Wycliffe Angliában szolgált, ott élt, hát Husz János pedig Prágában, Csehországban. Hogy kerül Wycliffe tanítása, hogy kerülnek az ő tanai el Huszhoz? Wycliffe, ugye ahogy mondtam, Angliában él, és az angol királyné az cseh hercegnő volt. És ő elfogadta Wycliffe-nek a tanításait, a múlt alkalommal mondtam is, hogy komoly támogatója volt Wycliffe-nek, és komoly felelősséget érzett arra nézve, hogy a saját nemzetéhez is eljuttassa ezeket a tanításokat. Mivel ő cseh volt, ezért mindent megtett azért, hogy Csehországba eljuttassa ezeket a tanításokat, Wycliffe-nek a tanításait, az evangéliumnak az üzenetét. És az ő közelébe, ennek a királynénak a közelébe került Jeromos, aki aztán majd később komoly munkatársa lesz Husz Jánosnak, és Jeromos által ismeri meg Wycliffe tanításait Husz János. Szeretném hozzátenni, hogy először nem fogad el mindent. Ebben is a Jóisten kegyelmét lehet látni, hogy egy fokozatosság jelentkezik Husz Jánosnál, Wycliffe tanait megismerve, és ő elsősorban nem is az egyház tanaival száll szembe, hanem azzal az erkölcstelenséggel, amit tapasztal. Ez az erkölcstelenség megjelenik az egész társadalomban, a társadalom minden rétegében, egy romlottság, egy züllöttség jelenik meg, és hát különös módon megjelenik a papi rétegben, a papi társadalomban is, és ezzel veszi fel elsősorban a harcot Husz János, elsősorban ezzel az erkölcsi reformációval kezdi a tanításait. Aztán hozzá kell tennem, hogy ahogy majd halad előre az élete, egyre bővölködik tapasztalatokban, egyre jobban megismeri Wycliffe tanításait is. Ennek aztán az lesz a következménye,
hogy egy idő után egyre világosabban látja a pápaság igazi jellegét, és egyre szenvedélyesebben, egyre bátrabban, határozottabban, szinte napról napra határozottabban felszólal, és hát a papságnak a gőgjével, hatalomvágyával, és a körükben megjelenő erkölcstelenséggel, romlottsággal szemben is felemeli a szavát. Még egy dolog éri, ami őt meghatározza. Leírja Ellen White ebben a korszakok nyomában, hogy az ő Husz János idejében két idegen, még a nevüket se jegyzi meg, tehát nem is tudjuk, hogy kikről van szó, két idegen kerül Prágába, azzal a szándékkal, hogy missziós munkát végezzenek, és az evangéliumot hirdessék az ott élőknek. Hát hamarosan megtiltják ezt. Tehát szóban nem hirdethetik, szóban nem beszélhetnek az embereknek, de hát ugye, mint ahogy most a szombatiskola jutott eszembe, hogy Pál nem mehetett Tesszalonikába, de megoldotta. Ő nem mehetett, elküldött mást. Na hát ezek az emberek is nem ismerték a lehetetlent, nem voltak tehetetlenek, beszélni nem beszélhettek, hát festettek. Festettek két hatalmas képet, és míg ezek a képek megszülettek, addig is rengeteg ember odament megnézni, hogy milyen festmény születik ott az utcán, és utána, amikor elkészültek a festmények, azokat pedig ott hagyták. Na hát mi volt ezen a két festményen? Az egyik festmény Jézusnak a jeruzsálemi bevonulását ábrázolta. Ugye, amint Jézus szamárháton ül, egyszerű, szelíd, alázatos a megjelenése, és akik kísérik, azok pedig az ő tanítványai, akik mezítlábasak, elnyűjt ruhában, egyszerűen felöltözött emberek voltak, és ugye Jézus szamárháton így vonul be Jeruzsálembe. Ez volt az egyik képen. Mellette egy másik kép volt, és ezen a képen szintén egy bevonulás volt, hát nem a Jézusé, hanem a pápáé. És a kornak megfelelően, tehát ők, azok az emberek ezt teljesen hétköznapinak, teljesen természetesnek tartották, ismerték ezt a jelenetet. Ezen a képen pedig a pápa a maga hát feldíszített voltában, a maga pompázatos ruhájában, tiarával a fején, arany baldahinnal a feje fölött, amit tartottak magasrangú papok, és hát mögötte pedig ott a mindenféle magasrangú, hát püspökök, papok, nem is tudom milyen tisztségük volt, ők is hát gyönyörűséges, gazdag, hatalmas ruhákban, mindenféle arany jelképekkel, meg ékszerekkel felékesítve, tehát így vonul be a pápa. És hát ez a kettő kép úgy egymás mellett úgy rendkívül beszédes volt. Jézus a maga szegénységével, alázatosságával, szelídségével, és mellette pedig hát a korban, abban az időben abszolút elfogadott megjelenéssel, pompával, hát gőggel és gazdagsággal pápa, aki azt mondta, hogy ő ennek a szelíd, alázatos valakinek a földi helytartója. Hát ugye ez nagyon beszédes volt, és ez Huszt is nagyon megragadta, és nagyon sokáig foglalkoztatta csupán ennek a két képnek a meglátása. Husz elkezdi a szolgálatát, elkezd prédikálni, nagyon sokan járnak az ige hirdetéseire, Wycliffe tanításaival áthatva egyre jobban hirdeti az evangéliumot, beszél a Bibliáról. Ugyanis a Bibliát tartotta egy olyan tekintélynek, amire alapozva fette meg a társadalomban megjelenő erkölcstelenséget. Tehát megszólaltatja a Bibliát, az emberekhez eljutnak ezek a gondolatok. És a prédikációiban egyre nagyobb hangsúlyt kap ez a másik oldal, ennek a másik oldalnak is a megfeddése. Ő nem akart az egyházból kilépni, ő nem fordult el a papi elhívásától, ő mindig is úgy tartotta, hogy a katolikus egyház az Jézusnak a jegyese. Ő úgy tartotta, hogy a pápa az Krisztusnak a földi helytartója. De emellett ettől függetlenül, vagy ezzel együtt azért megfogalmazta, és egyre nagyobb hangsúlyt adott azokra a visszásságokra, amelyet mindenki ismert abban az időben. Még egy dolog járult ahhoz, hogy hát szembeforduljanak Husszal, mégpedig az, hogy ebben az időben az egyetemen, ahol ő is tanított és rektor volt, zavargások törtek ki, és több száz német diák, aki itt tanult, hazatért. Hazatért Németországba, ott hagyta az egyetemet, ott hagyta Csehországot, viszont vitték magukkal azt a tanítást, amire ott szert tettek. És innentől kezdve immár nem csak Csehországban hangzottak ezek a tanítások, hanem Németországban is. Na, ez elegendő volt arra, hogy most már a pápa is felfigyeljen Husznak a munkájára, Husznak a szolgálatára, ami immár most már eléggé elterjedőben volt Európában.
és maga elé idézi a pápa Huszt. Ez ugye, mondanom se kell, abban a korban a biztos halált jelentette egy ilyen ember számára. Nem is akarják őt elengedni. Levél születik, ami megy a pápához, amelyet a király, a cseh király, a cseh királyné nemességnek egy jó része, magasrangú állami hivatalnokok fogalmaznak meg és írnak meg, és ők ezt elküldik a pápának, hát Husznak a védelmében. Na hát, ezzel a levéllel nem sokat értek el, csupán annyit, hogy Husznak valóban nem kellett megjelenni a pápa előtt, jelenléte nélkül nyilvánítják eretneknek, és hogy még nagyobb súlyt adjanak ennek a döntésnek, Prágát pedig kiközösítik. Na, ennek a kiközösítésnek, ennek a pápai átoknak abban az időben megvolt a maga koreográfiája, ami meglehetősen félelmetes volt az emberek számára. Ugye ők úgy tekintettek az egyházra, mint Krisztus jelenlétére vagy képviselőjére. Úgy tartották, hogy náluk az egyháznál, a pápánál, illetve hát a papoknál vannak a kulcsok. Tehát, hogyha ők valakit kiközösítenek, akkor azelőtt, az ember előtt a menny zárva van. És ugye ennek nyomatékot tegyenek, ilyen intézkedéseket eszközöltek, hogy például bezárták a templomokat. Nem voltak istentiszteletek. Ennek megfelelően az egyházi szertartások is szüneteltek, gondolok itt például az esküvőkre. Tehát nem lehetett az Isten áldásával, vagy az Isten jóváhagyásával esküvőt tartani, mert ugye hát ők átkozottak voltak, ők kiközösítettek voltak. Te lehet képzelni, hogy ez milyen hatással volt abban az időben az emberekre. Nem lehetett a halottakat úgymond szent földbe temetni. Bezárták a temetőket. A halottaikat az emberek az árkokba, a mezőn temették el. Tehát el lehet képzelni, hogy azért ez milyen érzelmeket és milyen indulatokat kavart, és hát mindennek ki volt az oka? Hát Husz János, egy ember. Talán fel se tudjuk fogni, hogy milyen lehetett az, amikor egy városnak egy része megfordul, és már nem Husz támogatja, hanem őt okolja. Tényleg igaz az az előbbi ige, hogy milyen lehetett ezt Husznak átélni, amikor azt kell mondja, hogy senki nem választhat el. Senki, még az engem gyűlölők, még a velem szembe fordulók, még a honfitársaim sem választhatnak el Krisztustól. Husz János bölcsen döntött, és ezek elől a zavargások elől elhúzódott, a szülőfalujába menekült. Befejezte Prágában a szolgálatát, befejezte az ottani működését, és a szülőfalujába visszahúzódott. Azt gondolhatnánk, hogy hát ugye csatát nyert a ellenség. Azonban ez nem így van, mert ugyan Prágából áttette a székhelyét a szülőfalujába, de ott tovább végezte a szolgálatát. Ott is prédikált, ott is hirdette az evangéliumot, és emberek, sok-sok ember gyűlt őt meghallgatni, sőt nem csak a szülőfalujában maradt, hanem bejárta az egész környéket. És azokat az embereket is tanította az evangéliumra, tanította azokra a tanításokra, amiket ő Wycliffe-től megtanult. Ideig zajlottak ezek az események, és talán itt szeretnék megemlíteni egy számomra nagyon tanulságos részt. Ugyanis leírja Ellen White, hogy Husznak a lelkében ebben az időben micsoda harc dúlt. Én ateista voltam, abszolút ateista voltam a megtérésem előtt, úgyhogy én nem ismerem ezt a harcot, hogy milyen lehet az, amikor valaki tartozik egy egyházba, azt szentnek, igaznak, az Istentől elhívottnak tartja, és egyszer találkozik ez igazsággal, találkozik egy mással, és ott van egy belső vívódás. Na, ugyanez volt Huszban is. Az volt a meggyőződése, mint katolikus papnak, hogy amit az előbb is mondtam, hogy az ő egyháza az Isten jegyese. Ugye milyen szép ez a megfogalmazás, hogy oda tartozik, az Istenhez tartozik, az ő egyháza az Isten jegyese. Szentül megvolt arról győződve, tehát ez egy meggyőződés volt az ő számára, hogy a pápa valóban Krisztus földi helytartója. Ez volt az ő meggyőződése. És ugyanakkor pedig ott volt ez a tapasztalati háttér, amikor azzal szembesült, hogy na de mi van ebben az egyházban? Na de micsoda erkölcstelenségek, micsoda visszásságok, a papoknak az életében micsoda romlottságok, micsoda irtóztató bűnök. És a lelkiismerete ezeknek a láttán
nem engedte, hogy engedelmeskedjen. Tehát micsoda belső harc lehetett ez az ő lelkében, hogy van egy meggyőződése, és van egy lelkiismert furdalása, ami nem engedi őt, hogy engedelmeskedjen ennek az egyháznak. Ez egy nagyon komoly vívódás volt ebben az időszakban. És végül is úgy tudta ezt a vívódást feloldani, ugye azt várnánk, hogy azt teszi, hogy szembefordul. Szembefordul, és megtagadja. Megtagadja a hivatását, megtagadja az egyházát, és ő nem ezt teszi. Nem ezt teszi, hanem ennek a vívódásnak a nyomán fölismeri, hogy valahol Jézus is ugyanebben a helyzetben volt. Ugye Jézus is eljött a sajátjaihoz, eljött az övéihez, a kiválasztott néphez, akik nem fogadták el. És elsősorban kik nem fogadták el? Hát ott is, abban a korban a vallási vezetők. És Jézus nem fordult el tőlük. Tehát 20-ban is ugyanez a kettősség van, és Jézus életében felismeri ezt. És ennek nyomán viszont egy nagyon komoly meglátásra, és abban a korban egy nagyon fontos meglátásra jut, és itt már nagyon komolyan találkozik Wycliffe tanításaival az ő meggyőződése, vagy az ő meglátása is, aminek a nyomán kimondja azt, hogy nem az egyháza csalhatatlan, nem a papság által megszólaló egyház a csalhatatlan, hanem a Bibliában megszólaló Isten. És ugye ez ebben a korban egy hatalmas dolog volt, hogy nem az egyház tartotta csalhatatlannak, hanem a Bibliában megszólaló Istent tartotta csalhatatlannak. Na, miután Prágában megnyugosznak a kedélyek, lecsillapszik az ellene felzúduló gyűlölködés, visszatér Prágába, és folytatja a szolgálatát. Erre az időre még egy fontos történelmi szakasz jellemző, mégpedig az egyház szakadás. Nem tudom, hogy emlékeztek rá, már Wycliffe idejében is mondtam, hogy 1378-tól 1414-ig a katolikus egyházban egy hatalmas egyház szakadásról kell beszélni. Talán emlékeztek Wycliffe-vel kapcsolatban, ezt úgy emlékeztem, hogy amikor már nagyon szorult a hurok Wycliffe körül, akkor meghalt a pápa, az ő nagy ellensége, az ő nagy üldözője, de lett helyette kettő. Ugye, emlékeztek erre, és ők nagy csatát vívtak. Na, Husz János idejére eljut ez az egyház szakadás oda, hogy már három pápa van. Három pápa van, három pápa hirdeti azt, hogy ő a csalatkozhatatlan, ő az, aki mindent tud, ő birtokolja a kulcsokat, ő Krisztus földi helytartója, és ő adja az átkokat, ő ígéri a mennyei javakat. Hát és ezt el lehet képzelni, hogy ez micsoda visszásságot jelentett abban a korban, a kereszténység korában. Hát ez tényleg nehezen fért az emberek fejébe. Ráadásul ezek a pápák nem úgy jól megvoltak egymással, és mondjuk felosztották Európát maguk között, és így éldegéltek. Nem ezt tették, hanem egymással harcoltak. Vívták a lelki harcot, hol kiátkozták egymást, hol mindenféle egyházi kiközösítéssel, meg ezekkel az eszközökkel éltek, de még itt sem maradtak meg, hanem fizikailag is egymás ellen fordultak. Elkezdtek háborúzni egymással szemben. És hát a háborúhoz, mint tudjuk, leginkább mire van szükség? Pénzre. Pénzre, pénzre, sok-sok pénzre. És ők úgy tettek szert pénzre, hogy egyházi hivatalokat pénzért árusítottak. Egyházi lelki áldásokat pénzért árusítottak. Lelki javakkal üzérkedtek. Az egyháznak adott ajándékokat pénzért árusították. Tehát el lehet képzelni, hogy azért ezek milyen komoly visszásságok voltak abban az időben. És nem csak visszásságot jelentett, tehát nem csak felháborította a keresztény világnak a lelkét, hanem ez nagyon súlyos romlottsághoz is vezetett, mert ezeknek a dolgoknak az elárusítása mellett tovább árusították a búcsúcédulákat, és pénzért minden bűnre volt bocsánat. És ez egy rendkívüli romlottságot, iszonyú erkölcstelenséget vont maga után, nem csak a társadalomban, hanem az egyházon belül is. Mondanom se kell, hogy ez az igazság és Husznak a malmára hajtotta a vizet, mert Husznak a tanításaira is így egyre jobban felfigyeltek az emberek. Husz napról napra egyre bátrabban szólta az evangéliumot, egyre bátrabban szólta az evangéliumot, és egyre bátrabban beszélt Krisztusnak a egyszerűségéről, alázatáról, szegénységéről, és hát egyre bátrabban ítélte el a katolikus egyháznak, a papságnak a gőgjét, hatalomvágyát, és azt az erkölcstelenséget, ami őket jellemezte. És itt ebben volt egy munkatársa is, Jeromos, őről majd még pár szót szeretnék 20 után beszélni.
Jeromossal rendkívüli módon kiegészítették egymást. Ez egy nagyon szép páros volt az övéké. Csak úgy megjegyzem, hogy ugye a Biblia is tanít erről, hogy a páros munka, a páros szolgálat az mennyire fontos. Mondhatnám így is egy kicsit a szombatiskolára visszautalva, hogy a közösségnek a szerepe mennyire fontos egy szolgálatban. Hát ők is egy nagyon komoly párost alkottak, és remekül kiegészítették egymást. Jeromos ugyanis egy lánglelkű ember volt. Egy olyan ember volt, aki a műveltséget, az istenfélelmet olyan egyszerűen, de olyan hévvel tudta képviselni, hogy az mindenkit megszólított. Viszont ehhez társult egy indulat. Ezt az indulatosságot ellenben Husznak a higgadtsága, az a nyugodt, kiegyensúlyozott ítélő képessége meg ellensúlyozta. És így a kettőjüknek a barátsága és a munkatársa egy nagyon jó párost alkotott, és így a kettőjüknek a szolgálata által egyre komolyabb reformáció zajlott le abban az időben. Mondanom se kell, hogy következik egy újabb egyházi kirohanás, egy újabb pápai bulla, amiben hát mind a kettőjük ellen fordulnak. Próbálják ahogy egyre jobban elburjánzik, és egyre szélesebb, és egyre romlottabb ez az egyházszakadás miatti állapot az egyházon belül. Ugye Huszéknak a szolgálata úgy jön föl, és hát ezzel kellett valamit kezdeni. Hát újra bullát adnak ki, újra kiközösítésben van részük, és hát Husz az előbbi menetrendnek megfelelően visszavonul Prágából, és a szülőfalujába teszi át a szolgálatának a helyét. Közben Európában Zsigmond nyomására az egyik pápa, a 23. János összehívja a konstanci zsinatot. Ez egy nagyon fontos esemény abban a korban, ugyanis ennek a zsinatnak a feladata az, ő azt tűzi ki maga elé célul, hogy ezt az egyház szakadást megszüntesse, és az eretnekség ellen fellépjen. Na, ennek megfelelően lehet tudni, hogy kik a meghívottak erre a zsinatra. Ugye 23. János összehívja, de nagyon, nagyon, mint akinek a fogát húzzák, egyáltalán nem akar ebbe az egész zsinatba részt venni, össze se akarja hívni, de Zsigmondnak, aki a császár, a nyomására nem tud mit tenni, és összehívja ezt a zsinatot. Félti a tiaráját, félti a posztját, tudja, hogy az ő életében is micsoda dolgok vannak, de megteszi, összehívja ezt a zsinatot. Na, kik hivatalosak még? Hát hivatalos a másik két pápa is, természetesen. Akik nem jönnek el, gondolom ők is féltették a saját tiarájukat, küldöttek által vannak jelen ezen a zsinaton, és hát hivatalos a harmadik érintett az eretnekség részéről, maga Husz. Husznak az eljövetelét maga Zsigmond biztosítja, menlevelet kap Zsigmond császártól, menlevelet a cseh királytól, és maga a pápa, ez a 23. János, személyesen garantálja a védelmet Husz részére. Így indul el Husz a konstanci zsinatra. Mondanom se kell, hogy azért nem nagyon bízott ő abban, hogy innen élve hazajön. Szeretnék egy hosszabb részt felolvasni, arra nézve, hogy ez a, hát mondhatom, fiatalember vagy középkorú ember, aki ebben az időben 45 éves, hogy hogyan megy el erre a zsinatra, milyen lelkisége volt ennek az embernek, hogyan rendez el maga körül mindent, és megy úgy, hogy vagy visszatér, vagy nem. A 97. oldalról olvasnám a Korszakok nyomában könyvből. Testvéreim, a királytól kapott menlevelemmel távozom közületek, hogy találkozzam számos halálos ellenségemmel. Teljesen rábízom magam a mindenható Istenre, megváltómra. Hiszem, hogy meghallgatja buzgó imátokat, bölcs és okos beszédre nyitja számat, hogy szembe tudjak szállni velük. Szent lelkével megerősít az igazságban úgy, hogy bátran szembenézzek kísértéssel, börtönnel, és ha kell, a kegyetlen halállal is. Jézus Krisztus szenvedett azokért, akiket szeret. Csodálkozhatunk-e akkor példáján, amit azért hagyott nekünk, hogy mi is türelemmel viseljünk el mindent üdvösségünkért? Ő Isten, mi pedig teremtményei vagyunk. Ő az Úr, mi pedig a szolgái. Ő a világ ura, mi pedig hitvány halandók. Ő mégis szenvedett. Ha tehát, kedveseim, halálom növeli Isten dicsőségét, imádkozzatok, hogy gyorsan következzék be, és Isten tegyen képessé arra, hogy minden csapást el tudjak viselni,
ha pedig úgy jobb, hogy visszatérjek közzétek, imádkozzunk Istenhez, hogy szégyenfolt nélkül térjek vissza, és az evangélium igazságának egy kis töredékét se hallgassam el. Eddig az idézet. Nem tudom, hogy mennyire tudtatok figyelni, és mennyire jön át az a lelkiség, ami ebben az emberben volt. Hát ugye én sem vagyok sokkal fiatalabb ennél a kornál, és úgy belegondoltam, hogy nekem mik a fontosak. Hogy vajon fontos-e az, hogy szégyenfolt nélkül megálljak. Én iszonyú sokat küszködök a jellememmel, borzasztó természetem van. És úgy elgondolkodtam azon, hogy én nagyon sokszor nem ezt tartom legfontosabbnak, hogy nekem nem ez a gondom. Nem ez a gondom, hanem gondom a munkám, hó elején bérszámfejtés van, gondom a kert, térdig ér a gaz, gondom minden más, meg annyi hétköznapi probléma, és nem gondom az, hogy az Isten előtt szégyenfolt nélkül megálljak. Nem gondom az, hogy vajon engem mire hívott el az Isten is, és hogy én azt betöltsem, akár az életemmel, akár a halálommal. Akár névtelen, angol, idegen misszionáriusként, akik képeket festettek Prágába, akár gyerektanítóként, akár feleségként, akár Husz Jánosként, hogy nekem mi a fontos. Husznak az volt a fontos, hogy ő szégyenfolt nélkül megálljon, hogy az evangéliumnak a töredékét se hallgassa el. Ő azért imádkozott, és ezt kérte a többiektől. Gondoljátok meg a halál előtt. 14-ben vagyunk, és itt látjátok, 15-ben ő meghal. Egy év múlva meghal. És úgy indul el abban a sötét középkorban, hogy ő tudta, hogy ez vár rá. És tudjátok, mikor itt ezt olvassuk az igében, hogy semmi nem választhat el a Krisztus szerelmétől, akkor ezt olyan jó mondani így tűlve, úgy elkényelmesedve, úgy telefonnal a kezünkben, autóval a fenekünk alatt, és olyan könnyű itt hithősnek lenni. De milyen lehetett ott, amikor kiközösítések vannak, amikor emberek ellenem fordulnak, amikor egy városban nem temetnek én miattam. Gondoljátok meg, nem temetnek én miattam. Milyen az, amikor minden gond nélkül megöltek embereket és küldtek mágiára? Milyen ilyen ígéretekbe kapaszkodni, hogy semmi és senki nem választhat el engem Krisztustól, a Krisztus szerelmétől? Ez az ember 45 évesen ezt meg tudta élni. A hétköznapban, a valóságban, a középkorban, nem kényelmesen, hanem élet és halál között. Hát így megy el Husz János erre a zsinatra, gyalog megy, nincs közel a két város egymáshoz, Prága és Konstanz nincsen közel egymáshoz, míg megy, nagyon komoly öröme van. Ugyanis tapasztalja azt, hogy a tanításai mennyi helyre eljutottak. Az emberek megkeresik őt, vele mennek, van, hogy városunknak a tisztviselői, főtisztviselői kísérik őt a városon keresztül, meg még a város határáig. Amikor Konstanzba érkezik, ott is emberek fogadják, ugye az már nem Csehország, az már Németország. Emberek fogadják, tömeg keresi meg őt, ugyan megtiltják neki, de azért ő prédikál, hatalmas tömeg jelenik meg az Isten tiszteleten, és ott hirdetheti az evangéliumot. Ez nagyon komoly öröm Husz számára. Azonban nem sokáig élvezi ezt az örömöt, ugyanis hiába a cseh király menlevele, hiába Zsigmondnak a menlevele, hiába a pápának a személyes garanciája, bebörtönzik Huszt, ami hatalmas felháborodást kelt abban az időben. Ráadásul nem is akármilyen börtönbe kerül, egy nagyon rossz helyre kerül, nagyon rossz a levegő, és tulajdonképpen hónapok alatt olyan egészségromláson megy keresztül, hogy már a halálán van. Iszonyatosan legyengül, fizikailag betegségek kínozzák, tehát el lehet képzelni, hogy milyen helyre kerül. Csak egy kis érdekesség, ugyanebbe a börtönbe kerül az a pápa is, aki neki személyes garanciát nyújtott, a 23. János. Ugyanis a zsinat kivizsgálja az ő életét, és ezt fel is olvasnám, hogy ne a saját szavaimat halljátok. A pápa nem sok hasznot húzott szószegéséből. Nem sokára ugyanabba a börtönbe került. A zsinat bebizonyította, hogy gyilkosságon, szentségáruláson és paráznaságon kívül a leggaládabb bűnökben vétkes, amelyeket nem illik megnevezni. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen állapotok lehettek abban a korban, amikor a pápa, ugye itt felsorolja, gyilkosság, paráznaság, szentségárulás, és olyan dolgok még, amiket már ne is fogalmazzunk meg, mert olyan galád dolgok.
Ezt a zsinat maga jelentette ki. Végül megfosztották a tiarától és börtönbe vetették. Az ellenpápákat szintén eltávolították és új pápát választottak. Csak az igazság szolgáltatásnak, vagy a nem is tudom minek a jellegzetessége az, hogy Husz János a töredékét nem fogalmazta meg ezeknek a bűnöknek, amiket itt a zsinat megállapított. És mind a ketten ugyanabban a börtönben vannak. Ugye? Tehát elítélik ugyan a pápát, de Husz Jánost egyáltalán nem mentik föl. Egyáltalán nem mentik föl, pedig jóval kevesebb bűnt fogalmazott meg, mint amit végül is a zsinat megállapít. Tehát ott van a börtönben Husz nagyon komolyan legyengülve. Mit várhat egy ilyen ember? Egy levél részletet szeretnék felolvasni, ami azt mutatja, hogy ő milyen lelki állapotban volt ezek között a körülmények között. Börtönömben megbilincselt kezelmmel írom ezt a levelet, írta egyik barátjának, holnapra várva halálos ítéletemet. Ha majd Jézus Krisztus segítségével újra találkozunk az elkövetkezendő élet boldog békességében, meg fogod tudni, hogy az irgalmas Isten miként mutatta meg önmagát nekem, és mennyire támogatott engem a kísértések és próbák közepette. Ugye milyen szép egy ember, aki előtt még az élete egy része ott lenne. És ilyen lelkiséggel bír, hogy ha majd üdvözülünk, te is, meg én is, akkor majd meglátod, majd akkor fogod te megérteni, hogy engem az Isten ilyen körülmények között hogyan bátorított, hogyan segített, hogyan volt velem. Ugye így hangzott az ige, hogy semmi, sem halál, sem élet, sem fejedelemség, sem hatalmasság, sem angyal, senki. Senki nem választhatja el az Isten szeretetétől azt, aki a megváltóját szereti. Husz János ezt megtapasztalta. Őt is a zsinat elé idézik, mindenféle gúnynak van kitéve, mindenféle egyházi átoknak van kitéve. Például felöltöztetik ezekbe a pompázatos egyházi ruhákba, és aztán kezdik róla levenni ezeket a ruhákat, mindig egy-egy hatalmas méltóság, egyházi méltóság vesz le róla egy-egy ruhát, és közben egy-egy átkot mond rá. El lehet képzelni, hogy ezt milyen lehetett végigélni. Utána egy papír süveget tesznek a fejére, ami mindenféle förtelmes démonok vannak jelen, és arra is azt mondja Husz, hogy ő ezt örömmel viseli, mert Krisztus töviskoszorút viselt el. És még egy érdekesség, és nem is érdekesség, nem is ez a jó szó, hanem még egy dolog, amivel az Isten őt nagyon segítette. Ugyanis álmot kapott ez az ember. Álomban jelentett ki neki üzenetet az Isten. Álmában újra Prágában járt, az ő kápolnájában járt, és azt látta, hogy az a festmény, ami Krisztust ábrázol, amit ő festett, emberek oda mennek, a pápa és a különböző papok, püspökök oda mennek, és ezt a festményt letörlik a falról. Ezt álmodta. Nagyon felkavarta ez az álom, mert hát nyilván úgy élte meg, hogy az a szolgálat, amit ő megélt, amit ő elvett az Istentől, és amit ezt ő hite szerint betöltött, az eltörlik. A pápa és a papok eltörlik. Nagyon felzaklatta ez az álom. Azonban másnap újra álmot kapott, a következő éjszaka újra álmot látott, és ugyanebben a kápolnában járt, és azt látta, hogy csak jönnek a festők, újabb és újabb emberek, és azt a festményt, amit letöröltek, azt ők újra festik. Újra ábrázolják színesebben, szebben, nagyobba, mint amit ő ábrázolt. És hát ugye ez egy hatalmas üzenet volt az Isten részéről, hogy az élete, a szolgálata az nem hiába való. Ugyanaz övét úgy tűnik, hogy letörlik, de hát micsoda biztosíték volt, hogy de jönnek utána, amit viszont már nem lehet letörölni, ami színesebb, ami gazdagabb, ami több, mint amit ő tudott megélni. Eljön a kivégzésének az ideje, felszólítják, hogy tagadja meg a tanításait, tagadja meg a tanait, hát erre nem hajlandó. Azt mondja, itt, és ezt megint szeretném felolvasni, és felolvasni már azt is, hogy hogyan történik az ő kivégzése. Milyen tévedéseket vonjak vissza, kérdezte Husz. Egyben sem tartom magam vétkesnek. Isten a tanúm, hogy minden írásommal és prédikációmmal
lelkeket akartam megmenteni a bűntől és a kárhozattól. Ezért a legnagyobb örömmel, pecsételem meg véremmel azt az igazságot, amelyről írtam és prédikáltam. Nem tudom, hogy el tudunk-e ide jutni. Egyáltalán agyilag fel lehet-e ilyet fogni, hogy én el tudok oda jutni, hogy ilyet egyszer kimondjak, hogy legnagyobb örömmel, pecsételem meg véremmel azt az igazságot, amelyről írtam és prédikáltam. Gondoljátok meg ilyet mondani egy zsinat előtt, akik teljesen biztosan halálra fogják ítélni, mert rendszeresen ezt csinálták. És ide eljutni. Igen, igaz az ígéret, hogy semmi nem választhat el az Isten szeretetétől, semmi. És hogyha valakivel ott van az Isten, akkor az, annak semmi nem drága. Semmi nem drága. Átértékelődik minden, és nem a kertben a gaz, meg a nyomorult bélszámfejtés lesz a fontos, hanem az, hogy meg tudjak állni az Isten előtt. És ki lehet mondani ilyen körülmények között, abban az iszonyú sötét középkorban, fizikailag legyengülve, betegen, nyomorultan, a börtöntől megnyomorítva, hogy a legnagyobb örömmel, pecsételemmel, véremmel azt az igazságot, amelyről írtam és prédikáltam. Nyilván ehhez kellett az előző élet. Ez nem úgy van, hogy én most kiborulok a gaz miatt, és utána holnap majd meg tudok állni. Nem fogok tudni megállni. Egyáltalán nem tudok megállni. Megmondom nektek őszintén, hogy amikor én készültem, engem teljesen felkavart husznak az élet. Mindig így járok. Wycliffe is felkavart. Még felfog a többi is, attól tartok. Felkavart husznak az élete, mert nem volt sokkal idősebb, mint én. És egy olyan életet élt, hát gondoljátok meg, mikor olyan idős volt, mint én, ő már egy országot megmozgatott. Már a tanítványai, a tanulók, akiket ő tanított, már Németországban végezték a munkájukat. Milyen élete volt ennek az embernek? Ilyen idősen, mint amilyen én vagyok. És ki tudja itt mondani, hogy egy ilyen élettel a háta mögött legyen akkor így. Ha az Isten erre hívja el, akkor legyen így. És aztán olvasnám a folytatást, már konkrétan a mágiát. Amikor a lángok fellobbantak körülötte, énekelni kezdett. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Addig énekelt, amíg hangja örökre elnémult. Addig énekelt, amíg hangja örökre elnémult. Tegnap este beszélgettünk Gyurival, és mondtam neki, hogy ma nagyon meleg lesz. Nincs 40 fok. Testvérek, milyen lehet a mágián, ahol nem 40 fok van? És milyen lehet ott énekelni? Addig énekelni, amikor már nem tudok énekelni. Milyen lehet az? És ahogy itt idézi, hogy Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Ugye találkozni Jézussal, és ezt kérni, hogy hadd tudjak megállni, egy ilyen élettel a hátam mögött, hadd tudjak megállni előtted. Ezzel folytatja Ellen White, még ellenségeit is szíven ütötte ez a hősies viselkedés. Még ellenségeit is szíven ütötte. Aztán elhamvad ő, kiássák, még a földet is kiásták, ahol megégették, és a rajnába szórják a hamuját. Ugye a teljes megsemmisítés volt a cél, teljes megsemmisítés. Mondanom se kell, hogy igaz az állítás, hogy az igazság ellen nem lehet semmit tenni. Meg lehetett Husz Jánost égetni mágián, el lehet ítélni, el lehetett a hamvait, még a földet is kiásni, szétszórni, de ahogy a rajna elvitte a hamvait, és elvitte a földet az óceánba, ugyanígy jutott el az ő tanítása is szerte. Iszonyú felháborodást keltett a bebörtönzése is, és még nagyobb felháborodást keltett a halála. Egész Európát, a kereszténységet megrázta, ahogy az a két kép ugye egymás mellett volt, az alázatos Jézus és a gőgös egyház, ugyanígy volt az egy ember, az az alázatos ember, Husz János, aki higgadt volt, nyugodt volt, aki énekelt a mágián, amellett ott állt párba, úgy ellen példaként az a gyűlölet, amit Krisztus földi helytartója, Jézus jegyese elkövetett, az ártatlant elítélni, az igazságot eltiporni. És ez olyan beszédes volt, hogy emberek a Biblia fele fordultak, Husz tanításai fele fordultak, és érdeklődtek, hogy miért kellett ennek bekövetkeznie. Ha megengeditek, és van még türelmetek ebben a melegben, nagyon röviden hadd beszéljek még Jeromosról. Ugye Jeromos olyan korú volt, mint én. Ő néhány évvel, 5 évvel volt fiatalabb, mint Husz János, ilyen korú volt, mint amilyen én vagyok. Amikor a barátja, munkatársa elindul Konstancba, akkor megígéri neki, hogy ha bármi baj éri, ő megy utána. Ő megy és segít, és mindenképpen ott lesz.
meg is tartja a szavát. Mihelyest meghallja, hogy a Husz János bebörtönzik, rögtön megy Konstancba, hozzáteszem, minden mellevél nélkül. Őt is már előtte kiátkozták, ugyanúgy, mint Husz, tehát ez egy öngyilkos akció volt, ha szabad így fogalmazni. És Konstancban szembesül is azzal, hogy ugye ő lánglelkű volt, ahogy az előbb mondtam. Őt vitte a hív, vitte a lelkesedés, és vitte a barátja iránti szeretet. Menni akart segíteni, de értelmetlen volt. És ezzel ott szembesül Konstancban, hogy semmi értelme nem volt annak, hogy ide jöjjön, nem tud Huszon segíteni, sőt, ő is veszélyben van. Megpróbál menekülni, természetesen nem sikerül neki, elfogják, és őt is bebörtönzik. Iszonyú körülmények közé kerül Huszhoz hasonlóan, olyan testhelyzetben bilincselik meg, hogy borzasztóan szenved, tulajdonképpen sötétben van, kenyeret és vizet kap hónapokon keresztül, és végül olyan állapotba kerül, hogy már ő is halálán van. Azonban vele más volt a cél. Vele már más volt a cél. Látták, hogy Husz hiába égették meg, nem tudták elérni a céljukat. Ezért Jeromossal szemben már nem az a cél, hogy meghaljon, hanem az a cél, hogy megtörjön. Az a cél, hogy a tanait nyilvánosan visszavonja, és Huszról kimondja, hogy nem volt ártatlan, és elítélje Husznak és Wycliffe-nek a tanait. Ez a cél. És ezért a börtön körülményein, ezeken az iszonyatos körülményeken enyhítenek. Enyhítenek, hogy ne halljon meg. Tehát azok között, a körülmények között ne halljon meg. És ennek az lesz a következménye, hogy Jeromos most már nem vágyik annyira halálra. Azok között, a körülmények között a halál megváltás volt. Gondoljátok el, mikor már rohad rollad a csont, meg a bőr, meg a hús, elevenen rohadsz el, és sötét van, és tudom, hogy a barátom, a munkatársam meghalt, rám is a mágia vár, és ott vagyok egyedül hónapokon keresztül abban a sötétben, hát megtörik az ember, hát megtört Jeromos is. Enyhítenek a körülményein, úgy egy kicsit megváltozik minden. Már nem olyan megváltás a halál, már nem olyan vágyott dolog a halál. És ekkor viszik őt a zsinat elé, ugye még mindig tart a zsinat, 14-ben kezdődött a zsinat, 15-ben július 6-án égetik meg Husz Jánost, és 16-ban viszik Jeromost a zsinat elé, tehát még mindig tart a zsinat, 18-ig tart egyébként. Tehát 16-ban a zsinat elé viszik Jeromost, és hát felkínálják neki a szabadulásnak a lehetőségét. És Jeromos megtörik, hűségesküt tesz a katolikus egyház mellett, és talál egy kibúvót, ami nagyon tanulságos. Megtagadja Wycliffe-nek és Husznak a tanait, de nem mindet, hanem azoknak a kivételével, amelyeket a római egyház is igazságként fogad el. Nem tudom, értitek-e? Tehát egy részét tagadja csak meg. Ezzel nyugtatja a lelkiismeretét. Meg is elégszenek vele, ugyan szabadon nem engedik, de visszateszik a börtönbe, nem kerül mágiára. Azonban mind a két oldal elkezd gondolkodni. Elkezd gondolkodni a zsinat is, az egyház, ugye ez nem elég azért. Azért ez nem elég. Teljesen tagadja meg. Tagadjon meg mindent. Mondja ki, hogy visszavonja azokat a tanításokat, amiket Husz is tanított. De elkezd gondolkozni Jeromos is. Ott a börtönben. Felidéződik a lelkében Husz Jánosnak a hősies halála, ahogy ő viselkedett a mágián. Ugye ő is hallotta, hogy hal meg a barát, a munkatárs, a mester. És felidéződik a megváltó, Jézusnak a halála, ahogy ő szenvedte végig a kereszt halált. És ezzel szemben ott van az ő gyalázatos árulása, hogy ő megtagadta Huszt, megtagadta az igazságot, és megtagadta a megváltóját. Nem tudom, el tudjuk-e képzelni ezt az állapotot, hogy milyen állapotban lehetett ez az ember. Az az iszonyú lelkiismert furdalás, az az iszonyú teher. És eljut oda, hogyha megint a zsinat elé viszik, akkor vissza fogja vonni a nyilatkozatát. És ugye mivel az egyháznak is ez volt a vágya, hogy megint a zsinat elé kerüljön, ugye abban a reményben, hogy most már mindent megtagad, hozzák is Jeromost. Azonban a legnagyobb döbbenetükre Jeromos nem tovább megy ezen az úton, nem a teljes megtöréssel szembesülnek, hanem immár egy bátor ember állott előttük. Egy bátor ember, aki szintén megtapasztalja azt, amiről az ige beszél, hogy semmi nem választhat el. Hadd mondjam ki, még a bűnöm se választhat el az én megváltómtól.
még a bűnöm se, ha én azzal szembefordulok, legyen az bármilyen szégyenteljes, az sem választhat el az én megváltomtól. És oda kerül a zsinat elé, és kiáll, és visszavonja a nyilatkozatát. Hatalmas felháborodás van, rögtön mágiára akarják küldeni. Azonban ő a halálra ítélt jogán lehetőséget kér arra, hogy beszéljem. Hát nyilván nem akarják ezt megengedni, de olyan nagy a közfelháborodás ennek nyomán, hogy kénytelenek megengedni. És képzeljük el azt a jelenetet, ahogy ott van ez a börtöntől megviselt, a lelkiismeretétől megviselt ember, és leborulott az egész zsinat előtt, akik tele vannak gyűlölködéssel, hatalomvágyjal, gőggel, romlottsággal. Leborulott az egész társaság előtt Istentől, hogy

Hatatlan volt. Leteszi a voksát az ő tanításaik mellett, és az ő emberi nagyságuk mellett. Olyan szép olvasni, hogy döbbenettel hallgatják, míg az ellenségei is döbbenettel hallgatják, hisz ő hónapok óta olyan sötét helyen van, hogy olvasni nem tudott. És olyan a beszéde, minthogyha ő erre hónapok óta készült volna. Igen, az Isten megáldotta, semmi nem választhat el a Krisztus szerelmétől. És ebből a beszédből egyetlen egy részt szeretnék felolvasni. Ezt mondja ott az emberek előtt, az egész zsinat előtt Jeromos. Ifjúságom óta elkövetett bűneim közül egyik sem nyomja úgy a lelkismeretemet, és nem okoz olyan szívbe markoló bűntudatot, mint amelyet ezen a végzetes helyen elkövettem, amikor a Wycliffe ellen és a Szent Mártír barátom és mesterem Husz János ellen hozott aljas ítéletet helyeseltem. Igen, teljes szívemből megvallom ezt a vétkemet, és mély fájdalommal jelentem ki, hogy gyalázatosan meghunyászkodtam, amikor a haláltól való rettegésemben elítéltem tanaikat. Ezért kérem a mindenható Istent, bocsássa meg kegyesen bűneimet, és különösen ezt a legförtelmesebbet. Igen, ő megbánta ezt a bűnét. Megbánta. És ezt nyilvánosan is elismerte. Tudjátok, ez hatalmas dolog. Mikor nem csak a lelkemben rendezem, hanem neki lehetősége volt, és rendezte az emberek előtt is. És kimondta, hogy ez volt a legförtelmesebb. És az Istent kéri, hogy bocsássa meg ezt a bűnét. És utána még beszél arról, hogy Wycliffe és Husz ártatlan volt, és nem az igazság miatt, nem a bűneik miatt ítélték el, nem volt jogos halála, hanem az egyháznak a gőgje és a papoknak a bűnei miatt ítélték el. Itt még van egy rész, ezt most kihagyom, majd olvassátok el. Nagyon jó. Viszik őt is mágiára. Ugyanoda viszik, ahova húzt. Ugyanott ég a mágia, és a bátorságát bizonyítandó, mikor oda felállítják, akkor a hóhér hátulról akarja meggyújtani a mágiáját, és ő megszólítja ezt az embert, hogy gyere nyugodtan előre, nem félek már a haláltól, ha féltem volna, akkor nem lennék itt. Olyan szép, ezt is hadd olvassam fel nektek végül. Amikor a lángok felcsaptak körülötte, imádkozni kezdett. Uram, mindenható atyám, kiáltotta, szállj meg és bocsásd meg bűneimet, hiszen tudod, hogy mindig szerettem igazságodat. Hangja nem volt már, de ajka még mozgott, imádkozott. Ő nem énekelve, ő imádkozva halt meg. És itt is azt írja Ellen White, hogy ugyanúgy, mint a Husz Jánosnál, hogy az ellenségeit is megdöbbentette az a bátorság és az a hősiesség, amit itt tanúsított. Mondanom se kell, az ő hamvait ugyanúgy kiásták, ugyanúgy a rajnába, teljesen ugyanarra a sorsa jutott. Tehát ezek után nem lehetett azt már elnémítani, amit ezek az emberek elindítottak. Ugye Wycliffe-t úgy nevezi Ellen White, hogy a reformáció hajnalcsillaga. Ezt a reformációt továbbvitte Husz, továbbvitte Jeromos, hát ők együtt dolgoztak, úgyhogy nem időbeli eltérésről van szó, és majd aztán továbbviszik a husziták, és majd most már hamarosan elérkezünk Lutherhez. A huszitákról is akartam még néhány szót mondani, de már ezt nem teszem meg, majd olvassátok el. Nagyon szép az ő életük is. És talán zárásul, ha megengeditek, még egyszer felolvasnám ezt az igét. Talán ezen a háttéren még nagyobb súlya van ezeknek a kijelentéseknek, ennek a két embernek az élete hátterén. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat, de mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez az ígéret nekünk is szól, testvérek. Kívánom, hogy tapasztaljuk meg, hogy ez így van. Nem azt kívánom, hogy a mágián, mert én még nem tartok ott, hogy ezt örömmel várjam, hanem azt kívánom, hogy a hétköznapokban. Amikor engem is elfog az indulat, amikor nagy a gaz, amikor sok a munka, amikor hiszt is a feleség, vagy a gyerek, vagy én, hogy akkor tapasztaljuk meg ezt.
hogy semmi nem, semmi, semmi ezen a világon.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kérném szépen, hogy helyezkedjünk el, és 2015-ben folytatjuk tovább a két éve megkezdett sorozatunkat. Magyar költőknek a füves könyveiből néhánnyal tetszenek találkozni, úgy mint Babits Mihállyal, Arany Jánossal, Pirinszki Jánossal, de van Jézus Krisztus füves könyve is, amit válogattam, tehát Jézus Krisztus mondásai tematikus csoportosításban. Egyéb más könyveket, még idei naptárt is találhatunk itt az asztalon, de sorozatunknak ez a kísérő könyve. Ebben több száz nem csak magyar, de európai költő verse foglal helyet különböző csoportosításban, ez 1000 forintba kerül ez a könyv. Viszont megkezdtem a nagyobb arányú és csak magyar verstermésnek a tematikus rendbe csoportosítását, ez karácsonyra jelent meg Világszem címmel. Egyébként a kifejezés Babits Mihály kifejezése is épp egy Reményik Sándorról szóló írásában található. Mondván, hogy a költőnek a szeme azért világszem, mert a világ minden dolgára kell, hogy figyeljen. Innen ez a cím. És én körülbelül 120 fejezetbe soroltam be a magyar költészetnek a legszebb, számomra legszebb költeményeit. Vannak itt édesapa versek, édesanya, szülőföld, otthon, de ugyanígy a második kötetben lesz majd igazság, szeretet, boldogság, hit, istenes versekről. 5 nagy tételbe, ugye az alcím Világszem magyar vershangverseny. Petőfi a karmesterő vezényli ezt az egész több mint 1000 versből álló hangversenyt. Babits mondja a bevezető szavakat. Tessenek majd belenézni, mondom, a második kötet húsvétra jelenik meg, ilyen albumszerű elrendezésben van, hogyha az ember kinyitja, akkor 6 hasábon sorakoznak egymás mellett a versek, hogy össze lehessen hasonlítani, hogy például himnusz nem csak Kölcse írt, hát van itt a himnusz a békéről Radnóti, vagy himnusz minden időben Nagy László, csak 20 fejezet a hangolás, amiben himnuszok, ódák, elégiák, episztolák, szatírák, fragmentumok, tehát a magyar költészet legszebb darabjai, és aztán utána jön ez az 5 felvonás, amelyben a témák sorakoznak, ez 4500 forint egy kötet. A mai alkalommal elkezdjük az erdélyi költőknek a vizsgálatát, és első helyre Reményik Sándort állítottuk. Mindenkit köszöntök, és akkor el is kezdeném az előadást. Reményik Sándor nevét még 20-30 évvel ezelőtt nagyon kevesen ismerték, most már nagyon sok kiadása van, a Napkiadó is elkezdett egy ilyen a költőkről szóló sorozatot megjelentetni, még lehet kapni néhány boltban. Lehet, mert kell címmel Reményik Sándor emlékezete a róla szóló írások, levelei. Ez olyan, mint régen az Így élt sorozat, amit még a 60-as, 70-es években adtak ki, annak egy igényesebb változata. Reményik Sándor 1890-től 1941-ig élt, tehát 51 évet élt meg, ez egy nagyon rövid életkor. Ennél csak 1-2 évvel élt többet persze Kosztolányi és Babits Mihály is, akik kortársak voltak. Mindegyik elragadtatottan emlékezett meg róla. Babitsnak az Erdélyi költő című írását ajánlom, ez teljesen benn van ebben a kötetben. Tehát a Reményikről szóló legszebb írás, Babits Mihály az Erdélyi költő. Én Reményik Sándor életrajzából azt emelném ki önöknek, amivel nem nagyon tetszenek találkozni, és én sem akarom kegyelet sértésnek tartani azt, amit elmondok róla, de ezt el kell mondani róla. Reményik Sándor egyetlen sarja egy olyan családnak, amelyben az édesapa nagyon ismert és nagyon keresett építészmérnök volt. És olyan jól keresett, hogy óriási vagyont halmozott össze, és azt tette a gyermekével, hogy az egész vagyonát ráhagyva tulajdonképpen arra kárhoztatta a gyerekét, hogy soha nem kellett dolgozni az életében. Most, hogy vannak költők, akik szegények, alig tudnak megélni, mert nincs nekik még a betevő falatra se pénzük, hogy Petőfi, Nyomorok, Debrecenben, meg ilyesmik vannak a mi emlékezetünkben, De van a magyar költészetben egy Reményik Sándor, akire az édesapja, aki nem bankár volt, mondom, egy nagyon tisztességes építészmérnök, aki egy gyönyörű nagy kastélyt is tervezett, fel is épített, és Reményik ebben élt, a családnak egy 3-4 emeletes kastélyában, és a legjobb iskolákat járhatta ki Kolozsvárt, és utazhatott ugye a Trianon utáni vidéken, és hát Budapesten gyógykezeltette magát, és így tett szert személyes barátságokra is. Ezt azért szeretném elmondani a kezdetén, mert ez egy nagyon nehéz pályaindulás. És tessenek elképzelni, valakinek nem kell dolgozni. És megél, fényűzően megél, nem kell küzdeni a napi betevő falatért, és megteti azt, hogy folyóiratoknak is úgy ír verseket, prózát, hogy ő nem kér érte semmit. Minek kérjen érte, amikor még ő tudna fizetni érte. És hát a Trianon után ugye Erdélyben föl kellett állítani egy magyar kulturális életet, el kellett indítani folyóiratokat, könyvkiadást, ezeket is tudta támogatni, de azért érdemes ennél megmaradni, ennél az életrajzi ténynél, mert Reményiknek az a megfoghatatlan, sokszor szentimentális, sokszor olyan elégikus költészete innen értető, hogy az élet nagy kihívásával, harcaival személyesen nem találta szembe magát, mert hát jó sorsa ilyen pályautat engedélyezett neki. Aztán megint mondom, hogy nem a kegyeletsértés, ez se ugye kegyeletsértés, de hát ezt el kell mondani. Igézetében mondom, hogy Reményik Sándornak nincsenek szerelmes versei, illetve 3 hölgyhöz, megözvegyült hölgyekhez vannak, az egyik katolikus volt, másik evangélikus, harmadik református, de vannak olyan versei, amelyet Babits Mihály, amelyeket Babits Mihály Ady Endrének egy érdekes szavával szerelmetlenségnek nevezett. Szerelmetlenség. Vagyis az, hogy ő igazából nem volt szerelmes, ő nem akart családot alapítani, ő egy végletesen érzékeny, elvonuló ember volt, aki egy evangélikus lelkész, akiről most egyébként a Duna Televízióban filmet adtak, Járosi Andor, Járosi Andor körében élt, aki szerette az értelmiség és író-költő társaságokat, és olyan plátói szerelemmel volt a másik nem iránt, megmaradtak levelei meg versei ezekhez az asszonyokhoz, mondom, általában megőszvegyült asszonyok ezek, de Babits úgy mentegeti ebben az írásában, hogy ezért ne ítéljék el Reményiket, mert ugye megint a költőkre gondolunk, hát a költők általában a szerelmes versekkel lépnek fel, meg szerelmes verseikről híresek. Persze van néhány kivétel, mert ugye a szomorú szerelmes versek költője Vajda János, akinek az örökkösének vallotta Reményik magát, vagy Juhász Gyula, aki szintén nagyon magányos volt, és csak ilyen távoli szerelmi ábrándozásai voltak. De Reményik még az ő körükből is kiválik, mert mondom, hogy ő neki a szerelemről, vagy a családról, vagy a családalapításról így általában talán a nagyon jól szituált helyzetével összefüggésben is nem voltak elképzelései. Sokszor ezzel a csipke galléros kisfiú képpel mentegeti magát, ugyanakkor azt mondja, hogy ő gyerekkorában volt ilyen tiszta tekintetű, azután már nagyon sok betegsége volt, és az élet sok-sok visszássága őt is kikérte magának. Egyik ilyen szerelmének írja, hogy ő benne ezt a csipke galléros gyereket lássa. Ez is érdekes, hogy valaki 40-50 éves korában arra hivatkozik, hogy ő 8-10 éves korában levő fénykép alapján ítéljenek meg. Tehát egy nagyon különös alkat ez a Reményik, egy nagyon különös alkat, emberileg is, ha nem lenne költő, akkor is egy érdekes alkat. Nos, ez mint költői alkat, mit tud létrehozni egy ilyen ember? Nyilván létre tud hozni finom megfigyelésen alapuló verseket, létre tud hozni olyan kis verseket, amelyekkel ő betört a magyar költészetbe, és amelyeknek bizonyos értelemben párjuk nincsen. Tehát azért nincsen párjuk, mert azt mondja Pilinszky János egy helyütt, hogy a mi költészetünkben vannak komoly hiányosságok. mert nekünk nagyon nagy közéleti költészetünk van, nagyon nagy hazafias költészetünk van, de például mondja Pirinszky, a mi költészetünkből hiányzik a vallomásos jelleg, hiányzik a bensőségesebb tónus, hiányzik az, ami a franciáknál, főleg a németeknél vagy szlávoknál megvan, hogy egy költő őszintén bensőségesen vall a saját belső küzdelmeiről, például a hit küzdelmeiről is. És azt mondja Pirinszky, hogy ez nagyon hiányzik a magyar költészetből. Mivel Reményik ezt a hiányt pótolja nagyon sok versében, ezért tudott ő az 1920-as évektől berobbanni a magyar költészet vérkeringésébe, nem csak azért, mert határon túli költő volt, hanem mert ezt a hiányt pótolta. Nézzünk erre egy példát. Csak híres verseket fogok ma este önöknek olvasni. Reményiknek van 10-15 híres verse, nagyon jó verse, de már Sárközi György megmerte írni, hogy Reményiknek nagyon sok a rossz verse. Olyan sok a rossz verse, hogy nehéz őt olvasni. Azért nehéz olvasni, mert az ember, ha néhány jó verset elolvas egy költőtől, óhatatlanul azt várja, azt a színvonalat várja, és amikor aztán beleütközik az ember, hogy olyan sok rossz verse van, hogy szinte kedvetlenül letesszük a kötetét, hogy ennyi sok rossz verset hogy mer valaki magának megengedni egyáltalán, mert rossz verset mindenki írt, de nem mindenki közölt. Mondjuk Ady Endre is nagyon sok rossz verset írt, de mondjuk az első két kötetét úgy kicsit mellőzte, és azt mondta, hogy ezt azért ne tegyék emberek elé. Vagy Babics is annyira megritkította a verseit, hogy egy 30 évvel ezelőtt Meltzer Tibor, egy irodalomtörténész, egy külön kötetet adott ki a Babicsnak, kötetbe fel nem vett, nem is annyira rossz verséből, de azt mondta, hogy hát ezt úgy magamnak írtam pro domo, ahogy mondta, pro domo, házi használatra, de Reményik ezeket közölte. És ezekkel önöket nem szeretném untatni, ebbe a versgyűjteménybe én vagy 10 Reményik verset választottam be, talán a legtöbb verssel ő szerepel, mert ennek a versgyűjteménynek a célja az, hogy a magyar költészetnek a hitküzdelemmel, az istenkereséssel kapcsolatos verseit csoportosítsa. A szőnyeg visszája, biztos sokan ismerik Reményiknek ezt a rövid 12 soros versét, a szőnyeg visszája. Kétségbe estem sokszor én is a világon és magamon. Jó kezdés, nagyon egyszerű kezdés, de nagyon fontos, húrt pendít meg, hogy a világot szemlélve is van, mint kétségbe esnünk, és hát ha őszinték vagyunk, a magunk életében is nagyon sok kétségbeejtő mozzanat van. Tehát rögtön megragadja a figyelmet, kétségbe esem sokszor én is a világon és magamon, gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott svakot. Van benne egy ilyen kicsit szinte már Isten káromlásig menő, megint csak a feszültséget erősítő két sor, hogy jött létre ez a világ ennyi bajjal, ennyi gonoszsággal, ennyi visszássággal, és az ember is valami kiismerhetetlen lény, hát így kerültünk mi ki az Isten kezéből. Hát mit alkotott az Isten? Mint amikor Vörös Marti azt mondja a nagy versében, hogy az Isten, amikor az embert alkotta, akkor megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember, egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot s az ember, te félig Isten, félig állatot, elborzadott az ordon műfelet és bánatában őszlett és öreg. Az Isten beleőszült abba, hogy az ember mivé lett. De ott legalább Vörös Marti azt mondja, hogy az ember lett ilyen rosszá, nem biztos, hogy eredetileg ilyen rossz volt, de Reményik azt mondja, hogy kétségbe sem sokszor én is a világon és magamon, gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott és vakon. Tehát ő Istennek tulajdonítja ezt, hogy ilyen szörny szülemény jött létre, mint az ember. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava. Nagy tével a testvér. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava, ki még itt járt föld angyala volt, s most már a mennynek angyala. Sejtelmesen beszél Jézusról, nem akarja néven nevezni, testvérnek nevezi, aki itt a
1: menny küldötte, tehát angyala volt, de most már újra a mennybe van, tehát azért tudjuk, hogy kiről van szó, de érdekes, hogy tovább fokozza a feszültséget a versében. Na mit is mondott akkor Jézus az emberről? Miért nem kell kétségbe esni? Miért enyhített téged meg? És Jézusnak mely szava enyhített meg? És akkor most idézőjelbe teszi, mintha Jézus ezt mondta volna, Jézus soha nem mondott ilyet, de az biztos, hogy Jézus tanításaiból mondjuk összerakható ez, amit itt Reményik mond, Jézus szavaként. Tehát most jön idézőjelbe, mintha Jézus mondaná. A világ Isten szőtte szőnyeg. A világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak visszáját látjuk itt. Mi csak visszáját látjuk itt. És néha, legszebb perceinkben, a színéből is valamit. Tehát mi az, ami Jézustól számára balzsamcsepp? Az, hogy a világ nagyon bonyolult, nagyon kiismerhetetlen. Mi nem a szőnyegnek a színét látjuk, hanem a fonákját látjuk, a visszáját látjuk. Ezért ne keseredjünk el, mert ha következtethetünk a fonákjából, hogy azért milyen lehet a színe, ha visszájából következtethetünk, hogy milyen lehet a színe, majd valamikor összeáll ez a szőnyeg, majd az Isten ítéletében, amikor az Isten jobbra-balra elválaszt majd embereket, és egy új világot indít el, akkor majd valami ki fog derülni. Még egyszer felolvasom önöknek, mert lehelet finom kis vers, de ebben a lehelet finom versben nagyon sok a feszültség, nagyon sok a rájátszás, nagyon sok a visszatartás, a sejtelenség, és végül is kikerül, ez egy 43 éves költőnek egy nagyon figyelemre méltó alkotása. Na, ilyen a magyar költészetben valóban kevés van. Ilyen költeménye, ilyen rövid, lehelet, finom, sejtető költeménye, ilyen se Vörös Martinak, Petőfinek, Aranynak is nem nagyon van, nagy költőinknek sincs. A magyar költészet másod és harmad vonalában sincsenek ilyen típusú versek. Kétségbe sem sokszor én is a világon és magamon, gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott és vakon. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér, halk szava, ki míg itt járt, föld angyala volt, s most már a mennynek angyala. A világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak visszáját látjuk itt, és néha legszebb perceinkben a színéből is valamit. Jellegzetesen persze impressionista vers, már csak abból is, hogy azt mondja, hogy legszebb perceinkben. Tehát a világon az életünk eléggé monoton, eltelik sok minden csipcsup dologgal, de akkor, amikor valami felragyog nekünk, amikor a világot úgy véljük, hogy látjuk, akkor valami felragyog, ez az impresszió, ez a benyomás, ez az érzés aranyozhatja be az életünket. Ezt ígéri nekünk Jézus, hogy ne kedvetlenedjünk el, mert mi ne tegyük magunkat az ítélő helyzetébe, mi csak a világ visszáját látjuk, majd a színét legszebb perceinkben az Isten megmutatja. Na most, ami ebből várható, most egy hosszabb verset mutatok be, de ez is csak 20 sor, ez is nagyon híres vers, a legtöbb antológiában szerepel Reményiktől, csendet csodák. Csendet csodák. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelje el Sodomát. A mindennap kicsiny csodái nagyobb és titkosabb csodák. Megint nyílt lapokkal játszik, már a felütésben elénk tárja, hogy nagy dolgokról akar beszélni. Ne várjunk az életünkben nagy csodákat, földrendítő dolgokat, hanem legyen kifinomult szemünk, a hétköznapokban megbújó kis apró, cseprő dolgokra, amelyek ugyanakkor nagyon sokat adhatnak nekünk. Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog. Elindul tényleg nagyon egyszerű, szinte banális dolgokból, hogy hát milyen rendszeresen ver a szívünk, szinte számon nem tartjuk, természetesnek vesszük, hogy élünk, de hát azért nem is olyan természetes, hogy van egy szervünk, amely, ha valaki már 80 éves, mondjuk 8 milliárdszor dobban. Kiszámították. Amikor olvastam ezt a verset, még élt szegény anyósom, mindig panaszkodott a szívére, már 80 év fölött volt, és mondta, hogy nem ér már semmit ez a hitvány élet. meg már minek is él. És akkor mindig ezt a verset idéztem neki, hogy volt egy magyar költőpe, azt mondta, hogy ez a kis kalapálás, mondom, anyuka, hát van olyat, készített már az ember olyan szerkezetet, hogy 8 milliárdszor működésbe lépett, és nem kellett javítani, kivonni a forgalomból, még mondjuk 20 másodperce sem. Mikor állt le anyukának 20 másodperce, ez a hitvány szíve. És akkor a szegény anyosom mindig megvigasztalódott, és ez számomra egy elég nagy győzelem volt, hogy a költészet mire képes. Mert azért, hogyha valaki szomorú vagy kedvetlen, de egy ilyen gondolatot elmondunk neki, azért más fénybe látja az életet. Folytatja tovább reményét. Nézd a sötét kép végtelenbe. Nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat? Akkor nézzük a csillagokat, nézzük az életünk, ugye a vágyaink vannak, elképzeléseink, és hogy akarunk valamit, és érünk, és tervezünk. Nézd, árnyékot hogy fut előled? Hogy nő, hogy törpül el veled? Nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget? Tehát nagyon kis, apró dolgokat, hogy az árnyék az fut előttünk, hogy a vízben az ég tükröződik. Tehát elmond néhány ilyen nagyon egyszerű, banális dolgot, de mint az előző versen is tetszettek látni, nagyon ügyel arra, hogy a verset valami olyasmivel zárja, ez egy régi szerkesztési jelv, hogy valami szentencia legyen a végén, valami örök tanulság, valami fogalmilag is megragadható, megjegyezhető örök tanulság. És ez következik itt az utolsó verszakban. Ne várj nagy dolgokat életedbe. Ne várj nagy dolgokat életedbe. Kis hópelyhek az örömök. Kis hópelyhek az örömök. Most jön egy rendkívül finom, megfoghatatlan, csodálatos, tehát tényleg azt mondjuk, hogy jó költő ez a reményik, mert ezt így befejezni, hogy ne várd nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló halk, szirom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök. Tehát a kis dolgokban mindig Isten közelít. Aki észreveszi a kis dolgokban a nagyszerűségeket, meg azt, hogy az Isten hogy ad 100 és 1000 bizonyságot arra, hogy létezik, hogy gondja van ránk, hogy örömöt, boldogságot tud szerezni az életünkben. Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló, halk, szirom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök. Kedves hallgatók, hogy olvassuk ezt a verset, persze eszünkbe juthat, reményik egyik nagy ihletője, ki volt a magyar költészetben, aki először beszélt arról, hogy csöndesen és váratlanul átölelt az Isten, aki ráirányította arra a figyelmet, hogy mindig nagy dolgokat várunk, de nem jött harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel. És ez az Ady Endre milyen bibliai történetből nyert ezt az ihletet, amit önöknek is ajánlok, ezt a bibliai történetet sokat kell olvasni, amikor valakivel nagyon nagy dolgok történtek, irtózatos nagy dolgok. Olyan csodák vették körül, hogy Isten meg tudta őrizni 3,5 évre, egy király nem tudta utolérni, nem tudta az életét kioltani, hollók vitték neki az élelmet, aztán akkor angyalok vitték az élelmet, aztán akkor megjelent a király előtt, és azt mondta, hogy te vagy az Izrael megháborítója, levele kivégezni, és ő nyugodtan azt mondta, nem én, te vagy Akháb az Izrael megháborítója. És ennek a prófétának a szavája, tűz jött alá az égből, szóval döbbenetes nagy csodák. És mégis, amikor elkedvetlenedett, amikor ilyen nagy csodák után is elgyengült, az Isten mivel tudta vigasztalni? Még nagyobb csodákkal? Mivel tudott erőt adni? Még nagyobb csodatételeket, mint tűzszállat? Nem. Hanem Illés elfutott Isten elől, elfutott a Hóreb hegyéig, lefutott a térképről szintre, Izraelből le most a sínai félsziget déli részéig, és akkor ott az Isten oda beállította egy szikla közé, és akkor egy hatalmas nagy földrengés jött, hatalmas nagy tűzvész, szélvihar keletkezett, és utána egy halk és szelíd hang hallatszott. És az a halk és szelíd hang, ez adta meg hogy Illés visszataláljon hajdani önmagához, és visszataláljon az istenítesz halk és szelít hang. És ez most már közmondásos, Királyok első könyve 18-19 fejezetében lehet ezt elolvasni, mondom, mindenkinek ajánlom, hogy olvassa ezt az Illési történetet. Mendelssohn nagyon elolvasta, ezért a világ zenekultúrájának legnagyobb oratóriumát tudta egyik, tehát a Händel messiása mellett a legnagyobb oratórium Mendelssohn Éliása, Éliás ugye németül Illés. Ebben az Illés oratóriumban, amikor jön ez a halkész szelít hang, csodálatos, egyszerű, gyönyörű kvártett szint, hogy megfoghatatlan dallamossággal és halk szóval elénekli, hogy az Isten a halk és szelít hang, mert Isten nem csodákkal akar, nem jelekkel akar embereket lefegyverezni, vagy a maga pártjára állítani, hanem a Szentléleknek az állandó, folyamatos küzdelmével, és a Szentlélek hangja a lelkiismereten, a felismert igazságokban szólal meg. Ne várj nagy csodát életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló halk, szirom csodák, rajtuk át Isten szól jövök. És késlelteti, mert Isten is az utolsó sorban mondja ki, mint hogy Adi is mondja, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva üttem, csöndesen és váratlanul átölelt az, és az utolsó szó, hogy Isten. Ez a bizonyos késleltetéses szerkezet, amit a magyar költők olyan szépen megtanulhatnak, kitől lehetett ezt megtanulni, az első, aki a magyar költészetben ezt nagyon nagy művészi szinten művelte, ez Kölcsey Ferenc. Kölcsey Ferenc. Ha elolvassuk az Elfolytódás című versét, ha elolvassuk a Vanitatum Vanitást, Kölcseyt egyébként nem nagyon becsüljük meg. Ugye most két hete volt a Magyar Kultúra napja, engem ilyenkor szoktak hívni, hogy a himnuszról beszéljek. Hát ez évi felmérésem is elég lesújtó, mert kérdezem az emberektől, hát mit jelent a himnuszban az első két sor, hogy Isten áld meg a magyart jó kedvel, bőséggel. Mondom, ez annyit jelent, hogy legyünk vígak, hát egyébként is dáridózó nemzet vagyunk, ez a jó kedv, az, hogy ropjuk a táncot meg, meg bőségesen legyen hurka, kolbász, szalonna, ezt jelenti, mert sokszor Kölcsey versi az están, és mondom, mit jelent, Kölcsey idejében mit jelentett a jókedv meg a bőség? Mert ne tessenek elfelejteni, hogy Kölcsey idejében még egy nyelvújítás előtti korabeli magyar nyelvből a jókedv az annyit jelentett, mint Biblia olvasó emberek is tudják, hogy mit jelent a jókedv. 90. Zsoltárban mit mond magyar Károlyi fordításban Mózes mit kér? Hogy az Isten jó kedve legyen mi rajtunk, és a mi kezünk munkáját tegye maradandóvá nékünk. A jó kedve a régi magyar nyelvben kegyelmet jelentett. Kegyelmet. Tudnik, az Isten jó kedvében, tehát ne sújtson, ne ítél, jó kedve, az kegyelmet jelent. A kegyelem régi szava volt a malaszt, meg a jó kedve, az Isten jó kedve. A bőséggel az pedig azt jelenti, hogy bőség. Tehát ezt így mondaná ma Kölcsey, hogy Isten áld meg a magyart kegyelemmel, de bőségesen. Mert erre van minden embernek szükség, hogy megbocsássanak neki. És hogy az ember érezze, hogy valaki megbocsát, az bocsát meg, aki az életét adta értünk. Ezt Kölcsey így értette, ma már senki nem tudja, tehát a jókedv bőség.